Nak el a laboratóriumtól a betegágyig, vagy egy új molekula felfedezéséig, amit a koronavírus járvány idején született vakcinák is bizonyítanak. Szakmai kerekasztalon az ágazati szereplőkkel egyeztetve újítaná meg az egészségügyet az egészségügyi minisztérium. A tárca célja valódi párbeszédet építeni az ágazati szereplőkkel, és együtt kialakítani azokat a prioritásokat, amelyek mentén hatékonyabb, gyorsabb és kiszámíthatóbb működés valósulhat meg az egészségügy kulcsterületein, írta az egészségügyi miniszter a közösségi oldalán. Hegedű Zsolt közölte. A tárca szakmai munkacsoportjának első kerekasztala a közös megoldás keresésről, a partnerségről és a nyitottságról szólt. A megbeszélést Ilku Lívia közigazgatási államtitkár vezette, aki a gyógyszer- és orvostechnikai területért felel majd. A miniszter beszámolója szerint a találkozón három stratégiai témát tekintettek át, a gyógyszerügyeket és a klinikai vizsgálatokat, az ellátási láncot és a gyógyszerészi hivatásrendet, valamint az orvostechnikai és gyógyászati segédeszközök területét. Az elmúlt 4 évben 1024 milliárd forintot fizettek ki az autópálya konceszornak, ami brutális, felfoghatatlan szám, hangsúlyozta a közlekedési és beruházási miniszter a közösségi oldalán közzétett videóban. Vitézi Dávid elmondta, elkezdték átvilágítani az autópálya konceszciót. A 24 ezer milliárd forintos szerződést Szíj László és Mészáros Lőrinc magántőke alapjaival kötötte meg a kormány 35 évre csaknem minden magyar autópálya működtetéséért és fejlesztéséért a jogát átengedték, amit a magyar állam, a költségvetés, az adófizetők finanszíroznak. Végül az időjárásról. A változó mennyiségű és vastagságú felhőzet mellett hosszabb, rövidebb napos időszakokra is számíthatunk. Elszórtan záporok, zivatarok előfordulhatnak. Az északnyugati szelet nagy területen élénk, helyenként erős lökések kísérhetik. Zivatarok környezetében is megerősödhet, akár viharossá fokozódhat a szél. A legmagasabb nappali hőmérséklet hétfőn 26 és 31 fok között alakul. Híreket hallottak.

0: A lélek útjain.
1: Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat, a mikrofonnál Berec Renáta. Mai műsorunk első részében Varga Kamil ferences testvér folytatja sorozatát a rendvértanúiról, majd Zöldi Pált, a férfi sátor alapítóját hallják. Tartsanak velünk!
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Varga Kamil ferences testvér vagyok a gyöngyösi kolostorból. Az elmúlt alkalommal a hét ferences vértanú életéről kezdtem el beszélni. Károlyi Bernát, Köröztös Krizosztom, Kovács Krisztróf, Hajnal Zénó, Kis Szaléz, Lukács Pelbárt, Kriszten Rafael, ferences szerzetesek 1944 és 1954 között életükkel tettek tanúságot Isten iránti elkötelezettségükről, emberszeretetükről. Mindannyian tudták előre, hogy a nemzeti szocializmus és a kommunizmus diktatúrái alatt kiállni az egyházért, a hívekért, az üldözöttekért, a kisemmizettekért, hát finoman fogalmazva, nem vett majd jó fényt rájuk. Kriszten Ferenc 1899. november 19-én Kőrösbányán született, Hunyad vármegye területén. Elemi tanulmányai után 1915. augusztus 28-án öltötte magára Szent Ferenc ruháját, és kapta a Rafael nevet, nyilván Szent Rafael arkangyalra való tekintettel. Novícius a pécsi rendházban volt. 1916-ban egyszerű fogadalmat tett, majd 1920. december 8-án örök fogadalmat. 1922. június 29-én szentelték pappá. Először Szatmár Németiben volt segédlelkész, később került 27-ben Kecskemétre hitszónoknak, hittanárnak, a Szent Antal Társulat vezetőjének. Már az egészen korábbi századokon keresztül végig a ferences rendházakban, vagy plébániákon, vagy templomigazgatóságokon mindig voltak különböző társulatok, külön a nőknek, férfiaknak, akiknek igyekeztek buzgalmát fellendíteni, üdvösségüket pártolni. A különböző századokban természetesen különböző társulatok alakultak, de mindvégig az a lényeg, hogy volt 4-5-6-8 társulat egy-egy plébánián. 1928-ban Pécsre kerül hitszónoknak, segédlelkésznek, irodai szolgálatosnak, háztörténeti jegyzőjének, és nekem különösen kedves beosztás szerint könyvtárosnak is, a rendház könyvtárának az őre volt. 29-ben kerül Kecskemétre, ahol például pártfogásába vette a ferences harmadik rendet, a családosokat, a Szeráfi kollégiumban magiszter volt, és hát más szónoklatokat is elvállalt. 1935-ben Pécsre kerül hitszónoknak, segédlelkésznek, nagybőti szónoknak. Valószínű, hogy a rendházban is, a plébánia templomban is kellett nagybőti beszédeket mondjon, de az is lehet, hogy sokfelé meghívták a környékbeli településekre. Ebben az időben vezette a ferences miseszövetséget is. 1936-tól kezdve házfőnök helyettesnek is kinevezik az eddigi tisztségei megőrzése mellett. 37-ben került a Budapest Pasaréti Ferences Rendházba, hitszónoknak, hitoktatónak, a háztörténet jegyzőjének, itt lesz a vezetője a cserkész csapatnak is. A Pasaréti Rendházat több más kolostorral együtt a 30-as évek elején alapítottuk, ez is az új vállalásaink sorába lépett be. Valamikor az országúti ferences plébánia területéhez óriási nagy terület hívő létszám alakult, de aztán a ferencesek igyekeztek sokfelé kápolnákat, templomokat építeni, mint például a Rózsadom tetején a Tövis utcai Kapisztrán Szent János templom, vagy kicsit kéjebb a Hüvösvölgyben a ferences, hát igazából zarándokhely Magyar Szentföldnek mondtuk, hogy ne kelljen olyan messzire bejárni a Margit Karóti ferences plébániára, hanem tudjanak a hívek különböző szentmiséken részt venni, szentségekhez járulni egy kicsit közelebb az ő életterületükhöz. 1940-ben kerül Nyíregyházára házfőnöknek, hitszónoknak. Itt lelki vezetője a Szent Kereszt nővéreknek, gyóntatója is. 1941-ben újra Budapestre kerül a Margit Karóti Ferences rendházba és plébániára, ahol házfőnök plébániai adminisztrátor. Minden egyházközségben különösen nagy gondja volt a szegényekre. A háború vége felé, különösen közeledve az ostromhoz, működtetett egy szegény konyhát is a rendház, a plébánia, ahová például a világi rend vezetésével több mint 500 ember kapcsolódott be, hogy segítsenek a rájuk bízottaknak. Ebből az időből maradt föl, hogy például kecskét vásárolt a rendház, amely állatot a kertbe elregerészett, és hát az óriási tej hiány volt abban az időben, de legalább a kisgyermekkel rendelkező anyáknak tudtak valamennyi tejet adni. Egyik alkalommal így emlékezik meg egy dialógusról, beszélgetésről egy tanú, egy szemtanú és fültanú. 1945-ben egyszer Rafael atya éppen a konyha előtti folyosón beszélgetett Hilár testvérrel, amíg vártam, hogy szólhassak, a következőket hallottam beszélgetésükből. Mondja testvér, mennyi élelmünk van még? Hilár testvér azt mondta, ha tartjuk a népkonyhát egy napra, ha csak a rendháznak főzünk, akkor egy hétre. Rafael atya gondolkodás nélkül vágta rá a választ. Addig eszünk, amíg a híveink. Egy életre megragadott ez a párbeszéd, bár jellemző a ferences szellemre, de akkor ez az együtt koplalás lehetőségének vállalását jelentette, mondja ez a szem és fültanú. Az országúti plébánián hadigondozónap keretében meleg ruhát juttattak el a fronton harcoló katonáknak. A rászorulók részére burgonyát és tejet ostottak ki. Mikor körbezárták az oroszok Budapestet, Krisztán Rafael plébános a kerületi óvóhelyekről, illetve lehetséges miséző helyekről tájékoztatta az érseki általános helytartói hivatalt. Abban az időben azt is leegyezte, hogy melyik óvóhelyre hány személy tud elférni. Ezek a különböző óvóhelyek olyan 180-150 ember befogadására alkalmas helyek voltak. Templomunk, illetve annak esetleges pusztulása után kultúrházunk szemmise hallgató közössége részére 240 személy részére rendelkezik óvóhelyjel, írja egy alkalommal. A bombázások idején óvóhelyről óvóhelyre járt misézni, gyóntatni, vigasztalni, nem csak ő, hanem különböző rendtársaink is. Amikor Szálasi Ferencet a parlament kétháza beiktatta nemzetvezetői tisztségébe, majd a németek felrobbantották a dunai hidakat, így ír. Az első hírek céltudatos robbantásról szóltak, és azt gondoltuk, hogy a forgalmat leállították. Amikor nyilvánvalóvá lett, hogy a villamos kocsik is a Dunába estek, Szabó Szerinnel a helyszínre igyekeztünk. Addigra a Radecki raktanyából kivezényelt nyilasok elállták a Dunához vezető utat, és csak erőszakos fellépés után engedtek hivatásunk teljesítésére. A Duna parton szolgálatot teljesítő formaruhás nyilas nem várt előzékenységgel a készen álló propellert ajánlotta fel. Ezen igyekeztünk a pesti oldal felé, a Duna közepe táján leállott a propeller, és kisebb csónakot rendeltek a mi szolgálatunkra. Amikor a Dunaparton elláttuk a sebesülteket, egy rendelkezésünkre nyújtott csónakkal a vízbe omlott hídra siettünk, ahol a vízből kimentett halottakkal láttuk el az utolsó kenet szentségével. A modern lelkipásztorkodás iskola példája volt. Ez 1945-ben írja a Historia Domusban, vagyis a budai háztörténetben. Az ostrom idején a városi vízhálózat is megsérült, vagy elpusztult. Az emberek a rendház kútjára jártak vízért, néha hosszú sorok alakultak ki. Az ostrom alatt elfogyott mindenütt az élelem, a kereskedések kifosztva, szétrombolva, kiégve. Mikor lesz itt élet? Olvassuk a háztörténetben. Eddig konyhánkban 140 emberre főztek. Ez a szám az ostrom után napról napra emelkedik, elérte az 1400-at. A pápai nunciatúra népkonyháját a Nemzetközi Vöröskereszt égisze alá helyeztük, és orvosi ambulanciát nyitottunk az egyik földszinti szomában. Emiatt eléggé tisztelték a házat. Olvassuk a háztörténetben. 44-ben zsidómentő hálózatot is szervezett a nunciatúrával közösen, egész vagonokat fordítottak vissza, melyek már a cél felé haladtak a deportálandó zsidókkal. Az első időben, vagyis az első zsidó törvény megszületése után havi rendszerességgel indítottak keresztelési felkészítőket azon zsidók számára, akik így akartak megmenekülni. Most két idézetet szeretnék felolvasni a Hét Ferences vértanúhoz összeálltott Ima 9-et című füzetből is. Negatív események, amelyek által Isten utat nyitott nekem másokhoz. Nyilvánvalóvá lett, hogy a nunciatúra és a hercegprímás erőfeszítéseket tesznek, minél többet menekítsenek meg. Ezzel hatálytalanítsák az embertelen intézkedéseket. A hercegprímás körlevelet adott ki, de egy nappal előbb az iroda táviratilag letiltotta a körlevél felolvasását, mert a kormányzat a budapesti zsidók deportálásának beszüntetését ígérte. A nunciatúra menleveleket bocsátott ki, amiket néha figyelembe vettek. Ilyen expedícióra felkért engem is Angelo Rotta, apostoli nuncius. A nyugat felé menekülő csoport már Hegyeshalomhoz ért. Napok múlva sikerült a menlevél tulajdonosait hazahozni. Siralmas állapotban érkeztek a kelenföldi pályaudvarra, ahonnan vánszorogva tették meg az utat a rendőr laktanyába. Csak ott bocsátották őket szabadon, írja Kristen Rafael rendtársam 1945-ben. 46-ban pécsi rendházba kerül, ahol házfőnök, plébániai adminisztrátor, hitszónok, gyóntató, segédlelkész, vezeti a Krédó Egyesületet. De 1949-ben már 60-ban tanáljuk. 1950. júniusában megkezdődött a szerzeteseknek a deportálása. Amikor ez a 60-i híveknek tudomására jutott, körbevették a rendházat, hogy így oltalmazzák az ottani ferenceseket. Az ávósok felszólították Rafael atyát, hogy oszlasse fel a tömeget. Mivel ez nem sikerült, mindenkit agyba főbe vertek. A ferenceseket az Andrássy út 60-ba szállították. Rafael atyát a demokratikus államrend megdöntésére irányuló szervezkedés címén 1951. január 31-én életfogytiglani börtönre ítélték. Ezt olvassuk. Istenem, mikor lesz már ennek a szenvedésnek vége? Szörnyen szenvedek. Uram, ne hagyj el, segíts, hogy el ne essek. Szenvedek, nagyon szenvedek. Őrizte meg szavait az egyik rabtársa. Rafael atya a rendi nekrológium szerint 1952. szeptember 15-én halt meg a Conti utcai börtön kegyetlen viszonyai következtében. Gyenge egészsége sohasem gátolta abban, hogy segítségére siessen másoknak. Életútja önmagunk felülmúrására bátorít minket a lélek erejében. Most van folyamatban, hogy Kristen Rafael rendtársunk földi maradványait azonosítsuk. 52-ben elföldelték, és sokáig ismeretlen volt az ő sírhelye is, meg földi maradványainak a helye ismerete is. Most pedig végezetül hallgassuk meg a hét ferences vértanú boldoggávatásáért mondott imádságot Simonné Gulyás Eszter tolmácsolásában. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
3: Erős és igaz Istenünk, te Bernát szolgád és társai életében csodálatosan kibontakoztattad a kereszt misztériumát, amikor áldozatvállalásuk által a diktatúrát sötétségében is felragyogtattad a hit világosságát. Kérünk, dicsőítsd meg szolgáidat szent egyházadban, hogy hitvalló életük és vértanúságuk példája ma is bátorító erőforrásunk legyen a szegény és alázatos Krisztus követésében, aki él és uralkodik mindörökkön örökké. Amen.
1: Az elmúlt percekben Varga Kamil Ferences testvér sorozatának 6. részét hallották. A hét boldog beavatás előtt álló ferences vértanú közül ez alkalommal Krisztel Rafael atya élettörténetét ismertette.

0: Ha esélyt adsz, életet adsz. Te kitől kaptál esélyt? Irgalmat gyakorlok, vagy igazságot teszek? Mi épít engem? Mi építi a másikat? Az igazság érvényesítése sokszor egyszerűbb megoldás. Vagyok-e olyan erős, hogy irgalmas lehessek? Ezekre a kérdésekre keressük a választ Zöldi Pállal, a Férfi Sátor alapító vezetőjével.
1: Sose öld meg. Tehát ezt minden apának tudom mondani. Az apa ölni tud. Avval, hogy nem érti meg a gyerekét. Mert az apának nagyon nagy szava van. Akármilyen plüssmaci apák, nagy szavuk van. És a gyereknek az irgalomra van sokszor szükséges, és az apától az ugyanolyan fontos. Más az anya szerepe, és más az apa. Ha az apa föl tud oldozni, és azt tudja mondani, a gyere, üljünk, de mit nem értesz? Egy feladatban, egy matek, egy nem tudom mi. A gyereknek rengeteget jelent. Tehát egy apának ugyanilyen irgalmasnak kell lenni. De egy apa akkor tud irgalmas lenni, hogyha belül van a súlypontja. Az ön a gyerekem. És hát egyest hozott, intőt hozott. Vajon megmeri mondani? Vagy sumákol, hazudik, majd később derül ki, elnapló, nem tudom mi. Nem. Az a jó, hogyha azzal állít be, hogy fater, nem jött össze. Nagyon sajnálom. Tehát ez nagyon lényeges, hogy egy apa ilyenkor ne sújtson le, mint a légycsapó. Hogy mi etetünk, ruházunk, altatunk, és nincs más dolgod, mint hogy tanulj. Ez mindig az. De a gyerek is gyerek. Értjük. Aha, hát ezt most jól elsomptad. De majd megjavítjuk, kijavítjuk. Hogyha ő is csak szédeleg, fut a főnöke, a világa, nem tudom minek a elvárásai után, hát nem is tud figyelni a gyerekire. De ha belül van a súlypontja, és azt mondja, ez vagyok én, gyerekem nem lesz Nobel-díjas. Na, zakson, nem lesz Nobel-díjas, akkor is az én gyerekem. Nem tudok mit csinálni. Én amikor egyik gyerekem igazgatói kapott, akkor hazamentem, ugye behívattak, és akkor mondtam neki, figyelj, ha meg akarsz halni, akkor csinálj ilyeneket. Állj ki a dombtetőre, aztán üvöltsél, mint szarvasbőgéskor, és ezért. De a másik véglet se igaz, hogy neked, mert hogy akkor műt, akkor menjek a fal mellett? Mindig nem mondom, nem kell a fal mellett menni, de nagyon szép szarvasok nőnek föl, annélkül, hogy sunyognának, bujkálnának, csak körülnéznek előbb, figyelnek, és akkor életbe tudnak maradni sokáig, tudod? Tehát a gyerekemnek is nem azt mondtam, hogy hülye vagy, meg izé. Hát ezt jól megcsináltad, hallod, de mostantól akkor figyelj oda egy kicsit. Mert ebből neked lesz bajod. Én már érettségiztem. Én már mindent megcsináltam. Tehát ennyibe fontos, hogy egy apa értse meg. Attól jobb nem lesz, ha leordítom a fejét. Nekem a tanáraim középiskolában nagyon, nagyon is tárgyszerű tanárok voltak. Volt a Ambrus atya, aki nagyon szeretett engem valamiért. Hát ismerte szüleimet, tehát hiteles embernek tartotta őket, de az hamar fölfogta, hogy a matematika nekem valahogy nem ér oda. Vagy én nem érek oda. És arra emlékszem, hogy ő kiírt a táblához, és tudom, hogy ilyen deriválási képletet kellett végigcsinálni, de hosszú volt, tábla hosszába. És mind mondta, hogy na, de most akkor mi a következő lépés? Palika, na, mondjad. És akkor küzdöttem, törtem a fejem. Igen, és akkor osztjuk az egész. Úgy van, na, írd alá. Ma se tudom, hogy ez mi volt. De azt, hogy ő szeret engem, és irgalmas velem, magyarul, hogy van a világban olyan, hogy irgalom. Ezt onnan tudom, hogy ő engem akkor azon az órán, mert voltak más egyéb dolgozat és egyéb ügyek, de ez az óra megvan bennem. Hogy éreztem, hogy a végén majdnem gratulált, hogy kihoztam az eredményt. Közben én éreztem, hogy nem tudom, nem csapott be. Én nem hittem azt, hogy jó matekos vagyok. De azt tudtam, hogy az Ambrus atya egy nagyon jó ember. De ezt is bevizsgálták, mert nyilván nem magamtól tudom, csak nem tudom idézni, hogy onnan, hogy visszakérdeztek tanár arcokat a gyerekektől, 50-60 évesektől, és a tanárra emlékeztek, hogy mit tanított, arra nem. De arra, hogy ő volt a Szalai tanár úr, hú, és ennekem egyszer beszólt, és akkor lefagytam 2 napra, de onnantól felszívtam magam, arra emlékszem. Mert tanulni lehet, tanítani reménytelen. Nem érted a kémiát abszolút. A 6x8-13-on ezt tudtam, hogy ez valami nagyon fontos bűvös szám. De hogy ez mire való, és egyáltalán mit vacakolunk ebbe, arról fogalmam nem volt. És beívatta a szüleimet, és mondta, hogy hát meg fogok bukni, mert fogalmam nincs a kémiáról. És emlékszem, hogy a szüleim mondták nekem, hogy hát az atya annyit mondott, hogy azért készüljön a gyerek, készüljön órákra, ez a lényeg. És emlékszem, akkor hétfőn, ez ugye hétvégén volt, hétfőn felszólított felelni. És a anyag, tananyag, a kémiai mérőeszközök volt, pipetta, lombik, hasonló. És én iszonyúan bevágtam az egészet, mert hát, hogy tanulni kell. És 5-öst kaptam. Kaptam egy 5-öst kémiából, ami hihetetlen volt. És nem buktam meg. Ez egészen elképesztő volt, és az ő nagyon finom érzékére vallott pedagógiájára. Magyarul egyik tanár se tért el a tananyagtól. Se az Ambrus, se az Zénó, vagy a Edvin atya. Mind a kettő ragaszkodott hozzá, de mégis valami esélyt tudott adni nekem. És én azt gondolom, hogy nagyon egy tanárnak abszolút tudni kell. Ott mese nincs, azt tudni kell, amit tanítok. De hogy lássam a fölvevő mögött a gyereket, az embert, azt a kis remegő palántát, aki nem is érti, nem is akart ebbe az iskolába jönni. Ő fogalma sincs, hogy miről van itt szó. Ő egész máshol jár. Ő a Winnetut olvassa igazából. Tehát azt lássa, és adjon neki egy esélyt. Ez szerintem a tanárnak óriási, óriási lehetőség.
0: Az elmúlt percekben Zöldi Pált, a Férfi Sátor alapítóját és vezetőjét hallották. Kedves hallgatóink, ezzel a Lélek útjai mára véget ért. A zenei szerkesztő Túri Sarolta, a technikai munkatárs Somogyi Márton, az adás szerkesztője Tikovics Ernő volt.
2: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak. Hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon.

0: Közelkép. Portréműsor a Szent István Rádióban.
1: Kedves hallgatóink, műsorunkban Székely Dénes, Borsod Nádasdy plébánossal beszélgetünk a zarándoklatokról és a közösségek szerepéről. A riporter Papi Edikó.
2: Szögliget 7 évét követően jött egy 5 éves időszak, és ahol káplán voltál 11 hónapig, utána oda kerültél plébánosnak vissza.
3: 15 év. Nem 5 év. 15.
2: 15 év. Valóban. Bocsánat. Igen, 99-től 2014-ig
3: voltam, igen. Oda kerültem vissza plébánosnak, ahol voltam káplán.
2: Hát, Ózdról milyen emlékeket, milyen élményeket őrzel?
3: Én nagyon szerettem ott Ózdon, és sok-sok volt ott, sok mindenki ott is ott volt körülöttem. Sok mindenkit ismertem, de családokat próbáltam, és nekem családjaim voltak. De volt vagy 15-18 család, akik ugye összejártunk, havonta a téli hónapokban ugye a plebániára jöttek, nyári hónapokban pedig hol ide, hol oda mentünk, hol szalonasütés, hol egy bográs, vagy hol egy szendvics vittünk magunkkal, de mindig volt benne.
2: Vagy zarándoklatokra.
3: Zarándoklatok, azok mindig voltak. Vagy pedig mindig volt benne katekézis. Tehát a játék és a katekézis az mindig megvolt.
2: Zarándoklatokra hová jutottatok el?
3: Zarándoklatra voltunk Máriacellbe. Például Szögligetről emlékszem rá, egyik hétvégén a fiatalokkal voltam, általános iskolások is mindig benne voltak, minisztránsok, a másik hétvégén pedig a felnőttekkel mentem. Ugyanígy Ózdról is. Máriacell, aztán Rómába is voltunk, Medjugorjéba is voltunk, Szentkútra minden évben mentünk, ugye azt ott mentünk, Fallóskútra is minden évben mentünk.
2: A te életedben mit jelentenek az zarándoklatok?
3: Én nagyon szerettem menni a búcsújáró helyekre. Mindig úgy kezdtem ezt, hogy most nem kirándulunk, hanem áldozatos utunk van, és nekem különleges helyet foglaltam mindig az életembe a Szentkút. Én oda különlegesen kötődök, mert ugye egy az, hogy édesanyám sokat járt oda, értem imádkozni. Mikor meg 10 éves voltam, akkor először voltam nagymamámmal ott, és azután minden évben elmentünk a nagyboldogasszony búcsúra, de úgy, hogy péntek hajnalkor mentünk, és vasárnap délután jöttünk. És ugye már a második búcsú alkalmával már én a plebánián aludtam, mert én már akkor oda beismerkedtem, és akkor ott már én minden, ott ilyen sekrestéskedést végeztem minden, hát ugye a harangozásba mindenbe besegítettem, és ezt a akkori papbácsi nagyon szívesen fogadta, és ugye akkor már nem engedett el a szállásra, hanem de fiam, mamával itt fogtok aludni. És akkor utána aztán ott maradtam, és papként is én minden hónapban elmegyek most is.
2: Mi segít, hogyha az ember részt vesz egy zarándoklaton, akár ilyen egynapos, akár távolabb Medjugorjébe, Máriacellbe egy többnapos zarándoklatra, hogyha elmegy, akkor mi segít, hogy más lelkülettel jöjjön onnét vissza, mint ahogy elment?
3: Felajánlom azt, hogy azért megyek. Tehát mindig van egy cél, ugye az embernek, hogy hát mit is akarok elérni magamban, és ha csoporttal megyek, akkor pedig hogy is akarom a csoportot, mi is az a cél, amire nekünk törekedni kell, hogy azt meg is kapjuk. A legelső dolog a Szent Jónás. Nem tudom, ismeritek-e, megvan nekem, azt még a Szentkúton adta ki a peregrin atya, hogy útban Szentkút felé. Én azt mindig viszem magammal. Én azt mindig beteszem. Ha nem is tudom a rózsafűzét elmondani, azt mindig elmondom, de nem is tudom elmondani a rózsafűzét, fontosabbnak tartom a lelki tükröt. Az bevezetés, hogy zarándokút, hogy mi az zarándoklat, elmondja, és utána pedig az lelki tükröt, hogy én azt mondom mindig, hogy ha valaki zarándokútra megy, a szentgyónás meg szentáldozás nélkül nem lehetséges zarándoklat. Kirándulás akkor.
2: Ezért kérdeztem, hogy mi segít, hogy más lelkülettel térjen
3: vissza. Csak az, hogyha ha a szentgyónást elvégzem. Volt egy kedves barátom, hát ugye meghalt a felesége, és hát volt egy barátnője. És mondta nekem, hogy hát, ugye elmegy a Szentkútra járnak, meg el akar menni Rómába. És akkor félre hívtam, és elmondtam neki, hogy más ne hallja, mondom, hogy de figyelj. Hát így mentek el, semmi értelme. Akkor csak kirándulás. Te is szabad vagy, ő is szabad. Nem kényszerítem, de beszéljétek meg, ha komolyan gondoljátok a szerelmeteket, meg a ti kapcsolatotokat, akkor az Isten áldása nélkül ne maradjatok.
2: Ez ma nagyon sokszor hiányzik a fiatalokból. Vagy kitolódott ez az elköteleződés, a felelősségvállalás ilyen 30-as évek környékére, vagy még későbbre?
3: És megesküdtek, és úgy mentek ki. És akkor mondta, hogy köszönöm szépen. De most a visszatérve a fiatalokra, én mindig azt mondom, hogy sajnos nem bíznak egymásba. Nekem is számtalanszor elmondták, hogy milyen embertelen az egyház. Hogy 20 éves fiatal embereknek komolyan kell gondolni azt, hogy egyszer azt mondja, hogy ezt csinálom. Ma mondom, semmivel nem kegyetlenebb az egyház, mint a házasság szentsége, amikor kitartok egymás mellett. A papság egyáltalán semmivel nem nehezebb, mint a házastársi hűség. Mert mind a kettő egy egész embert kíván. Tehát a zarándoklat ezt jelenti, hogy én fölállok. Tovább indulok. Van jövőm. Van kilátásom. A papnak a legelső kapaszkodója a Szent Mise. Na mindennapi. Nem csak akkor, amikor mondatás van. Bosák püspök úr, aki nekünk a spirituálisunk volt, nagyon szerettem mindig és tiszteltem, komolyan gondolt mindent is, nagyon-nagyon mélyen. És akkor azt mondta nekünk, hogy az a pap, aki különösebb ok nélkül nem mond Szent Misét, minden nap bűnt követel. Én minden nap misézek. Amellett a zsolozsma és a rózsafüzér. Ezek nélkül nincs keresztény élet, nincs papi élet, mert a rózsafűzér a kereszténynek a imádsága is. Azt mondta nekem itt egy öreg bácsi, nem elég tüzed? Hát mondom, nekem nem. De én ezt elmondom vezetés közben is. Az 5-tizedes rózsafűzér, az irgalmasság rózsafűzére, meg a Medjugorje rózsafűzér. Ez a napi adag.
2: Stabil alapokat adnak.
3: De ez megvan, igen. Hát hogy ne volna, velkém is elkeseredés vagy valami, de teljesen más az ember, amikor ezeket el tudja mondani. Más színben látja még az egész világot is. A problémák megmaradnak ugyan, de van

0: lenni. Ó, atya, el vagyok keseredve, már nem ér semmit, már ez, amikor gondolja, hogy már nincs, már feleslegesé válik, és mondom, mi baj van? És mondja, hát azt mondja, megszüntették az énekkart. Hát nem mondom, mi lenne, hogyha a templomba csinálnánk egy énekkart? Atya, lehetséges? Mindenében minden villám csapott volna bele. És akkor, hát mondom, hogy nem mondom, mindig ez volt az álmom, hogy valahogy legyen. És akkor megalapítottuk az énekkart, jöttek, csodálatosan átalakította őket, mert megvan az első felvétel, amikor énekeltek, az a nyers hang, és utána, amikor ő szépen átnemesítette őket, és minden liturgiába ők végezték. Nagy heti szertartásokat, a vasárnapi szentmisében mindig készültek egy betéttel legalább egyel. Mondtam nekik, hogy nem kell sokkal, mert nép is hadd énekeljen, de azért mégis legyen valami, és ez is volt. Aztán családok közössége megvolt, minisztrások közössége megvolt. Külön csináltattunk, mikor a lobogókat készítettük, mert új lobogókat készítettünk a templomnak, és külön készítettünk a minisztráns csoportnak egy lobogót. Milyen boldogan vitték azt mindig a minisztráns találkozóra. És akkor ők voltak ezek, sokan voltunk. És ami még nagyon szép dolog volt, hogy sok papi hivatás is volt onnan.
1: Sokan azt mondják, lelkipásztorok, akikkel beszélgetek, hogy ők szeretnék látni az eredményét a munkájuknak, és valahol ebben mérik az eredményt meg a sikert, hogy sikerül-e papi hivatásokat kinevelni egyes közösségekből. Számodra ez jelent sikert, eredményt?
0: Hát én
1: lehet
0: mondom,
1: ebben mérni a lelkipásztori?
0: Én ezzel nem gondolkodtam, hogy ez siker lenne. Én mindig megpróbáltam úgy, hogy átadni. Mind a stafétát, hogy most már, hogy egyik papbácsi fogalmazta meg a grófnak a könyvébe, a Istenországnak a örökösei, hogy milyen címe van ennek a könyvnek. Az egyik papbácsi írta, hogy nem vagyok gyerektelen, mert van nekem is utódom. Hát én is így fogtam föl, hogy a Jóisten nekem is adott utódokat. Akik ugye átvették a stafétát, és átveszik, és akkor segítettem rajtuk meg. Ma úgy segítettem, hogy biztattam őket meg. Hát bízom benne, hogy jó példát is adtam nekik, ebbe csak bízhatok, mert nem dicsekedhetek, de bízom benne, és hát meg hát imádkozunk érték. Azért szoktam, mert a szentmiségben azért sok mindenért föl lehet ajánlani.
1: 15 év ózdi plébánosi szolgálat után 2014-ben Borsod-Nádasdra kerültél, ahol most is beszélgetünk. Igen. Mit adott az elmúlt 12 év számodra itt Borsod-Nádasdon?
0: Végeztem tovább itt is a munkámat, ahogy az nagyon nagy fájó pont, hogy a pandémia óta lecsökkent a létszám.
1: Azóta eltelt 5 év.
0: Igen, de nem találtak vissza.
1: Nem találtak vissza?
0: Nem találtak vissza. Én véleményem szerint megint most nem bántani akarok senkit. Különösen nem az előjárókat. De nem volt szerencsés bezárni a templomot.
1: Hozzátartozott, hogyha minden zárva van, akkor a templom is az emberek védelmét
0: szolgálta. Nem ítélkezem, de sajnos megszokták az emberek, hogy így kényelmesen fotelból hallgatom a szentmisét, és nekem az is érvényes. Mert akkor ez is érvényes volt, mert ilyen helyzet volt. De azóta már nem kéne, de sajnos így van. Mert hogy a 90 éves, meg a 90 évtől nagyon, meg az idősebbek, meg a mozgás sérültek, így csinál, az rendben van, azt elfogadom. De aki mindenhova, máshova el tud menni, bevásárolni a boltba, a piacon szétnézni, bárhová, a városba, mindenhova el tud, orvosi rendelő, hogy mindenhova el tud menni, csak a Szent Misére nem tud eljönni. Mert az fárasztó. Hát ezt nem lehet így elfogadni. És én sokat imádkozom értük, hogy világosítsa meg a Szentlélek a értelmüket, hogy ezt belássák, hogy itt arról van, ez ő miattuk kéne, nem én miattam, saját magunk miatt kéne ide jönni, nem?
1: Jól érzem azt a szavaidból, hogy ahogy itt meséltél arról, hogy Szögligeten, vagy akár Ózdon, Salgótarjánban mennyire színes, és minden korosztály részt vett az egyházközség életében, meg járt a templomba. Jól érzem a szavaid mögött azt, hogy itt kevesebb a közösség,
0: kevesebb,
1: és lényegesen igen. Kevesebb a templomba járó ember?
0: Kevesebb, igen. Jól érzem.
1: De vannak közösségek azért?
0: Hát van a Rózsafűzér társulat, van, aztán van a itt is van az alapítványon keresztül a családok közössége. Az igaz, hogy minden nyáron megtartjuk az úgynevezett oratóriumot, amit a szalézziaktól vettünk. Hát ugye a telepi templom, a lemezgyári templomot, azt a szalézziak vezették. Olyan is a plebánia, ott mint egy rendház, ott azok laktak. És akkor, hogy összejönnek a családok. De azért, ami fájó pont, hogy az esztendő folyamán bizony nagyon ritkán látom őket.

0: a jóistenre kell bízni, hogy majd alakítja.
1: Nem tudom más tenni. Minden hónapban meghirdetem, hogy első péntek következik. Már évek óta nincs senki, aki szól, hogy menjek el áldoztatni első pénteken. Eszébe se jut, hogy kerek évfordulókor például elmennek, nagyon megünneplik ugye a kerek születésnapokat a családban, hogy elmennek, ugye, mert van itt ugye a vendéglátó központ, elmennek megünnepelni, de hogy eljöjjönnek a Szentmisére hálát adni, eszükbe se jut.
0: Dénes atya, nagyon sokat lehet negatív dolgokról beszélni, de műsoridőnk vége felé zárjuk egy pozitívval ezt a beszélgetést, hogyha arra kérlek, hogy örömöt, sikerélményt fogalmazd meg az életedből, hogyha visszatekintesz ezekre az évtizedekre, papságodra, akkor mi az, amiért leginkább hálát tudsz adni a Jóistennek, örömökért, sikerért?
1: Hát a papságért. Hogy papként tudtam dolgozni, meg élni. De nekem nem tudja elvenni a kedvemet, mert én nagyon szívesen csinálom, és nagyon nagy élvezettel tudom végezni. Biztos, hogy felemelőbb egy teletemplomnál végezni, például egy húsvéti vigília szertartását, de nagyon felemelő élmény az, mert átéljük. Szóval nekem az örömöm mindig is az volt, egy akármennyi az első, egy első áldozási szentmise, amikor fel tudom készíteni, minden évben felkészítem a gyermekeket, és akkor, hogy mennyien vannak, hogy mindegy, most én úgy vagyok, hogy nem keselgek azon, hogy most még csak ennyi, tudomásul veszem. De fölösleges keselegni, nem veszítem el a kedvem, hanem inkább nekilendülök, hogy inkább hadd csinálja, hogy annyi, amennyien vannak. De azokat kell rendesen felkészíteni. Bérmálásra is. Most azon nem érdemes keselegni, mikor sokan mondja, azt mennyien lesznek majd utána. Az a Jóistennek a dolga. Én igyekezzek megtenni azt, ami tőlem telik. A többi már jön rá kell vízni. És én így voltam végig egész papi életem során. Nagyon boldog az ember, amikor úgy visszajön. Most például egy vacsorán voltam, ahol nem mindegyik templomba járó emberek vannak, sőt, nagyon kevesen voltak, akik templomba járnak. És akkor egy asztalhoz kerültem, és akkor az egyik nem is ide való, hanem máshonnan mondja, hogy jaj, emlegettük az atyát. Na, mondom, és honnan ismerem, nem is ismertem, hogy kicsoda ő, csak mondja, hogy kicsoda, utána tudtam, hogy kiről van, szóval, mert ekkor, meg itt temetett, és azóta is emlegetjük. Hát ezek azért nem egy csodálatos dolgok. Nem azért, hogy produkálja az ember, hogy színészkedjen, hanem elmondja azt, ami benne van. Vigasztal, mert egy temetésnek is nem az a lényege, hogy elmondjuk azt, hogy dolgozott, meg milyen kitüntetést kapott, nem az a lényeg, hanem az a lényeg az, hogy imádkozzunk érte, hogy üdvözülhessen. Kérjük a bocsánatot a Jóistennek, hogy adjon neki, és megköszönjük neki is az áldozatát, meg a munkáját.
0: Dénes atya, minek örülnél? A beszélgetést azzal kezdtük, hogy édesapád is nagyon tartotta a kereteket, betartatta veled is a kereteket, szigorú volt, több előjáródnak is a szigorúságát említetted. Minek örülnél, hogyha akikkel kapcsolatba kerültél, akiket tanítottál, ők azt mondanák, hogy Dénes atya szigorú ember volt, vagy annak örülnél, ha
1: Ildikó,
0: azt mondanák? Ildikó,
1: én ezt már meg is kaptam, képzeld el. Találkoztam egy csoporttal. Ne vegyétek dicsekvésnek. És akkor azt mondta nekem a fiatalok, akiket tanítottam, és akkor azt mondták nekem, hogy Dénes atya, a kegyelem meg a fegyelem. Hát én azóta elgondolkodtam rajta, és megköszöntem a Jóistennek. Tehát érezték azt, hogy ott fegyelemnek kellett lenni, mert csak úgy tudunk előre haladni. De azt is érezték, hogy a fegyelem mögött nem rossz indulat volt, hanem a kegyelem működött. Nem én fogalmaztam meg. Egy egyszerű pincérgyerek, akik ott együtt voltak, és akkor mondták a többieknek. Hát én ezért vagyok hálás a Jóistennek, hogy biztos, hogy azt mondják, hogy hát szigorúbb vagyok, vagy keményebb vagyok, vagy ahogy az egyik kollégám fogalmazta, hogy elég nyers, de nem igazságtalan. Mindig az igazság oldalán voltam, mindig az igazság mellett tartottam ki, akkor is, ha nem származott belőle előnyöm. És ez azért mégis csak egy olyan fölemelő, és én úgy gondolom, hogy nyugodtan tehetem a fejemet álomra, mint ahogy aki keresztelt, ő lett nekem aztán az utolsó főnököm Cárjánba, Lébényi atya. Azt mondta nekem mindig, mikor valakik hazugsággal próbáltak előre jutni, azt mondta, hogy nem baj, fiam, de nekünk nyugodtabb a lelkiismeretünk, mint az övé. És ez a boldogság. Én ebbe akarok inkább megmaradni. Lehetnek persze az életünkben kihívások, problémák, áldozatok, betegségek, minden ért engem is már. Hát hogy ne ért volna már? 69 éve, hát hogy ne ért volna minden? A legelső borzalmas élményem volt édesapámnak a betegsége, ugye, amikor primícia után 4 hónappal megbetegedett és ágyba fekvő maradt. Az egy óriási volt ezzel nekem ezzel szembesülnöm kellett, nekem ezt el kellett fogadni. Nem volt ez egyszerű.
0: Nehézségektől nem kímél meg bennünket.
1: De azért, még nem, soha. De azért mindig meg tudtuk tartani. Úgyhogy de azért mindig öröm volt benne, és mindig ez volt. Én így tudom az apságomat, úgy akarom továbbra is szolgálni, hogy amit bírok, ahogy tudok, amennyit nekem ad a Jóisten.
0: Legyen így, én ezt kívánom, hogy még nagyon sokáig a Jóisten kegyelmével és áldásával.
1: Ma sokáig nem lehet, de köszönöm szépen, ma sokáig nem tudom, biztos nem olyan sokáig, de ameddig lehet.
0: Legyen így, Jóisten áldja további papi szolgálatodat és az életedet. Köszönjük szépen a beszélgetést.
1: Köszönöm szépen, én is, hogy eljöttetek.
2: Kedves hallgatóink, Székely Dénes Borsod Nádasdi plébánossal, Papi Ildikó beszélgetett.

0: Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Miskolcról a 95,1, Törökszent Miklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
1: Három óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
1: Az emberi élet tiszteletéért imádkozzunk júliusban, kérte Leó pápa. Egy olyan világban, amelyet Ferenc pápa a kiselejtezés kultúrájának nevezett, 14. Leó júliusi ima szándéka az emberi élet tiszteletben tartásáért szól annak minden fázisában. 14. Leó arra buzdítja a hívőket és a jó akaratú embereket, hogy csatlakozzanak a szándékaiért való imához. A szeretet civilizációja nem egyetlen látványos gesztusból születik, fogalmazott Leó pápa homíliájában Lampedúzán. Július 4-én a Szentatya lelkipásztori látogatást tett Olaszország legdélibb szigetén, Lampedúzán. Látogatásának fő programja az Aréna sportpályán bemutatott szentmise volt. Az oltárnál a Porto Salvoi szűzanyának, Lampedusa védőszentjének a képe volt látható. Homíliájában a pápa az irgalmas szamaritánusról szóló példabeszéd alapján arra kérte a hívőket, hogy a közöny helyett a felebaráti közelséget válasszák. Köszönetet mondott mindazoknak, akik évek óta segítik a migránsokat, és hangsúlyozta. A szeretet civilizációja a mindennapi hűség apró cselekedeteiből épül. Arra buzdította Európát, hogy a migrációra hosszú távú, emberséges választ adjanak. Lampedusa lakóit pedig arra kérte, hogy továbbra is őrizzék a hit, a remény és a szeretet éltető erejét. Magyarországon elsősorban tehetséggondozásra, valamint az innovációs szemlélet kiterjesztésére van szükség, ezért stratégiai cél, hogy a Nemzeti Tudásképző Akadémia ne csak fennmaradjon, hanem tovább erősödjön, mondta a Tudományos és Technológiai Minisztérium tudománypolitikai és innovációs államtitkára a Nemzeti Tudósképző Akadémia diplomátadó ünnepségén. Horváth Péter a köszöntőjében hangsúlyozta, a Nemzeti Tudósképző Akadémia nem egyszerűen tehetséggondozó program, hanem egy olyan életpályamodell, amelyre egész Európa felfigyelhet. Hozzátette, kevés ország épít ki ilyen erős mentorhálózatot, és kevés gondolkodik ennyire hosszú távon. Kacskovics Imre az Eötvös Loránd Tudományegyetem természettudományi karának dékánja kiemelte, az orvostudomány, a biológia és a kémia szempontjából kivételes korszakban élünk, amikor a tudományos felismerések korábban elképzelhetetlen gyorsasággal jutnak el a laboratóriumtól a betegágyig, vagy egy új molekula felfedezéséig, amit a koronavírus járvány idején született vakcinák is bizonyítanak. Szakmai kerekasztalon az ágazati szereplőkkel egyeztetve újítaná meg az egészségügyet az egészségügyi minisztérium. A tárca célja valódi párbeszédet építeni az ágazati szereplőkkel és együtt kialakítani azokat a prioritásokat, amelyek mentén hatékonyabb, gyorsabb és kiszámíthatóbb működés valósulhat meg az egészségügy kulcsterületein, írta az egészségügyi miniszter a közösségi oldalán. Hegedű Zsolt közölte. A tárca szakmai munkacsoportjának első kerekasztala a közös megoldás keresésről, a partnerségről és a nyitottságról szólt. A megbeszélést Ilku Lívia közigazgatási államtitkár vezette, aki a gyógyszer- és orvostechnikai területért felel majd. A miniszter beszámolója szerint a találkozón három stratégiai témát tekintettek át, a gyógyszerügyeket és a klinikai vizsgálatokat, az ellátási láncot és a gyógyszerészi hivatásrendet, valamint az orvostechnikai és gyógyászati segédeszközök területét. Az elmúlt 4 évben 1024 milliárd forintot fizettek ki az autópálya konceszornak, ami brutális, felfoghatatlan szám, hangsúlyozta a közlekedési és beruházási miniszter a közösségi oldalán közzétett videóban. Vitézi Dávid elmondta, elkezdték átvilágítani az autópálya konceszciót. a 24 ezer milliárd forintos szerződést Szíj László és Mészáros Lőrinc magántőke alapjaival kötötte meg a kormány 35 évre csaknem minden magyar autópálya működtetéséért és fejlesztéséért a jogát átengedték, amit a magyar állam, a költségvetés, az adófizetők finanszíroznak. Végül az időjárásról. A változó mennyiségű és vastagságú felhőzet mellett hosszabb, rövidebb napos időszakokra is számíthatunk. Elszórtan záporok, zivatarok előfordulhatnak. Az északnyugati szelet nagy területen élénk, helyenként erős lökések kísérhetik. Zivatarok környezetében is megerősödhet, akár viharossá fokozódhat a szél. A legmagasabb nappali hőmérséklet hétfőn 26 és 31 fok között alakul. Híreket hallottak.
2: Krisztus kereszt az erdőn.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat a szerkesztő Tikovics Ernő nevében is. A műsorvezetőt Sinkovics Andrát hallják. Adásunkban megismerhetik a mátraaljai Rózsaszentmárton útmenti keresztjeit, valamint arról is hallanak majd, hogy milyen eredményeket hozott a Nagyeget-hegyi Szentkereszt kápolna idei feltárása. Tartsanak velünk!

0: Szeretettel köszöntöm itt a Szent István Rádió EGRI stúdiójában Kerékgyártó József harangkutatót, illetve kicsit kibővítve a szerepkörödet, szakrális kisemlékeink kutatóját, ismerőjét. Nem először vagy itt a stúdióban, általában mindig harangokról, keresztekről, szobrokról beszélgetünk. Így teszünk ma is, és a jövő alkalommal is. Nemrég társszerzője voltál egy monográfiának, ami Rózsa Szent Mártonnal, ezzel a Heves megyei mátrahajai településsel foglalkozik, és rádesett a szakrális kisemlékek, a vallás élet bemutatása. Kezdjük a keresztekkel.
1: Rózsa Szent Mártonról tudni illik, hogy a mátrahajai település Palócföldnek a déli része, és Rózsa Szent Márton nem volt mindig Rózsa Szent Márton. A korábbi neve Fancsalként ismeretes a történeti szakirodalomban, éppen ezért ugye a Fancsalt említi valaki, mindenkinek a fancsali feszület jut az eszébe.
0: A fancsali pofát vág
1: vagy a fancsali ugye? Pofa. Hát ez a fancsali feszület, ez részben vonatkozik csak Fancsalra, mivel hogy Magyarországon több Fancsal nevű település is volt itt a Kárpát-medencében, és mindegyiknek megvolt tulajdonképpen a saját idézőjelben feszület története.
0: Én egyet ismerek az igazi Fancsalról, ami mai napig is a Fancsal nevet viseli. Ez a település ott Borsodabó-Üzemplén megyében van, és a templomukban ki is van állítva az eredeti fancsali feszület. Most akkor melyik az eredeti?
1: Tulajdonképpen mindegyik. Azért mindegyik, mert a rózsaszentmártoni fancsal is fancsal volt. Tehát őt is Fancsalnak hívták, ő is ugyanolyan árpádkori eredetű település, és Fancsalként, Fancsal-telkiként szerepel a királyi oklevelekben. Az egy más dolog, hogy a 1892-es években a község kérelmezte azt, hogy Rózsa Szent Márton nevét viselje. Ekkor volt az országban az első ilyen nagyobb névmódosítási hullám. Ekkor kérelmezték, nem alaptalanul egyébként, mert Fancsal községet, illetve Rózsa Szent Márton községet kettős névvel illették. Azért illették kettős névvel, mert a Rózsa Szent Márton, illetve a Fancsal név párhuzamosan futott egymás mellett. Találtam egy olyan pecsétet, egy 1801-es viaszpecsétet, ami már Rózsa Szent Márton falu felirata szerepel, és a falu is, tehát a falu belőjek is a 19. második felében a pesti féle Magyarország leírásában úgy írja le a község bírója, illetve jegyzője, hogy hát igen, a Fancsal régebbi neve Rózsa Szent Márton.
0: A Fancsalé volt Rózsa Szent Márton?
1: Igen. Mert ugye a Szent Márton név is elég gyakori Magyarországon, az egyik leggyakoribb. Ilyen szempontból, hogy megkülönböztessék a szomszédos időzelbe, szomszédos pár kilométerre alább levő, nagy rédén levő Szent Márton községtől, amit Réde Szent Mártonnak hívtak, ezt a község részt elnevezték Rózsa Szent Mártonnak. Tehát ugye a két Szent Márton falut valahogy meg kellett, vagy település részt meg kellett különböztetni, hát így tudták megkülönböztetni. És ilyen szempontból volt tulajdonképpen érdekes dolog az, hogy a falu két néven fut. Az ismertebb neve volt tulajdonképpen a fancsali név, mert az iratokban Fancsalként szerepel, és mikor a bíró vagy a jegyző hitelesít egy iratot, és akkor ráírja, hogy a község hiteles pecsétjével igazoljuk, és akkor megdöbben az ember rajta, hogy a pecséten meg Rózsa Szent Márton van rajta. Tehát ugye ez a kettőség ez előfordult. Hát nézzük akkor egy ilyen feszületet, például az, hogy az Abaúj megyeibe hogyan volt tulajdonképpen ez a leírás.
0: Abaúj megyeibe?
1: Abaúj megyei Fancsal, ez Forró-Encs község vagy város mellett található. Erről 1820-ban Dugonics András király oktató gyűjtötte össze egy ilyen magyar példabeszédek és jeles mondatok című kiadványában, írja le a történetet 1820-ban. Fancsalban egy Abaúj vármegyei Tótfaluban feszületet csináltattak a falusiak. Kérték pedig a faragót, hogy a képet ne fő meghajtva és halva, hanem élő ábrázattal csinálja. Ez meglévén, a feszület fel is állítatván, a következett éjjel oly mennydörgések lettek, hogy az egész falu határát elverné a jég. Reggelre kelvén a szomorú idő, egybegyűltek az esküdtek, és maguk közt ezt az iszonyatos kárnak valóságos okáról tanakodtak. Azt mondta a lelkipásztor, hogy ennek nem más oka lenne, hanem hogy a ma látó feszület megszemlélte a gonoszságaitokat, és reájuk e büntetést hozta. Ezt hallva a falusiak arra vetemettek, hogy a feszületnek szemét kilőjék, és a többiekkel ezt a feszületet is egyformára vegyék. Úgy összepuskázták pedig, hogy rajta az emberi ábrázatnak semmi helyét nem hagyták. Már akkor szomorúnak tetszett a feszület, ezt a közmondást a rút ábrázatú embereikre is alkalmazták, mások főképp azokra, kit a himlő összeszaggatott. Ezeket is fancsali feszületnek nevezték. Ez az egyik, mondta. Székely Fancsalon, ugye Erdélyben, az járja, hogy cifra, mint a fancsali feszület. Tehát nem szomorú, hanem cifra. Ugye miért cifra? Hát mert Jézust zsinóros mentében ábrázolták. Magyar nadrágban, tehát magyar veres nadrágban. Ott ez volt a mondás. És itt van a rózsaszentmártoni, hogy a hívők a szentkúti búcsúba zarándokra vitték magukkal a plék feszületet, és menet közben nagy eső támadt, és a feszület megázott. Az eső eláztatta a festéket, és amikor a vihar előtt, akkor látták meg, hogy a festék összefolyt, és Krisztus arca eltorzult. Tehát tulajdonképpen mind a három a keresztet, illetve a feszületet mondja el, mindegyiknek megvan a saját része, de a legrégebbi az 1820-as változat, tehát a ma is fancsalként emlegetett Abói vármegyei fancsal. De van egy viszonylag modern 20. századi megemlékezés is a fancsali feszületről, ez Ken Follett író írásában van, ez a Idők végezeték című regényében írja le azt, hogy a kelmefestő mindig olyannak látszott, mint a fancsali feszület, de általában elvégezte, amit ő rendelt. Nem beszéltünk még tulajdonképpen a fancsali lőréről, ami ugye nem kimondottan a feszülethez vonatkozik, de fancsalhoz, ez a lőre tulajdonképpen a almabor. Ugye hát a savanyú, ezért van az, hogy ha a fancsali lőrével kínálnak, az azt jelenti, hogy egy savanyú borral. És ettől van tulajdonképpen a fancsali pofa kifejezés is, mert amikor megissza az ember, azért igencsak elhúzza a száját, de ugye a fancsali pofa idézőjelben azért a keresztre is vonatkozik. Egyébként a rózsaiak nem igazán bánkúrnak emiatt, hogy most fancsal vagy rózsaszentmárton. Ők tudják azt, hogy mind a kettő rájuk vonatkozik, és tudják azt, hogy tulajdonképpen ez egy büszkeség. Hát egy bányász embernek ugye azért büszkeség az, hogy most ő hol lakik, és ilyen szempontból egy borzasztó összetartó társadalom a rózsaszentmártoni társadalom. Hát miről lehetne még hirtelen beszélni? Talán arról, hogy a településen, általában a kisebb falvaknál is, a középkorban a templom körül temetkeztek. Akkor még ugye nem állítottak feszületet, hát ott volt a templom, hát nem volt értelme külön feszületet állítani, de amikor Mária Terézia a 18. század második harmadában elrendeli a temetkezések helyének a megváltoztatását, tehát az, hogy a temetőket a falun kívül kell, településen kívül kell felállítani, így a templom körül temetkezések ugye megszűntek, és a templom fölötti északi részen került kialakításra a temető, mely tulajdonképpen egy 60 év múlva, 1830-as évek végére bővítésre kerül, és akkor már a temetőben is állítanak feszületeket. A másik két feszület, ugye a két temetőről beszélek, egy régebbi és egy újabbról, mind a kettő a templomtól északra található, mind a kettőt a község állítatta, és van két olyan feszület, amely tulajdonképpen egyik az Apci út felé vezet, az Apci úti feszület, illetve a Szűcsi út irányába vívő úton a Szűcsi úti feszület. A két feszületet viszont magánszemélyek állítatták.
0: Általában így van ez a keresztek esetében, nem?
1: Igen, tehát két lehetőség van a keresztállításra, vagy a község állítatja, illetve az egyház község állítatja, vagy valamilyen magánszemély. Hát a temetőnek az első keresztjét az 1811-es vizitáció úgy írja, hogy Báti Mihály fancsali földműves állítatja 1800-ban. Természetesen ez egy fafeszület volt rajta a megváltó plékkorpuszával, amit majd idővel kicserélnek. A másik kereszt 1881-ben állítódott, ez a új temetői részben, a két temetői rész nincsen kerítéssel elválasztva, tehát tulajdonképpen van egy régi temetői rész, meg egy új temetői rész. Ez a hívek közadakozásából készült, és hát tulajdonképpen ez a mai napig is áll. Az első régi temetőnek a fakeresztjét ki kellett cserélni, 1906-ban kőkeresztet állítottak helyére, miközben Körösi Máté állított egy új kőkeresztet, melyen meg is örökítették az állítató nevét, hogy Isten dicsőségére állítatta Körösi Máté 1906-ban. Az új temetői kereszt, ugye, mely szintén fából készült először, 1881-ben lett kicserélve, és hát miből termettett elő a pénzt az egyház község? Hát természetesen abból a faanyagból, amit kivágtak a temető körül, és ilyen szempontból megvolt a fenntartási lehetőség is. Ezen mindössze csak annyi, hogy 1881, tehát egy dátum látható rajta.
0: Ez a fenntartási lehetőség azt jelenti, hogy ugye akkoriban egy alapítványt kellett tenni, nem volt elég az, hogy állítanak egy keresztet, aztán sorsára hagyják, hadd álljon ott magában, hanem egy bizonyos pénzösszeget kellett elhelyezni itt Egerben a takarékpénztárban, ugye az érseki takarékban, és annak a kamataiból eszközölték az időnként
1: javítást. Tehát a kereszt felállításnak van egy jogi procedúrája. Ez a jogi procedúra az, hogy a keresztállító vagy alapító először a helyi plébánostól ugye engedélyt kér, vagy bejelenti az állítási szándékát, Ekkor csinálnak egy alapító okiratot, egy szabályszerű jelentést, ebben az állítató kiköti, hogy hol, milyen keresztet szeretne állítani, és ennek a fenntartására egy bizonyos összeget, 10-20-40 forintos összeget, mely az 1900-as évek elején ugye koronára lett átváltva a forint, annak a dupláját éri ilyen szempontból, tehát névértékben, tehát egy 20 forintos kereszt az a 910-es években már 40 koronás alapot jelentett. Tehát egy 20-40 forintos keresztalapítást hozott létre, és ezt be is kellett fizetni az egyházmegyei alapítványi pénztárba, ide Egerbe, tehát ide lett beküldve, és itt a kereszt nevére állított alapítványban kamatozott, és az évi kamatából, évi 6%-os kamatából kellett tulajdonképpen ezt a keresztet majd fenntartani. Tehát időnként a kerítését felújítani, átfesteni, a pléklemezt kicserélni esetleg, ha még kőből volt, akkor ugye újra faragni, vagy kijavítani a letört, vagy megrongálódott részeket. És ez az alapítvány tulajdonképpen, ez mindig főpásztori jóváhagyással történt. És ilyenkor egy kis mellékletet is írt egy-két mondatban, hogy meghagyom az idő szerinti helyi plébánosnak, hogy a kereszt fenntartására ügyeljen. Az út melletti keresztek, mint mondtam, két út melletti kereszt található a településen, hát a település két végér volt tulajdonképpen, kelet-nyugati irányban találhatók ezek a keresztek. A keleti oldalon van a Szücsi kereszt, és a nyugatin az Apci. Hát 1746-ban, tehát a 18. század közepén egy darab kereszt volt a településen, amit a község tartott fent. Ugye 1839-ben már két darab fa kereszt van, az egyiket a plébános állítatta, a másikat viszont egy kis Pál nevű földműves 20 forintos alapítvánnyal. Természetesen plébános és 20 forintos alapítvánnyal állította a keresztet. 20 év múlva tulajdonképpen felújításra szorulnak, hát természetesen, hogy a festék ugye azért ez kopik, és 1858-ban a fakereszteket ugye a plékorpuszt meg kellett újítani. Mert akkor tényleg úgy nézett volna ki, mint a fancsali feszület, hogy felismerhetetlen az arc, a test. 1858-tól 1863-ig ez a két kereszt volt a települése. 1863-ban viszont a plébánia templom mellé egy keresztet állítottak, egy fakeresztet Vég Ferenc állítatott, szintén 20 forintos alappal, és hát ezt 20 évvel később ugye szintén fel kellett újítani. Hát Vég Ferenc 1899-ben ezt a fakeresztet kicserélte egy kőkeresztre. Ez a kőkereszt a mai napig áll. Eredetileg volt egy kovácsolt vagy kerítése is, melyet 2017-18-ban elbontottak, és egyik kerítés elemet a templom előtti kopjafához helyezték díszítő elemül. Ugye kereszteket azért kellett kerítéssel védeni, eleve az, hogy a keresztnek a területe megszentelt földnek számított, ilyen szempontból az állatok, a barmok, ugye úgy mellett volt, a barmok ne döntsék ki a kereszteket, ne szentségtelenítsék meg, ezért keresztkerttel védték ezeket a kereszteket, fakerítéssel, később pedig már kovácsolt vas, illetve öntött vas kerítésekkel.
0: Megjelezte ez a kerítés azt is, hogy azt a részt az egyház nevére iratja.
1: Természetesen az egyház tulajdonába került, előbb-utóbb az a kereszt. Tehát ez is egy feltétel volt, főleg a 20. századi keresztalapításoknál. És az 1899-ben ugye már az a felirat kerül a kőkeresztre, hogy az Isten dicsőségére állította Vég Ferenc 1899-ben. De a templom előtt található egy kopjafa is, amely most viszonylag egy új emléke a településnek. Ezt Szegedi József készítette, méghozzá több alkalom tiszteletére, egy hármas ünnep tiszteletére. Ugye Fancsol első írásos említése 1067-ből, illetve 1267-ből, Fancsal község névváltoztatása Róza Szent Mártonra 1892-es évforduló emlékére, és 2017 ugye az 1000 éves jubileumi dátum, tulajdonképpen a kopjafállítás dátuma az, ami szerepet játszik ebben az állításban.
0: A korábbi keresztekről tudunk valamit, hogy miért állították?
1: Természetesen, hát egy szóval el lehet, vagy egy mondatban el lehet mondani, Isten dicsőségére, ez minden keresztnek az egyik legnagyobb, vagy legfontosabb alapító célja. Hát az Apciútnál ugye Kis István állította, ami 25 osztrák értékű forint alaptőkével rendelkezett 1867-ben. Ugye említettem, hogy előtte Kis Pál volt, most ugye Kis István, tehát ugyanaz a család, csak éppen egy leszármazott gondozza. Ez általában ki is kötik az alapítványoknál, hogy az utódaim fogják majd, vagy maradékaim körülbelül szóhasználattal gondozzák majd a keresztet. Hát így is van, és be is tartják általában, tehát nagyon adnak arra a helybeliek, hogy ha már a család vállalt egy ilyen kötelezettséget, akkor azt ők, ha tehetik, tovább viszik, és tulajdonképpen meg is csinálják. Ugye 1867-ben egy fakeresztet állítatott, amely hát 1905-re kidőlt egy vihar következtében, és 1943-ban a háború kellős közepén viszont Kisgyörgyné és gyermekei állítatnak egy kőkeresztet, ugye természetesen szintén Isten dicsőségére. Ez a kereszt a mai napig megvan tulajdonképpen. Hegedűs György kőfaragó készített egy viszonylag szép míves keresztet. A Szűcsi úton ismerős a név Kis István, már családnév, állítatott 1870-ben egy keresztet, ugye a plébános állította ugye korábban, ez ki lett cserélve szintén egy másik fakeresztre, hát mikor is 1905-re szintén ki lett cserélve, és hát ez a kicserélés megint abból állt, hogy a háború közepén Kis János és neje, Lacika Anna állítatott egy kőkeresztet, Isten dicsőségére állította Kis János és neje, Lacika Anna 1943-ban. Van egy dőlőmenti kereszt is, ez Báthy Jánosnak a vasbeton keresztje, ő a első világháború követően 1921-ben a Tarcúdi dűlőben állítatott egy betonkeresztet. Itt tulajdonképpen az iratokból ki is derül, hogy tulajdonképpen ezt a területet az egyháznak is ajándékozzák végül is.
0: Köszönöm szépen, hogy itt voltál. Kedves hallgatóink, Kerékgyártó József helytörténet kutatót hallották.

0: A Nagyeged-hegy tetején álló egykori kápolnát vélhetően a 18. század elején alapították, ugyanis a rá vonatkozó legkorábbi írott forrás 1746-ból származik. Bár az épület a hozzátartozó remetességgel jó néhány évtizedig fontos szerepet játszott Eger hitéletében, II. József a rendeket feloszlató ítélete következtében igen mostoha sorsra jutott. Az elfeledett Szentkereszt kápolna kutatása 2018-ban vette kezdetét a Kaptárkő Természetvédelmi és Kulturális Egyesület vezetésével. A kezdeti levéltári és könyvtári kutató munkákat követően egri természetjáró elődöktől származó információk alapján kerültek azonosításra az épület feltételezett romjai. A 2020-ban induló régészeti terepbejárásokat, illetve fémkeresős kutatásokat már a Dobó István Vármúzeum szakembereivel egyre több önkéntes csatlakozásával kezdték el. A következő percekben Valasek Enikő és Rákóczi Gergely régészeket hallják.
1: A Nagyeged-hegyi remete kápolnának a feltárásai már 5. éve zajlik, illetve hát ez volt a 4. feltárási szezonunk. És még további ütemeket is tervezünk, ugye a falaknak a nagy részét sikerült feltárni, de a járószintekig még nem jutottunk el mindenhol, úgyhogy kilátásban vannak még további feltárási ütemek.
2: Szolgált ez az ásatás valami újjal, újdonsággal?
3: Persze, igazából a templom és a leletanyag vonatkozásában is újdonságokkal szolgált ez a 2 hét feltárás, amit most végeztünk el. Mostani célunk ugye az volt, hogy a 2023 és 2024-ben megkezdett feltárások során kirajzolódó 22 méter hosszúságú, 11 méter szélességű templomnak az immár ismert alaprajzi szerkezetét pontosítsuk, illetve a járószinteket, valamint a padlószinteket találjuk meg a templomon belül és a templomon kívül. Ennek részben az is a célja, hogy a jövőbeni gépi munkával történő omladék kiszállításhoz adatokat nyerjünk, illetve a később megvalósuló általunk tervezett konzerválási és helyreállítási munkákhoz is tervezési adatokat nyerjünk. Most a célunk tehát az volt, hogy kívül és belül is járószinteket keresünk a templomhoz tartozó járószinteket.
2: Ez miért fontos?
3: Amit az előbb elmondtam, tehát a tervezés szempontjából fontos, hogy milyen szint volt az eredeti járószint, amelyet helyre kellene állítanunk, kívül-belül egyaránt, illetve hogy azt is tudjuk, hogy mekkora falmagasságok, tehát felmenő falak maradtak ránk a templomból. Most ugye úgy tűnik, hogy nagyjából olyan 2 méteres átlag falmagassággal lehet számolni a templom teljes területén, de van, ahol ennél több, van, ahol ennél kicsit kisebb, mert jobban lepusztult. Másrészt pedig ugye azért is fontos, mert így tudjuk megállapítani, hol volt az a szint, ahol egykor ugye a remeték, akiket sokakat név szerint is ismerünk, közlekedtek, valamint ugye a hívek, a évente 2-ször itt tartott körmenetek alatt itt közlekedő hívek, milyen szinten mozogtak, jártak a templomon belül, kívül, és hogy közelítették meg a templomot.
2: Most ez számomra azért furcsa, mert ha nem találtátok még meg a járószintet, akkor hogy is szivárogtak ki olyan információk, hogy már tudjátok azt is, hogy mi volt az épület előtt a helyén?
1: Igazából járószinteket már korábban is tudtunk, de csak mozaikokba, és most próbáljuk meg ugye a templomnak a többi szakaszán is megnézni, tehát eddig meg volt a padlónk, még a korábbi feltáráson például a nyugati főkapuban, de kívül még nem volt meg, és most már tudjuk a nyugati homlokzatnak az északi és a déli oldalán is, hogy hol van az alapozás teteje, tehát hol van a járószint, illetve az északi hajó mentén és a déli hajó mentén is egyaránt. És hogy korábban itt állt-e valamilyen épület, erről igazából nincsen információnk, mi a falaknak az alapozásait kutattuk meg.
3: Ugyanakkor arra vonatkozó régészeti adat eddig nem került elő, hogy itt a templom, a jelenleg ismert templom előzményeként valamilyen kegyhely, kápolna vagy templom állhatott-e. Erre egyedül egy közvetett adatunk van, ami jelen esetben ugye az érmék, az előkerült numizmatikai éremleletek szempontjából adatolható. Ezek ugyanis már nagyobb számban kerültek elő a jelenleg ismert templom és a jelenleg feltárt templom építése előtti időszakból is.
2: Tehát ez egy őrtorony lehetett, ami ott állt korábban?
3: Nem tudjuk, hogy milyen élet zajlott ott, amihez köthetőek ezek az érmék, amiket ott elhagytak az egykori emberek, illetve egy részüket pontosan tudjuk egy eseményhez datálni, azt ugye 1687-es töröktől való keresztény visszafoglalás idejére keltezhetjük. Több ilyen érmény is van, amelyek nem Magyarországon, hanem nyugati érmék, és amelyeket valószínűleg a itt elhelyezett, ostromtáborban elhelyezett itáliai, illetve német zsoldosok hagyhattak el.
2: Ezt már régen találtátok, régebben találtátok. A régészet napja alkalmából Valasek Enikő mutatta be az újdonságokat. Mik ezek?
1: Igen, a régészet napja alkalmából tartottunk egy kis házi konferenciát, vagy előadásokat a Dobó István Vármúzeum Dobó bástyájában. Itt az idei év legújabb kutatási eredményeit szerettük volna bemutatni. Elhangzott előadás ugye a Nagyegedhegyi kápolna feltárásáról, tehát a feltárási eredményeket mutattuk be, ugye a feltárt járószinteket, padlószinteket, illetve az új fémkeresős kutatásokkal előkerült leleteket. Ezek közül az egyik legérdekesebb, legfontosabb, amely nagyon közel a templomhoz került elő, egy 1763-as Mária Terézia érem volt. Ez az éremlelet valószínűleg a Nagyegedhegyen szolgált valamelyik remete hagyhatta el, tehát kifejezetten a kápolnának a fénykorához köthető. Ezen kívül előkerült még egy szintén nagyon gyönyörű állapotú és nagyon kvalitásos kivitelű kegyérem, amelyen Loyolai Szent Ignác látható az egyik oldalon. Ez a kegyérem azért is nagyon fantasztikus, mert ahogy mondtuk, említettük, ugye a járószinteket próbáltuk felkutatni, és a templom északi hajójától északra nyitottunk egy ilyen szondát, és ott pontosan az alapozásnak a tetejénél megfogtuk azt a humuszos járószintet, ahol egykor a kápolnát látogató zarándokok is közlekedtek, és pontosan ebbe volt beletaposva ez a kegyérem. Úgyhogy ezek a legjelentősebbek, illetve még jó pár 17. századi, 2-3 darab 17. századi ezüstérmét találtunk, valamint egy kis keresztet, amit szintén a zarándokok ejthettek el. És a régészet napjához kapcsolódóan egy lelőhely látogatást is tartottunk 13-án szombaton, ahol a látogatók megtekinthették a kápolnát és vezetések is voltak. Hasonlóakat majd tervezünk egy következő feltárási ütemben is. És amit még nagyon fontos említeni, a Dobó István Vármúzeum déli fogadó terében van egy állandóan látogatható kiállítás a kápolnában talált leletekről, illetve hát egy tablókiállítás, és ott tekinthetik majd meg az érdeklődők a legújabb eredményeket, illetve a leleteket.
2: Említette Gergely a földmunkákat. Most, ha kimegyünk oda, vagy akik kimentek, azok lenéznek a romokra. A földmunkák után magasodni fognak a romok?
3: Természetes, hiszen a mostani terepszint az nagy részt a templom felmenő falainak egykori beszakadásából, illetve leomlásából származó kőomladék tulajdonképpen, amely részben ugye betemette a falakat. Mikor 23-ban megkezdtük itt a régészeti feltárásokat, akkor ezt az egészet úgy is kell elképzelni, hogy maga ez egy a környezetéből enyhén kiemelkedő kőhalom volt tulajdonképpen, egy kis dombocska, úgyhogy hát mindazt, ami most is látható ott a helytetőn, hogyha felkeresik az emberek ezt a kápolnaromot, akkor azokat a falakat, amik most láthatók, azokat így szabadítottuk ki az omladéknak a fogságából. Így természetszerű, hogy ha további omladékot, amely eltakarja a falaknak még az alsó részét, eltakarítjuk onnan, akkor ezek emelkedni fognak, tehát relatíve változni fog a terepszint, és mint ahogy említettem, körülbelül olyan 2 méter magas felmenő falakkal számolhatunk majd ilyen módon.
2: Ezt az ásatást, ami itt folyik Eger környékén, Eger mellett, vagy felett az Egeden, jó példaként említik, a közösségi régészkedés jó példájaként ismerik és emlegetik szinte országszerte.
3: Igen, és most már azok a kutatók, azok a civil önkéntesek, akik kezdettől fogva úgymond ezért az ügyért dolgoztak velünk válvetve a régészeti feltárásokon, az írott források felkutatásán és az oltárkép felkutatásán is, most már tulajdonképpen egy hivatalosan is bejegyzett egyesületté tömörültünk, és ez a Nagyegedhegyi Szentkereszt Kápolnáért Egyesület nevet viseli. Most már szerencsére még weboldalunk is van, úgyhogy az érdeklődők ezt is megtekintetik, a www.remetekapolna.hu weboldalt, ezen keresztül minket támogatni is lehet, ugye ezt a munkát, amelyet most végzünk, illetve amely még ránk vár, nagyjából olyan 250 köbméter omladéknak a kitermelése, azt ilyen módon pénzügyi, vagy akár pedig szabadidős tevékenységből is lehet támogatni, olyan módon, hogy a feltáráshoz az érdeklődők csatlakozhatnak is.
2: De már csak jövőre?
3: Nem csak jövőre, terveink szerint idén, szeptember első felében is tervezünk további két hét régészeti feltárást tölteni a Nagyégethegy érenet a kápolnánál, majd természetesen erről a weboldalunkon és a közösségi médiában is be fogunk számolni.
0: Az elmúlt percekben Valasek Enikőt és Rákóczi Gergelyt, a Dobó István Vármúzeum régészeit hallották. Ezzel mai műsorunk véget ért, de az elköszönés előtt hallgassák meg szokásos felhívásunkat. Ha ismernek olyan történeteket, melyek keresztekhez, szobrokhoz, kiskápolnákhoz, harangokhoz vagy toronyórákhoz kötődnek, kérjük értesítsenek bennünket a következő elérhetőségek valamelyikén. Címünk 3300 Eger, Deák Ferenc utca 49. Telefonszámunk 36-os körzetszám 510-610, e-mailt pedig a következő címre várunk, info@szentistvánradio.hu. Segítségüket előre is köszönjük. Új adással két hét múlva jelentkezünk ugyanebben az időpontban. A műsor zenei szerkesztője Kovács Krisztina és a szerkesztő riporter Tikovics Ernő nevében is elköszön a műsorvezető Sinkovics Andrea. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
4: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!

0: Kérem a következőt. Egészségpercek a Szent István Rádióban.
1: Kedves hallgatóink, a folytatásban megismételjük a hétköznapokon elhangzott egészségügyi perceinket. Műsorunkban Fekete Anna gyógytornásszal, női manuálterapeutával a női egészség visszaállításáról beszélget Monos Márta, a Csillagpont Rádió szerkesztő műsorvezetője. Kérem, tartsanak velünk!
2: Szarka Judit szülésznőgyógyász doktornő volt itt a stúdió vendége, akivel az inkontinenciáról beszélgettünk és gyógyítási lehetőségeiről, és akkor felvetődött, hogy ő az ilyen betegséggel küzdők számára azt javasolja, hogy olyan szakembert keressenek meg, aki hüvei vizsgálatban járatos, hiszen nem mindegy, hogy milyen tanácsot kap az illető, nem mindegy, hogy az a bizonyos prés, a gyógymódszerek egyike, milyen hatást vált ki a szervezetben. Először azt szeretném megtudni, hogy Anna, aki miskolci, de most Pestről jött, igen, hogy került oda, hogy került a pályájára.
3: Igen, én 2011-ben végeztem gyógytornász fizioterapeutaként itt a Miskolci Egyetemen, és abban az évben, már szeptember 1-től a Miskolci Szent Ferenc Kórházban kezdtem el dolgozni, és 2021 márciusáig ott is dolgoztam. Úgyhogy 10 éves kórházi tapasztalattal a hátam mögött léptem ki utána a magánrendelésnek a világába, és a kórházi gyakorlatban igazából ott ugye látjuk, hogy mennyiféle terápia, meg mennyiféle továbbképzési lehetősége van nekünk gyógytornászoknak arra, hogy még jobban tudjuk segíteni a pácienseknek a gyógyulását, minél kevesebb gyógyszeri beavatkozással, és minél több aktív, vagy félig aktív ilyen beavatkozásokkal, és így kezdtem el továbbképezni magam.
2: Ezek egyébként kimondottan már az inkontinencia gyógyítására vonatkoztak, vagy a kezdet-kezdetén?
3: Nem, kezdet-kezdetén én elkezdtem szkoliózisos gyerekekkel foglalkozni.
2: Az mit jelent?
3: Gerincfeldüléssel rendelkező gyermekeknek a terápiája, ezt a kórházi kereteken belül. Utána elkezdtem különböző manuálterápiás képzéseket elvégezni, és így végeztem el a Semmelweis Egyetem által akkreditált manuálterapeuta képzést is, amit csak orvosok és gyógytornászok végezhetnek el. Ez egy 2 éves posztgraduális képzés, és meg egyéb McKenzie módszer, FDM.
2: Tehát ezek akkor kimondottan a mozgásszervi, igen, megbetegedésekre vonatkoztak, igen, akkor még, ugye?
3: Igen. És 2019-ben akkor már egyre több barátnőm édesanyává vált, és akkor mondták, hogy ilyen-olyan-olyan problémájuk van, és hogy én gyógytornász vagyok, nekem tudni kéne, hogy mit kell velük csinálnom.
2: De ebbe benne volt az inkontinencia, a bizonyos visszatartási
3: zavar? Az inkontinencia is benne volt már, illetve benne volt a császár utáni problémák. És akkor így 2019-től folyamatosan olyan továbbképzésekre mentem, amik igazából a szülés utáni regenerációt segítették. Ebben ugye a császárhegkezelés, meg szülés előtti, szülés utáni regenerációs programok, és azt éreztem, hogy ettől azért még van mélyebb tudás gyógytornászként, és így kezdtem el. 2022-ben voltam először egy ilyen speciális inkontinencia képzésen, és akkor onnantól kezdve 23-tól kezdtem el mélyebben ténylegesen a medencefenék fizioterápiával foglalkozni, ami ugye azt vallja, hogy gyógytornászként is, ugyanúgy, mint egy nőgyógyászati vizsgálat, úgy mérjük fel igazából a medencefenék izmoknak az állapotát, izomerejét, tónusát, funkcióját, hogy hüvei vizsgálatot végzünk, vagy hogyha szükséges, akkor rektális vizsgálatot.
2: Mert hogyha nem így történik a gyógyítás, a javallat, akkor annak milyen veszélyei vannak? Tehát a kettő közötti különbséget szeretném, hogyha részletezni.
3: Igen, én ebben nagyon főleg amióta vizsgálok és tapasztalom, hogy a hölgyek mit éreznek, amikor én kérem az izmoknak az aktivizációját, és ténylegesen mit csinálnak az izmok, vagy hogy az tényleg egy emelő mozdulat-e az izmok szempontjából, vagy pedig egy nyomópréselő mozdulat-e, ezt csak akkor tudjuk hatékonyan kontrollálni, hogyha a hüvei vizsgálaton keresztül történik ez az egész folyamat.
2: Igen, mert többet árthat nyilván, mint használ akkor, hogyha nem egy megtartó funkció lép életbe, hanem ez a bizonyos tolónyomó, ugye?
3: Igen, és nagyon sokszor tapasztalom azt, hogy online hasizom regenerációs tréningekbe belemennek a frissen szült édesanyák, nem tudják, hogy a medence fenékizmokkal milyen probléma van, nem tudják az izmokat megfelelően működtetni, és erre a nagy has szorításra fókusz, a has összehúzására, a has behúzására létrejövő fókusz, ha a medence alap és a medence fenékizmok nem tudnak megfelelően tartani, akkor az összes kismedencei szerv oda fog lepréselődni, és így romlik a szerveknek is a helyzete, illetve az izomnak a funkciója.
2: Ezt mennyire lehet ezt a fajta ösztönös mozdulatot vagy reakciót módosítani? Tehát hogy lehet megtanítani a pácienst arra, hogy mi a helyes izommozgatás?
3: Nagyon sok hölgy egyébként tudja és jól tudja, viszont sokszor találkozok olyan hölgyekkel, aki azt hiszi, hogy tudja, és akkor ilyenkor jön az a visszacsatolás, hogy én mit mondok neki, hogyan mondom neki, nála például mi az a az a szó összetétel, ami is tudja stimulálni azt, hogy ne préseljen, hanem emeljen.
2: Most itt azért kell óvatosnak lenni, mert hogy az eleve a tabu témák egyike, és nehéz megfogalmazni, és nehéz rávezetni az illetőt arra, hogy mit csináljon? Vagy azért, mert egyáltalán nehéz dolog ezt a különbséget érzékeltetni?
3: Nagyon sokszor azt tapasztalom például, hogy a medence fenékizmoknak az izom ereje gyenge, vagy elveszlik a kapcsolat az idegrendszer és az izom működtetés között. És sokszor például úgy kezdjük a terápiát, hogy nagyon kevés aktív gyakorlat, és mondjuk adunk a hölgyeknek elektrostimulációs készüléket, hüvelybe behelyezhető szondával, hogy az elektrostimuláció adja meg igazából az impulzust az idegrendszernek is, meg az izomnak is, meg az egész szervezetnek, hogy tudja egyáltalán a hölgy, hogy melyik izmával is szeretnénk elkezdeni foglalkozni.
2: Itt az agynak milyen szerepe van a gondolkodásnak ebben?
3: Inkább ilyen izom-idegrendszeri kapcsolat.
2: Tehát spontán reakcióról van
3: igen,
2: szó.
3: Igen, igen, igen.

0: Idő után csökkentjük az elektrostimulációs kezelést, és növeljük az aktív torna gyakorlatait.
1: Még rá nem kap gyakorlatilag. Igen. Erre, ugye?
0: Igen.
1: Na most ugye az medencefenék izomzatnak kettős funkciója van, jól gondolom, hogy egyrészt úgy értem, hogyha egy erős izomzat van, akkor az pozitív értelemben is hatat, meg negatív értelemben is?
0: Inkább a tónusával kapcsolatban, hogyha egy jól működő, dinamikus rendszerről beszélgetünk, ami azt akarja, hogy a légzéssel együtt a medence fenékizom és a hasizmok is, a hasizomnak a legbelső rétege normálisan, optimálisan tud működni, akkor nekünk van egy jó kis rendszerünk. Viszont vannak olyan helyzetek, például császáros édesanyáknál nagyon sokszor tapasztalom, hogy náluk ugye hasi úton történt a szülés, és ez a hasi úton történő szülés akár feszesebb alaptónusú medencefenékizomzathoz is vezet. De egy hüvelyi szülésnél is lehet, hogy feszesebb alaptónusa van a medencefenékizmoknak. Hogyha egy izom nincsen megfelelő alaptónusban, akkor gyenge. Attól függetlenül, hogy túlnyúlt, vagy pedig túlfeszült, ugyanúgy gyenge, és okozhat inkontinens problémákat.

0: Anna, mennyire befolyásolja a kötőszövet egy laza izomzattal rendelkező, vagy egy kötött izommal rendelkező hölgy állapotát?
1: Ez nem feltétlenül...
0: Nem függ össze?
1: Sokszor nem. Medencefenéknél sokszor nem.
0: Mert laikus létemre én azt gondolom, hogy ahol nem elég kötött az izom, ott...
1: Ez azért érdekes, mert például van ez a rectus diasztázis nevű...
0: Ez mi?
1: Természetes folyamata. Ez azt jelenti, hogy amikor a két egyenes hasizom, ami a szeméremcsont és a szegcsont között helyezkedik el, várandóság, vagy túlsúly, vagy túlterhelés, hasi hízás hatására elkezd szétvándorolni egymástól. Ezt hívják ugye szétnyílt hasizomnak, de én ezt sem nagyon szeretem, csak ugye ez így a trendi fogalom.

0: És például sportoló édesanyáknál, vagy sportoló uraknál is lehet amúgy látni, hogy annyira feszes izomzattal rendelkeznek, hogy automatikusan jobban távolodik a két egyenes hasizom egymástól. Úgyhogy nem feltétlenül...
1: Ami oka lehet például egy ilyen problémának.
0: Akár, nem? Igen. Igen, igen.
1: Összes szóba került az, hogy császáros anyukák is jelentkeznek, és eszembe jutott a császárvonal, igen. Ugye, a kisverusról beszélgettünk itt az adás előtt, aki itt többször nyilatkozott már, tehát vannak olyan szakosodott közösségek, ha úgy tetszik,
0: igen.
1: Akik ezzel foglalkoznak, részletesen foglalkoznak. Egymással milyen kapcsolatban vagytok?
0: Igen, én dolgozok együtt a verusékkal, és nagyon-nagyon szeretem őket. Szokták tőlem kérdezni, hogy mikor ajánlok online tornaprogramot, és mikor nem ajánlok tornaprogramot. Én, mint medencefenékre specializálódott gyógytornász, hüvei szülés után tényleg minden édesanyának javasolnék egy uroginekológiai kivizsgálást, amit ugye Szarka doktornő
1: igen,
0: is végez.
1: Igen, itt nálunk Miskolcon is.
0: Igen. Illetve, hogyha az uroginekológus azt tanácsolja, hogy medencefenék specialista gyógytornászt keressen fel a hölgy, akkor fordítson rá időt, energiát. Mert az a tapasztalatom, hogy utána már sokkal könnyebb belemenni egy bármilyen edzésprogramba, hogyha az alapok megvannak, és sokkal könnyebb felépíteni a regenerációt. Viszont, hogyha valaki császáros édesanya, császáros édesanyákkal 2019 óta foglalkozok, vagy bármilyen nőgyógyászati operáción átesett hölgyekkel, és nagyon látom, hogy mennyire fontos az az edukáció, amit a császárvonal is ad a hölgyeknek azzal kapcsolatban, hogy fontos tud lenni a hekkezelés annak érdekében, hogy ne legyen későbbiekben problémájuk, panaszuk.
1: Mi most elsősorban akkor a fiatalabb korosztályról beszélünk. Na de ez a probléma, ez érinti az idősebb korosztályt is, sőt.
0: Igen. Ó, és olyan ügyesek és szorgalmasak, hogy kenterbe verik a fiatalabbakat.
1: És a szemérmesség, mert azért általában a mai generáció tagjai jobban ügyelnek az egészségükre, könnyebben elmennek az intim vizsgálatokra is, ellentétben az idősebb korosztályal, az nem jelentkezik?
0: Aki idősebb hölgyekkel találkozok, sokkal kevesebb szer tapasztalok szemérmességet, már annyi élettapasztalatuk van, annyi mindenen átestek, és tudták, hogy egy gyógyító és egy páciens közötti viszony azért teljesen más. Tehát szemérmességet inkább a fiatalabb hölgyektől szoktam kapni. Igen.
1: Mert itt Szarka doktornő neve szóba került, és mi erről beszélgettünk, hogy ugye van egy olyan réteg, akik inkább azt a megoldást választják, hogyha ilyen inkontinenciás panaszuk van, különböző nadrágokat, betéteket iratnak fel, meg gyógyszereket, és kevésbé vállalkozókedvűek a vizsgálatra.
0: Ugye én csak azokkal találkozok, akik vállalkozókedvűek.
1: Igen. Akkor most kezdjünk el részletesen beszélni magáról, erről a speciális terápiáról, jó?
0: Jó.
1: Millió dolog van, amire figyelni kell. Ennek te megszerezted a szakmai tudását, most már a gyakorlati tapasztalatokkal igen. Is igencsak bőségben
0: hát,
1: vagy.
0: Igen, igazából 2-3 éve csak ezzel a területtel foglalkozom már.
1: Mennyire jellemző ez a probléma?
0: Én úgy gondolom, hogy nagyon. Mindig azt szoktam mondani, hogy az első lépés, ami ilyen nagy vízválasztó szokott lenni ezzel akár a kismedencei szervsüllyedésekkel, tehát prolapszusokkal kapcsolatban, vagy a medencefenék izomzatnak a problémájával, az ugye a várandóság és a szülés, és utána a menopauza időszaka.
1: Tehát a két korosztály tulajdonképpen, ha úgy tetszik.
0: Igen.
1: Ugye? Okay. Mi a specialitás egy ilyen medencefenék vizsgálat során? Hogy történik maga ez a vizsgálat?
0: Én mindig az első alkalomra egy bő másfél-két órát szoktam hagyni, és jó, hogy megtehetem, mert szükséges. Ebbe benne van egy kikérdezés, egy állapotfelmérés igazából, és akkor utána, mint a nőgyógyászati vizsgálatnál, hanyat fekvő testhelyzetben, hüvelyen keresztül megvizsgálom az izomnak az izomerejét, az alaptónusát, a koordinációját, a relaxációs képességét, vannak-e fájdalmas területek, nagyon sok mélyen fekvő csípőizmot el lehet érni például hüvelyen keresztül, vagy hogyha olyan a probléma, akkor végbélen keresztül, és akár ezeknek az izmoknak is a tónusát, állapotát lehet érzékelni, hogy ők milyen tónusban vannak, és az ő tónusok kihatással van-e a medencefenék izomzatnak a tónusára.
1: Ezeket az izmokat aztán hogy lehet aktivizálni, hogy lehet megtanítani a klienst, pácienst arra, hogy ő karban tartsa magát?
0: Ez mindig ugye attól függ, amit már említettünk a beszélgetés elején, hogy hanyas az ő izom ereje. Vannak-e fájdalmas pontjai? Van-e fájdalmas területe? Például sokszor találkozok olyan hölgyel, aki már 2-3 éve szült például, és a gát seb, a gátmetszésnek a helye még mindig fájdalmas. Hogyha kikezeljük a fájdalmat, és eltűnik onnan az idegrendszer szempontjából a fájdalom, akkor lehet, hogy automatikusan bekapcsol már egy jó tónusba.
1: Tehát itt nem műtétre kell gondolni, nem. Hanem speciális tornára.
0: Igen.
1: És mennyire végérvényes az ilyen, meddig tart például a kezelés, időintervallumra gondolok, és mennyire végérvényes megoldás?
0: Igazából én nem heti rendszerességgel találkozok a hölgyekkel, hanem megtörténik az állapotfelmérés, és az állapotfelméréshez viszonyítva tudom, hogyha ők minden nap foglalkoznak a medencefenék izomzatnak a tréningezésével, ez legyen akár, mert vannak olyan esetek is, amikről már beszéltünk, hogy lehet, hogy a lazítás lesz az ő tréningje, nem feltétlenül az aktivizáció, de hogyha minden nap foglalkozik vele, akkor tudom, hogy körülbelül egy olyan 3-4-5 hét múlva milyen állapotban szeretnénk látni, igen, és akkor azt szoktam mondani a hölgyeknek, hogy amikor elértük a következő szintet, akkor kérjenek újra időpontot. Ideális lenne, hogyha egy 60 másodpercen keresztül azért tudnák a hölgyek aktívan tartani tudatosan a medencefenék izomzatot, tehát hogy az már egy olyan állóképesség, amivel mondjuk egy futáshoz is vissza lehet engedni a hölgyeket, de ez nagyon egyéni, nagyon személyes, tehát lehet, hogy valakinek azt mondom, hogy akkor se engedem visszafutni, hogyha ő 60 másodpercen keresztül tudja aktivizálni, mert olyan prolapszusokkal rendelkezik, vagy nem tudom, hogy a pessarium terápiáról.
1: Majd legközelebb, mert ugye lesz egy második beszélgetésünk, nem menjünk ebbe bele, most így nagy általánosságban
0: gondoltam. Tehát, hogy vannak segédeszközök, amik ugye segítik ezeknek a kismedencei szerveknek a helyén tartását, amellett, hogy a medencefenékizmokat is dolgoztatjuk, tornáztatjuk.
1: Prevenció. Mit lehet tenni, javasolni?
0: Ez annyira attól függ egyrésztről, hogy a szülés folyamata milyen, a várandóság folyamata milyen, genetikailag a kötőszöveti rendszerünk milyen. Sokszor találkozok friss, tőlem fiatalabb édesanyákkal, akik el vannak keseredve, hogy mit tudtak volna tenni. Sokszor azt mondom nekik, hogy az, hogy elkezdik önmagukat hibáztatni, nem feltétlenül segítség. Vannak olyan természetes, fiziológiás dolgok, amik a női szervezetben akár egy várandóság során, vagy akár a menopauza következtével bekövetkeznek, és lehet, hogy mi mindent megpróbálunk tenni az ellen, hogy ne történjen meg, mégis a genetikánk arra
1: predesztinál mondjuk igen. Így bennünket.
0: Igen, tehát jó, hogyha foglalkozunk vele, illetve jó, hogyha tudjuk, hogy milyen szakembereket ajánlatos felkeresni.

0: A mai adásban megismételtük a hétköznapokon elhangzott egészségperceinket. Az elmúlt héten Fekete Anna gyógytornásszal, női manuálterapeutával, a női egészség visszaállításáról beszélgetett Monos Márta, a Csillagpont Rádió szerkesztő műsorvezetője. Köszönöm figyelmüket, a szerkesztőt Berecz Renátát hallották.
1: Kérem a következőt. A Szent István Rádió egészségperceit hallották.

0: Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
1: Négy óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
1: Az emberi élet tiszteletéért imádkozzunk júliusban, kérte Leó pápa. Egy olyan világban, amelyet Ferenc pápa a kiselejtezés kultúrájának nevezett, 14. Leó júliusi imaszándéka az emberi élet tiszteletben tartásáért szól annak minden fázisában. 14. Leó arra buzdítja a hívőket és a jó akaratú embereket, hogy csatlakozzanak a szándékaiért való imához. A szeretet civilizációja nem egyetlen látványos gesztusból születik, fogalmazott Leó pápa homíliájában Lampedúzán. Július 4-én a Szentatya lelkipásztori látogatást tett Olaszország legdélibb szigetén, Lampedúzán. Látogatásának fő programja az Aréna sportpályán bemutatott szentmise volt. Az oltárnál a Porto Salvoi szűzanyának, Lampedusa védőszentjének a képe volt látható. Homíliájában a pápa az irgalmas szamaritánusról szóló példabeszéd alapján arra kérte a hívőket, hogy a közöny helyett a felebaráti közelséget válasszák. Köszönetet mondott mindazoknak, akik évek óta segítik a migránsokat, és hangsúlyozta. A szeretet civilizációja a mindennapi hűség apró cselekedeteiből épül. Arra buzdította Európát, hogy a migrációra hosszú távú, emberséges választ adjanak. Lampedusa lakóit pedig arra kérte, hogy továbbra is őrizzék a hit, a remény és a szeretet éltető erejét. Magyarországon elsősorban tehetséggondozásra, valamint az innovációs szemlélet kiterjesztésére van szükség, ezért stratégiai cél, hogy a Nemzeti Tudásképző Akadémia ne csak fennmaradjon, hanem tovább erősödjön, mondta a Tudományos és Technológiai Minisztérium tudománypolitikai és innovációs államtitkára a Nemzeti Tudósképző Akadémia diplomátadó ünnepségén. Horváth Péter a köszöntőjében hangsúlyozta, a Nemzeti Tudósképző Akadémia nem egyszerűen tehetséggondozó program, hanem egy olyan életpályamodell, amelyre egész Európa felfigyelhet. Hozzátette, kevés ország épít ki ilyen erős mentorhálózatot, és kevés gondolkodik ennyire hosszú távon. Kacskovics Imre az Eötvös Loránd Tudományegyetem természettudományi karának dékánja kiemelte, az orvostudomány, a biológia és a kémia szempontjából kivételes korszakban élünk, amikor a tudományos felismerések korábban elképzelhetetlen gyorsasággal jutnak el a laboratóriumtól a betegágyig, vagy egy új molekula felfedezéséig, amit a koronavírus járvány idején született vakcinák is bizonyítanak. Szakmai kerekasztalon az ágazati szereplőkkel egyeztetve újítaná meg az egészségügyet az Egészségügyi Minisztérium. A tárca célja valódi párbeszédet építeni az ágazati szereplőkkel és együtt kialakítani azokat a prioritásokat, amelyek mentén hatékonyabb, gyorsabb és kiszámíthatóbb működés valósulhat meg az egészségügy kulcsterületein, írta az egészségügyi miniszter a közösségi oldalán. Hegedű Zsolt közölte. A tárca szakmai munkacsoportjának első kerekasztala a közös megoldás keresésről, a partnerségről és a nyitottságról szólt. A megbeszélést Ilku Lívia közigazgatási államtitkár vezette, aki a gyógyszer- és orvostechnikai területért felel majd. A miniszter beszámolója szerint a találkozón három stratégiai témát tekintettek át, a gyógyszerügyeket és a klinikai vizsgálatokat, az ellátási láncot és a gyógyszerészi hivatásrendet, valamint az orvostechnikai és gyógyászati segédeszközök területét. Az elmúlt 4 évben 1024 milliárd forintot fizettek ki az autópálya konceszornak, ami brutális, felfoghatatlan szám, hangsúlyozta a közlekedési és beruházási miniszter a közösségi oldalán közzétett videóban. Vitézi Dávid elmondta, elkezdték átvilágítani az autópálya konceszciót. A 24 ezer milliárd forintos szerződést Szíj László és Mészáros Lőrinc magántőke alapjaival kötötte meg a kormány 35 évre csaknem minden magyar autópálya működtetéséért és fejlesztéséért a jogát átengedték, amit a magyar állam, a költségvetés, az adófizetők finanszíroznak. Végül az időjárásról. A változó mennyiségű és vastagságú felhőzet mellett hosszabb, rövidebb napos időszakokra is számíthatunk. Elszórtan záporok, zivatarok előfordulhatnak. Az északnyugati szelet nagy területen élénk, helyenként erős lökések kísérhetik. Zivatarok környezetében is megerősödhet, akár viharossá fokozódhat a szél. A legmagasabb nappali hőmérséklet hétfőn 26 és 31 fok között alakul. Híreket hallottak.
0: Holdvilág.
1: Kedves hallgatóink, hajnali zenés óránkban Robi Lakatos és zenekara muzsikál. Kellemes zenehallgatást kívánunk!

Kedves hallgatóink, hajnali zenés óránkban Robi Lakatos és zenekara muzsikált. További tartalmas rádiózást kívánunk Kovács Krisztina zenei szerkesztő nevében is. A műsorvezetőt Sinkovics Andrát hallották.

0: Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
1: Öt óra.

0: Napköszöntő. Reggeli magazin.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus, kedves hallgatóink! 2026. július 6. napja van, hétfő. Szeretettel köszöntök mindenkit, a mikrofonnál Molnár Andrást hallják. Munkatársaim a zenei szerkesztő Kovács Krisztina, a hírszerkesztő hírolvasó Sinkovics Andrea, a technikai pultnál pedig Somogyi Márton ül. Rádiónk elnöke Buda Péter atya, igazgató főszerkesztőnk Bércesi András és a műsorkészítő kollégák nevében is tartalmas időtöltést kívánok mindenkinek. A mai nap gondolatébresztő mondata Mark Twain-től származik, és így hangzik: könnyebb megtéveszteni az embereket, mint meggyőzni őket arról, hogy megtévesztették őket. A folytatásból kiderül, milyen műsorokkal várjuk Önöket a készülékek elé a következő órában. Műsorismertetésünk után a napi mellja hangzik el, majd híreket mondunk, és a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását sugározzuk. 17:30 hírek, majd a névnaposokat köszöntjük, és a kalendárium eseményeit ismerhetik meg. 18:00 hírek, és ezt követően jelentkezünk legközelebb műsorismertetéssel. Tartsanak velünk, érdemes!
2: A nap imája.

Könyörgöm, édes Jézusom, adj békét a kereszténységnek, adj elegendő termést minden keresztény országnak. Tartsd meg, Uram, barátaidat szent szolgálatodban, térítsd meg ellenségeidet, s fékezd meg gonoszságaikat. Könyörgöm, Uram, királyok királya, az egész világ uralkodóiért, egyesítsd őket a te szellemedben, hogy soha se vezessenek gonosz háborút akaratod ellenére és a lelkük kárára. Könyörgöm, édes Uram, minden szükséget szenvedő keresztényért, hánykolódjanak bár a tengeren, sínylődjenek betegségben, börtönben, nyomorban vagy gondban. Szolgáljon vigasztalásukra a te kegyes jóságod, s ne veszítsék el kegyelmedet soha. Könyörgöm hozzád, égi Atyám, minden keresztény lélekért, akik ma válnak meg a testüktől. Mentsd meg őket, irgalmas Istenem, s légy kegyes hozzájuk az ítéletkor.

Hallgassák meg híreinket! Az emberi élet tiszteletéért imádkozzunk júliusban, kérte Leó pápa. Egy olyan világban, amelyet Ferenc pápa a kiselejtezés kultúrájának nevezett, 14. Leó júliusi ima szándéka az emberi élet tiszteletben tartásáért szól annak minden fázisában. 14. Leó arra buzdítja a hívőket és a jó akaratú embereket, hogy csatlakozzanak a szándékaiért való imához. A szeretet civilizációja nem egyetlen látványos gesztusból születik, fogalmazott Leó pápa homíliájában Lampedúzán. Július 4-én a Szentatya lelkipásztori látogatást tett Olaszország legdéli szigetén, Lampedúzán. Látogatásának fő programja az aréna sportpályán bemutatott szentmise volt. Az oltárnál a Porto Salvoi szűzanyának, Lampedúza védőszentjének a képe volt látható. Homíliájában a pápa az irgalmas szamaritánusról szóló példabeszéd alapján arra kérte a hívőket, hogy a közöny helyett a felebaráti közelséget válasszák. Köszönetet mondott mindazoknak, akik évek óta segítik a migránsokat, és hangsúlyozta. A szeretet civilizációja a mindennapi hűség apró cselekedeteiből épül. Arra buzdította Európát, hogy a migrációra hosszú távú, emberséges választ adjanak. Lampedúza lakóit pedig arra kérte, hogy továbbra is őrizzék a hit, a remény és a szeretet éltető erejét. Magyarországon elsősorban tehetséggondozásra, valamint az innovációs szemlélet kiterjesztésére van szükség, ezért stratégiai cél, hogy a Nemzeti Tudásképző Akadémia ne csak fennmaradjon, hanem tovább erősödjön, mondta a Tudományos és Technológiai Minisztérium tudománypolitikai és innovációs államtitkára a Nemzeti Tudósképző Akadémia diplomátadó ünnepségén. Horváth Péter a köszöntőjében hangsúlyozta, a Nemzeti Tudósképző Akadémia nem egyszerűen tehetséggondozó program, hanem egy olyan életpályamodell, amelyre egész Európa felfigyelhet. Hozzátette, kevés ország épít ki ilyen erős mentorhálózatot, és kevés gondolkodik ennyire hosszú távon. Kacskovics Imre az Eötvös Loránd Tudományegyetem természettudományi karának dékánja kiemelte, az orvostudomány, a biológia és a kémia szempontjából kivételes korszakban élünk, amikor a tudományos felismerések korábban elképzelhetetlen gyorsasággal jutnak el a laboratóriumtól a beteg ágyig, vagy egy új molekula felfedezéséig, amit a koronavírus járvány idején született vakcinák is bizonyítanak. Szakmai kerekasztalon az ágazati szereplőkkel egyeztetve újítaná meg az egészségügyet az Egészségügyi Minisztérium. A tárca célja valódi párbeszédet építeni az ágazati szereplőkkel és együtt kialakítani azokat a prioritásokat, amelyek mentén hatékonyabb, gyorsabb és kiszámíthatóbb működés valósulhat meg az egészségügy kulcsterületein, írta az egészségügyi miniszter a közösségi oldalán. Hegedű Zsolt közölte. A tárca szakmai munkacsoportjának első kerekasztala a közös megoldás keresésről, a partnerségről és a nyitottságról szólt. A megbeszélést Ilku Lívia közigazgatási államtitkár vezette, aki a gyógyszer- és orvostechnikai területért felel majd. A miniszter beszámolója szerint a találkozón három stratégiai témát tekintettek át, a gyógyszerügyeket és a klinikai vizsgálatokat, az ellátási láncot és a gyógyszerészi hivatásrendet, valamint az orvostechnikai és gyógyászati segédeszközök területét. Az elmúlt 4 évben 1024 milliárd forintot fizettek ki az autópálya konceszornak, ami brutális, felfoghatatlan szám, hangsúlyozta a közlekedési és beruházási miniszter a közösségi oldalán közzétett videóban. Vitézi Dávid elmondta, elkezdték átvilágítani az autópálya konceszciót. A 24 ezer milliárd forintos szerződést Szíj László és Mészáros Lőrinc magántőke alapjaival kötötte meg a kormány 35 évre csaknem minden magyar autópálya működtetéséért és fejlesztéséért a jogát átengedték, amit a magyar állam, a költségvetés, az adófizetők finanszíroznak.
Végül az időjárásról. A változó mennyiségű és vastagságú felhőzet mellett hosszabb, rövidebb napos időszakokra is számíthatunk. Elszórtan záporok, zivatarok előfordulhatnak. Az északnyugati szelet nagy területen élénk, helyenként erős lökések kísérhetik. Zivatarok környezetében is megerősödhet, akár viharossá fokozódhat a szél. A legmagasabb nappali hőmérséklet hétfőn 26 és 31 fok között alakul. Híreket hallottak.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallják.

Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Vasárnapi adásunk témája. A Világegyház támogatja Leó pápát a béke kezdeményezésekben. Stúdióbeszélgetés Németh László bíboros belgrádi érsekkel a konzisztóriumról.

0: Nagy örömmel és szeretettel köszöntöm Németh László bíborost, belgrádi érseket a Vatikáni Rádió stúdiójában, Szent Péter és Pál ünnepén itt Rómában.
1: Szeretettel üdvözlök minden hallgatót.
0: Nemrég érkezett arról a szentmiséről, amit Leó pápa mutatott be a konzisztóriumon résztvevő bíborosokkal együtt. Milyen élmény volt ez a szentmise?
1: Meg kell vallanom, hogy minden mise, akármelyik szentatyával a Szent Péter Bazilikában, az egy fantasztikus élmény. Sokkal jobban élvezem, mint amikor kint van a téren a bazilika előtt. Az is érdekes, de ott valahogy a térnek a nagysága egy kis az embernek elmondja a figyelmét csak az oltárról. Míg a bazilikában ez egy gyönyörű környezet, a zene, amely sokkal jobban élvezhető, tehát a zenei része a liturgiának, és minden, ami ott történik, láthatóan az ember előtt, az egy fantasztikus, mély, szinte majdnem misztikus érzést hagy bennem. Az idei szentmise egy kis a nagy meleg nyomása alatt volt, ugyanis már reggel úgy volt, hogy 3-9-re legyünk bent a Vatikánban, a bazilikánál, hogy felöltözünk és időbe be tudjunk vonulni, ami minden rendben volt, de már 9-kor is 34 fok volt, úgyhogy és az elején, mikor bevonultunk a Székesegyházba, meleg volt nagyon. Hála Istennek utána, ahogy az ember nyugodtabban részt vett a liturgiában, az embernek a hőmérséklete is rendeződött. Hát egy nagyon szép szentmise volt, öröm volt látni, az egyházunk képes újból és újból megújulni és fiatalodni, ugyanis ma nem csak Péter és Pál ünnepe volt, hanem az új érsekek, metropoliták pallimot kaptak a Szentatyától, és én ebben az örömben, vagy megtiszteltetésben 3 évvel ezelőtt részesültem, és azon gondolkodtam, itt van 39 új főpap, és az egyház képes minden évben újakat és újakat bevezetni ebbe a körbe. Most megmondom őszintén, nem valami hatalmas a különbség egy püspök és egy metropolita érsek között, de azért magában a szimbolikája az egésznek, hogy vedd válladra a nyájadnak a gondjait, vezesd a nyájadat, ugyanis a pallium ebből a gyönyörű gyapruból készült fiatal bárányok gyapjából. Tehát össze van kötve a bárányjal, össze van kötve a nyájjal, össze van kötve azzal, hogy Jézus a vállán vitte az elveszett, legalábbis a példabeszéd alapján, és a jó pásztort mindig úgy mutatjuk be, hogy a vállán viszi a juhot. De ez egy fantasztikus élmény, és nagyon szép volt. Tehát a templom teli volt, a bazilika az ilyenkor mindig teli van. A Szentatya tartott egy szép beszédet, és kitért különösen Péter és Pál küldetésére, akik mind a ketten Rómában fejezték az életüket. Rámutatott a különbségre a kettőjük között, tehát Péter, aki az egységet jobban formálta, és ezért volt hivatott, még Pál az, aki a népeknek hirdette az evangéliumot, de előtte, mielőtt ezt csinálta volna ő is, az Istennek a különleges kegyelméből megtért, és egy apostollá vált akkor is, hogy az egyet apostol, akit nem Jézus választott ilyen értelemben, hogy úgy, mint fizikailag, hogy látszódott volna. De biztos, hogy Jézus választotta, mert tudjuk, mikor esett a lóról a damaszkuszi úton, azt mondta, Uram, mit akarsz, ki vagy? Tehát ez világos a beszédből, párbeszédből, hogy Jézus volt az, aki őt kegyelmével meglátogatott és megáldott, kiválasztott erre az új feladatra.
0: Június 26-án és 27-én tartott Leó pápa egy újabb rendkívüli bíborosi konzisztóriumot. Ez a januárinak tulajdonképpen a második állomása. Ezen 178 bíboros vett részt, közöttük ön is. Itt 4 ülésről volt szó, nagyjából mi beszámoltunk a Vatikáni Rádióban ezekről a témákról. Engem ami megfogott, az magának a Szentatyának a definíciója a konzisztórium jelentéséről, miszerint a bíborosi kollégium összegyűlik Péter utódja körül, hogy a kölcsönös meghallgatás és a közös megkülönböztetés során a Szentlélek segítse a pápát az egyház vezetésében. Azt is elmondta, hogy az egyházban olyan tereket kell teremteni, ahol Isten népe meghallgatja egymást, együtt imádkozik, megkülönböztet és halad előre az útján. Ez tulajdonképpen maga a szinodalitás, és ennek a lelkisége fogja vezetni a következő találkozót, amire majd októberben kerül sor. Ezzel egy picit így megadta a pápa az egész konzisztóriumnak a jelentését, értelmét, keretét. Bíborosként milyen volt ezen részt venni?
1: Mind, amit ön most mondott, ez benne volt a pápa beszédében. Egy dolog van, amire kitérnék, és ami egy teljesen személyes tapasztalat, ugyanis más dolog, mikor az ember bíborosként részt vett találkozón a Szentatyával, aki a bíborost kreálta, tehát kinevezte. És más dolog, amikor mint bíboros részt veszünk a találkozó egy olyan pápával, akit mi választottunk. Tehát ez egy hihetetlen különbség, ami lelkileg is meghatározza, ugyanis van egy olyan közösségi vonal köztünk, hogy úgy mondanám, tehát egy olyan összeköttetés, amelyet szinte lehetetlen másképp megmagyarázni, mert ott voltunk, tehát ő a mi imánk, a mi nyitottságunk a Szentlélekre, valahogy ő az eredmény ennek. És ezt ő teljesen világosan ugyancsak fél mondatokban mondta, hogy ti vagytok azok, akik megválasztottatok, akkor most legyetek itt és támogassatok abban, ahol lehet és ahol tudtok. Természetesen mondta, hogy a végén azért neki mégiscsak a Szentlélekben kell egy irányelvet meghatározni, amely lehet, hogy másképp lesz, de nagyon érdekli, hogy mit gondolunk. Egy fantasztikus tapasztalat, még egyelőre tanuljuk az egész folyamatot. Ez a második rendkívüli konzisztórium, amelyet ő egybe hívott. Amit sikerült már elérnünk, hogy megegyeztünk abban, hogy mostantól a jövőben egy konzisztórium lenne rendkívüli évente, és az egy kicsit hosszabb lenne, tehát 4 nap ez a javaslat. Most meglátjuk, hogy a Szent Atya mit fog ebből kihozni, mert hát hozzátartozik a hosszú út, nagyon sok bíboros, úgy mondanám majdnem, hogy napon keresztül utaznak, mert nincsenek összeköttetések. Ferenc pápának köszönhetően óceánszigeti bíborosok is vannak, akiknek kb. Egy nap kell csak, hogy eljussanak egy nagyobb repülőtérre, és utána akkor Rómába bejönni, úgyhogy ez hozzátartozik, meg az utazás után azért nem lehet egyszerre elkezdeni rögtön dolgozni. Mondjuk meg őszintén az utazási nehézség, ahogy az amerikaiak mondják, jetlag, meg hasonló dolgok azért kihatnak az egész életstílusunkra. Úgyhogy ezzel mindenki elégedett volt, tanuljuk a konzisztóriumnak magát, a ritmusát, a metódusát, tehát hogy mit csinálunk, hogy csináljuk. Én mondhatom, hogy elégedett vagyok, ugyanis a januári munka is, meg a mostani is a szinodális metódus szerint ment. Tehát ez látható is volt abban, hogy kerekasztalok voltak, nyelvcsoportok szerint beosztva, 20 nyelvcsoport volt, ebbe voltunk beosztva a bíborosok.
0: És bíboros úr kihez került, hiszen olyan sok nyelvet beszél, hogy akár bárhova
1: hát
0: is
1: engem, engem mindig az olaszba tesznek. Előtte mindig, mikor volt még német nyelv, akkor mindig felírtam az első helyre, hogy német legyen, mert aztán kevesebben voltak, és lehetett többet beszélni, mondjuk meg őszintén. Azt tetszett nekem, mert a németeknek megvan a saját, és én sokáig dolgoztam német nyelv területén, úgyhogy azt tetszett, de most már nincsen német nyelv, ugyanis az kevesen vannak, akik tudnak németül. Én olasz csoportban voltam,
0: kiküldtek még
1: olasz, az egyetlen gyönge pontja az olasz csoportoknak, hogy nagyon sok olasz bíboros van, aki csak olaszul beszél jó. Én valószínűleg azért is, mert egy kis népből származom, és ott is Szerbiában élek, kisebbség vagyok, tehát nagyon fontos, hogy vigyázok arra, hogy tudjak másokkal kommunikálni, ez pedig kell a nyelvismeret. Tehát én beszélek több nyelvet, az olaszokhoz tesznek, úgyhogy 10 voltunk, abból 6 olasz bíboros voltam, és lehet tudja képzelni, hogy akkor ez már túl hangsúly volt a gondolkodásban. Utána volt egy dél-amerikai, egy ázsiai, vagyis valójában 2 ázsiai bíborosunk volt, az egyik az a keleti egyházaknak a pátriárkája, úgyhogy más a hozzáállás, mint egy ázsiai püspök Kelet-Ázsiából, és én voltam még, tehát mint 10. személy, úgyhogy nagyon jó beszélgetések voltak. Az egyetlen gyenge pontja az ilyen beszélgetéseknek az, ha túl sokan vannak egy kultúrkörből, 6 olasz bíboros, ez azt jelenti, hogy nekik már megszokott témájuk van, megszokott gondolataik, amelyeket nem is kell megmagyarázni, mert úgyis értik.
0: Így van, egymás tehát között szavak nélkül.
1: Ez a szavak nélkül is értik, hogy mit akarnak mondani, mit jelent ebben az olasz kultúrkörben. Úgyhogy ez volt az egyetlen gyönge pontja, de függetlenül ettől, tehát nagyon-nagyon jó beszélgetések voltak, jó megosztások, és követtük ugyancsak a januári stílust, ha szabad így mondanom, a metodológiát, hogy a 20 csoportból volt 8 csoport, amelyekben a még aktív szolgálatban lévő bíborosok voltak, és ennek a 8 csoportnak a beszámolóit mind felolvastuk. Még a többiekből januárban úgy volt, hogy a többi csoport, tehát 9-től 20-ig csak elküldték a titkárságba. Most azonban volt az, meg kérték a többiek, hogy legyenek ők is jelen. 3 csoport olvashatta fel a saját beszámolóját. Tehát különböző dolgokat hallunk, a 8 csoport, akik szolgálatban vannak, ezek mind aktív érsekek, vagy püspökök, bíborosok.
0: Ők az úgynevezett választó bíborosok,
1: igen,
0: ugye?
1: Igen, és vagy azok, akik már nyugdalmazottak is, de még mindig választók. És a 9-től 20-ig pedig a kúriális, akkor is a választók, ha nem, kúriális bíborosok, és a nyugalmazott 80 fölöttiek. Biztos egy kicsit nehezteltek az idősebb bíboros testvérek, hogy őket nem tették az aktívakkal együtt, hogy, és már maguk között úgy is itt élnek a Vatikánban, úgyhogy egy kicsit zártabb környében vannak. Szerintem a Szent Atyának meg volt a saját filozófiája, és ezt röviden a beszéd kezdetén, amikor üdvözölt minket pénteken, el is magyarázta, hogy neki fontos, hogy a világegyház hangjait hallja, mert ritkában találkozik velünk, mint azokkal, akik bent vannak a Vatikánban. Tehát igen, természetes dolog, és például itt nyugalmazott bíborosok találkozhatnak vele bent, csak a kertben, vagy akárhol, valahogy az apostoli palotában, és pár szót válhatnak. De hogyha valaki nincs itt a városban, és csak azért jön, hogy a konzisztóriumra itt legyen, az természetesen kevesebb neki a lehetősége, hogy a pápával beszéljen.
0: Arra gondoltam, hogy átnézhetnénk azokat a témákat, amelyek hangsúlyosan előkerültek a konzisztóriumon. Említettük a szinodalitást, ami, ahogy a Szentatya fogalmazott, egy lelki stílus, ami a találkozásból születik, a meghallgatásban növekszik, és a megkülönböztetésben érlelődik. Azt is kérte, hogy a bíborosok a saját területükön, egyházmegyéikben ezt szorgalmazzák, hogy ez tovább fejlődhessen. Aztán fölmerültek ilyen témák, mint hogy háború, vagy béke, erőszak, szegénység, igazságtalanság, szociális téren a magány, az emberi kapcsolatok válsága és a reménytelenség. És volt egy, ami a Szentatyára különösen nagy hatást gyakorolt, a fiatalokkal kapcsolatban egy nagyon szomorú jelenség, hogy végső kétségbeesésükben sokan öngyilkossághoz fordulnak. Ezen egy kicsi meglepődtem, megmondom őszintén, hogy ez világegyházi szinten is ennyire előjött.
1: Ez volt a legfájóbb megismerése, hogy így mondanám, az egész folyamatnak. Ugyanis az egyik olasz bíboros pont az én csoportomban mondta, hogy az ő egyházmegye területén az utóbbi 5 évben 280%-kal nőtt a fiatalok körében az öngyilkossági szám. És mi azt hittük, hogy ez csak a mi csoportunkban van, de utána, amikor ez a 8 csoport, az aktívak beszéltek, akik még most is egyházmegyét vezetnek, kitűnt, hogy a 8 csoportból 4 említette a fiatalok öngyilkossági problémáját, tehát a magas számokat. Hála Istennek nem csak számokat emlegettek a bíborosok, hanem kitértek az okokra is, hogy nagyon sokszor hiányzik egy világos életcél, vagy életértelem. Tehát itt kezdődik az a probléma, hogy ezek a fiatalok miért vannak ilyen krízisben, vagy válságban, hogy a végén ezt az utat választják. Utána pedig rá lett mutatva, hogy nagyon sok fiatal pedig most kezdi újból felfedezni a transzcendens értéket az életükben, és ezt a két jelenséget kellene valahogy összekötni. Tehát az evangelizációs munkában nagyon fontos lenne többet beszélni az élet értelméről, és hogyha valaki már megjelenik nálunk, hogy így szabad mondani, vagy valakit tényleg megszólítottunk a peremen, vagy akárhol az utcán, hogy akkor ezt az értelmet nem csak egy általános transzcendens érzésre vagy gondolatra fogjuk rá, hanem beletegyük Jézus Krisztus, mint az élő Isten fiát, aki tényleg értelmet ad, én vagyok az élet, igazság és az út, ilyen értelemben dolgozni. Nagyon sok pozitív dolgot hallottunk, tehát nagyon szomorú, egy ember élet is már borzasztó, hogyha valaki öngyilkosságot követel, és méghozzá, hogyha fiatalon, tehát ez hihetetlen, egy tragédia mindenki számára. De nagyon sok pozitív dolgot is hallottunk, különösen a fiataloknak, az új jelentkezéséről, a megtéréséről, az egyház életben való részvételről, hogy érdekli őket, közösségi munka, önkéntesség, meg ilyen dolgok. Ami nagyon fontos volt, és szerintem ez egy korszakváltó gondolat, hogy világosan aláhúztuk, és ez kijött az összecsoportnál, világosan aláhúztuk, hogy nincs olyasmi, mint igazságos háború. Nincs igazságos háború. Minden háború egy ördögi dolog, ami rossz. de lehet igazságos védelem. Tehát ha valaki megtámad minket, akkor az önvédelem az lehet igazságos, de csak akkor lesz igazságos, ha nem lépi túl egy bizonyos proporcionalitást, tehát bizonyos mértékben a választ, hogy ebből nem lesz egy ellentámadás, hogy úgy mondanám, hogyha nem arra megy, hogy csak bosszút és tönkretenni a másikat, hanem megvédeni a sajátját. Ez jelen volt előtte is a katolikus tanításban, de évszázadokon keresztül a hangsúly mindig azon volt, igazságos háború. Most az igazságos háborút ma nagyon sokan úgy értelmezik, hogy egyszerűen csapást mérni a másikra, mert veszélyes. Szinte a háború előtt már háborút idézni elő, mert véletlenül valami más lesz, és ezt tudjuk, hogy ma folyamatban van, nem csak a közép-keleten, hanem itt hozzánk közel, Ukrajnában is, valójában ez egy megelőző csapás volt, mielőtt lett volna valami rosszabb. Tehát egy megelőző csapással nem lett igazságos, és nem is lehet egy olyan, amelyre az egyház azt mondja, hogy szabad, mitől erkölcsileg el van ítélve. Tehát szerintem a nemzetközi politikai téren ez nagyon fontos. A másik, hogy Leó pápának a béke kezdeményezéseit minden csoport abszolút támogatta. A pápa felkért minket, ha hazamegyünk, akkor a püspöki konferenciáink keretében osszuk meg ezt a tapasztalatot a püspökökkel, hogy próbáljunk mind többet erről beszélni, és így is támogatni őt az ő munkájában, ami nagyon fontos szerintem. A többi témák, amelyeket ön is említett, megbeszéltük őket, ezek hosszabb távú témák. A szinodalitás például olyan, amely most már 21 óta folyamatban van, 28-ban egy egyházi nagy gyülekezetben fog torkolni, de ez is nem úgy van kitalálva, hogy akkor azután slussz, hogy mondanám magyar, hanem egyszerűen, hogy 28-ban egy kiértékelő világtalálkozó lesz arról, hogy mit sikerült eddig megvalósítanunk, milyen irányban megy, hol vannak a jó pontok, és hol vannak azok, amelyeket lehetne még változtatni. Tehát egy bizonyos étem benne van az, amit a szinódusi befejező dokumentum is említett, hogy kiértékelés. A katolikus egyház eléggé gyönge abban, hogy kiértékelje a saját nagy terveit, úgyhogy mindent meghirdetünk, mindenkit megtérítünk, de sose nézzük, hogy ez tényleg milyen eredményt hozott. Az nem lehet csak a eredmény, hogy dolgozunk, hanem tudni kell, hogy jól dolgozunk-e, jó irányba megy az egész, megfelel-e annak, amit az adott pillanatban Jóisten elvár tőlünk, mert az egyház nem azért van, hogy önmagát fejlesz-e, vagy jól érezze magát, hanem hogy hogyan tudjuk az isteni küldetést ma megvalósítani.
0: Leó pápa a konzisztóriumi lezáró beszéde végén megismételte a béke felhívását, és azt mondta, hogy Isten minden nemzet és minden nép számára békét kíván, és a történelem során folyamatosan megnyitja a kiengesztelődés és a béké útjait, tehát nem az erőszaki lesz az utolsó szó. A mi felelősségünk, hogy bátran járjuk ezeket az utakat, és segítsük a világot ennek felismerésében. Ezzel a gondolattal zárjuk a beszélgetést Németh László belgrádi bíboros érsekkel. Nagyon szépen köszönöm, hogy eljött hozzánk.
1: Köszönöm szépen a meghívást, üdvözlök minden hallgatót.

Itt a Vatikáni Rádió kedves hallgatóink, vasárnapi műsorunk véget ért. Köszönjük figyelmüket! Búcsúzik a szerkesztő Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétor Jézus Krisztus!

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
1: 5 óra 30 perc van.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
1: Az emberi élet tiszteletéért imádkozzunk júliusban, kérte Leó pápa. Egy olyan világban, amelyet Ferenc pápa a kiselejtezés kultúrájának nevezett, 14. Leó júliusi ima szándéka az emberi élet tiszteletben tartásáért szól annak minden fázisában. 14. Leó arra buzdítja a hívőket és a jó akaratú embereket, hogy csatlakozzanak a szándékaiért való imához. Néhány héttel ezelőtt spanyolországi apostoli útja során Leó pápa ezekkel a szavakkal szólt a parlamenti képviselőkhöz. Semmiképpen sem lehet a jogállamisággal összhangban lévő megoldásnak nevezni az alaptörvény 17. módosításáról szóló javaslatot, amely szerint megszűnne a jelenlegi köztársasági elnök megbízatása. Jelentette ki a magyar köztársasági elnök egy lengyel konzervatív hetilap honlapján vasárnap megjelent interjúban. A Magyar Péter miniszterelnök által bejelentett több közjogi méltóság, köztük a köztársasági elnök elmozdítását célzó lépésekre vonatkozó kérdésre Sulyog Tamás aláhúzta. Magyarországon az elnök jogállását az alaptörvény határozza meg. Nincs okom a lemondásra, és a miniszterelnök eddig nem talált közjogi indokot az eltávolításomra, jelentette ki az államfő. A köztársasági elnök esetében az alkotmánymódosítási javaslat csupán egy mondattal intézi el a hivatalából való eltávolítás kérdését, s mivel a szöveg a jelenlegi köztársasági elnökre, nem pedig általában az elnöki tisztségre vonatkozik, nem értelmezhető másként, mint egy konkrét személyre szabott jogszabályként, amit semmiképpen sem lehet a jogállamisággal összhangban lévő megoldásnak nevezni, vélekedett Sulyog Tamás. A benyújtott alkotmánymódosítás az alkotmányos demokrácia vége és az önkényuralom kezdete Magyarországon, értékelt Gulyás Gergely, a Fidesz parlamenti frakció vezetője a közösségi oldalán, miután Magyar Péter miniszterelnök bejelentette az alaptörvény 17. módosítására vonatkozó kormányzati javaslat benyújtását. Gulyás Gergely úgy fogalmazott, az alkotmánymódosítással politikai megfontolásból leváltják az alkotmányos megbízatását jogszerűen gyakorló köztársasági elnököt, lefejezik az alkotmánybíróságot, korlátozzák a demokratikus választást, és a jelenlegi ellenzéki képviselők több mint fele nem lesz többé választható Magyarországon. A fideszes politikus szerint mindez nem egy egyszerű határátlépés. Közölte, ha ezt meg lehet tenni az államfővel, az alkotmánybírósággal és a parlamenti ellenzékkel, akkor mostantól bárkivel bármit meg lehet tenni Magyarországon. Gulyás Gergely közölte, a Fidesz frakció hétfői ülésén tárgyalni fog az alkotmányos válsághelyzetre adandó válasz lehetőségekről. Orbán Viktor, a Fidesz elnöke, korábbi miniszterelnök szerint az önkényuralom felé tart a Tisza kormány. Az ellenzéki politikus szombaton a közösségi oldalán azt írta, Áder János kiállt a jogállamiság mellett, higgadtan, észérvekkel. Azt, ami ezután történt, mindenki láthatta, agresszió, fenyegetőzés, megfélemlítés, egyenes út az önkényuralom felé, itt tart a Tisza kormány, ne hagyjuk, tette hozzá. Áder János volt köztársasági elnök július 2-án, a közmédia, kell még valamit mondanom, Ildikó című podcastjében alkotmányellenesnek nevezte Sulyog Tamás államfő és a többi közjogi méltóság tervezett elmozdítását. Végül az időjárásról. A változó mennyiségű és vastagságú felhőzet mellett hosszabb, rövidebb napos időszakokra is számíthatunk. Elszórtan záporok, zivatarok előfordulhatnak. Az északnyugati szelet nagy területen élénk, helyenként erős lökések kísérhetik. Zivatarok környezetében is megerősödhet, akár viharossá fokozódhat a szél. A legmagasabb nappali hőmérséklet hétfőn 26 és 31 fok között alakul. Híreket hallottak.

0: Napköszöntő. Reggeli magazin.
1: Kedves hallgatóink, ma július 6-án Csaba napja van. Szeretettel köszöntjük az ünnepelteket névnapjuk alkalmából, és sok boldogságot kívánunk nekik innen a Szent István Rádióból. Nézzük a névnap eredetét. Török-magyar eredetű, régi magyar személynév, jelentése pásztor, kóborló, egy másik elemzés szerint ajándék. A 19. században újították fel Vörösmarty Mihály és Arany János művei nyomán lett népszerű. Isten éltesse tehát a névnaposokat, és persze azokat is, akik a mai napon születésnapjukat ünneplik, vagy másokból fontos nekik a mai dátum, a következő szám nekik szól.

0: Kalendárium. Évfordulók, ünnepek és emléknapok.
1: Kedves hallgatóink, most pedig következzenek a napjeles eseményei a Szent István Rádió kalendáriumából. Július 6-a az év 187. napja a Gergely naptár szerint, az évből még 178 nap van hátra. Nézzük, kik születtek ezen a napon a történelem folyamán. 1848-ban született Baross Gábor, magyar politikus, a korszerű magyar kereskedelem és közlekedés megalapítója, a dualizmus korának kiemelkedő gazdasági és közlekedés politikusa. 1877-ben született Vitéz Újfalusi Gábor magyar lovassági főparancsnok, altábornagy, országgyűlési képviselő. 1907. július 6-án született Frida Kahlo, egyéni képi világú mexikói festőművész, közéleti szereplő, a 20. századi Mexikó emblematikus alakja. 1925-ben született Bill Haley, amerikai énekes. 1929-ben született Gordon Zsuzsa, kétszeres Jászai Mari díjas magyar színésznő. 1937-ben látta meg a napvilágot Pető Zsolt, Balázs Béla díjas magyar zeneszerző, a Pannónia Filmstúdió zenei referense. 1946-ban ezen a napon született Sylvester Stallone, Golden Globe díjas, olasz, francia, zsidó származású amerikai színész, filmrendező, forgatókönyvíró és festő. Szintén 46-ban és ezen a napon született George W. Bush, az Amerikai Egyesült Államok 43. elnöke. Most nézzük, kik hunytak el ezen a napon a történelem folyamán. 1535-ben halt meg Mórusz Tamás, angol jogász, író, költő, államférfi. 1949. július 6-án halt meg Vasvári Pál, író, történész, pedagógus, filozófus, politikus, forradalmár, a márciusi ifjak egyik vezéralakja, honvédőr nagy. 1869-ben halt meg Haraszti Ágoston, magyar földbirtokos, a magyar királyi nemesi testőrség tisztje, a kaliforniai szőlőtermesztés és borászat megalapítója. 1962-ben halt meg William Faulkner, irodalmi Nobel-díjas amerikai költő, regényíró. 1966-ban távozott közülünk Berta József, magyar költő, József Attila díjas. 1971-ben ezen a napon hunyt el Louis Armstrong, amerikai énekes, trombita művész, a jazz úttörő zenésze. 1989-ben ezen a napon halt meg Kádár János, kommunista politikus, az MSZNP alapítója, főtitkára, elnöke. 2020. július 6-án halt meg Ennio Morricone, Oscar, Grammy és többszörös David Di Donatello díjas olasz zeneszerző, karmester, hangszerelő és zenész, az egyetemes filmzene egyik legismertebb és egyik legnagyobb hatású alakja. Most nézzünk még néhány eseményt, amik a mai naphoz köthetők. Ma van a csók világnapja. 1437-ben a Dési csatában legyőzött nemesek és Budai Nagy Antal győzedelmes felkelői megkötötték az első kolozsmonostori egyességet, amely eltörölte a kilencedet és a felkelőknek közkegyelmet ígért. 1846-ban ezen a nap

Pont volt az első próbajárat a Pest és Vác közötti vasútvonalon. Az első menetrend szerinti gőzös július 15-én indult. 1885. július 6-án Louis Pasteur első sikeres oltása történt veszettség ellen egy kutyaharapott kisfiún. 1941-ben ezen a napon Magyarország területén hajnali 3 órakor bevezették a jobboldali közlekedési rendszert. Budapest és közvetlen környéke kivételével ezt az áttérést a fővárosban csak 1941. november 9-én hajtották végre. 1944-ben Koszorús Ferenc vezérkari ezredes az esztergomi páncélosok mintaszerű alkalmazásával megakadályozta Baki László belügyi államtitkár által a budapesti zsidóság deportálására szervezett rendőrpuccsot. Kedves hallgatóink, ez volt a mai nap kalendáriuma, tartsanak velünk holnap is!

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
1: 6 óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
1: Az emberi élet tiszteletéért imádkozzunk júliusban, kérte Leó pápa. Egy olyan világban, amelyet Ferenc pápa a kiselejtezés kultúrájának nevezett, 14. Leó júliusi ima szándéka az emberi élet tiszteletben tartásáért szól annak minden fázisában. 14. Leó arra buzdítja a hívőket és a jó akaratú embereket, hogy csatlakozzanak a szándékaiért való imához. Néhány héttel ezelőtt spanyolországi apostoli útja során Leó pápa ezekkel a szavakkal szólt a parlamenti képviselőkhöz. Semmiképpen sem lehet a jogállamisággal összhangban lévő megoldásnak nevezni az alaptörvény 17. módosításáról szóló javaslatot, amely szerint megszűnne a jelenlegi köztársasági elnök megbízatása. Jelentette ki a magyar köztársasági elnök egy lengyel konzervatív hetilap honlapján vasárnap megjelent interjúban. A Magyar Péter miniszterelnök által bejelentett több közjogi méltóság, köztük a köztársasági elnök elmozdítását célzó lépésekre vonatkozó kérdésre Sulyog Tamás aláhúzta. Magyarországon az elnök jogállását az alaptörvény határozza meg. Nincs okom a lemondásra, és a miniszterelnök eddig nem talált közjogi indokot az eltávolításomra, jelentette ki az államfő. A köztársasági elnök esetében az alkotmánymódosítási javaslat csupán egy mondattal intézi el a hivatalából való eltávolítás kérdését, s mivel a szöveg a jelenlegi köztársasági elnökre, nem pedig általában az elnöki tisztségre vonatkozik, nem értelmezhető másként, mint egy konkrét személyre szabott jogszabályként, amit semmiképpen sem lehet a jogállamisággal összhangban lévő megoldásnak nevezni, vélekedett Sulyog Tamás. A benyújtott alkotmánymódosítás az alkotmányos demokrácia vége és az önkényuralom kezdete Magyarországon, értékelt Gulyás Gergely, a Fidesz parlamenti frakció vezetője a közösségi oldalán, miután Magyar Péter miniszterelnök bejelentette az alaptörvény 17. módosítására vonatkozó kormányzati javaslat benyújtását. Gulyás Gergely úgy fogalmazott, az alkotmánymódosítással politikai megfontolásból leváltják az alkotmányos megbízatását jogszerűen gyakorló köztársasági elnököt, lefejezik az alkotmánybíróságot, korlátozzák a demokratikus választást, és a jelenlegi ellenzéki képviselők több mint fele nem lesz többé választható Magyarországon. A fideszes politikus szerint mindez nem egy egyszerű határátlépés. Közölte, ha ezt meg lehet tenni az államfővel, az alkotmánybírósággal és a parlamenti ellenzékkel, akkor mostantól bárkivel bármit meg lehet tenni Magyarországon. Gulyás Gergely közölte, a Fidesz frakció hétfői ülésén tárgyalni fog az alkotmányos válsághelyzetre adandó válasz lehetőségekről. Orbán Viktor, a Fidesz elnöke, korábbi miniszterelnök szerint az önkényuralom felé tart a Tisza kormány. Az ellenzéki politikus szombaton a közösségi oldalán azt írta, Áder János kiállt a jogállamiság mellett, higgadtan, észérvekkel. Azt, ami ezután történt, mindenki láthatta, agresszió, fenyegetőzés, megfélemlítés, egyenes út az önkényuralom felé, itt tart a Tisza kormány, ne hagyjuk, tette hozzá. Áder János volt köztársasági elnök július 2-án, a közmédia Kell még valamit mondanom Ildikó című podcastjében alkotmányellenesnek nevezte Sulyog Tamás államfő és a többi közjogi méltóság tervezett elmozdítását. Végül az időjárásról. A változó mennyiségű és vastagságú felhőzet mellett hosszabb, rövidebb napos időszakokra is számíthatunk. Elszórtan záporok, zivatarok előfordulhatnak. Az északnyugati szelet nagy területen élénk, helyenként erős lökések kísérhetik. Zivatarok környezetében is megerősödhet, akár viharossá fokozódhat a szél. A legmagasabb nappali hőmérséklet hétfőn 26 és 31 fok között alakul. Híreket hallottak.
0: Reklám. Megnyílt a Bélapátfalvi apátsági látogatóközpont.
2: A 13. században épült páratlan műemlék a Bélkőhegy lábánál fekvő Erdőveszte Bélapát falvi nagyboldogasszony templom 2-től vasárnapig várja a látogatókat 9 óra 30 és 17 óra között. A felújított templom tárlatvezetéssel látogatható, a csoportok minden egész órában indulnak. Minden hónap harmadik vasárnapján 9 óra 30 perctől tartanak szent misét a templomban. A látogatóközpontban lehetőség van kegytárgyak, hűtőmágnesek, bögrék, kozmetikumok, kézműves szörpök, nassolnivalók, üdítők, jégkrémek, frissítők vásárlására. Szeretettel várja a zarándokokat és a kirándulókat a Bélapát falvi apátsági látogatóközpont.
3: Keresztény élet. A legjobb döntés. Keresztényélet.hu.
4: Filmek, hírek, lelkiség. Keresztényélet.hu.
3: Nem csak katolikusoknak.
4: Keresztényélet.hu.
2: Megjelent az új ember július 5-ei száma, a tartalomból. Lelki táplálékul szolgált a magyar emberekkel való találkozás. Búcsúzik Michael Wellesben érsek, apostoli nuncius. Megélt hit, kitartás és felelős szolgálat. Aranymiséjét ünnepelte Bábel Balázs érsek Kalocsán. Isten kezében a bizonytalanság idején is. Ternyák Csaba egri érsek áldozó pappá szentelte Vukász Bernárd Úrich diakónust, aki a papság felé vezető útjáról beszélt lapunknak. Keresse az új embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
0: Reklámot hallottak.
2: Napköszöntő. Reggeli magazin.
5: Dicsértessék a Jézus Krisztus, kedves hallgatóink! 2026. július 6. napja van, hétfő. Szeretettel köszöntök mindenkit, a mikrofonnál Molnár Andrást hallják. Munkatársaim a zenei szerkesztő Németh Tamás, a hírszerkesztő hírolvasó Debner Edem lesz a nap folyamán, a technikai pultnál pedig Kosszinger Jenő ül. Rádiónk elnöke Buda Péter atya, igazgató főszerkesztőnk Bercesi András és a műsorkészítő kollégák nevében is tartalmas időtöltést kívánok mindenkinek. A mai nap gondolatébresztő mondata Mark Twain-től származik, és így hangzik: könnyebb megtéveszteni az embereket, mint meggyőzni őket arról, hogy megtévesztették őket. A folytatásból kiderül, milyen műsorokkal várjuk Önöket a készülékek elé a következő két órában. Hamarosan Kérem a következőt című egészségperceinkkel jelentkezünk, majd Utinform híreket és időjárás előrejelzést hallhatnak, ezután a napverse hangzik el. Pákolic István Üdvözlégy című versét Nagy Barbara mondja el. Fél héttől a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását sugározzuk, majd Szívem első gondolata című műsorunkat hallhatják, 7 órától kapcsoljuk az Egri Bazilikát, ahonnan szent misét közvetítünk. Ezután hírek, majd Szentek, Szent Életű Emberek című műsorunkban Goretti Szent Mária életét ismerhetik meg. 7:50-től Cseppelényi György boldoggá avatásáért imádkozunk. A napi mellja és programajánló zárják ezt az órát. 8 órától hírek, és ezt követően jelentkezünk legközelebb műsorismertetéssel. Önöknek készült műsorainkat fogadják sok szeretettel. Tartalmas hétkezdést kívánok minden munkatársam nevében.
2: Kérem a következőt. Egészségpercek a Szent István Rádióban.
6: Jó reggelt kívánok minden kedves hallgatónknak, Berec Renáta vagyok. Egészségügyi perceinkben dr. Felszegi Sárával, az Európai Unió Foglalkozástani és Munkabiztonságtani Ügynökség igazgatósági tagjával, egyetemi tanárral a prediktív orvoslásról beszélget Monos Márta, a Csillagpont Rádió szerkesztőműsorvezetője. Ha tehetik, tartsanak velünk!

0: prediktív orvoslás. Én azt hiszem, hogyha ezt a két szót hallják, akkor sokan felkapják a fejüket, mert még valahogy mindig nem vonult be a köztudatba, hogy valójában is tulajdonképpen mi a prediktív orvoslás, amelyről beszélgettünk majd az előttünk álló percekben. Mi már megkezdtük ezt a beszélgetést néhány héttel ezelőtt, és akkor elhatároztuk, hogy sok a mondani való, majd folytatjuk. Minden esetre én, ha szabad, akkor javasolnám, hogy magáról a prediktív orvoslásról, illetőleg a megelőző orvoslásról fejtsük ki a véleményünket, hogy igazán mi értendő ez alatt. Ha szabad még annyit hozzátenni, hogy az én olvasatomban valahogy a prediktív orvoslás az olyan, mint amikor keresik az okokat, valaminek az okát azért, hogy egy majdani folyamatot vagy megakadályozzanak, vagy egy már elindult folyamatba bele tudjanak nyúlni azért, hogy ott valami jobb legyen. És ebben a genetikától kezdve az életmód, a szociális helyzet sok minden benne foglaltatik. Jó helyen keresgélek?
1: Igen, nagyjából igen. Nagyjából. Annyi, ha lehet, hogy a megelőző orvoslás, ugye, mert a prediktív orvoslás az egy picit különbözik a megelőző orvoslástól, nem egy és ugyanaz. A megelőző orvoslás az tulajdonképpen a betegségek kialakulásának a megelőzésére szolgál, úgy, mint oltások például, vagy különböző szűrővizsgálatok, ugye ezek a szekunder megelőzések, vagy egészségfejlesztési programok. Vagyis azokat a népegészségügyi megbetegedéseket szeretnénk, illetve mindenféle megbetegedés, de főleg ugye a szűrések a népegészségügyi betegségekre fókuszálnak, megelőzni. A prediktív orvoslás ennél egy kicsit több, illetve hát másabb, ugyanis itt, ahogy a prediktív mondja, az tulajdonképpen előrejelzést jelent. Ez azt jelenti, hogy én az egyén kockázatát vagyok képes előrejelezni. Még nem alakult ki a betegség, de előrejelzem, és ahogy ön említette, genetikai lehetőségeket, biomarkereket, különböző adatelemzés, technológiákat használunk fel ennek érdekében. Így ilyen módon lehetővé válik a személyre szabott beavatkozás, még mielőtt a tünetek megjelennének. Mert ugye mit jelent a megelőzés, például a másodlagos, a szekunder megelőzés? Hogy a betegséget megelőző állapotot, vagy a betegség tüneteinek a korai kiszűrése.
0: Ugye, hogy mielőtt a tünetek megjelennek, lehetőség van a beavatkozásra, így fogalmazott. Hogy lehet beavatkozni az ismeretlenbe? Hát ha nincs tünet, akkor onnan tudjuk, hogy mibe kell beavatkozni.
1: Hát erre szolgálnak a genetika, a biomarker, vagyis ha például a DNS-en valamilyen módosulás alakul ki, ami majd egy betegséget hoz létre, ha én azon a szinten beavatkozom és reparálom, tehát megjavítom a DNS-t, akkor az a betegség nem fog létrejönni. Még hogyha úgy hagyom, akkor megjelennek a tünetek, és már a betegséget kezelem. Tehát én itt még betegségről nem beszélek, hanem a betegség lehetőségéről. Tehát, ha emlékszik, beszéltünk arról, hogy végső soron ugye a prediktív, a modern orvoslás, az a 4P orvoslás, ugye a prediktív orvoslás, ez ennek keretén belül, az tulajdonképpen a betegség kialakulásának a kockázatát jelenti, mint az időjárás, hogy előre jelezzük, hogy majd ez fog jönni, és akkor vigyünk ernyőt magunkkal. Na hát itt is arról van szó, hogy előrejelzem, hogy nálam milyen betegség alakulhat ki. A másik dolog ugye, hogy személyre szabott a prediktív orvoslás, tehát ami nekem jó, mert ilyen az én biomarkerem, vagy DNS-em, vagy bármim, az nem biztos, hogy önnek is jó. Ezért nagyon fontos, hogy ez abszolút személyre szabott, úgy mondjuk, hogy personalizált. És akkor ugye ott van a harmadik P, az a megelőzés, a prevenció, aminek ugye szintén az a feladata, hogy a szűrések segítségével, ahogy említettem, a betegség megelőző fázisban, vagy a betegség korai fázisában kiszűrjük, és hát ott van a participáció, a negyedik P, vagyis az egyénnek az együttműködése, mert ez az áloga mindennek. Én készíthetek bármilyen programot, hogyha az illető nem hajlandó azt elvégezni, vagy megcsinálni, abban az esetben hát semmiféle értelme nincs ennek az egész programnak. Tehát az egyéni részvétel az rendkívül fontos. Aztán van még egy másik dolog, amit ugye az elején említettünk, hogy a megelőző orvoslás és a prediktív orvoslás hogyan viszonyulnak egymáshoz. Itt tulajdonképpen arról van szó, hogy a kettő szorosan összefonódik, és amennyiben ez így szorosan összefonódik, akkor együttesen, hát hogy úgy mondjam, a hatékonysága jóval magasabb lesz, tehát növekszik a hatékonysága a megelőzés lehetőségének. És még egy annyit, hogy ez nem csak a megelőzésben, hanem a prediktív orvoslás egyre nagyobb jelentőségű a kezelésben is.

0: Elhangzott egészségügyi perceinkben dr. Felszegi Sárával, az Európai Unió Foglalkozástani és Munkabiztonságtani Ügynökség igazgatósági tagjával, egyetemi tanárral a prediktív orvoslásról beszélgetett Monos Márta, a Csillagpont Rádió szerkesztő műsorvezetője. Köszönöm figyelmüket, a szerkesztőt Berec Renátát hallották.
1: Kérem a következőt. A Szent István Rádió egészségperceit hallották.

0: Napköszöntő. Reggeli magazin.
1: Válogatás az Útinform ma érvényben lévő híreiből. Az M3-as autópályán Mogyoródnál a Vásárosnamény felé tartókat a 20-as és a 26-os kilométer között a leálló sávra és a szemközti oldal belső sávjára terelik. A főváros irányába autózók a külső és a leálló sávon közlekedhetnek. Szintén az M3-ason terelést építettek ki Gyöngyös térségében a 73-as és a 79-es kilométer között a Vásárosnamény felé vezető oldalon a külső sávon, illetve az ellenkező oldal belső sávján halad a forgalom, Budapest felé a külső és a leálló sáv járható. A 3-as főúton Miskolc belterületén a Harsányi felüljáró és a Futó utca csomópontja között felújítják a burkolatot, mindkét oldalon lezártak egy sávot, így most irányonként egy sáv járható. A 24-es főúton Gyöngyös és Mátrafüred között burkolatfelújítást végeznek, a 2-es és a 7-es kilométer között szakaszosan a félútpályát lezárták. Munkaidőben jelzőőrök irányítják a forgalmat. A 25-ös főúton Egerátkelési szakaszán átépítették az eddigi terelést, innentől a 16-os és a 19-es kilométer közötti szakaszon van több helyen továbbra is közműépítés, továbbá aszfaltozás, ezért sávzárásra vagy félpályás útlezárásra kell készülni. A 26-os főúton Miskolc átkelési szakaszán aszfaltoznak, az 1-es és a 2-es, valamint a 3-as és a 4-es kilométer között mindkét oldalon a külső sáv zárására kell számítani. A 38-as főúton Tokaj és Tarca között újítják a burkolatot, a 2-es kilométertől a 7-es kilométerig a félútpályát több szakaszon lezárták. Jelzőlámpa irányítja a járműveket. Kedves hallgatóink, híreket hallottak az utakról az utinform.hu információi alapján.
0: Napköszöntő. Reggeli magazin.
1: Hidegfront súrolja a térségünket. Kedves hallgatóink, a folytatásban a várható időjárásról tájékoztatjuk Önöket. Ma marad a túlnyomóan napos idő, de a hazánkat észak felől súroló hidegfront hatására megnövekedhet a felhőzet, és helyenként záporok kialakulhatnak. Élénk erős lökések kísérhetik a nyugati észak-nyugati szelet, hajnalban 14, délután 27 fok körül alakul a legmagasabb hőmérséklet. Holnap változóan felhős napos időre van kilátás, zápor, esetleg zivatar, néhol elsősorban északkeleten alakulhat ki, élénk erős lesz a nyugati a szél, a minimumok 10 és 19 fok között alakulnak, fokozódik a nappali felmelegedés, délután 27-33 fokot mérhetünk. Szerda hajnalban egy hidegfront hatására megnövekszik a felhőzet, de napközben már napos, gomoly felhős időre számíthatunk. Kisebb eső záporok helyenként fordulhatnak elő, régiónkban egy-egy zivatar is kialakulhat. Szeles napra készülhetünk, az északnyugati szelet sok felé erős, sőt viharos lökések kísérhetik. Hajnalban 13-21, délután 26-32 fokot mérhetünk délután. Csütörtökön sok napsütés várható, amelyet csak rövid időre zavarhatnak meg gomoly felhők, zápor csak elvétve fordulhat elő, az északnyugati szél többfelé megerősödik, hajnalban 10-18, napközben 24-30 fok között alakul a hőmérséklet. Pollenjelentés: a pázsit főfélék és a csalánfélék pollen koncentrációja országosan a közepes magas, míg az útifűjé az alacsony közepes tartományban alakulhat. Alacsony koncentrációban jelen van még a levegőben a hers, a szelíd gesztenye, a ciprus és tiszafafélék, a fenyőfélék, továbbá a lágyszárú allergének közül a lórom, a kenderfélék, a libatopfélék, az ernyős virágzatúak és a gyékény pollenje. A kültéri allergén gombák közül az alternária spóra száma országosan a magas, nagyon magas, a kladoszporiumé az alacsony közepes tartományban alakul. Orvos meteorológia, ma egy térségünket észak felől súroló hidegfront miatt a fokozottan frontérzékenyeknél fejfeljes, görcsös panaszok, keringési problémák kialakulhatnak. A többfelé szeles időben tovább fokozódhatnak a fejfeljásos panaszok, valamint ingerlékenység és nyugtalanság előfordulhat. A túlnyomóan napos időben az UV-sugárzás 10 és 16 óra között nagyon erős lesz, ezért a szabadban ajánlott gondoskodni bőrünk megfelelő védelméről. Erősítsük immunrendszerünket, fogyasszunk sok friss gyümölcsöt, és figyeljünk oda a megfelelő mennyiségű folyadék bevitelére. Közlekedés meteorológia, ma elsősorban északon, valamint a Dunántúlon fordulhatnak elő futózáporok, néhol zivatarok, melyek környezetében vizesek, csúszósak lehetnek az utak. Az ország nagy részén élénk erős lesz a nyugati északnyugati szél, emiatt csökkenhet a járművek menet stabilitása. A napos időben érdemes lesz vezetés közben napszemüveget viselni. Ne hagyjunk gyermekeket, idős embert, házi állatot tűző napon álló, lezárt, parkoló járműben még rövid időre sem. Tartsunk megfelelő követési távolságot, balesetmentes közlekedést kívánunk. Kedves hallgatóink, időjárás előrejelzést hallottak az időkép.hu adatai alapján.
0: A napverse.

0: Pákolic István, üdvözlégy! Üdvözlégy, mennyei tünemény! Tündökölsz az Isten tenyerén. Vert arany hét lakat, zárt nyitott, örökké sóvárgott, áhított szent fiad marasztját meghoztad. Üdvözlégy, Mária! Spes Nostra!
1: Pákolic István, üdvözlégy című versét Nagy Barbara mondta el. Pákolic István József Attila díjas költőíró, pedagógus Pakson született 1919-ben. 1937 és 42 között a kalocsai tanítóképző diákja volt, szaktanítói és szaktaner képesítést szerzett, Maglódon és Pakson tanított. 1944-45-ben Felső Ausztriában hadifogoly volt, 1965 és 67 között az ELTE magyar szakán tanult. 1968 és 1980 között a Jelenkor szerkesztője volt, 1976-tól az Írószövetség Dél-Dunántúli csoportjának elnöke. Verseit a harmóniára törő lírai realizmus jellemezte, majd az 1960-as évek világképváltozása megrendülést, elégikus rezignációt hozott. Igazi hangváltást Koronák című 1974-es kötete jelentett. Kísérletezett a modernizált klasszicizmussal, a szabad verssel, a szatirikus megoldásokkal. Kiemelkedők a gyermek és ifjúkori élményvilágot feldolgozó versei, diákori emlékeit az 1980-as Bögrés diákok című kisregényében írta meg. Gyermekeknek szóló kötetei is megjelentek. 1996-ban hunyt el Pécsett.
2: Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről.

Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Vasárnapi adásunk témája. A Világegyház támogatja Leó pápát a békekezdeményezésekben. Stúdióbeszélgetés Németh László bíboros belgrádi érsekkel a konzisztóriumról.

0: Nagy örömmel és szeretettel köszöntöm német László bíborost, belgrádi érseket a Vatikáni Rádió stúdiójában, Szent Péter és Pál ünnepén itt Rómában.
1: Szeretettel üdvözlök minden hallgatót.
0: Nemrég érkezett arról a szentmiséről, amit Leó pápa mutatott be a konzisztóriumon résztvevő bíborosokkal együtt. Milyen élmény volt ez a szentmise?
1: Meg kell vallanom, hogy minden mise, akármelyik szentatyával a Szent Péter Bazilikában, az egy fantasztikus élmény. Sokkal jobban élvezem, mint amikor kint van a téren a bazilika előtt. Az is érdekes, de ott valahogy a térnek a nagysága egy kicsi az embernek elvonja a figyelmét csak az oltárról. Míg a bazilikában ez egy gyönyörű környezet, a zene, amely sokkal jobban élvezhető, tehát a zenei része a liturgiának, és minden, ami ott történik, láthatóan az ember előtt, az egy fantasztikus, mély, szinte majdnem misztikus érzést hagy bennem. Az idei szentmise egy kis a nagy meleg nyomása alatt volt, ugyanis már reggel úgy volt, hogy 3-9-re legyünk bent a Vatikánban, a bazilikánál, hogy felöltözünk és időbe be tudjunk vonulni, ami minden rendben volt, de már 9-kor is 34 fok volt, úgyhogy és az elején, mikor bevonultunk a Székesegyházba, meleg volt nagyon. Hála Istennek utána, ahogy az ember nyugodtabban részt vett a liturgiában, az embernek a hőmérséklete is rendeződött. Hát egy nagyon szép szentmise volt, öröm volt látni, az egyházunk képes újból és újból megújulni és fiatalodni, ugyanis ma nem csak Péter és Pál ünnepe volt, hanem az új érsekek, metropoliták pallimot kaptak a Szentatyától, és én ebben az örömben, vagy megtiszteltetésben 3 évvel ezelőtt részesültem, és azon gondolkodtam, itt van 39 új főpap, és az egyház képes minden évben újakat és újakat bevezetni ebbe a körbe. Most megmondom őszintén, nem valami hatalmas a különbség egy püspök és egy metropolita érsek között, de azért magában a szimbolikája az egésznek, hogy vedd válladra a nyájadnak a gondjait, vezesd a nyájadat, ugyanis a pallium ebből a gyönyörű gyapruból készült fiatal bárányok gyapjából. Tehát össze van kötve a bárányjal, össze van kötve a nyájjal, össze van kötve azzal, hogy Jézus a vállán vitte az elveszett, legalábbis a példabeszed alapján, és a jó pásztort mindig úgy mutatjuk be, hogy a vállán viszi a juhot. De ez egy fantasztikus élmény, és nagyon szép volt. Tehát a templom teli volt, a bazilika az ilyenkor mindegy teli van. A Szentatya tartott egy szép beszédet, és kitért különösen Péter és Pál küldetésére, akik mind a ketten Rómában fejezték az életüket. Rámutatott a különbségre a kettőjük között, tehát Péter, aki az egységet jobban formálta, és ezért volt hivatott, még Pál az, aki a népeknek hirdette az evangéliumot, de előtte, mielőtt ezt csinálta volna ő is, az Istennek a különleges kegyelméből megtért, és egy apostollá vált akkor is, hogy az egyetlen apostol, akit nem Jézus választott ilyen értelemben, hogy úgy, mint fizikailag, hogy látszódott volna, de biztos, hogy Jézus választotta, mert tudjuk, mikor esett a lóról a damaszkuszi úton, azt mondta, Uram, mit akarsz, ki vagy? Tehát ez világos a beszédből, párbeszédből, hogy Jézus volt az, akit őt kegyelmével meglátogatott és megáldott, kiválasztott erre az új feladatra.
0: Június 26-án és 27-én tartott Leó pápa egy újabb rendkívüli bíborosi konzisztóriumot, ez a januárinak tulajdonképpen a második állomása. Ezen 178 bíboros vett részt, közöttük ön is. Itt 4 ülésről volt szó, nagyjából mi beszámoltunk a Vatikáni Rádióban ezekről a témákról. Engem, ami megfogott, az magának a Szentatyának a definíciója a konzisztórium jelentéséről, miszerint a bíborosi kollégium összegyűlik Péter utódja körül, hogy a kölcsönös meghallgatás és a közös megkülönböztetés során a Szentlélek segítse a pápát az egyház vezetésében. Azt is elmondta, hogy az egyházban olyan tereket kell teremteni, ahol Isten népe meghallgatja egymást, együtt imádkozik, megkülönböztet és halad előre az útján. Ez tulajdonképpen maga a szinodalitás, és ennek a lelkisége fogja vezetni a következő találkozót, amire majd októberben kerül sor. Ezzel egy picit így megadta a pápa az egész konzisztóriumnak a jelentését, értelmét, keretét. Bíborosként milyen volt ezen részt venni?
1: Mind, amit ön most mondott, ez benne volt a pápa beszédében. Egy dolog van, amire kitérnék, és ami egy teljesen személyes tapasztalat, ugyanis más dolog, mikor az ember bíborosként részt vett találkozón a Szentatyával, aki a bíborost kreálta, tehát kinevezte. És más dolog, amikor mint bíboros részvőszünket találkozó egy olyan pápával, akit mi választottunk. Tehát ez egy hihetetlen különbség, ami lelkileg is meghatározza, ugyanis van egy olyan közösségi vonal köztünk, hogy úgy mondanám, tehát egy olyan összeköttetés, amelyet szinte lehetetlen másképp megmagyarázni, mert ott voltunk, tehát ő a mi imánk, a mi nyitottságunk a Szentlélekre, valahogy ő az eredmény ennek. És ezt ő teljesen világosan ugyancsak fél mondatokban mondta, hogy ti vagytok azok, akik megválasztottatok, akkor most legyetek itt és támogassatok abban, ahol lehet és ahol tudtok. Természetesen mondta, hogy a végén azért neki mégiscsak a Szentlélekben kell egy irányelvet meghatározni, amely lehet, hogy másképp lesz, de nagyon érdekli, hogy mit gondolunk. Egy fantasztikus tapasztalat, még egyelőre tanuljuk az egész folyamatot. Ez a második rendkívüli konzisztórium, amelyet ő egybe hívott. Amit sikerült már elérnünk, hogy megegyeztünk abban, hogy mostantól a jövőben egy konzisztórium lenne rendkívüli évente, és az egy kicsit hosszabb lenne, tehát 4 nap ez a javaslat. Most meglátjuk, hogy a Szent Atya mit fog ebből kihozni, mert hát hozzátartozik a hosszú út, nagyon sok bíboros, úgy mondanám, majdnem, hogy napon keresztül utaznak, mert nincsenek összeköttetések. Ferenc pápának köszönhetően óceán-szigeti bíborosok is vannak, akiknek kb. Egy nap kell csak, hogy eljussanak egy nagyobb repülőtérre, és utána akkor Rómába bejönni, úgyhogy ez hozzátartozik, meg az utazás után azért nem lehet egyszerre elkezdeni rögtön dolgozni. Mondjuk meg őszintén az utazási nehézség, ahogy az amerikaiak mondják, jetlag, meg hasonló dolgok azért kihatnak az egész életstílusunkra. Úgyhogy ezzel mindenki elégedett volt, tanuljuk a konzisztóriumnak magát a ritmusát, a metódusát, tehát hogy mit csinálunk, hogy csináljuk. Én mondhatom, hogy elégedett vagyok, ugyanis a januári munka is, meg a mostani is a szinodális metódus szerint ment. Tehát ez látható is volt abban, hogy kerekasztalok voltak, nyelvcsoportok szerint beosztva, 20 nyelvcsoport volt, ebbe voltunk beosztva a bíborosok.
0: És bíborosor kihez került, hiszen olyan sok nyelvet beszél, hogy akár bárhova
1: hát
0: is engem.
1: Engem mindig az olaszba tesznek. Előtte mindig, mikor volt még német nyelv, akkor mindig felírtam az első helyre, hogy német legyen, mert ottan kevesebben voltak, és lehetett többet beszélni, mondjuk meg őszintén. Azt tetszett nekem, mert a németeknek megvan a saját, és én sokáig dolgoztam német nyelv területén, úgyhogy azt tetszett, de most már nincsen német nyelv, ugyanis az kevesen vannak, akik tudnak németül. Én olasz csoportban voltam,
0: kiküldtek még
1: olyan, Az egyetlen gyönge pontja az olasz csoportoknak, hogy nagyon sok olasz bíboros van, aki csak olaszul beszél jó. Én valószínűleg azért is, mert egy kis népből származom, és ott is Szerbiában élek, kisebbség vagyok, tehát nagyon fontos, hogy vigyázok arra, hogy tudjak másokkal kommunikálni, ez pedig kell a nyelvismeret. Tehát én beszélek több nyelvet, az olaszokhoz tesznek, úgyhogy 10 voltunk, abból 6 olasz bíboros voltam, és lehet tudja képzelni, hogy akkor ez már túl hangsúly volt a gondolkodásban. Utána volt egy dél-amerikai, egy ázsiai, vagyis valójában 2 ázsiai bíborosunk volt, az egyik az a keleti egyházaknak a pátriárkája, úgyhogy más a hozzáállás, mint egy ázsiai püspök Kelet-Ázsiából, és én voltam még, tehát mint 10. személy, úgyhogy nagyon jó beszélgetések voltak. Az egyetlen gyenge pontja az ilyen beszélgetéseknek az, ha túl sokan vannak egy kultúrkörből, 6 olasz bíboros, ez azt jelenti, hogy nekik már megszokott témájuk van, megszokott gondolataik, amelyeket nem is kell megmagyarázni, mert úgy is értik.
0: Így van, egymás tehát között szavak nélkül
1: is. Ez a szavak nélkül is értik, hogy mit akarnak mondani, mit jelent ebben az olasz kultúrkörben. Úgyhogy ez volt az egyetlen gyöngepontja, de függetlenül ettől tehát nagyon-nagyon jó beszélgetések voltak, jó megosztások, és követtük ugyancsak a januári stílust, ha szabad így mondanom, a metodológiát, hogy a 20 csoportból volt 8 csoport, amelyekben a még aktív szolgálatban lévő bíborosok voltak, és ennek a 8 csoportnak a beszámolóit mind felolvastuk. Még a többiekből januárban úgy volt, hogy a többi csoport, tehát 9-től 20-ig csak elküldték a titkárságba. Most azonban volt az, mert kérték a többiek, hogy legyenek ők is jelen. 3 csoport olvashatta fel a saját beszámolóját. tehát különböző dolgokat hallunk, a 8 csoport, akik szolgálatban vannak, ezek mind aktív érsekek, vagy püspökök, bíborosok.
0: Ők az úgynevezett választó bíborosok,
1: igen,
0: ugye?
1: Igen, és vagy azok, akik már nyugdalmazottak is, de még mindig választók. És a 9-től 20-ig pedig a kúriális, akkor is a választók, ha nem, kúriális bíborosok, és a nyugalmazott 80 fölöttiek. Biztos egy kicsit nehezteltek az idősebb bíboros testvérek, hogy őket nem tették az aktívakkal együtt, hogy, és már maguk között úgy is itt élnek a Vatikánban, úgyhogy egy kicsit zártabb környeben vannak. Szerintem a Szent Atyának megvolt a saját filozófiája, és ezt röviden a beszéd kezdetén, amikor üdvözölt minket pénteken, el is magyarázta, hogy neki fontos, hogy a világegyház hangjait hallja, mert ritkában találkozik velünk, mint azokkal, akik bent vannak a Vatikánban. Tehát igen, természetes dolog, és például itt nyugalmazott bíborosok találkozhatnak vele bent, csak a kertben, vagy akárhol, valahogy az apostoli palotában, és pár szót válhatnak. De hogyha valaki nincs itt a városban, és csak azért jön, hogy a konzisztóriumra itt legyen, az természetesen kevesebb neki a lehetősége, hogy a pápával beszéljen.
0: Arra gondoltam, hogy átnézhetnénk azokat a témákat, amelyek hangsúlyosan előkerültek a konzisztóriumon. Említettük a szinodalitást, ami, ahogy a Szentatya fogalmazott, egy lelki stílus, ami a találkozásból születik, a meghallgatásban növekszik, és a megkülönböztetésben érlelődik. Azt is kérte, hogy a bíborosok a saját területükön, egyházmegyéikben ezt szorgalmazzák, hogy ez tovább fejlődhessen. Aztán fölmerültek ilyen témák, mint hogy háború, vagy béke, erőszak, szegénység, igazságtalanság, szociális téren a magány, az emberi kapcsolatok válsága és a reménytelenség. És volt egy, ami a Szentatyára különösen nagy hatást gyakorolt, a fiatalokkal kapcsolatban egy nagyon szomorú jelenség, hogy végső kétségbeesésükben sokan öngyilkossághoz fordulnak. Ezen egy kicsit meglepődtem, megmondom őszintén, hogy ez világegyházi szinten is ennyire előjött.
1: Ez volt a legfájóbb megismerése, hogy így mondanám, az egész folyamatnak. Ugyanis az egyik olasz bíboros pont az én csoportomban mondta, hogy az ő egyházmegye területén az utóbbi 5 évben 280%-a nőtt a fiatalok körében az öngyilkossági szám. És mi azt hittük, hogy ez csak a mi csoportunkban van, de utána, amikor ez a 8 csoport, az aktívak beszéltek, akik még most is egyházmegyét vezetnek, kitűnt, hogy a 8 csoportból 4 említette a fiatalok öngyilkossági problémáját, tehát a magas számokat. Hála Istennek nem csak számokat emlegettek a bíborosok, hanem kitértek az okokra is, hogy nagyon sokszor hiányzik egy világos életcél, vagy életértelem. Tehát itt kezdődik az a probléma, hogy ezek a fiatalok miért vannak ilyen krízisben, vagy válságban, hogy a végén ezt az utat választják. Utána pedig rá lett mutatva, hogy nagyon sok fiatal pedig most kezdi újból felfedezni a transzcendens értéket az életükben, és ezt a két jelenséget kellene valahogy összekötni. Tehát az evangelizációs munkában nagyon fontos lenne többet beszélni az élet értelméről, és hogyha valaki már megjelenik nálunk, hogy így szabad mondani, vagy valakit tényleg megszólítottunk a peremen, vagy akárhol az utcán, hogy akkor ezt az értelmet nem csak egy általános, transzcendens érzésre vagy gondolatra fogjuk rá, hanem beletegyük Jézus Krisztus, mint az élő Isten fiát, aki tényleg értelmet ad, én vagyok az élet, az igazság és az út, ilyen értelemben dolgozni. Nagyon sok pozitív dolgot hallottunk, tehát nagyon szomorú, egy ember élet is már borzasztó, hogyha valaki öngyilkosságot követel, és méghozzá, hogyha fiatalon, tehát ez hihetetlen, egy tragédia mindenki számára. De nagyon sok pozitív dolgot is hallottunk, különösen a fiataloknak, az új jelentkezéséről, a megtéréséről, az egyház életben való részvételről, hogy érdekli őket, közösségi munka, önkéntesség, meg ilyen dolgok. Ami nagyon fontos volt, és szerintem ez egy korszakváltó gondolat, hogy világosan aláhúztuk, és ez kijött az összes csoportnál, világosan aláhúztuk, hogy nincs olyasmi, mint

0: mérni a másikra, mert veszélyes. Szinte a háború előtt, már háborút idézni elő, mert véletlenül valami más lesz, és ezt tudjuk, hogy ma folyamatban van, nem csak a Közép-Keleten, hanem itt hozzánk közel, Ukrajnában is, valójában ez egy megelőző csapás volt, mielőtt lett volna valami rosszabb. Tehát egy megelőző csapással nem lett igazságos, és nem is lehet egy olyan, amelyre az egyház azt mondja, hogy szabad, mitől erkölcsileg el van ítélve. Tehát szerintem a nemzetközi politikai téren ez nagyon fontos. A másik, hogy Leó pápának a béke kezdeményezéseit minden csoport abszolút támogatta. A pápa felkért minket, ha hazamegyünk, akkor a püspöki konferenciáink keretében osszuk meg ezt a tapasztalatot a püspökökkel, hogy próbáljunk mind többet erről beszélni, és így is támogatni őt az ő munkájában, ami nagyon fontos szerintem. A többi témák, amelyeket ön is említett, megbeszéltük őket, ezek hosszabb távú témák. A szinodalitás például olyan, amely most már 21 óta folyamatban van. 28-ban egy egyházi nagy gyülekezetben fog torkolni, de ez is nem úgy van kitalálva, hogy akkor azután slussz, hogy mondanám magyar, hanem egyszerűen, hogy 28-ban egy kiértékelő világtalálkozó lesz arról, hogy mit sikerült eddig megvalósítanunk, milyen irányban megy, hol vannak a jó pontok, és hol vannak azok, amelyeket lehetne még változtatni. Tehát egy bizonyos értelemben benne van az, amit a szinódusi befejező dokumentum is említett, hogy kiértékelés. A katolikus egyház eléggé gyönge abban, hogy kiértékelje a saját nagy terveit, úgyhogy mindent meghirdetünk, mindenkit megtérítünk, de sose nézzük, hogy ez tényleg milyen eredményt hozott. Az nem lehet csak a eredmény, hogy dolgozunk, hanem tudni kell, hogy jól dolgozunk-e, jó irányba megy az egész, megfelel-e annak, amit az adott pillanatban Jóisten elvár tőlünk, mert az egyház nem azért van, hogy önmagát fejlessze, vagy jól érezze magát, hanem hogy hogyan tudjuk az isteni küldetést ma megvalósítani.
1: Leó pápa a konzisztóriumi lezáró beszéde végén megismételte a béke felhívását, és azt mondta, hogy Isten minden nemzet és minden nép számára békét kíván, és a történelem során folyamatosan megnyitja a kiengesztelődés és a béké útjait, tehát nem az erőszaki lesz az utolsó szó. A mi felelősségünk, hogy bátran járjuk ezeket az utakat, és segítsük a világot ennek felismerésében. Ezzel a gondolattal zárjuk a beszélgetést Németh László belgrádi bíboros érsekkel. Nagyon szépen köszönöm, hogy eljött hozzánk.
0: Köszönöm szépen a meghívást, üdvözlök minden hallgatót.

Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, vasárnapi műsorunk véget ért. Köszönjük figyelmüket! Búcsúzik a szerkesztő Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétur Jézus Krisztus!

Szívem első gondolata, hozzád száll fel, Istenem. Te őriztél meg az éjjel, maradj ma is én velem. Téged áldlak és imádlak, mint szerető gyermeked. Szívem csak is azt akarja, ami kedves te neked. Édes Jézus, add kegyelmed, s őrizz engem szüntelen, hogy egész nap neked éljek, tiszta szívvel, bűntelen. Szűz Mária, Jézus anyja, te mindnyájunk anyja vagy, oltalmazd meg minden bajtól, kísértésben el ne hagyj. Amen.

Az evangélium két megrázóan szép történetet fűz egybe. Egy előjáró kérését, aki halott lányának életéért könyörög, és egy asszonyét, aki 12 éve szenved, titokban remél, és végül Jézus ruháját érintve meggyógyul. Máté evangélista leírásában a két jelenet rendkívül rövid, ugyanakkor feszültséget hordoz. A szereplők nem harsányok, nem magamutogatók, nem követelőzők. Egyikük a lányát veszítette el, őt gyászolja, a másik önmagát, egészségét veszítette el, mégis mindkettőjüket ugyanaz a belső indítatás mozgatja, a remény. Az a fajta remény, ami már nem okoskodik, nem számol, nem mérlegel, hanem egyszerűen csak várja a fordulatot. A zsinagógai előjáró megalázkodik Jézus előtt, s ez egy rangos ember esetében komoly jelzés. Lehet, hogy kinevették ezért, de ő nem a véleményekre figyel, hanem arra a belső meggyőződésre, hogy Jézus képes életet adni annak, aki már meghalt. Jöjj, tedd rá kezedet és életre kell, mondja. Az asszony 12 éve vérfolyásban szenved, ez egyrészt testi betegség, másrészt a törvény szerint tisztátalan volt, így nem mehetett közösségbe, nem érintkezhetett emberekkel. Élete teljesen elszigetelődött. Érintése egy egész élet kiáltása. Ha csak a ruháját érintem is, meggyógyulok. Jézus megáll, nem hagyja, hogy a történet csak a csoda szintjén maradjon. Ő mindig a szemét keresi. Bízzál, leányom, mondja, és ezzel nem csak a testét gyógyítja, hanem visszaadja méltóságát is. A két történet közös üzenete, az élő hit képes átszakítani a halál, a betegség, az elszigeteltség falát. Aki Jézust keresi, nem marad válasz nélkül. A megváltó megáll, rád néz, megszólít, és gyógyulást, életet ad.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Kedves hallgatóink, hamarosan kapcsoljuk az Egri Bazilikát, ahonnan Szent Misét közvetítünk, a szertartás énekei a következők. A Szent vagy Uram című énekeskönyv három éneke, a 231-es, ez két részletben, a 132-es és a 105-ös hangzik el. Még egyszer a számok, tehát a Szent vagy Uram című énekeskönyv három éneke, a 231-es, a 132-es és a 105-ös csendül fel a szertartáson. Ha tehetik, imádkozzanak velünk!

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Szeretettel köszöntöm a kedves testvéreket és a Szent István Rádió hallgatókat. Goretti Szent Mária Szűz és Vértanú emléknapját ünnepeljük, aki azért, hogy megvédelmezze szűzességét, feláldozta a saját életét. Imádkozzunk a fiatalokért, a fiatal jegyes párokért és a szűzekért, hogy segítse meg őket az ő közbenjárására, megtartani a tisztaságot és megőrizni a szűzességet. Ezt a mai reggeli szent misénket Isten tiszteletre méltó szolgálja, Mindszenti József bíboros úr boldoggá avatásáért ajánlom fel. Istenünk, te Mindszenti József bíborost arra választottad ki, hogy az üldöztetés idején mindhalálig hűséges főpásztor legyen, az igazság és a szeretet tanúság tevője. Hívő néped örömére add meg, kérünk, hogy őt mielőbb egyházunk szentjei között tisztelhessük. Krisztus, a mi Úrunk által.
1: Amen.
0: Vizsgáljuk meg lelki ismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait.

0: gyónom a mindenható Istennek és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én vétkem, én igen nagy vétkem. Boldogságos mindenkor Szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket testvéreim, hogy imádkozzatok érette, Úrunkhoz, Istenünkhoz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre.
1: Amen.

0: könyörögjünk. Istenünk, ártatlanság szerzője, tisztasság kedvelője, Te Szent Mária, szolgálódnak fiatalon megadtad a vértanúság dicsőségét és a szüzesség koronáját. Add, hogy példája nyomán mi is álhatatosan ragaszkodjunk parancsaidhoz. A mi Úrunk Jézus Krisztus, a Te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.
1: Amen.

0: Olvasmány Ozeás próféta könyvéből. Prófétája által így szól az Úr. Íme, én majd magamhoz édesgetem népemet, és kiviszem a pusztába, hogy szívére beszéljek. Hogy úgy válaszoljon, mint ifjúsága napjaiban, s mint abban az időben, amikor Egyiptom földjéről kijött. Akkor majd, mondja az Úr, férjemnek hívő engem, és nem mond többé Baálnak. Népem, én eljegyezlek magamnak örökre, eljegyezlek téged igazsággal és törvénnyel, jósággal és szeretettel, eljegyezlek magamnak hűséggel, és ismerni fogod az Urat. Ez az Isten igéje.
1: Istennek legyen hálát.

0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Evangélium Szent Máté könyvéből.
1: Dicsőség neked, Istenem.
0: Amikor Jézus Kafarnaumban tanított, egy előjáró lépett hozzá, leborult előtte, és így kérlelte. Uram, a leányom most halt meg, de jöjj, tedd rá kezedet, és életre kel. Erre Jézus fölkelt, és tanítványaival együtt elment vele. Közben egy asszony, aki 12 éve vérfolyásban szenvedett, hátulról Jézus közelébe férkőzött, és megérintette ruhájának szegélyét. Azt gondolta magában, ha csak a ruháját érintem is, meggyógyulok. Jézus erre megfordult, ránézett, és így szólt. Bízzál, leányom, hited meggyógyított téged. Attól az órától fogva egészséges lett az asszony. Amikor Jézus az előjáró házába ért, és látta a fuvolásokat, meg a lármás tömeget, rájuk szólt. Távozzatok, hiszen nem halt meg a leány, csak alszik. Azok kinevették. Miután eltávolították a tömeget, Jézus bement, megfogta a leány kezét, és az életre kelt. Ennek híre elterjedt azon az egész vidéken. Ezek az evangélium igéi.
1: Áldunk téged, Jézus!
0: Kedves testvérek, a mai evangéliumi szakaszban, ebben a két csodában látjuk egyrészt az emberi valóságot és az Istenét is. Amikor az ember bajban van, akkor nagyon hamar megfordul az Istenhez, és kér segítséget tőle. Az Isten viszont ezt nem veszi zokon. Ő nem undorodik meg ettől, nem hátrál meg, és egy dolgot követel az Isten, egy dolgot követel Jézus Krisztus, ami az evangéliumokban ezt látjuk, azoktól, akik kérik a csodát, és az mind a kettőnél jelenik meg, a hitet követeli. Hát az előjáróban, mind az előjáróban, mind a vérfolyásos asszonyban nagyon nagy hitük volt. Az előjáróban olyan nagy hite volt, hogy annyira nagy volt, hogy alapvetően abban hit, hogy még akkor is, ha a leánya meghalt, Jézus Krisztusnak elég rátenni a kezét is, a leánya életre kell. És a vérfolyásos asszonynak viszont annyira nagy volt a hite, hogy nem is az, hogy gondolta elégnek, hogy megérinti Jézus Krisztust, hanem a ruhájának a szegélyét is elég volt, elégnek tartotta, és így is lett. Ezért Jézus Krisztus azt mondja, hogy bízzál, leányom, hited meggyógyított téged. És a kérdés, ami föl kell, hogy tegyünk saját magunktól, ezeket a csodákat hallva, hogy vajon milyen a kapcsolatunk az Istennel. Képesek vagyunk-e az Istent a hitünkkel, a hittel érinteni, és így megtapasztalni a csodát. Fontos kérni ezt a kegyelmet, illetve ezt az erényet, a hitnek az erényét Istentől, mert erre van szükségünk, kedves testvérek is, ne essünk abba a csapdába, hogy hát nekem már van hitem, és így nem kérjük azt. Minden nap szükségünk van kérni ezt az ajándékot Istentől, akitől ugye ő az egyetlen, aki alapvetően tudja ezt megadni nekünk, és minden nap kell küzdeni is érte. Uram, segíts a hitetlenségemen, mondja az egyik, egy másik csodatevő, kérő ember az evangéliumban. Jézus Krisztus meg akarja tenni a csodát, meg akarja mutatni az ő hatalmát, az ő istenségét. A kérdés az az, hogy talál-e hitet bennünk, hogy legyen hitünk, kérjünk is Goretti Szent Mária közbenjárására ezt, aki már kicsi korábban ezt az ajándékot kapta az Istentől, hogy legyen hite, és a hite miatt annyira erős volt a hite, hogy az egész életét feláldozta ezért. Amen. Imádkozzunk, kedves testvéreim, a mi Úrunkhoz, Jézus Krisztushoz, aki a vértanúk hősiessége által mutatja meg a világnak az igaz hit értékét és az áldozatvállalás magasztosságát.
2: Vértanúidért, akik mind halálig hűségesek maradtak hozzád, őrizd meg népedet az igaz hitben, hallgass meg, Urunk! Vértanúidért, akik szabad lélekkel tettek tanúságot rólad, add meg az egész világnak a lelkiismereti szabadság ajándékát. Hallgass meg, Urunk! Vértanúidért, akik téged követve keresztjüket vállalták, add, hogy az élet minden baját mi is erős lélekkel viseljük. Hallgass meg, Urunk! Vértanúidért, akik tisztára mosták lelkük köntösét szent véredben, add, hogy legyőzzük a test és a világ csábításait. Hallgass meg, Urunk!
1: Kérünk téged, hallgass meg minket!
0: Győzelmes királyunk Jézus Krisztus, látod, hogy nélküled mennyire gyengék vagyunk. Állj híveid mellett a megpróbáltatás idején, és add meg nekik erősítő kegyelmedet, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké.
1: Amen.

0: Imádkozzatok, testvéreim, hogy az én áldozatom is a tietek kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt.
1: Fogadja az Úr kezedből az áldozatot, nevének dicséretére és dicsőségére, mindannyiunk és az egész anyaszentek házára.
0: Kérünk, Urunk Istenünk, hogy áldozati adományainkat, amelyeket Goretti Szent Mária ünnepén felajánlunk neked, fogadd el olyan szívesen, ahogy elfogadtad az ő vértanúságának áldozatát. Krisztus, a mi Úrunk által.
1: Amen.
0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Emeljük föl szívünket.
1: Fölemeltük az Úrhoz.
0: Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek.
1: Méltó és igazságos.
0: Valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig is mindenütt hálát adjunk néked. Mi Urunk, szentséges Atyánk, mindenható örök Isten, mert Goretti Szent Mária hitünkért vérét ontotta, a megváltó nyomába lépett, és kegyelmet csodálatos erejét hirdeti, mely gyöngességében is hősi avatja érted szenvedő hívedet, és bátor tanúságtételre ad erőt néki, Krisztus, a mi Urunk által. Ezért a mennyei hatalmas angyalokkal együtt, a földön mi is szüntelenül magasztalunk téged, fölségedet dicsérjük, és hangos szóval vég nélkül zengjük.

Valóban szent vagy Istenünk, minden szentség forrása. Kérünk, szenteld meg ezt az adományt, árazd le rá szent lelkedet, hogy számunkra a mi Úrunk Jézus Krisztus teste és vére legyen. Ő mielőtt önként átadta magát a szenvedésre, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek, és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik.

A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet is, majd ismét hálát adott. Odaadta tanítványainak is, így szólt: vegyétek, és ígyetek ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre.

0: Íme hitünk szent titka.
1: Hálálatot hirdetjük, és hitben valljuk föl támadásodat, amíg el nem jössz.
0: Ezért fiat halálának és feltámadásának emlékét ünnepelve, felajánljuk neked, Istenünk, az élet kenyerét és az üdvösség kelyhét, és hálát adunk, mert arra méltattál minket, hogy színed előtt állhatunk és szolgálhatunk neked. Kérve kérünk, gyújtson egybe a Szent Lélek minnyájunkat, aki Krisztus testében és vérében részesülünk. Viseld szíveden, Urunk, egyházad sorsát az egész világon, tedd tökéletessé a szeretetben, Leó pápánkkal, Csaba érsekünkkel és az egész papsággal együtt. Emlékezzél meg a feltámadás reményében elhunyt testvéreinkről, és mindazokról, akik irgalmadban bízva távoztak el a világból. Bocsásd őket szent színed látására. Könyörülj kérünk minnyájunkon, hogy Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel, az ő jegyesével, a szent apostolokkal, Goretti Szent Máriával és minden szenttel együtt, akik a világ kezdete óta kedvesek voltak előtted, részesei lehessünk az örök életnek, és dicsőítve magasztaljunk téged, Jézus Krisztus, a te fiad által. Ő általa, ő vele és ő benne, a tiéd mindenható Atya Isten, a Szentlélekkel egységben minden tisztelet és dicsőség mindörökkön örökké.
2: Amen.
0: Üdvözítőnk parancsára és isteni tanítása szerint így merünk imádkozni. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól, adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk. Még reménykedve várjuk az örök boldogságot, és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét.
1: Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mindörökké. Amen.
0: Urunk Jézus Krisztus, te azt mondottad apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek, ne vétkeinket nézed, hanem egyházat hitét. Őrizd meg szándékot szerint békében, és add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké.
2: Amen.
0: Az Úr békéje legyen veletek mindenkor.
1: És a lelkeddel.
0: Engesztelődjetek ki szívből egymással.
1: Legyen békességünk mindenkor.

0: Íme az Isten báránya, íme, aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akik meghívást kaptak a bárány lakomájára.
1: Nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjjsz, hanem csak egy szóval mond, és meggyógyul az én lelkem.

0: könyörögjünk. Istenünk, te Goréti Szent Máriának a szüzesség és a vértanúság kettős győzelme után szentjeid között ragyogó koronát nyújtottál. Kérünk, e szent áldozat erejével alakíts minket is, hogy minden rosszon úrrá legyünk, és így kiérdemeljük az örök dicsőség jutalmát. Krisztus, a mi Úrunk által.
1: Amen.
0: Az Úr legyen veletek. Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szent Lélek.
1: Amen.
0: Szent mise véget ért, menjetek békével.
1: Istennek legyen hála.
0: Jézus Úr, lelkek örök pásztora, tekints irgalmas szemmel szeretet nyájadra. Urunk, mint árvát sírunk előtted, kérünk téged, a boldogságos szűzanya, a magyarok nagyasszonya közben járására. Adj nekünk papi és szerzetesi hivatásokat. Jézusunk, adj nekünk a te szíved szerinti papi és szerzetesi hivatásokat.

0: Kedves hallgatóink, szentmisét közvetítettünk az Egri Bazilikából, amelyet Gervasoni Michele, a Bazilika káplánja mutatott be. Az éneket vezette és orgonán közreműködött Birincsik Péter. A felolvasó dr. Löffler Erzsébet volt, a technikai közvetítést Kvaszinger Jenő irányította. Maradjanak továbbra is a Szent István Rádió hullámhosszán.
1: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.

0: Hírek a Szent István Rádióban.
1: Dicsetessék a Jézus Krisztus, Debner Ádámot hallják. Imáiról és támogatásáról biztosítja az amerikaiakat Leó pápa abban a levélben, amelyet az Amerikai Egyesült Államok alapításának 250. évfordulója alkalmából küldött július 4-én. Ebben hangsúlyozza, bízik benne, hogy a jövő felé vezető úton 1776 szelleme továbbra is a reményre és az egységre ösztönzi Amerikát, és felhívja rá a figyelmet, hogy ehhez közös felelősségre és bátorságra van szükség. Szombaton Sarlós Boldogasszony ünnepéhez kapcsolódva Mátraverebészenkúton tartották meg a 18. országos roma zarándoklatot. A Boldog Ceferino Intézet az MKPK cigánypasztorációért felelős lelkiségi háttérintézménye szervezésében. Az ünnepi mise főcelebránsai szónoka Székely János szombathelyi püspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke volt. A 18. országos roma zarándoklat mottója a népét megszabadító Istenről szólt, mert hisz a te néped és tulajdonod, kivezetted Egyiptomból, a vaskohóból. A délelőtt folyamán Kósede Egréd cigánypasztorációs referens beszélt a szenvedélybetegségekből való szabadulás lehetőségéről és a cigányság értékeiről. Az elmúlt rendszer titkosszolgálati tevékenységének feltárásáról, a pedagógusok teljesítményértékelési rendszeréről és a Magyar Fejlesztési Bankról is tárgyal az országgyűlés ma, e heti kétnapos ülésének első napján. A Tiszás Mellétei Barna Márton által benyújtott az elmúlt rendszer titkosszolgálati tevékenységének feltárásáról és az állambiztonsági szolgálatok történeti levéltára létrehozásáról szóló törvény módosításával létrejönne egy tanácsadó testület, amely az 1990 előtti pártállami diktatúra állambiztonsági szolgálatai tevékenységének nyilvánossága érdekében segíti a minősített iratok felülvizsgálatát. Napirenden szerepel a pedagógusok teljesítményértékelésének megújításához szükséges törvényi rendelkezésekről szóló, a Tisza párt két képviselője által benyújtott javaslat, amely felfüggeszti a teljesítményértékelés alkalmazását. Megvitatják az egyes pénzügyi szektort érintő törvények jogharmonizációs célú módosítását, amely egyes, egyebek mellett tőkepiaci tárgyú jogszabályok változtatását kezdeményezi. Utolsó napirendi pont a Magyar Fejlesztési Bank részvénytársaságról szóló törvény módosításáról, valamint a fővárosi önkormányzat csődjének elkerülését szolgáló hitelnyújtásáról szóló törvény hatályon kívül helyezését kezdeményező előterjesztés. A javaslat fő célja az Európai Uniós helyreállítási és ellenálló képességi eszköz forrásainak lehívása. Emellett hatályon kívül helyezik a fővárosi önkormányzat csődjének elkerülésére szolgáló, tehát egyszeri hitelnyújtásról szóló törvényt is. Magyar Péter hajnalban Törökországba utazott a NATO csúcs találkozójára. Facebook oldalán a miniszterelnök azt is közölte, távolléte idején Ruf Bálint miniszterelnök helyettes látja el az itthoni feladatait. A parlamentben ma napirend előtt Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter szólal majd fel. Szakmai kerekasztalokon az ágazati szereplőkkel egyeztetve újítaná meg az egészségügyet a tárca vezetője. Hegedűs Zsolt úgy fogalmazott, a tárca szakmai munkacsoportjának első kerekasztala a közös megoldás keresésről, a partnerségről és a nyitottságról szólt. Azt írtam, az első egyeztetés célja egy közös kihívás térkép elkészítése volt, amely kijelöli a következő hónapok együttműködésének legfontosabb irányait. Végül az időjárásról. A változó mennyiségű és vastagságú felhőzet mellett hosszabb, rövidebb napos időszakokra is számíthatunk. Elszóltan záporok, zivatarok előfordulhatnak, a szél sok felé lesz élénk, erős, a csúcshőmérséklet 27-29 fok körül alakul. Híreinket hallották.
2: Szentek, szentéletű emberek.
3: Goretti Szent Mária Szűz vértanú. 1890. október 16-án született Corinaldóban, Nettunóban halt meg 1902. július 6-án. Goretti Mária szüleinek volt néhány hold földjük Corinaldóban, de ebből a család nem tudott megélni, ezért elköltöztek innen, és Nettunótól 11 kilométerre Ferdieri di Concában béreltek egy kisebb birtokot egy özvegyemberrel, Serenellivel és ennek fiával. A vidék mocsaras volt, és alig telt el egy év, Mária édesapját elvitte a malária. A hadgyermekes özvegy nem tehetett egyebet, ott maradt, és továbbra is fenntartotta a bérletet. Mária volt a testvérek közül a legidősebb. Ő segített neki a legtöbbet. Ellátta a háztartást, és vigyázott a kicsikre, amikor édesanyja a nagyobbakkal kint dolgozott a mezőn. Serenellinek és a fiának is ő volt kénytelen főzni. Ez a fiú, akit Alessandrónak hívtak, csak egy részeges apának volt a gyermeke, először szép szóval próbálta Máriát magának megnyerni. Amikor ez nem sikerült neki, kétszer is megkísérelte, hogy erőszakhoz folyamodjon. De Mária ereje végső megfeszítésével kiszabadította magát a keze közül. A következő hét csupa szorongást és félelmet jelentett Mária számára. Kérte édesanyját, ne hagyja soha magára, de az nem vette komolyan a dolgot, és megszitta érte. Mária nem tudta, hogyan magyarázza el a helyzetet az édesanyjának, mert Alessandro megesküdött, hogyha csak egyetlen szót elárul az egészből, megöli. Serenelli és Mária édesanyja közt amúgy is feszült volt a viszony, s Mária nem akarta édesanyja helyzetét tovább nehezíteni. Hallgatott hát, de annál többet imádkozott. Mennyei édesanyja segítségét kérte. Már nem volt gyermek, tudta, miről van szó. Így érkezett el 1902. július 5-e. Szombat volt. Egyszer csak Alessandro megjelent és megtámadta. Az idő dél felé járt, és Mária egyedül volt otthon. Amikor nem akart bemenni a hálószobába, a fiú megragadta, szájára tapasztotta a kezét, és bevonszolta a maga hálófülkéjébe. Mária kapálódzott, és egyre ismételte. Nem, nem, az bűn, Alessandro, elkárhozol érte. Alessandro nem bírt vele. Erre fogott egy éles hegyes kést, és vadul rátámadt. 14 mély sebet ejtett rajta, és ezen kívül még 4 kevésbé mélyet. Végül felfigyeltek a szomszédok, és oda siettek. Ez csak a kiteljesedése, a koronája volt Mária fiatal életének. Hogy azt tudta gyilkos a keze közt mondani, inkább meghal, semmint súlyos bűnt kövessen el, nem volt előzmény nélkül. Nem sokkal előbb így beszélt. Mama, inkább öljenek meg, mint úgy beszéljek. Értsd, úgy, ahogy előzőleg a kútnál az egyik szomszédlányt hallotta beszélni. Épp 5 héttel előbb volt Mária első áldozó, s aznap reggel, amikor Alessandro megtámadta, még örömmel újságolt a barátnőjének, Teréznek, holnap megyünk Campo Mortóba, alig várom a szent áldozást. Az édesanyja pedig azt mondhatta róla, Mária mindig engedelmeskedett nekem. Alessandro Serenelli később maga is tanúsította, hogy esős napokon, vagy amikor kevesebb volt a munka, s akadt egy-egy szabad órája, mindig a rózsafűzért látta a kezében. Barátnője Teréz pedig úgy nyilatkozott,

bánóratornak, azt akarom, hogy ő is ott legyen a közelemben, a paradicsomban. A szocialista városi tanács csináltatott neki koporsót. Alessandro Serenellit 30 évi kényszermunkára ítélték. Az első éveket megkeményedett szívvel töltötte el, a bánatnak semmi jelét nem adva. Akkor egy éjszaka megjelent neki álmában Mária. Virágot szerett, és oda nyújtotta neki. Ettől megváltozott. Fogolytársai példát vehettek róla. 1928 karácsonyán hazaengedték. Első útja Mária édesanyjához vezetett. Bocsánatot akart kérni. Ennek jegyében karácsony este bekopogott Corinaldóban a plébániára, ahol Mária édesanyja elvállalta a házvezetői teendők ellátását. Ezt a választ kapta. Ha Isten megbocsátott neked, én hogy ne bocsátanék meg? És a karácsonyi misén együtt járultak az Úr asztalához, aki mindenkinek mindent megbocsát. 1950. június 24-én Máriát szentjavatták. Először fordult elő a szentjavatások történetében, hogy az ünnepére 500 000-nál is több ember jelent meg a Szent Péter téren. S az is először fordult elő, hogy az édesanya megérte, szülötte szentjavatását, és jelen lehetett, amikor gyermekét a szentek sorába ittatták. 12. Pius pápa szavaiból a szentjavatás napján. Ennek a ragyogó nyári napnak az estéjén a népnek egy egyszerű szerény gyermeke az egyház részéről olyan megtiszteltetésben részesült, amilyennél nagyobb megtiszteltetés nem is érhet senkit. Mégpedig olyan különleges ünnepélyes keretek között, amilyenre az egyház történetében még nem volt példa. Itt a Szent Péter templom előtt, ezen a roppant téren, amely szinte árasztja a fenséget, a hívek akkora tömegének jelenlétében, amekkorát még egyetlen szent avatása alkalmából nem jegyeztek fel. Mivel hódította meg Goretti Mária így gyorsan a szíveteket, hogy szinte már is kedvenc szentetek lett? A pápának erre a kérdésére Goretti Mária élete és halála egyértelmű választ ad. Ez a bátor leány, aki egészen szegényes körülmények között élt, és sem írni, sem olvasni nem tudott, századunk elején azt volt hivatva tanúsítani, hogy a tisztaság lehetséges és olyan érték, amely minden áldozatot megér. Goretti Szent Mária szűz vértanú ünnepén bizalommal kérjük. Istenünk, Goretti Szent Mária szolgálódnak, fiatalon megadtad a vértanúság dicsőségét és a szüzesség koronáját. Add, hogy példája nyomán mi is álhatatosan ragaszkodjunk parancsaidhoz, Krisztus a mi Urunk által. Goretti Szent Mária a leányi fiúság védőszentje.

Imádság Csepelényi György pálos vértanú boldoggá avatásáért. Istenünk, benned bízók erőssége, te arra hívtad Csepelényi Györgyöt, hogy boldog Özséb követőjeként híveidet megerősítse a katolikus hitben, és összegyűjtse, ami szétszóródott. Életáldozata hite és irántad érzett hűsége példaként ragyog előttünk. Add, hogy mielőbb a boldogok között tisztelhessük őt. Amen.

Könyörgöm, édes Jézusom, adj békét a kereszténységnek, adj elegendő termést minden keresztény országnak. Tartsd meg, Uram, barátaidat szent szolgálatodban, térítsd meg ellenségeidet, s fékezd meg gonoszságaikat. Könyörgöm, Uram, királyok királya, az egész világ uralkodóiért, egyesítsd őket a te szellemedben, hogy soha se vezessenek gonosz háborút akaratod ellenére és a lelkük kárára. Könyörgöm, édes Uram, minden szükséget szenvedő keresztényért, hánykolódjanak bár a tengeren, sínylődjenek betegségben, börtönben, nyomorban vagy gondban. Szolgáljon vigasztalásukra a te kegyes jóságod, s ne veszítsék el kegyelmedet soha. Könyörgöm hozzád, égi Atyám, minden keresztény lélekért, akik ma válnak meg a testüktől. Mentsd meg őket, irgalmas Istenem, s légy kegyes hozzájuk az ítéletkor.

0: Napköszöntő. Reggeli magazin.
1: Kedves hallgatóink, programajánlónk következik. Július 18-án, szombaton 18 órai kezdettel lép fel az Istvánfi Balázs Németh András duó az Egri Ciszterci templomban. A zenei koncerten szemelvényeket hallhatnak a kedves érteklődők Bartók Béla hangszeres népzene gyűjtéseiből, melyek duda és tekerő segítségével csendülnek fel. Minden érdeklődőt sok szeretettel várnak. Július 10-én az Akropolis szabadtéri színpadon újabb darab kerül be mutatásra, ezúttal a Terongyos élet című operettet tekinthetik meg a nézők a csillagos ég alatt. Július 10-én és 11-én a Miskolci Szohóban különleges dzsinek, remek ételek és DJ Graffi bakelites szettjei teremtenek nyári hangulatot. A hétvége kiemelt vendége a Michelin ajánlásos horgonyzó bisztró lesz, amely exkluzív fogásokkal érkezik. Miskolcon a lovagi tornák terén július 11-én Kutyák Hatházi László önálló estje lesz a műsorvezető Bellus István. 9. alkalommal lesz Miskolci Dixie és Jazz Fesztivál július 17-től 19-ig. Két fantasztikus helyszínen, a Színva teraszon és a Városház téren a Grizzly előtt csendülnek fel a legjobb magyar és külföldi előadók és együttesek dallamai. A programok ingyenesek. Parnograszt és Dánielfi koncert lesz a Csengei kertben Miskolcon július 19-én. Egri borkóstoló programajánlatok 29 féle bort kóstolhat 34 pincészetben. Az egri borvidék nem csak a pazar történelmi látnivalóival csábít, de számos borászatnál lehet több borkóstoló élmény közül is válogatni, ha még nem kóstolta meg a híres egri borokat és nem barangolta be Eger csodálatos városát, épp itt az ideje. A borkóstoló programokon az egri borok 29 fajtáját lehet megkóstolni, 52 borkóstoló ajánlat közül lehet választani, a legjobb pincészetek borok és borkóstolók várják Egerben. Az Élet Szent címmel vándorkiállítást tekinthetnek meg Szent Janka Beretta Molla életszentségét bemutató tárlatot az Egri Bazilikában. Szent Janka az édesanyák, az orvosok és a meg nem született magzatok védőszentje. Az Agria irodalmi, művészeti és kritikai folyóirat 2026. évi nyári számának kötet bemutatójára hívnak mindenkit július 11-én 10 órára Egerben a Városháza üvegtermébe. Az Agria új számát Homa János főszerkesztő mutatja be. Közreműködik Tatár Gabriella és Fehér István színművész. Kedves hallgatóink, programajánlónkat hallották.
2: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk.
3: 8 óra.
2: Hírek a Szent István Rádióban.
4: Az elmúlt rendszer titkosszolgálati tevékenységének feltárásáról, a pedagógusok teljesítményértékelési rendszeréről és a Magyar Fejlesztési Bankról is tárgyal az országgyűlés ma, e heti kétnapos ülésének első napján. A Tiszás Mellétei Barna Márton által benyújtott az elmúlt rendszer titkosszolgálati tevékenységének feltárásáról és az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára létrehozásáról szóló törvény módosításával létrejönne egy tanácsadó testület, amely az 1990 előtti pártállami diktatúra állambiztonsági szolgálatai tevékenységének nyilvánossága érdekében segíti a minősített iratok felülvizsgálatát. Napirenden szerepel a pedagógusok teljesítményértékelésének megújításához szükséges törvényi rendelkezésekről szóló, a Tisza párt két képviselője által benyújtott javaslat, amely felfüggeszti a teljesítményértékelés alkalmazását. Megvitatják az egyes pénzügyi szektort érintő törvények jogharmonizációs célú módosítását, amely egyes, egyebek mellett tőkepiaci tárgyú jogszabályok változtatását kezdeményezi. Utolsó napirendi pont a Magyar Fejlesztési Bank részvénytársaságról szóló törvény módosításáról, valamint a fővárosi önkormányzat csődjének elkerülését szolgáló hitelnyújtásáról szóló törvény hatályon kívül helyezését kezdeményező előterjesztés. A javaslat fő célja az Európai Uniós helyreállítási és ellenálló képességi eszköz forrásainak lehívása. Emellett hatályon kívül helyezik a fővárosi önkormányzat csődjének elkerülésére szolgáló, tehát egyszeri hitelnyújtásról szóló törvényt is. Magyar Péter hajnalban Törökországba utazott a NATO csúcs találkozójára. Facebook oldalán a miniszterelnök azt is közölte, távolléte idején Ruf Bálint miniszterelnök helyettes látja el az itthoni feladatait. A parlamentben ma napirend előtt Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter szólal majd fel. Szakmai kerekasztalokon az ágazati szereplőkkel egyeztetve újítaná meg az egészségügyet a tárca vezetője. Hegedűs Zsolt úgy fogalmazott, a tárca szakmai munkacsoportjának első kerekasztala a közös megoldás keresésről, a partnerségről és a nyitottságról szólt. Azt írta, az első egyeztetés célja egy közös kihívás térkép elkészítése volt, amely kijelöli a következő hónapok együttműködésének legfontosabb irányait. Új vezetője van a Várkapitányságnak és a Steindl Imre programirodának. A közlekedési és beruházási miniszter felmentette a Steindl Imre programiroda eddigi vezetőjét, Szinai Attilát, a Várkapitányság pedig új vezetési struktúrában működik tovább, és mind a Várkapitányság, mind a Kossuth téri épületek beruházói feladatait ellátó Steindl programiroda vezetését Ambrus György építőmérnök veszi át. Érvénytelen lett a hétvégén tartott szlovákiai népszavazás, mivel a részvételi arány 16,1% volt, ami jóval elmarad az érvényességhez szükséges 50% feletti küszöbtől. A választók két kérdésben nyilváníthattak véleményt, a volt közjogi méltóságok életjáradékának megszüntetéséről, valamint a speciális ügyészség és a Nemzeti Bűnüldözési Ügynökség újbóli létrehozásáról. Rövid, korlátozott tűzszünetet javasolt már a Kolstyantinyivkában az orosz védelmi tárca az elesett ukrán katonák átadására. Kijev nem sokkal később elutasította a javaslatot. A moszkvai minisztérium szerint, idézem, az orosz csapatok felszabadították és teljes ellenőrzésük alá vonták Kolstyantinyivka városát. Újabb hőhullám érte el Franciaországot. A hőségriasztás alá került déli megyékben a hőmérséklet ismét elérheti a 40 fokot néhány nappal a történelmi hőhullám után. Mától a kánikula északirányú terjedését jelzik előre. A forróság július 12-ig is eltarthat az egész országban. Ez a harmadik hőhullám idén Franciaországban. A júniusi kánikula több ezer halálesetet okozott Európában, Franciaországban, Spanyolországban és Belgiumban is, közben továbbra is jelentős gondokat okoznak Dél-Európában az erdőtüzek. Venezuelában tovább emelkedett a kettős földrengés halálos áldozatainak száma, amely már eléri, csak nem a 3000-et, a sérülteké pedig meghaladta a 16500-at. A Richter skálán 7,2-es és 7,5-ös erősségű rengések óta 942 utórengést regisztráltak. 190 épület összeomlott, több mint 16000 ember pedig elveszítette otthonát. A mentőegységek továbbra is kutatnak még a romok között. Végül az időjárásról. A változó mennyiségű és vastagságú felhőzet mellett hosszabb, rövidebb napos időszakokra is számíthatunk. Elszóltan záporok, zivatarok előfordulhatnak. A szél sok felé lesz élénk, erős. A csúcshőmérséklet 27-29 fok körül alakul. Híreinket hallották.
5: Reklám. Megnyílt a Bélapátfalvi apátsági látogatóközpont. A 13. században épült páratlan műemlék a Bélkőhegy lábánál fekvő erdőőveszte Bélapátfalvi nagyboldogasszony templom 2-től vasárnapig várja a látogatókat 9 óra 30 és 17 óra között. A felújított templom tárlatvezetéssel látogatható, a csoportok minden egész órában indulnak. Minden hónap harmadik vasárnapján 9 óra 30 perctől tartanak szent misét a templomban. A látogatóközpontban lehetőség van kegytárgyak, hűtőmágnesek, bögrék, kozmetikumok, kézműves szörpök, nassolnivalók, üdítők, jégkrémek, frissítők vásárlására. Szeretettel várja a zarándokokat és a kirándulókat a Bélapátfalvi apátsági látogatóközpont.
6: Keresztény élet. A legjobb döntés. Keresztényélet.hu.
7: Filmek, hírek, lelkiség. Keresztényélet.hu.
6: Nem csak katolikusoknak.
7: Keresztényélet.hu.
5: Megjelent az új ember július 5-ei száma, a Tartalomból. Lelki táplálékul szolgált a magyar emberekkel való találkozás. Búcsúzik Michael Wallace Benek érsek, apostoli nuncius. Megélt hit, kitartás és felelős szolgálat. Aranymiséjét ünnepelte Bábel Balázs érsek Kalocsán. Isten kezében a bizonytalanság idején is. Ternyák Csaba egri érsek áldozó pappá szentelte Vukász Bernárd Úrich diakónust, aki a papság felé vezető útjáról beszélt lapunknak. Keresse az új embert a Mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
8: Reklámot hallottak.
0: Napköszöntő. Reggeli magazin.
9: Dicsértessék a Jézus Krisztus 2026. július 6. napján hétfőn. Szeretettel köszöntök mindenkit, a mikrofonnál Molnár Andrást hallják. Munkatársaim a zenei szerkesztő Németh Tamás, a hírszerkesztő hírolvasó Debner Edem, a technikai pultnál pedig Kvasinger Jenő ül. A rádiónk elnöke Buda Péter atya, igazgató főszerkesztőnk Bercesi András és a műsorkészítő kollégák nevében is tartalmas időtöltést kívánok mindenkinek. A mai nap gondolatébresztő mondata Mark Twaintől származik és így hangzik: könnyebb megtéveszteni az embereket, mint meggyőzni őket arról, hogy megtévesztették őket. A folytatásból kiderül, mi vár ránk egészen 14 óráig. Hamarosan játszunk, három kérdésem, három kvíz kérdésem lesz önökhöz. Könyvnyereményekért érdemes minket hívni, és persze a játék öröméért. Bejátszásunkban pedig egy májusi beszélgetést idézünk fel Szabó Anikóval, a Máltai Szeretett Szolgálat regionális karitatív tevékenységért felelős vezetőjével. Következzen ebből egy rövid részlet.
10: Egy adományozónak nehezen megfogható dologra, nem biztos, hogy adományozni fog. Fontos, hogy lássák, hogy milyen célcsoportnak és milyen eszközre, vagy milyen programra gyűjtünk adományokat, és emellett, hogy egy konkrét célt is lássanak, nagyon fontos az is, hogy hitelesek maradjunk, és visszajelzéseket adjunk.
11: Szoktatok visszajelzni?
10: Igen. Az adománygyűjtő programjainkról rendszeresen adunk visszajelzéseket, beszámolókat, fényképeket szoktunk megosztani az adományozókkal, illetve az önkéntesekkel is.
9: 9 órától Közélet című műsorunkat sugározzuk. A Kisújszállásról, mint tudománybarát település mozgalom tagjáról, küldetéséről beszélgetünk dr. Kovács Tiborral, a MATE tudományos főmunkatársával, a Kisújszállási Tuba munkacsoport vezetőjével. Ajánlónkat hallhatják.
12: Érdekes, hogy mi benne voltunk az első 20 településben, amely megalapította a helyi tudománybarát vagy Tuba munkacsoportját, és mostanra ez oda jutott ez a szám, hogy 62 település.
9: Kilátó című regionális műsorunkban 9 után Tokaj környékén vendégünk lesz Szibik Marianna Ágnes nővér, a Szent Ferenc kisnővérei közösség tagja, aki Jukó völgyben az ország legnagyobb szegregátumában teljesít szolgálatot. Ajánlónk következik a februári műsor ismétléséhez.
13: De ugye sokáig azt hittem, hogy akkor én megyek, és akkor hirdetem az evangéliumot, és ez a dolgom közöttük. És ez egyrészt igaz is, de most abban arra jöttem rá, hogy a szegények küldetése az, hogy nekem hirdessék az evangéliumot. Tehát amikor én a szegénnyel találkozom, akkor ez a találkozás lehetővé teszi számomra, hogy Jézust magát érintsem egészen közelről. Hogy lehetővé teszi számomra, hogy a szívem változzon, és ingyenesebben tudjak szeretni, mert az jobban hasonlít Jézus szeretetére.
9: Napról napra című regionális műsorunkban folytatjuk az Edelényi Szent János görögkatolikus gimnázium, szakgimnázium, technikum, kollégium és óvoda legutóbbi rendezvényéről készült összeállításunkat, ahol Eder János, Magyarország korábbi köztársasági elnöke, a Kék Bolygó Klímavédelmi Alapítvány kuratóriumi elnöke tartott lebilincselő interaktív előadást a Föld legkiszolgáltatottabb kincséről, a vízről. Bejátszásunk következik.
14: Elindultak olyan programok, ez a felső Tiszát mutatja. Azért érdekes ez, mert ez nem egy óriási terület, ez egy mondjuk egy járásnyi terület. De ha megnézik ezeket a kis sárga pöttyöket, akkor azt látják, hogy a területi víz visszatartásra 92 műtárgyat kell építeni. Csak ezen a kis területen. Ezt csak azért hoztam ide, hogy a nagyságrendjét lássák annak, hogy amikor a szemléletváltás megtörténik, az kevés, mert utána még nagyon sok pénzre, nagyon sok műszaki tudásra van szükség ahhoz, hogy a szándék megvalósítható legyen.
9: 10 órától hírek, majd Mindennapi Egészségünk című műsorunkban először a Cukorbetegek EGRI Egyesületének aktualitásairól hallhatnak, majd a vastagbél betegségeiről lesz szó. Bejátszásunkban Jakabné Jakab Katalin, a Cukorbetegek EGRI Egyesületének elnöke beszél.
15: Talán azoknak, akik most kezdik, azoknak meg még fontosabb, hát ott vannak már a tapasztaltabb szülők, ott vagyunk mi is, akik ugye már több évtizede egyes típusú cukorbetegek vagyunk, és nagyon sokat tudunk azzal is segíteni, hogy látják, hogy na hát még mindig élnek, hogy még mindig jól vannak ezek a... Tehát akkor ő is majd meg tudja élni azt az 50-60 éves cukorbetegséggel a hosszú boldog életét, és ez azért reményt meg örömet ad a gyerekeknek, hogy itt lehetnek.
9: 11 órától hírek, majd Mesterségem címere című adásunkban ezúttal két olyan embert mutat be az adás szerkesztője Farkas Erzsébet, akik a barlangok szerelmesei. Székely Kingával, a Természetvédelmi Hivatal Barlangtani Intézetének egykori vezetőjével és Nagy Sándor barlangkutatóval beszélget a szerkesztő. Riportjai a Koltai Házas Perrel megrendezett a Sivatagok Égkövei című posgás növény és kaktusz kiállításon és vásáron készültek Aktelken. Következzen most rövid ajánlónk, melyben Székely Kingát kérdezi a szerkesztő.
16: Egy hölgyben hogyan merül fel az érdeklődés éppen a barlangok iránt és a barlangkutatás iránt? Mi alakította ki azon érdeklődését ezen szakterület iránt?
17: 1960-ban végeztem el a 8 elemit, és a nyáron elvitt egy nagyon neves barlangkutató, dr. Lélősi Sándor, aki gimnáziumi tanárként tevékenykedett, egy osztályával elment kirándulni, és én is elmehettem, és ott az az egy barlangtúra meghatározta az egész életemet, tehát a magánéletemet és a munkámat is a barlangvilág határozza meg.
9: 12:00-től a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását sugározzuk, majd a nap verse hangzik el. Pákolisz István Üdvözlégy című versét Nagy Barbara mondja el. Ezt az órát a napi mája zárja, délben harangszó, majd együtt imádkozhatják rádiónk dolgozóival az Úrangyala imádságot, ezután egyházi hírekkel jelentkezünk, majd evangéliumot hallhatnak magyar, szlovák, romai és német nyelveken. 12:25-től Szentek, Szent Életű Emberek című műsorunkban Goretti Szent Mária életéről szólunk, majd Cseppelényi György boldoggá avatásáért imádkozunk, 12:45-től a névnaposokat köszöntjük, és a kalendárium eseményeit ismerhetik meg. 13 órától hírek, majd Neuma című műsorunk után a népzenei kincsestárral várjuk Önöket a készülékek elé. Ezt követően tehát 14 óra előtt pár perccel jelentkezünk legközelebb műsorismertetéssel. Önöknek készült műsorainkat fogadják sok szeretettel, tartalmas hétkezdést kívánok minden munkatársam nevében.
18: Játsszon velünk és nyerjen! Figyelje kérdésünket, és ha tudja a választ, hívja a 36-os körzet 5-10-6-10.
9: Kedves hallgatóink! Játékidő kezdődik itt a Szent István Rádió hullámhosszán. 3 kvíz kérdésre várjuk a helyes megfejtést. Szeretettel köszöntöm Önöket, Molnár Andrást hallják. Jöjjenek is a kérdések. Az első kérdésünk a bejátszásunkkal kapcsolatos. Ha figyelnek, majd ki is derül a válasz. Ki volt a Magyar Máltai Szeretett Szolgálat alapító elnöke? Lukács László atya, Olofszon Placid atya, Kozma Imre atya vagy Szabó Ferenc atya? Milyen nemzetiségű volt Ennio Morricone Oscar-díjas zeneszerző? Spanyol, portugál, olasz vagy francia? Illetve hány éves a mai napon Sylvester Stallone, amerikai színész, filmrendező, forgatókönyvíró és festő? A lehetőségek pedig 74, 76, 78 vagy 80. Számunk 36-os körzet 510-610, erre várjuk a helyes megfejtéseket, két könyvet sorsolunk ki a mai reggelen a helyesen válaszolók között. Most zenélünk, utána meghallgathatják még egyszer a három kérdést, és bejátszással jelentkezünk. Tartsanak velünk, játszanak velünk!

0: Érkeznek a megfejtések, de természetesen még sok idő van arra, hogy utána nézzenek, vagy megfejtsék ezeket a feladványokat, de jöjjenek még egyszer a kérdések is. Ki volt a Magyar Máltai Szeretett Szolgálat alapító elnöke, Lukács László atya, Olofszon Placid atya, Kozma Imre atya, vagy Szabó Ferenc atya? Milyen nemzetiségű volt Ennio Morricone, Oscar Díaz zeneszerző? Spanyol, portugál, olasz vagy francia? Illetve hány éves a mai napon Sylvester Stallone, amerikai színész, filmrendező, forgatókönyvíró és festő? 74, 76, 78 vagy 80? Hívjanak minket bátran, ha megvan mind a három megfejtés, és nyerjenek tőlünk egy szép könyvet. Az első kérdésünkhöz érkezik is a segítség egy bejátszás formájában. Bejátszásunkban Szabó Anikóval, a Magyar Máltai Szeretett Szolgálat regionális karitatív tevékenységért felelős vezetőjével beszélgetünk. Mindennapokról, intézményekről, nagylelkűségről, önkéntesek toborzásáról, lelki gyakorlatokról és zarándoklatokról. Érdemes velünk tartani, május elejé beszélgetésünket idézzük fel, közben pedig hívjanak minket a megfejtésekkel.
1: Vendégem a stúdióban Szabó Anikó, szeretettel köszöntelek.
2: Köszönöm szépen a meghívást.
1: Miért pont a máltai? Hogyan találkoztál a máltaival? Hogyan szólítottak meg téged?
2: Én 2005-ben vagy 2006-ban, már nem is emlékszem rá pontosan, középiskolában találkoztam először a szeretett szolgálattal. Volt egy osztálytársam, aki nagyon szeretett volna önkénteskedni, és ő vette fel a kapcsolatot a szeretett szolgálattal, és hát mi néhányan mentünk vele, és csatlakoztunk ehhez a kezdeményezéséhez. És akkor Sárospatakon egy tartós élelmiszergyűjtő akcióba csatlakoztunk be, illetve részt vettünk egy néhány napos táborban, ahol nem csak Magyarországról, hanem külföldről is voltak önkéntesek, és tulajdonképpen ez a pár alkalom volt az, ami annyira megfertőzött minket, hogy többen utána a szociális területen is folytattuk a munkát. Ez meghatározta a pályaválasztásunkat, és tulajdonképpen én azóta is ezen a területen tevékenykedem.
1: Mi az, ami megtetszett a Máltaiban és ebben a szolgálatban?
2: Én azt szeretem a legjobban, hogy mindenkihez lehajolunk, és mindenkinek megpróbálunk segíteni, és tesszük ezt hittel és elhivatottsággal. Szerintem az a legszebb a mi munkánkban, hogy nem egy munkaként tekintünk erre a szolgálatra, hanem hivatásként.
1: Kozma Imre atyát ismerted?
2: Én személyesen egyszer találkoztam vele, tulajdonképpen nem közvetlenül, hanem egy szentmisén vettem részt, de nyilván a munkásságáról és a szeretett szolgálatnak a megalapításáról, arról azért sokat tudok, és ismerem az ő munkáját.
1: Néhány szóban a Máltai Szeretett Szolgálat történetét foglaljuk össze, hogy mik voltak a legfontosabb állomások vagy helyszínek.
2: 1989-ben alakult, Kozma Imre atya alapította ugye a Szeretett Szolgálatot, tulajdonképpen a 37 éve működő szolgálat alapjait az önkéntesek adták meg, önkénteseket toborzott, és belülük építette fel tulajdonképpen ezt az országos karitatív szervezetet, ami tulajdonképpen már az egyik legnagyobb karitatív szervezet az országban.
1: Az önkéntesek koordinálása hozzá tartozik, ugye? Néhány szót a munkádról, erről a részéről a munkádnak. Hogyan is szólítjátok meg az önkénteseket? Kiket kerestek? Milyen a jó önkéntes?
2: Van két kollégám, akik ők önkéntes koordinátorok, és tulajdonképpen ennek a feladatnak a nagy részét most ők végzik. A fiatalokat úgy próbáljuk megszólítani, hogy középiskolákba járunk be, és érzékenyítő foglalkozásokat tartunk osztályoknak. Ezt igyekszünk már 9. osztályban elkezdeni, hogy legyen egy folyamat tulajdonképpen, hogy tovább, sokkal tovább tudjunk velük foglalkozni, és minél több embert elérjünk, illetve el tudjuk mélyíteni bennük azt, hogy empatikusak és szociálisan érzékenyek legyenek, illetve nagyon sok civil rendezvényen is jelen vagyunk, városokban, vagy kisebb településeken is, akár a helyi programokon is részt veszünk, illetve részt vesznek az önkéntes csoportjaink, és ezzel próbálják meg a szeretetszolgálatnak a tevékenységét népszerűsíteni, és az érdeklődőket bevonni a munkába, hogy segítsenek a rászorulóknak, segítsék az intézményi programjainkat, és hát csatlakozzanak hozzánk.
1: Milyen a jó önkéntes, milyen kvalitások, tulajdonságok jók, ha megvannak, hogyha valaki önkéntes munkát vállal?
2: Szerintem nagyon fontos, hogy egy önkéntes türelmes és toleráns és empatikus legyen, mert nagyon nehéz a rászorulókkal találkozni, hiszen rengeteg problémával küzdenek, tulajdonképpen nem az adatot meg nekik, mint másoknak, és fontos, hogy türelmesek és megértőek legyünk velük. Úgy, én azt gondolom, hogy ez a legfontosabb az önkéntesekkel.
1: A rászorulókat hogyan találjátok meg? Tehát kopogtatnak, vagy ti keresitek? Hogy működik ez?
2: Nagyon sokan ők találnak meg minket, ismerik a szeretetszolgálatot, ismerik a tevékenységünket, ismerik az önkéntes csoportjainknak a lehetőségeit, tehát nagyon sokan fordulnak hozzánk, de nyilván az intézményeinken keresztül mi is megtaláljuk azokat az embereket, akik szégyellik azt, hogy maguktól bejöjjenek és keressenek meg minket, mert nem feltétlenül mindig csak az a rászoruló, aki a mi ajtónkon kopogtat, nagyon sokan szégyellik azt a helyzetet, azt a körülményt, amiben vannak, és nekünk kell hozzájuk fordulnunk és segítenünk őket.
1: Valamikor embertársaik hívják fel a figyelmeteket a rászorulókra, tehát akik a szomszéd vagy
2: igen,
1: családtag előfordul?
2: Igen, van olyan is, amikor az utcabeliek, szomszédok vagy a településről valaki jelzi a problémát, de nem olyan régen. Nekem volt egy olyan esetem is, amikor tulajdonképpen egy szolgáltató ügyfélszolgálatán dolgozó hölgy írt nekünk levelet egy családdal kapcsolatban, és kérte, hogy keressük meg ezt a családot, és próbáljunk segíteni rajtuk, és én ennek borzasztóan örültem, mert hogy egyébként megismerve őket, azt gondolom, hogy soha nem fordultak volna hozzánk segítségért, de hál' Istennek tudtunk nekik segíteni. Nyilván minden problémájukat nem tudjuk megoldani, de amennyit a lehetőségeink engednek, azt igyekszünk megtenni.
0: Most zenélünk, utána meghallgathatják még egyszer a kérdéseket, és folytatjuk ezt a beszélgetést is.

0: Játékidő van itt a Szent István Rádió hullámhosszán. Három kvíz kérdésre várjuk a helyes megfejtést. Ezek a kérdések pedig így hangzanak. Ki volt a Magyar Máltai Szeretett Szolgálat alapító elnöke? Lukács László atya, Olafsson Placid atya, Kozma Imre atya vagy Szabó Ferenc atya? Ennio Morricone a világ legtermékenyebb zeneszerzője volt, aki több mint 500 filmhez írt zenét. Mégis, ahelyett, hogy megtanult volna angolul, az összes hollywoodi megbeszélést és interjút kizárólag a saját nyelvén bonyolította le. Szenvedélyes sakkozó volt, és Magyarországon is dolgozott, háromszor is forgatott Koltai Lajossal a Sorstalanság című filmjének zenei felvételeit például személyesen a Magyar Rádió 22-es stúdiójában vezényelte le. Milyen nemzetiségű volt Ennio Morricone, Oscar-díjas zeneszerző, spanyol, portugál, olasz vagy francia? Július 6-án született Sylvester Stallone, amerikai színész, filmrendező, forgatókönyvíró. A kérdés, hogy hány évvel ezelőtt, a lehetőségek pedig 74, 76, 78 vagy 80. 36-os körzet, 510, 610, erre várjuk a helyes megfejtéseket. Most folytatjuk bejátszásunkat. Folytatjuk beszélgetésünket Szabó Anikóval, a Máltai Szeretett Szolgálat regionális karitatív tevékenységért felelős vezetőjével. Beszéljünk a miskolci intézményekről. Nagyon szerteágazó, tehát több helyszínen is ott vagytok. Néhány szót egy-egy intézményről, így a miskolci körülményekről.
1: A Miskolcon van egy 50 férőhelyes hajléktalanok átmeneti szállása, ahol tartós bentlakást biztosítunk a hajléktalanoknak. Ez tulajdonképpen egy vagy két év, amíg ott lehetnek, és akkor megpróbálunk nekik olyan segítséget nyújtani, amivel önállóan ki tudnak menni, és munkát tudnak vállalni, alberletet tudnak fenntartani, vagy nagyon ritka esetben, de saját lakáshoz tudnak jutni. Egyébként a hajléktalan ellátásban van még egy nappali melegedőnk és egy éjjeli menedékhelyünk is. Ápolási otthont működtetünk a Diósgyőrben, ahol 74 betegnek tudunk férőhelyet biztosítani. Ők azok, akik tulajdonképpen 0-24 órás felügyeletet igényelnek, és egy egészségügyi ellátásra van szükségük. Van Miskolcon egy 25 férőhelyes idősek otthona, ahol tulajdonképpen már ugye életük végéig velünk vannak az idősek, és végig kísérjük őket ezen az úton. Gyerekekkel is foglalkozunk, Jukóvölgyben és a Tetemváron van közösségi házunk, Jukóvölgyben működtetünk biztos kezdett gyerekházat és egy tanodát is, illetve az avasi lakótelepen van egy máltai játszótér, ahol nem csak egy, tehát ezt nem egy klasszikus játszótérnek kell elképzelni, hanem ott szociális alapszolgáltatást végzünk, és nem csak gyerekek járnak be hozzánk játszani a játszótérre, hanem családok keresik fel a játszóteret, és amíg a gyerekek játszanak, addig a kollégák pedig a családgondozást végzik tulajdonképpen a szülőkkel. Így vagyunk jelen.
0: A szociális alapgondozásról néhány szót, hogy mit is jelent ez a fogalom?
1: Hát ez a család segítés tulajdonképpen. Adományokat osztunk a játszótéren, illetve hivatalos ügyek intézésében segítünk, életvezetési tanácsadásokkal próbálunk meg ezeknek a családoknak segíteni, illetve hát a közösségi programokon keresztül van lehetőségük bekapcsolódni ezekbe a programokba, közösségi élményeket szerezni, új embereket megismerni.
0: A bentlakásos intézményekben gondolom általában teltház van, vagy várólistátok is van, ugye?
1: Igen. Az idős otthonban nagyon sok a várakozó, de az ápolási otthon férőhelyeire is sokan várakoznak. Tehát népszerű a szolgáltatás tulajdonképpen.
0: Beszéljünk a karitatív tevékenységről olyan szinten, hogy mit gyűjtötök, tehát mi a legfontosabb, amit szeretnétek a rászorulóknak eljuttatni?
1: Amit a legtöbbször kérnek tőlünk, az a ruházat és a tartós élelmiszer. Ez a legtöbb megkeresés tulajdonképpen, de nagyon sokszor kérnek tőlünk bútorokat, tisztálkodási szereket, tisztítószereket. Tulajdonképpen mindent gyűjtünk, mert mindent fel tudunk használni, mindent oda tudunk adni valakinek, mindennek megvan a helye. Vannak időszakosan adománygyűjtő kampányaink, amikor a iskola kezdés előtt például a tanszereket gyűjtjük, erre van egy kifejezetten ehhez kapcsolódó kampányunk, és az Adni Öröm tanszergyűjtés, ami mindig augusztusban van. A karácsonykor van ugye az Adni Öröm tartós élelmiszergyűjtő akciónk, de gyűjtünk iskolatáskákat is iskola kezdés előtt, gyereknapkor játékokat, tehát tulajdonképpen mindent.
0: Mikor van a legnagyobb szükség a segítségre szerinted, ha lehet így az évben gondolkodni, hogy vannak olyan kampányidőszakok, amikor különösen sok kérés érkezik, vagy sokkal több segítséget szükséges összegyűjtenetek?
1: Az év második fele az, amikor már sokkal több megkeresés érkezik hozzánk. Itt el szokott kezdődni ugye az iskola kezdéssel, ami nagyon megterhelő a családoknak, főleg a több gyerekes családoknál ez egy nehéz időszak anyagilag, úgyhogy akkor már elkezdődik egy intenzívebb kérés felénk, de tulajdonképpen a karácsony előtti időszak az, amikor meg rengetegen fordulnak hozzánk a segítséget. Nyilván ez annak is köszönhető, hogy ugye karácsonykor az élelmiszergyűjtő akciónk során sokkal több családot tudunk támogatni, hiszen akkor rengeteg élelmiszert és rengeteg felajánlást kapunk, amit el tudunk juttatni, de az éveleje is még azt lehet mondani, hogy amikor vége van az ünnepeknek, akkor utána egy nehéz időszak kezdődik, mert a január az nagyon hosszú szokott lenni. Úgyhogy ez tulajdonképpen szeptembertől január végéig.
0: Zenélünk és jövünk vissza.

0: Folytatjuk beszélgetésünket Szabó Anikóval, a Máltai Szeretetszolgálat regionális karitatív tevékenységért felelős vezetőjével.
1: Nem csak kampányszerűen segítetek, hanem folyamatosan is, gondolom, van egy réteg, van egy csoport, akiknek akár hetente, vagy majdnem minden nap, vagy hetente többször is szükség van a segítségre. Tapasztaljátok ezt?
2: Igen, nagyon sokan vannak, akik rendszeresen kérik a segítségünket. Vannak önkéntes csoportjaink, illetve az intézményekhez is vannak visszajáró rászorulók. Az önkéntes csoportjaink egy része pékárut is szokott osztani az élelmiszermentésnek köszönhetően. Nekik tulajdonképpen már van egy kialakult kör, akik rendszeresen hétről hétre járnak, de tulajdonképpen igen, azt lehet mondani, hogy nagyon sokan visszajárnak hozzánk.
1: Hosszú ez a lista, a rászorulók listája? Gondolom nagyon hosszú.
2: Meg nem tudnám satszolni, hogy mennyi. Itt rengeteg emberrel kerülünk kapcsolatba. Tulajdonképpen, hogyha az egész szeretetszolgálatot nézzük, akkor azt szokták mondani, vagy szoktuk mondani, hogy naponta 17 ezer emberről gondoskodunk. Nyilván ez intézményeinkben élőkre is vonatkozik, de hogy rengeteg emberrel vagyunk kapcsolatban.
1: Mekkora földrajzi terület tartozik hozzád, vagy a feladataidhoz?
2: Én az észak-magyarországi régióban, tehát Borsodaba, Új-Zemplén, Nógrád és Heves vármegyékben dolgozom, és az ottani önkéntes csoportjainkkal és intézményeinkkel vagyok kapcsolatban.
1: Hány csoport van ebben a három vármegyében?
2: 14 aktívan működő csoportunk van most.
1: Várjátok újabb csoportok alakulását? Tehát lehet ezt kihasználni, ezt a műsort arra is, hogyha valaki kedvet érez, akkor hogyan is működik, hogyan lehet alapítani egy önkéntes csoportot?
2: Mindig örülünk a kezdeményezéseknek, hogyha valaki önkéntes csoportot szeretne alapítani. Kicsi a kezdeményezés, azt lehet mondani. Most van egy fiatalokból álló kis csapat, akik a tavalyi évben jelezték, hogy ők szeretnének önkéntes csoportot alakítani. Az ő önkénteskedésük, az ő munkájuk az most még tart, hivatalosan ők még nem alakultak meg, de nagyon örülünk már annak is, hogyha a csoportjainkhoz, a már meglévő csoportjainkhoz szeretnének csatlakozni, mert hát tulajdonképpen elöregedőben vannak a csoportjaink, és nagy szükség lenne, és nagy segítséget jelentene, hogyha a fiatalabbak is csatlakoznának, és továbbvinnék azt a munkát, azt az elhivatottságot, amivel a mostani csoport tagjaink végzik a szolgálatot.
1: Részben válaszoltál a következő kérdésemre, hogy átlag korosztályban melyik az a korosztály, akiket legkönnyebb megszólítani, vagy leginkább számíthattok rájuk?
2: Most a csoportjaink nagy része nyugdíjasokból tevődik össze. Nagyon sok munkatársunk is csatlakozott már az utóbbi években, és vállalnak a munkaidőn túl is önkéntes szolgálatot. Azt látjuk, hogy a friss nyugdíjasok azok, akik szívesebben csatlakoznak most, hiszen felszabadul az idejük, és szeretnének valami hasznosat végezni, de nagyon örülnénk egyébként a fiatalabbaknak és az aktív korúaknak, a diákoknak meg még inkább.
0: Még egyszer utoljára a mai három kérdésünk azok kedvéért, akik most kapcsolódtak be az adásba és szeretnének még velünk játszani, nyerni tőlünk egy szép könyvet. Ki volt a Magyar Máltai Szeretetszolgálat alapító elnöke? Milyen nemzetiségű volt Ennio Morricone, Oscar-díjas zeneszerző, illetve hány éves ma Sylvester Stallone, amerikai színész, filmrendező, forgatókönyvíró és festő? A bejátszásunk utolsó részlete következik, utána zenélünk, közben sorsolunk, és kiderül, hogy ki a mai két nyertesünk. Tartsanak velünk, játszanak velünk itt a Szent István Rádió hullámhosszán. Most folytatjuk Szabó Anikóval, a Máltai Szeretetszolgálat regionális karitatív tevékenységért felelős vezetőjével a beszélgetést.
1: Nehéz lehet akár nap mint nap a szegénységgel találkozni, és szomorú, nehéz emberi sorsokkal. Hogyan tudtok segíteni az önkénteseknek, hogy ezt feldolgozzák, és akár így éljék?
2: Nagyon sok beszélgetésre van szükség, amikor egy önkéntes részt vesz a programjainkon, vagy aktívan segít az adományosztásokban. Sokat kell, hogy beszélgessünk velük, mert figyelnünk kell arra, hogy belőlük ezek a tapasztalások milyen érzéseket váltanak ki. Illetve a beszélgetések mellett azért szervezünk nekik olyan programokat is, ahol ők is egy kicsit ki tudnak kapcsolódni, és fontosnak tartjuk a közösségépítést is, hogy ők is egy olyan közösségé alakuljanak, ahol egymásra is számíthatnak, és egymást is tudják támogatni, nem csak a rászorulóinkat, hanem egymásnak is segítséget nyújtanak.
1: Ezen túl lelki gyakorlatokat is, ugye, és zarándoklatokat szerveztek.
2: Így van, nagy hangsúlyt fektetünk a lelki életre is. Az önkéntes csoportjainknál mindenkinek van egy lelki vezetője, aki tulajdonképpen szentségimádásokkal, lelki gyakorlatokkal, beszélgetésekkel támogatja őket, és működteti a csoportnak a lelki életét. Emellett pedig a régióban már most harmadik éve szervezünk regionális lelki zarándoklatot. Ez nem csak a csoporttagjainknak, hanem a munkatársainknak is szól. Ez tulajdonképpen azt lehet mondani, hogy egy ilyen 120-130 fős érdeklődés azért van rá régiós szinten, és ez egy egész napos program, amihez csatlakozik a regionális lelkivezetőnk, illetve a csoportoknak a lelkivezetői is, és egy közös összefogás.

0: munkája, hogy mégsem tud részt venni, de hogy ez a 120 fő az egy reális cél.
1: Mi a helyzet, milyen a kapcsolat a többi szeretett szolgálattal? Tehát ez egyfajta verseny, pozitív értelemben, vagy hogy képzeljük el?
0: Nem verseny. Tulajdonképpen kevés kapcsolat van nekem közvetlenül a munkám során más szervezetekkel, hogyha olyan rászoruló fordul hozzánk, ahol tudom, hogy másik szervezet van jelen azon a településen, akkor nyilván fel szoktuk venni velük a kapcsolatot, és egyeztetünk a lehetőségekről, és hogyha olyan segítségnyújtásra van szükség, amit ők nem tudnak biztosítani, de a szeretett szolgálat igen, akkor nyilván egy összefogással segítjük a rászorulókat. De tulajdonképpen ugyanazért a célért dolgozunk.
1: Az adományozóknak mi a fontos szerinted? Tehát hogyan lehet a szíveket úgy megnyitni, hogy a jó szándékot akár tettekre váltsák? Tehát mik a legfontosabb dolgok szerinted? Tehát az önkénteskedésben és abban, hogy mondjuk jó helyre kerüljön az adomány. Ez egy fontos szempont, ugye? Hogy biztos legyen abban, hogy jó helyre kerül.
0: Igen, nagyon fontos, hogy egy konkrét célt határozzunk meg, hogy miért, mire gyűjtünk adományokat, mert egy nehezen megfogható, egy adományozónak nehezen megfogható dologra nem biztos, hogy adományozni fog. Fontos, hogy lássák, hogy milyen célcsoportnak és milyen eszközre vagy milyen programra gyűjtünk adományokat, és emellett, hogy egy konkrét célt is lássanak, nagyon fontos az is, hogy hitelesek maradjunk és visszajelzéseket adjunk.
1: Szoktatok visszajelzni?
0: Igen. Az adománygyűjtő programjainkról rendszeresen adunk visszajelzéseket, beszámolókat, fényképeket szoktunk megosztani az adományozókkal, illetve az önkéntesekkel is. Tehát az önkénteseknek is, hogyha egy programon segítenek, akkor visszajelzünk akár egy közösségi oldalon megosztott poszttal, vagy e-mailben, de fontos, hogy visszajelezzünk.
1: A te szolgálatodban mi a siker, mit nevezel sikernek?
0: Hát ezt nehéz meghatározni, hogy mi számomra a siker. Én azt szoktam mondani, hogy nekem az amikor egy program úgy fejeződik be, hogy mindenkinek a boldogságot látom az arcán. Hogyha egy önkéntes programról vagy egy intézményi eseményről beszélünk, akkor nekem az a legfontosabb, hogy lássam, hogy az ott bent lakó, az oda bejáró család, gyerek, felnőtt jól érezte magát, kapott valamilyen élményt ettől a programtól, és azt látom, hogy az önkéntesek is elégedetten távoznak, és úgy érzik, hogy valamit hozzáadtak ehhez a munkához, amit mi végzünk.
1: Anikó, nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat.
0: Én is köszönöm a lehetőséget.

Megtörtént a sorsolás, és mindjárt elárulom, hogy kik a mai nyerteseink, de előbb a megfejtésekről. Természetesen Kozma Imre atya volt a Magyar Máltai Szeretett Szolgálat alapító elnöke, aki 3,5 évtizeden át, 2024. október 17-én bekövetkezett haláláig irányította a karitatív szervezetet. Ennio Morricone, Oscar-díjas zeneszerző, olasz nemzetiségű volt, Rómában született, és ebben a városban is hunyt el, méghozzá 2020. július 6-án. Sylvester Stallone pedig a mai napon 80 éves, Isten éltesse sokáig. Ezek voltak a megfejtések, a nyerteseink pedig Érsek Gyuláné Kálból és Vágány Tiborné Egerből gazdagabb lett egy-egy könyvvel. Gratulálok nekik, forgassák egészséggel. Köszönöm a velünk játszóknak a megfejtéseket, holnap és azután is hívjanak minket játékidőben, munkatársaimnak pedig köszönöm a közreműködést, a zenéket Németh Tamásnak, azt pedig, hogy fogadta az önök hívásait Kvasinger Jenő technikus kollégámnak. A stúdióban Debner Ádám vált engem hamarosan, aki a friss hírekkel készült önöknek, búcsúzik, és további tartalmas napot kíván a mai reggel műsorvezetője Molnár András. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: kedves hallgatóink! Itt a Szent István Rádió.
1: Ablak világunkra. Ismeretterjesztő és szolgáltató műsorok.
2: 9 óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
3: Semmiképp sem lehet a jogállamisággal összhangban lévő megoldásnak nevezni az alaptörvény 17. módosításáról szóló javaslatot, amely szerint megszűnne a jelenlegi köztársasági elnök megbízatása, jelentette ki Sólyog Tamás a Do Recsi lengyel konzervatív hetilap honlapján megjelent interjúban. A Magyar Péter miniszterelnök által bejelentett több közjogi méltóság, köztük a köztársasági elnök elmozdítását célzó lépésekre vonatkozó kérdése az államfő aláhúzta. Magyarországon az elnök jogállását az alaptörvény határozza meg. Nincs okom a lemondásra, és a miniszterelnök eddig nem talált közjogi indokot az eltávolításomra, jelentette ki. Az elmúlt rendszer titkosszolgálati tevékenységének feltárásáról, a pedagógusok teljesítményértékelési rendszeréről és a Magyar Fejlesztési Bankról is tárgyal az országgyűlés ma, e heti kétnapos ülésének első napján. A Tiszás Mellitei Barna Márton által benyújtott az elmúlt rendszer titkosszolgálati tevékenységének feltárásáról és az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Leveltára létrehozásáról szóló törvény módosításával létrejönne egy tanácsadó testület, amely az 1990 előtti pártállami diktatúra állambiztonsági szolgálatai tevékenységének nyilvánossága érdekében segíti a minősített iratok felülvizsgálatát. Napirenden szerepel a pedagógusok teljesítményértékelésének megújítása a szükséges törvényi rendelkezésekről szóló, a Tisza párt két képviselője által benyújtott javaslat, amely felfüggeszti a teljesítményértékelés alkalmazását. Megvitatják az egyes pénzügyi szektort érintő törvények jogharmonizációs célú módosítását, amely egyes egyebek mellett tőkepiaci tárgyú jogszabályok változtatását kezdeményezi. Utolsó napirendi pont a Magyar Fejlesztési Bank részvénytársaságról szóló törvény módosításáról, valamint a fővárosi önkormányzat csődjének elkerülését szolgáló hitelnyújtásáról szóló törvény hatályon kívül helyezését kezdeményező előterjesztés. A javaslat fő célja az Európai Uniós helyreállítási és ellenálló képességi eszköz forrásainak lehívása. Magyar Péter hajnalban Törökországba utazott a NATO csúcs találkozójára, majd 4 napig gyermekeivel ott is marad. Facebook oldalán a kormányfő azt is közölte, távolléte idején Ruf Bálint miniszterelnök helyettes látja el az itthoni feladatait. A parlamentben ma napirend előtt Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter szólal fel. Szakmai kerekasztalokon az ágazati szereplőkkel egyeztetve újítaná meg az egészségügyet a tárca vezetője. Hegedűs Zsolt az első ilyen alkalmon úgy fogalmazott, a tárca szakmai munkacsoportjának első kerekasztala a közös megoldás keresésről, a partnerségről és a nyitottságról szólt. Azt írta, az egyeztetés célja egy közös kihívás térkép elkészítése volt, amely kijelöli a következő hónapok együttműködésének irányait. Új vezetője van a Várkapitányságnak és a Steindl Imre programirodának. A közlekedési és beruházási miniszter felmentette a programiroda eddigi vezetőjét, Szinai Attilát, a Várkapitányság pedig új vezetési struktúrában működik tovább, és így mind a Várkapitányság, mind a Kossuth téri épületek beruházói feladatait ellátó programiroda vezetését Ambrus György építőmérnök veszi át. Érvénytelen lett a hétvégén tartott szlovákiai népszavazás, mivel a részvételi arány 16,1% volt, ami jóval elmarad az érvényességhez szükséges 50%-os küszöbtől. A választók két kérdésben nyilváníthattak véleményt, a volt közjogi méltóságok életjáradékának megszüntetéséről, valamint a speciális ügyészség és a Nemzeti Bűnüldözési Ügynökség újbóli létrehozásáról. Rövid korlátozott tűzszünetet javasolt már a Kosztyantinivkában az orosz védelmi tárca az elesett ukrán katonák átadására. Kijev nem sokkal később elutasította a javaslatot. Moszkva szerint, idézem, az orosz csapatok felszabadították és teljes ellenőrzésük alá vonták Kosztyantinivka városát. Donald Trump amerikai elnök szerdán találkozik Volodymyr Zelenszkij ukrajnai államfővel Ankarában a NATO csúcs találkozó keretében. Ezt egy magasrangú amerikai tisztviselő közölte, aki névtelenül tájékoztatta az utazásról az újságírókat. Újabb hőhullám érte el Franciaországot. A riasztás alá került déli megyékben a hőmérséklet ismét elérheti a 40 fokot, néhány nappal a történelmi kánikula után. A forróság északi irányba terjed, július 12-ig tartat az egész országban. Ez a harmadik hőhullám idén Franciaországban. A júniusi kánikula több ezer halálesetet okozott Európában, Franciaországban, Spanyolországban és Belgiumban. Közben továbbra is jelentős gondokat okoznak az erdőtüzek. Végül az időjárásról. A változó mennyiségű és vastagságú felhőzet mellett hosszabb, rövidebb napos időszakokra is számíthatunk. Elszórtan záporok, zivatarok előfordulhatnak. A szél sok felé lesz élénk, erős. A csúcshőmérséklet 27-29 fok körül alakul. Híreinket hallották.
2: Reklám. Megnyílt a Bélapátfalvi apátsági látogatóközpont. A 13. században épült páratlan műemlék a Bélkőhegy lábánál fekvő erdőveszte Bélapátfalvi nagyboldogasszony templom kettől vasárnapig várja a látogatókat 9 óra 30 és 17 óra között. A felújított templom tárlatvezetéssel látogatható, a csoportok minden egész órában indulnak. Minden hónap harmadik vasárnapján 9 óra 30 perctől tartanak szent misét a templomban. A látogatóközpontban lehetőség van kegytárgyak, hűtőmágnesek, bögrék, kozmetikumok, kézműves szörpök, nassolnivalók, üdítők, jégkrémek, frissítők vásárlására. Szeretettel várja a zarándokokat és a kirándulókat a Bélapátfalvi apátsági látogatóközpont.
4: Hallgassa a Szent István Rádiót mobiltelefonján is. Az ehhez szükséges alkalmazás elérhető a Google Play és az Apple Store felületein. Internet kapcsolaton keresztül így bárhol kényelmesen elérhető a rádióadása, a napi evangélium és több más hasznos tartalom. Töltse le és vigye magával a Szent István Rádiót az ingyenes mobil alkalmazással.
2: Reklámot hallottak.

0: Közélet. Délelőtti magazin.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő riporter Sinkovics Andrea. 2026. július 6-a hétfő van. A 200 éves fennállását ünneplő Magyar Tudományos Akadémia a Magyar Tudomány éve 2025-26 alkalmából elindította a Tudománybarát település mozgalmat. A mozgalom célja, hogy a települések polgárai a tudományos ismereteket és kapcsolatokat mind jobban felhasználják a maguk, a családjuk és a lakóhelyük javára, a települési közösségek fejlesztésére, hagyományai ápolására és tudománybarát kisközösségeket, társadalmat és nemzetet alkossanak. Műsorunkban kis új szállásra látogatunk. Kérjük, tartsanak velünk!

0: Szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió mikrofonjánál dr. Habil Kovács Tibort, aki a Kisújszálláson működő tudománybarát település helyi munkacsoportjának a vezetője. Korábban már volt egy beszélgetésünk erről a tudománybarát településekről, hogy Kisújszállás is csatlakozott hozzá. Idén 2026. május 29-én pedig a Magyar Tudományos Akadémián megvolt ennek a tudománybarát település mozgalomnak a nyitó konferenciája, ahol Tibor is előadott és bemutatta a kisújszállási példát, gyakorlatot. Ez most a beszélgetésünknek az apropója, de arra szeretnélek kérni, hogy kezdjük a kezdeteknél. Tudománybarát település, hogy miért csatlakozott Kisújszállás ehhez, eleve hogyan jutott el hozzád a településhez ez a felhívás, ez a lehetőség.
1: Én is köszöntöm a rádióhallgatókat. Igen, 2025. augusztus 20-án Balatonfüreden az MTA akkori elnökei, már leköszönt elnöke, Frany Tamás hirdette meg ezt a mozgalmat. Széchenyi szellemében, hiszen az akadémia 200 éves fennállásának ünnepe a tavalyi év, illetve az idei év, és ennek kapcsán, hogy a nemzetnagysága a kiművelt emberfők sokaságában látszik, bár én ezt feltételes módba tudnám csak tenni, hogy látszhatna, ha volna, és ennek a szellemében hirdette meg az MTA, hogy igazából szerintem aki nem foglalkozik vele, a legtöbb embernek a tudomány az egy elefánt csontoronynak tűnik, ahogy ülnek benne különböző elvont figurák, és akkor ott valamit vagy kotyvasztanak, vagy írnak, vagy mind a kettő ilyen vagy olyan módon, de igazából nem jut el a tudomány, nemhogy az eredményei, de szerintem még a kérdései sem az emberek legnagyobb részéhez, márhez érdekel ugye akárkit is, vagy bárkit, és ennek kapcsán, hogy ez az információs káoszban, kavalkádban, amit rajtunk van a média zajban, hogy érjen már el a tudomány, vagy szólítsunk meg minél több embert, települést, hiszen ugye alapvetően mégiscsak az emberek településeken élünk, és ennek kapcsán hirdette meg az MTA akkori elnöke a mozgalmat, és hogy a településeket bevonandó, kezdjük el ezt a munkát, és ennek kapcsán, hát Magyarországon ugye van több mint 3000 település, majdnem 3200, mint most a konferencián kiderült, 504 településnek, vagy 502 településnek a vezetőjét keresték meg értelemszerűen. Szerintem olyan annak mentén válogathatott az akadémia, ahol potenciálisan legalább a lakosság nagysága. Tehát nyilván senkit nem kirekesztve, csak van, ahol nehéz ennek teret adni és teret nyerni, és őket megkereste levélben az akadémia elnöke, és ennek kapcsán ez tavaly októberben történt, és hát körülbelül abban a pillanatban, hogy polgármester úr elolvasta ezt Kisújszálláson ezt a levelet, ugyan azzal a lendülettel továbbította nekem, mint talán az egyedüli Kisújszálláson élő tudománnyal foglalkozó embernek, akinek szívügye ez, egyébként is, meg amúgy is, és én akkor elkezdtem gondolkodni felhasználva 10 éves a polgármesteri tevékenységemet, mert ha valamiben, akkor adminisztrációban rémületesen gyenge vagyok és bürokráciában, de felidéztem az emlékeimet, hogy csinálja a jegyző meg az aljegyző, hogy ennek jogi vagy annak tetsző formája is legyen, úgyhogy én ennek mentén indultam el, mert azt azért jegyezzük meg, hogy Kisújszálláson a tudománybarátság az messze nem most kezdődött. Tehát azért, hogyha tágan tekintjük ezeket a dolgokat, ha már csak az irodalomnál, akkor ott tanított Arany János, ott tanult és érettségizett Móri Zsigmond, ott született és töltötte gyermekkorát Csukás István, nálunk nőtt fel tőzsgyökeres kisújszállásiként, ott járt általános iskolába, középiskolába, és ott érettségizett Karikó Katalin, és még a jövő reménységei, akik majd pár évtized múlva lesznek Nobel-díjasok, Pardi Norbert, meg Szabó Gábor Tamás is, és még nyilván említhetnénk a mai élők Tóth Albert-től kezdve Duca Lajoson át, akik helyben, illetve a térségben nagyon jó szakembereknek számítanak, tudós embereknek, helytörténésznek, biológusnak. Tehát nálunk már nagyon régen elkezdődött ez, de örültünk neki, hogy ez országosan is így kezdeményezést kapott, illetve figyelmet nyert. És hát én bocsinálta jogászként készítettem szervezeti és működési szabályzatot, készítettem alapító okiratot, megnéztem, hogy kik lehetnek a potenciális alapítótagok, természetesen a helyi döntéshozók benne kell, hogy legyenek, de mindenki, aki alapvetően a tudomány közelébe kerülhet, iskolaigazgatók, ahogy mondtam, helytörténész, érdeklődők, olyan tanárok, akikről tudtam, vagy megkérdeztem, úgyhogy végül 18-an lettünk alapítótagok, másfél tucat ember, és miután ezeket a jogi háttéranyagokat elkészítettem, utána összehívtam őket, és megalapítottuk ezt a tudománybarát település mozgalmat, a kisújszállási munkacsoportot, és elkezdtük a munkát. Úgyhogy igazából ennek olyan jó visszhangja volt, hogy nyilván ezek folyamatos kommunikációban voltunk az akadémiával, és utána jött egy levél egyszer csak februárban egy településről, Magyarországon szintén egy meghatározó hajdúbihari kisváros, hogy az MTA minket ajánlott jó példaként, jó gyakorlatként, hogy segítenénk-e nekik az ottani munkacsoportot megalakítani, és természetesen segítettem, minden anyagot elküldtem az aljegyző úrnak, illetve minden segítséget megadtam, úgyhogy már a kisújszállási minta kapcsán máshol is van erre példa, illetve mi segítettünk létrehozni az ottani munkacsoportot, és érdekes, hogy mi benne voltunk az első 20 településben, amely megalapította a helyi tudománybarát vagy TUBA munkacsoportját, és mostanra ez oda jutott ez a szám, hogy 62 település. És valóban így zárójeles megjegyzésként egyetértek abban polgármester úrral abban is, hogy amikor az MTA lépcsőn jöttünk lefelé, ő így feltette a kérdést, hogy és vajon a többi 440 polgármester, aki megszólítatott, az hol van? Ők mit gondolnak?
0: Milyen feltételeket kellett teljesíteni kisújszállásnak, hogy csatlakozhasson ehhez a tudománybarát mozgalomhoz?
1: A településekre egyaránt érvényes az, hogy a tudománynak helyt kell adni, a tudományt terjeszteni kell, a tudományt el kell vinni az emberekhez közérthetően, nagyon fontos. Alapvető fontossága az iskolákkal való kapcsolattartás. Nagyon fontos most, hogy a digitális világban az, hát nem tudom, hogy fogalmazzak finoman, a rádióban talán nem is tudom megfogalmazni elég árnyaltan és szofisztikáltan, de most már mindenki hozzászólhat mindenhez, és mindenki szakért mindenben. A futballtól elkezdve a vírusokon át, az oltásokon keresztül, a politikán, a jogon mindenhez mindenki ért. Sokszor magyarul próbálnak írni, de a gondolataikat nem tudják kifejezni. Szóval az álhírek, az áltudományosság, a mindenféle Istentől elrugaszkodott elméleteken keresztül ezek ellen való küzdelemben, tehát hogy a tudomány eredményeit megismertessük az emberekkel, és a tévhitekkel pedig azért igyekezzünk szembeszállni. Bár ez is relatív, tudjuk, ami 500 éve esetleg azt mondták, hogy akkor tudományosként állították be, de aztán harcoltak ellene, hogy tévhitek, meg tévelgés, aztán mostanra bebizonyosodott, hogy igaz, tehát majd 500 év múlva meglátjuk, hogy mi az, ami tévhit, és mi az, ami igaz. Minden esetre az akadémia természetesen fontos elvárás, tehát a tudomány terjesztésén az emberekhez helybe vinni a tudományt, illetve nagyon fontos abszolút a politikamentesség, a pártsemlegesség, az önkéntesség, díjat nem szedünk, tehát teljesen pénz nélkül és mindenféle anyagiaktól mentesen csináljuk, csak is lelkesedésből, helyi lelkes önszerveződésből ezeket a dolgokat, és ez mindenhol elvárás. Tehát ez nem csak kisújszálláson, ez az általános elvárás mindenkivel szemben.

0: Az elmúlt fél évben milyen programokat szerveztetek kisújszálláson ennek jegyében?
1: Az MTA egyik kezdeményezés, hogy a tudományfáját elültetni a településen. Mi ezt megtettük 2023-ban, tehát mi proaktívak voltunk, akkor elültettük polgármester úrral, aki akkor még nem volt polgármester, Karikó Katalin tiszteletére a hásfát a könyvtár előtt, tehát nekünk már 2023 ősze óta van tudományfája, és hát ennek kapcsán a tavalyi évben volt egy olyan kezdeményezés, nálunk van évtizedek óta egy ösztöndíj alapítvány, ami a felsőoktatásban tanuló kisújszállási diákokat támogatja. Annó egyébként még az elmúlt évezredben én is részesültem ebből ösztöndíjból, és most kiterjesztettük az új polgármester javaslatai alapján, jócskán kinyitottuk ezt, úgy hozzájött ehhez még a sport ösztöndíj, aztán hátrányos helyzetű, de jól tanuló gyerekeknek ösztöndíjat biztosít. És ami a legnagyobb lépés, én szerintem egyébként is objektíve, meg szubjektíve is, az a kisújszállás kutatója, díj és ösztöndíj megalapítása. Nagyon örülök neki, hogy ezt a kezdeményezésemet, ötletemet elfogadta polgármester úr és felkarolta, és ő már úgy vitte tovább, hogy erről Karikó Katalint is tájékoztatta, aki teljes mellszélességgel mellé állt, és hát ennek kapcsán tavaly először ezt meg is ítélte a bizottság, az ösztöndíj alapítvány kuratóriuma és egy debreceni kutató dr. Vasvári Máriát részesítette ebben, úgyhogy még az is a szépsége a dolognak, hogy novemberben kapta meg Mária ezt a díjat, és hát sikerült megszerveznünk azt, hogy egy női kutató az első női Nobel-díjasunktól, Karikó Katalintól vehette át ezt a díjat, és a vele járó nekünk legalábbis szép összeget. Úgyhogy amit a kutatásokra lehet szánni, fordítani. Amikor állítottuk össze az év elején a rendezvénynaptárat, most talán valami 170 rendezvény van kisújszálláson, és közvetve vagy közvetlenül abban egy olyan 20-30-ban benne van a tudománybarát település, van, amit magunk főszervezőként, és van, amit társszervezőként. Már azzal kezdtük az évet, az egy erős nyitás volt, hogy januárban van Karikó Katalin születésnapja, és mivel a szombatra esett, előtte pénteken szerveztünk egy tudománykommunikációs ismeretterjesztést és egyben kutatást. Dr. Vasvári Mária volt az, aki ezt a januári rendezvényt megszervezte, és erre a két középiskolánk főigazgatóit, illetve rajtuk keresztül a diákokat invitáltuk meg, úgyhogy 30 fölötti létszám jött össze, leginkább diákok, de ott voltak a tanáraik, főigazgatók, akiket mondtam a tudománybarát település mozgalomnak jó néhány tagja, és hát ez egy kutatás is volt. A Gyungtus asszony készített szenzációs feladatokat, ezeket megnéztük, négy csoportra voltunk osztva, eredetileg színekkel elnevezve, de aztán a tudomány objektivitása miatt kérték tőlünk, hogy inkább ABCD legyünk, jó, úgyhogy ez is megtörtént, és utána ezeket, tehát attól kezdve, hogy ki az, akit ismernek kisújszállási kutatóként, hogy milyen témakörök érdeklik őket, milyen súlyozással, ez mind benne volt, úgyhogy erről már készül is egy tanulmány. Úgyhogy reményeink szerint ezt már hamarosan majd a közvélemény elé tárhatjuk, angolul is, és utána magyarul is. És hát ez volt az első rendezvényünk, és utána természetesen volt a GeoNight, abban is azt is én már évek óta rendezem otthon. Most ezt kisújszállás kutatója Vasvári Mária szervezte az ottani kolléganőkkel egyetemben, úgyhogy ott pedig geototó volt és szabadulószoba, parádés volt, mi is részt vettünk, 30 perc volt rá, és a kollégámmal 29 perc alatt sikerült megfejteni. Már nem mi voltunk a legjobbak, de legalább kiszabadultunk, úgyhogy már ez is megnyugtatott. A kezdetek kezdetén azért kétségbejtő volt a helyzet, úgyhogy a segítségnyújtást, azt a pici lökést elfogadtuk akkor a hölgyektől. Aztán februárban volt egy orvosi konferencia, amit a Kumánia Gyógyfürdő Kft. Rendezett meg, egyébként egy fantasztikus konferencia volt. Ott is az egyik előadást a tudománybarát település mozgalomról én tartottam ennek az orvos csoportnak. Aztán P-napon is részt vettünk, akkor is ugye bemutatkoztam az iskolákban, a középiskoláinkban, mind a kettőben közösen szerveztük, és ők is ezt már évek óta szervezik, tehát ezt közös szervezésben csináltuk. Aztán ugye ez március 14-e, aztán Süsü családi fesztiválon is tartunk, elsivatagosodás kapcsán játékot, illetve totót, illetve gyerekeknek, hogy mégiscsak gyerekkorba kellene elkezdeni a környezeti nevelést, ami nem nagyon megy, úgy látom, az országban, de hát ha egy-két fecske majd csak csinálja a nyarat, és most minden elismerésem azoknak a kevés iskolának és szülőnek, amelyik valóban komolyan veszi a környezeti nevelést, mert itt megint talán nem is zárójelben, ahogy Ferenc pápa mondta, nagyon meg kellene fontolni laikusoknak és nem laikusoknak is azt, amit mondott a pápa, hogy Isten mindig megbocsájt. Az emberek néha megbocsájtanak, néha nem, de a természet soha nem bocsájt meg. Én ezt ajánlom mindenkinek a figyelmébe, hogy kezdjünk el gondolkodni, feleim, mert már ez nem a holnap, ez már a ma. Tehát erre is felhívni a figyelmet. Aztán lesznek városi rendezvények, ott is mindig van zöld sátor, kitelepülések, tehát tulajdonképpen azt mondhatom, hogy most egy nagyon szép formát adtunk ennek, és köszönet az MTA-nak is ezért a kezdeményezésért, de nálunk ezek már évek vagy évtizedek óta mennek. De most már legalább van arca, ja igen, terveztem neki egy logót, és nyilván az AI segítségével 4 verziót állítottam elő, hát suták, de én ehhez nem értek, de így is legalább egyet abból elfogadtunk, úgyhogy hivatalos logónk is van. Ezek is ott szerepelnek, és hát az a jó a kisvárosban, hogy mivel ismerjük egymást, tudjuk, hogy kire miben számíthatunk, és így én is jelzem, meg ők is jelzik, hogy miben lehetne megjeleníteni a tudománybarátságot, vagy a tudománybarátság hol jelenhet meg.

0: A Jász-Nagykun Szolnok vármegyei kishújszállás is bemutatkozott a Magyar Tudományos Akadémia Tudománybarát Település Mozgalom konferenciáján Budapesten. Folytatjuk beszélgetésünket dr. Habil Kovács Tiborral, a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem tudományos főmunkatársával, a kishújszállási Tudománybarát Település Mozgalom munkacsoport vezetőjével. A május 29-i konferencián a Magyar Tudományos Akadémián miről adtál elő, és kik voltak még a települések, akik ott előadtak és bemutathatták a jó gyakorlataikat, illetve hogy ti azokból tudtatok-e tanulni?
1: Délelőtt voltak a plenáris előadások, ez a díszteremben, a meseszép, gyönyörűen felújított díszteremben volt, úgyhogy nekem volt szerencsém, azt hiszem eddig 2 vagy 3-szor adtam elő az akadémián, és innen is nagyon nagy hálás köszönetem professzor dr. Szlávik Jánosnak, aki érdemesnek tartotta arra, hogy engem ott összehozzon tudósokkal, és hogy én előadásokat tarthassak az akadémián, de ez egy más műfaj volt. És a délelőtti plenáris előadások után, egy pazar ebédet követően a nagy terembe mentünk át, és ott voltak a települések bemutatkozása. Mindössze 4 települést kértek fel ebből a 62 résztvevőből, de egyébként érdeklődőket, tehát még nem tagokat is meghívtak, és ha jól tudom, akkor 90-en voltunk, úgyhogy az egy elég jelentős létszám, és Tab, Bonyhád, Miskolc, illetve Kisújszállás voltak a bemutatkozók, hát a 3-ból 2 az egy település kategória, nagyjából Bonyhád és Kisújszállás, Tab az ugye 4000-valahány fővel, az kicsit kisebb, Miskolc meg egyetemváros. Így aztán én azt mondanám, harag, részrehajlás és elfogultság nélkül, hogy szenzációs előadásokat hallottunk mindenki részéről. Lenyűgöző volt mindenki részéről az elkötelezettség, az elhivatottság. Annyira jó látni, amikor vannak emberek, akik olyan terheket hordanak a vállukon, hogy egész közösségeket egymaguk hurcolnak és hordanak. És ők, én nekem úgy tűnt inkább, ők nem is közvetlenül feltétlenül a tudományból jönnek feltétlenül, vagy nem az a mostani elsődleges fonala az életüknek, vagy vonala. Egy szép átfogó városmarketing, településmarketing előadásokat hallhattunk, hogy milyen rendezvényeik vannak kultúrával, tudománnyal kapcsolatban. Miskolc egy más kategória, ott az egyetem szemszögén, szemüvegén keresztül láthattuk, és a tudománybarát település mozgalomról, kisújszállási vonatkozáséről beszéltem én.
0: Tehát akkor ott tulajdonképpen bemutattad ezeket a programokat, az eddigi tevékenységeteket?
1: Bemutattam, igen, egy idővonalon, ahogy megérkezett a levél az MTA elnökétől, a polgármesternek, aki rögtön továbbította nekem, aztán az én szervező munkámat, ahogy felépítettem SMS-től alapítókiraton át, tagok felderítése, utána meghívása, az ülés megtartása, megalakulás, formalizáltuk ezt a tevékenységet, és utána pedig, ahogy a bekapcsolódtunk, illetve magunk kezdeményezzük az éves programokat.
0: És ahogy mondtad, hogy akkor a többi település inkább városmarketing szempontjából adott elő, de tulajdonképpen Kisújszállás településnek a marketingje szempontjából is pozitív hatást generálhat az, hogy a Tubát ti létrehoztátok és működtetitek tartalommal, valódi tartalommal megtöltitek.
1: Így van, ez teljesen nyilvánvaló, ez pontosan így van. Mondom, tehát abszolút elismerve, én úgy éreztem, hogy is az akadémia szelleme miatt is, hogy ott nagyon el akartak mindent mondani. Teljesen érthető módon, tehát ezzel semmi gond nincsen, én úgy érzem, és le a kalappal megsüvegelendő ez az elhivatottság és lelkesedés. Nyilván 10 percbe vagy 15 percbe belesűrítve az ember mindent szeretne elmondani a településéről. Azért az nem egy mindennapi lehetőség, hogy a Magyar Tudományos Akadémián beszélhetsz a településedről. És én meg is értem, hogy minél többet ebbe beletenni. Én igyekeztem, mert én azt tanultam életemben, hogy amit kérnek, azért arra koncentrálj. Tehát én arra igyekeztem koncentrálni, de nekünk csak a tudomány kapcsán van, és most tényleg minden szerintelenség nélkül egy 10 000 fős kisvárosnak, hogy szerintem ez párját ritkítja. Nyilván ez véletlenek sorozata is lehet, de a tudatosságnak is mellette kell lenni. Tehát ez teljesen biztos.
0: Ahogy már említetted a beszélgetésbe, hát Karikó Katalin nevét már mindenki ismeri, és ismerheti is, mint az első magyar Nobel-díjas nőt, aki Kisújszállásról származik, és azért készítettetek ti is egy fotót, ami tulajdonképpen a város marketinghez is hozzájárul.
1: Igen, ez pontosan így van. Még volt egy olyan lehetőség a délelőtti plenáris előadások után, és az ebéd előtt vagy helyett, és a délutáni szekció előtt, ahol a délutáni szekcióban mi voltunk, ugye mi adtunk előtt a négy település, hogy egy kiállítást megnézzünk ott, egy szakszerű, nagyon profi vezetés mellett nézhettük meg, a Szózat kéziratától kezdve Széchenyinek a művét, tehát olyan műveket, olyan eredeti kiadásokat, akár néhány papírlapot, de könyveket, eredeti nyomtatványokat, hogy a hideg futkos az ember hátán, és nyilván ott van kiállítva Karikó Katalinnak is, amit ugye az akadémiának ajándékozott az eredeti Nobel-díj, az érem és az oklevél is, úgyhogy természetesen hát kisújszállásiak szerintem eléggé el nem ítélhető módon kicsit álságos lett volna, és álszerénység, ha úgy megyünk el emellett, hogy nézzétek, ott van, és akkor jó, menjünk tovább. Tehát nyilván polgármester úr pedig a kommunikáció területéről jön, úgyhogy meg a marketing, úgyhogy ő ezt teljesen érthető módon használja és alkalmazza, és hát az a nagyon jó ebben, hogy kiváló kapcsolatot ápol a polgármester úr és Karikó Katalin, úgyhogy ez nem egy olyan dolog, hogy mi arcátlanul felhasználjuk ezeket a dolgokat, hanem ezek mondjuk úgy, hogy teljes jóváhagyással is történnek.
0: Említetted a fiatalokat, hogy diákokat céloztok meg, hogy kifejezetten ők a célcsoportotok egyébként?
1: Én igazából azt mondanám, hogy mindenki a célcsoport. De ugye az időből, a korból, a korosztályokból fakadóan én nagyon örülök, hogyha szenior korosztály vagy szenior plusz korosztály jön el, vagy a középkorúak, de igazából, hogyha akarunk jövőt magunknak, és legalább ilyen jövőt, de talán még egy kicsit jobbat is, mert emberek vagyunk, álmodunk mindig, és akár egy jobbat is álmodhatnánk, hogyha azt cselekvő módon akarnánk megvalósítani, tetszik, nem tetszik, a fiatalokra kell ezt valahogy bízni, és minél hamarabb meg kell őket fogni, én úgy érzem. De szerintem mindenben így van, tehát az olvasást, ha a gyereknek nem mesélnek, onnan el is van kapálva a dolog a jövőre nézve, nem olvasnak neki, nem beszélgetnek vele, Magyarország pedig ugye a 7 perces gyerekek hazája, tehát azért volna mit tanulni, meg volna mit egy kicsit felzárkózni, bár ez nem az én szakterületem, de ez jó pár évvel ezelőtt meghűlt a vér bennem, amikor ezt olvastam, hogy naponta egy átlag magyar családban átlagosan egy gyerekkel hetes percet beszélgetnek, foglalkoznak a drágaszülők, azért az egy kicsit szerintem, és ez egy átlag. Tehát, hogy ez nem tudom azóta mennyit változott, lehet, hogy ez már 7 óra hosszat, tehát akkor visszavontam ezt a kijelentésemet, de nem gondolnám. És hát őket kell megfogni, és az iskolának ebben nagy szerepe van, nem levéve a kedves szülők válláról a felelősséget, mert azért alapvetően mégiscsak az ő elsődleges felelősségük lenne az, hogy értelmes, nyílt szívű és tekintetű fiatalokat neveljenek, de az iskolának is meghatározó szerepe, és hát kiváló kapcsolatokat ápol a város, illetve én magam is a két középiskolai főigazgató úrral, ők vevők erre, és hát ők is érzik a maguk felelősségét, meg szerintem az, hogy az ő nevük, meg Isten nevének a dicsőségére is, hogy a fiatalokat be kell vonni, és ezért volt ez a január közepi már általam említett beszélgetés, kutatás is nagyon fontos, mert igen, elmondták a diákok, hogy mire lennének kíváncsiak. A mentális betegségektől kezdve a daganatos betegségeken át, a környezetvédelmen át nagyon sokat felsoroltak, mi ezt táblázatba szedtük, és ezt szerint szeretnénk menni. És azért van például most ez az elsivatagosodás is. Tehát, hogy ez nálunk, különösen Magyarországon, és azon belül különösen az Alföldön, és még ezen belül különösen a Nagykunságban, tehát tragédia, tragédia, tragédia, és hogy ennek kapcsán, úgyhogy ezért igyekszünk, és szeretnénk minden fórumon megszólítani őket. Van már új jelentkezőnk is, város egyik köztiszteletben álló fiatal orvosa, házi orvosa, tehát ő rajta keresztül majd igyekszünk az orvoslást is behozni. Ne legyünk szemellenzősek, a kapcsolatokon nagyon sok múlik. Mindenkinek a személyes kapcsolatán, ki kit ismer, a tudomány, a szakma, a gyakorlat területéről őket be kell hozni, be kell vinni az iskolába, és ott a diákok által kiválasztott témákban, ami őket érdekli, beszélni. És nem csak beszélni, hanem úgy, ahogy őket érdekli. Egyébként szerintem ez a legnehezebb. Viszont az nagy örömömre szolgált, hogy, mint kiderült, nem elég a digitális tartalom, nagyon fontos a személyesség. Nem megy az sem, hogy egy sablonra mindenki, tehát ez a one size fits for all, tehát hogy ez az egy méret mindenkire, ez itt nem megy, ez teljesen biztos. És a csoportokból is nagyon jól kijöttek, hogy kit mit érdekel, tehát voltak társadalomtudomány, orientáltság, természettudomány, és mindegyik érdeklődési területet másként kell megszólítani.
0: Igen, pont ezt akartam még mondani, hogy mégis a tudománynak nagyon sok területe van, tehát hogy ez arra kell fókuszálni, ami tényleg itt a fiatalokat, vagy a helyieket érdekli, itt most jelenleg Kisújszállás esetében.
1: Így van, pontosan így van, tehát nekünk ezt monitorozni kell, folyamatosan érzékelni, hogy mi az, amire szeretnének fókuszálni, mi az, ami érdekli őket, és nagyon fontosnak tartom, hogy hiteles, jó nevű embereket vonjunk be. És én úgy gondolom, hogy azért én is ismerek jó pár embert, aki azt mondja, hogy itt van a tudása, és mégsem úgy hasznosul feltétlenül a köz érdekében, ahogy annak kellene, vagy ahogy ő szeretné. És szerintem jó páran vannak, akik megmozdíthatóak, hogyha jön az a kérés, hogy akkor most szeretnénk, ha jönnél.
0: Igen, és még végül erre a személyességre reagálva, hogy gondolom az azért is fontos a diákoknak is, hogy ők tudjanak kérdezni, mert ugye egy monitortól nem tudnak kérdezni.
1: Így van, pontosan, és én azt már egyetemi oktatói évszázadaim alatt is szomorúan tapasztaltam, hogy én nekem már szinte sokszor provokálni kellett őket, aztán akikkel több évig voltam együtt, örömteli fejlődés ment, tehát eleve volt, aki mehet kérdezni, de ez nagyon kevés. Én úgy gondolom, hogy még mindig nem sikerült 30x év után nagyon sok helyen oda eljutni, hogy partnernek tekinteni a diákot, és hagyni kérdezni. Nem győztem mondani a hallgatóimnak, hogy mikor ezzel kezdték, hogy tanár úr, ez hülye kérdés lesz. Mondom, ezzel ne kezdjem, mert nincs hülye kérdés. Tehát azért vagyunk ott, és különösen már egyetemen felsőoktatásban, hogy kérdezzünk és vitatkozzunk. Győzzük meg egymást is, hogyha meggyőzzük egymást, az nagyon jó. És lehetnek eltérőek a véleményeink. Virágozzék 100 virág.

0: Ahogy már fogalmaztunk, tehát ez, hogy a kisújszállásról létrejött a Tudománybarát Települések Mozgalom, csatlakoztatok ehhez a mozgalomhoz, a város marketing szempontjából és a város jövője szempontjából is fontos. A város vezetése, a polgármester úr, akkor gondolom támogat benneteket, hogyan fogadta ezt az egész kezdeményezést?
1: Azt hiszem, itt ragadtuk meg a lényeget, hogy marketing szempontból nagyon fontos, de a város jövője, ami mindennél fontosabb, mert nincs más esélyünk, én úgy gondolom, tehát lehet itt azon vacillálni, meg Facebook posztokat kiírni, hogy de teremtsen a polgármester munkahelyeket, ez a világ nem így működik már, fel kéne ébredni, tehát a legtöbben benne ragadtak a 70-es években is, azt hiszik, hogy azokkal a módszerekkel, azzal a tudással ráadásul most lehet, bár nem lehet. Nem lehet, a tudás naponta változik egyre gyorsuló ütemben. Ezt kellene felfogni, de hát magyarok vagyunk, a tanult tehetetlenség és az, hogy jaj, ha rossz is, akkor is inkább nem változtatunk, mert azt legalább ismerjük, így nehéz elére jutni, de polgármester úr és a város vezetése felismerte, amellett, hogy ezt is, bocsánat, már megint, de annyi minden felötlik bennem, meg így a gondolatok, ahogy egymásba öltik, hogy arról beszélünk mindig, hogy akár az ország, de egy-egy térség, azon belül különösen nagykunság, hogy erőforrás hiányos. Nem így van. Amit mi is kutatásokat csinálunk, egyre világosabb, hogy egyáltalán nem erőforrás hiányos, nem tudja az ott lakó nép rendesen ezeket az erőforrásokat kihasználni. A legnagyobb gond a humán erőforrásokkal van. Igen, a humán erőforrásokkal. És utána majd ezután jöhet a kövezés. Úgyhogy polgármester úr ezt és a városvezetés ezt nagyon fontosnak tartja, és ahogy mondom, nyilván a marketing ma minden, tehát sokszor ma már a terméket eladni fontosabb, mint maga a termék, pedig ez nem így kéne, hogy legyen, de itt abszolút az működik, hogy a város jövője, és az nem lehet más, csak a tudás. És most itt senki ne csak az akadémikus tudásra gondoljon, de arra is. Azért most már, ha csak a mezőgazdaságra gondolok, mert nálunk azért az elég hangsúlyos, aki még mindig ott tart, hogy majd nagy táblás, kukorica, meg búza, meg mit tudom én, feldolgozatlanul csak learatva, majd abból megélünk, nagyon rosszul gondolja. Tehát, hogy ezeket a tudást, akár a precíziós mezőgazdaság 3.0, 4.0, de mondhatnék bármit a vízgazdálkodástól kezdve, az egészséges életmódon át a termálvízig, a gyógyvízig, és így tovább a klímaváltozásig, új kártevők megjelenéséig, a városokon belül, hogy most is szentségtörést követek el, hogy minél kevesebb legyen az aszfalt, minél több aszfaltot feltörni, valódi városközpontokat, hogy a hőszigeteket minimalizálni, hogy kisújszálláson is, ahogy átmegy a négyes, hogy egyszer, én nekem ez az álmom, hogy egy normális városközpontot, ahogy ezt már akár Kopenhágában Jangél megcsinálta évtizedekkel ezelőtt, hogy amit régen lebetonoztak, hogy az autóké legyen, vissza kéne adni az embereknek a város, nem az autóknak építeni. Felejtsük már el ezt az amerikanizált őrületet. És igenis, kisújszálláson is. Én ezt megmondtam is most a rádió nyilvánosság előtt, hogyha ez elhangozhat. A Rákóczi utca, a Szabadság utca és a Piac utca között lezárni, teljes mértékben kitiltani a forgalmat, feltörni az aszfaltot, és élhető közösségi térré tenni, ahol sétálni lehet, kerékpározni lehet, ahol az emberek találkozhatnak, ráadásul több iskola is van, tömény életveszélyben vannak a gyerekek, kamionok száguldoznak, motorosok száguldoznak, aranyifjak száguldoznak a luxus autóikkal, amikor ők úgy gondolják. Nem gondolom, hogy ennek a pár tucat embernek az érdekei fontosabbak, mint több száz emberé, és különösen abban a gyerekeké. Valamint az ott lakóké, tehát, hogy folyamatos zajterhelés, rezgés, pollenek, por, én nem tudom micsoda, a teherautók a közlekedés által, el se lehet mondani, hogy mennyi kár okozás folyik, és nem csak kisújszálláson, hanem sok más településünkön is. Ugye amikor régen annak örültek, hogy attól fejlődik a település, ha majd jön be a forgalom, hát most ennek elértük az ellenkezőjét. Szóval, hogy ezek eljussanak az emberekhez, nyilván itt a divatos érzékenyítés szükséges, el kell mondani nekik, el kell magyarázni, hát ha 151-ére megértik, és így tovább, tehát ezek nagyon fontosak is. Én úgy gondolom, hogy a nyilván anyagiakból mindig hiányt szenvedünk, de már az erkölcsi támogatás is az egy nagyon fontos dolog, úgyhogy ezt a város vezetése részéről abszolút érzékeljük, és úgy, hogy a kölcsönös előnyök alapján. És hát ugye nyilván itt még a marketingben mindig csak azt értjük az átlag tudásban, hogy hát akkor mi kerül ki a

0: Facebookra, az Instagramra, akár a médiába, én nem tudom. Azért ne felejtsük el, hogy mi amellett, hogy kutatunk, és ugye itt kifejezetten Vasvári Mária kolléganőmre is most rá, magamra gondolok, hogy mi angolul és magyarul cikkeket jelentetünk meg, kutatási eredményeket jelentetünk meg, konferenciákra járunk itthon és külföldön, és mi is végezzük a marketinget. Tehát ez is egy marketingje a városnak, amit mi a tudományon keresztül művelünk.
1: Kisújszállásról, mint a tudománybarát település mozgalom tagjáról, küldetéséről beszélgettünk dr. Habil Kovács Tiborral, a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem tudományos főmunkatársával, a Kisújszállási Tudománybarát település munkacsoport vezetőjével.

0: Kedves hallgatóink, elhangzott a közélet. További tartalmas rádiózást kíván a szerkesztőriporter Sinkovics Andrea. Műsorunkat 22 óra 5 perctől és holnap hajnalban 3 óra 5 perctől megismételjük.
1: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről. Kellemes rádiózást kívánunk.
2: Tíz óra.
1: Hírek a Szent István Rádióban.
3: Májusban a kiskereskedelem forgalmának volumene a nyers adat szerint 3,8, naptárhatástól megtisztítva 4,8%-kal meghaladta az egy évvel korábbit, jelentette a Központi Statisztika Hivatal. Az élelmiszer és élelmiszer jellegű vegyes üzletekben 3,2, a nem élelmiszer kiskereskedelemben 7,4, az üzemanyagok esetében 8,4%-kal bővült az értékesítés éves alapon, az előző havinál 7%-kal volt nagyobb a forgalom. Az ipari termelés volumene májusban éves bázison 4%-kal csökkent, míg munkanaphatástól megtisztítva 5,4%-kal nőtt, jelentette első becslés alapján a KSH. A két adat közötti jelentős eltérés oka, hogy ebben a hónapban kettővel kevesebb munkanap volt, mint tavaly. Az áprilisinál 2,3%-kal nagyobb volt a szezonálisan és munkanappal kiigazított adatok alapján az ipari kibocsátás, miután áprilisban 1,1%-kal csökkent a termelés. Az elmúlt rendszer titkosszolgálati tevékenységének feltárásáról, a pedagógusok teljesítményértékelési rendszeréről és a Magyar Fejlesztési Bankról is tárgyal az országgyűlés ma, e heti kétnapos ülésének első napján. A Tiszás Mellétei Barna Márton által benyújtott az elmúlt rendszer titkosszolgálati tevékenységének feltárásáról és az állambiztonsági szolgálatok történeti levéltára létrehozásáról szóló törvénymódosításával létrejön egy tanácsadó testület, amely az 1990 előtti pártállami diktatúra állambiztonsági szolgálatai tevékenységének nyilvánossága érdekében segíti a minősített iratok felülvizsgálatát. Napirenden szerepel a pedagógusok teljesítményértékelésének megújításához szükséges törvényi rendelkezésekről szóló a Tisza párt két képviselője által benyújtott javaslat, amely felfüggeszti a teljesítményértékelés alkalmazását. Megvitatják az egyes pénzügyi szektort érintő törvények jogharmonizációs célú módosítását, amely egyes egyebek mellett tőkepiaci tárgyú jogszabályok változtatását kezdeményezi. Utolsó napirendi pont a Magyar Fejlesztési Bank részvénytársaságról szóló törvény módosításáról, valamint a fővárosi önkormányzat csődjének elkerülését szolgáló hitelnyújtásáról szóló törvény hatályon kívül helyezését kezdeményező előterjesztés. A javaslat fő célja az Európai Uniós helyreállítása és ellenálló képességi eszköz forrásainak lehívása. Magyar Péter hajnalban Törökországba utazott a NATO csúcs találkozójára. Facebook oldalán a kormányfő azt is közölte, távolléte idején Ruf Bálint miniszterelnök helyettes látja el az itthoni feladatait. Semmiképpen sem lehet a jogállamisággal összhangban lévő megoldásnak nevezni az alaptörvény 17. módosításáról szóló javaslatot, amely szerint megszűnne a jelenlegi köztársasági elnök megbízatása, jelentette ki Súlyog Tamás a Dor Zeci lengyel konzervatív hetilap honlapján megjelent interjúban. A Magyar Péter miniszterelnök által bejelentett több közjogi méltóság, köztük a köztársasági elnök elmozdítását célzó lépésekre vonatkozó kérdése az államfő aláhúzta, Magyarországon az elnök jogállását az alaptörvény határozza meg, nincs okom a lemondásra, és a miniszterelnök eddig nem talált közjogi indokot az eltávolításomra, jelentette ki. Érvénytelen lett a hétvégén tartott szlovákiai népszavazás, mivel a részvételi arány 16,1% volt, ami jóval elmarad az érvényességhez szükséges 50%-os küszöbtől. A választók két kérdésben nyilváníthattak véleményt, a volt közjogi méltóságok életjáradékának megszüntetéséről, valamint a speciális ügyészség és a Nemzeti Bűnüldözési Ügynökség újbóli létrehozásáról. Donald Trump amerikai elnök szerdán találkozik Volodymyr Zelenszky ukrajnai államfővel Ankarában a NATO csúcs találkozó keretében. Ezt egy magasrangú amerikai tisztviselő közölte, aki névtelenül tájékoztatta az utazásról az újságírókat. Újra kánikulába fordult az idő Franciaországban. A hőségriasztás alá került déli megyékben a hőmérséklet ismét elérheti a 40 fokot, néhány nappal a történelmi hőhullám után. Ez mostantól északi irányban terjed majd, legalábbis ezt jelezték előre. A forróság július 12-ig tarthat az egész országban. Ez a harmadik hőhullám idén Franciaországban. A júniusi kánikula több ezer halálesetet okozott Európában, Franciaországban tehát, Spanyolországban és Belgiumban. Közben továbbra is jelentős gondokat okoznak Dél-Európában az erdőtüzek. Ezekkel küzdenek Portugáliában is, Spanyolországban is és Görögországban is például. Végül az időjárásról. Általában sokat süt a nap, de a változó mennyiségű és vastagságú felhőzetből elszórtan záporok, zivatarok előfordulhatnak. A szél sokfelé élénk, erős. A csúcshőmérséklet majd délután 27-29 fok körül alakul. Híreinket hallották.

0: mindennapi egészségünk.
1: Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat, Berec Renátát hallják. Mai műsorunkban elsőként Jakabné Jakab Katalinnal, a Cukorbetegek EGRI Egyesületének elnökével beszélgetünk a szervezet aktualitásairól, valamint arról, mire érdemes figyelni cukorbetegként nyáron az életmód és az étkezés tekintetében. Ezután a vastagbél betegségeiről lesz szó. Ha tehetik, tartsanak velünk! Nagyon sok szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat is. Mai műsorunk vendégét, Jakabné Jakab Katalint, a Cukorbetegek EGRI Egyesületének elnökét, aki visszatérő vendégünk itt az EGRI stúdióban, és nagyon köszönöm, hogy újra eljött hozzánk.
2: Én is nagy szeretettel köszöntök mindenkit, és nagyon örülök, hogy újból itt lehetek. Nagyon sok újdonsággal, hírekkel érkeztem, nagyon sok minden történt azóta, mióta nem találkoztunk, és hát terveink is vannak, nagyon jó terveink, reméljük, hogy sikeresen tudjuk folytatni ezt a munkát, mert nagyon nagy szükség van rá. Most itt voltak a családok, és azért nagyon sok erőt adnak egymásnak, mi is tudunk segíteni, a szakembereink is tudnak segíteni, és egy nagyon szép hétvégét töltöttünk együtt. Igaz, hogy most szerényebb körülmények között tudtuk megszervezni a tábort, de így is 40-en voltak a táborban, jöhettek a szülők, minden szakemberünkkel jött. Nagyon jó volt a kerekasztal, ami összeült. A gyerekek is kérdezhettek, szülők is kérdezhettek, a felnőttek is kérdezhettek. Egy edukációs napunk volt most hétvégén 26-27-28-án, egy ilyen diabétesz hétvége, és a kerekasztal beszélgetésen két gyermekdiabetológus is részt vett, dr. Cegléri Marianna, a gyermekdiabetológia vezetője, és Ferenc Márk, ő is gyermekdiabetológus, és az egyesületünk szakmai vezetője, dr. Domborocki Zsolt, akire is mindig számíthatunk mindenbe, ő is itt volt, és Szerencsini Sós Andrea, ő diabétesz szakápoló, szintén a diabetológián dolgozik, ő az egyesületünk alelnöke. A lánya 2 éves korától cukorbeteg, már 25 éve, Laura, ő a IFI tagozatnak a vezetője, és Májerné Tóth Ágnes, ő pedig egy cukorbeteg gyereket nevelő anyuka, de olyan szerencsénk van, hogy ő gyógytornász is, és kitanulta a dietetikát, de nagyon magas szinten kitanulta, és gyakorlatban tudta nekünk bemutatni, hogy lehet jót és egészségeset főzni, és nagyon sok receptet kaptunk tőle. Szaboni Bujáki Ágnes, ő is dietetikus, ő is minden évben részt vesz valamelyik betegoktató klubfoglalkozásunkon. Nagyon jó előadást tartott, interaktív előadást, lehetett kérdezni, hozott kis kártyákat, szénhidrátot tanultunk számolni, vetélkedő volt, ki tud többet a diabéteszről, az is nagyon jó sikerült. Olyan aranyosak voltak, mert olyan koncentrációk, koncentráltsággal töltötték ki ezeket a totókat, de még a szülők is, ők is versenyeztek, és hát díjakat is osztottunk ki. Kaptak oklevelet, igen.
1: Kaphattak oklevelet? Milyen díjat osztottak?
2: Oklevelet azok kaphattak, akik hibátlanul töltötték ki. Hát a 40-ből mégis 4 volt. 4 volt, aki hibátlan megoldást adott. Majd a másik díjat egyébként rendeltünk diabétesz junior évkönyvet, amiben a tavalyi táborunk benne van, és hát sajnos hétfőn feladta a tudománykiadó, és nekünk nem érkezett meg, csak hétfőn. Tehát itt úgy gondoltuk, hogy ezt megkapjuk, de úgy is lesz egy következő programunk, mert már tervezem én a következő programunkat. Az szeptember utolsó hétvégéjén lesz. Eger civil ünnepéhez kapcsolódunk mindig. Már 21. alkalommal rendezzük meg ezt a nemzetközi cukorbeteg találkozót. 2017-től ehhez kapcsolódik az egyes típusú cukorbetegek találkozója, tehát most aki hallja, akkor az írja is be a naptárba, hogy itt kell lenni szeptember utolsó hétvégén Egerbe, és akkor majd a gyerekeknek elviszem a könyvet, tehát már legalább megvan, és nagyon jó képek vannak a tavalyi táborból, és az idejéről is nagyon jó képek készültek. Ezeket majd úgy gondoltam, ez a 12. táborunk volt, mert hogy 14-be tart tartottuk. Akkor 12-en voltunk, hát most az IFI tagozatunkhoz 90 fő tartozik, ők rajta vannak ezek a levelező listán, és akkor úgy tudnak meg mindent arról, hogy mikor lesznek a programok, meg milyen érdekességek vannak. Nagyon örülök, hogy a diabetológusaink is hozzák a gyerekeket, újak is jöttek, mert mondták a diabetológusok, hogy ők is meg voltak hívva a táborba, és tudták, hogy mikor lesz, és akkor új családok is érkeztek, és talán azoknak, akik most kezdik, azoknak meg még fontosabb, hát ott vannak már a tapasztaltabb szülők, ott vagyunk mi is, akik ugye már több évtizede egyes típusú cukorbetegek vagyunk, és nagyon sokat tudunk azzal is segíteni, hogy látják, hogy na hát még mindig élnek, hogy még mindig jól vannak ezek a, tehát akkor ő is majd meg tudja élni azt az 50-60 éves cukorbetegséggel a hosszú boldog életét, és ez azért reményt meg örömet ad a gyerekeknek, hogy itt lehetnek. Tehát egy sorstársi segítő közösség vagyunk, közösséget építünk, és ezek a családok nem is ismerték egymást korábban, most pedig jóban vannak, és egybejárnak, és a hétköznapokban is lelki támaszai egymásnak, úgyhogy én nagyon-nagyon örülök ennek, és ezt szeretném mindig továbbvinni.
1: Maradjunk még a tábornál, hogy mennyi idő neked megszervezni, rutinos vagy 12. alkalommal szervezed. Most mi volt a repertoárban, amit akár be akartál tenni, de nem sikerült, vagy minden összejött?
2: Hát január 17-én volt a gyermekdiabétesz nap, hogy Frederik Bentik beadta az első inzulint, erre emlékezünk, mert ez nekünk nagyon fontos, hogy van inzulin, mert inzulin nélkül az egyes típusú cukorbetegek mi a mai napig sem tudnánk élni, tehát mi ezt mindig jól megünnepeljük, voltunk bowlingozni, nagyon jó előadások voltak, meg okos gyerekek, okos eszközökkel, okosan használták a dolgokat, és elmesélték a társaiknak. Nagyon jó sikerült. Az is, ott kezdtük el szervezni tulajdonképpen már.
1: Az együtt, tehát egy csapat elkezdi szervezni?
2: Vagy hát igen, az elnökség szervezi, meg a szakembereket is bevonjuk, mert hát ugye nehogy ne tudjanak eljönni, ugye, őket ez is szoktuk mindenről értesíteni, és hát tényleg itt is vannak, akkor terveztük el, aztán volt a közgyűlésünk, nagyon jó hangulatot beszámoltunk az előző évről, újra választottuk a vezetőséget, köszönöm szépen a bizalmat, hogy továbbra is folytathatjuk ezt a munkát együtt a csapattal, nagyon jó vezetőség alakult és működteti, és hát ugye ezt ott megbeszéltük, hogy akkor a tábort csináljuk, hát aztán, hogy alakul meg, mint alakul meg. Úgy gondoltuk, hogy elmegyünk Erdélybe. De el fogunk menni Erdélybe. Na mindegy, már annak is örültem, hogy akkor össze tudtuk hozni ezt a tábort, mert a lehetőségek most nem voltak olyan, tehát szűkösebb keretünk volt erre, de ennek ellenére bele kellett tenni a munkát, tehát jó meg kell szervezni, és akkor kevés pénzből is lehet, és nagyon sok, tehát önerőt is kellett használni, nekünk a szülők, gyerekek, ők ingyen jöttek természetesen, de az önkéntes munkával nagyon sok mindent el tudtunk érni, és olyan programot sikerült összeállítani, ami élvezetes is volt, és hiába, hogy a hőség, mert mondták, hogy jó, hát ilyen hőségben viszed a gyerekeket, olyan helyeken voltunk, árnyas helyeken, vízparton, a noszvai kutyás találkozó volt egyébként, Berni Pásztor találkozó, síkfőkúti tavaknál voltunk, nagy árnyas fák, a játszótér is ott volt benne a árnyas helyen, tehát a gyerekek nagyon-nagyon élvezték, és nagyon barátságos, aranyos kutyusok voltak, tehát egy nagyon szép kirándulást csinált, tehát tudtunk ott tenni, és még azt, hogy kirándultunk, meg a gyerekekkel játszottunk, meg mozogtunk, még hasznot is hajtottunk, mert nagyon sok embernek megmértük a vércukrát. Mi már oda járunk 6 éve erre a Berni Pásztor találkozóra, és már vártak bennünket az emberek, meg akik a kutyákkal jöttek ország minden részéről, és akkor tudtunk tanácsot adni, meg tájékoztatást adni. Nagyon-nagyon élveztem, nagyon szeretek oda is menni. Meg hát aztán itthon, hogy ez a jó kis program kialakult, ez a diabetes edukációs szűrő és tanácsadónap itthon is. Hazajöttünk, megebédeltünk, és akkor utána mentünk erre a délutáni programra, és nagyon jó volt, hogy találkoztak az idősebb sorstársak a gyerekekkel, hogy úgy megismerték egymást, beszélgettek, nagyon aranyos volt a egyik kislány, a Kin Jászmin, úgy hívják, mert nagyon régóta ide jár a táborba, és picike amúgy még harmadikos, és nagyon szépen választékosan beszél, és ő akart is nyilatkozni, és olyan megható volt, ahogy elmesélte, hogy amikor cukorbeteg lett, hogy kórházban volt, meg hogy az inzulint kellett adni, és akkor mondta, hogy hát anyukám, azt mondja, anyukám, ő teljesen kikészült, és minden szülő egyébként így van, hogyha megtudja, hogy a gyereke cukorbeteg, hogy miért az én gyerekem, és mit követtem el, vagy miért, hogy vagyok ezért a hibás, vagy mi lehet ennek az oka, és akkor így azért, hát ha együtt ezt megbeszéljük, akkor nagyon pozitív visszajelzéseket kapunk, hogy milyen jó volt, és mennyire lelkileg megerősödtek, meg nem kell ezeket a cukorbeteg gyerekeket annyira félteni, mert olyan talpra esettek, olyan határozottak, tehát tudják, hogy nekik jobban oda kell magukra figyelni, és oda is figyelnek, és intelligensek, úgy szeretem őket, és nagyon jó így együtt lenni, és látom, hogy nekik is sokat jelent ez az együttlét. Ha csak rövid időre, és mindig össze kell jönni, és mindig tartjuk a kapcsolatot. Nem csak így, ha rendezvények vannak, hanem beszélgetünk, felhívjuk egymást, kérdeznek, és mindig kell, hogy megmaradjon a kapcsolat, nehogy megszakadjon ez a nagyszerű dolog, ami már ugye 12 éve működik, és olyan jó volt, hogy azok a gyerekek is ott voltak, azok közül többen, akik 12 éve ezelőtt az első táborba is voltak, és akkor elmeséltük, hogy melyik élmények voltak azok, amik így örökre megmaradnak, és hát majdnem mindet elmesélték, és majd szeretnék is csinálni, hogyha már lesz egy kis időm, egy ilyen kis évkönyvet erről a 12 évről, mert megvannak ugye a beszámolók, a fotók, a videók, minden megvan, úgyhogy ez, és azért nagyon jó, mert olyan picik voltak ezek a gyerekek 12 évvel ezelőtt, hogy nem tudom, magukra fognak-e ismerni, hogy milyen kicsi jöttek oda a táborba, és most nagy, egészséges, vidám emberek, úgyhogy nagyon fantasztikus jó volt. Az is, meg aztán a programok is nagyon jók voltak. Én nagyon hálás vagyok az Unicornis Hotelnek, hogy már ilyen régóta helyet adott nekünk. Hát egyrészt légkondi volt, úgyhogy ott tudtuk megcsinálni a edukációt, meg ezeket a vetélkedőket, meg ugye a diabetes ki mit tudott, meg a Májerné Ágika ott tartotta meg az előadását, és láttuk ezeket a finom, meg hogy készítik el az ételeket, meg hogy kell kinéznie, és akkor így gyakorlatban is bemutatta azt, hogy kell főzni, de az a nagyon jó, hogy ide is adta, tehát ezt haza tudtuk vinni, mert mindenki haza tudta vinni.
3: És hát a kiadványaitok is vannak a receptekkel kapcsolatban, nagyon sok már.
2: Igen. Igen, minden évben karácsonykor recept füzetet szoktunk ajándékba adni, amiben kimondottan nekünk való diétás receptek vannak. Nem csak a tagoknak szoktam, hanem ilyen kedves embereknek is, akik segítik az egyesületet, és mindenki úgy örül neki, és mindig várják ezeket, mert cukorbetegek írják ezeket a recepteket, és a dietetikus megnézi, és ellenőrzi, és akkor ez egy nagyon-nagyon nagyon hasznos ajándék, úgyhogy persze a gyerekek is kapnak belőle, és a felnőtt tagozat is, meg akinek csak tudok, szoktam ebből adni, mert az egészséges táplálkozás az tulajdonképpen a cukorbetegek táplálkozása, tehát mindenkinek úgy kellene táplálkozni, minek az a sok cukor, amit megesztek, úgyhogy én ezt mindenképpen szeretném a jövőbe is úgy folytatni, hogy eddig működött, hát jobban lehet-e, még azt nem tudom, mert azért ez fárasztó, ez lefoglalja minden időmet, de azért nagyon sok segítségem van. Nagyon. A férjem, a lányom, a keresztgyerekeim, meg hát a vezetőségem, meg az önkénteseim, hát olyan aranyosak, hogy két egészségügyi dolgozó nyugdíjas is jelentkeztek, hogy ők szívesen jönnének szűrni. Kovács Istvánné Marika Noszvajról, Kovács Istvánné Marika Jegerből. Hát egy napon jelentkeztek, és olyan jó barátnők lettek, hogy most már együtt mentek nyaralni is, és mindig ők mindig bevállalják ezeket a szűréseket, meg annak is nagyon örülök, hogy ez a gyalogló klubunk ilyen jól működik. Április 1-én mentünk először gyalogolni, vagy akkor alapítottuk meg a Monspart Sarolta gyalogló klubhálózatba kapcsolódtunk be mi is, és akkor, amikor elindultunk, akkor megjelent egy nagyon kedves hölgy, mondta, hogy ő Szolnokról jött, és még itt nincs annyira sok ismerőse, szeretne ő is ebbe a gyalogló klubba jönni, és kiderült, hogy ő szakképzett túravezető, és fantasztikus, nagyon szépen összegyűlt a csapat, mert hát 30-valahányan már mennek gyalogolni, sokan csatlakoztak hozzájuk a városból is, és ez is egy nagyszerű dolog, hogy viszi és lelkesen csinálja, és gyönyörű helyekre mennek. Ez is egy nagyon különleges jó dolog, hogy valaki ezt így felkarolta, és nagyon hálás vagyok neki is.

0: Az egyesület maga országos. És ugye a táborba is, meg egyébként a programokra is országos szinten nagyon sok helyről jönnek.
1: Még Kékcséről is voltak, az ukrán határ mellől is voltak.
0: Ez meddig ér el az egyesület?
1: Ja, hát nagyon messzire. Hát nagyon messzire, mert ugye nekünk Gyergyószent Miklós testvérvárosunk, Egernek, na rögtön ő volt az első, az elnök úr, akit én felkerestem még 2008-ban. Azóta tartjuk a kapcsolatot, tehát a Gyergyószent Miklós, Hargita megyei ifjúsági, és a Csepsi Szent Györgyi Édes Élet Egyesület fiataljaik vannak, és azt tervezem. Tudják már egyébként az Erzsébet alapítványnál, hogy én ezt tervezem, és nagyon pozitívan fogadták a dolgot, mert tudom, hogy az általános iskolás gyerekek mennek a Hargita lábához táborba az Erzsébet alapítvány segítségével, és gondoltam, hogy hát ha mi is a cukorbetegek is mehetünk, és nagyon pozitív választ kaptam. Csak hát itt a kísérők, őket kell még ugye kicsit növelni a számukat, mert az egészséges gyerekkel csak a pedagógusok mennek, és akkor itt meg kellenek szakemberek, és akkor nekik azért az egy hét szabadság, úgy, hogy most a szabadságukból mennek el, az hát kell szakember, mindenképpen kell orvos a táborba, és szét kell ott nekem egy kicsit nézni, hogy megoldható-e, illetve úgy lenne, hogy innen mennénk száz fő, az erdélyek közül pedig jönnének 50-en, ezt így kéne összehozni, és hogyha nekik is a szakembergárda be tud segíteni, akkor itt talán megoldható lenne, hogy akkor olyan felügyeletet tudjunk biztosítani, ami egészen biztosan biztosít minden jót a gyerekeknek, meg főleg azt, hogyha rosszul vannak, mert utazunk a vonaton, ugye ezek ilyen fülkés ottalvos vonattal van a kijutás Csíkszeredára, és akkor onnan pedig busszal mennénk a táborba. Hát ezt én nagyon szeretném. Ez nagyon is, amit én szeretek, az úgy, vagy szeretnék, azt meg is szoktam csinálni, úgyhogy remélem, hogy a jó Isten ad hozzá elég erőt és energiát, hogy el tudjunk menni a gyerekekkel.
0: Akkor ez már az egyik terv a közül, amit szerettél volna nekünk.
1: Igen, hát azt jövőre gondoltam, majd meglátjuk még, hogyha úgy lenne, hogy a csíksomjai búcsú idejére tudnánk, nem tudom, az még nem, de már lehet, hogy az ezer székely leány ünnepére, az júliusban van, akkor már lehetne a tábor. Hát valahogy összehozzuk, és ez nagyon jó lenne, mert az Erzsébet Alapítvány az tényleg kitűnően szervezi ezeket a táborokat, úgyhogy bízom benne, hajrá, gyerekek!
0: Most kitör a nyár, nálatok is lesz majd egy szünet. Mit terveztek az év második felére?
1: Rögtön kezdünk egy nemzetközi cukorbeteg találkozóval, ez a 21. lesz, Eger civil ünnepén fogjuk ezt megtartani, és az egyes típusú cukorbetegek találkozója lesz ugyanebbe a időbe, 2017-től összegyűlnek az egyes típusú cukorbetegek. Na most ezek a cukorbetegek lehetnek ilyen idősebb cukorbetegek is, ugye, mert
0: régebb volt a cukorbetegek.
1: Igen, 55 éve én magam, de többiek is, akik jönnek Szegedről, mindenfelőről, Makóról, hát mert mindenki tudja, hogy itt az egyes típusú cukorbetegek találkoznak, és ilyenkor jönnek a gyerekek is, most főleg fognak jönni, mert ugye a könyv itt maradt, a Diabetes Junior, és azt beígértem nekik, úgyhogy az egy nagy szabású program lesz, háromnapos program lesz, nagyon jó szokott sikerülni mindig. Akkor van Eger civil ünnepe, ott mi mindig részt veszünk szűrésekkel az egészségszigeten, a szekciónkkal, az egészségügyi szekcióval, szociális karitatív is csatlakozik hozzánk, és mindenféle szolgáltatásokkal várjuk ott a embereket, meg a Bartakovicsba is, mert oda ugye délután kezdődik a konferenciánk. Nagyon jó előadókat fogok hívni, már tudom is, hogy a Kerényi Zsuzsanna doktornő, hát 70 éve egyes típusú cukorbeteg, nagyon ért mindenhez, hát diabetológus meg cukorbeteg, tehát tudja, hogy mi kell a cukorbetegeknek. Aztán hívok egy fiatal, aranyos doktornőt, őt 18 éves korában ismertük meg, Candy című könyvet írta, a cukorbetegsége kezdetét, történetét, sok szenvedés volt a cukorbetegsége kezdetén, de hát gyermekgyógyász lett, gyermekorvos, akkor kezdte a Debrecen Egyetemen, amikor mi meghívtuk őt. Az pontosan akkor volt, amikor megalakult a diabétesz, a gyermekdiabétesz szekciónk, ő itt volt akkor, és akkor nyáron szeretnénk meghívni, most is jött volna, de még pici a baba, hál' Istennek egészséges kisbabája született, és őt gondoltam, hogy megkérjük, hogy jöjjön megint közénk. Meg van egy nagyon jó barátom, a Magyar Diabétesz Társaság leendő elnökének a fia, aki véletlenül cukorbeteg, és mi összebarátkoztunk 2022-ben egy rendezvényen találkoztunk, és úgy megörültünk egymásnak, és azóta is úgy jóba vagyunk. Várkonyi Ákosnak hívják, és már nagyon szeretne jönni, meg neki is vannak gyerekei, cukorbeteg gyerekei ott Szegeden, és akkor elhozza őket, úgyhogy már úgy várom, ez olyan jó fog sikerülni, és gondolom, hogy megint jönnek ugyanazok a barátaink, mert mindig jönnek, tehát meg se kell őket hívni, a partner egyesületeket, hanem már tudják, hogy ez az időpont erre van, és akkor és nagyon köszönöm a egészségügyi szekciót tagjainak, mert hogy csináltunk egy ilyen, ez májusban volt, egri cukorbetegnek, nem csak cukorbetegeknek, és jöttek segíteni, szűrni, és mindenfélét tudtunk együtt állapotfelmérést csinálni, és koleszterint mérni, amit ritkábban engedhetünk meg magunknak, vagy húgysavszintet mértünk, volt neuropátiás lábvizsgálat, volt ortopédiai előadásunk, volt lábállapotfelmérés, tehát nagyon fontos, volt szemészeti, mert ugye három cukorbeteg vakul meg egy nap alatt Magyarországon, és ezt valahogy meg kell akadályozni, és 7 cukorbetegnek a lábát vágják le, tehát majd sebészt is hívok, már lett egy jó ismerettségem a Egri Markot Ferenc kórházba, meg is ígérte, hogy eljön. Úgyhogy ezeket az előadásokat azért tartjuk, már ugye 26 éve, és minden hónapban, tehát egy sem maradt még el, de olyan büszke vagyok, mikor volt a Covid online, megcsináltuk, és tehát azért nagyon jó, hogy ezek a szövődmények elkerülhetők, ha figyelünk rá, meg ha felhívjuk a figyelmet erre. Tavaly nagy megtiszteltetés ért bennünket, októberben eljött a Diabétesz Társaság elnöksége, és hát megismerték a tagság, a tagok, hogy ugye kik azok a szakmában, akik legtöbbet törődnek a cukorbetegekkel, és én úgy gondolom, hogy ezt fogjuk is folytatni, és meghívtak bennünket a Diabétesz kongresszusra, az MDT Diabétesz kongresszusára, Szegeden volt, és ott egy civil találkozót is összehozott a Várkonyi Ákos, ez a cukorbeteg társam. Az ottani cukorbeteg egyesületekkel, a makójakkal, a szegediekkel tudtunk találkozni. Erős Antónia, Ecsef Figyelem Alapítvány, Antónia is ott volt, tehát egy nagyon hasznos találkozó volt, és ilyeneket kell gyakrabban szervezni, mert úgy gondolom, hogy a szakma, a civil szervezetek és a döntéshozóknak kell együttműködni ahhoz, hogy előre tudjunk lépni a diabétesz gondozás területén még tovább.
0: Azt említettem már, hogy nyári szünet kezdődik. Ilyenkor mi a helyzet a szűrésekkel ott az irodátokban? Van ott valaki ilyenkor is, aki tud segíteni a betérőknek, vagy ilyenkor zárva tartotok?
1: Most nyári szünet kezdődik az egyesületnél, hát a tagoknak. Egyébként azért kell ez a nyári szünet, mert mindenki unokázik ilyenkor, úgyhogy a nagyszülők el vannak foglalva nyáron az unokákkal, és úgy oldjuk meg, hogy mégiscsak találkozunk, hogy van nekünk egy irodánk, ez a Dobótéren Dobótér 9 alatt található, és oda bejelentkezés alapján lehet időpontot kérni, és akkor mindig ott van valaki, vagy elmegy, és akkor a problémákra, hát legfőképpen én megyek el, vagy az elnökségből valaki, úgyhogy nem szakítjuk meg nyára se a kapcsolatot, és nyugodtan hívjanak, egyébként mindenhol meg lehet találni bennünket, van honlapunk is, a telefonszámunk fent van, amin el lehet érni, a Facebookon is megtalálhatnak, de meg is találnak, hál' Istennek, megtalálnak, és nem csak innen Egerből, hanem a határon túlról is sokszor keresnek ezek a partner egyesületek, ugye Szabadkával, Zomborral nagyon jóba vagyunk, Magyar Kanizsával, úgyhogy így körbe-körbe, hogy mindenki az ország határon túl is tudja, hogyha baj van, akkor hova lehet fordulni.
0: És ha már nyár, akkor említsük meg azt is, hogy miben változik ilyenkor egy cukorbeteg élete, akár az evés-ivás tekintetében, akár az életmód tekintetében.
1: Hát én imádom a nyarat, a meleget, a hideget kevésbé. Valószínűleg azért van, mert amikor nyár van, a melegben a cukorbetegnek alacsonyabb a vércukra, úgyhogy én ilyenkor 2-3 egység inzulinnal kevesebbet adok, amúgy sem adok túl sokat, de ilyenkor mindig kevesebbet. Mondjuk most akkor így a 12-t adok, és télen meg 15-öt adtam. Tehát akkor ott följebb kellett emelni 2-vel, a 13-ról most már lejjebb mentem 12-re, és tökéletes a cukrom. Én remélem, hogy ezzel más is így van. Vízpart közelébe megyünk, akkor is így megy lefelé az embernek a cukra. Hát van egy kis hajónk, mondjuk még nem voltunk rajta az idén, április elsőn oda tettük, azt még nem volt időnk, de azt hiszem, hogy majd a férjem már el tud menni vasárnap, és akkor kitakarítja kis hajót, megyek én is, mert alig várom, hogy legyen egy kis szusszanásnyi, pihenésnyi időnk, és hát lejjebb megy a cukra, és nagyon vigyázzon a cukorbeteg a vízbe, mert az egyik barátommal voltunk, aki cukorbeteg, a nyíregyházi elnök volt, és ugráltunk a vízbe, és lement a cukra, és beesett a vízbe. Úgyhogy nagyon kell a cukorbeteg gyerekekre is figyelni, mert onnan már, ha mi nem vagyunk ott, és nem húzzuk ki, akkor ki nem tudott volna jönni. Ezért nem nagyon merem a gyerekeket víz közelébe vinni, mert a mozgásra lemegy a cukra a cukorbetegnek, ezt is jó tudni, mert azért nyáron csak többet mozognak, és oda kell nagyon figyelni rájuk, hogyha víz közelébe vannak. Viszont ugye az nagyon fontos, hogy mindenkinek nagyon fontos, nem csak a cukorbetegnek, de nagyon sok folyadékot kell fogyasztani. Ha valakinek felmegy a cukra, az igye a vizet. Az igye a vizet, mert nagyon gyorsan tud segíteni. A sima víz. Tehát néha még úgy, ha többet iszol, akkor kevesebb inzulint kell, hogy beadjál, tehát ilyen dolgokat meg nagyon érdemes kihasználni, hogy ilyenek vannak. Viszont ha hideg van, például ha síelni megyünk, akkor minél magasabbra megyek, annál följebb megy a cukrom is, úgyhogy ez egy jó lehetőség ez a nyár, és ki kell használni, és mindenki érezze magát nagyon jól, nagyon kellemesen töltse el a szabad idejét. Szeptemberben találkozunk, ugye itt Egerbe, novemberben pedig megyünk Antóniához, az egy csepp figyelem világnapra, egy csepp világnap lesz. A Sportos Cukros Egyesület is ott van, a budapesti, aki szintén jóban vagyunk, és már tavaly is így együtt tartottuk meg. Sétát is, a közös diabétesz figyelemfelhívó sétát, és mi is készülünk oda, hát minden évben ott voltunk, mint eddig, már meg is vagyunk hívva, és megbeszéltük, hogy megint együtt leszünk, és utána pedig a cukorbetegek karácsonya, meg a mikulási ünnepség, megint a gyerekek ott lesznek, ha felnőttekkel együtt, és úgy fogjuk zárni együtt az évet.
0: Hát akkor kellemes nyarat kívánok én is neked, nagyon sok szeretettel, köszönöm, hogy eljöttél.
1: Nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy meghívtatok, és bármikor eljövök, hogyha szóltok, vagy ha van valami jó hírem, akkor magamtól is fogok jelentkezni. Köszönöm. Mindenkinek szép nyarat!

0: A folytatásban dr. Görgényi Lászlóval, a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Központi Kórház sebészfőorvosával beszélget a vastagbél betegségeiről Monos Márta, a Csillagpont Rádió szerkesztőműsorvezetője.
1: Ennek a meghívásnak témát is választottunk, mégpedig egy meglehetősen gyakran előforduló témát, ami nem más, mint a vastagbéllel kapcsolatos betegség, daganat, amiről mostanság nagyon sokat beszélünk, nem véletlen, hogy országos szűrővizsgálatokat is kezdeményeztek, megcélozván elsősorban a fiatalabb korosztályt, mert nagyon gyakran előfordul a vastagbéldaganat.
2: Igen, az a helyzet, hogy a táplálkozás, egészséges táplálkozásra fordítanám inkább a hangsúlyt, és a vastag és fékbélrák kialakulásának szempontjából. Tehát az a helyzet, hogy vannak bizonyos betegségek, amelyek megelőzésében, illetőleg kialakulásában bizonyítottan számít az, hogy mit teszünk meg, mi mindent etetnek meg velünk. Ilyen a vastag és a végbélrák is. Na most a vastagbél a daganatos halálozások egyik leggyakoribb oka. A nőknél az emlőrák, férfiaknál a tüdőrák, ami első, de a prostatarák a férfiaknál már ugye kezd egy kicsit emelkedni, de még mindig mondjuk azt, hogy mind a két nemben, a női, illetve a férfi nemek között a második leggyakoribb betegség a vastag és a végbélrák, ami elhanyagolt volt idáig, mert nem nagyon vettek tudomást róla, tehát nem tudják azt, hogy a második leggyakoribb betegséget
1: pedig
2: a vastagbélrák.
1: Mindegyik, amiről beszél, ez azért fontos, mert hogy szűrhető, és a szűrővizsgálatokat nem nagyon veszik igénybe, mert a számok azt igazolják.
2: Igen, de most már azt veszem észre.
1: Most proktológia területén.
2: Igen, proktológus dolgozok most, és azt veszem észre, hogy egyre tudatosabbak az emberek. Már, hogy...
1: A fiatalabb generációra gondol, vagy?
2: Általában a magyar emberre, magyar emberekre gondolok. Egyre tudatosabbak, hogy elmennek már magán szűrésre, és hát ugye vagy a unokák, vagy a
1: gyerekek
2: összedobják. Nagyon helyes, mert megéri. Mert ugye, ha akkor találnak egy polipot, vagy valami daganatot, akkor még mindig jobb abban az állapotban, mert gyakorlatilag nagyon jó az 5 éves túlélés. Mert 5 éves túlélésbe nézzük a daganatos betegeknek a gyógyulását.
1: Itt kellene beszélni a hajlamosító tényezőkről, mert valami miatt ezek megjelennek, kialakulnak.
2: Igen, hát hajlamosító tényezők, például a polipok. Ezek egy jó indulatú elváltozások. Na most itt meg kell említeni, hogy mikor megkérdezem, hogy volt kolonoszkópia vastagbél, igen, és hát nem volt semmi negatív. Itt a papír megmutatom. Igen, megmutatja, és valóban hát ott van, hogy polipot távolítottak el. Tehát nem negatív, mert a polipot el kell távolítani, mert a polipnak olyan tulajdonsága van, amelyik hamarabb alakul át, van, amelyik meg később, de a nagyságtól is függ, mert egy 2 centis polipban már 40%-ban vannak rákos sejtek. Tehát ezért kell eltávolítani, és akkor, ha ez eltávolításra került, akkor megmondja majd a gasztroenterológus, hogy 3 év múlva jöjjön vissza, mert van hajlam a polipra. Na ilyen például ezek a polipok. Vannak a gyulladásos bélbetegségek, ez a kolitis ulceróza, ez is nagyon kezd elterjedni és ismert betegség. Ez egyrészt genetikai probléma is, ugye, a genetika is közel játszik ebbe. Másrészt meg az ételallergia. Tehát azt is nagyon komolyan kell venni, mert valamikor csak intolerancia van. Tehát többet eszünk egy kis fánkot, lángost, akkor kicsit görcsünk, utána kevesebbet teszünk, és tulajdonképpen nem tulajdonítunk neki jelentőséget. Viszont az intolerancia már oda kell figyelni, mert ebből, hogyha kialakul ez a gyulladásos bélbetegség, akkor annak talaján már rákos sejtek is alakulnak, innen nem 1-2 éven belül, hanem hosszú idő kell.
1: És akkor hát is riasztóan hat egyébként, mert...
2: És még a jobbik esetben, idézőjelbe teszem, a jobbik esetben kilukad a bél, és akkor a gyulladás miatt. Tehát ilyen véres nyákos székürítés, tenezmusokkal jelentkezik, kilukad a bél, ugye elvékonyodik a gyulladástól, belemegy a szépen a hasüleg, és sürgős műtét, ugye sürgős műtét nem olyan, mint az előkészítés. Tehát legyengült beteg, a gyógyulás esélyei pedig rosszabbak. Tehát ezért is fontos, hogy az ételallergiát is nagyon, nagyon komolyan vegyük, és egyre több.
1: Ez sem volt egyébként néhány évtizeddel ezelőtt ennyire a fókuszban, amikor egy anamnézist elkészítettek.
2: Az ételallergia.
1: Igen.
2: Így van. Az az igazság, hogy olyan érdekes ez, hogy általában Ázsiában, Afrikában, Dél-Amerikában kevesebb a vastagbéldaganatos megbetegedés. És hogyha ezek az emberek elköltöznek arra területre, abban az országban, ahol gyakrabban fordul elő, akkor náluk is ugyanolyan gyakorisággal fog...
1: Tehát vice versa érvényes akkor.
2: Igen, mert itt nem csak a környezeti hatások, hanem szerintem a táplálkozás is, mert előbb-utóbb átveszik az ottani táplálkozási szokásokat, és azt tesznek, amit a...
1: Törvos úr figyeli az étket, amit elfogyaszt?
2: Én nagyon figyelem.
1: Igen? Hivatásból adódóan, vagy ez így volt fiatal korában?
2: Tulajdonképpen fiatal koromban nem. Feleségem mutatott rá először arra, hogy az ízfokozó az allergiát okoz, nála jelentkezett bőrtünetként. Tehát az E621-est azt felejtsük el.
1: Mit felejtsünk el?
2: Az E621-es ízfokozó, ami az van ráírva az ételre. Azt felejtsük el, mert az rákkeltő. Akkor itt elmondanám, hogy kerüljük a feldolgozott húsipari termékeket, a konzerveket, szalámikat, kolbászokat, virsliket.
1: Mert de sajnos, a házi kolbászt azt nem kell kerülni, amit ott
2: hát a házi kolbászt egy bizonyos mértékig kerülni kell a füst miatt. Mert a füst, ugye, hát ha bemegyek a hentes üzletbe, akkor látom, hogy némelyik kolbász olyan fekete, mint a korom, hát agyonra van füstölve.
1: Nyilván, hát ezt leveszi azért, hogy az ember a bőrét.
2: Hát leveszi, de benne van. Azért nem romlik meg, mert jól megfüstölik. Ugyanakkor a bélnyálkahártyát is ugye bántja a füst, mert ahogy ott elöli a baktériumokat, a bélnyálkahártya is felszívódik, bélnyálkahártyát károsítja, és a füst nagyon káros. Régen annak idején a kéményseprőknek, tanultuk még annak idején egyetemen, hogy a szkrótum rákja volt. A korom miatt csiholták a kéményt.
1: Nekem meg a cigaretta jutott eszem.
2: Igen, hát ez is mondjuk genetika, mert van, aki szívja 40 évig, semmi baja nincs, és vannak a passzív dohányosok, ugye, ahol a családban két ember dohányzik, és akkor jön be a felesége, szóval sose nem volt a száma a cigaretta, és nőrákba operáltuk. Annak idején még a megboldogult Szemmelweis kórház sebészeti és általános sebészeti, vagy melga sebészeti osztályán. Még annyit szeretnék mondani, hogy amiket beletesznek ezekbe a feldolgozott húsipari termékekbe, ezek nem csak hogy egészségtelen, és káros, hanem rákkeltő is. Mert nem csak egészségtelen zsírokkal van tele, hanem nitritekkel és nitrátokkal. Tehát ezek a
1: már én leírtam ezt az E621-et.
2: Ezek a nitritek, ezek karcinogének rákkeltők, ez például a pártsó. Hát beletezik a 10-12 ezer forintos szalámiba is. Hát ez is rákkeltő.
1: Miért nem tudunk mi erről sokkal többet? Számtalan előadást kell önöknek is tartani, vagy tartanak is. Ilyenkor elmondják?
2: Hát az az igazság, hogy annak idején, mikor aktív sebészet volt, akkor általában a vastagbél daganat

0: lelki egyensúly megteremtése, és ide tartozik a hatékony stresszkezelés is.
1: Tehát ez a kettő utóbbi, ez nagyon nehéz megvalósítani.
0: Igen, tehát régen ugye a gyomor-nyombérfekélyes betegeket annak idején még azt mondta, hogy kiemelték a környezetből, és főküdték pártházára, és akkor pár hétre kiemelték, gyomorsav tertője csökkent, nyugodtabb környezet volt, akkor még ez megengedett volt, és megtehették az emberek. Tehát nagyon fontos a napi ritmus kialakulása, most visszatérek, a táplálkozással, tehát a rendszeres táplálkozás, nyugodt pihenés, és akkor az alvás, rendszeres alvás. Hozzá szeretném ezt szűzni, annak idején, mikor volt a rendszerváltás, rendszerváltoztatás, akkor mindenkinek vállalkozni kellett, és akkor jöttek ezek a színes zakolyú emberek, akik üzletet akartak kötni, föltűrték az ingújukat. Na most, ha nem sikerült, akkor ugye este idegesek voltak, éjszaka nyugtató, reggel ugye meg a gyorsító. És mi alakult ki náluk, mit figyeltek meg? Az volt az érdekes, hogy a 40 éves férfiak között egyre több lett az impotens.
1: Térjünk vissza a gyulladásos bélbetegségre. Ön szerint az előfordulás gyakorisága mivel magyarázható? Milyen tünetei vannak például?
0: Enyhe görcsös panaszok, ha valamiből többet teszünk, akkor már, vagy tej, vagy hát most már odaírják már a...
1: És ezekkel a normaflórokkal szinten lehet tartani?
0: Normaflór az nem, magában nem lehet visszatartani, viszont azzal, hogy diétázunk, tehát elhagyjuk, gyakorlatilag már az is jó. A normaflót meg akkor kellene használni, amikor hasmenés van.
1: Biztos, hogy egyre több ilyen előfordulásra találkoznak a szakemberek is, ugye? Mármint a gyulladásos bélbetegséggel.
0: Igen, ez világ tendencia, tehát a világon is ez egyre gyakoribb, és hazánkban is.
1: Ami a gyors kajával, az állva evéssel sok mindennel összefüggésbe hozható.
0: Igen, meg a rengeteg E betűkkel. Ha az ember vesz egy halászlékockát, akkor nézze már meg, hogy tele van mindenféle E-vel, és talán egy kis darát, tudom én, szálka lehet benne, ami arra utal.
1: Viszont erről meg az jutott az eszembe, hogy ezek a kiskert mozgalmak, ugye már majdnem mindenkinek van magas ágyása, hogy még se kelljen hajolni, és igen, legyen neki saját petrezselyme, zöldsége, stb. Igen. Azért ezek jó dolgok, nem?
0: Hát jó.
1: Abba az irányba hatnak, hogy vegyszermentesen.
0: Igen, ebben az irányban, igen, de mozgás szempontjából kevés.
1: A mozgás megint meg tudja oldani az ember, a húsbevitelt viszont már kiszolgáltatottabb állapot.
0: Mondják, hogy a vörös húsokat kerüljük. Együk a csirkét. Na most én a csirkével úgy vagyok, hogy nézzük már meg, hogy azok a csirkék
1: mit tesznek,
0: mivel etetik, hogy mennyi mozgásterük van, és ugye a kapirgáló az egészséges. Na, de hát ezek a csoportosan nevelt csirkék.
1: Visszasírja a bortot, csirkés időszak.
0: Vissza, igen.
1: Szóval van egy percünk még az összefoglalásra, igen, hogy mi az, amire feltétlenül felhívja a figyelmet, és én még itt az ön tanácsára leírtam az antioxidánsokat, meg a szabad gyököket, hogy erre kérdezzek rá, mert miért?
0: Azért, mert a szabad gyökök azok kárkeltők, tehát amiben szabad gyök van. Tehát ezek a szabad gyökök, ezek párosítatlan elektronnal rendelkező molekulák, amelyek instabilak, tehát ezért hívják szabad gyöknek, és rendkívül agresszívak. És oda kapcsolódnak más sejtekhez, mondjuk a bél sejtekhez, bélbohol sejtjeihez, és megváltoztatják az osztódását, még a DNS-be is beavatkozik, tehát ami az öröklés. És akkor abból, ahogy osztódik a bélnyálka, és nem bélnyálka sejt lesz, hanem az gazda szervezettől, tehát szervezetünktől függetlenül el kell szaporodni, osztódni, és ebből jön a rák. Vannak T-sejtek, amik védekeznek, tehát ez a csontvelünkbe keletkezik, és a csecsemő mirigyben pedig aktiválódnak. Ezek a védő, a T-limfociták, de hogyha túlzásba visszük ezeket az étkezéseket, akkor a T-limfociták nem tudják megzaválni azt a rákos sejtet, mert ide alakul, meg oda alakul, hanem akkor kialakul a rák, egy nyirokutakon véráram útján pedig távoli áttétet képez.
1: Szóval figyeljünk oda a táplálkozásra, rendszeresen étkezzünk, sok rostos, vitaminban gazdag kaját vigyünk be a szervezetbe, amit mozgatni kell, és hát nem utolsó sorban a szűrővizsgálatokra.
0: Igen, igen, tehát mindenféleképpen. Még annyit szeretném megmondani, hogy van ez a székletvér, amíg belefér, igen, ennyi. Tehát a székletvér vizsgálat, annál kell figyelni, hogyha van az embernek implantátuma vagy hígya, meggörzsöli nagyon a fogát este, akkor pozitív áleredményt fog adni, megjelenik a vér a székletben. Mert lenyeljük a saját vérünket, hogyha vérzik. Tehát van implantátum, nagyon kell rá figyelni, mert van, mikor vérzik. De ez még mindig jobb, mintha A negatívot adna, mert akkor az ember elmegy, azt leszűreti magát.
1: Hát azt hiszem, hogy van még mondani valónk, nem nagyon állt rá könnyen arra a beszélgetésre, de csak rá fogom bírni, hogy majd folytassuk. Köszönöm szépen még egyszer, hogy bejött a stúdióba, és tájékoztatta a hallgatókat dr. Görgényi László.

0: Elhangzott műsorunkban először a cukorbetegek EGRI Egyesületének aktualitásairól hallottak, majd a vastagbél betegségeiről volt szó. Új műsorral, új témával egy hét múlva várjuk Önöket ugyanebben az időpontban. Köszönöm megtisztelő figyelmüket a zenei szerkesztő Németh Tamás, valamint technikus kollégám Kvasinger Jenő nevében is. A szerkesztőt Berec Renátát hallották. Elhangzott összeállításunkat holnap este 22 óra 10 perctől megismételjük.
1: Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Törökszent Miklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Hírek a Szent István Rádióban.
2: Az elmúlt rendszer titkosszolgálati tevékenységének feltárásáról, a pedagógusok teljesítményértékelési rendszeréről és a Magyar Fejlesztési Bankról is tárgyal az országgyűlés ma, e heti kétnapos ülésének első napján. A Tiszapárti Mellétei Barna Márton által benyújtott az elmúlt rendszer titkosszolgálati tevékenységének feltárásáról és az állambiztonsági szolgálatok történeti levéltára létrehozásáról szóló törvény módosításával létrejönne egy tanácsadói testület, amely az 1990 előtti pártállami diktatúra állambiztonsági szolgálatai tevékenységének nyilvánossága érdekében segíti a minősített iratok felülvizsgálatát. Napirenden szerepel a pedagógusok teljesítményértékelésének megújításához szükséges törvényi rendelkezésekről szóló a Tiszapárt két képviselője által benyújtott javaslat, amely felfüggeszti a teljesítményértékelés alkalmazását. Megvitatják az egyes pénzügyi szektort érintő törvények jogharmonizációt célú módosítását, amely egyes egyebek mellett tőkepiaci tárgyú jogszabályok változtatását kezdeményezi. Utolsó napirendi pont a Magyar Fejlesztési Bank részvénytársaságról szóló törvény módosításáról, valamint a fővárosi önkormányzat csődjének elkerülését szolgáló hitelnyújtásáról szóló törvény hatályon kívül helyezését kezdeményező előterjesztés. A javaslat fő célja az Európai Uniós helyreállítási és ellenálló képességi eszköz forrásainak lehívása. Magyar Péter hajnalban Törökországba utazott a NATO csúcs találkozójára. Facebook oldalán a kormányfő azt is közölte, távolléte idején Ruf Bálint miniszterelnök helyettes látja el az itthoni feladatait, miután pár napot majd a gyermekeivel ott marad. Májusban a kiskereskedelem forgalmának volumene anyásadat szerint 3,8, naptárhatástól megtisztítva 4,8%-kal meghaladta az egy évvel korábbit, jelentette a Központi Statisztikai Hivatal. Az élelmiszer és élelmiszer jellegű vegyes üzletekben 3,2, a nem élelmiszer kiskereskedelemben 7,4, az üzemanyagok esetében 8,4%-kal bővült az értékesítés. Az előző havinál 7%-kal volt nagyobb a forgalom. Az ipari termelés volumene májusban éves bázison 4%-kal csökkent, még munkanaphatástól megtisztítva 5,4%-kal nőtt, jelentette első becslés alapján a KSH. A két adat közötti jelentős eltérés oka, hogy ebben a hónapban kettővel kevesebb munkanap volt, mint tavaly. Az áprilisinál 2,3%-kal nagyobb volt a szezonálisan és munkanappal kiigazított adatok alapján az ipari kibocsátás, miután áprilisban 1,1%-kal csökkent a termelés. A legfrissebb adatok szerint 11-en meghaltak, 46-an pedig megsebesültek az ukrán főváros ellen éjszaka rakétákkal és drónokkal végrehajtott tömeges légicsapásban, valamint megrongálódtak lakóházak és infrastruktúrális létesítmények. A támadás fennakadásokat okoz a vasúti közlekedésben Kijev térségében, jelentették az ukrán hatóságok. Donald Trump amerikai elnök szerdán találkozik Volodymyr Zelenszky ukrajnai államfővel Ankarában a NATO csúcs találkozó keretében. Ezt egy magasrangú amerikai tisztviselő közölte, aki névtelenül tájékoztatta az utazásról az újságírókat. Érvénytelen lett a hétvégén tartott szlovákiai népszavazás, mivel a részvételi arány 16,1% volt, ami jóval elmarad az érvényességhez szükséges 50%-os küszöbtől. A választók két kérdésben nyilváníthattak véleményt, a volt közjogi méltóságok életjáradékának megszüntetéséről, valamint a speciális ügyészség és a Nemzeti Bűnüldözési Ügynökség újbóli létrehozásáról. Újabb hőség ért el Franciaországot. A riasztás alá került déli megyékben, a hőmérséklet ismét elérheti a 40 fokot, néhány nappal a történelmi hőhullám után. Mostantól ez a melegedés északi irányban terjed, az előjelzések szerint a forróság július 12-ig tarthat az egész országban. Ez a harmadik hőhullám idén ott. A júniusi kánikula több ezer halálesetet okozott Európában, Franciaországban, Spanyolországban és Belgiumban, közben továbbra is jelentős gondokat okoznak Dél-Európában az erdőtüzek. Venezuelában tovább emelkedett a június 24-i kettős földrengés halálos áldozatainak száma. Ez már eléri csak nem a 3000-et, a sérülteké pedig meghaladta a 16500-at. 190 épület összeomlott, több mint 16000 ember pedig elveszítette az otthonát. A mentőegységek továbbra is kutatnak a romok között, bár túlélőket találni már nincs esély. Végül az időjárásról. Általában sokat süt a nap, de a változó mennyiségű és vastagságú felhőzetből elszórtan záporok, zivatarok előfordulhatnak, a szél sok felé élénk, erős. A csúcshőmérséklet a délutáni órákban 27-29 fok körül alakul ma. Híreinket hallották.
3: Reklám. Megnyílt a Bélapátfalvi apátsági látogatóközpont. A 13. században épült páratlan műemlék a Bélkőhegy lábánál fekvő erdőveszte Bélapátfalvi nagyboldogasszony templom 2-től vasárnapig várja a látogatókat 9 óra 30 és 17 óra között. A felújított templom tárlatvezetéssel látogatható, a csoportok minden egész órában indulnak. Minden hónap 3. vasárnapján 9 óra 30 perctől tartanak szent misét a templomban. A látogatóközpontban lehetőség van kegytárgyak, hűtőmágnesek, bögrék, kozmetikumok, kézműves szörpök, nassolnivalók, üdítők, jégkrémek, frissítők vásárlására. Szeretettel várja a zarándokokat és a kirándulókat a Bélapátfalvi apátsági látogatóközpont.
4: Hallgassa a Szent István Rádiót mobiltelefonján is. Az ehhez szükséges alkalmazás elérhető a Google Play és az Apple Store felületein. Internet kapcsolaton keresztül így bárhol kényelmesen elérhető a rádióadása, a napi evangélium és több más hasznos tartalom. Töltse le és vigye magával a Szent István Rádiót az ingyenes mobil alkalmazással.
3: Reklámot hallottak.
5: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: Mesterségem címere. Portré műsor olyan emberekről, akiknek a foglalkozásuk a hivatásuk.
6: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, portréműsorunkat hallják itt a Szent István Rádióban. Szeretettel köszönti Önöket a mikrofonnál az adás felelős szerkesztője, Farkas Erzsébet. Ha tehetik, maradjanak velünk! Székely Kingával, a Természetvédelmi Hivatal Barlangtani Intézetének egykori vezetőjével beszélgettek. Az Akteleki Művelődési Házban találkoztunk. Nem véletlenül, hiszen itt került kiállításra a Koltai házaspár által meghirdetett Sivatagok égkövei kaktusz kiállítás, és természetesen találkozhatunk az ön munkáival is. Ezen a rendezvényen ezek a munkák pedig egykori barlangkutatóknak állítanak emléket?
7: Igen, miután nyugdíjba mentem, fő témám a barlangkutatás története, amivel foglalkozom, és így kialakult egy sorozat. Elsőként Kessler Hubert életét dolgoztam föl, aki a Baradla barlangnak volt 10 éven át az igazgatója. Később Kadics Otokáról írtam egy könyvet, aki a magyar barlangkutatás atya volt. Következő kötet pedig Prózer Istvánról szólt, aki a magyar barlangi búvárságnak volt a megszervezője, tragikus módon éppen az általa feltárt hévízi forrás barlangba vesztette kutatás közben az életét, és most jelent meg Kafka Péter életéről a legújabb könyvem. Kafka Péter is természetesen a Baradla barlanggal foglalkozott, ő találta meg a jósafői szakaszt, illetve az ő munkáját dicséri azt, hogy ő kigondolta, hogy tárot kell hajtani, és jósafő felé, és a Baradla barlang megnyitható. Ezt saját költségén meg is csinálta, és miután bebizonyosodott, hogy igaza van, utána visszakapta a befektetett összegét. Ő egyébként egy nagyon híres család sarja volt, édesanyja a Nemzeti Színháznak örökös tagja, Hegyesi Mari édesapja, belügyi államtitkár, másodunok a nővére Kafka Margit, aki a Petike jár című versét éppen hozzáírta, és ő építészként tevékenykedett 1947-ig, amikor hát el kellett hagynia az országból, mert hát a munkássága során figyelmeztették, hogy jobb, hogyha nem várja meg a 40-es évek végét, és Kanadába távozott, és Kanadába teljesedett ki a munkássága. Egyébként Magyarországon, ami híres munkája, hogy a Margit-szigeti szabadtéri színpadot ő tervezte meg, ő kivitelezte. Egyik szorgalmazója volt a úgynevezett Napraforgó utcai mintatelepnek a kialakításában, és az egyik háztervezését is ő végezte el, illetve Gödöllön alakított ki egy olyan paraszti stílusban a saját területén egy olyan házat, amit hát hosszú ideig mintaként mutattak be, hogy lehet ilyen jellegű a múlthoz visszanyúló épületeket megalkotni. Egyébként a főváros fejlesztésével foglalkozott, mindenre kiterjedt a munkája, a Népstadion építésétől kezdődően a hideg korszerűsítéséig, a forgalom megteremtéséig, a fürdő kialakításáig. Például Gödöllön a saját kertjében csinált fürdőt, ami egészen sokáig még a háború után is működött, illetve hát hatalmas fürdőtervei voltak, amit hát a világháború sajnos hát keresztül húzta a terveit, és már nem valósulhattak meg.
8: Mindez tehát Kafka Péter barlangkutató építészről érdemes tudnunk, és ahogy hallgatom önt, bizony meg kell, hogy fogalmazzam, hogy ezek a munkák, hogy megszülessenek, önnek nagyon mélyen bele kell ásnia magát az egyes emberek életébe.
7: Igen, hát ez teljesen természetes. Kafka Péter híres ember jósfafőn, emléktábla hirdető, hogy ő csinálta a tárót, utcát neveztek el róla, de a neve a lexikonokban nem szerepel, semmit sem tudtunk róla. Én a 90-es évek végén kezdtem el vele foglalkozni, és lényegében 2010-re jutottam el oda, hogy nagyon sok adatot sikerült összegyűjtönem, illetve sikerült megtalálni leszármazottat, és sokáig tartott a munkám, amíg végül is ebben az évben könyvalakban ezt meg tudtam fogalmazni.
8: És megszületett egy közel 260 oldalas munka és mű, színes képekkel illusztrálva. Elmondhatjuk nyugodtan, hogy ezek az emberek megérdemlik, hogy könyv szülessen róluk, és jó, hogyha tudunk róluk. Mit is alkottak ők?
7: Igen, ez teljesen természetes. Én inkább olyan emberekkel foglalkozom, akik félő, hogy a munkásságuk elvesz a múltba, és hát ezt tartom jelen pillanatban egy olyan célnak, de hozzá kell tennem, hogy ezek a könyvek úgy születnek meg, hogy gyűjtöm az anyagot, megírom, én szerkeztem nyomdaképessé, és saját kiadásba csak minimális példányszámba tudom megjelentetni, és a következő könyvet akkor tudom megjelentetni, hogyha az előző könyvet sikerül hát érdeklődést találni, és hát támogatják a munkámat.
8: Ez a három jelentősebb alkotása jelent meg a közelmúltban, tehát a Kadics Ottokárt, Plózer Istvánt és Kafka Pétert bemutató könyvei és művei?
7: Nem, vannak más, én elég sokat publikálok barlangkutatás történetével kapcsolatban, tartok előadásokat a közelmúltban, például a Magyar Földrajzi Múzeumban volt egy Dobsina kiállítás, ahol a 20-as évekbeli Dobsinát mutatták be fotókon. Az én barlangi gyűjteményem, tehát fotó, képeslap, emléktárgyak voltak a tárgyi anyagok a kiállításhoz kapcsolódóan, és előadást tartottam a barlang első 50 évének különlegességeiről. De ebben az évben, miután Petőfi évről van szó, feldolgoztam a Petőfi és a barlangkutatással kapcsolatos munkáját, ami majd a megfog cikk alapba jelenni, hogy milyen nagy hatással volt Petőfi egyszeri látogatása a barlangra, a barlang további történetére, és mai napig milyen hagyományok élnek Petőfi és a barlang látogatásához kapcsolódóan.
8: Jogosan merül fel az emberben a kérdés így bennem is, hogy egy hölgyben hogyan merül fel az érdeklődés éppen a barlangok iránt és a barlang kutatás iránt. Mi alakította ki azon érdeklődését ezen szakterület iránt?
7: 1960-ban végeztem el a 8 elemit, és a nyáron elvitt egy nagyon neves barlangkutató, dr. Lélősi Sándor, aki gimnáziumi tanárként tevékenykedett, egy osztályával elment kirándulni, és én is elmehettem, és ott az az egy barlangkora meghatározta az egész életemet. Onnantól kezdve, akkor még körzetesített iskolák voltak, én nem oda mentem, hanem írtam 14 éves koromban egy kérvényt, hogy én nagyon kicsi és gyenge fizikum vagyok, és én a Móricz Zsigmond gimnáziumba akarok járni, mert az magaslati helyen van. El is fogadták, így kerültem Lélősi Sándornak az iskolájába. Onnantól kezdve a barlang volt mindenem, egyetemén is földrajzszakon végeztem, Lengyelországban karszmorfológiára szakosodtam, és a barlangkutató társulatban dolgoztam, aztán bekerültem a barlangtani intézetbe, végigmentem a ranglétrán, és úgy lehet mondani, hogy az egész életemet, tehát a magánéletemet és a munkámat is a barlangvilág határozza meg.
8: Megfogalmazta azt önmagának, hogy miért varázsolta el ennyire a barlangok világa?
7: Nem tudom igazán megfogalmazni, mert a különböző korosztályban egész mást jelentett. De amikor én elkezdtem a barlangokkal foglalkozni, akkor egy csodálatos közösségi élet volt. Csodálatos cél volt, hogy minden hétvégén barlangban megismerni a természetet, megismerni a barlangok világát. Utána, amikor már elég jártas voltam, akkor már kialakult, hogy ez kevés volt. Akkor már elkezdtem foglalkozni a barlangok felmérésével. Egyébként kartográfiát is végeztem az egyetemen, de igazán én történész akartam lenni, illetve művészettörténész.
8: Teljesen más világ.
7: Igen, mint említettem, földrajzon végeztem. Egész életemet a barlangok védelme és dokumentációja határozta meg a munkahelyen, de ma a magánéletbe a története, a feltárása, a kutatóknak az élete, ami kiterjed kutatástörténetre, de például a művészeti ágakra, ki mikor milyen alkotást hozott, és akkor mutatok valamit.
8: Mi pedig majd elmondjuk szavakkal, hogy mit is mutat nekem, mert hogy
7: kedvenc
8: barlangképek.
7: A kedvenc kérdésem a barlangtani irodalom, tehát a művészi alkotások, hogy ki mit ír a barlangokról, hiszen Jókaitól kezdődően nem csak ugye Petőfi, hanem mondjuk Csokonai ugyanúgy gyönyörűen ír a barlangokról, mint a közelmúlt költői is, írói is alkalmazzák a barlang kérdést. Tehát a barlangokat ábrázoló képek foglalkoztattak, és csináltam egy könyvet magamnak, ami a barlangokat ábrázolja, a korai története, tehát a bibliai képek megszületésétől kezdődően, hogy alakul ki az első képek, melyik barlangról készültek, ki alkotta azokat a képeket, hogy alakul a 19. század végéig a barlangoknak a bemutatása, hiszen a fotózás csak a 19. század végén alakult ki. Természetesen a fotózással is foglalkozom. Éppen most állítottam össze a Doksinai jégbarlangnak a fotó története és képaslapok története az első 50 év, hiszen 1920 után ugye Doksina átkerült Szlovákiához, addig volt csak az ország területehez kapcsolódó. Hát ilyen érdekességek.
8: Ez egy nagyon szépen összegyűjtött ezért munka, kedves hölgyem, valóban nagyon szépen összegyűjtötte az egyes barlangképeket. Ez is az önalkotása, Székely Kinga Barlangképek című könyve. Az Aggteleki Nemzeti Park területén találkoztunk, jelenleg ugye Aggteleken beszélgetünk, megemlítette a Baradla barlangot. Az Aggteleki Baradla barlang mindig is foglalkoztatta önt? Mindig is a szívének egy különleges része volt?
7: Igen, egyrészt én megrőzötten használom a Baradla nevet, nem az Aggteleki barlang nevet, bár sokkal közismertebb az Aggteleki barlang név, hiszen évszázadokon át így hívták, ugye a jósafői szakasz csak 100 évvel ezelőtt, 22-ben tárták föl, de ha egységesen beszélünk a barlangról, akkor az eredeti neve, ez a Baradla név az, ami a teljes rendszerre vonatkozik. A Baradla a legrégebben ismert barlangunk, a legkutottabb, a legtöbb érdekességet rejtő barlangunk, úgyhogy ez mindig kiemelten foglalkoztatott. De hozzátartozik, hogy még dolgoztam, akkor az Aggteleki Nemzeti Park területe, barlangtani értékei az én úgynevezett felügyeletem alá tartozott, tehát a minisztérium részéről az itteni tevékenységet átnéztem, ellenőriztem, irányítottam. Ez ugye egy különleges karszterület, itt van nagyon sok jelentős barlang, van nem csak a Baradla, a Béke barlang, a Kossuth barlang, a Szabadság barlang, tehát mindig adott annyi gondolatot, munkát, hogy hát lekötötte az időmet. Beletartozik az is, hogy van egy könyvem, a Magyarország fokozottan védett barlangjai, ami az összes, az egész ország területén található barlangokat tartalmazza, aminek csak szerkesztője voltam és részbeszerzője, de átfogóan a magyar barlangokról szól.
8: Székely Kingának az egykor volt Természetvédelmi Hivatal Barlangtani Intézet nyugalmazott vezetőjének. Köszönöm szépen a beszélgetést.
7: Én is köszönöm szépen, örömmel beszélek mindig, ha barlangokról kell beszélni, akkor biztos eszembe jut egy történet, és el tudom mondani.

0: Nagy Sándor barlangásszal, hegymászóval beszélgetek a koltai házaspár által megrendezett, megszervezett a Sivatagok égkövei kaktusz kiállítás és vásáron önbizony előadást is tartott az Akteleki Művelődési Házban. Nos, mi is volt előadásának a témája?
1: Hát a Gábor felkérésére, illetve javaslatára megpróbáltam kiválogatni olyan felvételeket a hajdan volt utazásaim során tett képek közül, amelyeknél legalább kaktuszok, pozsgások, szukulensek szerepelnek.
0: Mert hogy a világ mely tájain járt ön?
1: Hát azt hiszem, hogy rossz mai volnék, könnyebb lenne felsorolni, melyik részén nem voltam, vagy hol nem voltam. Tehát így viszonylag könnyű lett volna a választás. Egyetlen egy dolog okoz problémát csak a válogatásnál, hogy nekem az életem jelentős részében még analóg fényképezőgéppel dolgoztam, diaképeket készítettem, és sajnos se időm, se energiám nem volt az elmúlt 10-15 évben, hogy ezeket digitalizáljam. Úgyhogy mindig a kényelmi szempontok döntenek, és azok közül válogatok, amiket az elmúlt 15 évben készítettem már digitális fényképezőgéppel.
0: Ilyen szemmel is járta a világot és a természetet? Figyelte a kaktuszok és a pozsgás növények szempontjából is?
1: Hát gyerekkoromban érdekeltek a kaktuszok, és akkor még kertesházban lakván, sőt még ugyanott egy másik lakótársnak segítségével egy több 10 négyzetméteres kaktuszkertet is létrehoztunk nyáron. Őnek ráadásul a későbbek során tulajdonképpen a zöldségtermesztés vonalán végzett és ténykedett, tehát nagyobb is volt a kötöttsége, de miután elköltöztünk egy bérház tömbbe a harmadik emeletre, ezt föl kell adni, úgyhogy ma már csak érzelmi okokból egy-két kaktusz megtalálható a lakásban, de ennyi, és persze, hogy a világ különböző pontján, vagy egy komolyabb arborétum, vagy egy komolyabb terepi részen csodás, szép kaktusz fajtákat, vagy példányokat látok, akkor megcsodálom, lefényképezem, körbejárom, tehát így megvan ez a kapcsolódás, tehát így nem nehéz, hogy az ember nekivesekedik, hogy találjon 10-20-30-50 vagy akár 100 darab felvételt, melyeken kaktuszok láthatók. Az már persze időként gondot okoz, egy ilyen eladásával felkészülésnél, hogy azért valamennyit nevezéktanak is jól meg tudjak nevezni. Na de ez az eladás nem erről szólt első körben.
0: És az előadásán mely országokban készült képeket mutatta meg az érdeklődőknek?
1: Hát igen, ez megint majd érzékeltető, hogy az utóbbi évtizedben mire tellett. Hát az első az tulajdonképpen a Kanári-szigeteken, ahol egy elég komoly kaktusz bemutató gyűjtemény található az egyik szigetem. Utána ugrottam egy hatalmasat, és Honolulu mellett van tulajdonképpen egy vulkáni kalderán belül egy hatalmas arborétum, melynek egy szekciója tulajdonképpen a kaktuszokkal foglalkozik, hát azt mutatja be, és hát a harmadik rész, ami a záró képsor lett volna, hogyha a technika ördöke nem viccel meg, az pedig a Chilében, egész pontosan Argentina, Chile, Argentinába kezdtük Sol nevű településtől, fölkapaszkodtunk 4800 méter fölé busszal, utána leereszkedtünk az Atacama sivatagra, és ott tulajdonképpen bérelt kocsival mászkáltunk, és ezekről készült felvétel, ahol a kaktuszokon kívül még, hát mondjuk láma is előkerült kaktusz mellett, és lámák tulajdonképpen a tattyó gejzír kiömlő meleg vízébe tapicskolva tulajdonképpen oltják szomjukat, mint záró felvétel.
0: Elmondhatjuk, hogy a világ minden táján hasonlóak a kaktuszok? Vagy más kaktuszoknak kedvező a mi éghajlatunk, a mi országunkban megtalálható és érzékelhető éghajlat, és természetesen teljesen más kaktuszokban gyönyörködhet mondjuk a Kanári-szigeteken az ember.
1: Hát én a mai előadásig azt hittem, hogy ez így van, hogy nagyjából már a kaktuszok is nagyjából az egész világot maguk alá gyűrték, vagy mindenhol megjelentek, részben természetes úton, részben tulajdonképpen az ember szállításai révén, mozgatása révén, de pont az előttem lévő előadás tulajdonképpen olyan fajtákat mutatott be, hát hogy én is csak álltam és bámultam. Ugyan ebből néhány példányt már itt a Gábor üvegházában láttam a parapetten, mint persze rögtön észrevettem, hogy nem a Gábor gyűjteményéből származó példány voltak, amiket én rögtön ilyen sapkás kaktusznak neveztem el, és azt hittem, hogy ezek ilyen oltottak, de pont az eladásból derült, hogy szó sincs, hogy oltottak, hanem egy idő után tulajdonképpen a úgymond általam normál kaktusznak nevezett hajtáscsúcsa, most majdnem mondtam, hogy átalakult, mint gépészember, mondom, ilyen eléggé faramuci szóhasználattal, és egész más jellegű típusú részeket kezd fejleszteni, növeszteni, amit neveztem volna a kalapnak, és itt derült ki az eladás, hogy tulajdonképpen ez teljesen normális, természetes, és Brazíliában vannak azok a lelőhelyek, ahol ezek tulajdonképpen származnak, és a világ többi pontjain ilyet én még életemben nem láttam. Persze, ha bújtam volna komolyabb kaktusz szakkönyveket, szaklapokat, lehet, hogy már korábban szembesült, de egyre inkább kezdek rádöbbenni, hogy bizony még rengeteg olyan szépség van ebben a világban, vagy ezen a mesdjén, amit még lehetséges lenne megismerni, hogyha folytathatnám utazásaimat, vagy a búvárkodásokat ebbe a témában.
0: Mert hogy azért gondolom, vannak még jövőbeli céljai. Vannak olyan helyek, ahova szeretne eljutni, ha a lehetőség is megengedi.
1: Hát én szerintem a legtöbb ember addig ember, ameddig tervei vannak, tehát ez önmagában nem baj, hogyha tervei vannak, és tényleg az lenne a gond, ha nem lennének. Ez a tervezés, ez egy érdekes dolog, mert vannak tervek, amik időnként előjönnek, szinte semmiből. Hát pont ez történt velem ezelőtt egy durván 8-10 nappal, amikor egy isteni szikra kipattant a fejembe, hogy Pamir hegységrendszer kapcsán mentén van egy olyan útvonal, amit már ugyan régóta reklámoznak, de nekem fel se tűnt, nem is hallottam róla, oda se figyeltem, nem is gondoltam rá, és hát elkezdtem vele foglalkozgatni, hogy el kéne menni, mettől hamarabb, úgyhogy tényleg vannak tervek, ebből is persze sejthető, hogy nem kaktuszokra kihegyezve, tehát ez csak olyan érdekességként, ha előkerül az útvonalon, az ember természetesen megnézi, és szerencsére van egy másik hobbim is, szeretem a világ különböző operaházait felkeresni, ma nem abból a célból, hogy ezt a darabot megnézzem ennedik verzióban, ha bár néha maga a rendezés is rengeteg olyan ötletet adhat, ami az embert azért felvillanyozza, hanem hogy olyan darabokat nézzek meg, amiket például hazánkban nem játszanak. Tehát így az utazás így is időnként adódik, hogy akkor most ki kell mennem a berlini, vagy a bécsi operába, vagy uram, bocsánat, a New York-i Metropolitan Operaházba. Annak idején, ahogy mondtam, időnként viccesen a moszkvai Bársai Operába jártam még a 80-as, 90-es években. Hát ez most azóta áttevőd, hogy a New York-i Metropolitanben megyek el időnként, de természetesen oda nem olyan sűrűn most már, mert túl sok oda-vissza a repülő útidőtartama, de Bécsbe akár fél évenként kétszer-háromszor kinézek.
0: És miért jó az operát nézni, hallgatni?
1: Hát azért az mindenféleképpen feldobja az embert, hogyha egy újabb nagy hangot meghal, mert azért az, hogy volt egy Pavarotti, volt egy Maria Callas, ez természetes mindenki számára ma már, de azért időnként születnek és színpadra kerülnek újabb, most majdnem mondtam Pavarotti jelöltek, vagy Callas növendékek, vagy követők, tehát ez mindenféleképpen nagy élmény, és mondom, az operaház látogatásnak az a nagy élménye még, hogy a rendezés időnként az ember elgondolásra késztetheti. És persze egész más élőben hallgatni egy előadást, mint a szuper-hiper, most majdnem mondtam, kozmetikázott stúdiófelvételket CD-ről vagy DVD-ről hallgatni.
0: És fejezzük be beszélgetésünket, javaslom ott, ahol elkezdtük, a Koltai Házasvár udvarán, és ezen a bizonyos pozsgás növény és kaktusz kiállításon és vásáron, amelyen most egymással találkoztunk.
1: Nekem a főszereplésem, úgymond, az nem a mai napra datálódik, hanem nekem holnap van a vállalásom révén a munka.
0: Mi szerint?
1: Hát a Gábor, mikor kitalált ezt a rendezvényt, kitalálták, ha már aktelekhez kötődik helyszínek tulajdonképp a dolog, akkor nagyon sok emberbe fel fog vetődni, hogy Baradla barlang. Ha már Baradla barlang, akkor miért ne lehessen tulajdonképpen a hosszú túrára bemenni, ami azt jelenti, hogy bemegyek Aktelken, kijövök Jósafő, majdnem 7 km a föld alatt. És akkor hát ennek kapcsán, ugye, amikor ezt ugye körbejárták a Nemzeti Parknál, akkor kiderült, hogy a megfelelő vezető van, mivel a Nemzeti Parknak kevés kapacitása van ilyen túránkra, tehát amennyiben olyan embert elő tud a Gábor keríteni, akinek van túravehetője engedélye, igazolványa, akkor noszahaj, ezt is meg lehet hirdetni. Hát így kerültem a képbe, mert én már közel 50 éve időnként a Baradlába is járok, sőt, barátaimmal, ismerőseimmel, volt egyetemi hallgatókkal annak idején, és elég sokat túráztam, és hál' Istennek van barlangi túravető engedélyem, hát így kerültem a képbe, Gábor velem beszélve, hát vállaltam el a holnapi túrának a vezetését.
0: És milyen jó azt tudni, hogy amit látunk, annak éppen mi a története. Milyen jó úgy sétálni a Baradla barlangban, hogy tudjuk, hogy mit látunk.
1: Hát igen, a barlangban ugye én most bármilyen fura hangzik, a kezembe került egy olyan munka, vagy olyan írás, ami tényleg a Baradla hosszú túra kapcsán menti részben nevezéktani problémákat nagyon részletességgel tárgyalja, én is időnként meglepődtem és meghökkentem, hogy azt, amit én eddig így neveztem, azt tulajdonképpen hajdanában egészen másképp nevezték, vagy amit én neveztem valamivel, az esetleg, mit tudom, x méterre arrébb aktuális, tulajdonképpen ez egy téves történelmi probléma révén előkerült, tulajdonképpen félrehalás miatt alakult bennem, vagy rögzült úgy, ahol rögzült, és természetesen engem azért, mint barlangkutatót annak idején sokkal jobban izgatott, és sokáig nem is nagyon foglalkoztam a nevezéktani részekkel, hogy maga a kialakulás tulajdonképpen, egy méztufa tetaráta, egy meanderezés a barlangba tulajdonképpen, egy színlő, az egyáltalán milyen hidrológiai és geológiai folyamatok ezmélyeképpen alakult, vagy vált olyanná, amilyennek mi például látjuk végső soron. több aspektusa van egy ilyen barlangi túrának, és emiatt aztán pán még a létszám is befolyásolja, akár 5,5-ig eltett egy ilyen túra, ami a normál esetben akár 4 órát 5-6 fővel letudható.
0: Köszönöm szépen a beszélgetést Nagy Sándor barlangkutatónak. További életéhez jó egészséget és a jó Isten áldását kívánom.
1: Köszönöm szépen.
0: Kedves hallgatóink, ezzel mai portréműsorunk végéhez értünk. Köszöni megtisztelő figyelmüket az adás felelős szerkesztője, Farkas Erzsébet. További kellemes időtöltést, jó rádiózást kívánok Önöknek. Viszont hallásra!
2: Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
0: Most elhangzott portréműsorunkat vasárnap délelőtt 11 óra 5 perckor hallgathatják meg újra. Ha tehetik, maradjanak a folytatásban is a Szent István Rádió hullámhosszán.
3: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak. Hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon.

Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Vasárnapi adásunk témája. A Világegyház támogatja Leó pápát a béke kezdeményezésekben. Stúdióbeszélgetés Németh László bíboros belgrádi érsekkel a konzisztóriumról.

0: Nagy örömmel és szeretettel köszöntöm Német László bíborost, belgrádi érseket a Vatikáni Rádió stúdiójában, Szent Péter és Pál ünnepén itt Rómában.
1: Szeretettel üdvözlök minden hallgatót.
0: Nemrég érkezett arról a szentmiséről, amit Leó pápa mutatott be a konzisztóriumon résztvevő bíborosokkal együtt. Milyen élmény volt ez a szentmise?
1: Meg kell vallanom, hogy minden mise, akármelyik szentatyával a Szent Péter Bazilikában, az egy fantasztikus élmény. Sokkal jobban élvezem, mint mikor kint van a téren a bazilika előtt. Az is érdekes, de ott valahogy a térnek a nagysága egy kis az embernek elmondja a figyelmét csak az oltárról. Míg a bazilikában ez egy gyönyörű környezet, a zene, amely sokkal jobban élvezhető, tehát a zenei része a liturgiának, és minden, ami ott történik, láthatóan az ember előtt, az egy fantasztikus, mély, szinte majdnem misztikus érzést hagy bennem. Az idei szentmise egy kis a nagy meleg nyomása alatt volt, ugyanis már reggel úgy volt, hogy 3-9-re legyünk bent a Vatikánban, a bazilikánál, hogy felöltözünk és időbe be tudjunk vonulni, ami minden rendben volt, de már 9-kor is 34 fok volt, úgyhogy és az elején, mikor bevonultunk a Székesegyházba, meleg volt nagyon. Hála Istennek utána, ahogy az ember nyugodtabban részt vett a liturgiában, az embernek a hőmérséklete is rendeződött. Hát egy nagyon szép szentmise volt, öröm volt látni, az egyházunk képes újból és újból megújulni és fiatalodni, ugyanis ma nem csak Péter és Pál ünnepe volt, hanem az új érsekek, metropoliták pallimot kaptak a Szentatyától, és én ebben az örömben, vagy megtiszteltetésben 3 éve ezelőtt részesültem, és azon gondolkodtam, itt van 39 új főpap, és az egyház képes minden évben újakat és újakat bevezetni ebbe a körbe. Most megmondom őszintén, nem valami hatalmas a különbség egy püspök és egy metropolita érsek között, de azért magában a szimbolikája az egésznek, hogy vedd válladra a nyájadnak a gondjait, vezesd a nyájadat, ugyanis a pallium ebből a gyönyörű gyapruból készült fiatal bárányok gyapjából. Tehát össze van kötve a bárányjal, össze van kötve a nyájjal, össze van kötve azzal, hogy Jézus a vállán vitte az elveszett, legalábbis a példabeszéd alapján, és a jó pásztort mindig úgy mutatjuk be, hogy a vállán viszi a juhot. Tehát ez egy fantasztikus élmény, és nagyon szép volt. Tehát a templom teli volt, a bazilika az ilyenkor mindig teli van, a Szent Atya tartott egy szép beszédet, és kitért különösen Péter és Pál küldetésére, akik mind a ketten Rómában fejezték az életüket. Rámutatott a különbségre a kettőjük között, tehát Péter, aki az egységet jobban formálta, és ezért volt hivatott, még Pál az, aki a népeknek hirdette az evangéliumot, de előtte, mielőtt ezt csinálta volna ő is, az Istennek a különleges kegyelméből megtért, és egy apostollá vált akkor is, hogy az egyetlen apostol, akit nem Jézus választott ilyen értelemben, hogy úgy, mint fizikailag, hogy látszódott volna. De biztos, hogy Jézus választotta, mert tudjuk, mikor esett a lóról a damaszkuszi úton, azt mondta, Uram, mit akarsz, ki vagy? Tehát ez világos a beszédből, párbeszédből, hogy Jézus volt az, aki őt kegyelmével meglátogatott és megáldott, kiválasztott erre az új feladatra.
0: Június 26-án és 27-én tartott Leó pápa egy újabb rendkívüli bíborosi konzisztóriumot. Ez a januárinak tulajdonképpen a második állomása. Ezen 178 bíboros vett részt, közöttük ön is. Itt 4 ülésről volt szó, nagyjából mi beszámoltunk a Vatikáni Rádióban ezekről a témákról. Engem ami megfogott, az magának a Szentatyának a definíciója a konzisztórium jelentéséről, miszerint a bíborosi kollégium összegyűlik Péter utódja körül, hogy a kölcsönös meghallgatás és a közös megkülönböztetés során a Szentlélek segítse a pápát az egyház vezetésében. Azt is elmondta, hogy az egyházban olyan tereket kell teremteni, ahol Isten népe meghallgatja egymást, együtt imádkozik, megkülönböztet és halad előre az útján. Ez tulajdonképpen maga a szinodalitás, és ennek a lelkisége fogja vezetni a következő találkozót, amire majd októberben kerül sor. Ezzel egy picit így megadta a pápa az egész konzisztóriumnak a jelentését, értelmét, keretét. Bíborosként milyen volt ezen részt venni?
1: Mind, amit ön most mondott, ez benne volt a pápa beszédében. Egy dolog van, amire kitérnék, és ami egy teljesen személyes tapasztalat, ugyanis más dolog, mikor az ember bíborosként részt vett találkozón a Szentatyával, aki a bíborost kreálta, tehát kinevezte. És más dolog, amikor mint bíboros részvőszünket találkozó egy olyan pápával, akit mi választottunk. Tehát ez egy hihetetlen különbség, ami lelkileg is meghatározza, ugyanis van egy olyan közösségi vonal köztünk, hogy úgy mondanám, tehát egy olyan összeköttetés, amelyet szinte lehetetlen másképp megmagyarázni, mert ott voltunk, tehát ő a mi imánk, a mi nyitottságunk a Szentlélekre, valahogy ő az eredmény ennek. És ezt ő teljesen világosan ugyancsak fél mondatokban mondta, hogy ti vagytok azok, akik megválasztottatok, akkor most legyetek itt és támogassatok abban, ahol lehet és ahol tudtok. Természetesen mondta, hogy a végén azért neki mégiscsak a Szentlélekben kell egy irányelvet meghatározni, amely lehet, hogy másképp lesz, de nagyon érdekli, hogy mit gondolunk. Egy fantasztikus tapasztalat, még egyelőre tanuljuk az egész folyamatot. Ez a második rendkívüli konzisztórium, amelyet ő egybe hívott. Amit sikerült már elérnünk, hogy megegyeztünk abban, hogy mostantól a jövőben egy konzisztórium lenne rendkívüli évente, és az egy kicsit hosszabb lenne, tehát 4 nap ez a javaslat. Most meglátjuk, hogy a Szent Atya mit fog ebből kihozni, mert hát hozzátartozik a hosszú út, nagyon sok bíboros, úgy mondanám, majdnem, hogy napon keresztül utaznak, mert nincsenek neki összeköttetések. Ferenc pápának köszönhetően óceán-szigeti bíborosok is vannak, akiknek kb. Egy nap kell csak, hogy eljussanak egy nagyobb repülőtérre, és utána akkor Rómába bejönni, úgyhogy ez hozzátartozik, meg az utazás után azért nem lehet egyszerre elkezdeni rögtön dolgozni. Mondjuk meg őszintén az utazási nehézség, ahogy az amerikaiak mondják, jetlag, meg hasonló dolgok azért kihatnak az egész életstílusunkra. Úgyhogy ezzel mindenki elégedett volt, tanuljuk a konzisztóriumnak magát, a ritmusát, a metódusát, tehát hogy mit csinálunk, hogy csináljuk. Én mondhatom, hogy elégedett vagyok, ugyanis a januári munka is, meg a mostani is a szinodális metódus szerint ment. Tehát ez látható is volt abban, hogy kerekasztalok voltak, nyelvcsoportok szerint beosztva, 20 nyelvcsoport volt, ebbe voltunk beosztva a bíborosok.
0: És bíboros úr kihez került, hiszen olyan sok nyelvet beszél, hogy akár bárhova
1: hát
0: is.
1: Engem mindig az olaszba tesznek. Előtte mindig, mikor volt még német nyelv, akkor mindig felírtam az első helyre, hogy német legyen, mert ottan kevesebben voltak, és lehetett többet beszélni, mondjuk meg őszintén. Az tetszett nekem, mert a németeknek megvan a saját, és én sokáig dolgoztam német nyelv területén, úgyhogy az tetszett, de most már nincsen német nyelv, ugyanis az kevesen vannak, akik tudnak németül. Én olasz csoportban voltam.
0: Kiküldtek még
1: olasz, az egyetlen gyönge pontja az olasz csoportoknak, hogy nagyon sok olasz bíboros van, aki csak olaszul beszél jó. Én valószínűleg azért is, mert egy kis népből származom, és ott is Szerbiában élek, kisebbség vagyok, tehát nagyon fontos, hogy vigyázok arra, hogy tudjak másokkal kommunikálni, ez pedig kell a nyelvismeret. Tehát én beszélek több nyelvet, az olaszokhoz tesznek, úgyhogy 10 voltunk, abból 6 olasz bíboros voltam, és lehet tudja képzelni, hogy akkor ez már túl hangsúly volt a gondolkodásban. Utána volt egy dél-amerikai, egy ázsiai, vagyis valójában 2 ázsiai bíborosunk volt, az egyik az a keleti egyházaknak a pátriárkája, úgyhogy más a hozzáállás, mint egy ázsiai püspök Kelet-Ázsiából, és én voltam még, tehát mint 10. személy, úgyhogy nagyon jó beszélgetések voltak. Az egyetlen gyönge pontja az ilyen beszélgetéseknek az, ha túl sokan vannak egy kultúrkörből, 6 olasz bíboros, ez azt jelenti, hogy nekik már megszokott témájuk van, megszokott gondolataik, amelyeket nem is kell megmagyarázni, mert úgyis értik.
0: Így van, egymás között szavak nélkül is.
1: Ez a szavak nélkül is értik, hogy mit akarnak mondani, mit jelent ebben az olasz kultúrkörben. Úgyhogy ez volt az egyetlen gyönge pontja, de függetlenül ettől, tehát nagyon-nagyon jó beszélgetések voltak, jó megosztások, és követtük ugyancsak a januári stílust, ha szabad így mondanom, a metodológiát, hogy a 20 csoportból volt 8 csoport, amelyekben a még aktív szolgálatban lévő bíborosok voltak, és ennek a 8 csoportnak a beszámolóit mind felolvastuk. Még a többiekből januárban úgy volt, hogy a többi csoport, tehát 9-től 20-ig csak elküldték a titkárságba. Most azonban volt az, meg kérték a többiek, hogy legyenek ők is jelen. 3 csoport olvashatta fel a saját beszámolóját. Tehát különböző dolgokat hallunk, a 8 csoport, akik szolgálatban vannak, ezek mind aktív érsekek, vagy püspökök, bíborosok.
0: Ők az úgynevezett választó bíborosok,
1: igen,
0: ugye?
1: Igen, és vagy azok, akik már nyugdalmazottak is, de még mindig választók. És a 9-től 20-ig pedig a kúriális, akkor is a választók, ha nem, kúriális bíborosok, és a nyugalmazott 80 fölöttiek. Biztos egy kicsit nehezteltek az idősebb bíboros testvérek, hogy őket nem tették az aktívakkal együtt, hogy, és már maguk között úgy is itt élnek a Vatikánban, úgyhogy egy kicsit zártabb környeben vannak. Szerintem a Szent Atyának meg volt a saját filozófiája, és ezt röviden a beszéd kezdetén, amikor üdvözölt minket pénteken, el is magyarázta, hogy neki fontos, hogy a világegyház hangjait hallja, mert ritkában találkozik velünk, mint azokkal, akik bent vannak a Vatikánban. Tehát igen, természetes dolog, és például itt nyugalmazott bíborosok találkozhatnak vele bent, csak a kertben, vagy akárhol, valahogy az apostoli palotában, és pár szót válhatnak. De hogyha valaki nincs itt a városban, és csak azért jön, hogy a konzisztóriumra itt legyen, az természetesen kevesebb neki a lehetősége, hogy a pápával beszéljen.
0: Arra gondoltam, hogy átnézhetnénk azokat a témákat, amelyek hangsúlyosan előkerültek a konzisztóriumon. Említettük a szinodalitást, ami, ahogy a Szentatya fogalmazott, egy lelki stílus, ami a találkozásból születik, a meghallgatásban növekszik, és a megkülönböztetésben érlelődik. Azt is kérte, hogy a bíborosok a saját területükön, egyházmegyéikben ezt szorgalmazzák, hogy ez tovább fejlődhessen. Aztán fölmerültek ilyen témák, mint hogy háború, vagy béke, erőszak, szegénység, igazságtalanság, szociális téren a magány, az emberi kapcsolatok válsága és a reménytelenség. És volt egy, ami a Szent Atyára különösen nagy hatást gyakorolt, a fiatalokkal kapcsolatban egy nagyon szomorú jelenség, hogy végső kétségbeesésükben sokan öngyilkossághoz fordulnak. Ezen egy kicsit meglepődtem, megmondom őszintén, hogy ez világegyházi szinten is ennyire előjött.
1: Ez volt a legfájóbb megismerése, hogy így mondanám, az egész folyamatnak. Ugyanis az egyik olasz bíboros pont az én csoportomban mondta, hogy az ő egyházmegye területén az utóbbi 5 évben 280%-a nőtt a fiatalok körében az öngyilkossági szám. És mi azt hittük, hogy ez csak a mi csoportunkban van, de utána, amikor ez a 8 csoport, az aktívak beszéltek, akik még most is egyházmegyét vezetnek, kitűnt, hogy a 8 csoportból 4 említette a fiatalok öngyilkossági problémáját, tehát a magas számokat. Hála Istennek nem csak számokat emlegettek a bíborosok, hanem kitértek az okokra is, hogy nagyon sokszor hiányzik egy világos életcél, vagy életértelem. Tehát itt kezdődik az a probléma, hogy ezek a fiatalok miért vannak ilyen krízisben, vagy válságban, hogy a végén ezt az utat választják. Utána pedig rá lett mutatva, hogy nagyon sok fiatal pedig most kezdi újból felfedezni a transzcendens értéket az életükben, és ezt a két jelenséget kellene valahogy összekötni. Tehát az evangelizációs munkában nagyon fontos lenne többet beszélni az élet értelméről, és hogyha valaki már megjelenik nálunk, hogy így szabad mondani, vagy valakit tényleg megszólítottunk a peremen, vagy akárhol az utcán, hogy akkor ezt az értelmet nem csak egy általános, transzcendens érzésre vagy gondolatra fogjuk rá, hanem beletegyük Jézus Krisztus, mint az élő Isten fiát, aki tényleg értelmet ad, én vagyok az élet, az igazság és az út, ilyen értelemben dolgozni. Nagyon sok pozitív dolgot hallottunk, tehát nagyon szomorú, egy ember élet is már borzasztó, hogyha valaki öngyilkosságot követel, és méghozzá, hogyha fiatalon, tehát ez hihetetlen, egy tragédia mindenki számára. De nagyon sok pozitív dolgot is hallottunk, különösen a fiataloknak, az új jelentkezéséről, a megtéréséről, az egyház életben való részvételről, hogy érdekli őket, közösségi munka, önkéntesség, meg ilyen dolgok. Ami nagyon fontos volt, és szerintem ez egy korszakváltó gondolat, hogy világosan aláhúztuk, és ez kijött az összes csoportnál, világosan aláhúztuk, hogy nincs olyasmi, mint igazságos háború. Nincs igazságos háború. Minden háború egy ördögi dolog, ami rossz. De lehet igazságos védelem. Tehát ha valaki megtámad minket, akkor az önvédelem az lehet igazságos, de csak akkor lesz igazságos, ha nem lépi túl egy bizonyos proporcionalitást, tehát bizonyos mértékben a választ, hogy ebből nem lesz egy ellentámadás, hogy úgy mondanám, hogyha nem arra megy, hogy csak bosszút és tönkretenni a másikat, hanem megvédeni a sajátját. Ez jelen volt előtte is a katolikus tanításban, de évszázadokon keresztül a hangsúly mindig azon volt, igazságos háború. Most az igazságos háborút ma nagyon sokan úgy értelmezik, hogy egyszerűen csapást mérni a másikra, mert veszélyes. Szinte a háború előtt már háborút idézni elő, mert véletlenül valami más lesz, és ezt tudjuk, hogy ma folyamatban van, nem csak a közép-keleten, hanem itt hozzánk közel, Ukrajnában is, valójában ez egy megelőző csapás volt, mielőtt lett volna valami rosszabb, tehát egy megelőző csapással nem lett igazságos, és nem is lehet egy olyan, amelyre az egyház azt mondja, hogy szabad, mitől erkölcsileg el van ítélve. Tehát szerintem a nemzetközi politikai téren ez nagyon fontos. A másik, hogy Leó pápának a béke kezdeményezéseit minden csoport abszolút támogatta. A pápa felkért minket, ha hazamegyünk, akkor a püspöki konferenciáink keretében osszuk meg ezt a tapasztalatot a püspökökkel, hogy próbáljunk mind többet erről beszélni, és így is támogatni őt az ő munkájában, ami nagyon fontos szerintem. A többi témák, amelyeket ön is említett, megbeszéltük őket, ezek hosszabb távú témák. A szinodalitás például olyan, amely most már 21 óta folyamatban van, 28-ban egy egyházi nagy gyülekezetben fog torkolni, de ez is nem úgy van kitalálva, hogy akkor az

0: azért van, hogy önmagát fejlessze, vagy jól érezze magát, hanem hogy hogyan tudjuk az isteni küldetést ma megvalósítani.
1: Leó pápa a konzisztóriumi lezáró beszéde végén megismételte a béke felhívását, és azt mondta, hogy Isten minden nemzet és minden nép számára békét kíván, és a történelem során folyamatosan megnyitja a kiengesztelődés és a béké útjait, tehát nem az erőszaki lesz az utolsó szó. A mi felelősségünk, hogy bátran járjuk ezeket az utakat, és segítsük a világot ennek felismerésében. Ezzel a gondolattal zárjuk a beszélgetést Németh László belgrádi bíboros érsekkel. Nagyon szépen köszönöm, hogy eljött hozzánk.
0: Köszönöm szépen a meghívást, üdvözlök minden hallgatót.

Itt a Vatikáni Rádió kedves hallgatóink, vasárnapi műsorunk véget ért. Köszönjük figyelmüket! Búcsúzik a szerkesztő Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétur Jézus Krisztus!

0: Pákolic István, üdvözlégy! Üdvözlégy, mennyei tünemény! Tündökölsz az Isten tenyerén. Vertarany hétlakat, zárt nyitott, örökké sóvárgott, áhított szent fiad marasztját meghoztad. Üdvözlégy, Mária! Spes Nostra!
1: Pákolic István, üdvözlégy című versét Nagy Barbara mondta el. Pákolic István József Attila díjas költőíró, pedagógus, Pakson született 1919-ben. 1937 és 42 között a kalocsai tanítóképző diákja volt, szaktanítói és szaktaner képesítést szerzett, Maglódon és Pakson tanított. 1944-45-ben felső Ausztriában hadifoglalkozott.

0: volt, 1965 és 67 között az ELTE magyar szakán tanult. 1968 és 1980 között a Jelenkor szerkesztője volt, 1976-tól az Írószövetség Dél-Dunántúli csoportjának elnöke. Verseit a harmóniára törő lírai realizmus jellemezte, majd az 1960-as évek világkép változása megrendülést, elégikus rezignációt hozott. Igazi hangváltást Koronák című 1974-es kötete jelentett. Kísérletezett a modernizált klasszicizmussal, a szabad verssel, a szatirikus megoldásokkal. Kiemelkedők a gyermek és ifjúkori élményvilágot feldolgozó versei, diákkori emlékeit az 1980-as Bögrés diákok című kisregényében írta meg. Gyermekeknek szóló kötetei is megjelentek. 1996-ban hunyt el Pécsett.
1: A nap imája.

Könyörgöm, édes Jézusom, adj békét a kereszténységnek, adj elegendő termést minden keresztény országnak. Tartsd meg, Uram, barátaidat szent szolgálatodban, térítsd meg ellenségeidet, s fékezd meg gonoszságaikat. Könyörgöm, Uram, királyok királya, az egész világ uralkodóiért, egyesítsd őket a te szellemedben, hogy soha se vezessenek gonosz háborút akaratod ellenére és a lelkük kárára. Könyörgöm, édes Uram, minden szükséget szenvedő keresztényért, hánykolódjanak bár a tengeren, sínylődjenek betegségben, börtönben, nyomorban vagy gondban. Szolgáljon vigasztalásukra a te kegyes jóságod, s ne veszítsék el kegyelmedet soha. Könyörgöm hozzád, égi Atyám, minden keresztény lélekért, akik ma válnak meg a testüktől. Mentsd meg őket, irgalmas Istenem, s légy kegyes hozzájuk az ítéletkor.

Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Az Úr angyala köszönti a boldogságos Szűz Máriát,
1: és ő méhírbe fogadál Szent Lélektől Szent Fiát. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott

0: íme az Úr szolgáló leánya.
1: Legyen nekem a te ígéd szerint. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: És az ige testélőn,
1: és mi köztünk

0: bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Imádkozzál érettünk, Istennek szent anyja,
0: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
1: Könyörögjünk. Kérünk téged, Úristen, önsd lelkünkbe szent kegyelmedet, hogy akik az angyali üzenet által szent fiadnak, Jézus Krisztusnak megtestesülését megismertük, az ő kínszenvedése és keresztje által a feltámadás dicsőségébe vitessünk, ugyanazon a mi Urunk Jézus Krisztus által.
0: Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
0: miképpen

0: Egyházi hírek a Szent István Rádióban.
1: Dicsőtessék a Jézus Krisztus, egyházi hírek következnek. Templomfelújítások zajlottak az Egri Főegyház megyében, legújabban báhorváti és tája települések hívei örülhetnek a felújított épületeknek. Felszentelésének 225. évfordulóját ünnepli idén a báhorváti Szűz Mária Szent Neve római katolikus templom, a jubileumra felújított épületet Ternyák Csaba egriesek áldotta meg vasárnap. A szentmise elején Deák Józsefné, az egyházközség képviselőtestületének elnöke köszöntötte a főpásztort, aki megemlékezett a jubileumokról. Deák Szinyéri József polgármester pedig háláját fejezte ki, hogy 280 millió forintot kapott a település, amely hozzájárult ahhoz, hogy a templomok megújulhassanak. Mint mondta, nem csak egy felújított épületet kaptak, hanem egy hitében megerősödött közösséget is, akiket összeköt a közös munka is ennek eredménye. Ternyák Csaba egriesek prédikációjában a szentelt vízről szólva emlékeztetett rá, hogy Jézus az a forrás, amely összeköti a hívő embereket. Az Istennel való első találkozásunk a keresztséghez kötődik, de tudatosan meg kell erősítenünk a vele való kapcsolatunkat. Rámutatott, hogy a megújult templomban nem feledkezhetünk meg arról, hogy az igazi templom a hívő emberek közössége, szilárd, megbízható köveknek kell lennünk, hogy ellenálljunk a világ kísértéseinek, mert a bűneink, a hűtlenségeink, Istentől való eltávolodásunk porózussá tesznek bennünket. Bár vannak bűneink, mindig törekednünk kell arra, hogy méltók legyünk őseink hitéhez. Példaadása, kitartása, hűségre és dicsőítésre bíztatta a jelenlévőket, hogy mindig meg tudjanak újulni hitükben, és ne távolodjanak el Istentől. Az ember életének legfőbb célja az örök élet, az örök boldogság, amelyre Isten meghívott bennünket. Nana Paragasam de Rossi Raya, szalézi plébános elmondta, 2023. januárjában indult a munka, amely során megújult a tetőszerkezet, a harangok, az ólomüvegablakok, a megsüllyedt boltozatot helyreállították és felújították a padfűtést is. A munkálatok koordinálásáért háláját fejezte ki az egyházközség képviselőtestületi elnökének. Ugyanazon a napon, vasárnap délután táján is közös ünneplésre gyűltek össze a hívek, az 1332-ben felszentelt, az évszázadok során leégett, újjáépített és számos felújításon átesett Szent László templomban. Rózsa György, az egyházközségi képviselőtestület világi elnöke köszöntötte a főpásztort, és reményét fejezte ki, hogy a megújult falak között az egyházközség élete is megújul majd. Bízom abban, hogy ez a templom a hit, a remény, a szeretet és az összetartozás jelképe lesz, zárta szavait az elnök. Prédikációjában Ternyák érsek egyebek mellett az ember méltóságáról beszélt. Isten saját képmására teremtette az embert, majd elküldte fiát, Jézus Krisztust, hogy kereszthalála által megváltson minket bűneinktől. Isten megtisztít, magához emel és bennünk lakik. Isten gyermekei vagyunk, ami meg kell, hogy mutatkozzon az egymáshoz való kapcsolódásunkban is. A hivatásunk az, hogy felépítsük a lelki templomunkat. Az első keresztényeket arról ismerték meg, hogy szerették egymást. Vajon azok, akik távol kerültek az egyháztól és a mai világ kísértéseit követik, felismernek minket Isten gyermekeiként? Tette fel a kérdést a főpásztor. Arra biztatta a jelenlévőket, hogy Isten irántunk tanúsított szeretetére válaszoljunk szeretettel, imában és jó tettekkel. A szentmise végén Szabó Attila plébániai kormányzó elmondta, a két éven át tartott munkálatok során a templom teljes külső felújításon esett át, megoldották a csapadékvízelvezetést. A toronysisakot és a tetőfaszerkezetét kicserélték, és új külsőt kapott a tetőkereszt is. Háláját fejezte ki az Egri Főegyházmegye és a főpásztor, valamint a hívek támogatásáért és segítségéért. Az érsek a felújított templomokra és a hívekre is kérte Isten áldását. Kiemelt jelentőségű nap volt az idei oklevél átadó díszünnepség az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem életében. Az intézmény ebben az évben egyetemmé válásának 10., valamint katolikus egyetemmé válásának 5. évfordulóját ünnepli, így a végzős hallgatók diplomátvétele nem csak személyes mérföldkövet, hanem a közösség jubileumi esztendejének egyik legmeghatározóbb eseményét is jelentette. Egerben 1158, Jászberényben pedig 202 hallgató vehette át diplomáját. Az oklevelet szerzők közül 992-en alapképzésben, 416-an mesterképzésben, 84-en osztatlan képzésben, 112-en felsőoktatási szakképzésben, még 119-en szakirányú továbbképzésben zárták le tanulmányaikat. A július 2-án és 3-án az Egri Bazilikában megrendezett oklevélátadó díszünnepségek méltó lezárását jelentették a végzősök egyetemi éveinek. Csütörtökön a Gazdasági és Társadalomtudományi Kar, valamint a Természettudományi Kar hallgatói vették át oklevelüket, pénteken délelőtt a Bölcsészettudományi Kar és a Pedagógiai Kar, délután pedig a Művészeti Kar és az Informatikai Kar végzősei ünnepelhették tanulmányaik sikeres befejezését. A csütörtök délutáni eseményen Táncos Tamás, a Gazdasági és Társadalomtudományi Kar dékánjának köszöntőjét hallhatták a vendégek, majd dr. Pajtótné dr. Tari Ilona, az egyetem rektorának ünnepi beszéde következett, melyben hangsúlyozta, a diploma jóval több egy okiratnál, egy életút, a kitartás, a család támogató szeretete, az oktatók útmutatása és a közösség erejének jelképe. Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemmel már a három kiemelt fogalom vált egyé, örökség, érték, jövő. A rektor úgy fogalmazott, ezek az értékek különös hangsúlyt kapnak a jubileumi évükben, a végzősök egy gazdag szellemi örökség részeseiként viszik magukkal mindazt a tudást, hivatástudatot és közösségi élményt, melyet az Eszterházy falai között szereztek. Dr. Ternyák Csaba nagykancellár egri érsek ünnepi gondolataiban személyes emlékeket osztott meg a hallgatókkal, valamint arra emlékeztette a végzősöket, hogy a megszerzett diploma nem csupán szakmai felkészültséget tanúsít, hanem felelősséget is jelent. A Katolikus Egyetem küldetése, hogy olyan értelmiségieket bocsásson útjukra, akik tudásukat az emberek szolgálatába állítják, és munkájukkal közösségeik javát szolgálják. A végzősök nevében Csikós Eszter hallgató búcsúzott el, beszédében úgy fogalmazott, a mai nappal nem csupán diplomát szereztünk, hanem magunkkal visszük mindazt, amivé ezek az évek formáltak bennünket. Az ünnepség hagyományos mozzanataként Wagner Ákos polgármester vette vissza Egerváros kulcsát, majd köszöntötte a friss diplomás hallgatókat. A diplomások sikere nem csak személyes teljesítmény, hanem Eger jövőjének is záloga, hiszen a felkészült, elhivatott fiatal értelmiség meghatározó szerepet játszik a város fejlődésében, fogalmazott. A péntek délelőtti diplomátadó a Bölcsészettudományi Kar és a Pedagógiai Kar végzős hallgatóinak ünnepléséről szólt. Ekkor habilitációs és doktori oklevelek átadására is sor került. A Neveléstudományi Doktori Iskola és a Történelemtudományi Doktori Iskola fokozatot szerzett hallgatói is átvehették oklevelüket. A résztvevőket dr. Szűcs Zoltán, a pedagógiai kar dékánja köszöntötte. A végzős hallgatók nevében Benke Zoltán mondott búcsúbeszédet, melyben megköszönte az oktatók munkáját, a családok és barátok, valamint egymás támogatását. A péntek délutáni ünnepségen a Művészeti Kar és az Informatikai Kar hallgatói vehették át diplomájukat. A vendégeket és a végzősöket dr. Hoffmann Miklós, az Informatikai Kar dékánja köszöntötte. A végzős hallgatók nevében Gálik Zsombor osztotta meg ünnepi gondolatait, felidézve a hallgatók közös élményeit, majd jelképesen visszaadta a város kulcsát. Gulyás László alpolgármester köszöntőjében méltatta a friss diplomások teljesítményét, valamint elismerően szólt az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magas színvonalú oktatási és szakmai tevékenységéről, amely évről évre meghatározó szerepet tölt be a térség felsőoktatásában. A három esemény színvonalát az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem gyakorló általános iskola gimnázium alapfokú művészeti iskola és technikum tehetségeinek kórusa emelte zenei darabokkal. A diplomátadó ünnepségek nem csupán az oklevelek átadásáról szóltak, hanem az összetartozás, a közösen megélt egyetemi évek és az elért sikerek ünnepéről is. A jubileumi tanév lezárását követően az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem már a jövő hallgatóit várja. A felvételi eljárás fontos határideje a dokumentumok benyújtására és a sorrend módosítása július 9-e, még a ponthatárok kihirdetésére július 23-án kerül sor. Azon a napon ismét megrendezik a pontott partit az Eszterházy téren, ahol a leendő hallgatókat felvételi információkkal és közösségi programokkal várják. Megáldotta a Sirok Kőkút pusztán található, felújított Szent László kápolnát Ternyák Csaba egri érsek szombaton. A szentmisén azért is hálát adtak, hogy 30 évvel ezelőtt felépítették ezt a templomot 174 kőkút pusztai lakos kérésére. Hárvai Ferenc siroki plébános köszöntötte az érseket, és kérte, imádkozzon velük és értük, azért, hogy ne csak falakból, hanem lélekből is tudják tovább építeni Isten házát. Ternyák érsek homiliájában elmondta, amikor egy magyar szentet ünneplünk, akkor mindig különleges érzések fognak el bennünket, amelyek keverednek a büszkeség érzésével. Büszkék vagyunk arra, hogy az Árpádház olyan nagyszerű szenteket adott a magyar népnek, akikről azóta is évről évre megemlékezünk, fogalmazott. Szent István királyunk, Szent László királyunk és a többi szent arról tanúskodnak, az Árpád-háza legtöbb szentet adó egyetlen család, amely a katolikus egyház történetében van a világon. A főpásztor hangsúlyozta, az idősebbek tapasztalták, hogy milyen nehézségeken ment keresztül Isten egyháza az országunkban, ezért olyan fontos, hogy megünnepeljük a szentjeinket, hogy kérjük tőlük az erőt, a bátorságot, a kitartást, hogy újra tudjuk kezdeni. Kiemelte, Szent László király egy fejjel magasabb volt mindenkinél, így írják le a krónikások, de az ő igazi nagysága nem a méreteiben volt, mi elsősorban a lelki nagyságát szeretnénk követni. Ő az, akiről Prohászka Ottokár úgy beszélt, István király megkeresztelte a magyar népet, László király viszont a magyar eszményt tette keresztényé. Abban az időszakban fontos volt az, hogy az emberek szíve is az Istené legyen, és így a magyarságot is oda terelgette Isten nyájához. Időről időre szükségünk van a megújulásra, a közösségeinknek is meg kell újulniuk, emelte ki a szónok, majd hozzátette, van gyakran egy lehangoló, visszahúzó tendencia bennünk, amikor úgy gondolkodunk, hogy régen jobban mentek a dolgok, mint manapság. Néha valóban így is van. Másrészt azonban a megújulást mindig önmagunkkal kell kezdenünk. Tudjuk azt, hogy minden családban az édesanyja az általában, aki a legjobban összefogja a családot. Ő az, aki emlékezteti a családtagokat arra, hogy vasárnap van, szentmisére kell menni. Ő az, aki emlékeztet arra, hogy mikor van szentgyónás, hogy ideje lenne most már meggyóni a családnak. Szentbeszédében a főpásztor az evangélium kapcsán elmondta, szükségünk van arra, hogy a szeretet parancsát a mindennapjainkban is próbáljuk megélni, hogy a családban, a szűkebb és a tágabb környezetünkben a szeretet uralkodjék körünkben. Az Isten iránti szeretet és a fele barát iránti szeretet. Ez a két dolog az, amelyik a keresztény embernek az életét leginkább jellemzi. Akkor, amikor azt látjuk, hogy környezetünkben sokak körében eluralkodott a közöny, a közömbösség vagy a hitetlenség, akkor nekünk hűségesnek kell lennünk. Mi, akik ma is itt vagyunk ezen a szép ünnepen, tegyünk szent fogadalmat, hogy mi Jézus Krisztushoz tartozunk, mi az ő törvényét, a szeretet törvényét életünkbe beírtuk, és ezt a törvényt mindig is meg akarjuk tartani. Tennyek érsek a szentmisében megáldotta a felújított kápolnát. Július 18-án szombaton 18 órai kezdettel lép fel az Istvánfi Balázs Német András duó az Egri Ciszterci templomban. A koncerten szemelvényeket hallhatnak a kedves érdeklődők Bartók Béla hangszeres népzenei gyűjtéseiből, melyek Duda és Tekerő Lant segítségével csendülnek fel. Minden érdeklődőt sok szeretettel várnak. Az Egri Főegyházmegye híreit és esemény előzeteseit megtalálják az interneten, egyrészt az eger.egyházmegye.hu, másrészt a szentistvánrádió.hu oldalon. Egyházi híreket hallottak.
0: Reklám. Megnyílt a Bélapátfalvi apátsági látogatóközpont. A 13. században épült páratlan műemlék a Bélkőhegy lábánál fekvő erdőveszte Bélapátfalvi nagyboldogasszony templom kettől vasárnapig várja a látogatókat 9 óra 30 és 17 óra között. A felújított templom tárlatvezetéssel látogatható, a csoportok minden egész órában indulnak. Minden hónap harmadik vasárnapján 9 óra 30 perctől tartanak szent misét a templomban. A látogatóközpontban lehetőség van kegytárgyak, hűtőmágnesek, bögrék, kozmetikumok, kézműves szörpök, nassolnivalók, üdítők, jégkrémek, frissítők vásárlására. Szeretettel várja a zarándokokat és a kirándulókat a Bélapátfalvi apátsági látogatóközpont. Keresztény élet. A legjobb döntés. keresztényélet.hu.
2: Filmek, hírek, lelkiség. keresztényélet.hu.
0: Nem csak katolikusoknak.
2: keresztényélet.hu.
0: Megjelent az új ember július 5-ei száma, a tartalomból. Lelki táplálékul szolgált a magyar emberekkel való találkozás. Búcsúzik Michael Wallace Benekérsek, apostoli nuncius. Megélt hit, kitartás és felelős szolgálat. Aranymiséjét ünnepelte Bábel Balázs érsek Kalocsán. Isten kezében a bizonytalanság idején is. Ternyák Csaba egri érsek áldozó pappá szentelte Vukász Bernárd Úrich diakónust, aki a papság felé vezető útjáról beszélt lapunknak. Keresse az új embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
3: Reklámot hallottak.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: A mai nap evangéliuma magyar nyelven következik.
2: Evangélium Szent Máté könyvéből. Amikor Jézus Kafarnaumban tanított, egy előjáró lépett hozzá, leborult előtte, és így kérlelte: Uram, a leányom most halt meg, de jöjj, tedd rá a kezedet, és életre kell. Erre Jézus fölkelt, és tanítványaival együtt elment vele. Közben egy asszony, aki 12 éve vérfolyásban szenvedett, hátulról Jézus közelébe férkőzött, és megérintette ruhájának szegélyét. Azt gondolta magában, ha csak a ruháját érintem is, meggyógyulok. Jézus erre megfordult, ránézett, és így szólt: Bízzál, leányom, hited meggyógyított téged. Attól az órától fogva egészséges lett az asszony. Amikor Jézus az előjáró házába ért, és látta a fuvolásokat, meg a lármás tömeget, rájuk szólt: Távozzatok, hiszen nem halt meg a leány, csak alszik. Azok kinevették. Miután eltávolították a tömeget, Jézus bement, megfogta a leány kezét, és az életre kelt. Ennek híre elterjedt azon az egész vidéken. Ezek az evangélium igéi.
3: Áldunk téged, Krisztus! Íme, én majd magamhoz édesgetem népemet, és kiviszem a pusztára, hogy szívére beszéljek. Akkor majd férjemnek hívő engem, én nem mondom többé Bálnak. Izrael Egyiptomból a pusztán át az ígéret földjére vezető útja felvázolja minden emberi szív belső útját Isten országa felé. Ózeás próféta szemléletében a pusztaság már nem a rémségek és veszélyek helye, hanem a szerelemé, ahol a lélek mindentől és mindenkitől eltávolodva egyedül van az ő szerelmes teremtőjével. Kezdetben talán nem érted, miért veszel tőled mindenkit a te fölépítőd, kezedet megragadva, miért siet veled oda, ahol senki és semmi nincs, csak ő meg te. Talán ellenkezelés, kiabálsz, megpróbálod kiszakítani a kezedet a kezéből, melyen ott az érted viselt szökhelye. Nem fogod fel, miért visz ki a test, a lélek és a szellem pusztaságába. Ám miután odaértek, és a vele folytatott harcba belefáradva, kimerülten elalszol, reggel arra ébredsz, hogy bal keze a fejed alatt nyugszik, jobbjával pedig átölel téged. Lehetséges, hogy még ekkor sem lágyul meg a szíved bensődben, és nem ismered föl a te egyetlenedet. Ne siránkozz! Nyisd ki füllett szobád ablakát, vesd le gyászruhádat, s vedd észre Istent, aki örök szeretettel szeret téged. Akár érzed, akár nem, magányod mélyén ez a valóság. Az ember lényege, ez a végtelenre való nyitottság, az Istenre való beállítottság. Csak ebből az alapvető beállítottságból lehet megsejteni az ember teljes valóságát, hiszen mindenfajta rendszert csak egy magasabb rendű rendszerben lehet maradéktalanul értelmezni. Azok, akik az embert úgy vizsgálják, hogy a legmélyebb vonatkozását figyelmen kívül hagyják, óhatatlanul megfosztják személyi méltóságától, és állati szintre degradálják. Ózeás és a többi próféta által azonban a Szentlélek szól, az igazság és a szeretet lelke. Arról beszél, hogy Isten szereti az embert, azzal a szerelemmel szereti, mely erősebb, mint a halál. Ennek a szerelemnek végső és legnagyobb jele a Fiúisten megtestesülése, értünk vállalt szenvedése, halála és az embernek új, örök jövőt nyitó feltámadása. Az emberi szerelem ennek az ősi, isteni szerelemnek a képmása. Magán hordozza ugyan az ember bűn miatt eltorzult természetét, ugyanakkor saját kimeríthetetlen forrására, az Istenre mutat. Emberi szerelem csak azért létezik, mert az ember Isten képére teremtetett. Isten irántunk való szerelme a legmélyebb valóság. Emberileg nézve pusztasság, mert nincs benne semmi ebből a világból. Aki azonban hagyja, hogy ebben a pusztasságban Isten a szívére beszéljen, olyan boldogságot ízlel meg, amilyen nincsen több a földön.
1: Most a mai nap evangéliumát hallgathatják meg szlovák nyelven.
4: Čítanie zo svätého evanjelia podľa Matúša. Keď Ježíš rozprával, pristúpil k nemu istý popredný muž, poklonil sa mu a povedal: Pred chvíľkou mi zomrela dcéra, ale poď, vlož na ňu ruku a ožije. Ježíš vstál a šiel za ním i so svojimi učeníkmi. Vtedy k nemu odzadu pristúpila istá žena, ktorá 12 rokov trpela na krvotok a dotkla sa obruby jeho odevu. Povedala si totiž v duchu: ak sa dotknem, čo len jeho odevu, ozdraviem. Ježíš sa obrátil a keď ju zazrel, povedal: dúfaj, dcéra, tvoja viera ťa uzdravila. A žena bola od tej hodiny zdravá. Keď potom Ježíš prišiel do domu popredného muža a videl pískajúcich na píšťalách a rozrušených ďav, povedal: odíďte, dievča neumrelo, ale spí. Oni ho vysmiali. Ale keď dav rozochnali, vošiel dnu, chytil dievča za ruku a ono vstalo. A chýr o tom sa rozniesol po celej krajine. Počuli sme slovo Pánovo.
1: A mai nap evangéliumát roma nyelven hallgathatják meg a következő percekben.
5: Saro Jézus penlaskadale vorbi, ek báro manusandal bibol de kot hegélas leste. Csangada szangla leste, háj kodipendas. Múlas murise jóriba aptar, súf pelate tíre vaszt, háj opreustjela. O Jézus opreustjilo, háj gélo tarkusa peske szittjár de manusenca. Ando drom, maladíle echa romnya szakonaba de desu dui bers, andele ratvai maskonasvai pesasi palal pasi karingo Jézus hai unzi lileske gades kocolo. Kade gingi las peande peste numaleske gade te shayas bavou abatunci sastiuvou. O Jézus boldas pepelate diklas hai kadipendas lake nadara murisei tjo patja pesastiardas tut. Katarka do časo sastila si romni. Kanao Jezus, kaile bare manušesko kereslas, haj diklas legia bitouron, haile bute manušen palende das duma, žantar katarke šejuri namui numa sovel. Pekadi avrias zannas les. Kanale manušen žangle letraden kothar, o Jezus Andre gelo hutil da slašajura ko vas, aj kodi opreuštili. Kadala butjaki viaca, ande jek geitar dur andel gava.
1: A nap evangéliuma következik német nyelven.
6: Evangélium nach Matthäus. Während Jesus mit den Jüngern des Johannes redete, kam ein Synagogenvorsteher, fiel vor ihm nieder und sagte: meine Tochter ist eben gestorben. Komm, leg ihr deine Hand auf, dann wird sie wieder lebendig. Jesus stand auf und folgte ihm mit seinen Jüngern. Da trat eine Frau, die schon 12 Jahre an Blutungen litt, von hinten an ihn heran und berührte den Saum seines Gewandes. Denn sie sagte sich: wenn ich auch nur sein Gewand berühre, werde ich geheilt. Jesus wandte sich um, und als er sie sah, sagte er: hab Vertrauen, meine Tochter. Dein Glaube hat die Heilung gebracht. Und von dieser Stunde an war die Frau geheilt. Als Jesus in das Haus des Synagogenvorstehers kam und die Flötenspieler und die klagende Menge sah, sagte er: geht hinaus. Das Mädchen ist nicht gestorben, sondern schläft nur. Da lachten sie über ihn. Als die Menge hinausgedrängt war, trat er ein und nahm das Mädchen bei der Hand, da stand es auf. Und die Nachricht davon verbreitete sich in der ganzen Gegend. Wort des lebendigen Gottes.
7: Szentek, szent életű emberek.
8: Goretti Szent Mária Szűz vértanú. 1890. október 16-án született Corinaldóban, Nettunóban halt meg 1902. július 6-án. Goretti Mária szüleinek volt néhány hold földjük, Corinaldóban, de ebből a család nem tudott megélni, ezért elköltöztek innen, és Nettunótól 11 kilométerre Ferdieri di Concában béreltek egy kisebb birtokot egy özvegyemberrel, Serenellivel és ennek fiával. A vidék mocsaras volt, és alig telt el egy év, Mária édesapját elvitte a malária. A hadgyermekes özvegy nem tehetett egyebet, ott maradt, és továbbra is fenntartotta a bérletet. Mária volt a testvérek közül a legidősebb. Ő segített neki a legtöbbet. Ellátta a háztartást, és vigyázott a kicsikre, amikor édesanyja a nagyobbakkal kint dolgozott a mezőn. Serenellinek és a fiának is ő volt kénytelen főzni. Ez a fiú, akit Alessandrónak hívtak, csak egy részeges apának volt a gyermeke, először szép szóval próbálta Máriát magának megnyerni. Amikor ez nem sikerült neki, kétszer is megkísérelte, hogy erőszakhoz folyamodjon. De Mária ereje végső megfeszítésével kiszabadította magát a keze közül. A következő hét csupa szorongást és félelmet jelentett Mária számára. Kérte édesanyját, ne hagyja soha magára, de az nem vette komolyan a dolgot, és megszitta érte. Mária nem tudta, hogyan magyarázza el a helyzetet az édesanyjának, mert Alessandro megesküdött, hogyha csak egyetlen szót elárul az egészből, megöli. Serenelli és Mária édesanyja közt amúgy is feszült volt a viszony, s Mária nem akarta édesanyja helyzetét tovább nehezíteni. Hallgatott hát, de annál többet imádkozott. Mennyei édesanyja segítségét kérte. Már nem volt gyermek, tudta, miről van szó. Így érkezett el 1902. július 5-e. Szombat volt. Egyszer csak Alessandro megjelent és megtámadta. Az idő dél felé járt, és Mária egyedül volt otthon. Amikor nem akart bemenni a hálószobába, a fiú megragadta, szájára tapasztotta a kezét, és bevonszolta a maga hálófülkéjébe. Mária kapálódzott, és egyre ismételte. Nem, nem, az bűn, Alessandro, elkárhozol érte. Alessandro nem bírt vele. Erre fogott egy éles hegyes kést, és vadul rátámadt. 14 mély sebet ejtett rajta, és ezen kívül még 4 kevésbé mélyet. Végül felfigyeltek a szomszédok, és oda siettek. Ez csak a kiteljesedése, a koronája volt Mária fiatal életének. Hogy azt tudta gyilkos a keze közt mondani, inkább meghal, semmint súlyos bűnt kövessen el, nem volt előzmény nélkül. Nem sokkal előbb így beszélt. Mama, inkább öljenek meg, mint úgy beszéljek. Értsd, úgy, ahogy előzőleg a kútnál az egyik szomszédlányt hallotta beszélni. Épp 5 héttel előbb volt Mária első áldozó, s aznap reggel, amikor Alessandro megtámadta, még örömmel újságolt a barátnőjének, Teréznek, holnap megyünk Campomortóba, alig várom a szent áldozást. Az édesanyja pedig azt mondhatta róla, Mária mindig engedelmeskedett nekem. Alessandro Serenelli később maga is tanúsította, hogy esős napokon, vagy amikor kevesebb volt a munka, s akadt egy-egy szabad órája, mindig a rózsafűzért látta a kezében. Barátnője Teréz pedig úgy nyilatkozott, hogy lehetett látni, olyan lány volt, aki különösképpen vonzódott a megváltóhoz. A szentáldozás is az utolsó hetekben átélt sok szorongás, kegyelmi életét kiteljesítették és megérlelték a vértanúságra. Hogy miként gondolkodott és a szíve mélyén mire lett, az megmutatta életének utolsó 24 órája. Azonnal beszállították Nettunóba a kórházba. 2 óráig tartott a műtét. Mária végig öntudatán volt, és egyre csak Jézust és Máriát szólította. Amikor megkérdezték, megbocsát-e gyilkosának, ezt válaszolta. Természetesen megbocsátok, és az égben imádkozni fogok a megtérésért. Jézus kedvéért, aki a kereszten megbocsátott a bűnbánólatornak, azt akarom, hogy ő is ott legyen a közelemben, a paradicsomban. A szocialista városi tanács csináltatott neki koporsót. Alessandro Serenellit 30 évi kényszermunkára ítélték. Az első éveket megkeményedett szívvel töltötte el, a bánatnak semmi jelét nem adva. Akkor egy éjszaka megjelent neki álmában Mária. Virágot szerett, és oda nyújtotta neki. Ettől megváltozott. Fogolytársai példát vehettek róla. 1928 karácsonyán hazaengedték. Első útja Mária édesanyjához vezetett. Bocsánatot akart kérni. Ennek jegyében karácsony este bekopogott Corinaldóban a plébániára, ahol Mária édesanyja elvállalta a házvezetői teendők ellátását. Ezt a választ kapta: ha Isten megbocsátott neked, én hogy ne bocsátanék meg? És a karácsonyi misén együtt járultak az Úr asztalához, aki mindenkinek mindent megbocsát. 1950. június 24-én Máriát szentjavatták. Először fordult elő a szentjavatások történetében, hogy az ünnepére 500 000-nál is több ember jelent meg a Szent Péter téren. S az is először fordult elő, hogy az édesanya megérte szülötte szentjavatását, és jelen lehetett, amikor gyermekét a szentek sorába ittatták. 12. Pius pápa szavaiból a szentjavatás napján: ennek a ragyogó nyári napnak az estéjén a népnek egy egyszerű szerény gyermeke az egyház részéről olyan megtiszteltetésben részesült, amilyennél nagyobb megtiszteltetés nem is érhet senkit, mégpedig olyan különleges ünnepélyes keretek között, amilyenre az egyház történetében még nem volt példa. Itt a Szent Péter templom előtt, ezen a roppant téren, amely szinte árasztja a fenséget, a hívek akkora tömegének jelenlétében, amekkorát még egyetlen szent avatása alkalmából nem jegyeztek fel. Mivel hódította meg Goretti Mária így gyorsan a szíveteket, hogy szinte már is kedvenc szentetek lett? A pápának erre a kérdésére Goretti Mária élete és halála egyértelmű választ ad. Ez a bátor leány, aki egészen szegényes körülmények között élt, és sem írni, sem olvasni nem tudott, századunk elején azt volt hivatva tanúsítani, hogy a tisztaság lehetséges és olyan érték, amely minden áldozatot megér. Goretti Szent Mária szűz vértanú ünnepén bizalommal kérjük: Istenünk, Goretti Szent Mária szolgálódnak fiatalon megadtad a vértanúság dicsőségét és a szüzesség koronáját. Add, hogy példája nyomán mi is álhatatosan ragaszkodjunk parancsaidhoz, Krisztus a mi Urunk által. Goretti Szent Mária a leányi fiúság védőszentje.
9: Imádság Csepelényi György pálos vértanú boldoggá avatásáért. Istenünk, benned bízók erőssége, te arra hívtad Csepelényi Györgyöt, hogy boldog Özséb követőjeként híveidet megerősítse a katolikus hitben, és összegyűjtse, ami szétszóródott. Életáldozata hite és irántad érzett hűsége példaként ragyog előttünk. Add, hogy mielőbb a boldogok között tisztelhessük őt. Amen.

0: Délidőben.
1: Kedves hallgatóink, ma július 6-án Csaba napja van. Szeretettel köszöntjük az ünnepelteket névnapjuk alkalmából, és sok boldogságot kívánunk nekik innen a Szent István Rádióból. Nézzük a névnap eredetét. Török-magyar eredetű, régi magyar személynév, jelentése pásztor, kóborló, egy másik elemzés szerint ajándék. A 19. században újították fel, Vörösmarty Mihály és Arany János művei nyomán lett népszerű. Isten éltesse tehát a névnaposokat, és persze azokat is, akik a mai napon születésnapjukat ünneplik, vagy másokból fontos nekik a mai dátum, a következő szám nekik szól.

Kalendárium. Évfordulók, ünnepek és emléknapok. Kedves hallgatóink, most pedig következzenek a napjeles eseményei a Szent István Rádió kalendáriumából. Július 6-a az év 187. napja a Gergely naptár szerint, az évből még 178 nap van hátra. Nézzük, kik születtek ezen a napon a történelem folyamán. 1848-ban született Baross Gábor, magyar politikus, a korszerű magyar kereskedelem és közlekedés megalapítója, a dualizmus korának kiemelkedő gazdaság és közlekedés politikusa. 1877-ben született Vitéz Újfalusi Gábor magyar lovassági főparancsnok, altábornagy, országgyűlési képviselő. 1907

forgatókönyvíró és festő. Szintén 46-ban és ezen a napon született George W. Bush, az Amerikai Egyesült Államok 43. elnöke. Most nézzük, kik hunytak el ezen a napon a történelem folyamán. 1535-ben halt meg Mórusz Tamás, angol jogász, író, költő, államférfi. 1949. július 6-án halt meg Vasvári Pál, író, történész, pedagógus, filozófus, politikus, forradalmár, a márciusi ifjak egyik vezéralakja, honvédőr nagy. 1869-ben halt meg Haraszti Ágoston, magyar földbirtokos, a magyar királyi nemesi testőrség tisztje, a kaliforniai szőlőtermesztés és borászat megalapítója. 1962-ben halt meg William Faulkner, irodalmi Nobel-díjas amerikai költő, regényíró. 1966-ban távozott közülünk Berta József, magyar költő, József Attila díjas. 1971-ben ezen a napon hunyt el Louis Armstrong, amerikai énekes, trombita művész, a jazz úttörő zenésze. 1989-ben ezen a napon halt meg Kádár János, kommunista politikus, az MSZNP alapítója, főtitkára, elnöke. 2020. július 6-án halt meg Ennio Morricone, Oscar, Grammy és többszörös David Di Donatello díjas olasz zeneszerző, karmester, hangszerelő és zenész, az egyetemes filmzene egyik legismertebb és egyik legnagyobb hatású alakja. Most nézzünk még néhány eseményt, amik a mai naphoz köthetők. Ma van a csók világnapja. 1437-ben a Dési csatában legyőzött nemesek és Budai Nagy Antal győzedelmes felkelői megkötötték az első kolozsmonostori egyességet, amely eltörölte a kilencedet és a felkelőknek közkegyelmet ígért. 1846-ban ezen a napon volt az első próbajárat a Pest és Vác közötti vasútvonalon. Az első menetrend szerinti gőzös július 15-én indult. 1885. július 6-án Louis Pasteur első sikeres oltása történt veszettség ellen egy kutyaharapott kisfiún. 1941-ben ezen a napon Magyarország területén hajnali 3 órakor bevezették a jobboldali közlekedési rendszert. Budapest és közvetlen környéke kivételével ezt az áttérést a fővárosban csak 1941. november 9-én hajtották végre. 1944-ben Koszorús Ferenc vezérkari ezredes az esztergomi páncélosok mintaszerű alkalmazásával megakadályozta Baki László belügyi államtitkár által a budapesti zsidóság deportálására szervezett rendőrpuccsot. Kedves hallgatóink, ez volt a mai nap kalendáriuma, tartsanak velünk holnap is!

0: Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
1: Tizenhárom óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
2: A miniszterelnökséget vezető miniszter arra tett javaslatot, hogy sürgősségi tárgyalásban már holnap vitázzanak a képviselők az alaptörvény 17. módosításáról. Ruf Bálint 12 pontban foglalt össze a csomag központi elemeit. 12 éves vagy 3 ciklusos időkorlát az országgyűlési képviselőknek, a jelenlegi köztársasági elnök megbízatásának megszűnése, függetlenebb alkotmánybíróság, 70 éves életkori határ bevezetése, erősebb bírói önigazgatás, a kúria és az OBH elnökének bírók által kezdeményezhető visszaívása, a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal létrehozása, kevesebb sarkalatos törvény, az alkotmánybíróság hatásköreinek visszaadása, a költségvetési tanács vétójogának eltörlése, a közpénz védelmének erősítése, a vármegyék visszanevezése megyékre, az önálló szabályozó szervek alaptörvényi szabályainak felülvizsgálata, az önálló országgyűlési őrség megszüntetése, egységes rendészeti igazgatás, sorolta fel Ruf Bálint. Az elmúlt rendszer titkosszolgálati tevékenységének feltárásáról, a pedagógusok teljesítményértékelési rendszeréről és a Magyar Fejlesztési Bankról is tárgyal az országgyűlés e heti kétnapos ülésén. A Tiszás Mellétei Barna Márton által benyújtott az elmúlt rendszer titkosszolgálati tevékenységének feltárásáról és az állambiztonsági szolgálatok történeti levéltára létrehozásáról szóló törvény módosításával létrejönne egy tanácsadótestület, amely az 1990 előtti pártállami diktatúra állambiztonsági szolgálatai tevékenységének nyilvánossága érdekében segíti a minősített iratok felülvizsgálatát. Napirenden szerepel a pedagógusok teljesítményértékelésének megújításához szükséges törvényi rendelkezésekről szóló a Tisza párt két képviselője által benyújtott javaslat, amely felfüggeszti a teljesítményértékelés alkalmazását. Megvitatják az egyes pénzügyi szektort érintő törvények jogharmonizációs célú módosítását, amely egyes, egyebek mellett tőkepiaci tárgyú jogszabályok változtatását kezdeményezi. Utolsó napirendi pont a Magyar Fejlesztési Bank részvénytársaságról szóló törvény módosításáról, valamint a fővárosi önkormányzat csődjének elkerülését szolgáló hitelnyújtásáról szóló törvény hatályon kívül helyezését kezdeményező előterjesztés. A javaslat fő célja az Európai Uniós helyreállítási és ellenálló képességi eszköz forrásainak lehívása. Magyar Péter hajnalban Törökországba utazott a NATO csúcs találkozójára, később gyermekeivel majd 4 napot ott tölt. Facebook oldalán a kormányfő azt is közölte, távolléte idején Ruf Bálint miniszterelnök helyettes látja el az itthoni feladatait. A gazdasági és energetikai miniszter visszahívta Berta Adrient az Exim Bank ZRT és a Mehib ZRT vezérigazgatói tisztségéből, tudatta Kapitány István a Facebook oldalán. A visszahívás valamennyi kapcsolódó vezetői megbízásra is vonatkozik, tette hozzá a tárcavezető. Májusban a kiskereskedelem forgalmának volumene a nyers adat szerint 3,8, naptárhatástól megtisztítva 4,8%-kal meghaladta az egy évvel korábbit, jelentette a Központi Statisztikai Hivatal. Az élelmiszer és élelmiszer jellegű vegyes üzletekben 3,2, a nem élelmiszer kiskereskedelemben 7,4, az üzemanyagok esetében 8,4%-kal bővült az értékesítés. Az előző havinál 0,7%-kal volt nagyobb a forgalom. Az ipari termelés volumene májusban éves bázison 0,4%-kal csökkent, míg munkanaphatástól megtisztítva 5,4%-kal nőtt, jelentette első becslés alapján a KSH. A két adat közötti jelentős eltérés oka, hogy ebben a hónapban kettővel kevesebb munkanap volt, mint tavaly. Az áprilisinál 2,3%-kal nagyobb volt a kiigazított adatok alapján az ipari kibocsátás, miután áprilisban 1,1%-kal csökkent a termelés. A héten Budapest 3. és 4. kerületében továbbá Bács-Kiskun, Baranya, Békés, Borsod-Abaúj-Zemplén, Csongrád-Csanád, Hajdú-Bihar, Heves, Jász-Nagykun-Szolnok, Komárom-Esztergom, Pest és Tolna megyében lesz földi kémiai szúnyoggyérítés, közölte a katasztrófavédelem ma a távirati irodával. A beavatkozás a méhekre nincs hatással, ahogy az emberre és a házi állatokra sem. Kis dózisban használják ugyanis azt a szert, amit ilyenkor kémiai módon tehát alkalmaznak a szúnyogok ellen. Végül az időjárásról. Általában sokat sütött a nap, de a délutáni órákban már változó mennyiségű és vastagságú leszelettünk a felhőzet, amelyből elszórtan záporok, zivatarok előfordulhatnak, a szél sokfelé élénk erős, a csúcshőmérséklet 27-29 fok körül alakul, híreinket hallották.
0: A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus, mai műsorunkban dr. Varga László orgonaművész, egyházzenész előadását hallják.
1: Jó napot kívánok, kedves hallgatóim! Szent Háromság vasárnapjának liturgikus énekei szép imádságokat kínálnak a hívő lelkeknek. Múlt heti adásunkban a Laudes Zsoltár antifónáit mutattam be önöknek kicsit részletesebben, az esztergomi breviárium középkori latin nyelvű tételein és a belőlük készült magyar változatokon keresztül. Utóbbiakat az Énekes Zsolozsma című könyvsorozat húsvéti diurnál lekötetében találjuk. A szerkesztők a Laudes kantikumához, Zakariás hála énekéhez, a breviáriumból az első vesperás magnifikát antifónáját ajánlják. A magyar változat dallama az eredetitől eltérően első tónusban van, méghozzá a könnyen énekelhető típus antifónával van dolgunk. A breviárium eredeti változata nem könnyű, ám annál szebb negyedik tónusú tétel. Szövege magyarul így hangzik. Téged Istent, születetlen atyát, téged egyszülött fiút, téged vigasztaló lelket, szent és oszthatatlan háromságot, teljes szívvel és ékes hanggal vallunk, dicsérünk és áldunk. Néked dicsőség mindörökké. Most eredeti funkciójában a magnifikáttal fogom önöknek elénekelni.

Magasztalja az én lelkem az Urat, és örvendezik az én lelkem,

És íme mostantól fogva boldognak mondanak engem minden nemzetek. Mert nagy dolgot cselekedett én velem a hatalmas.

azokon, kik őt félik. Hatalmasságot cselekedett az ő karjával. Szétszórta a gőgösöket szívüknek elbízottsága által. Letette a hatalmasokat a székről,

és a gazdagokat üresen küldte el. Fölvette Izraelt az ő szolgáját, hogy ne felejtse irgalmasságát, miképpen megmondotta vala atyáinknak, Ábrahámnak és az ő maradékának mindörökké. Dicsőség az atyának és fiúnak, és Szentlélek Istennek, miképpen kezdetben, vala most és mindenkor,

Ugyanezt a szöveget szólaltatja meg a virrasztó imaóra, Matutinum, harmadik nokturnusának első responsoriuma. A műfai sajátosságoknak megfelelően azonban, hiszen egy responsorium prolixumról, hosszú responsoriumról van szó, ez még bonyolultabb, melizmatikusabb tétel, sokkal több hajlítással. Az előbb hallott szép hitvallásos szöveghez itt még egy verzus is kapcsolódik, a 85. Zsoltár 10. verse. Mert nagy vagy te, és csodákat művelsz. Egyedül te vagy az Isten. Ezután visszatér a repetenda, néked dicsőség mindörökké. Mint a Magnificat antifóna, ez is 4. tónusban van.

Az esztergomi breviárium egyébként Európa szerte elterjedt vesperás himnusza sem kevésbé szívbe markoló. O lux beata trinitas. Magyar fordítását az énekes Zsolozsma évközi diurnále kötetében találjuk a szombati vesperásban választható himnuszként. Ó háromság, te boldog fény, te önmagadból egyvaló, már távozik a napvilág, áraszt szívünkbe fényedet. Tiéd a reggel éneke, és este téged kérlelünk, téged dicsérjen szüntelen, alázatosan glóriánk. Dicsérjük Istent, az Atyát és egyszülöttjét, Szent Fiát, és lelkét, a vigasztalót, most és örökké szüntelen. Amen. A breviárium himnusza így hangzik.

Guillaume Dufay a liturgikus év minden ünnepének himnuszát feldolgozta. A 15. századi kora reneszánsz komponista himnusz feldolgozásait a Scola Hungarica lemezre vette Szendrei Janka vezetésével. A CD-n a szépséges háromszólamú tételt Atanáz igen részletező hitvallása előzi meg, amelyet első Zsoltár tónuson recsitálva énekel a kórus. Egyes szerzetes rendekben az Atanázium ilyenfajta imádkozása az évközi vasárnapok Prima Zsolozsmó órájában volt szokásos, a régebbi korokban.

E himnusz átdolgozásával és feldolgozásával a protestánsok is szorgoskodtak. Luther Márton, mint sok más gregorián éneket, ezt is egyszerűsítette, és német szöveggel látta el. Így született meg a Der Dubis Drei in Einigkeit című ének. Az evangélikus énekeskönyvben található magyar fordítása így hangzik.

Csak természetes, hogy Johann Sebastian Bach írt egy 4 szólamú feldolgozást, egy korál harmonizálást ebből az énekből, amelyet most a Gehinger kantorály ad elő Helmut Rieling vezetésével.

A protestáns 17. századi zeneszerző Dietrich Buxtehude azonban a himnusz latin szövegét dolgozta fel. A gregorián dallamot nem vette hozzá alapul, hiszen saját invenciójából egy kisegyházi koncertót komponált két szoprára, vonós együttesre és kontinuóra. A Margaréta konszort előadásában most viola dagambákat hallunk, és a kontinuó szólamot. Művészeti vezető Marit Brook-Rulofs. Isten áldja önöket! Viszont hallásra!

0: Kedves hallgatóink, elhangzott műsorunkban dr. Varga László orgonaművész, egyházzenész előadását hallották. Adásunkat szerdán 14 óra 35 perctől ismételjük meg.
1: Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Itt a Szent István Rádió. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!

0: Népzenei kincsestár.
1: Kedves hallgatóink, népzenei összeállításunkban a Rosdamaró együttes Egykor és Most című albumáról válogat a zenei szerkesztő Németh Tamás. Összeállításunkhoz kellemes zenehallgatást kívánunk.

0: Kedves hallgatóink, népzenei műsorunk végéhez értünk. Az elmúlt közel 20 percben a Rozsda Maró együttes Egykor és Most című albumáról hallottak összeállítást, melynek szerkesztője Németh Tamás volt. Köszönjük, hogy velünk tartottak, további kellemes rádiózást kívánunk!
1: Délidőben.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit a délutáni stáb nevében is. Ma a hírszerkesztő Debnár Ádám, a zenei szerkesztő Németh Tamás, a technikai munkatárs Kvasinger Jenő. Nevükben is jó vételt, tartalmas rádiózást kívánok önöknek. A mikrofonnál a bemondó Klész Beáta. Most lássuk délutáni műsorainkat. A 14 órai híreket követően előbb sportmagazinunkat hallgathatják meg, majd 7 nap címmel riport összefoglaló műsorral jelentkezünk. 14 órától 15 óráig rádiónk Tokai frekvenciáján. Az Árpádházi királylányokról beszélget Tilcsné dr. Proper Valéria nyugalmazott könyvtárigazgató és az adás szerkesztője Farkas Erzsébet. Ugyanebben az órában rádiónk kisújszállási frekvenciáján. Kisújszállásról, mint a Tudománybarát Település Mozgalom tagjáról küldetéséről beszélgetünk dr. Kovács Tiborral, a MATE tudományos főmunkatársával, a kisújszállási Tuba munkacsoport vezetőjével. A 15 órai híreket követően Goretti Szent Mária életéről emlékezik meg Katona István néhai egri segédpüspökünk, majd Lélekszava című műsorunkban Lóci Tamás atya, az Egri érseki papnevelő intézet spirituálisa, az Egri hittudományi főiskola teológiai tanára az évközi 14. vasárnap Szent Leckéjéről fog elmélkedni. 15 óra 30 perckor kezdődik Hitvalló című műsorunk, melyben József történetéről beszélget tanítványaival Vámosné Jacsúrita hitoktató. A 16 órai híreket követően először a Remény hírnökei című műsorunk szól. A mai adásban Jászmény Szarúra látogatunk, a 4. Béla Katolikus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolát mutatjuk be. Ajánlunkban Lovászné Török Magdolnát, az intézmény főigazgatóját hallják.
3: Iskolánk is nagy hangsúlyt fektet a teremtésvédelemnek és diákjainkat is. Ezzel kapcsolatos tudatformálásnak, nevelésnek, mely végigkíséri az egész tanévet. Számos évente ismétlődő programot szervezünk, tehát nem csak 10 év, egyébként régebben is nagyon fontosnak tartottuk a teremtésvédelmet, és ennek érdekében igyekszünk minden évben újabb és újabb projekteket is szervezni a környezettudatosság hangsúlyozásával. 2025 tavaszán az iskolánk elnyerte a Teremtésvédő Iskola címet, és igyekszünk azóta is ennek a programnak, ennek a címnek megfelelni és úgy szervezni a programokat.
2: Fél ötkor kezdődik Közelkép című portréműsorunk, melyben Tovay Erika textilszobrásszal, a Valóállon kreatív műhely vezetőjével beszélgetünk. 17 órakor regionális híreket hallanak, majd a kora esti hírmondóval és a régió sporthíreivel jelentkezünk. 18 órától rózsafüzér imádságot hallanak rádiónk egri stúdiójából. Fél hétkor kezdődik Legyetek Szentek című műsorunk, melyben ma Anselm Grün Megbékélés Istennel, sérült istenképeink gyógyítása című művének 18. részét hallgathatják meg. A 19 órai híreket követően Nem középiskolás fokon című irodalmi műsorunkban Gárdonyi Géza életét és írói munkásságát ismerhetik meg dr. Hanisné Petró Valéria nyugdíjas magyar nyelv és irodalom tanár előadásából. 19 órától 20 óráig rádiónk Tokai frekvenciáján előbb Mahler szimfóniái csendülnek fel, majd meghallgathatják Juhász Ferenc atya hétvégi levelét, ugyanebben az órában rádión kisújszállási frekvenciáján sport és riport összefoglaló műsorral jelentkezünk. Kedves hallgatóink, ezek délutáni programjaink. Ha tetszett a kínálat, töltsék velünk az időt.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
1: Szivárvány. Műsorok az élet sokféleségéről.
2: 14 óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
3: A miniszterelnökséget vezető miniszter arra tett javaslatot, hogy sürgősségi tárgyalásban már holnap vitázzanak a képviselők az alaptörvény 17. módosításáról. Ruf Bálint 12 pontban foglalt össze a csomag központi elemeit. 12 éves vagy 3 ciklusos időkorlát az országgyűlési képviselőknek, a jelenlegi köztársasági elnök megbízatásának megszűnése, függetlenebb alkotmánybíróság, 70 éves életkori határ bevezetése, erősebb bírói önigazgatás, a kúria és az OBH elnökének bírók által kezdeményezhető visszaívása, a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal létrehozása, kevesebb sarkalatos törvény, az Alkotmánybíróság hatásköreinek visszaadása, a Költségvetési Tanács vétójogának eltörlése, a közpénz védelmének erősítése, a vármegyék visszanevezése megyékre, az önálló szabályozó szervek alaptörvényi szabályainak felülvizsgálata, az önálló országgyűlési őrség megszüntetése, egységes rendészeti igazgatás, sorolta fel Ruf Bálint. Az elmúlt rendszer titkosszolgálati tevékenységének feltárásáról, a pedagógusok teljesítményértékelési rendszeréről és a Magyar Fejlesztési Bankról is tárgyal az országgyűlés e heti kétnapos ülésén. A Tiszás Mellétei Barna Márton által benyújtott az elmúlt rendszer titkosszolgálati tevékenységének feltárásáról és az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára létrehozásáról szóló törvény módosításával létrejönne egy tanácsadó testület, amely az 1990 előtti pártállami diktatúra állambiztonsági szolgálatai tevékenységének nyilvánossága érdekében segíti a minősített iratok felülvizsgálatát. Napirenden szerepel a pedagógusok teljesítményértékelésének megújításához szükséges törvényi rendelkezésekről szóló a Tisza párt két képviselője által benyújtott javaslat, amely felfüggeszti a teljesítményértékelés alkalmazását. Megvitatják az egyes pénzügyi szektort érintő törvények jogharmonizációs célú módosítását, amely egyes, egyebek mellett tőkepiaci tárgyú jogszabályok változtatását kezdeményezi. Utolsó napirendi pont a Magyar Fejlesztési Bank részvénytársaságról szóló törvény módosításáról, valamint a Fővárosi Önkormányzat csődjének elkerülését szolgáló hitelnyújtásáról szóló törvény hatályon kívül helyezését kezdeményező előterjesztés. A javaslat fő célja az Európai Uniós helyreállítási és ellenálló képességi eszköz forrásainak lehívása. Magyar Péter hajnalban Törökországba utazott a NATO csúcs találkozójára, később gyermekeivel majd 4 napot ott tölt. Facebook oldalán a kormányfő azt is közölte, távolléte idején Ruf Bálint miniszterelnök helyettes látja az itthoni feladatait. A gazdasági és energetikai miniszter visszahívta Berta Adrient az Exim Bank ZRT és a Mehib ZRT vezérigazgatói tisztségéből, tudatta Kapitány István a Facebook oldalán. A visszahívás valamennyi kapcsolódó vezetői megbízásra is vonatkozik, tette hozzá a tárca vezető. Májusban a kiskereskedelem forgalmának volumene a nyers adat szerint 3,8, naptárhatástól megtisztítva 4,8%-kal meghaladta az egy évvel korábbit, jelentette a Központi Statisztikai Hivatal. Az élelmiszer és élelmiszer jellegű vegyes üzletekben 3,2, a nem élelmiszer kiskereskedelemben 7,4, az üzemanyagok esetében 8,4%-kal bővült az értékesítés. Az előző havinál 0,7%-kal volt nagyobb a forgalom. Az ipari termelés volumene májusban éves bázison 0,4%-kal csökkent, míg munkanaphatástól megtisztítva 5,4%-kal nőtt, jelentette első becslés alapján a KSH. A két adat közötti jelentős eltérés oka, hogy ebben a hónapban 2-vel kevesebb munkanap volt, mint tavaly. Az áprilisinál 2,3%-kal nagyobb volt a kiigazított adatok alapján az ipari kibocsátás, miután áprilisban 1,1%-kal csökkent a termelés. A héten Budapest 3. és 4. kerületében továbbá Bács-Kiskun, Baranya, Békés, Borsod-Abaúj-Zemplén, Csongrád-Csanád, Hajdú-Bihar, Heves, Jász-Nagykun-Szolnok, Komárom-Esztergom, Pest és Tolna megyében lesz földi kémiai szúnyoggyérítés, közölte a katasztrófavédelem ma a távirat irodával. A beavatkozás a méhekre nincs hatással, ahogy az emberre és a házi állatokra sem, kis dózisban használják ugyanis azt a szert, amit ilyenkor kémiai módon tehát alkalmaznak a szúnyogok ellen. Végül az időjárásról. Holnap is sokat süt majd a nap, de a megnövekedő felhőzetből helyenként aztán újra kialakulhat zápor, esetleg zivatar, és sokfelé ismét felélénkül a szél. A hőmérséklet kedden hajnalban 12-14, napközben pedig 29-31 fok körül alakul. Híreinket hallották.
2: Reklám. Megnyílt a bélapátfalvi apátsági látogatóközpont. A 13. században épült páratlan műemlék a Bélkőhegy lábánál fekvő erdőveszte bélapátfalvi nagyboldogasszony templom 2-től vasárnapig várja a látogatókat 9 óra 30 és 17 óra között. A felújított templom tárlatvezetéssel látogatható, a csoportok minden egész órában indulnak. Minden hónap harmadik vasárnapján 9 óra 30 perctől tartanak szent misét a templomban. A látogatóközpontban lehetőség van kegytárgyak, hűtőmágnesek, bögrék, kozmetikumok, kézműves szörpök, nassolnivalók, üdítők, jégkrémek, frissítők vásárlására. Szeretettel várja a zarándokokat és a kirándulókat a bélapátfalvi apátsági látogatóközpont.
4: Hallgassa a Szent István Rádiót mobiltelefonján is. Az ehhez szükséges alkalmazás elérhető a Google Play és az Apple Store felületein. Internet kapcsolaton keresztül így bárhol kényelmesen elérhető a rádióadása, a napi evangélium és több más hasznos tartalom. Töltse le és vigye magával a Szent István Rádiót az ingyenes mobil alkalmazással.
2: Reklámot hallottak.
5: Hajrá, magyarok!
6: Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat a Szent István Rádió heti sportmagazinjának adásában. Mai műsorunkban először triatlonnal, ezt követően öttusával, majd atlétikával, a Nyíregyházi Városi Stadion felújításával, végül pedig úszással foglalkozunk. Rövid zene után tartsanak velünk! Címét megvédve Léman Csongor nyerte a férfi triatlonosok világkupa futamát Tiszaújvárosban. A 27 éves sportoló sorozatban negyedszer diadalmaskodott a hazai világkupa viadalon, de ő győzött akkor is, amikor Európa kupát, illetve prémium Európa kupát rendeztek a tiszaparti városban. Léman 52 perc 11 másodperces idővel nyerte a sprint távú, azaz 750 méter úszásból, 20 km kerékpározásból és zárásként 5 km futásból álló versenyt. Másodikként a francia Tom Lernou ért célba, 10 másodperccel elmaradva Lehmanntól, harmadikként pedig a spanyol Pelaho González Torres végzett 18 másodperces hátránnyal. Lehman Csongor a versenyt követően úgy fogalmazott, tudta, hogy nagyon oda kell tennie magát.
7: Mindig úgy jövök ide haza, hogy szeretnék a legjobbamat nyújtani, és szeretnék a dobogó legfelső fokára állni. Nyilván ez valamilyen szinten nyomás is, hiszen ez az egyik legfontosabb verseny számomra, és itt szeretnék mindig a legjobban bizonyítani. Idén különösen nehéz volt ez, úgy érzem, hiszen csak három nappal ezelőtt jöttünk le egy magaslati edzőtáborból, ahol jóval hűvösebb időjárás volt, illetve ez még ilyenkor nem is a legideálisabb az edzőtábor szempontjából, hogy tudtam, hogy nagyon oda kell tennem magam, hogy harcolni akarok a pódium helyezésekért, úgyhogy nagyon örültem, hogy sikerült elszakadnunk így heten, és egész jól együtt dolgozva, valamennyire próbálva, futásra spórolva egy egész jó kis előnnyel szálltunk le. Utána pedig a futáson egyből, ahogy leszálltunk, próbáltam nagy tempót diktálni, hogy elszakadjak a dobbiektől, és esetleg elvegyem a kedvüket az üldözéstől. Ez be is jött, egy 5-10 másodperces előnyt tudtam úgy nagyjából tartani a második kilométertől, de iszonyatosan kemény volt ez a közel 40 fokos hőség, úgyhogy még azért bőven nem a legjobb formámban vagyok az edzőtábor után, ez iszonyatosan kemény volt, de annál édesebb ez a győzelem. Szerencsére Márk és Zalán nagyon erős volt a kerékpáron, így hogyha esetleg én egy kicsit próbáltam pihenni, ők egyből átvették a vezetést, és nagyon sok erőt raktak bele a bringába. Én úgy voltam vele, hogy esetleg utol is érnek minket, inkább próbálom a futásra spórolni a lábaimat. Igazából a két legjobb futó a mezőnyből ott volt az első bolyban a francia és a spanyol srác, szóval tudtam, hogy rájuk kell figyelni, úgyhogy ezért is próbáltam nagyon észre versenyezni. És hát egy nagyon jó edzőverseny volt ez most a következő két világbajnoki széria verseny előtt, ami Hamburgban és Londonban lett.
6: A korábban rendezett női világkupa fináléban ugyancsak magyar siker született, ugyanis a 18 éves Szalai Fanni pályafutása első világkupa futamgyőzelmét aratta Tiszaújvárosban. A vasas 18 éves sportolója 57 perc 10 másodperc alatt teljesítette a távot. A korábban Tiszaújvárosban junior Európa kupa versenyt nyert Szalai mögött az amerikai Taylor Knibb ért célba másodikként 51 másodperces hátránnyal, míg a harmadik helyen az ausztrál Tara Soszinski végzett, majdnem másfél perccel elmaradva a győztes időtől. Szalai mindössze 3 hónapja debütált a világkupa sorozatban.
8: Egyáltalán nem számítottam rá, hogy ezt meg fogom nyerni, sőt, tényleg a top 6-ba gondolkodtam, és azt jósoltuk, hogy talán ilyen 5.-4. Az, hogy most sikerült megnyerni, ez egyáltalán nem volt terve, úgyhogy hát nekem ez most nagyon sokat számít, hogy itthon tudtam nyerni a családom és egy-két barátom előtt, úgyhogy hát nagyon örülök neki. Igazából egész jól ment a futás, hát nagyon meleg volt, úgyhogy próbáltam óvatosan beszélni, sőt a futóedzőm belém is véste, hogy nagyon óvatosan kezdjem, és egyáltalán ne kezdjem el, úgyhogy rohanok, mint ahogy szoktam. Úgyhogy én nagyon óvatosan próbáltam kezdeni, mindenki mondta, hogy frissítsek, szerencsére nagyon sok frissítőnk volt, úgyhogy nagyon örülök, hogy így el tudtam szakadni, igazából nem gondoltam, hogy el tudok így, hát ennyire, úgyhogy nagyon örülök neki. Főleg itt a depónál, amikor eljöttünk, mindig annyi erőt adott, hogy mindenki szurkolt, hogy ez nekem nagyon sokat számított, és szerintem, amikor egy kicsit így elfáradtam, akkor ez nagyon sokat segített. A következő hetek elég sűrűk lesznek, lassan itt van az EB, gondolom ott is nagyon meleg lesz, úgyhogy ez most egy nagyon jó gyakorlás volt. Hát nem gyakorlás, mert azért elég éles verseny volt, csak hogy így jó menet volt így a melegre. Illetve Hamburgba fogok az első világkupa sorozatomon indulni, ami hát most nagyon sokat jelent, és ez most egy nagyon nagy erőt tud adni nekem. Úgyhogy igazából elég sűrű lesz ez a pár hét most.
6: Elmondható tehát, hogy tökéletesen éltek a hazai pálya előnyével a hazai versenyzők Tiszaújvárosban, hiszen a junior leányoknál Szász Csenge győzött Kropkó Jászmin előtt, a fiúknál pedig Szűcs András lett aranyérmes, Holba Zsombort megelőzve. Budapesten a Bokcsarnokban rendezték az öttusa világkupa döntőt a napokban. A női mezőny döntőinek kombinált számában mind a két magyar versenyző sokat kapaszkodott fel rajthelyéhez képest. Az idén két világkupa versenyt is megnyerő Guzi Blanka 4., Erdős Rita pedig 7. lett. Guzi Blanka elárulta azt is, a szülőfalujából érkező szurkoló táborral ünnepelt.
9: Nagyon-nagyon jó volt, hogy kicsit úgy emlékeztettek arra, hogy honnan is jöttem én ide. Az a jó érzés ebben az egészben, hogy nekik teljesen mindegy, hogy 18. helyen futok be, vagy első, ők ugyanilyen buszkék lesznek rám. És az ember, hogyha egy ilyen feltétel nélkül szeretetet érez, azért az tud lelki pluszokat adni a nehéz pillanatokban. És ma biztos vagyok benne, hogy ők segítettek ahhoz, hogy be tudjam fejezni ezt a versenyt, mert azért szenvedtem egész nap. Tudtam egy kicsi lelki pluszt meríteni abból, hogy tudtam, hogy azért itt a segítség bent az arénában, úgyhogy kint, amikor még kint futottam, arra gondoltam, hogy nem sokára jön a finish, és ott lesznek ők is. Szerettem volna legyőzni a június 12-i Guzi Blanka teljesítményét, ugye az a sima világkupának a napja volt, és nem tudom, hogy sikerült-e, de azt gondolom, hogy küzdésben lenyomtam őt, mert végig szenvedős nap volt, nagyon sokszor szédültem a nap folyamán, szerintem ez valószínűleg a hőmérséklet miatt lehetett, de próbáltam azért figyelni rá, hogy megfelelően hidratáljam magam, meg apró dolgokat bevessek. Ez így sikerült ma, de azt gondolom, hogy a legértékesebb küzdelmeket sokszor nem méremmel díjazzák, és ez ma egy ilyen volt nekem, hogy sikerült legyőzni ezt a gyengelkedésemet. Az emelkedő majom létre, azért meggyűlt fel a bajom a tegnap előtti melegítés során, illetve magán a pályán is, és szerettem volna, hogyha a napnak ez a kulcspontja, hogy meg tudom csinálni úgy, ahogy szeretném. Azt gondolom, ez sikerült, mert jobban tudtam teljesíteni, mint tegnap előtt, és ez számomra azért egy nagyon értékes gondolat volt, így, hogy ezt tudtam teljesíteni.
6: Minden versenynap más, de az öttus a világkupa döntő női elődöntőjében látottak alapján a bokcsarnok közönsége joggal reménykedhetett újabb magyar dobogóban, akár újabb magyar győzelemben. Sajnos a döntőben a táblavívás nem hozott szerencsét a mieinknek. Erős Rita ugyan próbált hajrázni a svájci Anna Jurt ellen, de 4-2-vel alul maradt a 16 között, míg a cseh Lucy Hlavatsková Guzi Blanka ellen győzött 5-1-re. A DVTK versenyzője tehát nem tudta megismételni elődöntős vívását, amelyben két nyertes asszóval a legjobb 4-ig jutott. Az akadálypályán, amely minden elemében megegyezett az elődöntős pályával, az egyéniben kétszeres világbajnoki ezüstérmes Guzi Blanka egy pillanatra térdre rogyott a billenő létrák után leugorva, de így is jó időt futott. A VB bronzérmes Erdő sem hibázott, csupán a záró emelkedőnél veszített minimális lendületet, másfél tizeddel ő is megjavította erődöntős idejét. Két szám után a vívást megnyerő OCR-ben harmadik fehér orosz Hurejeva vezetett 603 ponttal, Guzi Blanka a 12. helyen állt 555-tel, Erdős Rita a 15. volt 545 ponttal. A 100 méteres gyorsúszásban Erdős további 0,3-del gyorsabb volt elődöntős úszásánál, amelyel ekkor egyéni csúcsot állított fel. Guzi szintén ugyanazt az időt tempózta. A kombinált számban Hurejeva előnye fogyott, közeledett rá az 5. induló, ekkor már 3. Jurt, de még mindig nagynak tűnt a fehér orosz forja az élen. Mögötte viszont sűrű volt a mezőny, úgy tűnt Guzi Blanka az utolsó két körére tartogatta az utolsó tartalékait. Az utolsó sorozat előtt a 10. startoló spanyol Herediával küzdött a bronzéremért, hozzá képest néhány másodperccel tovább maradt bent a lőállásban azonban, és óriási sprintet vágott le, de nem érhette be Herediát, így 4. helyen végzett. Mögötte nem sokkal, ugyancsak óriásit hajrázva Erdős Rita a 7. helyen érkezett.
10: Elég nehezen indult a nap, már eléggé fáradtkás voltam. Most annyira nem esett jól ez a pihenőnap tegnap. Lehet jobb lett volna, hogyha mint a előző világkupán egyből versenyzünk. Úgyhogy bele kellett kicsit rázonnom most újra a versenyzésbe. A vívásom most megint nem úgy jött ki, ahogy szerettem volna, de jobb volt egyébként, mint az elődöntőbe. OCR pályán egyébként tudtam fejlődni, az időn is egy kicsit faragtam, de sokkal inkább az akadályokon magabiztosabbnak éreztem magamat. Úszásban megint sikerült a legjobban javítanom, úgyhogy annak nagyon örülök, ott érzem, hogy erősödök, illetve a kombinált számot is most szerintem nagyon jól tudtam teljesíteni. Lövészeten is javítottam, még nem tökéletes, de sokat javítottam az elődöntős lövészet képest. Futásban meg nagyon egyenletesen tudtam most futni, jól be tudtam osztani az erőmet, úgyhogy összességében egy nagyon jó versenyt sikerült csinálnom. Sajnálom, hogy a pódium ezen a versenyen se lett meg, ugye top 6, de bízom benne, hogy az év elkövetkező versenyeim majd sikerül oda is felállnom.
6: A férfiaknál az akadálypályán rontott, viszont kiváló lézer rannal zárta le szereplését az öttusa világkupa döntőn Szép Balázs, aki 6 helyet javítva 10. futott be.
11: Tegnapi célom az volt, azt fogalmaztam meg, hogy érezzem jól magammal, ez abszolút sikerült. Nagyon örülök a vívásnak, hogy tudtam egyet menni az első fordulóban, úszásban tudtam javítani fél másodpercet a tegnapi naphoz képest. Ószerbe sajnos leestem, azt nagyon sajnáltam, de a legjobb számommal a kombináltal vissza tudtam jönni a versenybe, úgyhogy abszolút elégedett vagyok ezzel a nappal. Nagyon szeretem a meleget, furcsa módon, úgyhogy ez a legkevésbé zavart nyilván. Kicsit rossz volt kimenni a melegbe, és talán visszajönni a hidegbe, de ez könnyen vettem ezt az akadályt, úgy érzem. Igazából az OCR az egyetlen olyan szám, amivel nem vagyok már elégedett, a többi számban azt hiszem, hogy kiosztam a maximumot, úgyhogy nagyon boldog vagyok. Az OCR-ből, hogyha azt az egy hibát nem vétem, hogy nem esek le a majom létrán, kicsi figyelmetlenség volt, akkor szerintem oda is érettem volna a dobogóra, ez van nem sikerült, remélem, hogy az Európa-bajnokságon ezt visszakapom.
6: Kedves hallgatóink, Szép Balázs öttusázót hallották. Két utánpótlás atlétikai versenyt rendez idén a Nyíregyházi Sportcentrum. A részletekről Vas László szakágvezetőt hallják.
12: Ebben az évben két versenyünk lesz. Az egyik hármas válogatott viadal az ifjúsági korosztálynak, és a másik pedig szeptemberben egy serdülő területi régiós verseny. Az ifjúsági válogatott viadalra azért is készülünk nagyon, mert lesznek nyíregyházi résztvevők szintén, és a két résztvevő, a két lány, akik a győri országos bajnokságon is kitettek magukért, mert óriási egyéni csúcsokkal a dobogó második helyét szerezték meg.
6: A Lengyelországban megrendezett U23-as válogatott viadalon a Nyíregyházi Sportcentrum két atlétája is a magyar válogatott tagjaként lépett pályára. Csikós Patrik súlylökésben a hatodik helyen végzett, míg Hanász Erika súlylökésben és diszkoszvetésben egyaránt a nyolcadik helyet szerezte meg. A magyar válogatott összesítésben a harmadik helyen zárt a lengyel és a cseh csapat mögött. A versenyen a Sportcentrum edzője Kerekes László is a válogatott szakmai munkáját segítette. A felnőtt versenyzők az Európa-bajnokságra készülnek. Hellebrandt Máté gyalogló már kvalifikálta magát, de nem ő lesz az egyetlen nyíregyházi a kontinens viadalon.
12: Ő már az EB-re készül, hiszen nem sokára lesz, és bízom benne, hogy jó eredményt fog elérni. Rajta kívül még Kerekes Dóra ott van abban a keretben jelenleg, aki részt vehet az Európa-bajnokságon, és bízom még abban, hogy Szikszai Robi is bekerül a 36-os létszámban a dobók közé, illetve hát titkosan remélem azt, hogy Kászabó Gabriella 3000 akadályon ott lehet még. Egy sérülés után már elkezdett versenyezni, és problémái nincsenek.
6: Az Európa-bajnokságot augusztus 10-e és 16-a között rendezik Torinóban. Javában zajlik a Városi Stadion környezetének komplex fejlesztése Nyíregyházán, amelynek részeként közel 180 parkolóhely épül, vagy újul meg. Ványi Tamást, a Kevíz 21 ZRT építésvezetőjét hallják.
13: Tereprendezés, humuszolás a zöld területeknél, illetve az aszfaltos útburkolatnál, a meglévő burkolatnak a visszamarása, aszfaltozás történik, a burkolati jeleknek a felfestése, táblázás, és természetesen még a térkövezés fog megtörténni, és csinosítgatjuk a munkaterületet, illetve a növénytelepítést.
6: A közműfejlesztések már befejeződtek, most a térkövezési munkák és a környezetrendezése van soron. A munkálatok jó ütemben haladnak, a tervek szerint augusztus elején fejeződnek be. A fejlesztés részeként közel 180 új és felújított parkolóhely készül, amelyek jelentősen bővítik a parkolási lehetőségeket. A munkálatok bontással és közműfejlesztéssel kezdődtek. Azóta elkészült az ivóvízhálózat átépítése 350 méteren, 500 méteren kiépítették a csapadékcsatornát és a közvilágítási hálózat is elkészült. A szolgáltató átépítette az elektromos gerinchálózatot is, emellett 28 új közvilágítási kandeláber létesül. Közel 2 kilométeren új szegélyek épültek, jelenleg pedig 6000 négyzetméteren zajlik a térkövezés és a tereprendezés. Az új parkoló kialakítása és a közművek korszerűsítése mellett az utak is megújulnak. A főbejárat előtti útszakasz a Stadion utcától a Szandra ifjúsági szállóig új burkolatot kap, a közelben épülő körforgalomnak köszönhetően pedig könnyebb és biztonságosabb lesz a közlekedés. A beruházás részeként mintegy 1000 négyzetméteren újulnak meg a zöld felületek. Összesen 500 cserjét, több mint 5000 évelő növényt és 12 sorfát ültetnek, emellett 3 hulladékgyűjtőt és 5 padot is kihelyeznek. A munkálatok a nagy nyári meleg ellenére is folyamatosan haladnak, mondta Éva Péter, a főépítészeti osztály osztályvezetője.
14: A komplexitása azt jelenti a stadion beruházásnak, hogy egy régi avult garázssor elbontásra került, innentől méltóbb rálátás nyílik a stadionra. Egyidejűleg az ott megszűnt parkolók helyett új parkoló épül 124 új darab, közel 180 darab a megújultakkal együtt, és a csomópont is fejlesztésre kerül a beruházás során. Ez majd fog illeszkedni a Kótai úti körforgalomra is, és innentől sokkal komplexebben, sokkal gyorsabban, balesetmentesen, biztonságosan megközelíthető lesz a stadion. A beruházás jó ütemben halad, terveink szerint augusztus elejére lesz a műszaki átadás, eddig ez sikerült tartani.
6: Kedves hallgatóink, az előző percekben Éva Pétert, a Nyíregyházi Főépítészeti Osztály osztályvezetőjét hallották. Egésznapos programokkal várták az úszás kedvelőit a Magyar Úszás Napja alkalmából Kazincbarcikán. A vízi komplexum idén először adott otthont a nagymúltú vizes napnak, ahol ajándékúszással, vízi programokkal, bemutató edzésekkel és sportos előadásokkal várták az érdeklődőket. Kovács László önkormányzati sporttanácsadó elmondta, Kazincbarcika önkormányzata és a KSK Delfin Vízi Sportklub idén is közösen készült a Magyar Úszás Napjára, és olyan programsort állítottak össze, amely minden korosztályt megszólít. A játékos feladatok között buvárkodás, labdavezetés és célbadobás is szerepelt.
15: Reggeltől estig természetesen a vízről, az úszással, az élményekről szól, és ennek megfelelően próbáltunk egy olyan úszásnapi programot összeállítani, ahol mindenki megtalálhatja a számítását. Meghívtuk az óvodákat, 7 óvoda fogadta el a meghívásunkat, nekik egy játékos vetélkedőt szerveztünk a Kisztabmerencébe. Az általános iskolások, 8 iskola képviselteti magát, az általános iskolai korosztálytól 1-8. Osztályig, és próbáltunk olyan feladatokat adni, hogy minden készség találkozzon a vízbe. Van benne búvárkodás, van benne vízilabdavezetés, van benne hosszú távúszás, van benne játékos feladat, célbadobás.
6: A programok sora már reggel elkezdődött. A Delfin Vízi Sportklub szakképzett oktatói 7:30-tól frissítő csobbanással, felnőtteknek szóló játékos úszással, illetve úszás csiszolással várták a koránkelőket. Délelőtt aztán a gyerekekkel telt meg a vízi komplexum. Előbb az óvodások számára rendeztek játékos vetélkedőt, majd az általános iskolások mérték össze ügyességüket csapat- és váltóversenyeken. A vízi komplexum konferencia termében szárazföldi szakmai programok várták az érdeklődőket. Székelyföldiné Góra Ágnes dietetikus az aktív életmód mellett nélkülözhetetlen egészséges táplálkozás fontosságát hangsúlyozta előadásában. Zwillinger Fanni sportkócs a sportoló szülő edző háromszög aspektusairól tartott prezentációt, míg dr. Habil Elbert Gábor egyetemi docens, sportkócs a mentális felkészültség meghatározó szerepére hívta fel a figyelmet. A napot jelenlétével Zubor Attila világbajnoki bronzérmes úszó is megtisztelte. Szitka Péter polgármester örömét fejezte ki azzal kapcsolatban, hogy egyre közkedveltebbek a vízi sportok a gyerekek körében Kazincbarcikán, és a felnőttek közül is egyre többen használják a vízi komplexumot rekreációs céllal.
16: A vízhez való szoktatás, az úszás, a vízilabda, én azt gondolom, hogy kezdi fénykorát élni Kazincbarcikán. Nyilván ebben a gyönyörű komplexumban egy olyan otthonuk van, ami erre megfelelő helyszínt is biztosít, és azt gondolom, hogy az úszás oktatással, az ilyen jellegű rendezvényekkel maga a komplexum és maga a vízes sportoknak a népszerűsítése egy abszolút jó iránya a mi részünkről, úgyhogy az elkövetkezendőkben is ezt szeretnénk folytatni.
6: Délután a KSK Delfin Vízi Sportklub bemutató edzésekkel várta az úszni tanuló és vízilabdázó gyerekek családjait. Halász Béla elnököt hallják.
17: A nyílt órák, ahol szeretnénk tájékoztatást nyújtani a gyermekek részére, korosztályoktól függően, hogy hol tartanak és hová tudnak fejlődni egyébként az úszósportban, vagy általában véve a vízbiztonságban. Itt a szülők lemérhetik azt, hogy milyen fejlődési ívet járnak be a gyermekek, és meg tudják látni azt is, hogy milyen hasznossága van ezeknek a programoknak.
6: A szervezők a hobbi úszókra is gondoltak a tematikus nap alkalmából. Az úszás ezen a napon ajándék volt, így az úszójegyért nem kellett fizetni. Emellett emléklappal köszönték meg azok aktivitását, akik legalább 5 host teljesítettek. Kedves hallgatóink, ennyi fért mai műsorunkba. Önök a Szent István Rádió heti sportmagazinjának adását hallották. Köszönöm, hogy velünk tartottak, búcsúzik a műsor szerkesztő vezetője Kriston Tamás, további jó vételt, kellemes rádiózást kívánok!

0: Két nap. Válogatás régiónk főbb témáiból.
1: Kedves hallgatóink, a következő 25 percben régiónk elmúlt hétnapjának legfontosabb híreiből válogatunk. Köszönti Önöket a szerkesztő, Kovács Krisztina.

0: Kétnapos lelki gyakorlaton vettek részt Mátra Verebély Szentkúton az Egri Eszterházy Károly Katolikus Egyetem informatikai karának munkatársai. A programot dr. Novák István delegált rektor helyettes vezette. Az előadások témái között szerepelt a rossz jelenléte a világban, Szent Péter és Pál főapostolok példája, valamint a világi apostolkodás, mint keresztény küldetés. Ez utóbbi témáról Kubik Zsolt mezőkövesdi káplán tartott előadást.
1: Mindkét apostol példakép számunkra, egész keresztény életünkben. Érdemes szerintem kiemelni, akár hogyha különbesszük Péter apostolnak azt a fajta nyitottságát az Isten felé, az Úr Jézus felé, aki bár egyszerű életből jön halászemberként, és bár sokszor vétkezik, bűnözik, akár gondolván arra, hogy megtagadta az Úr Jézus Krisztus, mégis oda tudott hajolni újra ő feléje, és megtörténik a megbocsátás, megtörténik a megtérés. Pál apostolnál pedig az a tudatos építkezése, amelyeket az egyházközségekben, azokban a helyszíneken, településeken végez, ahol megalapítja az adott keresztény közösségeket, azért ez számunkra is példaadó, hogy maradandót tudjunk alkotni keresztény értelembe, és mi is el tudjuk hinteni az igének a magvait, ha nem is közösségekben, hanem legalább az emberi szívekben, és ez úgy gondolom nagyon fontos.
2: Ugye most az informatikai osztályról, arról a területről érkeztek a dolgozók, teljesen más világ, ha lehet így mondani, a digitális világ. Hogyan lehet ezt összekapcsolni az apostolkodással?
1: Érdekes helyzet alakult ki, én számomra is, hiszen még sosem dolgoztam olyan területen, így lelki gyakorlat terén, ahol informatikai alkalmazottak, illetve oktatók vannak. Nyilván nagyon fontos azt észrevenniük, hogy mind a mellett, hogy az informatika terén próbálják megélni az életük mindennapját, azért a számítás technika mögött is, illetve az ő életük mögött is ott van az az Isten, aki olykor kiszámíthatatlan dolgokon keresztül vezeti az ő életüket is, meg hát mindannyiunk életét, és valahogy a számítás mellett tudjanak olykor a számíthatatlan dolgokra is rátekinteni, és úgy valahogy átadni az életüket annak az Istennek, aki nagyon jól tudja, hogy mik miért történnek, és nem mindig azt várjuk, illetve nem mindig azt kövessük, amit olykor mi akarunk, amelyeket mi számítunk, és saját magunknak engedjük meg az Istennek, hogy ő is tudja irányítani az életünket.
2: És talán el is hangzott az előadásban ez a párhuzam, hogy hát ha valami, akkor a informatika, a számítástechnika az egy nagyon roppant változó világ, és ugye emellett ott van a változatlan és az örök.
1: Igen, így van, ez a változatlan örök az, amely felé törekednünk kell, és úgy gondolom, hogy meg kell találnunk ezt az örök értékrendet is a szívünkben, a lelkünkben, e felé kell haladnunk, hogyha azokra a dolgokra próbálunk alapozni, amelyek úgymond mullandóak, és amik a világból vannak egy ideig, óráig, egy bizonyos időszakig ezek teljesen jók és alkalmasak, de aztán, amikor ezek megszűnnek, ott jön az üresség, ott jön a kétségbeesés, hogy most akkor ezután mi lesz. Az örök változatlan, aki számunkra az Isten, az bizony nem változik, az bizony mindig elérhető számunkra, ezt kell megtalálnunk, és egy lelki gyakorlat erre nagyon alkalmas terep.

0: A Fáy András Görög Katolikus Technikum és Szakgimnázium diákjai sikeresen teljesítették a Nemzeti Tehetségprogram 5 millió forintos támogatásából megvalósult Tehetséges Életre Nevelünk című projektet. Az informatika szakos tanulók a tanév során saját podcast sorozatot indítottak, amelyben sikeres, egykori fáis diákokat interjúvoltak meg a karrier útjukról. A fiatalok professzionális workshopokon sajátították el a kérdezés technikát és a kritikus gondolkodást, majd a gyakorlatban az Egri Szent István Rádió stúdiójában és a debreceni Bűvösvölgyben is kipróbálták magukat. A hazai és a felvidéki utazásokkal, családi nappal, valamint az általános iskolásoknak szóló észpörgető programmal színesített projekt végére 6 egyedi adás és egy látványos bemutatófilm is készült a pályázatnak köszönhetően. A részletekről Kondás Miklós, az intézmény igazgatója nyilatkozott rádiónknak.
1: A Fáy András Görög Katolikus Technikum és Szakgimnázium a Nemzeti Tehetségpont programmal kapcsolatosan nyert el egy pályázatot. Ennek a lényege, hogy komplex, élményszerű tehetséggondozást valósít meg az iskolai életünkben, színesebbé, szebbé, tartalmasabbá teszi a iskolában a gyerekek hétköznapjait. Sok-sok programot valósítottunk meg ennek keretében, és ezzel igyekszünk ténylegesen élményszerűvé tenni a gyerekek hétköznapjait. Ez a program, ami a Fáy András Görög Katolikus Technikum és Szakgimnáziumban megvalósult, a Tehetséges Életre Nevelünk címet viseli. Ez a Kulturális és Innovációs Minisztérium Nemzeti Tehetségprogramjának támogatásával valósult meg. A támogatás összege 5 millió forint volt.
2: Milyen programokon vettek részt, és körülbelül hány diákot érintett ez a lehetőség?
1: Több mint 100 diáknak a közreműködésével, segítésével tudtuk ezt a projektet végigfuttatni. Számos program most a teljesség igénye nélkül egy rövid felsorolást azért, ha szabad. Szülői karrierutak bemutatására került sor, tehát megkerestük azokat a szülőket, akik itt végeztek iskolánkban, és kértük őket számoljanak be arról, hogy hogyan boldogultak az életben. Egy másik program az észpörgető játék, ez egy játékos tehetségfejlesztő program. Itt azért már marketing szempontokat is feszegettünk, mert az általános iskolásokat is bevontuk ebbe a történetbe. Kritikus gondolkodásfejlesztési workshopot is sikerült megvalósítani. Itt LEGO foglalkozás is beleillett ebbe a történetbe. Egyetemi közreműködéssel LEGO Sumo játékot, illetve drónleptetést, programozható drónok használatát tanulhatták meg, vagy nyerhettek betekintést, inkább azt mondom, ennek a lehetőségnek a használatába a gyerekek. Szakmai kirándulás történt, a Egerbe, hál' Istennek, a Szent István Rádió stúdiójába is sikerült eljutnunk. Volt egy nagyon szép családi napunk, nagyon sok tanúsággal és nagyon sok élménnyel. Több mint 80 szülő volt jelen, ha jól emlékszem, is. Tényleg egy színes játékokkal teli történet volt. Nagyon jó volt abból a szempontból, hogy a szülők is érdeklődtek, hiszen egy átlag szülő nem ismeri a gyerekének az iskolai környezetét, így pedig ők is belettek vonva egy kicsit ebbe a történetbe. Szakmai kirándulás is volt Tőketerebesre, Szlovákiába, a Kassai Görög Katolikus Fenntartásban működő társiskola felé, ottani szakképzést folytató iskolában jártak a gyerekek. Szakmai kirándulás a debreceni Bűvösvölgybe, médiaértési és oktatóközpontba, ez is egy színes program volt, és hát volt természetesen projektzáró bemutató az iskolagyűlésen, bemutató filmeket készítettek, podcasteket készítettek, ténylegesen olyan eszközökön, ami a hétköznapi életben azért nincs mindenkinek a környezetében. Hát sok-sok színes program, sok-sok fejlődési lehetőség, sok irányba rá nyitni a figyelmet a korunk technikai és társadalmi megoldásaira. Ez mind ebből a programból támogatható volt.

0: A gyöngyösi képviselőtestület idén is odaítélte a Gyöngyös város egészségügyéért kitüntetést azoknak a szakembereknek, akik kiemelkedő munkájukkal szolgálják a helyi közösség egészségét. Az egyik díjazott Víg Dániel, a gyöngyösi mentőállomás munkatársa, aki elhivatottságával és példaértékű helytállásával érdemelte ki az elismerést. A kitüntetés jelentőségéről, a mentőszolgálat mindennapjairól és a hivatás szépségeiről a kitüntetettet Fekete Gábor kérdezte.
1: Tavaly szeptember 1-e volt, 2025, amikor átvetted a mentőállomásnak a vezetését. Gratulálunk a kitüntetéshez.
2: Köszönöm szépen.
1: Nem véletlenül adják ezt. Valahogy értesültél erről. Amikor megtudtad, hogy te vagy, és majd most fogod megkapni, mert még nincs a birtokodban, akkor milyen szívvel fogadtad ezt a jó hírt?
2: Első körben meglepődve fogadtam, így este 8 óra tájt a polgármester úr felhívott telefonon, hogy első körben ő gratuláljon, és amikor hívott, akkor kicsit meglepődtem, hogy ugyan miért kereshet. Örömmel fogadtam, és igen nagy tisztelettel, hogy ezt a kitüntetést nekem szánták, nekem adták végül is.
1: Az, hogy eljutottál idáig, hogy állomásvezető lettél, ezért is tenni kellett. Te mi hozta azt a hivatástudatot, hogy mentősnek menj? Annak idején hány éve csinálod?
2: Az én pályafutásom 2019. június 1-től indult a mentőszolgálatnál. Akkor úgymond egy évet vártam arra, hogy bekerülhessek a gyöngyösi bajtársi közösségbe, és hát akkor már úgy voltam vele, hogy szinte majdnem, hogy le is tettem volna róla, de egyszer csak felhívott a vezető mentőtiszt, hogy áll-e még az ajánlat, és akkor, hogy van rá lehetőség, hogy tudok csatlakozni. Egy hónapot kellett eltöltenem a OMSZ belső keretein belül egy vizsgával zárult. Ez a képzés, és utána kivonulóként megkezdhetem a szolgálatot, majd utána 2019-től fokozatosan, folyamatosan próbáltam szakmailag fejlődni, így elvégeztem az 54-es gyakorló mentőápolói képzést, majd elvégeztem az 5.0 szakápolói képesítést, majd közben Pécsi Tudományegyetem mentőtiszt karán most már lassan végzek vele, és záróvizsgám van még hátra, és 2023. október 1-ével pedig indult az OMSZ által egységesített orvosügyet az országban. Akkor kaptam egy felkérést ennek a vezetésére. Én ezt kicsit húzakodva, de végül is bizalmat fektettek belém, így mondtam, hogy akkor elvállalom, és akkor mind a mai napig is csinálom.
1: Itt elsoroltál egy kronológiai idővonalat, szépen bejártad a ranglétrát, ahhoz, hogy a tetején legyél. Nem egyszerű biztos a kollégákat koordinálni, de nézzük meg azt, hogyha kiemelkedően azt néznéd, hogy a pályafutásodnak melyek voltak azok a legjelentősebb állomásai, ami tényleg dobott rajtad, vagy meggyőzőbb volt, vagy azt mondta, hogy megerősítette a hivatástudatot, akkor milyen állomásokat jelölnél ki, vagy emelnél ki?
2: Olyan egy-egy kimondott állomás nincsen, hanem ez folyamatos szakmai bővülést jelent, hiszen idősebbektől nagyon sok mindent tanultam, összevetve azáltal, hogy egyetemre is jártam, így ez mind előrébb itt. És ugye még azt ne felejtsük el, tavaly egy állomásra vezetés csere kapcsán kerültem ott szóba, hiszen szeptember 1-től állomásvezető lettem, ezt önként elvállaltam, hiszen hogyha már úgy is csinálom a gyöngyösi orvosügyet, akkor miért ne csinálhatnám ezt is.

0: Új vezető állt a Magyar Vörös Kereszt Gyöngyösi területi szervezetének élére, ami új feladatokat és új célokat is jelent. Hogyan lehet még több önkéntest és véradót megszólítani? Milyen kihívások várnak a szervezetre, és hogyan lehet közelebb hozni a fiatalokhoz a Vörös Kereszt munkáját? Ezekről hallják Baranyi Ritát, a Magyar Vörös Kereszt Gyöngyösi területi szervezetének területi munkatársát.
1: Miskolcról érkeztem, egy cégnél dolgoztam versenyszférából, és ez egy nagy váltás volt számomra. Költözéssel járt ez a változás, majd megláttam a hirdetését a Vörös Keresztnek, a Vörös Kereszt Facebook oldalán, és beadtam a pályázatomat, és sikeresen felvételt nyertem. Nagyon izgatott vagyok, mivel mindig is szerettem szervezni, és nagyon fontos volt számomra korábban is, a korábbi cégemnél az önkénteskedés, és ott szerveztem a véradásokat, elég sokat, és ott megdupláztam a donorok számát, amiért én ezüst emlékérem díjat kaptam a Magyar Vörös Keresztől 2023-ban, és ez nekem nagy büszkeséggel tölt el. Nagyon pozitívan értékelem az elmúlt időszakot. Nagyon sok helyszínen jártam már, és ismerkedem az emberekkel, a helyi közösségekben lévő víradókkal, és nagyon hálásak vagyunk nekik, hogy folyamatosan, rendszeresen járnak, illetve nagyon sok most az új első víradó, akiket mindig egy kis ajándékkal meglepünk, és nagyon örülnek neki, hogy tudnak segíteni. Én próbálom, és mondom is nekik nagyon sokan, hogyha fotózkodunk, vagy hogyha fotókat készítünk róluk, hogy mennyire fontos az, hogy lássák az ismerőseik, hogy ők is mernek tenni azért, hogy vért tudjanak adni, és hogy ezáltal sokat tudjanak segíteni. Nagy szeretettel várom az üzeneteket a Magyar Vörös Kereszt, a Gyöngyösi területi szervezete Facebook oldalon. Hogyha üzenetet írnak nekem, akkor én azokkal válaszolni fogok, egyeztetünk egy időpontot, és akkor utána továbbiakban mehet a dolog. Plakátokat véradásokra, hogyha megyünk településekre, esetleg azokban segítenek, adományokat gyűjteni, azokat kiosztani esetleg, tehát ezeket azonnal lehet velük, és a továbbiakban pedig ezeket megbeszéljük személyesen.

0: Történelmi emlékhelyén nyilvánítatná a felső vadászi Rákóczi kastélyt a Miskolci Éltetőlélek Alapítvány. Mivel a 16. században épült erődített várkastély viharos múltja ellenére ma is áll. Az épületet 1567-ben Hasszán temesvári pasa csapatai megostromolták és felgyújtották, majd a II. Rákóczi Ferenctől elkobzott birtokot később a báró Meskó, az 1800-as évek elejétől pedig a gróf Vaj család birtokolta. A kastély a folyamatos bővítések után az 1860-as átépítés során kapta meg a mai napig látható második szintjét és jellegzetes romantikus stílusát. A civil szervezet szerint pedig ez a gazdag történelmi örökség indokolja a hivatalos elismerést. A részletekről Várhelyi Krisztina, az Éltetőlélek Alapítvány elnöke adott tájékoztatást.
1: Ezt különféle törvények, jogszabályok szabályozzák, hogy mi ennek a lehetősége. Én úgy gondolom, hogy tehát itt olyan tárgyi történelmi emlékek vannak, és műemléképületek, hogy ez mindenféleképpen alkalmas lenne arra, hogy történelmi emlékhely legyen. Most, amikor én ezt kigondoltam, vagy hát ugye most meg ráadásul 350 éves Rákóczi évforduló van, születésének 350. évfordulója, tehát nyilván kellene valami olyan nagy jelentőségű dolgot csinálni, előkészíteni, ami ezt a dátumot is, a 350 éves dátumot is megörökíti, és a településnek is nagyon jót tenne. Gazdasági, turisztikai szempontból, a fejlődése szempontjából. És szakértőket kértem fel, hogy lehetne ezt elindítani, mi a módja. Kértem egy műemlékfelügyelőt, Mándoki Józsefet, hogy vizsgálja meg ezeket a műemlékeket, készítsen egy reális leltárt róla. Kértem hát természetesen Gyulai Évát, a történelmi háttér, beszéltünk a polgármesterrel, Dobos Sárát kértem meg, mint tájépítőmérnököt, hogy az egészről egy kép alakuljon ki, és így összességében kialakult az a kép, hogy nagyon is alkalmas ez a település arra, hogy történelmi emlékhely legyen, ami tulajdonképpen a település fejlődését elindíthatná. Én nekem erre már van egy pár ötletem, hogy milyen irányokba lehetne menni. Ugye Felsővadász királyi birtok volt, és annak idején a 1200-as években a vadászokat telepítette ide a király, tehát nyilván, hogy nem véletlenül, itt nyilván olyan vadászterület van, amivel érdemes foglalkozni. Az már vadgazdálkodást jelent, az már feladatot jelent, munkaerő vonzása van, vagy ugye itt van a vadászpatak, ami egy hatalmas nagy vízgyűjtő területe van. Tudjuk, hogy milyenek a mai viszonyok, a kiszáradás és a vízgazdálkodás, hogy milyen fontos. Itt laktunk, a vadászpatak kiöntött, elöntötte a házunkat, tehát időnként olyan vízhozama van, hogy azt érdemes lenne felfogni, felhasználni, locsonásra felhasználni, mezőgazdasági célra hasznosítani, ami a mezőgazdaságnak adna egy olyan lehetőséget, hogy jobb gazdálkodás lenne, tehát az is egy munkaerő lehetőség, az is az embereknek jövedelmet jelentene. Ahhoz, hogy egy ilyen megszülethessen, például egy történelmi emlékhely, ugye ezt kezdeményezheti egy polgármester, kezdeményezheti képviselőtestület, vagy kezdeményezheti egyház, civil szervezet. Én úgy gondolom, hogy ennek a körnek össze kellene fogni, összedugni a fejét, hogy na találjon ki, vannak ilyen háttéranyagok, tanulmányok, nagyon érték tanulmányok vannak. Annak alapján össze lehetne állítani és elindítani ezt a folyamatot, ami ugye nem áll meg itt ennyiben, hanem ez egy országos szintre emelkedik, különböző szervezete értékelik, és utána az országgyűlés hagyja jóvá, és bekerülhet ebbe a listába, hogy történelmi emlékhely. Akkor lehet egy szobrot készíteni, lehet megemlékezéseket tartani, tehát utána már ez egy olyan vonzerőt jelentene, ami a gazdasági fellendüléshez is hozzájárulhat. És ugye itt azért ez egy végeken levő vidék, nagyon nehéz körülmények között élnek itt az emberek, tehát minden egyes munkahely itt nagyon sokat számít, tehát érdemes gazdasági szempontból is ránézni erre a történelmi emlékhelyre.

0: Változik a turistautak jelzése a Délbükkben és Sátoraljaújhely térségében, amelynek munkálatait a Magyar Természetjáró Szövetség pályázata támogatja. A szövetség munkatársai több szakaszon is módosították az útvonalakat. A Cserépváralja és a Dobirét között ezentúl a piros keresztjelzést kell követni, amely így közvetlenül csatlakozik a Hórvölgyébe vezető, már meglévő piros keresztúthoz. A szakemberek a Bükki Szárhegy térségében is átalakították a hálózatot. Kurislán és Szelce puszta között pedig egy érdekes jelzéscserét hajtottak végre. Ezzel párhuzamosan a Sátoraljaújhelyi Szárhegy környékén is komoly változások léptek életbe. A Sárospatakot Eperjessel összekötő nemzetközi piros sáv útvonala a korábbi aszfaltútról átkerült a Magyar Kálváriára, így ezentúl közvetlenül az Összetartozás hídjának bejáratához vezeti a túrázókat. A fejlesztések részleteiről most Makár Richárdot, a Megyei Szövetség elnökségi tagját hallják.
1: Úgymond itt folytattuk a tavalyi évnek a felújítását, hiszen tavaly már Cserépváralja és Bogács, illetve Szomolya között elkészült a turistaút felújításának a jelzése. Idén pedig folytatódott ez a Dobirét felé, illetve a sárgasáv jelzésig, ami egyébként Kács felé halad. Ilyenkor, amikor festünk, mindig átnézzük, hogy a szabályzatnak megfelelő-e az a jelenlegi jelzés, és itt is volt egy korrekció, és itt úgy döntöttünk, hogy azért főjelzést hagyunk ennek az útnak, mert nagyon szép útvonal, de nem sem

térképen közlekedőket, hanem azért, mert itt létesült korábban mindenki tudja az összetartozás hídja, és így az sem maradhat turista út nélkül. Így a közelben levő piros sáv turistaút, ami egyébként korábban a Zsólyomka fölötti részen csak az aszfaltos úton haladt, ezt bevittük a Szárhegy aljára, illetve érintjük így a Szárhegyi oldalát a összetartozás hídjának, és utána visszatér a rendes nyomvonalára, és a változás plusz az lett, hogy ebből a piros sávjelzésből így már piros háromszög lesz, ami magára a Szárhegy csúcsára vezet fel, tehát itt volt egy kis változás, de szerintünk ez egy könnyen átlátható rendszer lesz. Új helyen lesz még egyébként bővítés, az még nincsen festés alatt, de ugyanúgy a hídnak a másik oldalát is be fogjuk majd kötni a turistaút rendszerbe. Mivel ott a Várhegy van, így a várhoz egy rom jelzés fog majd vezetni az onnan kiinduló kék keresztjelzésből, ez egy kék rom jelzés lesz, tehát ez majd a nyár folyamán valószínűleg el fog készülni. És a múlt héten volt egy nagyobb hír, hiszen itt az MTS-szel együttműködve változtattunk útvonalat az Aggteleki karszton, mégpedig a Jósvafő melletti Kuriszlántól indulva a Szelce pusztáig. Ilyet még nem nagyon csináltunk, az emlékeim szerint még nem nagyon volt ilyen, de jelzéseket cseréltünk, úgymond, tehát, hogy ami korábban volt piros sáv, az lett kék sáv, illetve ez fordítva. És ezt így összehangolva az MTS-szel készítettük, ők csinálták az egyik útvonalat, mi a másikat, de itt nagyon pontosan meg kellett beszélni a napokat, hogy ki, mikor, hogy fest, mert olyan nem lehet, hogy a terepen egyszerre mondjuk két kék van, vagy két piros, de sikerült ez az együttműködés, és 5 nap alatt elkészült ennek a cseréje, és akkor mostantól úgymond a rövidebb útvonalon vezet az országos kék túra, magánállt a Szelce völgyön, ami egy nagyon szép, hogy emiatt történt a változást, hogy ezt így korábban kinézték, hogy ezt érdemes bemutatni a kék túrázóknak, és a korábbi útvonal lett akkor a piros sáv, ami egyébként Szögligetről vezet Rudabányáig, tehát ez is ott a térségben egy hosszabb útvonal,

0: Kedves hallgatóink, ezzel heti regionális hírösszefoglalónk véget ért. Az elhangzott riportokat Fekete Gábor, Grunda János, Koleszer Krisztián és Molnár András készítette. Nevükben is köszöni figyelmüket a szerkesztő Kovács Krisztina. Új adással legközelebb egy hét múlva ugyanebben az időben jelentkezünk, addig is viszont hallásra.
1: Hét nap. Válogatás régiónk főbb témáiból.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk. Hírek a Szent István Rádióban.
1: Ezen a héten pénteken jöhet a végleges döntés az uniós pénzek hazahozataláról az Európai Bizottsággal, a helyreállítási tervszövege végleges, közölte napirend előtt a közlekedési és beruházási miniszter a parlamentben. Vitézy Dávid megismételte, 6000 milliárd forintról van szó. Ő úgy látja, ezügyben az előző kormány megtévesztette az embereket, mert nem Ukrajnába ment a forrás, nem a szuverenitásunk feladása a tét, csupán a korrupcióról kellett volna lemondani. Tuzson Bence a Fidesz részéről úgy reagált, ők is hazahozták volna az uniós pénzeket, de mindenféle Brüsszelnek tett engedmények nélkül. Egyúttal felhívta a figyelmet arra is, hogy demokráciában nem lehet közjogi méltóságokat leváltani csak úgy. A miniszterelnökséget vezető miniszter arra tett javaslatot, hogy sürgősségi tárgyalásban már holnap vitázzanak a képviselők az alaptörvény 17. módosításáról. Ruf Bálint 12 pontban foglalt össze a csomag központi elemeit. 12 éves vagy 3 ciklusos időkorlát az országgyűlési képviselőknek, a jelenlegi köztársasági elnök megbízatásának megszüntetése, függetlenebb alkotmánybíróság, 70 éves életkori határ visszavezetése, erősebb bírói önigazgatás, a kúria és az OBH elnökeinek bírók által kezdeményezhető visszahívása, a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal létrehozása, kevesebb sarkalatos törvény, az alkotmánybíróság hatásköreinek visszaadása, a költségvetési tanács vétójogának eltörlése, a közpénzvédelmének erősítése, a vármegyék visszanevezése megyékre, az önálló szabályozó szervek alaptörvényi szabályainak felülvizsgálata, az önálló országgyűlési őrség megszüntetése, egységes rendészeti igazgatás. Az elmúlt rendszer titkosszolgálati tevékenységének feltárásáról, a pedagógusok teljesítményértékelési rendszeréről és a Magyar Fejlesztési Bankról is tárgyal a héten az országgyűlés. A Tiszás Mellétei Barna Márton által benyújtott az elmúlt rendszer titkosszolgálati tevékenységének feltárásáról és az állambiztonsági szolgálatok történeti levéltára létrehozásáról szóló törvény módosításával létrejönne egy tanácsadótestület, amely az 1990 előtti pártállami diktatúra állambiztonsági szolgálatai tevékenységének nyilvánossága érdekében segíteni a minősített iratok felülvizsgálatát. Napirenden szerepel a pedagógusok teljesítményértékelésének megújításához szükséges törvényi rendelkezésekről szóló a Tisza párt két képviselője által benyújtott javaslat, amely felfüggeszti a teljesítményértékelés alkalmazását. Megvitatják az egyes pénzügyi szektort érintő törvények jogharmonizációs célú módosítását, amely egyes egyebek mellett tőkepiaci tárgyú jogszabályok változtatását kezdeményezi. Szintén szerepel a programban a Magyar Fejlesztési Bank részvénytársaságról szóló törvény módosításáról, valamint a fővárosi önkormányzat csődjének elkerülését szolgáló hitelnyújtásáról szóló törvény hatályon kívül helyezését kezdeményező előterjesztés. A javaslat fő célja az Európai Uniós helyreállítási és ellenálló képességi eszköz forrásainak lehívása. Magyar Péter hajnalban Törökországba utazott a NATO csúcs találkozójára, majd még 4 napot a gyermekeivel ott tölt. Facebook oldalán a kormányfő közölte, távolléte idején Ruf Bálint miniszterelnök helyettes látja az itthoni feladatait. A gazdasági és energetikai miniszter visszahívta Berta Adrient az Exim Bank ZRT és a Mehib ZRT vezérigazgatói tisztségeiből, tudatta Kapitány István a Facebook oldalán. A visszahívás valamennyi kapcsolódó vezetői megbízásra is vonatkozik, tette hozzá. Májusban a kiskereskedelem forgalmának volumene a nyers adat szerint 3,8, naptárhatástól megtisztítva 4,8%-kal meghaladta az egy évvel korábbit, jelentette a Központi Statisztikai Hivatal. Az élelmiszer és élelmiszer jellegű vegyes üzletekben 3,2, a nem élelmiszer kiskereskedelemben 7,4, az üzemanyagok esetében 8,4%-kal bővült az értékesítés. Az előző havinál 0,7%-kal nagyobb volt a forgalom. Megkezdik az ebrendészet országos állapot felmérését, közölt az élő környezetért felelős miniszter a Facebook oldalán. Gajdos László azt mondta, az első lépés után az önkormányzatokkal majd közösen megpróbálják ezeket minél hamarabb korszerű európai szintű telepekké tenni. A héten több terület mellett Heves, Jász-Nagykun-Szolnok, Hajdú-Bihar és Borsod-Zemplén megyében is folytatódik a kémiai szúnyoggyérítés, közölte a katasztrófavédelem. A beavatkozás a méhekre nincs hatással. Végül az időjárásról. Holnap is sokat süt a nap, de a megnövekedő felhőzetből helyenként újra kialakulhat zápor, zivatar, sokfelé megélénkül, felerősödik a szél. A hőmérséklet kedden hajnalban 12-14, napközben aztán 29-31 fok körül alakul. Híreinket hallották.
2: Reklám. Megnyílt a Bélapátfalvi apátsági látogatóközpont. A 13. században épült páratlan műemlék a Bélkőhegy lábánál fekvő erdővezte Bélapátfalvi nagyboldogasszony templom 2-től vasárnapig várja a látogatókat 9 óra 30 és 17 óra között. A felújított templom tárlatvezetéssel látogatható, a csoportok minden egész órában indulnak. Minden hónap 3. vasárnapján 9 óra 30 perctől tartanak szent misét a templomban. A látogatóközpontban lehetőség van kegytárgyak, hűtőmágnesek, bögrék, kozmetikumok, kézműves szörpök, nassolnivalók, üdítők, jégkrémek, frissítők vásárlására. Szeretettel várja a zarándokokat és a kirándulókat a Bélapátfalvi apátsági látogatóközpont.
3: Hallgassa a Szent István Rádiót mobiltelefonján is. Az ehhez szükséges alkalmazás elérhető a Google Play és az Apple Store felületein. Internetkapcsolaton keresztül így bárhol kényelmesen elérhető a rádióadása, a napi evangélium és több más hasznos tartalom. Töltse le és vigye magával a Szent István Rádiót az ingyenes mobil alkalmazással.
2: Reklámot hallottak.
0: Szentek, szent életű emberek.
4: Goretti Szent Mária Szűz vértanú. 1890. október 16-án született Corinaldóban, Nettunóban halt meg 1902. július 6-án. Goretti Mária szüleinek volt néhány holt földjük Corinaldóban, de ebből a család nem tudott megélni, ezért elköltöztek innen, és Nettunótól 11 kilométerre Ferdieri di Concában béreltek egy kisebb birtokot egy özvegyemberrel, Serenellivel és ennek fiával. A vidék mocsaras volt, és alig telt el egy év, Mária édesapját elvitte a malária. A hadgyermekes özvegy nem tehetett egyebet, ott maradt, és továbbra is fenntartotta a bérletet. Mária volt a testvérek közül a legidősebb, ő segített neki a legtöbbet. Ellátta a háztartást, és vigyázott a kicsikre, amikor édesanyja a nagyobbakkal kint dolgozott a mezőn. Serenellinek és a fiának is ő volt kénytelen főzni. Ez a fiú, akit Alessandrónak hívtak, csak egy részeges apának volt a gyermeke, először szép szóval próbálta Máriát magának megnyerni. Amikor ez nem sikerült neki, kétszer is megkísérelte, hogy erőszakhoz folyamodjon. De Mária ereje végső megfeszítésével kiszabadította magát a keze közül. A következő hét csupa szorongást és félelmet jelentett Mária számára. Kérte édesanyját, ne hagyja soha magára, de az nem vette komolyan a dolgot, és megszitta érte. Mária nem tudta, hogyan magyarázza el a helyzetet az édesanyjának, mert Alessandro megesküdött, hogyha csak egyetlen szót elárul az egészből, megöli. Serenelli és Mária édesanyja közt amúgy is feszült volt a viszony, s Mária nem akarta édesanyja helyzetét tovább nehezíteni. Hallgatott hát, de annál többet imádkozott. Mennyei édesanyja segítségét kérte. Már nem volt gyermek, tudta, miről van szó. Így érkezett el 1902. július 5-e. Szombat volt. Egyszer csak Alessandro megjelent és megtámadta. Az idő dél felé járt, és Mária egyedül volt otthon. Amikor nem akart bemenni a hálószobába, a fiú megragadta, szájára tapasztotta a kezét, és bevonszolta a maga hálófülkéjébe. Mária kapálódzott, és egyre ismételte. Nem, nem, az bűn, Alessandro, elkárhozol érte. Alessandro nem bírt vele. Erre fogott egy éles hegyes kést, és vadul rátámadt. 14 mély sebet ejtett rajta, és ezen kívül még 4 kevésbé mélyet. Végül felfigyeltek a szomszédok, és oda siettek. Ez csak a kiteljesedése, a koronája volt Mária fiatal életének. Hogy azt tudta gyilkos a keze közt mondani, inkább meghal, semmint súlyos bűnt kövessen el, nem volt előzmény nélkül. Nem sokkal előbb így beszélt. Mama, inkább öljenek meg, mint úgy beszéljek. Értsd, úgy, ahogy előzőleg a kútnál az egyik szomszédlányt hallotta beszélni. Épp 5 héttel előbb volt Mária első áldozó, s aznap reggel, amikor Alessandro megtámadta, még örömmel újságolt a barátnőjének, Teréznek, holnap megyünk Campo Mortóba, alig várom a szent áldozást. Az édesanyja pedig azt mondhatta róla, Mária mindig engedelmeskedett nekem. Alessandro Serenelli később maga is tanúsította, hogy esős napokon, vagy amikor kevesebb volt a munka, s akadt egy-egy szabad órája, mindig a rózsafűzért látta a kezében. Barátnője Teréz pedig úgy nyilatkozott, hogy lehetett látni, olyan lány volt, aki különösképpen vonzódott a megváltóhoz. A szentáldozás is az utolsó hetekben átélt sok szorongás, kegyelmi életét kiteljesítették és megérlelték a vértanúságra. Hogy miként gondolkodott és a szíve mélyén mirejlett, azt megmutatta életének utolsó 24 órája. Azonnal beszállították Nettunóba a kórházba. 2 óráig tartott a műtét. Mária végig öntudatán volt, és egyre csak Jézust és Máriát szólította. Amikor megkérdezték, megbocsát-e gyilkosának, ezt válaszolta. Természetesen megbocsátok, és az égben imádkozni fogok a megtéréséért. Jézus kedvéért, aki a kereszten megbocsátott a bűnbánólatornak, azt akarom, hogy ő is ott legyen a közelemben, a paradicsomban. A szocialista városi tanács csináltatott neki koporsót. Alessandro Serenellit 30 évi kényszermunkára ítélték. Az első éveket megkeményedett szívvel töltötte el, a bánatnak semmi jelét nem adva. Akkor egy éjszaka megjelent neki álmában Mária. Virágot szerett, és oda nyújtotta neki. Ettől megváltozott. Fogolytársai példát vehettek róla. 1928 karácsonyán hazaengedték. Első útja Mária édesanyjához vezetett. Bocsánatot akart kérni. Ennek jegyében karácsony este bekopogott Corinaldóban a plébániára, ahol Mária édesanyja elvállalta a házvezetői teendők ellátását. Ezt a választ kapta. Ha Isten megbocsátott neked, én hogy ne bocsátanék meg? És a karácsonyi misén együtt járultak az Úr asztalához, aki mindenkinek mindent megbocsát. 1950. június 24-én Máriát szentjavatták. Először fordult elő a szentjavatások történetében, hogy az ünnepére 500 000-nál is több ember jelent meg a Szent Péter téren. S az is először fordult elő, hogy az édesanya megérte, szülötte szentjavatását, és jelen lehetett, amikor gyermekét a szentek sorába ittatták. 12. Pius pápa szavaiból a szentjavatás napján. Ennek a ragyogó nyári napnak az estéjén a népnek egy egyszerű szerény gyermeke az egyház részéről olyan megtiszteltetésben részesült, amilyennél nagyobb megtiszteltetés nem is érhet senkit. Mégpedig olyan különleges ünnepélyes keretek között, amilyenre az egyház történetében még nem volt példa. Itt a Szent Péter templom előtt, ezen a roppant téren, amely szinte árasztja a fennséget, a hívek akkora tömegének jelenlétében, amekkorát még egyetlen szent avatása alkalmából nem jegyeztek fel. Mivel hódította meg Goretti Mária így gyorsan a szíveteket, hogy szinte már is kedvenc szentetek lett? A pápának erre a kérdésére Goretti Mária élete és halála egyértelmű választ ad. Ez a bátor leány, aki egészen szegényes körülmények között élt, és sem írni, sem olvasni nem tudott, századunk elején azt volt hivatva tanúsítani, hogy a tisztaság lehetséges és olyan érték, amely minden áldozatot megér. Goretti Szent Mária szűz vértanú ünnepén bizalommal kérjük. Istenünk, Goretti Szent Mária szolgálódnak, fiatalon megadtad a vértanúság dicsőségét és a szüzesség koronáját. Add, hogy példája nyomán mi is álhatatosan ragaszkodjunk parancsaidhoz, Krisztus a mi Urunk által. Koretti Szent Mária, a leányi fiúság védőszentje,

0: A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Mai műsorunkban Lóczi Tamás atya, az Egri Érseki Papnevelő Intézet spirituálisa, az Egri Hittudományi Főiskola teológiai tanára az évközi 14. vasárnap Szent Leckéjéről elmélkedik.
2: Mai elmélkedésünkben az évközi 14. vasárnap Szent Leckéjére és evangéliumának egy kis részletére szeretnék reflektálni. A Szent Leckében ezt olvashatjuk a rómaiakhoz írt levélben. Ha pedig bennetek lakik annak lelke, aki feltámasztotta Jézust a halálból, ő, aki Krisztust feltámasztotta a halottak közül, halandó testeteket is életre kelti a bennetek lakó lelke által. Szent Pál apostol itt új értelmezést ad az élet és a halál fogalmának. A biológiai halál mellett bevezeti a lelki halál fogalmát. Arra késztet minket, hogy életünket egészen más perspektívából szemléljük. Mi itt, a földi körülmények között a biológiai elmúlást tekintjük a legnagyobb tragédiának. Olyannak, ami megkérdőjelezi mindennapjainkat és egész életünket, hiszen a halállal tulajdonképpen értelmét veszti minden dolog. Ha így is úgy is véget ér az élet, fölösleges családot alapítani, életet továbbadni, elköteleződni, de még szenvedni is. Akkor egyetlen cél marad, minél fájdalommentesebben átvészelni a földi körülményeket, és minél több élményt és élvezetet felhalmozni. Ha viszont van lelki élet is, akkor minden más megvilágításba kerül. Megszűnik az elmúlástól való félelem, véget ér az energiarabló aggodalom, és értelmet kap minden előremutató tevékenység, életátadás, hűség, önfeláldozás. Hiszem, hogy a lélek életrekeltő ereje nem csak a halálunk utáni feltámadásban, hanem már ebben a világban is tetten érhető. Isten szent lelke már itt is minőségileg új és más életre hív meg bennünket. Ha befogadjuk és élünk vele, átalakít minket. Igazából már itt elkezdődik az örök élet. Már csak azért is, mert ha egyszer ez az élet, amit Jézus kínál nekünk, örök, értelmezhetetlen, hogy kezdete legyen a jövőben, hiszen ami öreg, az már most is van. Más oldalról megközelítve, eszerint a szentírási szakasz szerint az élet igazi működtetője nem a természet, a biológia, hanem a Szentlélek. Ő mozgatja a világot, a természettudományos törvényszerűségek nem önmaguktól léteznek. Időrendi és létbeli elsőbbsége van tehát a lelki életnek a fizikai felett. Bármennyire is megkérdőjelezi a mai emberiség Istenhez való kötődését, viselkedése egyértelműen elárulja, hogy ebben a felfogásban él. Hiszen az emberek ma is vállalnak családot, nevelnek gyermekeket, kötnek életre szóló kapcsolatot Istennel, egymással, a papság és a házasság szentségében. Sőt, mindenki reggel felkel, dolgozik, tudatosan elfogyasztja életét egy másik emberért, és ápolja halandó szeretteit. Pedig ezek, ha nincs Isten és nincs örök élet, felesleges és értelmezhetetlen dolgok. Küldetésünk, hogy felszabadítsuk az embereket a haláltól való menekülés állapotából, minden ebből fakadó pótcselekvésükből, és elvezessük őket annak a szabadságára, hogy igazi életünk a lelki élet, amelyet nem vehet el tőlünk senki. Az evangéliumban kicsinységről van szó. A kicsinyek azok, akik öröklik Isten országát. Mit jelent kicsinynek lenni? És miért hátrány bölcsnek és okosnak lenni? Mikor pont az egyház indította el a tudományokat és az iskolákat szerte a világon. Ma már egyre kevesebbek előtt ismert, hogy minden tudományág a teológiából származik. Isten szava, azaz a teológia, a teologos volt az első, ami a kutatás tárgyát képezte, hiszen mindenki azt szerette volna egyre inkább tudni és érteni, hogy mi kell ahhoz, hogy üdvözülhessem. Ennek vizsgálatához fogalmakra, kategóriákra, rendezésre és elhelyezésre volt szükség egymás viszonylatában, azaz osztályzáshoz, és így precíz fogalomkészletre volt szükség a világ leírására. Ezt biztosította a filozófia, a megismerés tudománya. Miután egyre több valóságra volt szava és rendszere az embernek, kezdtek szétválni az egyes tudományterületek. Így jöttek létre a szabad művészetek, a jogtudomány, az orvostudomány, majd később az egyre inkább szétaprózódó természettudományok. Nem véletlen, hogy pont a keresztény világban virágzottak ki a tudományok, hiszen a mi Isten képünkben Isten nem a világ része, hanem egy attól független személyes létező, akitől minden egyéb létező származik. A világ viszont hordozza a teremtő kezenyomát, azaz a világ vizsgálatából közelebb kerülünk Istenhez. Ugyanez a keleti vallásokban Isten káromlás, hiszen náluk Isten sokszor része ennek a világnak, azaz a kutatással magát az Isten zavarja meg az ember. A tudás tehát keresztény oldalról hasznos és jó dolog, de lehet akadály is. Ha valaki magát, vagyis az ember tekinti az egyedüli forrásának a tudásnak, vagy ami még rosszabb, az erkölcs mértékének, viszonyítási alapjának, akkor célját veszti a tudás. Már nem a teológiát, nem az Istenről szóló tudást szolgálja. A bibliai kicsinyek tehát nem buták vagy lusták, hanem egyszerű igazságot kereső, jó akaratú, alázatos emberek. Együgyűek, azaz egy ügy mozgatja őket. Tudják a helyüket a világban. Teremtményi mi voltukból kiindulva szemlélik a világot, és rajta keresztül a teremtőt, és ez adja meg és biztosítja igazi méltóságukat. Nem tekintik magukat befejezetnek, a csalhatatlan tudás birtokosának, hanem figyelnek és fejlődnek egész életükben. És mivel egyre inkább többet látnak és értenek meg Istenből, egyre alázatosabbak, hisz egyre inkább szembesülnek saját elégtelenségükkel, tévedéseikkel. De az ilyen emberek nem csak Isten szemében kedvesek, hanem velük lehet a legjobban kijönni is ezen a világon. Jó házastársak, szülők, munkatársak, egyházközségi tagok. Aki nem a kicsinség útját választja, boldogtalan. Hiszen olyan tökéletességet keres és állít magában, ami nincs ott, és előbb-utóbb összeférhetetlen lesz másokkal, és teher lesz saját maga számára is. Tulajdonképpen Jézus a legalázatosabb, ezért lát meg és ért meg mindent az atyából. Ő a legkisebb, és ezért jön ki a legjobban a többiekkel a Szent Háromság közösségében. A kicsinségben tehát összeír a tudás, a megértés, az együttérés, azaz a boldogság. Isten az, aki lényegénél fogva mindig csak ad. Bár Jézus úgy fogalmaz a mai evangéliumban, mintha a mennyei atya tehetne arról, hogy Isten üzenete nem jut el mindenkihez, de a kinyilatkoztatás teljességéből egyértelmű, hogy nem az atya rejti el mindezeket a bölcsek és okosak elől, hanem a magukkal eltelt emberek zárják be szívüket Isten előtt. Aki ugyanis el van telve magával, abban nem marad hely, ahova megérkezhetne az Úr. Telekommunikációs hasonlattal élve nem az adás tehet arról, ha a vevő készülék hibás. De hogyan lehetünk olyan kicsinyek, mint akik megkapják a kinyilatkoztatást? Úgy, hogy megengedjük Istennek, hogy olyan legyen, amilyen csak akar lenni. A gyermek nem vonja kérdőre a felnőttet, hogy nem az ő elképzelése szerinti, de mi nagyon sokszor belekövesedünk azokba a sémákba, amikben szerintünk mozognia kell Istennek. Egyszerűen nem engedjük meg az Úrnak, hogy önmaga lehessen. Aki kicsiny, az nyitott és befogadó, nem okoskodik, hanem elfogadja a valóságot, úgy, ahogy az van. Az ilyen felismeri a bárhonnan és bárhogyan érkező urat. Zakariás próféta az olvasmányban úgy jövendőli meg a messiás királyt, mint aki Szamárháton érkezik. Ez nekünk már egyértelmű, hiszen virágvasárnap megtörtént Jézus Jeruzsálem bevonulásakor. De sokak számára azért nem jött ebből létre igazi találkozást, mert Isten képükbe nem fért bele az, hogy a mindenható egy lenézett, teherhordó állat segítségével jön el. Én észreveszem-e a Szamárháton érkező Istent? Vagy eleve kizárom annak lehetőségét, hogy az Úr jöhet másképp, mint ahogy én azt elképzelem? Megengedem neki, hogy bármiben közeledhessen? Tudok-e olyan kicsiny lenne, hogy az Úr ki tudja számomra nyilatkoztatni magát? Vagy inkább bölcsnek és okosnak tartom magam, akinek világában nem tud behatolni Isten? Hova tud belépni Isten az én életembe? Van-e számára hely nálam? Úgy is kérdezhetném, az Úr számára fenntartott helyet, amit csak ő tud betölteni, ugye nem adtam oda időközben másnak? Ez a kicsinység az, amire tehát meghív bennünket az Isten. Adjunk teret neki, legyen hová belépnie, és legyen olyan ismeretünk, amely egyedülállóvá teszi kapcsolatunkat vele.
1: Elhangzott műsorunkban Lóczi Tamás atya, az Egri Elsőki Papnevelő Intézet spirituálisa, az Egri Hittudományi Főiskola teológiai tanára az évközi 14. vasárnap Szent Leckéjéről elmélkedett. További tartalmas időtöltést kíván a szerkesztő Grunda János nevében is a bemondó Klész Beáta. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
0: A Lélek Szava című műsorunkat hallották.

0: Hitvalló. Hittan és beszélgetések.
1: Kedves hallgatóink, mai Hitvalló című műsorunkban Vámosné Jacsúrita hitoktató, az Egri Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Jópásztoróvoda Alapfokú Művészeti Intézet 4. osztályos diákjaival beszélget József történetéről és Alakok Szent Margit életéről.
2: Az Atya, a Fiú, a Szentlélek nevében. Amen. Mi Atyánk, aki a mennyek,

0: nevében. Amen.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
0: Mindörökké. Amen.
1: Szeretettel köszöntelek benneteket, kedves gyerekek és kedves rádióhallgatók! A mai napom Jákob fiai közül a legfiatalabb, József az álomlátó történetével fogunk megismerkedni. Ez a történet tele van izgalmas fordulatokkal, testvéri irigységgel, álmokkal és Isten különleges tervével. Tehát az Ószövetségben vagyunk most, folytatjuk a kis történetünket Jákobtól. Jákob álmot látott. Mi volt az álom?
2: Hogy egy létra a földet és a mennyországot kötötte össze.
1: Mit jelentett, hogy az angyal a létrán fel és lejárt? Azt, hogy Jákobot nem hagyja el az Úr, az Isten, annak ellenére, hogy cselt követett el, ugye az elsőszülöttségi jogot ő saját magának rendezte el, és ezért menekülnie kellett. És a menekülés során nem csak ezzel az angyallal, hanem még egy angyallal találkozott álmában, akivel mi történt?
2: Egy éjszaka egyedül volt a sátrában. Ekkor megjelent egy idegen, és viaskodni kezdett Jákobbal. Hajnalig küzdöttek. De nem bírták legyőzni egymást. Végül az ismeretlen kificamította Jákob csípőjét, s ő erőtlenül eléroskodt. És akkor az angyal ezt válaszolta neki. Istennel szemben erősnek bizonyultál, emberek fölött fogsz győzni. Ezután ne Jákobnak hívjanak, hanem Izraelnek.
1: És akkor mi történt Jákobbal? Ugye elmenekült Lábánhoz, a nagybátyjához, és a nagybátyjánál szolgált. Lackó.
3: 7 évig szolgált Lábánnal, és aztán Lábán egyszer megkérdezte tőle, hogy mit szeretne tőle kérni, és akkor Jákob pedig azt mondta, hogy Ráhelt szeretné, mert megszerette.
1: Megszerette a lányát. És ezután mi történt? Fruzsi.
4: Mondta Lábán, hogy Leát adja neki, de hogyha 7 évig még nála dolgozik, akkor odaadja neki Ráhelt.
1: Ez egy csel volt tulajdonképpen az ő életében, úgymond visszakapta majdnem azt, amit ő csinálta testvérével, mert ugye megharagudott rá Ézsau. Elvette feleségül tehát először Leát, és született Leától több gyermeke, aztán pedig Ráhelt is, őtől le is született több gyermeke. Ráheltől született József nevű gyermeke, meg Benjamin. József volt az, akit nagyon-nagyon szeretett az apukája Jákob. Innen folytatjuk a történetet. Jákob Józsefnek mit csináltatott?
2: Jákobnak 12 fia volt. Közülük Józsefet különösen szerette, és kivételezett vele, mivel idős korában született. Nem kellett annyit dolgoznia, mint a többieknek, s ráadásul egy szép tarka köntössel is megajándékozta őt. Ezért testvérei megharagudtak Józsefre. A fiú időnként híreket hozott apjának testvérei viselt dolgairól, s ez bizony nem tetszett nekik. József egyszer különös álmat látott. Kévét kötöttünk a mezőn, az én kévém fölegyenesedett, a ti kévéitek meghajoltak az én kévém előtt. Testvérei rosszallóan jegyezték meg. Talán királyunk akarsz lenni, s fölöttünk uralkodni.
1: A testvérei irigyek voltak rá. Lackó.
3: Történt pedig, hogy József bátyai Sikemben legeltették atyuk nyájait. Izrael akkor magához hívotta Józsefet, és azt mondta neki, a bátyáid nem Sikemben legeltettek-e? Menj el hozzájuk, nézd meg, hogy vannak ők és a juhuk, hogy hírt hozz róluk. Mikor azonban a bátyái a távolból meglátták a közeledő Józsefet, összebeszéltek, hogy megölik, és azt mondták, íme jön az álomlátó. Gyertek, öljük meg, és vessük valamelyik kútba. Majd azt mondjuk, hogy a fenevad falta fel, és meglátjuk, hogy mi lesz akkor az álmából. Meghallotta ezt Ruben, és megmentette Józsefet a kezükből, mert azt mondta, ne üssük agyon, ne oncsatok vért, vessétek be ebbe a kútba, de kezet ne emeljetek rá. Azért mondta ezt, úgy utána megszabadítsa Józsefet, és hazavigye az atyukhoz. Amikor azután József odaért, letépték róla a cifra ruháját, megravatták, és belevetették a kútba. De a kút üres volt és száraz. József bátyái ezután leültek kenyerezni, és felemelve szemüket meglátták, hogy egy kereskedő karaván érkezett. Júda ekkor azt mondta, mi hasznunk van abból, ha megöljük testvérünket és eltitkoljuk? Gyertek, adjuk el kereskedőnek, és ne emeljük rá kezünket. Testvérei hallgattak rá, kivették Józsefet a kútból, 20 ezüstpénzért eladták a kereskedőnek, azok pedig elvitték Egyiptomba.
1: Hazavitték a köntöst az apukájuknak, Jákobnak, és mutatták, hogy sajnos meghalt a te fiad. mi történt Józseffel Egyiptomba.
3: A kereskedők Egyiptomban eladták Józsefet egy Potifár nevű embernek, a fáraó fő testőrének. Az úr azonban Józseffel volt. Így szerencsésen járt az egyiptomi főember házában. Látta Potifár, hogy bármit cselekedjék, új szolgája, az úr mindent sikeressé tesz a kezében. Ezért igen megkedvelte Potifár Józsefet, háza felvigyázójává tette, és minden vagyonát rábízta. És attól az időtől fogva, hogy József viselte Potifár házának minden gondját, megáldotta az úr az egyiptomi főember házát és gazdagságát, és Potifárnak semmire sem volt gondja, csak az ételre, amelyet megvett.
1: Hallottátok a történetben, hogy Isten mindig vele volt. Egyiptomba is ugyanúgy gondoskodott róla, és jó helyre került Potifárnak, szolgálója lett, illetve fő gazdasági vezetője. Ezután csak történt egy rossz dolog. Mi történt?
3: József szép arcú és szép termetű ifjú volt, Potifár felesége pedig szemet vetett rá, és azt mondta neki, háj velem! Azt felelte azonban József. Senki sincs nálam már nagyobb az uram házában, és tőlem semmit sem tiltott el, csak téged, mivel a felesége vagy. Hogy követhetném el ezt a nagy gonoszságot, és hogy védkezhetném Isten ellen?
1: Potifár felesége beárulta őt, azt mondta a férjének, hogy József ővele volt, és Potifár megharagudott, őt börtönbe vetette. Tulajdonképpen egy rágalom volt, mert nem volt igaz. József nem akart bűnkövetni el, és ő nem akart ebbe belemenni. De a feleségére hallgatott Potifár, és börtönbe vetette Józsefet. Mi történt aztán a börtönben?
3: Az úr azonban Józseffel volt. Hűséges maradt hozzá, és kedvessé tette a tömlöc tartó előtt. Az pedig a foglyokat Józsefre bízta, és semmi gondja nem maradt velük, mert az úr szerencsésé tette József minden dolgát.
1: Józsefet eladták Egyiptomba, ahol Potifár a fáraó egyik főtisztviselője szolgálatába került, bár nagyon nehéz helyzetben volt, de József hűséges maradt az Istenhez, és mindenben, amit tett, sikeres volt. Potifár hamar felfigyelt rá, és egész házának felügyelővé tette. Milyen nehéz lehetett szerintetek ez József számára, de még a börtönben is Isten vele volt, és ott is fontos feladatot kapott. Tudjátok, hogy hogyan került ki a börtönből? Fruzsi?
4: Álmokat fejtett meg.
1: Így van. Milyen álmok voltak ezek? Kiknek az álmai?
3: A fáraói és a főpohárnoki.
1: Így van, a főpohárnok is bent volt a börtönbe, először megfejtette az ő álmát, és amikor a főpohárnok kikerült a börtönből, akkor szólt a fáraónak, mert a fáraó is álmot látott. Mi volt az álom?
3: Történt pedig két esztendő múlva, hogy a fáraó álmot látott. Egybe hívotta Egyiptom minden jövendőmondóját és minden bölcsét, és elbeszélte nekik az álmát, de senki nem tudta közülük megfejteni. Ekkor a főpohárnok megemlékezett Józsefről, és elmondta a fáraónak, hogy az ifjú héber szolga miként fejtette meg az ő álmukat. A fáraó nyomban magához rendelte Józsefet. Hamarjában kihozták a tömlöcből, megborotválták, új ruhát adtak rá, majd bevezették a fáraó elé. Így szólt Józsefhez a fáraó. Azt beszélik rólad, hogy értesz az álmokhoz, és meg tudod őket magyarázni. József pedig azt felelte a fáraónak. Nem én mondom meg, hanem Isten, hogy mi az, ami a fáraónak a javára van. A fáraó akkor elbeszélte álmát Józsefnek. Álmomban folyó vízpartján álltam, s a folyóból hét kövér és szép tehén jött ki, és a nádasban legeltek. Utánuk pedig hét másik tehén jött ki a vízből, de azok nagyon ösztövérek és rútak voltak. Egész Egyiptom földjén nem láttam hasonlóan hitványokat, és ezek az ösztövér tehenek elnyelték a hét kövér tehenet. Nem látszott azonban rajtuk, hogy megették volna a kövér teheneket, mert épp olyan rúdtak maradtak, mint azelőtt.
1: Mit jelent az, hogy rúdtak maradtak?
3: Hát a csúnyák.
1: Csúnyák, így van. És mit jelentett ez az álom?
3: Ez az álom azt jelentette, hogy 7 év bőséges esztendő következik, utána 7 válságos év jön.
1: Így van, pontosan az egész világon éhínség lesz.

0: megfejtette az álmot József.
1: Ennek hatására a fáraó Egyiptom kormányzóvá tette őt, József nagyon bölcs volt, és felkészítette az országot az éhínségre. De mit gondoltok, mi történt ekkor a testvéreivel Kánaán földjén?
2: Kánaán földjén is már alig volt gabona, és akkor testvérei hallották, hogy Egyiptomba meg elraktároztak, mert tudták, hogy válságos év következik, és akkor elmentek Egyiptomba jó hosszú útra.
1: Így van.
2: Hogy kérjenek az egyiptomi helytartótól egy kis gabonát.
1: Így van, vásároljanak gabonát, nagyon jó, és el is mentek, és ott a kormányzó, éppen az ő testvérük volt, de felismerték őt az egyiptomi ruhában? Luca?
3: Nem.
1: Nem ismerték fel. És hogyan történt tovább?
3: A fáraónak megtetszett József okos beszéde, és így szólt, téged bízlak meg a munka szervezésével. Egész Egyiptom földje fölé rendellek. Népem köteles engedelmeskedni neked. S valóban a bő termést hozó évek után nagy szárazság következett az egész föld kerekségen. Józsefnek köszönhetően Egyiptomban volt bőven gabona a raktárban. Kánaán földjén azonban éhínség volt. Jákob ezért megbízta fiait, hogy menjenek Egyiptomba gabonát vásárolni, hogy éhen ne haljanak. Mikor József elé vezették őket, mélyen meghajoltak előtte. József felismerte testvéreit, de nem mutatta ezt, hanem keményen szólt hozzájuk.
1: Tehát beteljesült az első álom, Fruzsi?
3: Igen.
1: Mert mit csináltak a testvérei?
3: Meghajoltak.
1: Így van, meghajoltak a fáraónak a fő embere előtt. Mit érezhetett József, amikor meglátta a testvéreit? Lackó?
2: Szerintem nagyon örült, de biztos azért kicsit mérges is volt rájuk.
1: Így van, és azért is, és egy akkor... kicsit tartotta magát, és hallottátok a történetben, olyan keményen felelt. Igen, Lackó?
2: József felismerte bátyáit, de nem árulta el magát, és keményen szólt hozzájuk. Honnan jöttetek? Testvérei pedig így feleltek. A Kánaán földjéről jöttünk eleséget vinni. József pedig azt mondta nekik, kémek vagytok, és azért jöttetek, hogy az ország védetlen részeit meglessétek. Igaz emberek vagyunk, felelték erre József bátyái. Soha nem voltak kémek, te szolgáid. 12 vagyunk testvérek, egy ember fiai. A legkisebbik az atyánknál maradt Kánaán földjén, az egyikünk pedig nincs már meg. József pedig azt felelte nekik, úgy van, amint mondtam, kémek vagytok, de próbára teszlek benneteket. Egyikőtöket nem engedem el, míg ide nem hozzátok, én hozzám a legkisebbik öcséteket, és ha itt tetszek, azzal igazoljátok szavaitokat, és nem haltok meg. És amint mondta, tömlözbe vetette Simeont.
1: Így van, az egyik testvérét. Hazamentek a bátyai Jákobhoz. Otthon pedig otthon volt Benjamin, és Benjamin ki volt nekik?
3: A legkisebb testvérük.
1: Igen.
3: És elmeséltek mindent Jákobnak, és azt mondta Jákob, hogy majd mehet. Nagyon nehezen engedte el Benjamint, amikor következőleg mentek.
1: Igen, mert miért engedte el nagyon nehezen? Luca?
4: Mivel már ugye a kedvenc fia, József ugye...
1: Meghalt, igen, ő úgy gondolta.
4: Igen, így ugye Benjamint se akart elengedni.
1: Így van, pontosan. És nagyon sajnálta, de muszáj volt, mert a 7 év alatt még mindig kellett nekik gabona, és el kellett újra menni Egyiptomba. Hazamentek, és elhozták Benjamint is.
2: Adott megint nekik gabonát.
1: Igen.
2: Az összes testvérnek. De amikor a testvérek elindultak, a József szolgálója belerakta a Benjamin zsákjába az ezüst poharát.
1: Így van, József. Igen, elrejtette, hogy ne vegyék észre. Aztán elindultak, és utánuk engedett egy szolgát azzal, hogy keressék meg az ezüst poharat, mert azt mondta nekik, hogy elloptátok. És akkor kinek a zsákjába találták meg? Luca?
3: Benjamin.
1: Fruzsi, akkor folytasd a történetet.
3: Ha valakinél megtalálod, halljon meg. Miután Benjamin zsákjából került elő a pohár, a testvérek összetörten mentek vissza Józsefhez. József szigorúan kérdőre vonta őket, majd így szólt, Benjamin itt marad és szolgám lesz, ti hazamehettek. Ekkor Júda előlépett, és töredelmesen elmondta Józsefnek, hogyan adták el testvérüket, apjuk kedvenc fiát.
1: Igen, ekkor vallották be, hogy volt nekik még egy testvér. testvérük. Na és ekkor József már sírva fakadt, Lackó.
2: És elmondta nekik, hogy ő a testvérük. És akkor a testvérek meg nagyon megijedtek, hogy akkor most mindannyiunkat meg fog ölni, mert hogy mit csináltak vele a gyerekkorukban, és akkor utána megmondta József, hogy gyertek, és akkor vendégül látlak titeket.
1: Így van, megbocsájtott nekik, nagyon jó. Pedig ez nem volt könnyű. Szerintetek könnyű volt Józsefnek megbocsájtani?
2: Nem.
1: Nem volt egyáltalán, de lehetett volna dühös is, és nagyon rosszat tehetett volna velük. De József nem így reagált, hanem ő megbocsájtott testvéreinek, és újra egyesítette a családot. József elmondta, hogy én vagyok a ti testvéretek, és szólt, hogy apátokat is hozzátok magatokkal, és itt Egyiptomba telepedjetek le, és ő itt mindennel ellátta őket. És így kerültek József testvérei, meg atya, meg anyja Egyiptomba. József története nagyszerű példa a megbocsájtásra. Isten terve mindig a javunkra válik, még akkor is, ha nehéz helyzetekkel kell szembenéznünk. Most pedig játszunk egyet, fel fogok olvasni néhány állítást, és nektek ki kell találnatok, hogy melyik szereplőre vonatkozik. Viborka. Ő különösen szerette Józsefet, és színes köntöst adott neki.
4: Jákob.
1: Nagyon jó, köszönöm. Ő kapta az álmokat, amelyek miatt testvérei féltékenyek lettek rá. Lackó?
2: József.
1: Igen. Ki volt az, aki testvére védelmére kelt, és azt az ötletet adta, hogy adják el Józsefet rabszolgának? Fruzsi.
4: Róben.
1: Igen. Ki volt a legkisebb testvér? Bíborka.
4: Benjamin.
1: Igen. Kit kért József meg, hogy Benjamin zsákjába rejtse az ezüst poharat? Luca.
4: Egy szolgát.
1: Igen, pontosan. Ők voltak azok, akik először meg akarták ölni Józsefet, de végül kútba dobták, majd eladták rabszolgának. Kik ők? Laci.
2: A testvérei.
1: Így van. Ő volt az, aki álmot látott a 7 kövér és 7 sovány tehenekről, majd Józsefet kinevezte kormányzónak. Ki lehetett ő? Léna.
4: A fáraó.
1: Igen, pontosan. És ki volt az, aki megvette őt, megvásárolta őt, egy egyiptomi kereskedő? Laci.
2: Potifár.
1: Így van. Nagyon ügyesek vagytok. Isten a bajban sem hagyta magára Józsefet, ugye láttátok? Mondjatok 2 példát a történet alapján, amikor nem hagyta el Isten Józsefet. Lackó.
2: Az például, hogy Potifár vásárolta meg hogy kiszabadult a börtönből.
1: Így van, pontosan. Mert hogyha nem szabadult volna ki, ugye, akkor lehet, hogy még mindig ott raboskodott volna, de mivel álomlátó volt, de azt is a történetben nagyon szépen olvastátok, hogy nem ő fejtette meg az álmot, hanem az Isten sugallta neki, hogy mit mondjon, és ő adta a válaszokat. És akkor így a fáraó is bízott benne. Volt még a testvérek közül egy lány nevű testvérük is, ott hogy hívták ki? Ki tudja? Bíborka.
4: Dina.
1: Így van. És József pedig, meg Benjamin, na ki volt az anyukája?

0: Elhangzott műsorunkban Vámosnyi Jacsúrit, a hitoktató beszélgetett tanítványaival. A műsort Vasvári Bernadett szerkesztette. Elhangzott műsorunkat ma 23 óra 25 perctől megismételjük.
1: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak. Hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Hírek a Szent István Rádióban.
2: A miniszterelnökséget vezető miniszter arra tett javaslatot, hogy sürgősségi tárgyalásban már holnap vitázzanak a képviselők az alaptörvény 17. módosításáról. Ruf Bálint 12 pontban foglalta össze a csomag központi elemeit. 12 éves vagy 3 ciklusos időkorlát az országgyűlési képviselőknek, a jelenlegi köztársasági elnök megbízatásának megszűnése, függetlenebb alkotmánybíróság, 70 éves életkori határ bevezetése, erősebb bírói önigazgatás, a kúria és az OBH elnökeinek bírók által kezdeményezhető visszahívása, a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal létrehozása, kevesebb sarkalatos törvény, az Alkotmánybíróság hatásköreinek visszaadása, a Költségvetési Tanács vétójogának eltörlése, a közpénzvédelmének erősítése, a vármegyék visszanevezése megyékre, az önálló szabályozó szervek alaptörvényi szabályainak felülvizsgálata, az önálló országgyűlési őrség megszüntetése, egységes rendészeti igazgatás, sorolta fel. A Tisza párt minden határt átlép, emberit, erkölcsit, jogállamit, közölt a Fidesz elnöke a Facebook oldalán. A magyar választók nem erre adtak felhatalmazást, ne hagyjuk, fogalmazott Orbán Viktor, jelezze, hogy pártja tüntetés szervez csütörtökön 18 órára Budapesten a Sándor palota elé. Még Isztambulban is hangosan felnevettek, amikor meghallották, hogy a Fidesz akar tüntetni az alkotmányosság és a demokrácia mellett, közölte a miniszterelnök a Facebook oldalán, mint a tolvaj, aki rendőért kiállt, így fogalmazott Magyar Péter. Pénteken lehet a végleges döntés az uniós pénzek hazahozataláról az Európai Bizottsággal, a helyreállítási terv szövege végleges, közölte napirend előtt a közlekedési és beruházási miniszter a parlamentben. Vitézi Dávid megismételte, 6000 milliárd forintról van szó. Ő úgy látja, ezügyben az előző kormány megtévesztette az embereket, mert nem Ukrajnába ment a forrás, nem a szuverenitásunk feladása volt a tét, csupán a korrupcióról kellett volna lemondani. Tuzson Bence a Fidesz részéről úgy reagált, ők is hazahozták volna az uniós pénzeket, de mindenféle Brüsszelnek tett engedmények nélkül, egyúttal felhívta a figyelmet arra is, hogy demokráciában nem lehet közjogi méltóságokat leváltani csak úgy. Az elmúlt rendszer titkosszolgálati tevékenységének feltárásáról, a pedagógusok teljesítményértékelési rendszeréről és a Magyar Fejlesztési Bankról is tárgyal az országgyűlés ezen a héten. A Tiszás Mellitei Barna Márton által benyújtott az elmúlt rendszer titkosszolgálati tevékenységének feltárásáról és az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára létrehozásáról szóló törvény módosításával létrejönne egy tanácsadó testület, amely az 1990 előtti pártállami diktatúra állambiztonsági szolgálatai tevékenységének nyilvánossága érdekében segíteni a minősített iratok felülvizsgálatát. Szerepel a programpontok között a pedagógusok teljesítményértékelésének megújításához szükséges törvényi rendelkezésekről szóló, a Tisza párt két képviselője által benyújtott javaslat, amely felfüggeszti a teljesítményértékelés alkalmazását. Megvitatják az egyes pénzügyi szektort érintő törvények jogharmonizációs célú módosítását, amely egyes, egyebek mellett tőkepiaci tárgyú jogszabályok változtatását kezdeményezi. Tárgyalják a Magyar Fejlesztési Bank részvénytársaságról szóló törvény módosításáról, valamint a fővárosi önkormányzat csődjének elkerülését szolgáló hitelnyújtásáról szóló törvény hatályon kívül helyezését kezdeményező előterjesztést. A javaslat fő célja az Európai Uniós helyreállítási és ellenálló képességi eszköz forrásainak lehívása. Magyar Péter hajnalban Törökországba utazott a NATO csúcs találkozójára, majd 4 napot gyermekeivel még ott tölt. Facebook oldalán a kormányfő azt is közölte, távolléte idején Ruf Bálint miniszterelnök helyettes látja az itthoni feladatait. A gazdasági és energetikai miniszter visszahívta Berta Adrient az Exim Bank ZRT és a Mehib ZRT vezérigazgatói tisztségéből, tudatta Kapitány István a Facebook oldalán. A visszahívás valamennyi kapcsolódó vezetői megbízása is vonatkozik, tette hozzá. Megkezdik az ebrendészet országos állapot felmérését, közölte az élő környezetért felelős miniszter a Facebook oldalán. Gajdos László azt mondta, az első lépés után az önkormányzatokkal közösen megpróbálják ezeket minél hamarabb korszerű európai szintű telepekké tenni. Lemondott a gázai övezetet irányító Hamász-Palesztin-Iszlamista terrorszervezet vészhelyzeti bizottságának nevezett kormánya. Céljuk, hogy átadják az övezet polgári igazgatását egy új technokratákból álló bizottságnak. Végül az időjárásról. Holnap is sokat süt a nap, de a megnövekvő felhőzetből helyenként újra kialakulhat zápor, zivatar, sokfelé felélénkül a szél. A hőmérséklet kedden hajnalban 12-14, napközben aztán 29-31 fok körül alakul. Híreinket hallották.
3: Reklám. Megnyílt a Bélapátfalvi apátsági látogatóközpont. A 13. században épült páratlan műemlék a Bélkőhegy lábánál fekvő erdőveszte Bélapátfalvi nagyboldogasszony templom 2-től vasárnapig várja a látogatókat 9 óra 30 és 17 óra között. A felújított templom tárlatvezetéssel látogatható, a csoportok minden egész órában indulnak. Minden hónap 3. vasárnapján 9 óra 30 perctől tartanak szent misét a templomban. A látogatóközpontban lehetőség van kegytárgyak, hűtőmágnesek, bögrék, kozmetikumok, kézműves szörpök, nassolnivalók, üdítők, jégkrémek, frissítők vásárlására. Szeretettel várja a zarándokokat és a kirándulókat a Bélapátfalvi apátsági látogatóközpont.
4: Keresztény élet. A legjobb döntés. Keresztényélet.hu.
5: Filmek, hírek, lelkiség. keresztényélet.hu.
4: Nem csak katolikusoknak.
5: keresztényélet.hu.
3: Megjelent az új ember július 5-ei száma, a Tartalomból. Lelki táplálékul szolgált a magyar emberekkel való találkozás. Búcsúzik Michael Wallace benekérsek, apostoli nuncius. Megélt hit, kitartás és felelős szolgálat. Aranymiséjét ünnepelte Bábel Balázs érsek Kalocsán. Isten kezében a bizonytalanság idején is. Ternyák Csaba egri érsek áldozó pappá szentelte Vukász Bernárd Úrich diakónust, aki a papság felé vezető útjáról beszélt lapunknak. Keresse az új embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
4: Reklámot hallottak.
6: A remény hírnökei. Hitélet, nevelés, oktatás, kutatás a Szent István Rádióban.
7: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük hallgatóinkat. Műsorunkban Jászfényszarúra látogatunk. A 4. Béla Katolikus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolát mutatjuk be. Tartalmas rádiózást kíván a felelős szerkesztő Sinkovics Andrea.
6: A remény hírnökei. Értékünk az ember.
7: A Szent Gellér díj aranyfokozatával tüntették ki Lovászné Török Magdolnát, a Jászfényszarúi 4. Béla Katolikus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola főigazgatóját. Vele beszélgetünk.
8: Szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió mikrofonjánál. Beszélgetésünknek az az apropója, hogy ellátogattam ide önökhöz, hogy a tanév elején önt Ternyák Csaba érsek úr a Szent Gellért díj aranyfokozatával tüntette ki. Ehhez így a beszélgetés elején gratulálok önnek.
9: Köszönöm szépen.
8: Arra szeretném kérni, hogy ebben a beszélgetésben mutassuk be a településnek ezt az iskoláját, ahogy már itt korábban elhangzott, de majd rá fogunk térni. Ezen a településen Jászfényszarún egy általános iskola található, 2015 óta katolikus iskola. Ön már korábban is itt tanított, dolgozott ebben az intézményben. Jelenleg hány diák jár ide, milyen az iskolának az infrastruktúrája?
9: Az iskolában dolgozom már 1987 óta, tanítóként, vezetőhelyettesként és most főigazgatóként. 2015 óta egyházi iskolaként működünk. Körülbelül 450 tanulónk van, 60 dolgozónk, és van művészeti iskolánk is 4 művészeti ággal, néptánc, zeneművészet, annak a népzene és a klasszikus zenei változata is, képzés, iparművészet és színjátszó tanszakunk. Nagy hagyománya volt már Jászfény Szalon a művészeteknek, mind színjátszás, mind képzőművészet terén, és tavaly ünnepeltük a művészeti iskola 25 éves évfordulóját, az iskolánk pedig a 10 éves évfordulóját ünnepelte tavaly, tehát tavaly a jubileumok éve volt. Egyetlen iskolaként minden olyan gyermeket felveszünk az iskolába, aki itt él, itt született, itt él, de azért vannak néhányan a környező településekről is tanítványaink.
7: Ahogy a honlapot néztem és készültem az interjúra, hogy láttam, hogy van nagy iskola, kis iskola, igen, hogyan oszlanak meg a diákok.
9: Igen, tehát két épületben tanítunk. Mi úgy nevezzük, hogy kis iskola, ott az 1-3-ig korosztály tanulhat, és ott van a művészeti iskola bázisa is. A nagy iskolában pedig 4-8-ig tanulnak a gyerekek.
7: És hogyan látja az évek, évtizedek alatt, hogy jó ez a diákoknak, hogy ők ott a kicsit ilyen burokban élhetnek, tanulhatnak?
9: Mi azt gondoljuk, hogy bár a szükség hozta, ezt így nem férünk el egy épületben, mégis azt gondolom, hogy ez így nagyon jó, mert való igaz, hogy tényleg ott egy kis óvóvédő környezetben, burokban élnek, ráadásul a bölcsőde és az óvoda is mellette van, és az udvarokból áttekinthető egyik helyről a másikra, és még akár a szeretett óvónénit, vagy bölcsőde Dajka nénit is láthatják, és ott ők nagyobb biztonságban vannak, hiszen hasonlókorú gyerekek. Ott még azért szelídebbek, játszósabbak, nagyon szép játszó udvar van nekik, ahol jól érezhetik magukat a szünetben, és felső tagozatra, amikor jönnek, már negyedik, még mindig alsó tagozat, de az azért jó, mert a tanítónéniükkel együtt jönnek át ebbe az iskolába, és ott még mindig ott van a tanítónéni, a kis tyúkanyó, aki még óvja, vigyázza őket, és így próbáljuk őket fokozatosan a nagyok közé, a nagyobb bacskák közé bevezetni, és amikor a tanítónéni elengedi a kezüket, és átveszi a felsős tanárnéni, tanárbácsi, akkor már nagyon szépen megszokták az itteni szokásrendet is.
7: Itt beszélgetünk az igazgató irodába, és hogy kinézek az ablakon, látom, hogy épül egy épület, már ön elmondta nekem, hogy ebből tornaterem is lesz.
9: Igen, egy multifunkcionális sportcsarnok épül itt közvetlen mellettünk, és mivel egy tornatermünk van mindkét épületben egy-egy, az öt testnevelés órát csak úgy tudjuk megoldani, hogy szinte 2 vagy 3 osztálynak is kell, hogy összeszoruljon egy tornaterembe, ami nem éppen ideális, és régóta vágytunk már arra, hogy egy nagyobb tornatermünk vagy egy sportcsarnokunk lehessen, és ez az álom most megvalósult, hosszú évek tervező munkája után most úgy tűnik, hogy decemberben átadásra kerül egy nagy tornacsarnok, ahol mi iskolások reggeltől délután 4 óráig használhatjuk testnevelés órákra és egyéb sportfoglalkozásokra, valamint iskolai rendezvényekre is akár.
7: Ennek a tanévnek a mottója az volt, hogy legyetek a remény zarándokai. Ternyák érsek úr minden évben választ egy mottót. Hogyan valósították meg ebben a tanévben ezt a mottót?
9: Idei tanév mottója Szent Év gondolatát vitte tovább. Iskolánkban az év kezdetén igyekeztünk a diákok vizuális érdeklődését is megcélozni, és fali újságon, illetve osztálytermekben is megjelenítettük tanévünk mottóját. Ez által a gyerekek folyamatosan találkoznak az év minden napján. Én úgy gondolom, hogy az életünk maga is egy zarándokút. Minden nap egy lépés a szeretet ösvényén, Isten ránk vonatkozó terve felé. Ezt az életformát igyekszünk kialakítani a ránk bízottakban, minden találkozásunkkor. És hogy milyen is ez az odafelé vezető út, hogy hogyan próbáltuk ebben az évben szervezni, ami már eddig történt, például októberben Máriával együtt 24 órás rózsafüzérimádságot szerveztünk a templomban. Sokan voltunk bízva abban, hogy Isten szeretete több szívet is megérint. Erre az eseményre nem csak iskolánk diákjai, hanem szülők és egyéb városlakó, gondozási központ lakói is részt vettek és feladatot vállaltak. Adventben reggeli gondolatokkal és közös énekléssel indítjuk a napot, mind a kisiskolában, mind a nagyiskolában, Jézus születésére készülve. és minden ilyen alkalomkor advent időszakában ellátogatunk az idősek otthonába is, ahol pásztorjátékot, betlehemes játékot, karácsonyi énekeket szoktunk előadni kis ajándékkal kedveskedve, tehát a reményt, Jézus születésének hírüladását az idősekhez is el szoktuk vinni. Nagybőjben, a lelki napon egy-egy keresztet szoktunk felkeresni, amelyet megtisztítunk, kereszt történetét szoktuk a gyerekekkel megismertetni, és az odafelé vezető úton egyéb feladatokat szoktunk a gyerekeknek adni. Az egyik munkatársunk az elmúlt évben részt vett az El Camino zarándok úton, és éppen a napokban tartott erről egy élménybeszámolót képekkel prezentálva. Azt gondolom, hogy mindannyiunknak óriási élmény volt, szinte vele együtt éltük át, amit ő ott megtapasztalt, gyerekek, hitoktatók vezetésével Szentkúti zarándoklatra, amely már hosszú évek óta hagyomány intézményünkben. Azelőtt is zarándokoltunk, amikor még nem voltunk katolikus iskola, azóta pedig minden évben hívjuk a gyerekeket is, felnőttekkel együtt. Ez mintegy 60 kilométer szokott lenni, két nap szoktuk teljesíteni, és hát ez egy óriási élmény, amikor Szentkúton várnak bennünket az atyák, és köszöntenek, és a hosszú kétnapos gyaloglás után kicsordul a könny a szemünkből, és hát nyilván a megkoronázása a vasárnapi szentmise. Most is így lesz majd ez.
7: Nagyon fontos az, hogy a gyermekeket ugye megszólítsuk. Az iskolának, egy katolikus iskolának feladata az oktatás mellett a nevelés is, a hitre nevelés, tulajdonképpen hitre, szeretetre való nevelés. A gyermekeket milyen módon tudják bevonzani a templomba, ezen kívül még milyen lelki programokat szerveznek?
9: A tiszteletre, a becsületes viselkedésre, a szeretetre szeretnénk a gyerekeket minden nap hívni és megmutatni, és iskolánkban kötelező szentmise az a tanít és a tanévzáró, mi ott szoktuk megnyitni és lezárni a tanévet, egyben tanítő és tanévzáró ünnepség, és ugyanúgy, mint a Egerben is el szoktunk menni. Ez az egyik része, és a másik, hívjuk a gyerekeket évfolyam misékre. Ezt szépen beosztjuk egész évre, és akkor évfolyamonként várjuk, hívjuk a gyerekeket, amelyre a szülőket is szoktuk elvárni. A kicsiket még talán jobban elkísérik a szülők, nagyobb bacskák már jönnek egyedül is, bár nagyon szeretnénk, hogyha a szülők is mind többen részt vennének ezeken az eseményeken, és ezt nyilván jutalmazzuk, amikor ők eljönnek oda, és nagy örömmel látjuk őket. Részt szoktak venni az anyák nap ünnepséget, például iskolán gyerekei adják a templomban. Most is megtörtént ez, és nagyon sok szülő, nagyszülő, keresztszülő volt jelen, nagyon megható kis műsorral készültek. Aztán karácsonykor a betlehemi pásztorjátékot is mi szoktuk biztosítani. Ezt évfolyam szinten minden évben megvan, hogy mikor, melyik évfolyam, mivel szokott készülni. Húsvét előtt nagy pénteken a pedagógusok szokták a keresztutat vezetni, járni. Egyébként minden héten a péntekenként iskolánk tanulói szokták ezt megtenni, szintén várva a szülőket, nagyszülőket, egyéb hívő katolikusokat a templomban. Aztán szoktunk rajzkiállításokat szervezni, azon részt venni. Szeptemberben van ugye a Szent Gellért ünnepén a pedagógusoknak szokott Gábor atya szentmisét bemutatni, ott pedig előtte egy olyan előadást szokta megelőzni, amely gyerekeknek, szülőknek, pedagógusoknak egyaránt szól. Volt már nálunk például Pécsi Rita is, de volt már nálunk pap, szerzetes, akit nagyon szívesen hívtunk és hallgattunk, és tudott útravalót adni nekünk, valamint ezekre az alkalmakra, a Szent Gellért napra szoktak a gyerekek legóból, például templom építőversenyt szerveztünk, vagy rajzkiállítást rendeztünk. Aztán karácsonykor a mi gyermekeink által készített karácsonyfadíszek szoktak a templomban, a fenyőfákon megjelenni. Aztán pedagógusok szoktunk egy sátrat vállalni nálunk, még így ünnepeljük az Úr sátrát. Egyet vállalunk pedagógusok, és akkor azt mi szoktuk feldíszíteni virágokkal. Arra nem csak pedagógusok, hanem néha-néha gyerekek is el szoktak jönni.
8: Fontos az ugye, hogy elvessük a magot, aztán majd kiderül, hogy mikor szökken szárba az a mag, és lehet, hogy nem mi, nem a mi generációnk, az önök generációja fog ebből aratni, de nagyon fontos az, hogy igen, hogy a gyerekeket tényleg neveljük, tanítsuk a szépre, a jóra, és én biztos vagyok benne, hogy ezek, amiket így gyerekkorukban kapnak, magvakat, biztos vagyok, hogy idővel, amikor kell, akkor eszükbe fog jutni az az impulzus.

0: csodálkozunk mindig, hogy mindig tudnak újabb és újabb ötletekkel meglepni bennünket. Aztán volt már olyan is, hogy medvenap, amikor hozd el a plüsspackódat, és ez mint egy játékos formában jönnek a gyerekek, és akkor megmutatják éppen az alvó kis állatukat. Aztán hát a vízvilágnapra projekt elmaradhatatlan. Itt csapatversenyek, egyéni versenyek, kiállítások, plakátkészítések zajlanak. Tehát minden oldalról igyekszünk megragadni a lehetőséget arra, hogy bemutassuk, hogy ez milyen nagyon fontos, hogy óvjuk, védjük és vigyázzuk a vízünket, mert hát tudjuk, hogy egyre kevesebb áll rendelkezésre. Aztán az iskola előtt virágokat ültetünk a kőedényekbe. Ezt a Jászfényszaru városától szoktuk a virágokat kapni, és azokkal díszítjük a környezetet. Aztán szoktunk földnapján fát ültetni, ez minden évben a nyolcadikosok feladata, és mint egy emlékül itt marad az ő fájuk az iskola udvarán. Aztán szoktunk újrahasznosított kiállítást, most is épp itt a folyosón látható egy robotkiállítás, de nem csak robotokkal, hanem más egyéb olyan dísztárgyakat is szoktunk a gyerekekkel készítetni, amelyek az újrahasznosítás fontosságára hívják fel a figyelmet. És szoktunk a temetőben menni minden év tavaszán takarítani a kápolnát, a templomot, és a környékét, és magát a temetőt rendbe szoktuk tenni, kívül-belül nagyon sok szemetet, nagyon sok falevelet szoktunk összeszedni, és azt gondolom, hogy ez is szülő-gyerekpedagógus hármas egységében valósul meg. Nagyon fontos egyébként azt hangsúlyozni, talán az elején kellett volna mondanom, hogy számomra az nagyon fontos dolog, hogy ez a hármas egység működjön. Tehát diák, szülő és pedagógus, mert bármelyik láncem hiányzik, anélkül nem megy. Bármit is szeretnénk, hogyha nem kapunk mellé támogatást szülőktől, akkor az mit sem ér. És ez azt gondolom, hogy nálunk itt Jászfényszaron nagyon jól működik. Kis település vagyunk, szinte mindenkit ismerünk, szülőket is. Nagyon sokan már mondhatom a koromnál fogva, hogy tanítványaink voltak, és élő a kapcsolatunk. Tehát a kisiskolába például bármikor mehetnek, mikor viszik a gyerekeket, mert a kicsiket még viszik, mindig van lehetőség arra, hogy a tanítónénivel megbeszéljék, amit úgy gondolnak, hogy meg kell említeni. A nagyiskolában vannak fogadóórák, nyílt napok mindkét helyen, de nem csak ekkor, hanem bármikor is rendelkezésre állunk a szülőknek. Szoktam a szülőknek ilyen szemkerülést tartani, amin mindig kérem, hogy ne másütt halljuk meg, hogy esetleg valamivel problémájuk van, vagy szeretnének valamit jelezni, amit úgy gondoljuk, hogy mi elmentünk mellette, és nem tulajdonítottunk neki nagy jelentőséget, vagy éppen nagyot tulajdonítottunk, és nem kellett volna, és arra biztatom mindig őket, hogy őszintén mondják el a véleményüket. Az sosem baj, hogyha őszinték és egyenesek vagyunk egymással, mert mi is abból tanulunk, mi sem vagyunk tévedhetetlenek. Egy a fontos, hogy abból a gyermek, aki mindannyiunknak a szíve csücske, a szülőknek még inkább, de nekünk is, hogy ők abból profitálni tudjanak, és mi úgy tudunk segíteni, hogyha őszintén elmondjuk azt, ami esetleg nem jó úton halad, de természetesen azt is várjuk viszont, hogy azért az örömüket, meg a megelégedésüket is fejezzék ki, mert azért a pedagógusnak is szüksége van arra, abból táplálkozik ő is, azt tudja előbbre vinni, az a motorja az egésznek, amikor sikerélménye van, akkor azt gondolom, hogy csodákra képes egy pedagógus.
1: És biztos vagyok benne, hogy ha a szülőnek jó kapcsolata van az iskolával, a pedagógusokkal, az a diákoknak a teljesítményére is pozitíva hat.
0: Ez mindenképpen így van, tehát jelezzük, azért az iskolában vannak a gyerekek az idejük nagy részében. Sokszor azt mondhatom, hogy talán jobban érezzük a rezdüléseiket, mint maguk a szülők, akik tényleg elfoglaltak, reggel elmennek dolgozni, este hazamennek. Talán mi több időt is töltünk velük, nagyon sokan megnyílnak, nagyon sokan elmondanak olyan problémákat, vagy olyan örömöket is, nem csak problémákat, amelyeket mi segítünk nekik feldolgozni, vagy megélni, vagy rácsodálkozni. És így tudjuk a gyerekeket hozzánk is közelebb vonzani. Én mindig azt mondom a pedagógus kollégáimnak, hogy nagyon fontos az, hogy ne csak a tanórán találkozz a gyerekkel. Lásd meg, hogyha esetleg nem úgy viselkedik, vagy nem úgy szólt, vagy látod, hogy szomorú, vagy látod, hogy gubbaszt a folyosón, akkor menj oda hozzá, kérdezd meg. Nem is hiszi az ember, hogy amikor úgy ül le mellé egy pedagógus a gyerek mellé, a folyosón vagy itt az irodámban is, hogy őszintén négy szem közt beszélgetünk, hogy annyira megnyílik, és ma már egy jó kis beszélgetés is átlendített azon a nehéz ponton, amely ahhoz szükséges, hogy a tanulmányi munkájába vagy a közösségi életben

0: tovább tudjon működni. És ez nagyon fontos, tehát nem csak tanítunk, hanem nevelünk is, meg a lelküket is ápoljuk, meg közösséget is építünk. És ezt csak így tudjuk, hogyha ilyen kapcsolatban vagyunk egymással.
1: Műsorunkban a Jászfényszarúi 4. Béla Katolikus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolát mutattuk be. Vendégünk volt Lovászné Török Magdolna, az intézmény főigazgatója. Egy hét múlva ugyanebben az időpontban az iskola nyári táborairól lesz szó.

0: a remény hírnökei. Műsorunk a Szent István Rádió honlapján is meghallgatható. Címünk www.szentistvánrádió.hu.
1: Kedves hallgatóink, ezzel műsorunk véget ért, további tartalmas rádiózást kíván a felelős szerkesztő Sinkovics Andrea. Műsorunkat szerdán 21 óra 30 perctől megismételjük.
0: A Remény hírnökei című műsorunkat hallották. A műsorral kapcsolatos véleményüket, kérdéseiket várjuk szerkesztőségünkbe. Címünk Szent István Rádió 3300 Eger, Deák Ferenc utca 49. Hívhatnak bennünket telefonon a 36-os körzet 510-610-es számon, e-mailt pedig az info@szentistvanradio.hu címre küldhetnek.
2: Itt a Szent István Rádió, Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak.
3: Közelkép. Portréműsor a Szent István Rádióban.
4: Szeretettel köszöntöm a kedves rádióhallgatókat, Hajdú Mária vagyok. Mai műsorunkban Tóvai Erikával beszélgetek, aki textilszobrász és a Való Álom kreatív műhely vezetője. Érdekes foglalkozást üzzel a hétköznapi ember számára. Kedves Erika, kérlek, beszélj egy kicsit a vállalkozásodról.
5: Teljesen más pályán mozogva, saját érdeklődésemre elvégeztem 2016-ban egy textilszobrász tanfolyamot, ez a Powerpol nevezetű, ami után oktatóvá váltam. Ekkor a cél az volt, hogy 10 pluszos gyermekeket és felnőtteket textilszobrászatra tanítsak, viszont nagyon hamar kiderült, hogy a kisebb gyerekek fogékonyabbak, szívesebben jönnek, és a szülőknek is nagy megelégedésére szolgált, hogy a gyermekük alkotással töltötte a szabadidejüknek egy részét.
4: Ez egy csodálatos dolog, amikor látod, hogy a kis fiatal gyerekek alkotnak, és a végeredményt te is, illetve a szüleik is látják, és gondolom ez mindenkit örömmel tölt el.
5: Igen, ez így van, és képzeld el, hogy már oda jutottunk, hogy nem is ez a 10 pluszos korosztály van, hanem 2,5 éves a legfiatalabb alkotónk a mai időben. Természetesen a idősebb korosztály és a felnőttek is szívesen jönnek hozzánk workshopokra.
4: Picit beszélnél, hogy mit jelent az, hogy textilszobrászat?
5: A textilszobrászat az egy ökodizájn újrahasznosítással foglalkozik, ami azt jelenti, hogy a megunt régi csipkék, pamut anyagok, repedők, a legjobb a lepedő anyaga, ezekből egy speciális anyaggal, a ragasztóval, a Powerpol anyaggal összegyúrjuk, és egy csodás alkotásokat tudunk vele készíteni, képeket, szobrokat, amelyekhez hozzá tudunk adni kavicsokat, kajlót, faágakat, tehát természetes anyagokat is, és festékekkel, antikolóval sokkal szebbé tudjuk tenni ezeket a dolgokat. Ami nálam még pluszba bejött a képbe, hogy 3D nyomtatással is foglalkozik a vállalkozásunk, és torzókat, a szobrokhoz fejeket, különböző alapanyagokat, amiket nem lehet mondjuk megkapni, azokat 3D nyomtatással elő tudjuk állítani.
4: Tehát akkor te sokoldalú vagy, nem csak kifejezetten a szobrászattal, hanem az ehhez szükséges kellékeket is elő tudjátok állítani.
5: Így van.
4: Hol hallottál először, vagy hol találkoztál először ezzel a textilszobrászattal?
5: Gödöllőn mentem el egy tanfolyamra, ami nagyon-nagyon érdekes volt. Ott 5-6 órát alkottunk, de én annyira belemerültem az egészbe, hogy mondtam a páromnak, hogy ó, nekem ez annyira tetszik, hogy mindenképpen megyek legközelebb is, és akkor nem, legközelebb nem lesz, hanem tessék elmenni oktatónak. És ugye letettem ezt a vizsgát, tehát ez egy vizsgát kell elvégezni, hogy oktatóvá váljál, egy 2 napos intenzív tanfolyam, és ezután kezdtem iskolákba is ezt a gyönyörű, szép újrahasznosított technikát.
4: Én is tanúsíthatom a kedves rádióhallgatóknak, hogy csodálatos dolgok készülnek Erika kezei alatt, illetve a kis tanítványok kezei alatt is. A beszélgetésünk elején mondtad, hogy gyermekekkel foglalkozol. Egy-egy tábor, illetve egy-egy foglalkozás alkalmával honnan merítesz ötletet, hogy mivel fogtok készülni a gyerkőcökkel?
5: A témaválasztásban mindig az aktuális események, közelgő ünnepek a nézőpontnak a középpontjai. Húsvét, anyák napja, Halloween, karácsony. Viszont vannak olyan élményfestések, kreatív textilszobrászkodások, amikor visszatérő témák vannak, vagy pedig előfordul az is, hogy az alkotni érkező kívánság alapján elkészül akár egy-egy kép vagy szobor.
4: És ha jól tudom, kettő nagy jelentős tábor játszik szerepet az életedbe, a nyári és az őszi tábor, meg gondolom közben is vannak még foglalkozások, de ezt majd el fogod szépen mondani.
5: Így van, ami a sűrűbb, az a nyári tábor, viszont most már minden szünethez tudunk kötni egy-egy tábort, úgyhogy van téli szünetben, nyári, tavaszi és őszi szünetben, tehát elég sok szünet van manapság már az általános iskolákban, emiatt ugye próbáljuk lekötni ezekre az idők alatt is a gyerekeket. A nyári és az őszi táborák során több idő van, ott többféle művészeti ágat tudnak megismerni ugye a gyerekek, többféle technikát tudnak kipróbálni, ugye nekem az élményfestésen kívül van a szobrászkodás, a PowerPoint technika, üvegfestés, sejemfestés, textilfestés, lézervágott termékek, amelyeket mi saját magunk vágunk, valamint gipszfiguráknak a festése is megtalálható a palettába. A gyerekek ilyenkor 4-5 napon keresztül alkotnak, a délelőttől kora délutáni órákban, és akkor egy ilyen csapatmunka szellemében nagyon jó társaság, jó kedv alakul ki, valamint barátságok szövődnek nálunk a műhelyben.
4: És a korosztály egy-egy tábor alkalmával, egy-egy csoport alkalmával hogy néz ki?
5: Hát a korosztály az változó, ugye az óvodásoktól, tehát a táborban mindenképpen 5 éves kortól felfelé szoktam gyerekeket fogadni. Felfelé korosztály az bármekkora lehet, akár felnőtt is, de nyilván a felnőttek ilyenkor pihenésre vágynak, és a gyerekeket küldik el alkotni, és maga a csoportok azok vegyesen alakulnak ki.
4: Tehát egy-egy csoport is vegyes korosztetétel.
5: Így van, vegyesen.
4: És akkor mi szokott lenni így a tematika?
5: Hát a tematika az változó, mivel nyári táborban nagyon sokféle tematika alapján tudunk dolgozni. Élményfestés, ahogy elmondtam, olaj, textilfestés, táskákat készítünk, pólókat festünk, lézervágott termékekből összeállítunk dolgokat, dekorációkat készítünk, ugye nyilván, mivel nyári táborban nyári dekorációkat, valamint a textilszobrászatot is nagyon sokan ki szokták próbálni, és oda is már a nyári tematikát, tenger, kagylók, napsütés viszik be a gyerekek, ezekből tudnak választani. Tehát mindenki, amit kiválaszt, az aktuális felrakott téma szerint, azt csinálja meg.
4: És akkor, ha jól értem szavaidat, a táborban résztvevő gyermekek nem ugyanazt csinálják, hanem egyedileg, amit előtte veled leegyeztettek, a gyerkőcök külön-külön szépen azzal foglalatoskodnak.
5: Így van. Mikor 5 gyerek van, általában 5 félét szokott csinálni. Tehát az nagyon-nagyon ritka, mikor 1 féle dolgot készítenek.
4: Hát ehhez neked nagyon kell koncentrálni, illetve toppon lenni, hogy minden rendben legyen. És hány napos egy ilyen nyári, illetve téli tábor? Ugye mondtad, hogy a minden évszakhoz most már kötődnek táborok, de ha egy kicsit ezeket bemutatnád a rádióhallgatóknak.
5: A tavaszi szünetben ugye nyilván rövidebb az időintervallum, ott sok gyerek fordul meg az alatt a rövid idő alatt, ott általában 1 napra szoktak jönni, inkább 1-2 napra, viszont a nyári tábor az, ami 5 napos, tehát az hétfőtől péntekig tart, 9 órától 12 óráig szoktak alkotni a gyerekek, és az általuk kiválasztott tematikát csinálják meg, amiben persze segítséget kapnak, a hozzáadott alapanyagot azt ugye mi nyújtjuk, meg valamint a segítőkezet.
4: Hát ez csodálatos dolog. Kedves Erika, van-e kedvenc évszakod, amit a munkában legjobban szeretsz megvalósítani? Ha igen, akkor kérlek, mutasd be és mondd el, hogy miért ahhoz ragaszkodsz leginkább.
5: Minden évszak tartogat valami különlegeset, izgalmasat. Leginkább viszont, mikor a tavasz és a nyár bejön, ugye nekem a alkotásaimon is látod, nyilvánvalóan most a hallgatók nem látják, de te viszont ezt tapasztalod, hogy nagyon sok színnel szeretek dolgozni, és épp ezért a tavasz és a nyár dominál nálam. A kedvenc ünnepem viszont a karácsony.
4: Igen, ez ilyen nagyon meghitt.
5: Így van, és ennek a közelettével ugye a műhely, a családi házunk, valamint maga a tematikák is átalakulnak erre az ünnepélyes hangulatra.
4: És nyáron mi az, ami a szíved csücske?
5: A nyári táborra gondolsz? A nyári táborban nagyon jó, mikor különböző gyermekek jönnek. Nyilván sokszor van olyan, hogy nem ismerik egymást. És olyan kedves barátságok alakulnak ki, hogy például most is egy visszatérő kislány, mindkettő, ugye, egyik Pestről jár, másik 60-ból, kimondottan azt kérték, hogy együtt legyenek a táborba, annyira megkedvelték egymást a tavalyi kézműves táborokban. Úgyhogy ez maga az, hogy kapcsolatok alakulnak ki, együtt vagyunk, jókat nevetgélünk, csipegetünk, eszegetünk, tehát nyilván itt vannak szünetek is, nem olyan...
6: Tehát nem kötött.
5: Nem, így van, nem kötött, mint egy iskolában. Ha valaki előre halad a festésre, vagy bármilyen alkotásra, ki tud menni szünetre, ha nem reggelizett otthon, ezt ugye be tudja pótolni, tehát teljesen felszabadultabbak szerintem a gyerekek.
4: Hát biztos, hogy ez fantasztikus élmény lehet nekik, hogy egy ilyen táborban részt vesznek, akár hány napot is tudnak eltölteni, még ha rövidebb időt akkor is. És kedves Erika, hogyan tudod összeegyeztetni az életedben a vallást és a kézművességet?
5: A vallás és a kézművesség az majdnem, hogy egy időben alakult ki nálam. A vallás szempontjából felnőttként keresztelkedtem. Jártam végig azt az utat, ugye, ami ekkor szükséges. Első áldozó voltam, bérmálkoztam, utána két kereszt gyerekünk lett, valamint az idei évben már egy bérma keresztlányjal is gyarapodik a családunk.
4: Gratulálok!
5: Köszönjük szépen! Természetesen ez a keresztény vallás kihat a munkásságomra is, így van. A hit, a szeretet az egy nagyon jó téma szerintem. Nagyon sok olyan alkotást csináltam már, amiben pont ez a fontos két momentum szerepel.
4: Még maradjunk itt a témaválasztásnál, tehát amikor készülsz egy nyári, vagy egy őszi, vagy akármelyik évszakhoz kötődő táborhoz, akkor hogy fogsz ehhez hozzá? Tehát először fejben kigondolod a témát, vagy médiából merítesz ötletet, tehát internetet lapozgatsz fel, vagy hogy fogsz egyáltalán hozzá ehhez az egészhez?
5: Nyilván a médiából is merítek, viszont a nagyon jó barátom a Pinterest. Rengeteg alkotás van, nagyon szép alkotások vannak, és ott mindig új technikák, különleges képek vannak, ahonnan ihletet tudok meríteni. Jelenleg a nyári táborra már készülök, gőzerővel. Ilyenkor az összes élményfestésnek az alapját elő szoktam készíteni, megfestem, hogy lássam, hogy mennyire nehéz a gyerekeknek, hogy amikor a választás van, tudjak nekik valamilyen szinten segíteni, hogy melyik kép felé tendáljunk inkább. Úgyhogy én már a nyári táborokra is készülök, valamint iskolákba szoktam nyári szünetben táborokat tartani, ahova meghívnak a tanárok. Már jelenleg van két iskola, ahová majd a szünetbe megyünk alkotni.
4: És akkor ott is egy kis kézműves tábort fogsz tartani?
5: Nem, ott nyilván nekik egy tábor jelleg van, ahol egy napot beiktatnak kézműveskedéssel, ott már ki vannak választva a tematikák mind a két iskolában, és akkor ott elég sok gyermeknek tartunk foglalkozást. Viszont itt már segítséget kapok a keresztlányom és a bérma keresztlányom által.
4: Tehát akkor már egy kis csapat összeállt. És amikor például egy festményt készítenek a gyermekek a táborban állod, akkor te nem egy teljesen üres felületet adsz nekik, hanem te már előkészíted nekik a munkálatokat, ugye?
5: Így van. Elő szoktam rajzolni minden egyes vásznat. Ki vannak nekik készítve a festékek, mire megérkeznek, és folyamatosan segítünk, tehát lépésről lépésre tudunk haladni. Nyilván vannak olyan gyermekek, akik előre haladnak, saját kútfőből próbálják elkészíteni a képet, de általában lépésre.
6: Az alapok azok megvannak.
5: Nyilván megvannak, így van.
6: És akkor van egy mintakép, ahonnan te merítetted
4: az ötletet, és azt kiteszed nekik az asztalra, tehát ott tudják követni, hogy ők hol tartanak az ő kis alkotásaikkal.
5: Nyilván így van, de ugye a lépésre haladás az azt jelenti, hogy a vászonnak az első vonásaitól kezdve az utolsóig segítünk. Tehát különböző technikák vannak azért egy élményfestésben is, nem csak ecseteket használunk, tehát az ecset kezelés, különböző ecseteknek a váltása, ez mind segítség számukra.
4: És az általad készített munkákat valahol megmutatod-e a közönségnek? Tehát részt veszel-e rendezvényeken, kiállításokon?
5: Nyilván kiállításokon részt veszünk. Van egy PowerPoint csapatunk, ahol közel 100 fő kiállításra szokott készülni. A tematika az mindig változó, a magyar irodalomtól kezdve a gasztronómia, az angyalok, a különböző virágok, természet, víznapja, a téma, és ezekbe szoktunk becsatlakozni. Általában a Mátra Művelődési Múzeumban Gyöngyösön szoktam a kiállításokat szervezni, tehát helyileg az van hozzánk közel, viszont jelenleg Budapesttől kezdve Szombathelyig, Pécs, nagyon sok helyen, tehát az országnak az összes pontján kiállításokat tartunk.
4: És akkor ennek a szervezésében te is részt vállalsz?
5: Én csak akkor szoktam részt vállalni, ami itt van helyileg közel hozzánk, a gyöngyösi, vagy esetleg a hatvani körzet, viszont megvan minden egyes városrésznek, vagy területnek a fontos személyisége, aki ugye levezényli az egész kiállításnak a szervezését, a teljes
4: végletet. Ja, aki felelős az adott régióért.
5: Így van.
4: És ezek milyen gyakoriak, ezek a kiállítások évente? Körülbelül hány alkalommal kerülnek megrendezésre? Egyszer-kétszer?
5: Nem, sokkal többször. Szinte mondhatni azt, hogy 2-3 hetente vannak kiállításaink. Tehát próbáljuk megismertetni Magyarországot is ezzel a különleges technikával, ahol tulajdonképpen az újrahasznosítás a lényeg, ami nagyon fontos
4: szerintem. Ami a fenntarthatóság szempontjából különösen fontos.
5: Így van, amit már nem lehet elég korán kezdeni a gyerekeknek is, és ez szerintem egy nagyon fontos téma, és egy nagyon szép technikával lehet alkotni.
4: És általában ezeken a kiállításokon kik a célközönség?
5: Bárki. Nyilván becsatlakoznak gyerekek, felnőttek különböző műsorokkal, tehát akkor már fiatalabbak, idősebbek is ott vannak a kiállításon, mint résztvevő, de nincsen célközönség, tehát úgy mindenki.
4: És ettől lesz színes. És kedves Erika, most ugye itt a nyári szünet előtt állunk, mik a közeljövőben, illetve a távolabbi jövőben lévő célok, tervek?
5: A távolabbi célok bővülni a műhely kapacitással mindenféleképpen, az a legfontosabb. Jelenleg egy új telephelyen tudjuk ezt megvalósítani, sokkal nagyobb térben tudnak majd foglalkozásokra, workshopokra érkezni ugye a látogatók, és ezáltal lehetőség fog nyílni egy komplexebb táborok szervezésére, amelyek akár egész naposak is lehetnek, és többféle tematikát be tudunk hozni erre a napra.
4: Ugye most április végét írjuk, amikor ez a riport felvétel készült, itt a közelgő ünnepekre, anyák napja, ballagás, ezekre esetleg ti készültök-e? Ha igen, akkor hogyan?
5: Igen, már elkezdtük a készülődést. Most az elkövetkezendő 2 hétben is a foglalkozások az anyák napja körül fognak forogni, viszont elkezdtünk a ballagásokra is dolgozni. Nyilván a tanároknak, gyerekeknek a tarisznyába való ajándékokat is nagyon sokszor mi gyártjuk, úgyhogy gőzerővel dolgozunk az anyák napján és a ballagásoknak a ajándék kivitelezésében.
4: És ilyenkor vannak külső segítőitek is, vagy a kis csapat oldja meg, aki mindig is szokott dolgozni?
5: Hát jelenleg a kis csapat, viszont a nyári táborok besegítésében ott már külső segítséget fogok kapni.
4: Ugye az május az elég sűrű ünnepekben, ugye anyák napja, ballagás, pedagógus nap, esetleg ezekre készültök-e külön a megszokottól eltérő módon?
5: Nyilván, folyamatosan készülünk, mivel nagyon fontos nálunk az egyedi dolgoknak az elkészítése, amely saját névre szóló különböző idézetekkel, akár a tanároknak egy-egy jelzőjével megilletett terméknek az előállítása. Nagyon sok minden készül, lézervágott termékeket készítünk, különböző témakörben, pedagógus napra szintén készülünk, tanárnőknek, dajkanéniknek, óvónéniknek, vezetőknek. Nagyon sokféle dolgunk van, és próbálunk szebbnél szebb dolgokat, és mindig újabb feelinget kialakítani ezáltal.
4: És a vállalkozásod által készített egyedi dolgok, ezek valahol bemutatásra kerülnek-e? Hol találkozhat vele a közönség?
5: Nagyon sok terméket készítünk, amik egyedi feliratozásúak. Most jelenleg a tanároknak búcsúzó ajándékokat készítünk, különböző tollakat, tolltartókat, dísztárgyakat, amik különböző névvel kerülnek, osztálytablók, akkor a gyermekeknek a nevei által kis szívecskébe egy életfa. Tehát bármilyen különleges terméket elő tudunk állítani lézervágott termékkel, 3D nyomtatással és különböző technikákkal. Viszont a vállalkozásunkon kívül különböző rendezvényeken is meg szoktunk jelenni. Most lesz a 4. aranybográcsfőző verseny Horton, jelenleg paraszt olimpiával kombinálva.
4: Ez mit jelent?
5: A paraszt olimpiában ilyen kis vicces mezőgazdasági dolgok, gumicsizma, talicskatolás, bálacipelés, különböző vicces feladatokat kell teljesíteni a versenyzőknek. Tavaly kezdtük először, nagyon nagy visszhangja lett, nagyon tetszett nekik, nagyon sokat nevettünk. Szó szerint összekovácsolta azokat az embereket, akik kilátogattak a rendezvényeinkre. És itt ezen az aranyfőző bogrács versenyen általában, sőt az összes ilyen versenyre, általában mi szoktuk a díjakat elkészíteni 3D nyomtatással vagy lézervágott technikával. Jelenleg a főző versenyre is készítjük a legújabb ajándékokat.
4: Hát sok sikert kívánok a munkátokhoz! Kedves Erika, köszönöm szépen a beszélgetést, és további sok sikert kívánok a munkátokhoz, mert nagyon egyedi és nagyon értékes dolgokkal foglalkoztok. A Jóisten áldását és a szüzanyi oltalmát kívánom további életutatokra.
5: Köszönöm szépen!
7: Kedves hallgatóink, Tóvai Erika textilszobrásszal, a Való Állam kreatív műhely vezetőjével Hajdú Mária beszélgetett.

0: Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Törökszent Miklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Regionális hírek a Szent István Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, a szerkesztő műsorvezető Debner Ádámot hallják adásunk tartalmából. Eger nyerte az Okos Zebrát az országos programban. Gyöngyös új közbiztonsági referense válaszolt a legfontosabb kérdésekre. A nyíregyházi állatparkban is odafigyelnek az állatok hűtésére, hidratálására a kánikulában. Ezek mai műsorunk főbb hírei, tartsanak velünk! A lakosság döntött, Eger nyert. Véget ért a Generália Biztonságért Alapítvány idei okos zebra szavazása, amelynek tétje, hogy melyik vidéki, iskola közelében található veszélyes gyalogátkelőhely kapjon korszerű, figyelemfelhívó gyalogosvédelmi rendszert a következő tanévkezdésre. A biztonságos iskolába járások család mindennapjait érinti. A Generália Biztonságért Alapítvány 2024-ben készült, 1000 fős, országosan reprezentatív kutatása szerint a hazai lakosság kétharmada csak viszonylag érzi magát biztonságban, amikor zebrán halad át, és mindössze 16% érzi magát maximálisan biztonságban ilyen helyzetben. Az alapítvány idén is közönségszavazást indított, a lakosság két héten át választhatott az OBB javaslat alapján összeállított 19 vidéki, iskola közeli és veszélyesnek ítélt gyalogátkelőhely közül. A cél egyértelmű volt tehát, a legtöbb voksot kapó helyszínen még a szeptemberi iskolakezdés előtt okos zebra segítse a biztonságosabb átkelést. A szavazás lezárult, az eredmény pedig ismét megmutatta, a gyerekek biztonságos közlekedése sokakat mozgósít. A győztesváros tehát idén Eger lett, így az Eszterházi tér 2 szám alatt található gyalogátkelőn a tervek szerint még a nyáron kiépül a Safe Cross okos zebra rendszer, amely aktív LED prizmákkal hívja fel az autósok figyelmét a gyalogosokra. A szavazáson a második helyezést Berettyóújfalu, a harmadikat pedig Székesfehérvár szerezte meg. A magyar lakosságnak 5 éve van lehetősége megszavazni, melyik klasszikus gyalogátkelőt alakítsák a programban okossá. 2021 óta a Generália Biztonságért Alapítvány és a közreműködő KFT olyan gyalogátkelők helyeket keres, ahol különösen veszélyes az átkelés. A Safe Cross okos zebra az útburkolatba épített aktív LED prizmákkal jelzi a járművezetőknek, ha gyalogos lép az átkelőre. A fényjelzés csak az áthaladás ideje alatt működik, így pontosan akkor hívja fel a figyelmet a zebrára, amikor arra valóban szükség van. Korábbi mérések szerint a rendszer egyes helyszíneken akár 20%-kal is növelte az autósok megállási hajlandóságát. Az alapítvány célja, hogy a programmal hozzájáruljon a gyerekek és családok biztonságosabb közlekedéséhez. Alig kezdte meg munkáját Gyöngyös új közbiztonsági referense, Mádi Attila Péter, már is komoly kihívásokkal kellett szembenéznie. Hogy milyen feladatok hárulnak a város polgári védelmére, hogyan lehet felkészülni a rendkívüli helyzetekre, és mi a teendő krízis helyzetekben, arról Mádi Attila Pétert hallják.
2: Valójában azért pár területet megjártam én itt már, ahol pont hasonló munkakörben, csak még nem ennyire kibővítetten és kiterjesztetten történt ez a dolog, mint például akár sportcentrumnak a vezetése, vagy akár az úszodából is ismerhetnek már egy páran, akár a medence mellől, illetve akár a városrendészetnek a táborából is. Az eltöltött éveim alatt itt a városban és a különböző létesítményekben, amikről már szót ejtettem, mind hozzátettek ez a dologhoz, mert nem tudom én, valamilyen fura szerencsés ember vagyok, és mindig kifogom a helyzeteket, és mindig meg kell oldani, bár megjegyzem, hogy nem tudok mindent megoldani. Vannak olyan dolgok, amik bonyolultak, de próbálok, amiből lehet a legjobbat kihozni lehetőségek szerint. Gondolhatunk arra, hogy az idősek otthonánál, amit volt is most nem is olyan nagyon régen esett, biztos, hogy tudnak róla. Egy eléggé gyors reagálás, már csak abból is kiindulva, hogy előző nap előkészítettünk mindent a hivatallal, illetve a hivatalnak a dolgozóival, tehát már csak a vízrendelés, a készlet. Mondjuk a készletnél én inkább fölélődtem a dolgoknak, de úgy látszik, hogy kapásból itt bejött. Ez például pont a létesítményekből hozott tapasztalat miatt volt, hogy inkább legyen egy kis plusz tartalék, mint hogy most utána gondolkozzon az ember, hogy mi lehetett a hiba. Tehát most én úgy gondolom, hogy ha van egy többlet, azt fel lehet használni. Főleg a jelen helyzetben, ami elég erősen kívánja ezt, amiről pont szó is volt, azaz a víz, amit jelen formában palackosan biztosítottunk ugye az idősek otthonának. Egy biztonsági tényező, amit vasárnapig ki is tudtunk még tartani, folyamatosan egyeztettünk a rendészetnek a munkatársaival, hogy a vizek ott fogynak. Próbáltam arra törekedni, hogy a vízosztások is a megfelelő mederben történjenek, bár mondom, megjegyzem, egy nagyon szélsőséges időjárás van, amire közel nem lehet felkészülni, csak amit említettem, ki lehet hozni belőle nagyjából a legjobbat. Sokan félreértik, ez akár ugyanannak a kérdése, hogyha valaki városrendész, akár a rendőrségnek, akár a polgárőrségnek a dolgozója, akkor ő helyre teszi, megoldja a közbiztonságnak a kérdését. Ez önmagában abszolút nem igaz, sőt, ha a tényeket összevetem, tehát itt a társszerveknek az együttes működése adhatja ki ennek a javulását, megszüntetés nincs. Ez olyan, mint hogyha én azt mondanám, hogy holnaptól megszűnik a bűnözés a világon. Egy valós tényezőt mondhatok az embereknek? Nem, abszolút nem. Viszont azt el kell fogadniuk az embereknek, és tudom, hogy nagyon nehéz. Nekem is annól nagyon nehéz volt, hogy sajnos a világ változik. Ennek vannak melléktermékei. Ezekre a melléktermékekre szintén nehéz készülni, és én nem azt mondom, hogy ezeket el kell fogadni, de fel kell vennünk a világnak ezt az új ritmusát, különben az fel fog emészteni bennünket, és az említett formában maga a polgárvédelmi referens inkább egy preventív, előzékeny, akár itt a viharkárokra gondolok, vagy itt a gyakorlatról is volt szó, amikor a több társszervvel összejöttünk, amit az elődön nagyon pengén összerakott hozzá, és megpróbáltunk kimatekozni egy olyan helyzetet, ami önmagában nagyon szélsőséges, és nagyon bonyolult, és még bonyolultabbá tud válni.
1: A nyári időszakban sem maradnak felügyelet nélkül a gyöngyösi kisgyerekek. Gyöngyös óvodái ügyeleti rendben biztosítják a szülők számára a megszokott ellátást. A részletekről Molnár Lászlónét, Gyöngyösváros óvodáinak igazgatóját, tudósítunk Fekete Gábor kérdezte.
3: Most már vége a nevelési évnek hivatalosan is. Hogyan indul, meddig lesz, hogy kell igényelni, melyik óvodában, mikor lesz, mit lehet róla tudni
4: bőven? Hát ez egy korábbi időszakra tehető, tudnélik február 15-ig a szülőket tájékoztatni kell az óvodák nyári zárásáról. Ez az egy szünet, amit engedélyez az oktatási hivatal, tehát gyakorlatilag már február 15-től nyilvánvaló a szülők számára, hogy melyik óvoda mikor lesz zárva, ez annál is inkább fontos, hogy a szabadságolásokat tudják ütemezni. Ezt a kolléganők szépen felmérik, és akkor látni fogják, hogy melyik óvodába mennyi gyereket igényelnek a szülők elhelyezni. Most jelenleg 4 óvoda van zárva, és 5 óvoda van nyitva. Tehát folyamatosan egész nyáron nyitva vannak az óvodák, és aki nem tudja elhelyezni a gyermekét, azt természetesen szívesen látjuk abban az óvodában, amelyikbe éppen kérte, mert ugye ezt is aláírásukkal igazolják, hogy melyik óvodába és meddig kérik. Van, aki egy hétre kéri, de van, aki végig az 5 hétre kéri a gyerek ellátását, tehát senki nem marad ellátás nélkül.
3: És akkor meddig van ez az óvodai ellátás, tehát hány órakor kezdődik, és meddig tart egy
4: nap? Az óvodai nyitvatartás teljesen olyan, mint egész nevelési évben, hiszen az óvodában nevelési év augusztus 31-ig tart, ez egy nyári időszak, ahol másabb a napi rend, de egyébként reggel az óvodákban 7 órától délután 5 óráig várják a gyerekeket, tehát
3: és
4: teljes
3: ellátást biztosítanak. Nincs az a konkrét csoportonkénti
4: hát
3: doltás, hanem egyben vannak a gyerekek.
4: Az óvoda saját gyerekeit is kell, hogy ellássa, plusz jönnek a vendéggyerekek, és ahogyan tudják, úgy rendezik, illetve hát ugye a szabadságolások közben mennek a kollégák részére, és akkor ahogyan beütemezték a tagintézményigazgatók, úgy vannak a beosztások.
3: Akkor nagyon rugalmasak vagytok mind a 9 óvodában, és hogyan látod, mennyire van erre igény most, hogy a szülők tényleg nyáron is le vannak terhelve, és dolgoznak, nagymamák meg esetleg nem is itt laknak, hanem
4: hát igen, meg még fiatalok, a nagymamák is esetleg, és még ők is dolgoznak, tehát én azt látom, hogy egyre nagyobb az igény. Egyre több gyerek van, mondják is a kolléganők, hogy az ő óvodájuk, aki eredetileg nyitva van, onnan is sok gyerek jön, de még vendégóvodákból is érkeznek, tehát elég nehéz beosztani a szabadságokat a kollégák részére, mert az 50 nap szabadság van az óvónőnek, a pedasszisztensnek és a dajkának is.
1: Köszönöm. A nyári időszakban a Nyíregyházi Állatpark munkatársai is odafigyelnek arra, hogy a park lakói is folyamatosan hidratálva legyenek a nagy melegben. A gondozók minden nap figyelik az állatokat, a hőség idején is biztosítják számukra az optimális környezetet. Friss vízzel, locsolással, árnyékkal és lédús hűsítő takarmánnyal gondoskodnak arról, hogy fenntartsák az állatok megfelelő testhőmérsékletét. A részletekről Révészné Petró Zsuzsannát, az Oktatási és Közönségkapcsolatok osztályának vezetőjét hallják.
5: A Nyíregyházi Állatpark hatalmas helyzeti előnyben van, hiszen 35 hektáron egy tölgyerdőben terülünk el, de attól függetlenül 6000 állatunk van, 600 fajunk, tulajdonképpen 600 féle igényel, hiszen egyes fajok terces élőhelye a trópusok, míg másoké a sarkvidék. Mindenkinek más-mással kedveskedünk ebben az időszakban. Például, aki bejön a jégpalotákba, a Jégvilág interaktív bemutatóba, láthatja, hogy például 4 méter mély víz és légkondi várja a jeges mackókat, míg a királyi sziklaugró pingvineknek jeges hóval kedveskedünk, de nagyon szeretik a makifagyit, például a gyűrűsfarkú makik, és mindennapi rutinná válik ilyenkor, hogy az ázsiai elefántokat locsoljuk. Alapvetően nem a hűtés a legeslegfontosabb dolog, hanem például a hazánkban őshonos fajok esetében az, hogy még többször megnézzük, hogy van-e tiszta ivóvíz és árnyékot nyújtó fa, de emellett nagyon-nagyon szeretnek dagonyázni például az egyes fajok, hiszen a rájuk rakódó sárréteg nem csak az élősködők ellen nyújt kiváló védelmet, de a napsugarai ellen is.
1: A héten többek között Borsodobó-Zemplén, Hajdú-Bihar, Heves és Jász-Nagykun-Szolnok megyében is lesz földi kémiai szúnyoggyérítés, közölte a katasztrófavédelem az MT-vel. A készítményt apró cseppekre bontva, nagyon alacsony dózisban, az esti és éjszakai órákban juttatják ki, így a beavatkozás a méhekre nincs hatással, ahogy az emberre és a házi állatokra sem. Jelezték azt is, hogy az érintett települések többségén az inváziós fajok, főleg az ázsiai tigris szúnyog térhódítása észlelhető. Az emberközeli élőhelyeken, házkörüli vízgyűjtőkben, kerti eszközökben megálló vizekben korábban elsősorban olyan szúnyogfajok fejlődtek, amelyek főként madarak vérét szívták. Az elmúlt évtizedben életterüket fokozatosan átvették az inváziós szúnyogok, amelyek az embert is támadják, gyakran még nappal is találkozhatunk velük, bár napnyugta környékén a legaktívabbak. Emellett a kisebb erdei tenyészőhelyekről a lakóvezetekbe berepülő hazai szúnyogfajok is megjelentek, hívták fel a figyelmet. Végül az időjárásról. Holnap is sokat süt a nap, de a megnövekedő felhőzetből helyenként újra kialakulhat majd zápor, zivatar, sokfelé felélénkül megerősödik a szél. A hőmérséklet kedden hajnalban 12-14, napközben aztán 29-31 fok körül alakul. Kedves hallgatóink, adásunk a Médiatanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében készült 2026. július 6-án hétfőn.
0: Regionális híreket hallottak a Szent István Rádióban.

0: Kora esti hírmondó. A Szent István Rádió hírmagazinját hallják.
1: Jó napot kívánok! Az összeállítás szerkesztőjét, Klész Beátát hallják. Főbb híreink egy-egy mondatban. Czábocki Szabolcs kassai történész tartott előadást a 300 éve született második Rákóczi Ferenc életéről. Újra átadták a Radkó József díjat. Együttműködési megállapodást kötött a Tokaj-Hegyalja Egyetem és az Eduktusz Egyetem. Ezek a mai adás témái, most mondom a részleteket. Újra átadták a Radkó József díjat, melyet idén Korpa Tamás költő irodalomszervező vehetett át a Móri Zsigmond megyei és városi könyvtár kamara termében. Ezt az elismerést azoknak az alkotóknak ítélik oda, akik az ország keleti részéhez kötődnek, és műveikkel nyomot hagynak az utókor számára európai értékeket képviselve. Továbbá erkölcsi elkötelezettségük is megkérdőjelezhetetlen. Korpa Tamás költőt hallják.
2: Radkó elsősorban az ifjúságomat idézte fel bennem azokat az éveket és azokat az olvasási élményeket, amelyek Radkóhoz kötődnek. Ugye, mint minden gyereknek, a Zsoltár anyámnak című szövegemlik volt a legelső. Milyen érdekes, hogy a sok közhelyes anyáknapi vers között van egy ilyen karcos, fenséges szöveg, ami nem patetikusan beszél mondjuk az anyához fűződő viszonyról, hanem a maga természetességével belefoglalja a tragédiát és a mindenek feletti szeretetet is.
1: A kitüntetettel dr. Karádi Zsolt főiskolai tanár beszélgetett, aki szerint Korpa Tamás méltó volt erre az elismerésre.
3: A Radkó díj elsősorban azokat a költőket, írókat, író embereket jutalmazta, akik Radkó József szellemiségéhez, munkásságához valamilyen módon kötődtek, akik az irodalomnak a közösségiségéhez kötődtek, és az évek során mindazok, akik megkapták ezt a programot, ezt az arszpoétikát is vallották.
1: Az anyanyelvünk tesz minket magyarrá, aki ezt mesterfokon űzi, műveli, ápolja, szórakoztat bennünket, nevel bennünket, költészete, művészete által. Megérdemli, hogy elismerjük tevékenységét, és legalább évente egyszer egy Radkó díjjal rájuk irányítsuk a figyelmet, mondta Sesták Oszkár, a Vármegyei Közgyűlés elnöke.
4: A nyelvünk tesz bennünket magyarra, az anyanyelvünk, tehát aki az anyanyelvet mesteri fokon űzi, műveli, ápolja, ezzel szórakoztat bennünket, nevel bennünket a költészete, a művészete által, megérdemli, hogy elismerjük az ő tevékenységüket, és legalább évente egyszer egy Radkó díjjal is rájuk irányítsuk a figyelmet.
1: Éve született második Rákóczi Ferenc fejedelem. Ebből az alkalomból tartott előadást a Felvidékház meghívására Czábocki Szabolcs kassai történész a Miskolci galériában, aki rendhagyó módon csak röviden vázolta fel a fejedelem életútját, a hangsúlyt a számüzetése idejétől napjainkig tartó Rákóczi kultuszra helyezte. A Rákóczi kultusz ugyanis sokkal később, 100 év múlva a reformkorban alakult ki, hiszen a magyar irodalom neves alakjai, mint például Kölcsey Ferenc, Arany János vagy Petőfi Sándor, mind a magyar függetlenségi hagyománybajnokát látták benne. A történész előadásában egyrészt magyar történészek munkáinak Rákócziról szóló interpretációira, másrészt a Rákóczi kultusz különböző jellegzetes példáira, megnyilvánulásaira fókuszált. Most Czábocki Szabolcs történészt hallják.
5: Tehát természetesen maga a mítosz, illetve a későbbi interpretációk nem választhatóak el magától a személyétől. Talán kezdeném ott, hogy eleve akkor, amikor megszületett második Rákóczi Ferenc, maga a korabeli felső Magyarország, ami tulajdonképpen így nagyjából a mai Szlovákia területének a keleti része, a mai Románia északi része, mára Marosvár megye, illetve Kelet-Magyarországnak a területei, tehát ez egy fortyogó katlan volt tulajdonképpen a felső magyarországi felkelések miatt, és hát ez nem választható el attól a ténytől, hogy ekkor még egy három részre szakadt ország volt. Ugye volt a Habsburg főhatóság alatt álló Magyar Királyság, az Erdélyi Fejdelemség, illetve a Török Hódoltság, és ezeknek az erőpróbái eléggé, tehát megpróbálták a korabeli felső Magyarországnak a lakóit, főleg itt elsősorban a jobbátságra gondolok. Ugye Rákóczinak maga a személye illetve hát már a később az általa vezetett szabadságharc volt az, ami neki nagy nevet generált, viszont tehát nem választható el magától a családtól sem, hiszen hogyha így belegondolunk abba, hogy a Rákóczi névnek milyen, tehát a magyar fülnek ilyen mágikus kicsengése is van, de ez főleg azért is volt, mert már az elődjei erdélyi fejedelmek voltak, akár első Rákóczi György, az ő felesége Lóránfi Zsuzsanna volt, és általuk érkezett maga Comenius professzor is Sárospatakra, szóval a Rákóczi név nem volt ismeretlen, sőt kifejezetten ismert volt a korabeli felső Magyarországon. És hát második Rákóczi Ferenc neve valamennyire összefonódott a vallásszabadságnak az ideájával is ebben az időszakban, és hát már akkor a szabadságharc idején a jobbágyok, illetve a hozzácsatlakozó nemesség is rezonált vele. Miután a szabadságharc elbukott a szatmári békét követően, főleg ezen a felső magyarországi területen így a népi kultúrában hagyományozódott egyfajta Rákóczi kép, főleg népdalokon, illetve mondákon keresztül, hogy egyesek itt vagy ott látták még Rákóczi bújdosni, meg stb., hogy ő tulajdonképpen nem is távozott el, és még lehetne sorolni ehhez hasonlókat. Amikor úgy igazán, tehát a Rákóczi kép így újból előkerült, az főleg már második József idején volt, amikor egyfajta nemesi ellenállás bontakozódott ki a kalapos királlyal szemben, és ez félig meddig összefonódott aztán később jakobinus mozgalommal is, de igazán nagy, tehát egy igazán nagy lendületet már a reformkorban kapott, amikor tulajdonképpen a népi kultúrát a romantikában alkotók, mint például Kölcsey, Arany János vagy Petőfi Sándor, tulajdonképpen a népi kultúrát beemelik így a nemzeti kultúrába, és itt elég gondolni, tehát talán a legismertebb alkotás ebből az időből pont Petőfi Sándornak a Rákóczi című verse, amelyet tulajdonképpen aztán a 48-as forradalom és a Rákóczi szabadságharc között egy kontinuitást teremt. A kiegyezés utáni időszak tekintettel arra, hogy ekkor alakult ki a modern magyar pártrendszer is, meg politikai pártrendszer is, amikor így a közjogi vita megosztotta a korabeli magyar társadalmat, ugye a 67-es út, vagy a 48-as út, hogy együtt a bécsi udvarral, vagy a 48-as eszmékhez híven egy független Magyarországot teremteni, és a függetlenség és 48-as párt azt tulajdonképpen a zászlajára tűzte Rákóczi nevét, és az előadásokat erre is ki fogok térni, hogy tehát a függetlenségi pártnak az egyik neves országgyűlési képviselője volt Tali Kálmán, aki tehát mondhatni a kuruckor krónikása is volt, sőt nem csak krónikása, hanem ő annyira lelkes volt a Rákóczi meg kora iránt, hogy ő a saját alkotásait is eladta korabeli kuruckori költeményekként.
1: Az idei tanévben együttműködési megállapodást kötött a Tokaj-hegyei Egyetem és az Edutus Egyetem. Ennek eredményeként megalakult az első magyarországos egyetemi borklub. A kezdeményezés célja egy olyan értelmiségi közösség létrehozása, amely a minőségi borfogyasztást kulturált és felelősségteljes szemlélettel ötvözi, mondta el dr. Toma Kornélia, a Sárospataki Egyetem intézet igazgatója.
6: Szeretnénk, hogyha ez a borklub egy oktatási szintér is lenne, illetve az élményszerzés a színtere is lenne, hogy a bor nem csak mint gazdasági, mint turisztikai érték jelenjen meg, hanem egy olyan érték, amely mentén el lehet beszélgetni, amely mentén kapcsolatot lehet létesíteni, amely mentén tudást lehet szerezni a borkultúráról, a hagyományainkról, arról a borvidékről, amely éppen kínálja a borait. Számunkra itt élők számára a tokai borvidék, mint világörökség, az identitást jelenti. Tehát ez nem csak egy olyan közeg, amely, ahol mi élünk, hanem a zsigereinkben van, és amikor valahonnan haza érkezünk, akkor bennünket a Zempléni hegység ölelő karéja fogad, és a hegy és domboldalakon egymás mellett sorakozó ültetvények. A Tokaj Hegyalja Egyetem hallgatói már maguk telepítenek szőlőt, és viszik végig azt a folyamatot, amelynek eredményeként a palackokban és a poharakban a finom nedű megkóstolható. A Tokaj Hegyalja Egyetemen alakulása óta, 2021-et jelentő alakulása óta borklub is alakult, és ezzel együtt az egyetemisták is létrehoztak önállóan egy borklubot, és ezeknek a borkluboknak a működése jelenti azt a tudást és tapasztalatot, amit mi az első magyar országos borklubba be tudunk forgatni. Hogyan kell egy ilyet megszervezni, előkészíteni? Mi lesz az a tudás, amit a borkóstolók mentén az egyes borászatok képviselői szeretnének átadni? A mértékkel való alkoholfogyasztás kultúrája, az ízvilág megismerése, nevén nevezése, szavakkal illetése, és nyilvánvaló a különböző ízek megismerése. Ez egy fantasztikus lehetőség megítélésünk szerint mind a hallgatók számára, mind azok számára, akik az egyes borászatok képviselőiként bemutatkozhatnak, és munkájuk értékét bemutathatják mindenki számára, aki részt vesz.
0: Kora esti hírmondó.

millió forintot kapott a település, amely hozzájárult ahhoz, hogy a templomok megújulhassanak. Mint mondta, nem csak egy felújított épületet kaptak, hanem egy hitében megerősödött közösséget is, akiket összeköt a közös munka is ennek eredménye. Tenye Csaba egréjesek prédikációjában a szentelt vízről szólva emlékeztetett rá, hogy Jézus az a forrás, amely összeköti a hívő embereket. Az Istennel való első találkozásunk a keresztséghez kötődik, de tudatosan meg kell erősítenünk a vele való kapcsolatunkat. Rámutatott, hogy a megújult templomban nem feledkezhetünk meg arról, hogy az igazi templom a hívő emberek közössége. Szilárd, megbízható köveknek kell lennünk, hogy ellenálljunk a világ kísértéseinek, mert a bűneink, a hűtlenségeink, Istentől való eltávolodásunk porózussá tesznek bennünket. Bár vannak bűneink, mindig törekednünk kell arra, hogy méltók legyünk őseink hitéhez. Példaadása, kitartása, hűségre és dicsőítése bíztatta a jelenlévőket, hogy mindig meg tudjanak újulni hitükben, és ne távolodjanak el Istentől. Az ember életének legfőbb célja az örök élet, az örök boldogság, amelyre Isten meghívott bennünket. Nana Paragasam Derossi Raya, szalézi plébános elmondta, 2023. januárjában indult a munka, amely során megújult a tetőszerkezet, a harangok, az ólomüvegablakok, a megsüllyedt boltozatot helyreállították és felújították a padfűtést is. A munkálatok koordinálásáért háláját fejezte ki az egyházközség képviselőtestületi elnökének. Ugyanazon a napon, vasárnap délután táján is közös ünneplésre gyűltek össze a hívek, az 1332-ben felszentelt, az évszázadok során leégett, újjáépített és számos felújításon átesett Szent László templomban. Rózsa György, az egyházközségi képviselőtestület világi elnöke köszöntötte a főpásztort, és reményét fejezte ki, hogy a megújult falak között az egyházközség élete is megújul majd. Bízom abban, hogy ez a templom a hit, a remény, a szeretet és az összetartozás jelképe lesz, zárta szavait az elnök. Prédikációjában ternyekérsek egyebek mellett az ember méltóságáról beszélt. Isten saját képmására teremtette az embert, majd elküldte fiát, Jézus Krisztust, hogy kereszthalála által megváltsa minket bűneinktől. Isten megtisztít, magához emel és bennünk lakik. Isten gyermekei vagyunk, ami meg kell, hogy mutatkozzon az egymáshoz való kapcsolódásunkban is. A hivatásunk az, hogy felépítsük a lelki templomunkat. Az első keresztényeket arról ismerték meg, hogy szerették egymást. Vajon azok, akik távol kerültek az egyháztól és a mai világ kísértéseit követik, felismernek minket Isten gyermekeiként? Tette fel a kérdést a főpásztor. Arra biztatta a jelenlévőket, hogy Isten irántunk tanúsított szeretetére válaszoljunk szeretettel, imában és jó tettekkel. A szentmise végén Szabó Attila plébániai kormányzó elmondta, a két éven át tartott munkálatok során a templom teljes külső felújításon esett át, megoldották a csapadékvízelvezetést. A toronysisakot és a tetőfaszerkezetét kicserélték, és új külsőt kapott a tetőkereszt is. Háláját fejezte ki az Egri főegyházmegye és a főpásztor, valamint a hívek támogatásáért és segítségéért. Az érsek a felújított templomokra és a hívekre is kérte Isten áldását. Kiemelt jelentőségű nap volt az idei oklevél átadó díszünnepség az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem életében. Az intézmény ebben az évben egyetemmé válásának 10., valamint katolikus egyetemmé válásának 5. évfordulóját ünnepli, így a végzős hallgatók diplomátvétele nem csak személyes mérföldkövet, hanem a közösség jubilami esztendejének egyik legmeghatározóbb eseményét is jelentette. Egerben 1158, Jászberényben pedig 202 hallgató vehette át diplomáját. Az oklevelet szerzők közül 992-en alapképzésben, 416-an mesterképzésben, 84-en osztatlan képzésben, 112-en felsőoktatási szakképzésben, még 119-en szakirányú továbbképzésben zárták le tanulmányaikat. A július 2-án és 3-án az Egri Bazilikában megrendezett oklevélátadó díszünnepségek méltó lezárását jelentették a végzősök egyetemi éveinek. Csütörtökön a gazdasági és társadalomtudományi kar, valamint a természettudományi kar hallgatói vették át oklevelüket, pénteken délelőtt a bölcsészettudományi kar és a pedagógiai kar, délután pedig a művészeti kar és az informatikai kar végzősei ünnepelhették tanulmányaik sikeres befejezését. A csütörtök délutáni eseményen Táncos Tamás, a gazdasági és társadalomtudományi kar dékánjának köszöntőjét hallhatták a vendégek, majd dr. Pajtókné dr. Tari Ilona, az egyetem rektorának ünnepi beszéde következett, melyben hangsúlyozta, a diploma jóval több egy okiratnál, egy életút, a kitartás, a család támogató szeretete, az oktatók útmutatása és a közösség erejének jelképe. Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemmel már a 3 kiemelt fogalom vált egyé,
örökség, érték,

0: jövő. A rektor úgy fogalmazott, ezek az értékek különös hangsúlyt kapnak a jubileumi évükben, a végzősök egy gazdag szellemi örökség részeseiként viszik magukkal mindazt a tudást, hivatástudatot és közösségi élményt, melyet az Esterházy falai között szereztek. Dr. Ternyák Csaba nagykancellár EGRI érsek ünnepi gondolataiban személyes emlékeket osztott meg a hallgatókkal, valamint arra emlékeztette a végzősöket, hogy a megszerzett diploma nem csupán szakmai felkészültséget tanúsít, hanem felelősséget is jelent. A Katolikus Egyetem küldetése, hogy olyan értelmiségieket bocsásson útjukra, akik tudásukat az emberek szolgálatába állítják, és munkájukkal közösségeik javát szolgálják. A végzősök nevében Csikós Eszter hallgató búcsúzott el, beszédében úgy fogalmazott, a mai nappal nem csupán diplomát szereztünk, hanem magunkkal visszük mindazt, amivé ezek az évek formáltak bennünket. Az ünnepség hagyományos mozzanataként Wagner Ákos polgármester vette vissza Egerváros kulcsát, majd köszöntötte a friss diplomás hallgatókat. A diplomások sikere nem csak személyes teljesítmény, hanem Eger jövőjének is záloga, hiszen a felkészült, elhivatott fiatal értelmiség meghatározó szerepet játszik a város fejlődésében, fogalmazott. A péntek délelőtti diplomát a Doha Bölcsészettudományi Kar és a Pedagógiai Kar végzős hallgatóinak ünnepléséről szólt. Ekkor habilitációs és doktori oklevelek átadására is sor került. A Neveléstudományi Doktori Iskola és a Történelemtudományi Doktori Iskola fokozatot szerzett hallgatói is átvehették oklevelüket. A résztvevőket dr. Szűcs Zoltán, a pedagógiai kar dékánja köszöntötte. A végzős hallgatók nevében Benke Zoltán mondott búcsúbeszédet, melyben megköszönte az oktatók munkáját, a családok és barátok, valamint egymás támogatását. A péntek délutáni ünnepségen a művészeti kar és az informatikai kar hallgatói vehették át diplomájukat. A vendégeket és a végzősöket dr. Hoffmann Miklós, az informatikai kar dékánja köszöntötte. A végzős hallgatók nevében Gálik Zsombor osztotta meg ünnepi gondolatait, felidézve a hallgatók közös élményeit, majd jelképesen visszaadta a város kulcsát. Gulyás László alpolgármester köszöntőjében méltatta a friss diplomások teljesítményét, valamint elismerően szólt az Esterházy Károly Katolikus Egyetem magas színvonalú oktatási és szakmai tevékenységéről, amely évről évre meghatározó szerepet tölt be a térség felsőoktatásában. A három esemény színvonalát az Esterházy Károly Katolikus Egyetem gyakorló általános iskola gimnázium alapfokú művészeti iskola és technikum tehetségeinek kórusa emelte zenei darabokkal. A diplomátadó ünnepségek nem csupán az oklevelek átadásáról szóltak, hanem az összetartozás, a közösen megélt egyetemi évek és az elért sikerek ünnepéről is. A jubileumi tanév lezárását követően az Esterházy Károly Katolikus Egyetem már a jövő hallgatóit várja. A felvételi eljárás fontos határideje a dokumentumok benyújtására és a sorrend módosítása július 9-e, még a ponthatárok kihirdetésére július 23-án kerül sor. Azon a napon ismét megrendezik a pontott partit az Esterházy téren, ahol a leendő hallgatókat felvételi információkkal és közösségi programokkal várják. Megáldotta a Sirok-Kőkút pusztán található, felújított Szent László kápolnát Ternyák Csaba EGRI érsek szombaton. A szentmisén azért is hálát adtak, hogy 30 évvel ezelőtt felépítették ezt a templomot 174 kőkút pusztai lakos kérésére. Hárvai Ferenc siroki plébános köszöntötte az érseket, és kérte, imádkozzon velük és értük, azért, hogy ne csak falakból, hanem lélekből is tudják továbbépíteni Istenházát. Ternyák érsek homiliájában elmondta, amikor egy magyar szentet ünneplünk, akkor mindig különleges érzések fognak el bennünket, amelyek keverednek a büszkeség érzésével. Büszkék vagyunk arra, hogy az Árpádház olyan nagyszerű szenteket adott a magyar népnek, akikről azóta is évről évre megemlékezünk, fogalmazott. Szent István királyunk, Szent László királyunk és a többi szent arról tanúskodnak, az Árpádház a legtöbb szentet adó egyetlen család, amely a katolikus egyház történetében van a világon. A főpásztor hangsúlyozta, az idősebbek tapasztalták, hogy milyen nehézségeken ment keresztül Isten egyháza az országunkban, ezért olyan fontos, hogy megünnepeljük a szentjeinket, hogy kérjük tőlük az erőt, a bátorságot, a kitartást, hogy újra tudjuk kezdeni. Kiemelte, Szent László király egy fejjel magasabb volt mindenkinél, így írják le a krónikások, de az ő igazi nagysága nem a méreteiben volt, mi elsősorban a lelki nagyságát szeretnénk követni. Ő az, akiről Prohászka Ottokár úgy beszélt, István király megkeresztelte a magyar népet, László király viszont a magyar eszményt tette keresztényé. Abban az időszakban fontos volt az, hogy az emberek szíve is az Istené legyen, és így a magyarságot is oda terelgette Isten nyájához. Időről időre szükségünk van a megújulásra, a közösségeinknek is meg kell újulniuk, emelte ki a szónok, majd hozzátette, van gyakran egy lehangoló, visszahúzó tendencia bennünk, amikor úgy gondolkodunk, hogy régen jobban mentek a dolgok, mint manapság. Néha valóban így is van. Másrészt azonban a megújulást mindig önmagunkkal kell kezdenünk. Tudjuk azt, hogy minden családban az édesanyja az általában, aki a legjobban összefogja a családot. Ő az, aki emlékezteti a családtagokat arra, hogy vasárnap van, szentmisére kell menni. Ő az, aki emlékeztet arra, hogy mikor van szentgyónás, hogy ideje lenne most már meggyóni a családnak. Szentbeszédében a főpásztor az evangélium kapcsán elmondta, szükségünk van arra, hogy a szeretet parancsát a mindennapjainkban is próbáljuk megélni, hogy a családban, a szűkebb és a tágabb környezetünkben a szeretet uralkodjék körünkben. Az Isten iránti szeretet és a fele barát iránti szeretet. Ez a két dolog az, amelyik a keresztény embernek az életét leginkább jellemzi. Akkor, amikor azt látjuk, hogy környezetünkben sokak körében eluralkodott a közöny, a közömbösség vagy a hitetlenség, akkor nekünk hűségesnek kell lennünk. Mi, akik ma is itt vagyunk ezen a szép ünnepen, tegyünk szent fogadalmat, hogy mi Jézus Krisztushoz tartozunk, mi az ő törvényét, a szeretet törvényét életünkbe beírtuk, és ezt a törvényt mindig is meg akarjuk tartani. Tennyek érsek a szentmisében megáldotta a felújított kápolnát. Július 18-án szombaton 18 órai kezdettel lép fel az Istvánfi Balázs Németh András duó az Egri Ciszterci templomban. A koncerten szemelvényeket hallhatnak a kedves érdeklődők Bartók Béla hangszeres népzenei gyűjtéseiből, melyek Duda és Tekerő Lant segítségével csendülnek fel. Minden érdeklődőt sok szeretettel várnak. Az Egri Főegyházmegye híreit és esemény előzeteseit megtalálják az interneten, egyrészt az eger.egyházmegye.hu, másrészt a szentistvánrádió.hu oldalon.
1: Kedves hallgatóink, a műsor elkészítésében segítségemre volt Debnár Ádám, Grunda János és Kolesszár Krisztián. A szerkesztőt Klész Beátát hallották. Hírmondóval legközelebb holnap várjuk Önöket ugyanebben az időpontban. Viszont hallásra!
2: Önök a Kora Esti Hírmondót, a Szent István Rádió hírmagazinját hallották.

0: Régió sportja.
1: Több játékos is távozik a Diósgyőr labdarúgó csapatától. A negyedik helyet szerezte meg az öttös a világkupa döntőn a miskolci Guzi Blanka. Kerékpáros időfutam országos bajnokságot rendeztek Debrecenben, Bocskai kert határában. Domináns támadó futball, cél az osztályozó, ilyen csapatot épít a Deacnál az új vezetőedző Kondás Elemér. Ennyit Dióhéjban, most pedig lássuk a részleteket. Johan Crozier, Kollár, Marco Lund és Varga Zétény távozik, Holdanf Gergővel és Demeter Milánnal még tárgyalásban áll a közös folytatás ügyében, a Merkantil Bank Ligába kieső Diósgyőr együttese jelentette be a miskolci klub hivatalos honlapján. A Diósgyőr a játékosok mellett két stábtagtól, Dobó László teljesítményedzőtől és Póti Krisztián videóelemzőtől is elköszönt. Budapesten a Bokcsarnokban rendezték az öttusa világkupa döntőt. A női mezőny döntőjének kombinált számában mind a két magyar versenyző sokat kapaszkodott fel rajthelyéhez képest. Az idén két világkupa versenyt is megnyerő Guzi Blanka negyedik, Erdős Rita pedig a hetedik lett. A viadal után Guzi Blanka elmondta, a szülőfalujából érkező szurkolótáborral ünnepelt.
2: Nagyon-nagyon jó volt, hogy kicsit úgy emlékeztetek arra, hogy honnan is jöttem én ide. Az a jó érzés ebben az egészben, hogy nekik teljesen mindegy, hogy 18. helyen futok be, vagy első, ők hogyan buszkék lesznek rám. És az ember, hogyha egy ilyen feltétel nélkül szeretetet érez, azért az tud lelki pluszokat adni a nehéz pillanatokban. És ma biztos vagyok benne, hogy ők segítettek ahhoz, hogy be tudjam fejezni ezt a versenyt, mert azért szenvedtem egész nap. Tudtam egy kicsi lelki pluszt meríteni abból, hogy tudtam, hogy azért itt a segítség bent az arénában, úgyhogy kint, amikor még kint futottam, arra gondoltam, hogy nem sokára jön a finish, és ott lesznek ők is. Szerettem volna legyőzni a június 12-i Guzi Blanka teljesítményét, ugye az a sima világkupának a napja volt, és nem tudom, hogy sikerült-e, de azt gondolom, hogy küzdésben lenyomtam őt, mert végig szenvedős nap volt, nagyon sokszor szédültem a nap folyamán, szerintem ez valószínűleg a hőmérséklet miatt lehetett, de próbáltam azért figyelni rá, hogy megfelelően hidratáljam magam, meg apró dolgokat bevessek. Ez így sikerült ma, de azt gondolom, hogy a legértékesebb küzdelmeket sokszor nem méremmel díjazzák, és ez ma egy ilyen volt nekem, hogy sikerült legyőzni ezt a gyengelkedésemet. Az emelkedő majom létre, azért meggyűlt fel a bajom a tegnap előtti melegítés során, illetve magán a pályán is, és szerettem volna, hogyha a napnak ez a kulcspontja, hogy meg tudom csinálni úgy, ahogy szeretném. Azt gondolom, ez sikerült, mert jobban tudtam teljesíteni, mint tegnap előtt, és ez számomra azért egy nagyon értékes gondolat volt így, hogy ezt tudtam teljesíteni.
1: Minden versenynap más, de az öttusa világkupa döntő női elődöntőjében látottak alapján a Bokcsarnok közönsége joggal reménykedhetett újabb magyar dobogóban, akár újabb magyar győzelemben. Sajnos a döntőben a táblavívás nem hozott szerencsét a mieinknek. Erdős Rita ugyan próbált hajrázni a svájci Anna Jurt ellen, de 4-2-vel alul maradt a 16 között, míg a cseh Lucy Hlavatsková Guzi Blanka ellen győzött 5-1-re. A DVTK versenyzője tehát nem tudta megismételni elődöntős vívását, amelyben két nyertes asszóval a legjobb négyig jutott. Az akadálypályán, amely minden elemében megegyezett az elődöntős pályával, az egyéniben kétszeres világbajnoki ezüstérmes Guzi Blanka egy pillanatra térdelődött a billenő létrák után leugorva, de így is jó időt futott. A VB bronzérmes Erdős sem hibázott, csupán a záró emelkedőnél veszített minimális lendületet, másfél tizeddel ő is megjavította erődöntős idejét. Két szám után a vívást megnyerő OCR-ben harmadik fehér orosz Hurejeva vezetett 603 ponttal, Guzi Blanka a 12. helyen állt 555-tel, Erdős Rita a 15. volt 545 ponttal. A 100 méteres gyorsúszásban Erdős további 0,3-del gyorsabb volt erődöntős úszásánál, amelyel ekkor egyéni csúcsot állított fel. Guzi szintén ugyanazt az időt tempózta. A kombinált számban Hurejeva előnye fogyott, közeledett rá az 5. induló, ekkor már 3. Jurt, de még mindig nagynak tűnt a fehér orosz forja az élen. Mögötte viszont sűrű volt a mezőny, úgy tűnt Guzi Blanka az utolsó két körére tartogatta az utolsó tartalékait. Az utolsó sorozat előtt a 10. startoló spanyol Herediával küzdött a bronzéremért, hozzá képest néhány másodperccel tovább maradt bent a lőállásban azonban, és óriási sprintet vágott le, de nem érhette be Herediát, így 4. helyen végzett. Mögötte nem sokkal ugyancsak óriásit hajrázó Erdős Rita a hetedik helyen érkezett.
0: Elég nehezen indult a nap, már eléggé fáradtkás voltam. Most annyira nem esett jól ez a pihenő nap tegnap. Lehet jobb lett volna, hogyha mint az előző világkupán egyből versenyzünk. Úgyhogy bele kellett kicsit rázonnom most újra a versenyzésbe. A vívásom most megint nem úgy jött ki, ahogy szerettem volna, de jobb volt egyébként, mint az elődöntőbe. OCR pályán egyébként tudtam fejlődni. Az időn is egy kicsit faragtam, de sokkal inkább az akadályokon magabiztosabbnak éreztem magamat. Úszásban megint sikerült a legjobban javítanom, úgyhogy annak nagyon örülök, ott érzem, hogy erősödök, illetve a kombinált számot is most szerintem nagyon jól tudtam teljesíteni. Lövészeten is javítottam, még nem tökéletes, de sokat javítottam az elődöntős lövészetemhez képest. Futásban meg nagyon egyenletesen tudtam most futni, jól be tudtam osztani az erőmet, úgyhogy összességében egy nagyon jó versenyt sikerült csinálnom. Sajnálom, hogy a pódium ezen a ilyen se lett meg, ugye a top 6, de bízom benne, hogy az év elkövetkező versenyeim majd sikerül oda is felállnom.
1: A férfiaknál az akadálypályán rontott, viszont kiváló lézerrannal zárta le szereplését az ötusa világkupa döntőn Szép Balázs, aki 6 helyet javítva 10-ként futott be.
3: Tegnapi célom az volt, azt fogalmaztam meg, hogy érezzem jól magammal, ez abszolút sikerült. Nagyon örülök a vívásnak, hogy tudtam egyet menni az első fordulóban. Úszásban tudtam javítani fél másodpercet a tegnapi naphoz képest. Ószérbe sajnos leestem, azt nagyon sajnáltam, de a legjobb számom, a kombináltal vissza tudtam jönni a versenybe, úgyhogy abszolút elégedett vagyok ezzel a nappal. Nagyon szeretem a meleget, furcsa módon, úgyhogy ez a legkevésbé zavart nyilván. Kicsit rossz volt kimenni a melegbe, és talán visszajönni a hidegbe, de ez könnyen vettem ezt az akadályt, úgy érzem. Igazából az OCR az egyetlen olyan szám, amivel nem vagyok ma elégedett, a többi számban azt hiszem, hogy kihoztam a maximumot, úgyhogy nagyon boldog vagyok. Az OCR-ből, hogyha azt az egy hibát nem vétem, hogy nem esek le a majom létrán, kicsi figyelmetlenség volt, akkor szerintem oda is érettem volna a dobogóra, ez ma nem sikerült, remélem, hogy az Európa-bajnokságon ezt visszakapom.
1: Kerékpáros időfutam országos bajnokságot rendeztek Debrecenben, Bocskai kert határában, a 354-es számú főút egy szakaszán. A férfi elit kategória 12 fős mezőnyének 38 kilométeres távot kellett teljesítenie a tüzes aszfalton. Végül megelőzve Walter Attilát és a címvédő Pelikán Jánost, a négyszeres időfutam győztes Peák Barnabás nyert 43 perc 44 másodperces idővel.
4: Tudtuk azt, hogy itt az a fontos, hogy az ember arról legyen, és hát beállítottunk mindent, hogy a lehető legjobb legyen, és tudtam, hogy igazából csak az aeróra kell koncentrálnom, és a wattot meg, ami jön, és akkor igazából nyerhetek.
1: Az időjárás gondoskodott a forró hangulatról az időfutam bajnokságon. 30 fok feletti hőségben álltak rajthoz egymás után a versenyzők. A női elit mezőny futamának címvédés lett a vége. A tavalyi győztes Zsankó Petra bizonyult idén is a leggyorsabbnak. 25 perc 6 másodperc alatt teljesítette a 19 kilométeres távot.
5: Összességében szerettem ezt a szakágat, ha lehet ezt így nevezni. Sőt, jobban szeretném, ha lenne tényleg saját kerékpárom, illetve jobban és specifikusabban tudnék rá készülni. Hát bízom benne, hogy a jövőben egyszer majd sikerül.
1: Domináns támadó futball, a cél pedig az osztályozó elérése. Ilyen csapatot épít a Debreceni Egyetem labdarúgó csapatánál az új vezetőedző Kondás Elemér. A szikszói születésű szakember neve összefort a Szívisvárossal. Játékosként 93 és 95 között erősítette a DVSZ-t, amellyel NB1-es bronzérmet szerzett, 2011 és 16 között pedig vezetőedzőként járult hozzá a klub egyik legsikeresebb korszakához. Most őt hallják.
6: Félig borsodi vagyok, félig hajdúbihari, sőt már több is, mert ugye Borsodban 30 évet éltünk, hajdúbiharban már 33. év. Úgyhogy azóta itt élünk Debrecenben. Nyilván örülök neki, hogy újra itthon lehetek. Ugye 2021 óta voltam itt is, ott is, amott is, de most ez így alakult, hogy vissza tudtam kerülni ide Debrecenbe. Az új feladatra próbálok koncentrálni. Nyilván az rosszul érintett, hogy a Vasas után több mint 2 évig nem igazán volt munkám. Aztán utána ugye megkerestek Tiszaújvárosból. Igazából nem akartam NB3-ba dolgozni, de ott rengeteg ismerős játékos van, akár Debrecenből, akár még a Diósgyőrből, sőt az unokaöcsém is ott véd, és akkor így kértek, hogy segítsek már, így kerültem oda, aztán hát nyilván az volt a cél, hogy a csapat maradjon bent, ezt tudtuk is teljesíteni, és egy nagyon jó kis közösséget ismertem ott meg, de jött ez a lehetőség itt a Dehaszhoz, és nyilván úgy döntöttem, hogy itt magasabb célokért kell küzdeni, és ez nekem sokkal jobban megfelelő. Amikor csak tehettem, akkor kimentem a mérkőzéseikre, valamint most az utóbbi időben pedig ellenfelek is voltunk, ugye játszottunk edzőmérkőzés is egymással, valamint bajnoki mérkőzés is szerepelt a programunkba, úgyhogy a játékosok nagy részét ismerem, volt akivel már dolgoztam is együtt, a stábtagokat is ismerem, mert igazából egy kivételével mindegyik volt játékosom, tehát nem kerültem ismeretlen közegbe, ők is ismernek engem, én is ismerem őket, úgyhogy remélem gyümölcsöző lesz az együttműködés.
1: Kedves hallgatóink, regionális sport összefoglalót hallottak.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak. Hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon.
1: Kedves hallgatóink, műsorunk folytatásában rózsafűzér imádságot közvetítünk a Szent István Rádió Egri stúdiójából. Ma az egri Szent Bernát Ciszterci templom imacsoportjával imádkozunk.

0: az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.
1: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szent Lélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadta halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
0: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus Anya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test föltámadását és az örök életet. Amen.
1: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki hitünket növelje.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki reményünket erősítse.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki szeretetünket tökéletesítse.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
1: Az első tizedben Leó pápa júliusi ima szándékára, az emberi élet tiszteletéért imádkozzunk. Imádkozzunk az emberi élet tiszteletben tartásáért és védelméért, annak minden szakaszában, Isten ajándékaként elismerve azt.
2: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Mi

0: vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképp

0: lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
1: A második tizedben kérjük a szűzanya oltalmát rádiónk és televíziónk alapítóira, fenntartóira, adományozóira, hallgatóira és dolgozóira, valamint imádkozzunk a keresztény magyarság fennmaradásáért, a keresztény párkapcsolatokért, egyházi házasságokért, családokért és a katolikus gyermeknevelésért.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
1: A harmadik tizedben egy mezőkövesdi házaspár kéri a szűzanya segítségét testi-lelki gyógyulásukhoz. Ugyanebben a tizedben egy bükkábrányi család kéri a szűzanya segítségét testi-lelki egészségükért és egy közös családi feladat mielőbbi sikeres megoldásáért.
3: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a világra szültél.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a világra szültél.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a világra szültél.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a világra szültél.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a világra szültél.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a világra szültél.
0: Asszony...

0: Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a világra szültél.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a világra szültél.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a világra szültél.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a világra szültél.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen

0: gyerekeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
1: A negyedik tizedben imádkozzunk két súlyos beteg édesanyja gyógyulásáért. Ugyanebben a tizedben egy hallgató megköszöni a szűzanya eddigi segítségét, és kéri gyógyító erejét testi-lelki egészségére és édesanyja fájdalmainak enyhítésére.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomba bemutattál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomba bemutattál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomba bemutattál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomba bemutattál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomba bemutattál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomba bemutattál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomba bemutattál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomba bemutattál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomba bemutattál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a templomba bemutattál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
1: Az ötödik tizedben egy súlyos beteg édesapa mielőbbi gyógyulásáért kérjük a szűzanya közbenjárását. Ugyanebben a tizedben egy házas pár kéri a szűzanya segítségét mielőbbi gyermekáldásért, valamint imádkozzunk egy fiatal kétgyermekes édesanya sikeres műtétjéért és felépüléséért.
3: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a templomban megtaláltál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a templomban megtaláltál.
0: Asszonyunk Szűz Mária.

0: Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezd

0: őket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
1: Imádkozzál érettünk, Istennek szent anyja,
0: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
1: Könyörögjünk, Urunk Istenünk, a Te egyszülött fiad életével, halálával és feltámadásával megszerezte nekünk az örök élet jutalmát. Add meg, kérünk, hogy e titkokról a boldogságos Szűz Mária szent olvasójának elimádkozásával megemlékezve higgyük, amit magukban foglalnak, és elnyerjük, amit ígérnek, Krisztus, ami Urunk által. Amen.
0: Az Atya, a Fiú

0: Kedves hallgatóink, rózsafűzér imádságot közvetítettünk a Szent István Rádió EGRI stúdiójából. Ma az EGRI Szent Bernát Ciszterci templom ima csoportjával imádkoztunk együtt.
1: Imádság Csepelényi György

Pálos vértanú boldoggá avatásáért. Istenünk, benned bízók erőssége, te arra hívtad Csepelényi Györgyöt, hogy boldog Özséb követőjeként híveidet megerősítse a katolikus hitben, és összegyűjtse, ami szétszóródott. Életáldozata hite és irántad érzett hűsége példaként ragyog előttünk. Add, hogy mielőbb a boldogok között tisztelhessük őt. Amen.

0: kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Hírek a Szent István Rádióban.
1: Megáldotta a Sírok Kőkút pusztán található felújított Szent László kápolnát Ternyek Csaba egriesek szombaton. A Szent Misén azért is hálát adtak, hogy 30 évvel ezelőtt felépítették ezt a templomot 174 kőkút pusztai lakos kérésére. Vasárnap aztán Báhorváti és Tája településeken mutatott be Szent Misét a főpásztor, hiszen ezeken a helyeken is felújították a templomokat a közelmúltban. A megújult templomban nem feledkezhetünk meg arról, hogy az igazi templom a hívő emberek közössége, mutatott rá Ternyák érsek. Az országgyűlés elrendelt az alaptörvény 17. módosításának sürgős tárgyalását, amelyet a kormány kezdeményezett. Ruf Bálint miniszterelnökséget vezető miniszter 12 pontban foglalt össze a csomag központi elemeit. 12 éves vagy 3 ciklusos időkorlát az országgyűlési képviselőknek, a jelenlegi köztársasági elnök megbízatásának megszűnése, függetlenebb alkotmánybíróság, a 70 éves életkori határ visszavezetése, erősebb bírói önigazgatás, a kúria és az országos bírói hivatal elnökeinek bírók által kezdeményezhető visszahívása, a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal létrehozása, kevesebb sarkolatos törvény, az Alkotmánybíróság hatásköreinek visszaadása, a Költségvetési Tanácsvétó jogának eltörlése, a közpénzvédelmének erősítése, a vármegyék visszanevezése megyékre, az önálló szabályozó szervek alaptörvényi szabályainak felülvizsgálata, az önálló országgyűlési őrség megszüntetése, egységes rendészeti igazgatás, sorolta Ruf Bálint. A Tisza minden határt átlép, emberit, erkölcsit, jogállamit, közölte a Fidesz elnöke a Facebook oldalán. A magyar választók nem erre adtak felhatalmazást, ne hagyjuk, fogalmazott Orbán Viktor, jelezze, hogy pártja tüntetés szervez csütörtökön 18 órára a Sándor palota elé. Még Isztambulban is hangosan felnevettek, amikor meghallották, hogy a Fidesz akar tüntetni az alkotmányosság és a demokrácia mellett, közölte a miniszterelnök a Facebook oldalán, mint a tolvaj, aki rendőrért kiállt, így fogalmazott Magyar Péter. Magyar Péter Törökországba utazott a NATO csúcs találkozójára, majd 4 napot még ott tölt a gyermekeivel. Facebook oldalán a kormányfő azt is közölte, távol léte idején Ruf Bálint miniszterelnök helyettes látja el itthoni feladatait. Hazahoztuk az uniós forrásokat, a hazugságokat ezzel kapcsolatban lelepleztük, a korrupció ellenes intézkedéseket és az egyéb szükséges jogszabályokat az országgyűlés elé terjesztettük, jelentette ki a parlamentben napirendelőt Vitézi Dávid. Az építés és beruházási miniszter kiemelte, az Európai Bizottsággal a tárgyalásokat lezárták, a helyreállítási terv szövege végleges. A döntés az Európai Unió tagállamainak pénzügyminiszteri tanácsülésén pénteken várható, és minden jel arra utal, hogy ez pozitív lesz, közölte. Az előző kormány is sokat tett azért, hogy megkapják a magyarok ezeket a forrásokat, ám az ellenzék folyamatosan és alaptalanul feljelentette az országot Brüsszelben, mondta Rétvári Bence, a KDNP frakció vezetője. Van uniós jogcím, amely alatt jogállamnak tekintik Magyarországot és folyósítják a pénzeket, míg egy másiknál nem ezért nem fizetnek, mondta Tuson Bence. A Fidesz képviseletében felszólalt politikus szerint a Tisza például rábólintott Ukrajna uniós csatlakozására, de sehol nem látni, hogy milyen jogszabályokat fogadott el a kijevi törvényhozás, amelyek a kárpátaljai magyarok számára konkrét előrelépéseket jelentenének. A gazdasági és energetikai miniszter visszahívta Berta Adrient az Exim Bank ZRT és a Mehib ZRT vezérigazgatói tisztségéből, tudatta kapitány István a Facebook oldalán. A visszahívás valamennyi kapcsolódó vezetői megbízása is vonatkozik, tette hozzá. Végül az időjárásról. Sokat süt majd a nap, de a megnövekedő felhőzetből helyenként újra kialakulhat zápor, zivatar, sokfelé megélénkül, felerősödik a szél. A hőmérséklet a reggeli órákban 12-14, napközben 29-31 fok körül alakul. Híreinket hallották.

0: Legyetek szentek. Lelkiségi irodalom.
1: Kedves hallgatóink, Anselm Grün Megbékélés Istennel, Sérült Istenképénk gyógyítása című művének 18. befejező részét Varga Orsolya olvassa fel.
2: Anselm Grün Megbékélés Istennel, Sérült Istenképeink gyógyítása.

A spirituális kísérés. A spirituális kísérés örve alatt a múltban olykor spirituális vagy éppen szexuális visszaéléseket is elkövettek. Ennek ellenére a spirituális kísérés sok kereső keresztény számára nagy jelentőségű. A spirituális kísérés épp azt akarja elősegíteni, hogy bízzunk meg saját lelkünkben, és nagyobb biztonságra tegyünk szert arra vonatkozóan, mit akar tőlünk Isten. A spirituális kísérő nem mondhatja meg nekem, hogy mi Isten akarata velem kapcsolatban, csak ösztönözhet arra, hogy végig gondoljam, mi felel meg nekem, és megnyithatja a szememet, hogy én magam ismerjem föl, mit is kíván tőlem Isten. Manapság sokakban megvan az igény a spirituális kísérésre. Számukra ez jó útja annak, hogy elkezdjék keresni Istent és saját igazságukat. A spirituális kísérők részéről azonban jó érzékre van szükség, hogy fölismerjék Isten és az ember nem könnyen kibogozható útjait, valamint jól kell ismerniük saját lelküket és azok lelkét is, akiket kísérnek. Ma sok képzési lehetőség áll a spirituális kísérők rendelkezésére. Aki részt vett ilyen képzéseken, elővigyázattal és óvatosan fog közeledni a feladatához. Nem fog visszaélni lelki hatalmával, hanem érzékenyen figyeli, mi zajlik a kísért emberek lelkében, mire van szükségük ahhoz, hogy megtalálják önazonosságukat, és a maguk hitbeli útját járják. Fontos, hogy akik igénybe veszik a spirituális kísérést, megbízzanak saját érzéseikben. A spirituális kísérés keretében először általában csak 3 beszélgetést tűznek ki, azután mindkét fél, a kísérő és a kísért személy is eldöntheti, akarja-e folytatni. Fontos, hogy meg tudják állapítani, olyan kísérés alakulhat-e ki, amely mindkettőjüknek javára válik. Ha a kísérő túlságosan tekintélyi módon lép föl, ha jogot formál arra, hogy ő diktálja a másik számára Isten akaratát, akkor a kísért személynek kellő önbizalommal el kell határolódnia tőle, hiszen érzi, hogy esetében nem kísérés folyik, hanem manipuláció. A spirituális kísérés felnőtt kereszténységre vezeti a kísért személyt, olyan útra, amelyen haladva egyre mélyebben belenő Isten szeretetébe, s egyúttal egyre inkább fölismeri, és kész lesz elfogadni a saját igazságát is. A spirituális kísérés során föl lehet ismerni, és föl lehet dolgozni a kóros Isten és önképeket. Ennek következtében pedig gyógyító és felszabadító képek keletkeznek az emberi lélekben. A spirituális kísérésnek az a célja, hogy előbb meggyógyuljanak az Istenről és önmagamról alkotott képek, hogy azután minden Istenről és önmagamról alkotott képen túl eljussak magához Istenhez, illetve az igazi énemhez, amelyet már nem tudok pontosan definiálni. De a spirituális kísérés érintkezésbe hoz ezzel az igazi énemmel, így összhangba kerülök önmagammal, és összhangba kerülök Istennel, az emberekkel, és az egész teremtéssel is. Záró gondolatok. A szavak feltárása. Akár akarjuk, akár nem, Isten képünk és önképünk újra meg újra elhomályosul, és nem egyszer megismérgeződik. Ezért részben külső hatások a felelősek, például a lelkipásztorok hibás magatartása, de éppen ilyen erővel belülről jövő hatások is. Saját életmintáim is felelősek azért, ha a Biblia bizonyos szavait, az egyház bizonyos szertartásait és az igehirdetés bizonyos formáit nem tudom objektíven befogadni, hanem azok felszakítják régi, gyermekkorban szerzett sebeimet. Az igehirdetés építőnek szánt szavai is a régi sebekhez vezethetnek vissza. Ilyen esetben az a feladatom, hogy szembenézzek saját igazságommal, és megértsem önmagam. Ahelyett, hogy másokat vádolnék negatív istenkép hirdetésével, először magamban nézek, hogy fölismerjem saját ön- és istenképeimet. Gyakran ezek okozzák, hogy az igehirdető bizonyos szavai sértenek, mivel élettörténetem régi sérüléseit szakítják fel.
A vallás sosem mentes teljesen a meghamisított Isten és önképektől. A vallás lehet gyógyító út, de minden vallási fogalom, kép és jelkép hamis is lehet. Ezért az a feladatunk, hogy kifejlesztjük érzékünket az egészséges Isten és önképek iránt, és egyúttal saját lelkünk és az általa hordozott sérülések iránt is. Képeink csak akkor változhatnak meg, ha őszintén feltárjuk őket, és csak így tudunk kiengesztelődni magunkkal és Istennel. Az Isten elleni lázadás ugyanis, amelyet ma sokaknál megfigyelhetünk, gyakran nem más, mint ellenállás bizonyos istenképekkel szemben. Azokkal a képekkel szemben, amelyeket élettörténetünk során magunkévá tettünk, és azokkal szemben, amelyeket ma tárnak elénk. Főleg akkor védekezünk a képek ellen, ha régi megsebesítő képeinkre emlékeztetnek minket. Ezzel a könyvvel az volt a célom, hogy olvasóimat érzékenyé tegyem az Istenről és önmagukról alkotott megbetegítő, illetve gyógyító képek iránt. Arra akarom biztatni őket, hogy bízzanak meg saját lelkükben. Ha néhol megbántottam bárkit is, azt nem szánt szándékkal tettem. Óvatosan akartam fogalmazni, mégis lehetséges, hogy itt-ott megütköztek szavaimon. Ez esetben fontos lenne, hogy alaposan odafigyelve föltegyék a kérdést. Saját sebeimet szakítják föl ezek a szavak? Vagy a szerző magatartásán ütköztem meg, mivel nem értek vele egyet, s mivel saját negatív viselkedési mintáimra emlékeztet engem? Nem állítom magamról, hogy amikor írok, mindig nyitott vagyok Jézus Krisztusra és az ő üzenetére. Tudatában vagyok annak, hogy az én írásomba is belopóznak tudattalan problémáim, és elhomályosítják Jézus üzenetét. Alig ha van olyan ige hirdető, akinek a szavaiban vegy tisztán találkozunk Jézus üzenetével. A mi feladatunk, hogy a hallott vagy olvasott szavakkal úgy bánjunk és úgy küzdjünk meg, hogy fölismerjük saját igazságunkat, és egyre közelebb jussunk hamisítatlan és sértetlen énünkhöz, amely lelkünk mélyén nyugszik, és túl van minden képen és fogalmon. Ha kapcsolatban maradunk vele, akkor bátran meghallgathatunk, és elolvashatunk mindent, amit elénk tárnak, mert belső érzékünk el tudja dönteni, hogy ezek a szavak jót tesznek-e nekünk, vagy sem. Az igazsághoz vezetnek-e minket, vagy sem. S hogy Jézus szellemével töltenek-e el minket, vagy az ige hirdető rossz szellemével. Ezt a belső érzéket azonban az irgalomnak kell kísérnie, hogy ne váljunk öntelté, hanem teljes alázattal számoljunk vele. Saját életmintáink és élettörténetünk valamelyest a mi Jézusról és Istenről alkotott látásmódunkat is elhomályosítják. Azt kívánom olvasóimnak, hogy e téren újra meg újra sikerrel járjanak.

Anselm Grün Megbékélés Istennel, Sérült Istenképeink Gyógyítása című művének 18. befejező részét hallották. Felolvasta Varga Orsolya, a műsort Somosvári Eszter Anna szerkesztette. Elhangzott műsorunkat kedden 14:35-től megismételjük.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
1: Múzsa. Kultúra és közösség.
2: 19 óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
3: Az országgyűlés elrendelte az alaptörvény 17. módosításának sürgős tárgyalását, amelyet a kormány kezdeményezett. Ruf Bálint miniszterelnökséget vezető miniszter 12 pontban foglalta össze a csomag központi elemeit. 12 éves vagy 3 ciklusos időkorlát az országgyűlési képviselőknek, a jelenlegi köztársasági elnök megbízatásának megszűnése, függetlenebb alkotmánybíróság, a 70 éves életkori határ visszavezetése, erősebb bírói önigazgatás, a kúria és az országos bírói hivatal elnökeinek bírók által kezdeményezhető visszahívása, a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal létrehozása, kevesebb sarkolatos törvény, az Alkotmánybíróság hatásköreinek visszaadása, a Költségvetési Tanács vétójogának eltörlése, a közpénzvédelmének erősítése, a vármegyék visszanevezése megyékre, az önálló szabályozó szervek alaptörvényi szabályainak felülvizsgálata, az önálló országgyűlési őrség megszüntetése, egységes rendészeti igazgatás, sorolta Ruf Bálint. A Tisza minden határt átlép, emberit, erkölcsit, jogállamit, közölte a Fidesz elnöke a Facebook oldalán. A magyar választók nem erre adtak felhatalmazást, ne hagyjuk, fogalmazott Orbán Viktor, jelezze, hogy pártja tüntetés szervez csütörtökön 18 órára a Sándor palota elé. Még Isztambulban is hangosan felnevettek, amikor meghallották, hogy a Fidesz akar tüntetni az alkotmányosság és a demokrácia mellett, közölte a miniszterelnök a Facebook oldalán, mint a tolvaj, aki rendőrért kiállt, így fogalmazott Magyar Péter. Magyar Péter Törökországba utazott a NATO csúcs találkozójára, majd 4 napot még ott tölt a gyermekeivel. Facebook oldalán a kormányfő azt is közölte, távol léte idején Ruf Bálint miniszterelnök helyettes látja el itthoni feladatait. Hazahoztuk az uniós forrásokat, a hazugságokat ezzel kapcsolatban lelepleztük, a korrupció ellenes intézkedéseket és az egyéb szükséges jogszabályokat az országgyűlés elé terjesztettük, jelentette ki a parlamentben napirendelőt Vitézi Dávid. Az építés és beruházási miniszter kiemelte, az Európai Bizottsággal a tárgyalásokat lezárták, a helyreállítási terv szövege végleges. A döntés az Európai Unió tagállamainak pénzügyminiszteri tanácsülésén pénteken várható, és minden jel arra utal, hogy ez pozitív lesz, közölte. Az előző kormány is sokat tett azért, hogy megkapják a magyarok ezeket a forrásokat, ám az ellenzék folyamatosan és alaptalanul feljelentette az országot Brüsszelben, mondta Rétvári Bence, a KDNP frakció vezetője. Van uniós jogcím, amely alatt jogállamnak tekintik Magyarországot és folyósítják a pénzeket, míg egy másiknál nem ezért nem fizetnek, mondta Tuson Bence. A Fidesz képviseletében felszólalt politikus szerint a Tisza például rábólintott Ukrajna uniós csatlakozására, de sehol nem látni, hogy milyen jogszabályokat fogadott el a kijevi törvényhozás, amelyek a kárpátaljai magyarok számára konkrét előrelépéseket jelentenének. A gazdasági és energetikai miniszter visszahívta Berta Adrient az Exim Bank ZRT és a Mehib ZRT vezérigazgatói tisztségéből, tudatta kapitány István a Facebook oldalán. A visszahívás valamennyi kapcsolódó vezetői megbízása is vonatkozik, tette hozzá. Megkezdik az ebrendészet országos állapot felmérését, közölt az élő környezetért felelős miniszter a Facebook oldalán. Gajdos László azt mondta, az első lépés után az önkormányzatokkal közösen megpróbálják majd ezeket minél hamarabb korszerű európai telepekké tenni. Májusban a kiskereskedelem forgalmának volumene a nyers adat szerint 3,8, naptárhatástól megtisztítva 4,8%-kal meghaladta az egy évvel korábbit, jelentette a Központi Statisztikai Hivatal. Az élelmiszer és élelmiszer jellegű vegyes üzletekben 3,2, a nem élelmiszer kiskereskedelemben 7,4, az üzemanyagok esetében 8,4%-kal bővült az értékesítés. Az előző havinál 0,7%-kal nagyobb volt a forgalom. Az ipari termelés volumene májusban éves bázison 0,4%-kal csökkent, míg munkanaphatástól megtisztítva 5,4%-kal nőtt, jelentette első becslés alapján a KSH. A két adat közötti jelentős eltérés oka, hogy ebben a hónapban 2-vel kevesebb munkanap volt, mint tavaly. Az áprilisinál 2,3%-kal nagyobb volt az ipari kibocsátás. A héten Budapest 3. és 4. kerületében, továbbá Bács-Kiskun, Baranya, Békés, Borsod-Abaúj-Zemplén, Csongrád-Csanád, Hajdú-Bihar, Heves, Jász-Nagykun-Szolnok, Komárom-Esztergom, Pest és Tolna megyében lesz földi kémiai szúnyoggyérítés, közölte a katasztrófavédelem az MT-vel. A beavatkozás a méhekre nincs hatással, ahogy az emberre és a házi állatokra sem. Végül az időjárásról. Sokat süt majd a nap, de a megnövekedő felhőzetből helyenként újra kialakulhat zápor, zivatar, sokfelé megélénkül, felerősödik a szél. A hőmérséklet a reggeli órákban 12-14, napközben 29-31 fok körül alakul. Híreinket hallották.
4: Reklám. Megnyílt a Bélapátfalvi apátsági látogatóközpont. A 13. században épült páratlan műemlék a Bélkőhegy lábánál fekvő erdővezte Bélapátfalvi Nagyboldogasszony templom 2-től vasárnapig várja a látogatókat 9:30 és 17:00 között. A felújított templom tárlatvezetéssel látogatható, a csoportok minden egész órában indulnak. Minden hónap 3. vasárnapján 9:30-től tartanak szent misét a templomban. A látogatóközpontban lehetőség van kegytárgyak, hűtőmágnesek, bögrék, kozmetikumok, kézműves szörpök, nassolnivalók, üdítők, jégkrémek, frissítők vásárlására. Szeretettel várja a zarándokokat és a kirándulókat a Bélapátfalvi apátsági látogatóközpont.
5: Keresztény élet. A legjobb döntés. Keresztényélet.hu.
6: Filmek, hírek, lelkiség. keresztényélet.hu.
5: Nem csak katolikusoknak.
6: keresztényélet.hu.
4: Megjelent az új ember július 5-ei száma, a Tartalomból. Lelki táplálékul szolgált a magyar emberekkel való találkozás. Búcsúzik Michael Wallace benekérsek, apostoli nuncius. Megélt hit, kitartás és felelős szolgálat. Aranymiséjét ünnepelte Bábel Balázs érsek Kalocsán. Isten kezében a bizonytalanság idején is. Ternyák Csaba egri érsek áldozó pappá szentelte Vukász Bernárd Úrich diakónust, aki a papság felé vezető útjáról beszélt lapunknak. Keresse az új embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
7: Reklámot hallottak.

0: nem középiskolás fokon. Dr. Hanisné Petró Valéria irodalmi műsora.
1: Gárdonyi Géza. Eredeti nevén Ziegler Géza, Gárdony Agárd pusztán született 1863. augusztus 3-án, és Egerben halt meg 1922. október 30-án. Író, költő, drámaíró, újságíró, pedagógus, a Magyar Tudományos Akadémia tiszteletbeli tagja. Sajátságos egyedi alakja irodalmunknak. Átmenetet képez a 19. századi anekdotikus-romantikus stílus és a 20. század stílus irányai között. Műveiben felelhetők a szecesszió, naturalizmus, szimbolizmus jegyei. Pályafutását 1881-ben tanítóként kezdte, majd újságíró lett. 1887-től Egerben telepedett le, és itt szentelte életét szépírói munkásságának az egri remete, vagy a láthatatlan ember, ahogy regénye után nevezték. Írt novellákat, elbeszéléseket és történelmi regényeket, mint például az egri csillagokat, a láthatatlan embert és az Isten rabjait. Drámaíróként is igen jelentős, sőt, ő is lefordította Dante isteni színjátékát, mint Babits Mihály. Hegedűs Géza a magyar irodalom arcképcsarnoka. A következőket írja Gárdonyi Gézáról. A múlt század 40-es éveiben élt Bécsben egy magyarországi származású Ziegler Sándor nevű lakatos mester. Munkája nyomán már jómódú polgárnak számított, amikor 1848-ban kitört a háború a császár és a forradalomra kelt magyar nemzet között. Ziegler Sándor választott és hazajött Magyarországra, saját költségén fegyvergyárat szervezett a Szabadságharc honvédei számára. Kossuth és Petőfi is nagyra becsülte hazafias hevületét és hasznos munkáját. A Szabadságharc bukásával természetesen tönkrement. Ettől kezdve cséplőgépjavító mesterként hánykolódott uradalomról uradalomra. Akármilyen keveset keresett azonban, inkább magától vonta meg a falatot, de jó iskolákban tanította öt fia közül a korán értelmesnek mutatkozó Gézát, lehetővé téve, hogy a kitűnő sárospataki gimnáziumban, majd a nemrég budapesti Egyesült Fővárosban végezze középiskoláit. Egyetemre azonban már nem tellett. Ziegler Gézából tehát csak tanító lehetett, annak is indult. De a korán tehetséget eláruló fiú már diákkorában verselt, kezdő tanító korától kezdve prózát írt, hamarosan belekerült az irodalomba, ahol szinte azonnal észrevették. Magyar nevet akart választani magyarság tudatához, az apai 48-as emlékhez, a hazaszeretethez, amely nála kezdettől fogva azonos volt a népszeretettel. Történetesen Agárdon született, apja akkoriban éppen ott javította a mezőgazdasági eszközöket, és a közeli Gárdonyban anyakönyvezték. Innen vette a gárdonyi nevet, amelyet felettébb népszerűvé tett, olyannyira, hogy mindmáig a legnépszerűbb, a legtöbbet olvasott magyar írók közé tartozik. A 80-as években otthagyja a falusi tanítóskodást, és feljön Budapestre írónak és újságírónak. Világnézete kezdettől mindvégig sok elemet ötvözött. Világéletében filozófiai izgalomban él, erősen hat rá Schopenhauer pesszimizmusa, de ugyanakkor mélységes részvéttel áll minden emberi bánat mellett. Ráadásul egy sosem múló bánatú, nagyon rossz házasság, szakadatlan boldogság keresővé teszi, aki valójában nem hisz a boldogság lehetőségében. Ilyen módon a magyar irodalom egyik legzavarosabb lelkiéletű írója, akinek az élete tele van pálfordulásokkal, aki egyre inkább elidegenedik az emberektől, és közben olyan szépen, világosan, egyszerűen és mégis gazdag lírai árnyaltsággal ír emberekről, helyzetekről, elmúlt korokról és a maga körül látott szenvedő lelkekről, mint kevesen abban az időben. Az első budapesti években nehezen boldogul. Ponyvaregények írására kényszerül, majd megírja a magyar paraszt élet paródiáját, a Göre Gábor könyveket. Ezekkel lesz népszerű, és idővel ugyanúgy szégyelli Göre Gábor kalandjait, mint a ponyvaregényeket. Szemére hányják, és maga is úgy érzi, hogy megrágalmazta, ostobának mutatta be a népet. Ez csak részben igaz. A Göre Gábor történetekben egy jó szatirikus is megindult, de ezt az utat nem folytatta. Első jelentékeny regénye a haladó eszmék hősének tragikumát ábrázoló A lámpás már Móricz Zsigmondot előlegzi, és szemléletében a két évtizeddel később fellépő Adival rokon. Sajnos az eszmeileg kitűnően elgondolt történet túlontúl elnagyolt, hozzá sem mérhető írójának későbbi szerkesztés és stílusbeli remekeihez. A 90-es években azonban már népszerű, és az újat akarók a maguk társának érzik. Egerben járt tanítóképzőbe, és akkor ott barátkozott össze az egri Bródi Sándorral. Életpályájuk összefonódott. Hol jó barátok, hol riválisok, olykor fegyvertársak, olykor ellenségek. Bródi lelkesedik Gárdonyiért. Hamarosan hozzájuk csatlakozik a Párizsból hazatért, mindkettőjüknél műveltebb, irodalmi dolgokban tudományosan képzett Ambrus Zoltán. Majd Gárdonyi egyre többet jár Pestre, de Egerben találta meg otthonát. Ott él, mint halálig magányos, különc életet, bajlódik lelke gondjaival, kitalál egy titkos írást, amellyel naplóját írja. Ezt a titkos írást csak mostanában fejtették meg, írja Hegedűs Géza. Lehetséges, hogy érdekes vallomások fognak benne kiderülni, ha végre elolvassák ezt az évtizedekig vezetett naplót. Ott az egri magányban írja regényeit és novelláit, olykor színjátékait, és amit ír, azt az olvasók lelkes szeretettel fogadják, mert amit Gárdonyi ír, az lehet zavaros filozófiájú, lehet olykor nyomasztóan reménytelen, de olyan kellemes olvasmány, hogy a gyönyörködő olvasó alig veszi észre, milyen komor, amit mond. Legtökéletesebben megformált írásai a novellák, főleg azok, amelyekben a paraszti világról ír. Versei gondosan megfogalmazottak, de jelentéktelenek. Ezekben a költő konzervatív hajlandóságai nyilvánulnak meg. Az a Gárdonyi, aki prózában Bródi mellett áll, és előkészíti Móricz Zsigmondot, merőben idegen, sőt ellenséges maradt Adi és a nyugat modernsége iránt. A társadalmi regényeiben igen sok a kifejezetten modern törekvés, a társadalom egyre kevésbé érdekli, de nagyon sokat tud a lelki élet egyensúlyának megbomlásáról. Rossz családi élet, öngyilkosságig vívő belső meghasonlottság, gátlásokkal teljes boldogságkeresés, félelem a női szeszélytől, ez az igazi Gárdonyi világ. Ide tartozik a Hosszúhajú veszedelem című novellás kötete is. Ezekben is kísért az idill vágya, és éppen ez a vágy lesz a finom lélektani ábrázolás tárgya. Leghibátlanabb regényei azonban azok, amelyekben a szerelem ábrázolása egyesül a felidézett múlt képeivel, a történelmi regények, az egri csillagok, a láthatatlan ember és az Isten rabjai. Ezekben a társadalom ábrázolás pasztelszerű háttér, de lírai erővel érzékelteti a régi korok atmoszféráját, amelyen belül örök örömöket és örök bánatokat okoz az örök szerelem. Az egri csillagok ráadásul az igazi hazafias pátosznak, és a legszebb emberi erénynek olyan nagy epikája, hogy a múló évek alatt leszállt az ifjúság körébe. Mindváig legnépszerűbb ifjúsági regényeink egyike. Az egri magányban élő író egyre idegenebbé vált egykori barátaitól is. Gárdonyi Géza titkos naplója. A kötet Korompai János muzeológus közreműködésével készült, a titkos írás megfejtői Gilice Gábor és Gyürk Otto. Ennek a műnek a tartalma, a titkos napló története, illetve napló 1915 és 22 között, Morfiumcseppek, az egyik fejezet cím, mesterkönyv, címszavak a drámáról, a természet kalendáriuma, más szóval a szót, két beszédvázlat, továbbá egy eligazító, Gárdonyi titkos írásos feljegyzéseinek olvasásához. A titkos napló története. Közel 50 esztendeig nyugtalanította, izgatta az érdeklődők figyelmét az a vaskos kötet, melyet Gárdonyi Géza titkos írással írt. Mint rejtélyes és féltett relikviát őrizték az egri emlékmúzeumban, s mivel tartalmát, használt, valamint latinbetűs címfeliratának értelmét nem ismerték, titkos naplónak vélték és keresztelték el. Megfejtése egyre kilátástalanabb vállalkozásnak tűnt. Az első próbálkozók, köztük neves tudósok, sorra csődöt mondottak. Nem tudtak mit kezdeni a sajátos, minden korábbi hasonlótól elütő írásrendszerrel. Csak távolról hasonlított a régi magyar rovás íráshoz, egyesek asszír, ind, héber, egyiptomi elemek követhetetlen furcsa keveredését látták benne. De az író családtagjai is majdnem ugyanúgy találgatásokra kényszerültek, mint a rejtjeles írások szakértői. Hogy tudhatták volna, mi lappang a kalligrafikus ábrák mögött, amikor erről az író nekik sem igen beszélt? Egyik fia József úgy tudtas, azt állította, hogy tibeti írása, vagy ahogy a családban nevezték tibetűi kulcsát, apja magával vitte a sírba. A gárdonyi műveket kedvelő olvasók, kutatók, muzeológusok azonban nem akartak, nem tudtak belenyugodni ebbe. A kortársi emlékezésekhez fordultak tanácsért. Újra és újra elhangzott hát a kérdés, vajon milyen meglepetést tartogatnak a titkos írásos feljegyzések. Mert közben kiderült, hogy nem egyetlen kötetet, hanem a naplószerű füzetek, noteszek egész sorozatát kellene megfejteni, ha tudni lehetne, hol lelhetők föl ezek. S amíg a kérdések, illetve a válvonogató hevenyészet válaszok megfogalmazódtak, az író személyisége körül gyűrőző, tetszetős hamis legendák furcsa epizódjává nőtt a titkos írás is. Csak úgy, mint Gárdonyi nőgyűlöletére, egyre zártabb, menekülőbb természetére, különc hajlamaira, misztikus elrévedezéseire, zárt spalettás és tetővilágításos szobájára utaló felszínes híresztelések. Újra és újra elhangzott hát a kérdés, vajon milyen meglepetést tartogatnak a titkos írásos feljegyzések? Most megláthatjuk. Vázlat a tervezett egri díszpolgárrá avatásra. 60 éves jubileum. Ezt írja Gárdonyi a titkos naplójában. Soha semmiféle parádénak előficánkolója nem voltam. Ha vannak értékek a munkáimban, nem az én értékeim, hanem nemzeteméi. Amit Isten nekem erőnek adott, hogy alkossak, nem nekem adta, hanem nemzetemnek. A díszpolgárságról szóló levél értelme. Nem születhetik mindenki egerben, de mindenki lehet egrivé, aki a hazáját úgy szereti, mint akik itt születtek. Tehát egy részlet, egy mondat részlete következik. Minden egri díszpolgár díszpolgár, s hogy önök nekem ezt külön papíroson is. És itt három pont következik. Eger nevét én letisztítottam a portól, és új aranyrámába foglaltam. A szőlővessző, mely idegenből hozva itt egri tőkévé válik, és egri bort terem, én is ilyen szőlőtőke vagyok. A római polgár címet pénzen is vették, mert ennek a címnek Róma dicsőségében való részjoga volt, mely dicsőség szinte homlokán ragyogott. Egernek is van dicsősége, amely kell, hogy ott ragyogjon minden egri polgár homlokán. A Bővítések című fejezetben ez található többek között. Mikor a felzavart víz leülepedett, akkor meríts újból. A felzavart gondolatra is hadd ülepedjen le, s azután fogj munkába. Könnyebben dolgozol, és többet, jobbat. Amiben nincs játék, nincs művészet. Könnyű vonóval lehet csak játszani. A szavak képzetek játéka a gyönyörködtető. Leginkább a refrénszerű repetíciók teszik játékossá a művet. Mixát szinte körültáncolja minden témáját, és így prózában is keletkezik olyan féle könnyűség, mint a népdalé. Ugyanakkor azt írja, szárnyon, ne tehervonaton. Szó sohasem mondhat annyit, mint a sejtelem. A hegedű semmibe vesző piánója hatásosabb a forténál, mert többet sejtett, mint mond, a végtelenség területére megy át. Hasonlítás. Ha keveselled, amit mondani tudsz valakiről, például üdvözlő írásban, vagy valamiről írni kell cikkben, csak hasonlatokra gondolj. A hasonlat mindig bővít, szépít, világosít. Hasonlítással jellemez. Deák Ferenc szemöldök, vagy Liszt Ferenc haj, Kovács kéz, hentes has, oly illatos, mint a rét kaszálás után. Átvilágít rajta a gondolat, mint a liget fáin a nyugvó nap sugara. Vagy például oly tudós, hogy szinte azt vélni szemüveggel született. Határozó jelző. Gyermek. 13 éves vékony lábszárakon áll, de nagy lábakon, mintha tévedésből az apja lábait hozta volna el a maga lábai helyett. Nyílt szem, gondolattalan, mikor még a szem nem hunyorít el gondolatokat, boldog arcú. Kisvárosi ember. Azt véli, hogy a műveltség zongora ismeret, beiratkozik a dalárdába. Szokás. Egy szenvedélyes pipás, aki azonban mindig valami büdös dohányt szí. A gyermekek, akik a közelében

is érdekelnek. Az írásról, ha már végigjavítottad, olvasd el, és bámulni fogsz, mennyi hiba maradt. Halál után nincs javítás, csak bírálat. Ha a mű örök, a hibája is örök. Könyvkiadás. Nem szabad kiadnod olyan könyvet, amely az előbbiekhez képest esés. Voltaképpen csak azt volna szabad kiadnod, amelynek elmaradásával vesztene az emberi művelődés. Verset éppenséggel nem volna szabad kiadnod, csak ha már évekig nem látsz rajta javítani valót. Rossz cím a jó művön, olyan, mint elegáns emberen rongyos kalap, vagy márványpalotán zsúbfedél. Boldogságaim közt ismerem találni egy kéziratot, amelyet nem adtam ki, noha jó. A kibocsátott iratok látása nem szerez ilyen kellemes érzést. Addig van hatalmadban, amíg a fiókodban. Azután már ő szól bele a te sorsodba. Címszavak a drámáról, melegség. Csak a mély nagy érzésre fundált mű az örökké való. Dráma témának is bizonyára az a jó, amelyikben a közönség csak az első jeleneteket nézi, a többit már érzi. Akaratok harca. A népnek cselekmény kell, a nőknek szenvedély, a műértőnek karakter. Gorombáskodni goromba szavakkal minden paraszt tud. Tessék úgy, hogy még meg is köszönjék. Ne írd virág, bogár, fa, hanem írd tulipán, pók, cseresznyefa. Név más helyett mondd magát a nevet vagy névszót, ha nem személyre vonatkozik. Művészi tolalkotásaiban névmás alig fordulhat elő. Fantáziánk szegénységére vall a mindennapi életben is a köszönések, üdvözlések egyformasága. Mondd és írd, örömmel üdvözlöm, gyönyörű jó napot, boldog szép jó estét, a szerencse angyala kísérjen, Isten boldogító angyala lebegjen házad felett. Nyári Krisztián, így szerettek ők. A szívem mozdult meg, hát él még bennem. Gárdonyi Géza és Tóth Ilona. Gárdonyi Géza 44 éves volt, amikor 1907-ben a nagyváradi vasútállomáson először találkozott a 20 éves fiatal tanítónővel, Tóth Ilonával. Az írónak abban az évben mondták ki a válását, bár már másfél évtizede nem élt együtt feleségével. Rossz házassága után nem akart többé megnősülni, sokan ezért egyenesen nőgyűlölőnek tartották. Pedig inkább csak arról volt szó, hogy nem értett a nőkhöz, félszegen közelített hozzájuk, házasságát követő rövid kapcsolatai mind kudarccal záródtak. Nem volt tehetsége a szerelemhez, mondta róla egy bizalmas nőbarátja, Jókai Mórlánya, Feszti Árpádné. Középkorúan is az édesanyjával élt, elzárkózva az emberek elől. Az állomáson megtetszett neki a törékeny, halkszavú lány, akiről kiderült, hogy szintén egerbe való. Legközelebb már ott az almagyari szőlőkben találkoztak szüretkor. A már ismert és népszerű író nem véletlenül járt arra, tudta, hogy Ilonát hol kell keresnie. Rövid beszélgetés után hazatért. Aznap szakított megrögzött aglegény szertartásaival, sem a folyóírással, sem titkos írással írt naplójába nem írt semmit, még csak hegedűjét sem vette elő. Ehelyett sok év után újra verset írt. Néhány nappal később összeszedte a bátorságát, és ellátogatott a Remény utcai kocsmába, ahol Ilonka esténként besegített rokonainak. Hóna alatt boldogtalan házassága történetét feldolgozó, az a hatalmas harmadik című regénye díszkötéses példányát szorongatta. Magának hoztam, mondta a lánynak. Így indult Tóth Ilona és Gárdonyi Géza, különös, ki nem mondott szerelme. A lány, akit az író Milának vagy Milicának nevezett el, lényegében oda költözött a Gárdonyi házba. Rendben tartotta az író papírjait, intézte hivatalos ügyeit, takarított. Ha a Gárdonyi beteg volt, vagy csak hipokondriája kínoszta, ápolta is.
Esténként a kertben ülve az író neki olvasta fel regényei elkészült

helyzeteit, vagy éppen az újonnan született szerelmes verseket, köztük a lánynak címzett Ősz van címűt. Gárdonyi számára Mila testesítette meg az ideális eszményi nőt, róla mintázta az Isten rabjai Margitját, vagy az Ida regénye főalakját. E tartózkodó szerelemről nem nyújt sok információt az író egyik naplója sem, sem a többé-kevésbé a nyilvánosságnak szánt rendes napló, sem a titkos írással írott változat. Gárdonyi számított rá, hogy előbb-utóbb megfejtik majd a titkos írást, a naplóban köszöntötte a jövőbeli olvasót. Mégsem csak a titkolózás lehetett önmagában a furcsa némaság oka, hanem valószínűleg az is, hogy Gárdonyi és Mila talán egymásnak sem mondták ki soha, miféle kapcsolat van közöttük. Ilona egy idő után férjhez ment, de közben maradt az író mellett. Nem tudni, hogy a férj sejtette valamit felesége és Gárdonyi furcsa viszonyáról, minden esetre a házasság nem volt boldog. Egy időre Máté Kovics is munkát kapott a Gárdonyi házban. Korrektori és szerkesztői feladatokat látott el az író mellett, és minden bizonnyal rossz szemmel nézte felesége és munkaadójuk bizalmas viszonyát. Milával ekkor már látványosan nem éltek jól, s a városban útjára indult a pletyka Gárdonyi miatt. Ilonkát nem érdekelte, mit beszélnek az emberek, minden nap eljárt az íróhoz. 1922-ben Gárdonyi már sokat betegeskedett, néha napokig ágyban maradt, csak akkor kelt fel, mikor Mila megérkezett. Orvosa pesti gyógykezelést javasolt neki, de visszautasította. Október 30-án délelőtt az író édesanyja benyitott fia szobájába, és azt látta, hogy Mila és Géza egymás kezét fogták. Hagyja pihenni, mondta az öregasszony, de a fia nem engedte, hogy Mila kimenjen a szobából. Még egyszer utoljára pipára gyújtott, és riadtan konstatálta, hogy baj van, nem látja a füstöt. Onnantól nem engedte el Mila kezét. Tőle búcsúzott el elsőként, jó éjszakát, Istennek kedves angyala. Egy ideig még csendben nézte az asszonyt, majd behunyta a szemét, mindennek vége. Szép volt, mondta, és elaludt. Éjfélkor még magához tért, elköszönt fiaitól és anyjától is. Hajnalban érte a halál. Gárdonyi halála után Ilona elvált a férjétől. Az egriek közül egyre kevesebben tudták, ki az az öreg nő, aki minden este fehér ruhában megy fel az egri várba Gárdonyi sírjához. 1963-ban halt meg.

0: nem középiskolás fokon. Dr. Hanisné Petró Valéria irodalmi műsorát hallották, melynek összeállítója és zenei szerkesztője Kónya Éva volt.
1: Műsorunkat szerdán 13 óra 5 perctől ismételjük meg.
2: Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Miskolcról a 95,1, Törökszent Miklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!

0: Esti mese.
1: Kedves gyerekek, hallgassátok meg Bálint Ágnes az Elvarázsolt Egér kisasszony című mesének 12. részét, melyet Gubás Gabi olvas fel nektek.
2: 9. fejezet. Az éjféli tejbegríz. Mikor Fáni másnap reggel kinézett az ablakon, legnagyobb meglepetésére kerekes faházikót pillantott meg. Vajon ki lakik benne? Tűnődött takarítás közben. Kíváncsian nézte a harisnyákat, melyek a házikó és egy fa közé feszített kötélen száradtak. Éppen megállapította, hogy csak valami rendkívül cingárláb hordhatja ezeket a harisnyákat, mikor kinyílt a kerekes házikó ajtaja, és az elébe támasztott létrán lelépegetett a lakó. Vándoregér. Egy helyen elseperte a havat, és tüzet rakott. Hercsula macska kerítéséből kitört egy lécet, megfaragta nyásnak, és szalonnát pirított rajta. Fáni sietve elújságolta ezt Hercsula macskának. A kandúr bosszúsan dünnyögte.
3: Épp az én ablakom alatt kellett letáboroznia. Ez a legnagyobb fokú arcátlanság. Persze arra számít, hogy úgy sem merem megfogni, mert mérges. Pedig hát én azt mondom, ő is csak épp olyan közönséges egér, mint a többi hitvány rokona.
2: Fáni arca vérbe borult. Faképnél is hagyta Hercsula macskát, a kandúr egész délelőtt az ablakból leste vándoregeret. Ebéd után elhatározta, hogy lefekszik és szundít egyet.
3: Hiába, hiányzik az éjfél előtti alvás,
2: magyarázta ásítozva. A boszorka mihelyt elmosogatott, az ablakpárkányra ült és kíváncsian nézegette vándoregér kerekes házikóját. Közben ő is ásítozott. Milyen unalmas is ez a tájék. Más sem látok, mint néhány fűzfát és a folyót, azt a ködös szürkeséget. Szerencsére vándoregér kimászott a házikóból, és itt több látnivaló akadt. Érdekes volt nézni, mekkora nagy kalapácsot cipelt. Lehajolt az egyik kerékhez, és buzgón kalapálni kezdte.
3: Bum, bum, bum, bum, bum.
2: Az egész környék visszhangzott a kalapácsütésektől. Hercsula erre bizonyára felébredt, gondolta Fáni. Csak ugyan, a szomszéd szoba ablaka kitárult, és Hercsula macska hajolt ki rajta.
3: Hagyd abba a kalapálást! Aludni akarok!
4: Rendes népek éjjel alszanak! Cincogta vándoregér.
2: Hercsula macska bevágta az ablakot, hogy csak úgy dördült. De most a másik ablakon Fáni dugta ki borzas fejét.
4: Jó lenne, ha csendbe maradnál! Hercsula macska ölni tudna az álmáért.
3: Ha megharagszik rád, megesz!
4: Hát csak egyen, ha mer!
2: Cincogta vándoregér, és nagyot sújtott kalapácsával a kerékvasra.
4: Ha meg akarja mérgezni magát! Csak egyen meg engem!
2: Fáni bosszusan csukta be az ablakot. Ellenszenves fickó, gondolta.
4: Ha százszor egér is! Inkább járok egyet, mert ha itthon maradok, csak mérgelődöm.
2: Elköszönt Hercsula macskától, a kandúra díványon lustálkodott.
3: Kapukulcsot ne vigyél magaddal, mondta Fáninak, mert úgyis csak elveszted, majd csenges, ha hazajössz.
2: Ezután egy párnával betakarta a fejét, és nem törődött a boszorkánnyal, aki elment sétálni. Mindenáron aludni akart.
3: Bum, bum, bum, bum, bum.
2: Hercsula macska felnyögött. Még egy párnát szorított a fülére, de hiába. A kalapácsütések szinte a feje búbján csattogtak. Türelme hamar elfogyott. Széthaigálta a párnákat, és kiment. A földön guggoló vándoregérhez lépett, és folytott düvel rászólt.
3: Hagyd abba!
4: Mit?
2: Kérdezte vándoregér kíváncsian.
3: A kalapálást, érted? A kalapálást!
2: Vándoregér vállat vont,
4: és tovább kalapált. Erre Hercsula macska ingerülten kiabálni kezdett. Arcátlan egér, te széttéplek, most nyomban széttéplek!
0: Ne izgasd fel magadat, ne izgasd fel magadat! Csitított a vándoregér a dühös kandúrt. Úgy sem mersz megenni, hiszen jól tudod, mennyire mérgező vagyok. Aki engem megesz, az a halálfia!
4: A nagyobb nyomaték kedvéért kalapácsával hatalmasat sújtott Hercsula macska jobb lábára. Hercsula macska vérfagyasztó nyávogást hallatott, rávetette magát vándoregérre, és vaddűvel leharapta az egyik fülét. Vándoregér feljajdult, és futásnak eredt. Hercsula macska utána akart iramodni, ám a lába annyira fájt, hogy csak bicegni tudott. Vándoregér kihívó hangon még odavetett néhány szitkot a lesántult kandúrnak, azután jobbnak látta elhordani az irháját.
1: Ma Bálint Ágnes az Elvarázsolt Egérkisasszony című mese 12. részét hallottátok, melyet Gubás Gabi olvasott fel nektek. Jó éjszakát, szép álmokat!
5: A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Mai műsorunkban Lóci Tamás atya, az Egri Érseki Papnevelő Intézet spirituálisa, az Egri Hittudományi Főiskola teológiai tanára az évközi 14. vasárnap Szent Leckéjéről elmélkedik.
6: Mai elmélkedésünkben az évközi 14. vasárnap Szent Leckéjére és evangéliumának egy kis részletére szeretnék reflektálni. A Szent Leckében ezt olvashatjuk a rómaiakhoz írt levélben. Ha pedig bennetek lakik annak lelke, aki feltámasztotta Jézust a halálból, ő, aki Krisztust feltámasztotta a halottak közül, halandó testeteket is életre kelti a bennetek lakó lelke által. Szent Pál apostol itt új értelmezést ad az élet és a halál fogalmának. A biológiai halál mellett bevezeti a lelki halál fogalmát. Arra késztet minket, hogy életünket egészen más perspektívából szemléljük. Mi itt, a földi körülmények között a biológiai elmúlást tekintjük a legnagyobb tragédiának. Olyannak, ami megkérdőjelezi mindennapjainkat és egész életünket, hiszen a halállal tulajdonképpen értelmét veszti minden dolog. Ha így is úgy is véget ér az élet, fölösleges családot alapítani, életet továbbadni, elköteleződni, de még szenvedni is. Akkor egyetlen cél marad, minél fájdalommentesebben átvészelni a földi körülményeket, és minél több élményt és élvezetet felhalmozni. Ha viszont van lelki élet is, akkor minden más megvilágításba kerül. Megszűnik az elmúlástól való félelem, véget ér az energiarabló aggodalom, és értelmet kap minden előremutató tevékenység, életátadás, hűség, önfeláldozás. Hiszem, hogy a lélek életrekeltő ereje nem csak a halálunk utáni feltámadásban, hanem már ebben a világban is tetten érhető. Isten szent lelke már itt is minőségileg új és más életre hív meg bennünket. Ha befogadjuk és élünk vele, átalakít minket. Igazából már itt elkezdődik az örök élet. Már csak azért is, mert ha egyszer ez az élet, amit Jézus kínál nekünk, örök, értelmezhetetlen, hogy kezdete legyen a jövőben, hiszen ami öreg, az már most is van. Más oldalról megközelítve, ez szerint a szentírási szakasz szerint az élet igazi működtetője nem a természet, a biológia, hanem a Szentlélek. Ő mozgatja a világot, a természettudományos törvényszerűségek nem önmaguktól léteznek. Időrendi és létbeli elsőbbsége van tehát a lelki életnek a fizikai felett. Bármennyire is megkérdőjelezi a mai emberiség Istenhez való kötődését, viselkedése egyértelműen elárulja, hogy ebben a felfogásban él. Hiszen az emberek ma is vállalnak családot, nevelnek gyermekeket, kötnek életre szóló kapcsolatot Istennel, egymással, a papság és a házasság szentségében. Sőt, mindenki reggel felkel, dolgozik, tudatosan elfogyasztja életét egy másik emberért, és ápolja halandó szeretteit. Pedig ezek, ha nincs Isten és nincs örök élet, felesleges és értelmezhetetlen dolgok. Küldetésünk, hogy felszabadítsuk az embereket a haláltól való menekülés állapotából, minden ebből fakadó pótcselekvésükből, és elvezessük őket annak a szabadságára, hogy igazi életünk a lelki élet, amelyet nem vehet el tőlünk senki. Az evangéliumban kicsinységről van szó. A kicsinyek azok, akik öröklik Isten országát. Mit jelent kicsinynek lenni? És miért hátrány bölcsnek és okosnak lenni? Mikor pont az egyház indította el a tudományokat és az iskolákat szerte a világon. Ma már egyre kevesebbek előtt ismert, hogy minden tudomány ága teológiából származik. Isten szava, azaz a teológia, a teologosz volt az első, ami a kutatás tárgyát képezte, hiszen mindenki azt szerette volna egyre inkább tudni és érteni, hogy mi kell ahhoz, hogy üdvözülhessem. Ennek vizsgálatához fogalmakra, kategóriákra, rendezésre és elhelyezésre volt szükség egymás viszonylatában, azaz osztályzáshoz, és így precíz fogalomkészletre volt szükség a világ leírására. Ezt biztosította a filozófia, a megismerés tudománya. Miután egyre több valóságra volt szava és rendszere az embernek, kezdtek szétválni az egyes tudományterületek. Így jöttek létre a szabad művészetek, a jogtudomány, az orvostudomány, majd később az egyre inkább szétaprózódó természettudományok. Nem véletlen, hogy pont a keresztény világban virágzottak ki a tudományok, hiszen a mi istenképünkben Isten nem a világ része, hanem egy attól független személyes létező, akitől minden egyéb létező származik. A világ viszont hordozza a teremtő kezenyomát, azaz a világ vizsgálatából közelebb kerülünk Istenhez. Ugyanez a keleti vallásokban Isten káromlás, hiszen náluk Isten sokszor része ennek a világnak, azaz a kutatással magát az Isten zavarja meg az ember. A tudás tehát keresztény oldalról hasznos és jó dolog, de lehet akadály is. Ha valaki magát, vagyis az ember tekinti az egyedüli forrásának a tudásnak, vagy ami még rosszabb, az erkölcs mértékének, viszonyítási alapjának, akkor célját veszti a tudás. Már nem a teológiát, nem az Istenről szóló tudást szolgálja. A bibliai kicsinyek tehát nem buták vagy lusták, hanem egyszerű igazságot kereső, jó akaratú, alázatos emberek. Együgyűek, azaz egy ügy mozgatja őket. Tudják a helyüket a világban. Teremtményi mi voltukból kiindulva szemlélik a világot, és rajta keresztül a teremtőt, és ez adja meg és biztosítja igazi méltóságukat. Nem tekintik magukat befejezetnek, a csalhatatlan tudás birtokosának, hanem figyelnek és fejlődnek egész életükben. És mivel egyre inkább többet látnak és értenek meg Istenből, egyre alázatosabbak, hisz egyre inkább szembesülnek saját elégtelenségükkel, tévedéseikkel. De az ilyen emberek nem csak Isten szemében kedvesek, hanem velük lehet a legjobban kijönni is ezen a világon. Jó házastársak, szülők, munkatársak, egyházközségi tagok. Aki nem a kicsinység útját választja, boldogtalan, hiszen olyan tökéletességet keres és állít magában, ami nincs ott, és előbb-utóbb összeférhetetlen lesz másokkal, és teher lesz saját maga számára is. Tulajdonképpen Jézus a legalázatosabb, ezért lát meg és ért meg mindent az Atyából. Ő a legkisebb, és ezért jön ki a legjobban a többiekkel a Szent Háromság közösségében. A kicsinységben tehát összeír a tudás, a megértés, az együttérés, azaz a boldogság. Isten az, aki lényegénél fogva mindig csak ad. Bár Jézus úgy fogalmaz a mai evangéliumban, mintha a mennyei Atya tehetne arról, hogy Isten üzenete nem jut el mindenkihez, de a kinyilatkoztatás teljességéből egyértelmű, hogy nem az Atya rejti el mindezeket a bölcsek és okosak elől, hanem a magukkal eltelt emberek zárják be szívüket Isten előtt. Aki ugyanis el van telve magával, abban nem marad hely, ahova megérkezhetne az Úr. Telekommunikációs hasonlattal élve nem az adás tehet arról, ha a vevőkészülék hibás. De hogyan lehetünk olyan kicsinyek, mint akik megkapják a kinyilatkoztatást? Úgy, hogy megengedjük Istennek, hogy olyan legyen, amilyen csak akar lenni. A gyermek nem vonja kérdőre a felnőttet, hogy nem az ő elképzelése szerinti, de mi nagyon sokszor belekövesedünk azokba a sémákba, amikben szerintünk mozognia kell Istennek. Egyszerűen nem engedjük meg az Úrnak, hogy önmaga lehessen. Aki kicsiny, az nyitott és befogadó, nem okoskodik, hanem elfogadja a valóságot, úgy, ahogy az van. Az ilyen felismeri a bárhonnan és bárhogyan érkező Urat. Zakariás próféta az olvasmányban úgy jövendőli meg a Messiás királyt, mint aki Szamárháton érkezik. Ez nekünk már egyértelmű, hiszen virágvasárnap megtörtént Jézus Jeruzsálem bevonulásakor. De sokak számára azért nem jött ebből létre igazi találkozást, mert Isten képükbe nem fért bele az, hogy a mindenható egy lenézett, teherhordó állat segítségével jön el. Én észreveszem-e a Szamárháton érkező Istent? Vagy eleve kizárom annak lehetőségét, hogy az Úr jöhet másképp, mint ahogy én azt elképzelem? Megengedem neki, hogy bármiben közeledhessen? Tudok-e olyan kicsiny lenne, hogy az Úr ki tudja számomra nyilatkoztatni magát? Vagy inkább bölcsnek és okosnak tartom magam, akinek világában nem tud behatolni Isten? Hova tud belépni Isten az én életembe? Van-e számára hely nálam? Úgy is kérdezhetném, az Úr számára fenntartott helyet, amit csak ő tud betölteni, ugye nem adtam oda időközben másnak? Ez a kicsinység az, amire tehát meghív bennünket az Isten. Adjunk teret neki, legyen hová belépnie, és legyen olyan ismeretünk, amely egyedülállóvá teszi kapcsolatunkat vele.
1: Elhangzott műsorunkban Lóczi Tamás atya, az Egri Elsőki Papnevelő Intézet spirituálisa, az Egri Hittudományi Főiskola teológiai tanára az évközi 14. vasárnap szentleckéjéről elmélkedett. További tartalmas időtöltést kíván a szerkesztő Grunda János nevében is a bemondó Klész Beáta. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
5: A Lélek Szava című műsorunkat hallották.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak. Hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon.
1: Húsz óra.

0: Hírek a Szent István Rádióban.
1: Az országgyűlés elrendelte az alaptörvény 17. módosításának sürgős tárgyalását, amelyet a kormány kezdeményezett. Ruf Bálint miniszterelnökséget vezető miniszter 12 pontban foglalta össze a csomag központi elemeit. 12 éves vagy 3 ciklusos időkorlát az országgyűlési képviselőknek, a jelenlegi köztársasági elnök megbízatásának megszűnése, függetlenebb alkotmánybíróság, a 70 éves életkori határ visszavezetése, erősebb bírói önigazgatás, a kúria és az országos bírói hivatal elnökeinek bírók által kezdeményezhető visszahívása, a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal létrehozása, kevesebb sarkolatos törvény, az Alkotmánybíróság hatásköreinek visszaadása, a Költségvetési Tanácsújtó jogának eltörlése, a közpénzvédelmének erősítése, a vármegyék visszanevezése megyékre, az önálló szabályozó szervek alaptörvényi szabályainak felülvizsgálata, az önálló országgyűlési őrség megszüntetése, egységes rendészeti igazgatás, sorolta Ruf Bálint. A Tisza minden határt átlép, emberit, erkölcsit, jogállamit, közölte a Fidesz elnöke a Facebook oldalán. A magyar választók nem erre adtak felhatalmazást, ne hagyjuk, fogalmazott Orbán Viktor, jelezze, hogy pártja tüntetés szervez csütörtökön 18 órára a Sándor palota elé. Még Isztambulban is hangosan felnevettek, amikor meghallották, hogy a Fidesz akar tüntetni az alkotmányosság és a demokrácia mellett, közölte a miniszterelnök a Facebook oldalán, mint a tolvaj, aki rendőrért kiállt, így fogalmazott Magyar Péter. Magyar Péter Törökországba utazott a NATO csúcs találkozójára, majd 4 napot még ott tölt a gyermekeivel. Facebook oldalán a kormányfő azt is közölte, távolléte idején Ruf Bálint miniszterelnök helyettes látja el itthoni feladatait. Hazahoztuk az uniós forrásokat, a hazugságokat ezzel kapcsolatban lelepleztük, a korrupció ellenes intézkedéseket és az egyéb szükséges jogszabályokat az országgyűlés elé terjesztettük, jelentette ki a parlamentben napirend előtt Vitézy Dávid. Az építési és beruházási miniszter kiemelte, az Európai Bizottsággal a tárgyalásokat lezárták, a helyreállítási terv szövege végleges. A döntés az Európai Unió tagállamainak pénzügyminiszteri tanácsülésén pénteken várható, és minden jel arra utal, hogy ez pozitív lesz, közölte. Az előző kormány is sokat tett azért, hogy megkapják a magyarok ezeket a forrásokat, ám az ellenzék folyamatosan és alaptalanul feljelentette az országot Brüsszelben, mondta Rétvári Bence, a KDNP frakció vezetője. Van uniós jogcím, amely alatt jogállamnak tekintik Magyarországot és folyósítják a pénzeket, míg egy másiknál nem ezért nem fizetnek, mondta Tuson Bence. A Fidesz képviseletében felszólalt politikus szerint a Tisza például rábólintott Ukrajna uniós csatlakozására, de sehol nem látni, hogy milyen jogszabályokat fogadott el a kijevi törvényhozás, amelyek a kárpátaljai magyarok számára konkrét előrelépéseket jelentenének. A gazdasági és energetikai miniszter visszahívta Berta Adrient az Exim Bank ZRT és a Mehib ZRT vezérigazgatói tisztségéből, tudatta Kapitány István a Facebook oldalán. A visszahívás valamennyi kapcsolódó vezetői megbízásra is vonatkozik, tette hozzá. Megkezdik az ebrendészet országos állapot felmérését, közölt az élő környezetért felelős miniszter a Facebook oldalán. Gajdos László azt mondta, az első lépés után az önkormányzatokkal közösen megpróbálják majd ezeket minél hamarabb korszerű európai telepekké tenni. Májusban a kiskereskedelem forgalmának volumene a nyers adat szerint 3,8, naptárhatástól megtisztítva 4,8%-kal meghaladta az egy évvel korábbit, jelentette a Központi Statisztikai Hivatal. Az élelmiszer és élelmiszer jellegű vegyes üzletekben 3,2, a nem élelmiszer kiskereskedelemben 7,4, az üzemanyagok esetében 8,4%-kal bővült az értékesítés. Az előző havinál 0,7%-kal nagyobb volt a forgalom. Az ipari termelés volumene májusban éves bázison 0,4%-kal csökkent, míg munkanaphatástól megtisztítva 5,4%-kal nőtt, jelentette első becslés alapján a KSH. A két adat közötti jelentős eltérés oka, hogy ebben a hónapban 2-vel kevesebb munkanap volt, mint tavaly. Az áprilisinál 2,3%-kal nagyobb volt az ipari kibocsátás. A héten Budapest 3. és 4. kerületében, továbbá Bács-Kiskun, Baranya, Békés, Borsod-Abaúj-Zemplén, Csongrád-Csanád, Hajdú-Bihar, Heves, Jász-Nagykun-Szolnok, Komárom-Esztergom, Pest és Tolna megyében lesz földi kémiai szúnyoggyérítés, közölte a Katasztrófa Védelem az MT-vel. A beavatkozás a méhekre nincs hatással, ahogy az emberre és a házi állatokra sem. Végül az időjárásról. Sokat süt majd a nap, de a megnövekedő felhőzetből helyenként újra kialakulhat zápor, zivatar, sokfelé megélénkül, felerősödik a szél. A hőmérséklet a reggeli órákban 12-14, napközben 29-31 fok körül alakul. Híreinket hallották.
0: Az est hangjai.
2: Dicsertessék a Jézus Krisztus, szép estét kívánunk a Szent István Rádió minden hallgatójának, az esti stáb tagjai, Németh Tamás zenei szerkesztő, Debnár Ádám hírszerkesztő, Nátrán István technikus. Nevükben is jóvételt, tartalmas rádiózást kívánok önöknek, a mikrofonnál a bemondó Klész Beáta. Most lássuk esti műsorainkat. 20 óra 5 perckor a görögkatolikus egyházadását hallgathatják meg, melyben a család és a házasság témaköréről dr. Pap Miklós görögkatolikus teológus, a Szapiencia Szerzetesi és Hittudományi Főiskola tanszékvezetője, valamint Somogyiné dr. Peti Krisztina és dr. Kizdi Anikó pszichológusok elmélkednek. 21 órakor kezdődik Beszélőkönyvek című műsorunk, melyben Neil Boyd Egek mit évő legyek című írásának 6. részét hallgathatják meg, majd a Lélek útjain című műsorunkban Szabó József atya, Miskolc Diósgyőri plébános beszél a hitelességről. 21 órától 22 óráig rádiónk Tokai frekvenciáján kultúrával és környezetvédelemmel foglalkozó magazinunkat hallgathatják meg, ugyanebben az órában rádiónk kisújszállási vételkörzetében Gárdonyi Géza életét és írói munkásságát ismerhetik meg dr. Hanisné Petró Valéria nyugdíjas magyar tanár előadásából. 22 óra 5 perckor kezdődik Közélet című műsorunk. Kisújszállásról, mint a Tudománybarát Település Mozgalom tagjáról, küldetéséről beszélgetünk dr. Kovács Tiborral, a MATE tudományos munkatársával, a kisújszállási Tuba munkacsoport vezetőjével. 23 óra 5 perctől a Vatikáni rádióadása szól, majd Hitvalló című műsorunkban Vámosné Jacsúrit a hitoktató, az Egri Szent Imre Katolikus Általános Iskola 4. osztályos diákjaival József történetéről beszélget. Évfélkor a himnusszal zárjuk a mai napot. Kedves hallgatóink, ezek esti műsoraink, jó rádiózást, kellemes időtöltést kívánunk!

0: Dicsőség Jézus Krisztusnak! Köszöntöm a görögkatolikus műsorunk hallgatóit, Grunda János vagyok, az összeállításunk szerkesztője. Adásunkban a család és házasság témaköréről dr. Papp Miklós görögkatolikus atya, a Szapiencia szerzetesi és hittudományi főiskola tanszékvezetője, valamint Somogyiné dr. Peti Krisztina és Kézdi Anikó pszichológusok elmélkedtek. Műsorunkhoz tartalmas időtöltést, lelki gazdagodást kívánunk mindnyájuknak.
1: Nagy szeretettel köszöntünk mindenkit a mai esténken. Szeretettel köszöntöm Somogyiné dr. Peti Krisztinát és dr. Kézdi Anikó pszichológus beszélgető társaimat, és Röder Judit munkatársunkat, aki a DVD-ket árulja, és mindenkit nagy szeretettel a ma estén. Hát egy nagyon izgalmas témáról fogunk ma este is együtt gondolkodni, beszélgetni, a családi határokról. Tudnilik, mindaz, amit ma este el fogunk mondani, az arról szól, hogy a család az nem egy katyvasz, ahol együtt vannak az emberek, hanem vannak benne határok. Befelé is, meg kifelé is, és amiket el fogunk mondani, azt rémizgalmas, át lehet ültetni a szerzetes rendekre, a szerzetes közösségekre is, meg a baráti közösségekre is egy kicsit, a munkahelyi közösségekre is egy kicsit. Szóval rémizgalmas, hogy ezekről fogunk beszélni, a határvonalakról, amelyek megtartanak és átengedőnek kell lenni, de hát elsősorban mi a családról beszélünk. A család ugye azt jelenti, hogy közös értékek alapján szeretjük egymást, és megyünk együtt az üdvösség felé. Közös értékek kötnek össze minket, és egy fő célunk van, hogy együtt, egymás mellett üdvözüljünk. Ez egy szabad szövetség, ami azt jelenti, hogy belevisszük önmagunkat, a magunk kincseit, a magunk egyéniségét, meg a magunk hibáit és bűnét is ebbe a családba, ebbe a kapcsolatba. Úton van, ez egy élő közösség. A morálteológia azt mondja, hogy létezik ilyen, hogy ordo caritatis, ami azt jelenti, hogy a szeretetnek van egy rendje. Ez ma este nagyon fontos lesz, hogy a szeretet az nem egyszerűen jámboran jót akar, hanem a szeretet intelligens, van rendje. A rend azt jelenti, hogy vannak határok, mindenki tudja a helyét, működik a dolog, a rend ezt jelenti, és ahol ez a rend megsérül, hát ott lesz a családnak sok-sok nehézsége.
2: A családterápiás szemlélet megjelenése óta a pszichológia családot rendszernek tekinti, tehát nem csupán egy kis csoportnak, hanem egy rendszernek. Mitől válik egy csoport rendszerré? Egyrészt van egy közös identitástudata, egy mi tudata a családtagoknak, és egy nagyon-nagyon átható érzelmi egységben élnek. És ezek az érzelmek több generáción keresztül kötik a családtagokat egymáshoz, de oly módon, hogy kölcsön hatásban vannak a családtagok. Tehát ha a család egyik végén valamelyik személynél valami probléma merül fel, akkor azt a problémát megérzik a többi családtag is. Tehát ez a kölcsönhatás nagyon fontos a rendszer szemlélet szempontjából. És hát van még a rendszernek egy fontos jellemzője, hogy szabályok irányítják a működését. Nyilván még elmondhatnánk több jellegzetességet, de ezek a legfontosabbak, amelyek a családot rendszerré teszik. Ami nagyon-nagyon érdekes és izgalmas kérdés, hogy ennek a rendszernek a működését két fő folyamat irányítja, és hogyha megnézzük, ez a két fő folyamat ellentétes irányú, tehát polaritásokban fejeződik ki. Márpedig egyrészt van a család tagok között egy nagyon szoros összetartozás, de ugyanakkor egy elkülönülés is. Tehát úgy tartoznak össze, hogy az egyéniségüket, önálló személyiségüket megtartják. A másik fő folyamat, amely irányítja a család működését, az állandóság és változás kettőssége. A családnak úgy kell minden pillanatban változnia, hogy közben a saját állandóságát megtartja. Ahogy ha látjuk, akkor ezek valóban ellentétes folyamatok, szinte egy paradoxon, vagy azt mondanánk, hogy két paradoxon szorításában kell a családnak élnie, és akkor fog jól működni a család, ha megoldja ezt a problémát.
1: Paradoxon, mondja a pszichológus, érthetetlen folyamatok, két véglet, nagyon nehéz egyensúlyozni, össze is tartozunk, egyek is vagyunk, de külön is vagyunk. Nekünk keresztényeknek ez annyira nem idegen, amit a pszichológia mond, mert mi ezt már rég megtanultuk, hallottuk, és amióta élünk, ezen töprengünk, tudnélik a Szent Háromság misztériumáról van szó. Minket erre a nagyistenünk gyermekkorunktól nevel, hogy az Isten valahogy egy és valahogy három. Paradoxon mondhatjuk. Az oroszok úgy mondják antinómia, nem lehet teljesen érteni ezt a két végletet, hogy egyek és mégis hármak. Mi ehhez hozzászoktunk, és a nagyistenünk ehhez szoktatja a gondolkodás módunkat, hogyha ilyet találunk a családba, akkor ne ijedjünk meg. Akkor nem kell ezt túl dramatizálni, nem rossz a mi családunk és a mi szeretetünk, a mi házasságunk, lehet, hogy csak szent háromságos. És azokat a folyamatokat tudjuk megtapintani, amit a szent háromságban is sejtünk. Pilinszkinek van ez a kétsoros verse, ugye ismeri mindenki, az ágy közös, a párna nem. A családban erről van szó, az ágy közös, a szent háromság egy Isten, a párna nem, a személyek mégsem tűnnek el, és nem olvadnak föl, megmarad az atya, a fiú és a szentlélek. Az ágy közös, a párna nem.
3: És nézzük meg egy kicsit bővebben, hogy erről az összetartozás elkülönülés dimenziójáról mit mond még a pszichológia. Egy Olson nevű szerző ezt úgy fogalmazza meg, hogy hát itt két dimenzióról van szó tulajdonképpen, amiben az első dimenziót ő kohéziónak hívja, tehát ezt az összetartozás elkülönülést ő kohézióként fogalmazza meg. Mit jelent ez az ő elméletében? Tehát azt mondja, hogy itt az érzelmi kötődésnek a fokáról van szó tulajdonképpen, ami hát miben nyilvánul meg, tehát a hétköznapokban miben csíphetjük ezt fülön. Például abban, hogy mennyi időt töltenek együtt a családtagok. Akkor, hogy ez az együtt töltött idő, ez hogyan néz ki, hogy amikor beszélgetnek egymással, akkor felszínes dolgokról beszélgetnek, vagy pedig hát ilyen mély, személyes, egészen akár intim, tehát tényleg belsőséges témákról kialakuló beszélgetések vannak itt. Gyakorlatilag így nézhetjük meg azt, hogy ennek a dimenziónak a két végpontja között hol helyezkedik el egy család, tehát a kohézió szempontjából. Ugyanez a szerző azt is nézi, tehát hogy ez a két dimenzió, amiből a kohézió az egyik dimenzió, ennek lehetségesek a két végpontján helyet foglalni, és itt például a kohézió szempontjából a két véglet, vagy két extrém szélső pont lehet az, hogyha egy család szétesett, illetve hogyha egy család összeolvadó. A szétesett családot azt elszakadó családnak is nevezi, nagyon sokszor a szakirodalom. Itt azt találjuk, vagy egy ilyen nagyon szélsőségesen elszakadó, vagy szétesett családot, hát úgy jellemezhetnénk, hogy tulajdonképpen egymás mellett élnek, tehát igazándiból nem nagyon vesznek egymásról tudomást, ugye az érzelmi kötődésnek a foka nagyon alacsony. Nagyon gyenge az összetartozásnak az érzése, tehát nincsen egy ilyen mi tudat, hogy mi egyek vagyunk. Alacsony a lojalitás. És hát éppen ezért érzelmi biztonságot sem nagyon ad egy ilyen család. Ennek aztán az lesz a következménye, hogy hát mivel nagyon nagy az igény mindannyiunkban arra, hogy tartozzunk valahova, hogy legyen egy olyan csoport, ahol érzelmi biztonságot találhatunk, olyan kapcsolatok, ahol megélhetjük ezt az érzelmi mélységet, ezért ezt az érzelmi biztonságot máshol, más közösségekben fogja keresni minden egyes családtag. Ez aztán lehet, hogy a felnőttek szintjén úgy nyilvánul meg, hogy mondjuk a munkahelyen találja meg inkább az otthonát, vagy ott érzi magát inkább otthonosabban, vagy az egyházban kezden inkább erősebb vagy határozott szerepet betölteni valaki. A gyerekek esetében pedig azt láthatjuk, hogy ilyenkor van az, hogy egy-egy szétesett családból fog valaki mondjuk egy szektához csatlakozni, vagy egy galerihez, vagy bandához, ahol mind ezt a fajta érzelmi biztonságot, vagy hát kapcsolódást keresi.
1: Tehát érzelmileg azt a végletet látjuk, ahol ezek egymás mellett élnek, de úgy érzelmileg ezt nem fejezik ki egymás felé. Nincsenek meg ezek az intim idők, intim beszélgetések. Beszélhetünk magunkról, nem másokról, a magunk házasságáról, a magunk szerzetesi közösségéről, a magunk munkahelyéről. Egymás mellett élünk, és vajon vannak-e ilyen mély beszélgetések, ilyen intim együttlétek, amelyek megerősítik, hogy ne essünk ebbe a végletbe. Magunkról beszélünk, és bizony mi keresztények ehhez a véglethez, hogy mi rendes család élünk egymás mellett, tudunk egy keresztény ideológiát találni, és nekem ezt kell kalapáccsal helyre tennem, amikor van egy ilyen ideológia, hogy mindenkit szeretni kell. És a keresztény ember képes arra, hogy a saját családjának hátat fordít, és mindenkinek mindene, a saját családjából pedig kilopja önmagát. Kilopja a legjobb erőit, Demmer mindig így mondja. Ezt büntetlenül hosszú távon nem lehet. Tehát a szeretetnek van egy rendje, mindig erről beszélünk. A szeretet rendje azt jelenti, ha házasságot kötöttél, ha gyermekeid vannak, a szeretet rendje azt jelenti, hogy ők az elsők. És érdekes Teréz anyának egy intelme, amikor ugye betegeket ápoltak, és voltak nővérek, akik szerettek volna örökbe fogadni árva gyermekeket ott Kalkuttában, és azt mondta Teréz anya, hogy nem lehet. Mert akkor ahhoz te már jobban kötődsz. A te dolgod nem az, hogy te egy-egy gyereket örökbe fogadj, hanem amennyire lehet mindenkit szeres. Na most, akinek családja van, arra ez fordítva vonatkozik, hogy a sajátra sokkal jobban oda kell figyelni. Szóval a nagy keresztény ideológia nevében nehogy mindenkinek mindene legyünk, és pont a mi gyermekeink legyenek neveletlenek, pont a mi házasságunk ürüljön ki, és megyünk mindenféle mozgalomba, egyházi mozgalomba is, a mi házasságunkba, családunkba pedig kevés a kohézió.
2: Van egy másik véglet is, és nézzük meg ezt a végletet. Az úgynevezett összeolvadó vagy összemosódó családokról beszélünk most, akik érzelmileg totális függésben élnek, tehát nyilván a másik véglet, és mivel annyira közel vannak egymáshoz, és annyira reagálnak érzelmileg egymásra, ettől eléggé viharos lesz a családi élet, ugyanis hát, hogyha egy valakinek egy picit rossz kedve van, akkor magával rántja az egész csapatot, és akkor mindenkinek rossz kedve lesz, tehát egyfajta érzelmi hullámvasútban élnek, ez már egy tünete ennek a nagyon erős kohéziónak, az összeolvadásnak. Aztán ezek a családok őrült lojalitásban vannak, ami nagyon jó egyébként, csak egy picit el is zárkóznak a külvilágtól, a külvilággal szemben próbálják magukat meghatározni. Úgy mondanám, hogy érzelmileg füllett légkörben élnek. Mivel annyira függnek egymástól, és annyira lojálisak egymáshoz, elakad az egyéniségek fejlődése. Ez elsősorban a gyerekeket érinti. A gyerekeknek előbb-utóbb el kell hagyniuk a családot, önálló felnőtté kell válniuk. Az ilyen családokban nagyon nehéz felnőni. És két lehetséges útja lehet egy ilyen családban élő gyereknek, vagy benne ragad a családban, és valóban valahol nem válik független felnőtté, vagy pedig egy nagyon durva töréssel, egy robbanással kell kiszakadnia onnan. És akkor ilyen példákat hozhatnánk, hogy akkor egy gyerek elköltözik a világ másik felére, és ott fog élni, vagy olyan haragba lesznek, hogy évekig nem beszélnek egymással. Ez is csak látszólagos megoldás persze, mert az eltávolodás és a harag minden látszat ellenére ugyanúgy erősíti az érzelmi kötést, hiszen egymással vannak elfoglalva, tehát a haragban is függnek egymástól.
3: És még idején azt hozzátenném, hogy nem csak kilépni nehéz egy ilyen családból, hanem befele is nehéz egy ilyen családba, belépni is nehéz. Ezek azok a családok, ahova gyakorlatilag lehetetlen beházasodni, mert hogy ugye ők annyira összetartanak, hogy egy idegen az nagyon idegen maradott. Tehát még lehet, hogy átmenetileg mondjuk megtűrik a fiúnak vagy lánynak a házastársát, de azért mindig éreztetik vele, hogy te csak egy külső vagy, egy jöttment vagy, és hát az a házasság aztán ilyen szempontból valameddig tart esetleg, sokat kell nyelnie annak, aki oda beházasodott, és hát nagyon sok esetben egy idő után ki is veti magából ez a nagyon összetartó család az újonnan érkezett családtagot.
1: Ehhez is tudunk találni keresztény ideológiát, hogy mi ilyen nagyon füllett család vagyunk, egymásra rátelepszünk érzelmileg. Ezt is meg tudjuk magyarázni, mégpedig úgy, mondta nekem egy ember, atya, mi azzal szeretjük egymást, nálunk az a szeretet, hogy nincs vita, nincs külön út. Nálunk ez a szeretet. Kérem, ez nem szeretet, és ezt ne ideologizáljuk meg. A szeretetnek rendje van. A Szentháromság személyeinél sem azt látjuk, hogy teljesen összeolvadnak, hanem megmarad az Atya, a Fiú és a Lélek. Nekünk sem kell ezt a családban, a házasságunkban erőltetni. És azt is látjuk, hogy a házasságok felé van egy ilyen illuzórikus elvárás, hogy majd én ott teljesen egyé olvadok a házastársamban, és ott teljesen egyek leszünk, mindig egyet gondolunk, és mindig egyet csinálunk. Hát idősebb házasok már mosolyognak ezen. Volt egy házas párom, beszéltem nekik erről, hogy nem kell összeolvadni, mert az illúzió, ne is várd el, mert utána lecseréled a Bélát, és azt hiszed a Pistával sikerül, vele se fog sikerülni. Beszéltem erről házasoknak, és akkor olyan felszabadultam, mondta az egyik mennyasszonyom, hogy jaj, ő ennek úgy örül, úgy utál járni hajnali 5-kor horgászni a párjával. Mondom, drágám, azt utálom a szúnyogokat, a hideget, korán kelni, mert azt hitték, hogy innentől mindig mindent együtt csinálni, együtt gondolni. Na, szóval ilyen nincs, és ez felszabadulás tud lenni, hogy nem cél, mert ez illúzió, nem cél. Nyilván nem csak egy családban, egy szerzetes rendben, egy munkahelyi közösségben, sehol sem. Az ágy közös, a párna nem.

0: három nyilat látunk, a két szélsőséget látjuk először, ugye, amelyek egymás mellett mennek, mikor házasságot kötnek, meg megszületnek a gyerekek, egymás mellett mennek párhuzamosan. Egymás mellett. A másik az, amelyek össze akarnak olvadni, és fülletten, és amikor erőszakosan egymást összetartják. A harmadik a jó, tehát összefonódva alkalmanként nagyon összetalálkozunk, egy kicsit olykor eltávolodunk egymástól, de mégiscsak egy irányba megyünk, és alkalmanként vannak kegyelmi órák, szidérikus órák, tehát amikor a csillagállás nagyon kedves, és úgy mindenki egy hullámhosszon van, ezek ilyen tényleg kegyelmi időszakok, de ez a jó ábra, ez a harmadik, hogy együtt halad, de nem akarunk összeolvadni.
1: A megoldás az a kohézió dimenziójában is valahol az arany középútnál rejlik. Azt mondja a családpszichológia, hogy ebből a szempontból a jól működő, kiegyensúlyozott boldog családok, azok úgy írhatóak le, hogy a kohéziónak egy közepes mértéke jellemző rájuk, vagyis tudnak egymáshoz kapcsolódni, jellemzőek rájuk a stabil érzelmi kapcsolatok, de ugyanakkor lehet egyénnek is lenni, tehát lehet egy kicsit függetlenedni is a családtól. Most ez a mindennapokban hogyan valósul meg? Például nagyon sok időt töltenek együtt, tehát van egy csomó közös időtöltés, együtt mennek nyaralni, és így tovább, de ugyanakkor megengedett az is, hogy kinek-kinek legyen saját hobbija is, például, hogy elmenjen egyedül horgászni adott esetben, vagy a feleség pedig elmessen egy kicsit a barátnőjével beszélgetni. Vagy abban is megnyilvánulhat, hogy vannak közös barátok, tehát van, amiben osztoznak a családnak közös barátai, de ugyanakkor lehetnek kinek-kinek saját egyéni különbejáratú barátai is. Aztán jellemző az is ezekre a kiegyensúlyozott családokra, hogy egy-egy családtagnak az érzelmi állapotát nem feltétlenül veszik át. Tehát attól még, hogy valaki feszült, ideges, mert a munkahelyén mondjuk olyan feladatok vannak, attól még nem kell mindenkinek feszültnek és idegesnek lennie otthon. Lehetek én nyugodtan kiegyensúlyozott ezzel együtt.
0: A sünitől azért kell tanulnunk, mert hölgyek, urak, mindenki süni. Nem csak a rendőrök, sün, mindenki sün. Az azt jelenti, hogy mindenkinek van, ott látjuk ott középen a kis hasukat, mindenkinek van olyan oldala, ahol melegséget áraszt magából, és mindenkinek vannak tövisei, mindenkinek. A süniktől azt kell megtanulnunk, hogy a sündisznó család, ha jól akar élni, meg kell találniuk azt az optimális távolságot, ahol egymást melegítik még, és ahol nem szúrják meg egymást. Ha túl távol vannak egymástól, fáznak, egyedül maradnak, ha túl közel mennek egymáshoz, agyon szúrják egymást. A családban ez a játék folyamatosan, hogy meddig tartjuk egymásban a meleget, és hol szúrunk már. Én úgy gondolom, elég feszült most mindenki. A magánéletében, a családjában, a munkahelyén, a pénzvilágában, a hitünk is állandó küzdelem. Fontos az, hogy hagyjunk levegőt egy kicsit a másiknak. Lenni. Levegőt, nem megfojtani, hanem levegő, egy kicsit önállóan saját élete, de azért ne engedjük el nagyon a kezét, hanem maradjunk mégiscsak közösség. Szóval a sünitől van mit tanulnunk mindegyikünknek.
2: És most nézzük meg a családi rendszer működését meghatározó másik dimenziót, amely ugye az állandóság és a változás egyensúlyát teremti meg, és ez a rugalmasság vagy alkalmazkodó képesség dimenziója. Mit jelent ez? Igazándiból minden családban vannak szabályok, vannak szokások, vannak bizonyos helyzetekre forgatókönyvek, van egy vezetés, amely megoszlik általában a felnőttek között, vagy nem oszlik meg. Tehát tulajdonképpen a családi rendszer működik.

0: A szabályok kőbe vésettek, tehát nem lehet rajtuk változtatni. Aztán nagyon erős kontrollt gyakorolnak, hát nyilván mindkét szülő, vagy az a szülő, aki az autoritást képviseli. Most a szerepek nagyon-nagyon pontosan előírtak, és ezeken nem lehet változtatni, tehát a családi szerepeken, a feladatok kiosztásán. Hogyan nyilvánul ez meg a gyakorlatban? Például, amikor a gyerekek kicsik, akkor kialakul egy olyan szabály, mondjuk, hogy este 8-ra ágyban kell lenni. És este 8-ra ágyban kell lenni, ez egy kőbevésett szabályá válik, és hiába nőnek közben a gyerekek, telik múlik az idő, a gyerekek már 15-16-17 évesek, a szabályon nem lehet változtatni, és este 8-kor ágyban kell lenni. Tehát valahogy a fejlődést gúzsba kötik ezek a szabályok. Vagy a másik ilyen, amit nagyon gyakran látunk családi ünnepek, vagy hát akár vallási ünnepeknek a megünneplésekor is, hogy mondjuk a karácsonyra megvan a szabályrendszer, hogy a karácsonyt az csak így és így és így lehet ünnepelni, tehát mondjuk csak hal lehet az asztalon, vagy csak pulykát ehetünk. Nem érdekes, hogy a család fele az mondjuk nem szereti a halat, vagy a pulykát, a karácsony az attól karácsony, hogy mi halat eszünk, vagy pulykát eszünk. Vagy a karácsonyfának mondjuk másfél méteres fenyőnek kell lennie, és hogyha nem akkora, akkor, és akkor itt jön az, hogy ugye mivel a szabályt nem lehet felülírni, vagy ezeket a megszokottságokat nem lehet felülírni, ezért az egész az érvénytelen lesz, rossz lesz, mindenki kiborul, és ugye a karácsony pontosan, hogy stressznek a forrásává válik, mert hogy a dolgokat azokat csak úgy lehet megcsinálni, és hogyha nem úgy vannak megcsinálva a dolgok, akkor az egész az érvénytelen. Ebből is látszik megint még egy példa, hogy hiába vannak külső körülmények, amihez muszáj alkalmazkodni, tehát hogyha nem lehetett mondjuk pulykát kapni, akkor muszáj a karácsony pulyka nélkül ünnepelni. Abban az esetben, hogyha túlságosan merev szabályrendszerrel és alkalmazkodó képtelenséggel rendelkezik ez az adott család, akkor nem fog tudni haladni az élettel, nem fog tudni a fejlődéshez, a körülményeknek a kihívásaihoz alkalmazkodni.
1: Pedig Istentől nem ezt tanuljuk, hogy mereven és a szabályok is ridegen, hanem két csúnya szó, bocsánatot kérek mindenkitől, az Istentől kenózist látunk, és láttunk egy ilyet, hogy akkomodáció dei. Az Isten kenózisa azt jelenti, hogy ugye kiüresíti önmagát Krisztus Urunk, emberré válik, és emberként megjelenik közöttünk, leszáll közénk, hogy mi majd föl tudjunk hozzá emelkedni. Tehát úgy mondja a középkor, hogy Isten alkalmazkodik, ez az akkomodáció. Isten alkalmazkodik hozzánk. Ennek a középkorban csodaszép teológiája volt, hogy az Isten alkalmazkodik az emberhez. Úgy jön közénk, ahogy értjük, úgy szól hozzánk, ahogy mi ezt fel tudjuk fogni. Emberi nyelven a logosz megszólal. Tamás apostol ikonját látjuk. Tamás, te csak úgy hiszed el, hogy megtapogod a sebemet, akkor gyere és tapogasd meg a sebemet. Alkalmazkodik az Úristen hozzánk. Tehát nem látunk az Úristennél egy ilyen merevséget, hogy mondtam, aki jön, jön, aki nem, nem, hanem hogy alkalmazkodik, irgalmas, pedagógus, tapogatózik, tehát nem egy ilyen merev Istent látunk. Egy másik mondást pedig hadd ültessek el mindenki szívébe, én nagyon szeretem John Kennedynek az egyik mondása, akik a békés változást lehetetlenné teszik, azok miatt lesznek véres háború. Ez nem csak politikai, ez egy családra is igaz, egy rendre is igaz, egy intézményre is igaz, akik a békés változást, az alkalmazkodást, a kompromisszumot, a megegyezést, a vitatkozást, akik ezeket megakadályozzák, mert mereven tartják a frontokat, na azok miatt lesznek véres háborúk, véres változások, a gyerek elköltözik, az asszony ott hagy, összeomlik valami, tehát azok miatt lesznek törések, véres változások. Tehát nem azt látjuk, hogy ez a merevség ez vinne előre, hanem akkomodáció, alkalmazkodás, alázatos alkalmazkodás egymáshoz.
2: Itt is van egy másik szélsőség. Hívjuk őket kaotikus családoknak. Az jellemző rájuk, hogy szabályok nincsenek, senki sem irányít, nincsenek szokások, tisztázatlanok a feladatkörök, nem tudjuk, hogy mikor mi van, hogy van. És vannak, akik el tudnak lenni ilyen körülmények között is, de alapvetően gátolja a fejlődést az ilyen család. Elsősorban a gyerekek számára nagyon-nagyon káros az, hogy nincs irányítás. Tehát a gyereknek, erről már korábban is beszéltünk, és állandóan beszélünk, és újra-újra beszélünk, hogy a gyerekek számára nagyon fontos, hogy megéljék azt, hogy erős felnőttek veszik körül, és rend veszik körül, és irányítják. Ha nem érzi az irányítást, akkor a gyerek pillanatok alatt szorongóvá válik, tehát a fejlődése igencsak megakad, és hát ugyanez vonatkozik a felnőttekre is. Tehát ez a család azon túl, hogy nem ad biztonságot a családtagok számára, a legkisebb változás esetén totálisan szétesik.
1: az Istenünktől megint nem ezt látjuk, hogy káosz, mindenki azt csinál, amit a

0: akar, hanem a Szent Háromságon, hadd hozzam Rubljov ikonját, nem azt látjuk, hogy ott egy demokratikus asztal közösség lenne. Nagyon fontos. Hanem azt látjuk, hogy ott baloldalt, aki egyenesen ül, az az atya. Ő egyenesen ül, és a kezében a pásztorbot egyenesen van. A másik kettő pedig meghajol felé. Tehát a Szent Háromságot nem úgy képzeljük el, hogy demokratikusan megszavazzuk, ki mit csinál, ő megy a keresztre kettő egy ellenében, hanem itt van egy tekintély, van egy arché, így mondják görögül, egy eredet, aki küldi a fiút is, küldi a lelket is. Tehát a Szent Háromságban is van tekintély. És ha a család az ő képére van, a Szent Háromság képére, akkor fontos a tekintély a családban. Az egyház nyilván ennek a képére fogja azt fontosnak tartani, hogy legyen tekintély. Van pápa, van pátriárka, van pap, van tekintély az egyházban. És hadd mondjam azt, hogy rémizgalmas, ugye itt két végletről beszélünk, az egyik az, amikor kaotikus egy család, a másik pedig, amikor mereven szigorú egy család. Hadd mondjam azt, hogy képesek vagyunk a ló másik oldalára átugrálni mindannyian. Például, ha valaki nagyon szigorú, merev, katolikus családból jön, képes olyan felnőtt szülővé válni, hogy hát, ha én nem kaptam a gyermekkoromban annyi lazaságot, majd én a gyerekemnek adok annyit, amennyit csak tudok. És akkor az ilyen nagyon mereven nevelt katolikus szülők azt hiszik, a gyerekükkel azzal tesznek jót, ha mindenféle tekintély alól kihúzzák a szőnyeget, és azt mondják, gyermekem, ahogy te jónak gondolod. Mondom fordítva, egy liberális újságíró csinált velem egy riportot szexuáletikai kérdésekbe, bármit mondtam a rendes keresztény erkölcsi igazságokat, ő mindenre mondta azt liberálisan, hogy hát ez már tarthatatlan, élhetetlen, ez butaság, de hát ez senkinek nem jó. Befejeztük a riportot, letette a magnót, ittuk a kávét, mondom, te, tudtam, van egy 20 éves lánya, te így neveled a lányodat, ahogy mondod? Á, én úgy, ahogy te mondod. Azt hittem, az asztalt ráborítom, hogy a liberálosok is rájönnek, átesnek a ló másikon, nem olyan jó az. Rájönnek, hogy igenis az erkölcsi liberalizmus az tud gyilkos lenni az életvezetés szempontjából. Szóval figyeljünk csak oda arra, hogy igenis egyensúly középen.
1: És tehát tényleg elmondhatjuk azt, hogy ebből a második dimenzió szempontjából is hát a középúta jó, tehát azok a családok jók, ahol van struktúra, de ez rugalmasan változtatható. Most ezt a két dimenziót csak azért, hogy látszódjék, hogy mennyire tudományosak vagyunk, megmutatjuk egy ilyen ábrán is. Itt láthatjuk, tehát nem szabad megijedni tőle. Itt van ez a két dimenziónk, ugye? Az egyik a struktúra szempontjából, ahol a kaotikus, illetve a merev családok látszódnak, illetve a másik szempontból, ahol pedig a kohézió szempontjából látszódik a szétesett, illetve az egybefonódott, vagy egybemosódó család. És azt látjuk, hogy a jól működő, egészséges családok, azok itt valahol a középpen helyezkednek el, a célkereszt belsejében. És viszont az a jó hír, hogy azért ez a sáv, ez a központi kör, ez azért nagy. Tehát azt látjuk, hogy ez elég nagy. Ami azt jelenti, hogy az egészségesbe, vagy a jó működő képességbe, az bőven belefér, hogyha elmozdulunk egy picit az egyik irányba, vagy jobban is akár kilengünk a másik irányba, ami egyébként ugye a család életének a változása során előfordul. Tehát az is egy jelenség, vagy egy megfigyelt, leírt dolog, hogy a család is ahogyan fejlődik, változik, ezek a működésmódok is változnak benne, illetve a különböző körülményekben is máshogy működik. Na most pont ez a jó hír, hogy itt még azért a normálisban, meg az egészségesben nagyon-nagyon sok minden belefér. És ami megbetegítő, és ami nem tesz jót se a szülőknek, hát a gyerekek felnővésének, meg természetesen, hogy nem, azok itt a nagyon szélén elhelyezkedő, tehát itt a sarkokban, a szélsőségeknek a kiélezett pontjai, azok, ahol igazándiból működőképtelenné válik egy család, és ezt leginkább egyes tagoknak a megbetegedése szokta jelezni.
0: Ez nekem olyan jó hallani a pszichológiától, szeretem ezt a fogalmat, hogy elég jó szülő, meg elég jó család, meg elég jó harmónia, hogy nem perfekcionizmusra törekszünk, görcsös tökéletességre, hanem ott középen ott van elég nagy hely mindegyikünknek, és talán egy-egy kérdésben én merevebb vagyok, és szigorúbb vagyok, mondjuk nyilván a vasárnapi liturgián vegyenek részt a gyerekeim, a családom, de olykor egy-egy napra ellopom őket az iskolából, és akkor most kivettünk egy szabadnapot, és csak a család együtt van. Tehát valamiben tudok szigorúbb lenni, valamiben engedékenyebb, és más lehet egy kicsit máshogy van, de hogy ott van középen hely annak, hogy melyikünk melyikben szigorúbb, melyikben merevebb, melyikben alkalmazkodóképesebb, melyikben kevésbé. Ez jó hír, mindenképpen jó hír, sőt, ha élet szakaszainkban szerintem ott is van változás, ugye, hogy ahogy öregszem, kicsit máshová tolódik a hangsúly, de még attól lehetünk elég jó család.

0: és itt már állandóan a változás szót emlegetjük. Nézzük meg közelebbről azt, hogy milyen változásokkal kell szembenézni egy családnak. Nyilván vannak olyan élethelyzetek, amelyekre nem tudunk felkészülni. De vannak olyan élethelyzetek, amelyek változásra kényszerítenek, és minden család életében bekövetkeznek. És ezeket a családi életciklus modell írja le családi életszakaszok formájában, és ezek az életszakaszok igazándiból előre belátható olyan szakaszai a családi életnek, amelyeket a pszichológia, vagy ezek az életciklus modellek általában a gyerekek életkorának a változásaihoz kötnek. Itt most egy Haley által felvázolt családi életszakasz modellt mutatunk be, nagyon leegyszerűsítve, és láthatjuk, hogy ezek az életszakaszok a család életében hatalmas ugrást jelentenek. Hatalmas változást, és hogyha megnézzük, hogy ugyanazok az emberek mennyire más családi viszonyok között fognak élni 20-30 év múlva, mint élnek a jelenben, mondjuk az udvarlás szakaszán, akkor belátható, hogy igenis a családnak őrült sokat kell alkalmazkodnia, és közben nem eshet szét. Tehát ez lenne a művészet, hogy ezeken az életszakaszokon úgy menjen végig egy család, hogy egységes marad.
1: Erről nekem olyan jó hallani, mert ugye a pap azt szokta meg, hogy amit összeadunk, azt ember ne válassza szét, Isten egybeköti, hogy mintha azt szoktuk volna meg, hogy a szentség az oltától nyugdíjig megmarad magától. Tehát, hogy itt szakaszok vannak. Hát kérem, itt erre figyelni kell. És ezek a szakaszok, ha én jól értem a magam házasságán is, azért nem ilyen békés átmenetet jelent, hanem sokszor krízist.
2: Természetesen ez tulajdonképpen ugyanúgy, mint ahogy egy személynek a fejlődésénél már tulajdonképpen tudatosítjuk magunkban, hogy az, hogy születéstől a halálig azért más-más feladatokat kell a különböző életszakaszainkban megoldani, ugyanúgy azért egy családnak is, vagy hát egy házasságnak is a különböző szakaszokban más-más dolgok jelentik a kihívást. Most gondoljunk például arra, hogy egy fiatal házaspárnak mondjuk megszületik az első gyereke. Ez egy örömteli esemény, de mégis milyen sok feladatot jelent, nem csak a gyakorlati tevékenységek terén, hanem egyáltalán azon a téren is, hogy hogyan válunk családdá, hogyan rendezzük most át a házastársi kapcsolatunkat, és így tovább. Tehát, hogy nagyon sok az új kihívás, az új feladat. Na most ezeket az átmeneteket nagyon sokszor sok nehézség meg probléma jellemzi. Ugye ezeket szoktuk ilyen átlépő vagy átmeneti kríziseknek nevezni. Ezek nem feltétlenül válnak kritikussá, de azt tudjuk, hogy ezek mindig sérülékenyebb időszakok. Vagy például az az időszak is, amikor egy kamasz gyerek ugye egyre inkább felnő, majd felnőttként elhagyja a családot, ez is egy ilyen átmeneti időszak, ahol megint csak sokféle feladattal néz szembe egy család. És akkor itt meg kell azt említenünk, hogy ezeket a szakaszváltásokat a rítusok vagy rituálik nagyon jól meg tudják könnyíteni, nagyon sokat tudnak segíteni. Tehát például ugye a gyerekek születésekor a keresztelő, vagy amikor a fiatalok elhagyják a származási családot, az esküvő, a házasságkötésnek a szertartása. Miért? Tehát több okból is. Az egyik az, hogy például ahogyan készülünk egy-egy ilyen rituálira vagy rítusra, azáltal tudatosabbá, vagy egyre tudatosabbá válik bennünk az, hogy itt most egy új helyzettel nézünk szembe. Tehát az egésznek egy jó értelembe vett tudatosítása vele járulja. A másik az, hogy a rituálék azok mindig abban segítenek, hogy azt kihangsúlyozzák, vagy arra felhívják a figyelmet, hogy itt most az egyénnek a társadalomban betöltött szerepe változik. Tehát például a keresztelő esetében, ugye tulajdonképpen arról van szó, hogy az egyház az befogad egy új tagot, tehát az újszülöttnek ilyen értelemben változik a helye a társadalomban, hogy bekapcsolódhatott egy nagyobb csoportba. Vagy ugye a házasságkötésnél tudatosodik minden jelenlévőben remélhetőleg az, hogy itt most a fiatal az elszakad a származási családjától mindenképpen jó esetben, és egy új család születik, tehát a házasságkötéssel megszületik egy új család, tehát megint csak az egész társadalom érintett ebben, ahogy Miklós, hogyha szokta fogalmazni, ugye ez nem magánügy, tehát nem egy egyszemélyes vállalkozás, hanem érintettek vagyunk benne mindannyian, és a rituálék ezt hangsúlyozzák ki, vagy ehhez segítenek hozzá, hogy ezt jobban átlássuk, jobban megérezzük, jobban átéljük.
1: Olyan jó ezt hallani, hogy a szentségek ünneplésének, a rituáléknak milyen fontos a pszichológiai következménye, hogy leszúrja a szöveget. Eddig pogány volt, most már keresztény. Eddig szabad ember volt, most már házas ember. Szóval jó ezt hallani, hogy a pszichológia igen, ezt meg tudja erősíteni. És hát folytatom, nyilván az egyház ezt fontosnak tartja, hogy az egyházi ünneplés és az egyházi év az ezt akarja segíteni. Mi volt a legelső diánk? Hogy a házasság az haladás. A teljesség felé, az üdvösség felé. Évente visszatérnek mindig ugye az üdvtörténeti események, főleg a karácsony és a húsvét, és mintha mindig ugyanazt ünnepelnék, pedig szó sincs róla. Úgy mondja Dember, egy német moralista, hogy bár évről évre megünnepeljük mondjuk Krisztus születését, kereszthalálát és föltámadását, de mi magunk mindig változunk, a családunk is változik, tehát az ünneplésnek nem az emlékezés a célja, ez nagyon fontos, hanem a haladás. A keresztény ünnepek nem emlék ünnepek, hogy Jézuska megszületett az istáló, meg szegény Jézust keresztre feszítették, ezek nem emlék ünnepek. Ismerjük az egyszerű ember, megy nagypénteken templomba, hallja az evangéliumot, hogy a Getsemáni kertbe elfogták Jézust, kifordul a templomból, tavaly is ott kapták el, minek ment oda. Tehát, hogy ezek nem emlékünnepek, hanem igazából ezek az egyházi ünnepek az örök értékeket akarják fölvillantani, az örök értékeket, és azt ünnepeljük meg, és amikor családdal ezt megünnepeljük, akkor látom, mi az örök, mert az ünnep megmondja, mi az örök, és ahhoz képest merek rugalmas lenni, és nem leszek merev. És hoz rengeteg érzelmet, kohéziót. Tehát olyan jól esik ezeket a családdal megünnepelni. Így is mondhatjuk, hogy az egyház naptára az igazából a családoknak a naptára. Aki, kérem, megtartja ezt a két nagy vándorlást, főleg az adventi vándorlást és a nagybőti vándorlást, annak nem féltem a családját és a házasságát. Aki évről évre az egyházzal így vándorol, akkor az szépen a végleteket ki fogja kerülni, és tud egyensúlyozni. Tömören úgy mondhatnánk, hogy tartsd meg az ünnepet, és az ünnep majd megtart téged.
0: Visszakanyarodunk a családpszichológiai rendszer szemlélethez, és egy másik szempontból megnézzük a családot. Az ábra nagyon-nagyon jól mutatja, hogy ez a nagy családi rendszer kisebb csoportokra osztható, ezek a családi alrendszerek. Ezek a kis csoportok valamilyen szempontból, vagy a csoport tagjai, kis csoportok tagjai valamilyen szempontból közelebb állnak egymáshoz. Ugye láthatjuk, van a nagyszülőknek az alrendszere, van a szülők alrendszere, a gyerekek, a testvérek alrendszere, és ha megnézzük a középső alrendszert, a szülők alrendszerét, itt még az ő alrendszerükről azt is elmondhatjuk, hogy ők azon túl, hogy a szülői alrendszer tagjai, a házastársi alrendszer tagjai is. Tehát két alrendszerben is van ez a szülőpár, és a válás például az az élethelyzet, ahol ez a két alrendszer szétválik. A szülői alrendszer megmarad, annak ellenére, hogy a házastársi alrendszert megszüntetik. És erre nagyon kell egyébként figyelni, a gyerekek szempontjából nagyon-nagyon fontos. Azt tudniuk az elvált házastársaknak, hogy a szülői alrendszer nem szüntethető meg. Tehát ez adott, akármi is történt a házassággal. És ezt tudom, hogy nagyon-nagyon nehéz megvalósítani, erre borzasztóan kell figyelni. Egy másik dolog, hogy ezeket az alrendszereket határ választja el egymástól. Akkor működik jól a család, hogyha ez a határ rugalmas és átjárható, de egyértelmű. Rengeteg határ probléma adódhat egy család életében, és ezekről fogunk a későbbiekben beszélni. Itt most csak, ha már ezt az alrendszerekről szóló ábrát látjuk, akkor könnyen elképzelhető, hogy megtörténhet sok családban olyan eset, hogy egy alrendszer tagja nem a neki megfelelő helyen van. Mondjuk, ha egy nagyszülő kilöki a szülőket a maguk helyéből, és ő próbálja nevelni a gyerekeket. Vagy pedig, ha egy gyereket fölemelnek a felnőttek szintjére, és egy felnőtt pótló szerepbe teszik, mennyire megterhelődik. Vagy ha egy szülő bekerül a gyerekek közé, és akkor a házastársa így hívja őt, hogy fiacskám. Tehát nem fog jól működni a család, hogyha az egyes alrendszerek tagjai a nem nekik megfelelő helyen vannak.
2: Nagyon érdekes, hogy ezek az alrendszer határok, vagy rendszer határok, ezek nagyon sokszor fizikailag is kifejeződnek, és hát tetten érhetőek a határsértések. És mit értünk a fizikai kifejeződések alatt? Tehát például ilyenek, hogy külön lakás, külön szoba. Ha nincsen külön szoba, akkor legalább egy külön kis zug, vagy kuckó, vagy fiók. Tehát, hogy kinek mennyire van meg a saját felségterülete, és hogy a határ hogyan működik, vagy mennyire működik, az tulajdonképpen az írja le, hogy oda lehet-e engedéllyel, engedély nélkül behatolni. Például, hogyha nekem van kulcsom mondjuk a testvéremnek, vagy a szüleimnek a lakásához, ugye ezek más alrendszerek, más-más alrendszerek, akkor azt a kulcsot, azt megbeszélés alapján használom-e, vagy pedig amikor eszembe jut, akkor akkor éppen jövök, megyek, fölugrom, nyitom, csukom az ajtót, és akkor esetleg meglepődve tapasztalják az egyébként ott lakók, hogy na hát, itt van most valaki. Vagy pedig, hogyha valakinek van külön szobája, mondjuk gyerekek esetében, gyerekek külön szobában laknak, lehet-e oda kopogás nélkül bemenni? Be lehet-e egyáltalán az ajtót kinincsre csukni? Most nem feltétlenül kulcsra, de hogy kinincsre csukni. Ezek mind azt fejezik ki, hogy ezek a határok mondjuk a gyerek alrendszer között mennyire átjárhatóak. Természetesen azt is kifejezi, hogy akár azt az adott alrendszert, akár az egyént mennyire tartjuk tiszteletben. Tehát ha a határnak a tiszteletben tartás, ez tűnik az egyénnek a tiszteletben tartását is jelenti, és ezért például az is a határsértések közé tartozik természetesen, hogyha ha a másiknak az asztalán pakolászok, vagy turkálok a fiókjában, vagy netalántán az SMS-eit nézegetem a telefonjában, ami szintén megint csak egy elég komoly határsértés. Még itt ki kell emelnünk néhány olyan dolgot, ami például súlyos rendszer egybemosódásról árulkodhat, itt amiről az előbb szó volt, hogyha az alrendszerek nem működnek jól, vagy egy-egy alrendszerbe tartozó személy máshova keveredik. Például ennek egy kifejeződése lehet az, hogy ki hol alszik. Tehát normál esetben ugye, hogyha a szülői és a gyerek alrendszer elkülönült, akkor a szülők egy szobában alszanak, gyerekek egy másik szobában alszanak. Hogyha ez fölborul, akkor láthatunk olyan helyzeteket, hogy az egyik szülő, hát tipikusan ugye anyuka, a gyerekek szobájában alszik. És ez nem kisgyerekek esetében, vagy nem beteg, és akkor ezért ott maradok mellette éjszakára, hanem egy berendezkedett helyzet, amikor már az illetőnek az ágya is oda van berendezve, és akkor ott alszik a gyerek alrendszerrel. Ezek mindig súlyos felborulásokat jelentenek, amiknek aztán általában véve pszichés következményei is vannak.
1: Hát, ha este oda bújik hozzám a 2 éves gyerekem, azt nem kell kitúrni. Talán minden férfi kollégám ismeri azt, amikor hazamegy, és jön a felesége kikerekedett arccal, és mondja, hogy drágám, rendet raktam a műhelyedben, vagy a... Drágám, még egyszer megleted. Szóval férfiaknak is kell egy zug, hölgyek, hadd mondjam, férfiaknak is kell egy zug, ahol nem kell porszívózni, jó? Nem kell takarítani, semmit nem kell csinálni. Az úgy, minden úgy jó. Kell a férfinak is. Van olyan családom, ahol a nő minden négyzetcentiméterre rálát, és kiporszívoz és takarít minden négyzetcentimétert, és nem érti meg, hogyha a férjed nem érzi otthon magát otthon, akkor majd máshol fogja otthon érezni magát. Ez a menekülés, amiről beszélünk. Szóval itt a fizikai határokat tessék egy kicsit tisztelni. Ő is hadd érezze otthon magát, melyikünknek hogy jó otthon. Férfiaknak kell egy zug hagyni. Vagy egymás asztalán nem nyúlkálunk, egymás fiókjában nem turkálunk, és hadd mondjam azt, hogy SMS és e-mail. Hát korunk morális kérdése, hogy nézegessük egymás telefonját, meg e-mailjeit. Nem tartjuk mi azt jónak, megbeszéltük mindannyian, hogy családoknak közös e-mail címük van. Ki tudja, mikor fut be egy barátomtól egy olyan intim néhány sor, levél, panasz, amit nem kell olvasni a 10 éves gyermekemnek. Jó dolog az, hogyha itt megvannak ezek az intim határok, és telefonon sem kell kutakodni, hogy ki kivel beszélt, hol és mind. Tehát ezt a magán kis birtokot, ha ezt elkezdjük mindig sértegetni, ellenőrizni, akkor ezt kérem, ez már nem egyszerűen szeretetről szól, hanem ez erőszak. És a férfi kollégáknak is hadd mondjam, hogy az erőszaknak ez az egyik fajtája, hogy a nőt nem hagyom tanulni, nem mehet ide meg oda. Ez egy erőszak, rátelepedek, teljesen kontrollálom a másikat. És a gyerekeimmel ugyanígy tudom. Szóval nem tudom ki, hogy lakik, meg minden gyereknek nem tudunk külön szobát adni, de egy kis fiókja, egy kis sarka minden gyereknek tud lenni, mert ez így egészséges, hogy van egy kis birodalma, ahol ő otthon van, amiért ő felelős, és ha így növünk fel, akkor ebből lesznek érett felnőtt személyek.
0: És a családi határok alakulása, vagy főleg a határsértések igenis személyiség alakító hatásúak, és az egyén szintjén is megjelennek, és az egyén személyiségének alakulását befolyásolják, kifejezetten a személy egyéni határai szempontjából. És itt is meg fogunk különböztetni olyan egyéni problémákat, amelyek az egyéni határ alakulásának szélsőségeivel függnek össze. Vannak olyan emberek, akik saját pszichés határa is nagyon-nagyon átjárható, vagy szinte nincs is. Milyen tünetekből látjuk ezt, hogyha gyenge az egyéni határunk? Például, hogyha mindent mindenkinek elmondunk saját magunkról, vagy úgy érezzük, hogy el kell mondanunk mindent, nem lehet titkunk, és fűnek fának mindent elmesélünk. Ugyanilyen gyenge határt jelez az a jelenség is, hogyha valaki mindenkibe beleszeret. Ugye vannak ilyen szerelmes típusú emberek, nem mindegyiknek az a gondja, hogy a határai gyengék, de például egy gyenge határú ember beleszeret mindenkibe, aki ránéz, vagy megkérdezi tőle, hogy hogy van, vagy egyáltalán kedves hozzá, és aztán ezzel persze sok-sok probléma jár együtt.
2: Aztán az is határprobléma, hogyha valaki engedi azt, hogy mások így kritikátlanul megmondják neki, hogy ő miről mit gondoljon, ebben a helyzetben ő hogyan érez, szereti ezt, a valamit nem szereti. Tehát gyakorlatilag így mások véleménye vagy érzései alapján kezdi el a saját véleményét, gondolatait, érzéseit alakítani.
0: És van még egy kifejezetten a házasságban problémákat, tipikus problémákat okozó egyéni határprobléma, nevezetesen, hogy elvárja az ember, hogy mások kitalálják az igényeit. Mondom, elsősorban házasságban szokott előfordulni, és úgy is hívjuk, hogy a gondolatolvasás vágya vagy igénye. Erre egy példa, mondjuk, hát legyen egy feleség példa, ha már én mondom, panaszkodik a feleség, hogy a férje, amikor hazajön a munkahelyről, sohasem ad puszit. És akkor akinek panaszkodik, azt a tanácsot adja, hogy miért nem szólsz neki, hogy adjon egy puszit? Hát, ha nem is jutott eszébe. És akkor zúzogva azt mondja a feleség, ha már szólok neki, akkor az a puszi már nem érvényes. Neki tudnia kéne, hogy én mire vágyom. Na ez az a határprobléma, hogy igenis, ezek a házasok tényleg azt hiszik, hogy a másik ismeri a legbelsőbb gondolataikat, vágyaikat is, és ha nem teljesíti, az biztos, hogy direkt csinálta. Tehát az ilyen feleség megvan róla győződve, vagy a férje egyáltalán nem szereti már őt.
1: Szóval nem olyan jó az, hogy ezek a határok olyan könnyen átjárhatók, és akkor mindenki kibe, mindenki mindenkiről mindent tud. Igenis, a morális is azt mondja, hogy kérem, még az Isten is szemérmes. Van ilyen, hogy lelki szemérem. Maga az Isten is, ugye kerub angyalt látunk ott a sarokban, rejtőzködik. Mindenkinek mindent nem. Szemérmes az Isten, Mózesnek, valakiknek megmutatja magát. Aztán jön Krisztus Urunk, és van egy ilyen mondata, hogy a gyöngyöt nem szórjuk a disznók elé. Oda szórjuk a gyöngyöt, aki azt megérdemli, arra méltó, értékeli, stb. Szóval van egy ilyen lelki szemérmesség, hogy az értéket, a kincset rejtegetjük, és akárkinek nem tárjuk föl. És a katekizmusból hadd idézzem ezt a sort, mert ez fontos látnunk. Az igazság közléséhez való jog nem feltétel nélküli. Tehát, hogy mindenkinek mindenféle igazsághoz joga lenne. Mindenkinek a testvéri szeretet evangéliumi követelményéhez kell hozzáigazítani az életét. Ez konkrét esetekben megköveteli annak mérlegelését, hogy a kérdezőnek föl kell-e tárni az igazságot, vagy nem. Anyukának el kell-e olvasni a gyermeke naplóját. Meg kell-e néznem a férjem SMS-eit. Senki sem köteles föltárni az igazságot annak, akinek nincs joga megismerni azt. Magyarul nem kell mindenkinek mindent tudni. Tehát nem az a jó, ha minden átjárható, hanem van jogunk ahhoz, hogy őrizzük a lelki intimitásunkat.
3: Kedves hallgatóink, köszönjük megtisztelő figyelmüket! Önök a görögkatolikus egyház műsorát hallották, amelyben a család és házasság témaköréről dr. Papp Miklós görögkatolikus atya, a Szapiencia Szerzetesi és Hittudományi Főiskola tanszékvezetője, valamint Somogyiné dr. Peti Krisztina és dr. Kézdi Anikó pszichológusok elmélkedtek. További tartalmas időtöltést kíván az adás szerkesztő műsorvezetője, Grunda János. Dicsőség Jézus Krisztusnak!

0: kedves hallgatóink! Itt a Szent István Rádió.
1: A csend hangjai. Értékeinkről szólva.
2: 21 óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
3: Megáldotta a sírok kőkútpusztán található felújított Szent László kápolnát Ternyek Csaba egriesek szombaton. A szentmisén azért is hálát adtak, hogy 30 évvel ezelőtt felépítették ezt a templomot 174 kőkútpusztai lakos kérésére. Vasárnap aztán Báhorváti és Tája településeken mutatott be szentmisét a főpásztor, hiszen ezeken a helyeken is felújították a templomokat a közelmúltban. A megújult templomban nem feledkezhetünk meg arról, hogy az igazi templom a hívő emberek közössége, mutatott rá Ternyák érsek. Az országgyűlés elrendelte az alaptörvény 17. módosításának sürgős tárgyalását, amelyet a kormány kezdeményezett. Ruf Bálint miniszterelnökséget vezető miniszter 12 pontban foglalt össze a csomag központi elemeit. 12 éves vagy 3 ciklusos időkorlát az országgyűlési képviselőknek, a jelenlegi köztársasági elnök megbízatásának megszűnése, függetlenebb alkotmánybíróság, a 70 éves életkori határ visszavezetése, erősebb bírói önigazgatás, a kúria és az országos bírói hivatal elnökeinek bírók által kezdeményezhető visszahívása, a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal létrehozása, kevesebb sarkolatos törvény, az Alkotmánybíróság hatásköreinek visszaadása, a Költségvetési Tanácsvétó jogának eltörlése, a közpénzvédelmének erősítése, a vármegyék visszanevezése megyékre, az önálló szabályozó szervek alaptörvényi szabályainak felülvizsgálata, az önálló országgyűlési őrség megszüntetése, egységes rendészeti igazgatás, sorolta Ruf Bálint. A Tisza minden határt átlép, emberit, erkölcsit, jogállamit, közölte a Fidesz elnöke a Facebook oldalán. A magyar választók nem erre adtak felhatalmazást, ne hagyjuk, fogalmazott Orbán Viktor, jelezze, hogy pártja tüntetés szervez csütörtökön 18 órára a Sándor palota elé. Még Isztambulban is hangosan felnevettek, amikor meghallották, hogy a Fidesz akar tüntetni az alkotmányosság és a demokrácia mellett, közölt a miniszterelnök a Facebook oldalán, mint a tolvaj, aki rendőrért kiállt, így fogalmazott Magyar Péter. Magyar Péter Törökországba utazott a NATO csúcs találkozójára, majd 4 napot még ott tölt a gyermekeivel. Facebook oldalán a kormányfő azt is közölte, távolléte idején Ruf Bálint miniszterelnök helyettes látja el itthoni feladatait. Hazahoztuk az uniós forrásokat, a hazugságokat ezzel kapcsolatban lelepleztük, a korrupció ellenes intézkedéseket és az egyéb szükséges jogszabályokat az országgyűlés elé terjesztettük, jelentette ki a parlamentben napirendelőt Vitézi Dávid. Az építési és beruházási miniszter kiemelte, az Európai Bizottsággal a tárgyalásokat lezárták, a helyreállítási terv szövege végleges. A döntés az Európai Unió tagállamainak pénzügyminiszteri tanácsülésén pénteken várható, és minden jel arra utal, hogy ez pozitív lesz, közölte. Az előző kormány is sokat tett azért, hogy megkapják a magyarok ezeket a forrásokat, ám az ellenzék folyamatosan és alaptalanul feljelentette az országot Brüsszelben, mondta Rétvári Bence, a KDNP frakció vezetője. Van uniós jogcím, amely alatt jogállamnak tekintik Magyarországot és folyósítják a pénzeket, még egy másiknál nem, ezért nem fizetnek, mondta Tuson Bence. A Fidesz képviseletében felszólalt politikus szerint a Tisza például rábólintott Ukrajna uniós csatlakozására, de sehol nem látni, hogy milyen jogszabályokat fogadott el a kijevi törvényhozás, amelyek a kárpátaljai magyarok számára konkrét előrelépéseket jelentenének. A gazdasági és energetikai miniszter visszahívta Berta Adrient az Exim Bank ZRT és a Mehib ZRT vezérigazgatói tisztségéből, tudott a kapitány István a Facebook oldalán. A visszahívás valamennyi kapcsolódó vezetői megbízása is vonatkozik, tette hozzá. Megkezdik az ebrendészet országos állapot felmérését, közölt az élő környezetért felelős miniszter a Facebook oldalán. Gajdos László azt mondta, az első lépés után az önkormányzatokkal közösen megpróbálják majd ezeket minél hamarabb korszerű európai telepekké tenni. Májusban a kiskereskedelem forgalmának volumene a nyers adat szerint 3,8, naptárhatástól megtisztítva 4,8%-kal meghaladta az egy évvel korábbit, jelentette a Központi Statisztikai Hivatal. Az élelmiszer és élelmiszer jellegű vegyes üzletekben 3,2, a nem élelmiszer kiskereskedelemben 7,4, az üzemanyagok esetében 8,4%-kal bővült az értékesítés. Az előző havinál 0,7%-kal nagyobb volt a forgalom. Az ipari termelés volumene májusban éves bázison 0,4%-kal csökkent, míg munkanaphatástól megtisztítva 5,4%-kal nőtt, jelentette első becslés alapján a KSH. A két adat közötti jelentős eltérés oka, hogy ebben a hónapban 2-vel kevesebb munkanap volt, mint tavaly. Az áprilisinál 2,3%-kal nagyobb volt az ipari kibocsátás. Végül az időjárásról. Sokat süt majd a nap, de a megnövekedő felhőzetből helyenként újra kialakulhat zápor, zivatar, sokfelé megélénkül, felerősödik a szél. A hőmérséklet a reggeli órákban 12-14, napközben 29-31 fok körül alakul. Híreinket hallották.
2: Beszélő könyvek. Irodalom folytatásokban.
4: Kedves hallgatóink, Neil Boyd Egek mitévő legyek című írásának 6. részét Tóth Levente előadásában hallják.
5: Neil Boyd Egek mitévő legyek.

0: A püspök a szertartás befejezése után fáradtan üldögélt Dudleyvel atya dolgozó szobájában, és egy pohár tejet szürcsölgetett. Lehetett egy mérföld, amit körbejárva a templomban, és áldást osztogatva megtettem, mondta csekéke hallgatóságának. Monsignore O'Connell, déli doktor Dudleyvel atya köpcös barátja, és jó magam, résztvevően mormoltunk valamit. A jó nép nagyon élvezett mindent, püspök úr, mondta Dudleyvel atya. Mindig mondom Monsignore Petnek, bólintott a püspök, a nép nagyon szereti ezt, igaz, Pet?
1: Valóban, püspök uram.
0: A püspök déli doktorhoz fordult. Itt tehát, doktor úr, ön a személyes orvosa-e két derék atyának?
2: Igen, püspök uram, és gondoskodom róla, hogy sokat igyanak a tehén levéből,
0: válaszolt a déli doktor, aki kicsit ingatagon állt a lábán.
2: És maga Neil atya, most rám került a sor, emlékszik még, mit prédikáltam magának azon az estén, mielőtt papot csináltam magából?
0: Igen, püspök uram.
2: Na, még fiatal vagy, különösen óvakodjon azoktól a nőszemélyektől, akiknek szélesebb a V-alakú ruha kibágása, mint a kacsa nyoma a vízen, és átlátszó harisnyát viselnek. Mindig mondom Monsignore Petnek, a fiatal papjaim minden teológiai problémája sejem harisnyákra vezethető vissza. Igaz, Pet?
0: Igen, püspök uram.
2: Na. Jókor a tömeg volt ma este, püspök uram, mondta Dudleyvel atya, hogy megpróbálja felvidítani az öreg fiút. Ahányszor ekkora tömeget látok jó híveinkből összejönni, mint ma is, legszívesebben nem azt énekelném, hogy atyáink hite, hanem azt, hogy anyáink hite. Érti? Ebben van a hit, ahogy mindig mondom Monsignore Petnek, a hit drága anyáink szívében van. Nem ezt mondom, Pet?
0: De igen, püspök uram.
2: Ha a hitet nem tanulják meg az anyák térdén, folytatta a püspök, az apák könyökénél alig, ha fogják megtanulni.
0: A titkár gondolkodás nélkül válaszolta, így igaz, püspök uram. Mrs. Spring jött bejelenteni, hogy megjött a püspök kocsia, elérkezett a búcsú ideje. Déli doktor letérdelt és megcsokolta a püspök gyűrűjét. Úgy tapadjon önhöz a szerencse, püspök uram, mint egy koldus az ír tőzeglápos vidékéről. A püspök megindultan viszonozta. Áldja meg magát százezerszer az Úr, Szűz Mária és Szent Patrik. Ezután én következtem, hogy megcsókoljam a gyűrűt, majd Dudleyvel atya. Neki csak annyit mondott hidegen, visszaadva az üres poharat. Hálás lennék, atyám, hogy amikor a jövőben meglátogatom, gondoskodna róla, hogy vadállatoknak ne adjanak a templomba belépőjegyet. Dudleyvel atya megadta neki a kívánt megnyugtatást, kezembe nyomta a poharat és kikísérte a püspököt a házból. Hány napi búcsút kapok, amiért megcsókoltam a gyűrűjét? Kérdezte tőle megkönnyebbülve déli doktor.
2: Azt hiszem 100 napot, doktor úr. Na, azért kell, hogy könnyebb módok is legyenek arra, hogy az ember jó helyet kapjon a túlvilágon.
0: Megbakarta kopasz fejét.
2: De nem vett észre valami furcsát a püspökön Neil atya?
0: Nem.
2: Nem látta, hogy állandóan ingadozott ide-oda? És megmutatta, hogyan.
0: Nem, doktor úr.
2: Maga is részeg talán?
0: Mondtam neki, hogy én nem ittam.
2: Akkor talán eperohama volt, vagy lenyelt egy ingaúrát, vagy mi lehetett?
0: Nos, Donnell, mondta aránylag vidáman Dudleyvel atya, amikor visszatért, legalább szépen nyakasztak le.
2: Olyan fagyos volt hozzá Charles, mint egy ing, amelyet kint hagytak egy fagyos éjszakán.
0: A püspöknek kétségtelenül éles, csípős nyelve van, ez tagadhatatlan, helyeselt Dudleyvel atya.
2: Charles, mondta a doktor, mikor azt a fehér dolgot láttam, ő méltósága poharában, émelyekbe a gyomrára mutatott,
0: hát gondolom, talán akad egy korty italod itt.
2: Nincs, Donnell, és máshol sincs ebben a házban. A szemed már is üveges és inox.
0: Te vagy részeg, Charles. Vagy talán megütötted a szent fejedet a szentély kövén?
2: Hát bizony beütöttem alaposan, és...
0: Ó, Donnell, milyen vadulver itt bent az a fekete szíve?
2: Másra se gondolok, csak arra, hogyan álljak bosszút, Mr. Billy Bazlnon.
0: Jól aludt az éjjel, Neil atya.
2: Reggeliztünk, és én biztosítottam Dudleyvel atyát, miattam nem kell aggódnia.
1: Tény, hogy sajnálta, hogy sem Mrs. Spring, sem én nem hallottuk reggel 6-kor a harangozást az első Angelusra. Semmi fel nem ébreszti Mrs. Springet, mondta. Legalábbis nappal nem. Csöngettek az ajtón. Billy Basil emelt hangja kért bebocsátást. Az ebédlő ajtaja kicsapódott, és már ott állt előttünk. Maga, támad Dudleswell atyára, magát bíróság elé viszem. Dudleswell atya kijelentette, nem tudja, mi indíthatta szomszédját erre a kegyetlen elhatározásra. Ez a zaj, tajtékzott Billy, ez a pokoli zenebora ma korán reggel.
2: Foglaljon helyet, Mr. Basil, csillapította Dudleswell atya, és tárgyaljuk meg ezt nyugodtan, mint két elmebeteg úriember.
1: Billy leült. Ez az átkozott harang, zendített rá újra. Kérem, kérem, Mr. Basil, nem engedhetem, hogy ebben a szent házban átkozódjanak. Dudleswell atya Mrs. Springhez fordult. Kérem, hozzon egy csésze kávét, hogy lecsillapíthassuk vele a háborgó vizeket. Ez a fene harang csak nem átkozott túl, ennye, ennye. Kifújt az ágyamból, fejezte be Billy. Tudja, hogy a hálószobám hátra nyílik, és ennek a harangnak olyan fürrepesztő a hangja, mintha Big Ben alig pár lábnyira az ágyamtól szólna.
2: Sajnálom, mondta Dudleswell atya egy szikrányi megbánást sem mutatva.
1: Azt szeretném tudni, hogy Mrs. Spring épp behozta a kávés csészét, az aljjal Dudleswell atya félbeszakította. Kávét? Azt szeretném tudni.
2: Tejjel?
1: Billy bólintott, és újra beszélni készült. Cukrot? Újabb bólintás. Kettőt? Billy bólintott. Miért ilyen korán? Billy végre ki tudta bökni az egész mondatot. 6 órakor. Maga szerint ez korán van? Igen, átkozottul korán, főleg, mert alig 3-kor jöttem vissza a kék csillagból, és ha én egyszer felébredek, többé már nem tudok elaludni.
2: Úgy látszott, Dudleswell atyát megdöbbentették Billy tapasztalatai.
1: Neil atya, maga hallotta a harangszót?
2: Nem, atyám.
1: Mrs. Spring?
2: Az asszony megrázta a fejét.
1: Hát akkor csak azt tudom mondani, kiáltotta Billy, fej helyett átkozott kókuszdiókat viselnek a nyakukon.
2: Dühösen szürcsölte a kávéját.
1: Dudleswell atya várt néhány pillanatig, mielőtt megkérdezte. És hogy van mostanában Poncius, Mr. Basil?
2: Billy vállat vont, remekül.
1: Hallotta, mit követett el a minap?
2: Hallotta. Nos, mikor az úr azt parancsolta, bocsássunk meg az ellenünk vétkezőknek, ebben nem értette bele, azt hiszem, a fekete labradorokat.
1: Teljesen házhoz van idomítva, mondta Billy büszkén.
2: Isten házához nincs idomítva, mondta Dudleswell atya.
1: Mit vár tőle, talán hajtson térdet és csókolja meg a püspök gyűrűjét?
2: Azt várom, Mr. Basil. Hagyja békén a püspökünket. Arra nincs felhatalmazás, hogy püspököt egyen.
1: Magában igazi Szent Ferenc veszett el, mondta Billy.
2: Dudleswell atya kezet nyújtott. Szóval,
1: kvittek vagyunk?
2: Gondolom, igen.
1: Ismétlem, sajnálom, hogy fölébresztette a harangszó.
2: Billy eddigre teljesen megenyhült. Na, jó, akkor hát rendben van, csak most az egyszer. De gondoskodjon róla, hogy ez többet ne forduljon elő.
1: Dudleswell atya visszarántotta a kezét, mintha megcsípte volna valami.
2: Hát ezt nem ígérhetem meg, Mr. Basil. Sőt, papi kötelességem biztosítani az ellenkezőjéről. Az Angelus fel fog csendülni minden reggel 6-kor, majd délben és este 6-kor, ahogy a Szent Anyaszent Egyház mindig előírta.
1: Dudleswell atya, könyörgött Billy, az, hogy én álmatlanná válok, az csak az egyik dolog, de gondoljon a szegény galambjaimra.
2: Egyetlen pennybért sem fizetnek a tornyomban.
1: Billy megmagyarázta, nem csak az aggasztja, hogy elveszítik a szállásukat. Amikor ma reggel felzendült a harang, 3 elrepültek úgy, hogy soha ne térjenek vissza, amit ő úgy fog fel, mint egyfajta galamb öngyilkosságot.
2: Billy végül azt akarta, húzzanak sorsot, de Dudleswell atya azon az állásponton volt, hát miért kockáztasson, mikor anélkül is nyerhet.
1: Azt hittem, ordította Billy magának, átkozott kötelessége szeretni fele barátját, mint önmagát. Ó, mondta Dudley-vel atya, megcsípve a saját karját, és összerándulva a képzelt fájdalomtól, hiszen én ennél sokkal jobban szeretem magát. Ilyenek hát a jámbor emberek, mondta Billy dühösen. Mr. Basil, mint keresztény, szeretem magát, de csak addig tudok elmenni. Isten alig, hanem a bal kezével teremtette magát méghozzá a háta mögött. Azután előállt a végső fenyegetésével, amit a nyilvánvaló igazságtalanságnak tartott sérelem váltott ki belőle. Rendben van, ha háborút akar, jöjjön az átkozott háború. Ha én nem tudok aludni, maga sem fog. Jól jegyezze meg, amit mondok. Mit gondol Neil atya? Miben töri a fejét Billy? Hát nem tudom, feleltem, ahogy kilestem a kertre néző dolgozószobán függönye mögül. Vádlóan érintette meg a karomat. Biztos benne, hogy helyes dolog leselkedne a közvetlen szomszédunk után? Sajnálkoztam, és gyorsan leengedtem a függönyt. Két nappal ezelőtt 6 göngyöleg dróthálót szállítottak Billy hátsó kertjébe. Pár óra múlva emberek jelentek meg, és dróthálót feszítettek ki az egész terület fölé. Másnap hatalmas ládák érkeztek, bennük madarakkal. Először azt gondoltuk, Billy galamb állományát akarja növelni, de a ládákban vagy 100 csirke érkezett. Galambok és tyúkok, töprengett Dudley-vel atya értetlenül. Isten legszelídebb teremtményei. Önuralmamat elveszítve óvatosan megint kilestem a függöny mögül. Várjon egy pillanatig, atyám, mondtam. Neil atya, uralkodjon a szemein, legyen szíves, emlékezzen rá, hova vitte a kíváncsiság az emberi nem ős szüleit. Emberek érkeztek újabb ládákkal, mondtam neki. Na, és azokban mi van? Azt mondtam, nem tudom. Nos, Neil atya, mire várunk, menjünk át, tudjuk meg a fenébe is. Billit kertje belső udvarán találtuk. Bőrvédő kesztyűk el a kezén, egy vasrúddal óvatosan feszegette le a ládák tetejét. És egymás után láthatóvá vált bennük Anglia 10 legkomiszabb kis kakasa. Jól alszik? Kérdezte Sunyin Dudley-vel atya Billit. Napok óta lesem hunyom a szemem, Dudley-vel atya, is akarja, hogy fogadjunk? Ettől a perctől kezdve maga sem fog már aludni. De nekem tiszta a lelki ismeretem, Mr. Basil, és miért is ne lenne, mivel nem kapott választ, így folytatta. De mit csinál, csirketenyészetet? Nem, Dudley-vel atya, zenebonát csinálok, látja ezeket a kakasokat? Ezek nem fognak szerelmeskedni, átkozottul aglegények lesznek, ránk mutatott, ahogy maga meg ő. Hoppon maradt, kijátszott udvarlók, úgy is lehet mondani. Szexuálisan kiéhezett kakas mindegyikük. Minden egyes kakast egy dróttal fedett külön ketrecbe helyezett közvetlenül a nagy kerítés mellé, ahol szabadon mozogtak a tyúkok. A kijátszott baromfiak zaja már most is elég égtelen volt, de hamarosan felcsendült a déli angelus. A harang zengése, a kutya ugatása, a vadul csapkodó galambok, a kotkodácsoló tyúkok, a rikoltozó kakasok teremtette zűrzavar leírhatatlan volt. Dudley-vel atya letérdelt, hogy elmondja az úrangyalát, és azt gyanítom néhány külön imát is, amelyeket semmiféle kézikönyvben nem lehet megtalálni. Mikor felállt, Billy így szólt. Most majd meglátjuk, ó, Dudley-vel atya, hogy még a maga hófehér lelkiismeretével is tud-e emellett aludni. A harmadik világháború, vakkantott Dudley-vel atya öklével csapva a kerítésre. Itt tör ki a háború, emögött az átkozott kerítés mögött. Mikor visszavonult hálószobájába, hogy megejtse délutáni siestáját, tudtam, hogy nem fog tudni sokat pihenni. Hallottam, hogy nyugtalanul jár föl alá a szobájában, időnként kinyitva, majd nagy csattanással becsukva az ablakát. Egyszer hallottam, hogy felszakítja az ablakát és kiordít. Nem tudja, hogy a kakasviadal tiltja a törvény maga szerencsejátékos. Ezután becsapta az ablakát olyan csattanással, hogy elszakadt a zsinór és betört az egyik üveg. Mielőtt leszállt volna az este, az egész ablakkeret duplán be volt takarva, de úgy látszik, ez sem segített. Szerencsémre az én hálószobám, ahogy fölöttem Mrs. Spring is, a ház elején volt. Még aludtam, sem a harangszó, sem a kakasok vad izgalmának zaja nem hatolt be hozzám teljes hangerejével. Szegény Dudleswell atya azonban napjában kétszer a kakasok közvetlen tűzvonalába került. Egy héten belül árnyéka volt korábbi magának. Lefogyott és vörös szegélyű, vér aláfutásos szemei alatt táskás bőrredők képződtek, ahogy Billy Buzzle, ő is álmatlanná vált. Mrs. Spring ösztönzésére rábeszéltem Dudleswell atyát, hogy telefonáljon déli doktornak. Éppen a dolgozó szobájában voltam, amikor az orvos pár óra múlva megérkezett. Sajnálom, hogy csak ilyen késő jövök a hívásodra, Charles, mondta lihegve, de sajnos ittas vezetés miatt a zsaruk begyűjtöttek.
2: Nagyon sajnálom, hogy ezt kell hallanom, Donald, de nem megmondtam neked, hogy egy szép napon elkapnak?
1: Déli doktor nevetett. Nem én voltam a vádlott, Charles, a zsaruk gyanúsítottját vizsgáltam meg.
2: És mit gondolsz, részeg volt?
1: Az biztos, hogy egyikünk az volt, válaszolt déli kaján hangon, de feltételezve róla a jobbat, én kacagtam.
2: Pácienséhez fordult. Nos, mit hallok? Nem alszol túl jól, Charles?
1: Egyáltalán nem alszom, mondta Dudleswell atya csüggetten, már 10 napja.
2: Még a prédikációid alatt sem, kérdezte Déli, mint aki kínos emlékeket idéz fel. Ha előbb mondtad volna nekem, gyertyát gyűjtöttem volna neked a szűzanya szobra előtt.
1: Én annyit gyűjtöttem magamért, Danál, hogy félő az egyházkerületben már gyertya hiány van.
2: Déli doktornak nem tetszett ez a következtetés. Ha a jóisten és a szűzanya felhagyott vele, hogy figyelje a gyertyákat, ez borzasztó, viasz pazarlást jelent.
1: Danel, mondta szívfacsaróan Dudleswell atya, rettenetesen kiéhezett vagyok egy nagy alvásra.
2: Megpróbáltad számlálni az elveszett bárányokat, Charles?
1: A kérdésnek nem volt túl kedvező a fogadtatása.
2: Kakaó? Ovomaltin, cián, és semmi sem használ.
1: Dudleswell atya nagy erőfeszítéssel minden egyes tételnél megrázta a fejét.
2: Furcsa egy dolog ez, Charles, de
1: Dudleswell atyának csak a szeme kérdezett, hogy mire is akar kiukadni. 4 napja egy szomszédodhoz hívtak ki.
2: Dudleswell atya megmerevedett, és szemében felcsillant a megszokott fény.
1: Billy Buzzle?
2: Ő bizony, ugyanolyan panaszokban szenvedett, mint te. Azzal a különbséggel, hogy nála ezt valami furcsa csengés okozta a fülében.
1: Segítettél rajta, hogy aludni tudjon, Donál, ez történt?
2: Még azon az éjszakán, felelte déli doktor némi büszkeséggel. Másnap telefonált, hogy 14 órát aludt, és teljesen meggyógyult.
1: Dudleswell atya arcán keserűség, irítség és remény váltotta egymást.
2: Mondd meg, Donald, mit tegyek?
1: Nincs véletlenül egy kort,
2: nincs.
1: Nem nekem kell, Charles, nem értelek. Minden esetre nem csak nekem, de nem számít.
2: Fekete táskájából egy üveg viszkit és 2 poharat halászott ki. A gyógyulásodat itt tartom a kezemben.
1: 2 jó adagot kitöltött.
2: Nos, Charles, védj be 4 pirulát ezekből az italoddal, ha ettől nem dőlsz ki, a világ nehéz súlyú bajnoka sem tud kiütni.
1: Egy korty viszkit szippantott fel, és a nyelvével végig simította a fogait.
2: Jegyezd meg, Charles, az álmatlanságnak 1 csalhatatlan gyógymódja van.
1: Vagyis?
2: Déli meglepetnek látszott, hogy ezt nem tudja.
1: Alvás, Charles, alvás, semmi más!
2: Dudleswell atya engedelmesen lenyerte a piruláit, és csendben iszogattak még együtt, és csevegtek, mintha ott sem lettem volna.
1: Ezzel a módszerrel gyógyítottad ki Mr. Buzzle-t, Donald?
2: Ja, nem, dehogy, válaszol déli doktor. Neki nem volt szüksége pirulákra.
1: Akkor csupán a viszkivel?
2: De még azzal sem.
1: Na, akkor hát mondd meg, mondta Dudleswell atya töprengben nézve a poharába, hogy gyógyítottad ki?
2: Hát nagyon egyszerű, mondta déli doktor.
1: Egyet kortyintott, aztán még egyet. Azt mondtam, neki menjen aludni a kék csillagba.
2: Másnap reggelinél Dudleswell atya rosszabbul nézett ki, mint valaha. Udvarias kérdésemre így válaszolt.
1: Ha jól aludtam volna, úgy néznék ki vajon, mint egy tál úcska tört krumpli?
2: Nem használtak a pirulák?
1: Az éjszaka minden percét ébren töltöttem, Nél atya.
0: Megtöltötte tüdejét, és lassan kilélegzett.
1: Unom már a saját társaságomat egész nap és egész éjjel. A legrosszabb pedig, vicsorgott, ez az átkozott harangozás Angelusra, mint ha kalapács veri a fejemet reggel 6-kor.
0: Bűnbánóan keresztet vetett,
1: és Billy Buzzle megúszta az egész cirkuszt.
0: A kék csillagban?
1: Igen, Nél atya. Na, és magát épp oda küldöm most.
0: De hát én jól alszom, válaszoltam.
1: Ne játssza meg a kiskutyát az öreg kutya előtt, mondta el csigázottan. Menjen át déltájba a kék csillagba, és mondja meg Billynek,
0: kérje meg, hogy jöjjön át hozzám.
1: Csak nem hallgattatja el harangot, atyám.
0: Feljebb valóm olyan szorosan összeszorította a száját, mintha csavarok fognák össze ajkait, hiszen azt mondta a haranggal maga az úr szól a jó emberekhez.
1: Szaggatottan engedte ki a lélegzetét, mint egy mozdony, amely nem akar elindulni.
0: Kis pejhes csirkekáplánom, suttogta, ha békében akar velem élni, ne ismételgesse, hogy én mit mondtam, hanem tegye azt, amit mondtam.
1: Kutyák, lovak és épp oly kevéssé felöltözött hölgyek képeivel felékesített irodájában Billy újságot olvasott és vidáman majszolta a reggeliét. Morgás nélkül beleegyezett kérésembe, és 15 perc múlva már ott voltunk a plébánián.
0: Dudleswell atya egy karosszéken nyúlt el a dolgozó szobájában, lábát egy zsámolyra rakta. A mellette lévő kis asztalon összehajtogatott kockás takaró és egy viszkis üveg két pohárral. Mikor beléptünk, nem állt fel.
1: Kedves, hogy átfáradt, Mr. Basil, mondta a bágyattan, miután helyjel kínálta Billit, és megkérdezte, hogy van.
0: Soha nem éreztem magam jobban, válaszolta Billy, és én úgy láttam, erre minden jó oka megvan.
1: És az én kedves öreg barátom Poncius remek állapotban.
0: Nagyszerű, ez igazán nagyszerű, sajnálkozóbb hangot vett elő a készleteiből.
1: Rájöttem, Mr. Basil, nem viselkedtem nagyon papi módon önnel szemben.
0: Billy mosolygott, mintha azt mondaná, semmi különbséget nem vett észre, de beérte vele, hogy megkérdezze.
1: Nem?
0: Nem. Isten látja lelkemet, soha

távolítsa a kertjéből azokat a madarakat, a sétálókat. Billy az italáért nyújt. Megígéri, hogy nem fog harangozni reggel 10 előtt? Ünnepélyes szavamat adom, még ha mars lakók szállják is meg az egyházközséget. Akkor sem, ha az én Ponciusom lenyeli a maga kis püspökét, akkor különösen nem. Na, áll az alkú. Ígyunk rá? Ígyunk. Kocintottak. Egészségére, mondták mindketten. Megható pillanat volt. Billy így szólt. Azon gondolkoztam, nem érdekelné-e egy kis fogadás. Holnap a Sandown Parkban egy ló. Jól áll, körülbelül 2:30-ra teszik. A szemben ülő szánalmas figurára nézett. Atyám, that is well, atya. Ellenfele szeme be volt hunyva, és nehéz lélegzetvétele ellenére poharát természetellenes szilárdsággal szorongatta mindkét kezével. Billy ránézett, kiürítette a poharát, lábújhegyen a karosszékhez lépdelt. Gyöngéden kivette az atya markából a poharat, az íróasztalra tette, majd segített nekem, hogy a takarót ráterítsük összeroskadt testére. Akkor csendült fel az Angelus. Az alvó megmozdult, hadart valamit, aztán horkolni kezdett. Billy arcán egy gyermek ártatlansága ragyogott. Mint derék ellenfelére, felemelte Dudleswell atya poharát, kihörpintette, és mire a harang utolsót kondult, már nem volt a szobában.

0: Neil Boyd Egek, mit tévő legyek című írásának 6. részét Tóth Levente előadásában hallották. A műsort Somosvári Eszter Anna szerkesztette. Elhangzott műsorunkat kedden 5:00-tól megismételjük.
1: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk.
2: A lélek útjain.
0: Kedves hallgatóink, műsorunkban Szabó József, Miskolc Diósgyőri plébános beszél a hitelességről.
3: Nekem az irányom ez, hogy egyre jobban Krisztus evangéliuma szerint éljek. Tulajdonképpen a hitelesség elmondta, hogy nekem is vannak gyengeségeim. És hogy valóban vannak, de nem azt jelenti, hogy én a halálos bűnökbe csak úgy beleegyezek. Nem arról van szó, hogy én ezt úgy félváról veszem, hanem látom, hogy mik a gyengeségeim, és elesek, de kérem a lelki vezetőt. Leteszem a bűneimet, és talpra akarok állni, és kérem az Urat, mert a magam erejéből nem megy. Ez a hitelesség. Itt már egy belső lelki harcról van szó, de hiteles vagyok. Bemutatom nem csak azt, hogy mi lenne az ideális, hogy mit mondott a pápa, meg mit mondott Szent Ágoston, hanem hogy én ezeket elhiszem, amit az Isten mond, meg a pápánk, hogy sokszor szenteken keresztül, az Úrnak a szavát, és én azt komolyan veszem, hiszek benne, és meg akarom élni, mert ez az üdvösségnek az útja. Amikor így merek beszélni, akkor már nem nagyon sok mindent tudnak velem csinálni. Persze, aki a bűnbe megáltalkodik, az úgy is teszi azt, amit tesz. Azonban a hitelesség, hogy nem csak arról van szó, hogy én most engem hogy tekintenek rám, hanem hogy valaki súlyos bűnben van, akkor szólok neki, mert az üdvössége van veszélyben, és nekem ez kötelességem megtenni. Ismerjük Ezekiel prófétának az őrálló szerep, hogy az Úr mondja Ezekiel prófétának, hogy ha a fele barátod vétkezik, akkor menj oda, szólj neki, ha megtér, megmented az ő lelkét is, meg a magad lelkét is. Ha ő nem tér meg, ő majd felel a saját tetteért, de a saját lelkedet megmentetted. De ha nem mész oda, súlyos bűnben, akkor az ő lelke is elveszik meg a tiéd is. Tehát az őrző vagyok én a testvéremnek, és az. És a hitelességben, hogy kimerem mondani, és felmerem vállalni azt a felelősséget is, hogy ki tudja, hogy mit fognak mondani, hogy a hitemért kiállnak, és bármi kis apró dolgot teszek, egyből mondják,

0: hogy na, jó keresztény, hogy is van ez? És persze a tetteimért felelősséget vállalok, de akkor is szólok, hogyha főleg súlyos bűnökről van szó. Arról nem is beszélve, hogy amikor beszélünk az evangelizációról, a hitelességről, hogy kimondok dolgokat, hogy hitemről tanúságot teszek, az mindig visszahat, vagyis mindig erősödik a hitem. Minden kipróbált hit, amit én elmondok másoknak, kifejezek, vagy közösségben, amikor evangelizálunk, valakinek tetszik, van, aki legyint ránk, valaki bolondnak néz, valaki haragszik ránk, sokféle reakció van, ezek mindig visszahatnak és erősítenek. Mi is a hitelességnek az alapja? Már úgy kis mondatokban ezt elmondtam, de most Ferenc pápától szeretnék idézni az Evangelii Gaudiumból, amikor is a Szentatya arról ír, hogy akik evangelizálnak, azoknak lélekben kell evangelizálni. És le is írja, hogy tulajdonképpen ez miből is áll. A lélekkel evangelizálók olyan evangelizációt jelentenek, akik imádkoznak és dolgoznak. Azt papoknak is írja II. János pápa, Benedek pápa is, itt Ferenc pápa is, hogy az imádságot és az Úrral való mély személyes szeretett kapcsolatot lelkipásztori elsőbségnek kell tekinteni, mert ez a legfontosabb. Most persze nem papoknak beszélek, igazából ezen a részen ugyanaz a lényeg mindannyiunknak az életében, hogy ez lelkipásztori elsőbség. Ez papoknak mondja II. János pápa, ha egy pap elveszíti a Jézus Krisztussal való bensőséges szeretet kapcsolatát, nem csak az identitását, hanem az életének az értelmét is elveszíti. És ez lehet számunkra a legnagyobb tragédia. Persze másképp élik meg, akik családban élnek, és nem cölibátusban, de gyakorlatilag mindenkinek ez az alap az életállapotnak megfelelően, hogy a Krisztussal való bensőséges szeretet kapcsolat, az lelkipásztori elsőbség, az identitásomnak az alapja, és az életem értelmének az alapja. És én ezt így élem meg, már ebből automatikusan az fakad, hogy másképp beszélek a gyerekeknek. Akkor is leszek csalódott, hideges, sok minden emberérzés ott lesz bennem, de mégis, mivel az identitásomról beszélek, olyanról, ami a lényegemet határozza meg, mégis másképp fogok megszólalni. Le is írja a Szentatya, persze ezeket mi is ismerjük, ezeket az elemeket, hogy a hosszabb szentségimádás, az igével való imádságos találkozás, az Úrral folytatott őszinte párbeszéd nélkül, a feladatok könnyen értelmüket vesztik, ellankadunk a fáradtságtól és nehézségektől, lelkesedésünk pedig kialszik. Az egyház nem mondhat le az imádság tüdejéről, és méretetlen örömet szerez nekem, hogy minden egyházi intézményben sokasodnak az imádságos, közbenjáró, az igét imádkozva olvasó, az eukarisztikus örökimádást végző csoportok. És hogy ebben röviden össze van foglalva, persze sokkal nagyobb téma ez, hogy ez az életemnek a lényege, az életem értelme Jézus Krisztus az evangélium, ez az identitásomnak az alapja, vagyis hogy ki vagyok én, amikor rákérdezek, és először saját magam, nem hogy más mit kérdez tőlem, saját magam rákérdezek, akkor ennek a fényében tudok rá válaszolni, és hogy az egyház lényegénél fogva közösség. És ez a közösség lényegénél fogva evangelizációs közösség. És hogy a közösségi kis közösségek 1998-ban, májusban volt a Szent Péter télen, pünköst hétfőn a lelkiségi mozgalmak első világtalálkozója. És ott mondta II. János pápa, hogy az egyház a kis közösségben áll fenn, vagyis ebben marad meg. Tehát a kis közösségek, és most nem csak lelkiségi mozgalmak, bármilyen imádkozó csoport, szentírást olvasó, bármilyen úgymond stílusban lehet karizmatikus, rózsafűzértársulat, szentségimádás, ezek együtt is bármilyen formában, de ezek a kis közösségek éltetik tovább az egyházat, mert itt együtt imádkoznak, közben járnak, igét olvasnak, tehát minden lelkiség, ami a katolikus egyháznak fő jellemzője, és persze mindegyik együtt, akik ezt közösen gyakorolják, és így imádkoznak, eleve sokkal nagyobb ereje van ennek az imádságnak, meg a kihatásának is. Meg arról nem is beszélve, és persze ennek van ilyen technikai része is, de a súlyát határozza meg, hogy amikor például és mondom, hogy most milyen formában vagy, hányan vagyunk hitoktatók, egyetlen vallásos emberek ott az iskolában, akik tényleg ezen a szinten hajlandó kimárkozni, amikor összejövünk egy héten egyszer, szentségimánás, dicsőítés, közbenjárás, és akkor elkezdünk egymásért imádkozni, a mi hitünk erősödik, ezáltal a reményünk, az identitásunk, az életünk értelme, úgy újra elmondom minden, és hogy ebből megyek ki tanítani, és ez már nem az elsődleges cél, de amikor azt látják a gyerekek is, vagy a felnőttek is, hogy ők összejönnek kimárkozni, és látszik, hogy nekik ez nagyon fontos, meg úgy tiszta szívből ott vannak. És hogy utána ebből élet fakad, meg egymást erősítik is az imádság által. Vagyis amikor hitelességről van szó, mindig arra gondolunk, és úgy is fogalmazzuk meg, hogy nekem hitelesnek kell lennem. Nekem azt kell mutatnom, azt kell sugároznom. Mindig egyes szám első személyben fogalmazom meg, és hogy én vagyok a cselekvő, rajtam van a hangsúly. És hát kétségtelen, hogy nekem kell ezt tennem, azonban a hangsúlyt most át szeretném tenni, hogy Jézus Krisztus által, az ő szeretetéből leszek én szabad, leszek boldog, lesz bennem evangéliumi öröm, ebből az örömből tudok beszélni, ez ad erőt a nehézségekhez is, belőle beszélek, általa beszélek, ő hozza meg a gyümölcsöket is, ő hozza meg a változásokat is, és innentől kezdve rajtam keresztül megy az Istennek a szeretete, de ő a fővállalkozó, gyakorlatilag én az ő idézőjelben eszköze vagyok, hogy ez rajtam keresztül tudjon áramolni. Ferenc pápa azt is írja, a legjobb motiváció az evangélium hirdetése melletti döntéshez, hogy szeretettel szemléljük, elidőzünk, oldalon és szívvel olvassuk. Ha így közeledünk hozzá, szépsége elképeszt, és minden alkalommal magával ragad. Ezért sürgősen szert kell tennünk a szemlélődő lélekre, amely lehetővé teszi, hogy naponta felfedezzük, olyan kincs leleményesei vagyunk, amely emberibbé tesz, segít, hogy új életet éljünk. Nincs semmi jobb, amit átadhatnánk másoknak. És hogy úgy is felteszi a kérdést, hogy ha valakit nagyon szeretünk, akkor belőlünk fakad az, hogy arról, akit szeretünk, szeretnénk róla beszélni. Gondoljunk valaki, aki szerelmes, és hogy rá gondol, képét nézek, olyan jó róla beszélni. Ha róla kérdezek, látszik, hogy nagyon szívesen beszél róla. De vannak sokszor idős nénikék is, vagy nagymamák is, mint mi nagymamám is, így a vasútállomáson mentünk, mindegy, hogy kiül mellett, akkor is ő az unokám. És büszke vagyok rá, és azt végig kell nézni. És persze egymásnak is, hogy mert neki az fontos, és hogy ezért szívesen és örömmel beszél róla. És azt írja Ferenc pápa, hogy ilyen az evangéliumok a hirdetése is, hogy örömmel beszélek róla, mert számomra fontos, és nagyon szeretem őt. És ha innen kizelítjük meg az egész témát a hitelességben, hogy az az én legfontosabb vágyam, az én vágyam, most nincsenek gyerekek, senki nincs, most velük nem foglalkozok, az én vágyam, hogy az Úr örömében éljek, hogy a remény embere legyek, hogy az ő szeretetéből éljek, hogy ő benne, ő általa erő legyen bennem, hogy a ő forrás legyen számomra, és itt jó értelemben, idézőjelben élvezni akarom az evangéliumot, az Istennek a jelenlétét, a szeretetét, meg az ő hatalmát, amikor róla beszélek. Ez az én igényem, az én legmégső, legbensőbb vágyam, és igazából a hitelességnél nem, hogy másnak mi a jó, nem onnan indulok ki, hanem, hogy nekem mi a jó, amit én már elértem, akkor tudok úgy beszélni róla, hogy neked is lehetséges, és hogy ezért én ennek tiszta szívből tudok örülni, ez nekem erőt ad, és meghívlak téged arra, hogy vagy szenvedsz rengeteget, mint most is szenvedsz saját magadtól, vagy hogy ezt komolyan veszed, és elkezded keresni az Urat. Lehet, hogy ez nem most lesz, majd később, vagy olyan krízis lesz az életedben, amikor ezzel elkezdel foglalkozni, de én ezt adom át, hogy lehetséges ezt megélni, én nagyon örülök neki, nagyon élvezem, elmondom nektek, és aki bújt, aki nem, átteszi, nem veszi, akkor is igazából így kínálom meg őket. És itt, ami nagyon nehéz, persze ez egy komoly munkát is jelent meg a hitben is, hogy az én örömöm az nem tőletek függ. Én az örömömet akarom megosztani, de az örömöm nem attól függ, hogy ti mit szóltok hozzá. Ez igazából a hitelességnek egy nagyon fontos, meg mély kihívása. Az örömöm az Úrban van, Örömet az Úrban keresd, ő majd teljesíti szíved vágyit, ő Zsoltárban is imádkozzuk. Vagy Szent Pál apostol, örüljetek az Úrban, szüntelő, újra csak azt mondom, örüljetek, ember szerető jóságotokat ismerje meg mindenki, az Úr közel van. Vagy a Nehemiás prófétam, örüljetek az Úrban, és ott is, hogy az Úrban való öröm legyen a ti erősségtek. Tehát az öröm, az Úrban való öröm az erőt is jelent. Megfordítva, a szomorúság, a hitetlenség, az elveszi még a jártány erőmet is időnként, mert annyira le tud húzni a szomorúság, meg a feszültség, meg az idegesség. Az öröm pedig erőt ad. És tulajdonképpen látszik, hogy itt nem csak hogy hitelesség, nem hitelesség, hanem itt személyes kapcsolat, az én legmélyebb vágyaim vannak az első helyen, a személyes Isten, az, hogy az örömömet semmi körülmények között nem adom. Ha összedől a világ is, az Úrban való örömet nem adom, mert nem eladó. A szabadságomat nem adom el, nem eladó. És az Úrban való szabadság. És ha ez a legfontosabb számomra, és ez nem önzést jelent, hanem hogy a gyökereken maradok, mint a rádisz, a gyökér, Jézus mondja János evangélium 15. fejezetében, hogy a szőlőtől szőlőveszőről szóló hasonlatban, hogy a rádixon, a gyökéren maradni, a szőlőtől maradni, mert onnan kapok mindent. És akárki akár mit mond, nem vagyok hajlandó a szőlőtőről leválni, mert akkor nekem rossz lesz, és igazából a lényegemet adom el. Tehát ez nem önzést jelent, hogy az én legmélyebb vágyaim, az én lelkéletem, az igényesség magammal szemben, az én keresésem, hanem ez a hitelességnek az alapja. Persze Jézus beszél arról, hogy az életünket adni. És az életet adni nem azt jelenti, hogy a saját életemre, a lényegemre nincs idő. Hanem az életet adni, úgy teszem fel a kérdés, hogy mit jelent a számomra, hogy én élek. Vagy csak vergődök itt az életnek a nagy zivatarában, mit jelent az, hogy élek, és én életet akarok adni. De az, hogy életet tudjak adni, először nekem kell élni, én akarok élni, és itt nagybetűs élekkel, vagyis az Istenben élni, örülni, remélni, bízni, benne élni, és hogy mindenbe bele lehet halni gyakorlatilag, csak hogy mit adok tovább az én halálommal. Arról, hogy milyen szerencsétlen vagyok, hogy én az életemet adom, belekeseredtem én is, az Isten engem is elhagyott, titeket is meg fog verni, mert nem figyeltetek rám, bocsánat, csak egy kicsit most sarkítok, de gyakorlatilag, hogy mi az, amit én továbbadok az életemmel. És ezért az alap, és azért mondom, hogy én vagyok az első helyen, az alap, hogy én élni akarok, az Úrban való élet, azért, hogy ebből az életből tudjak továbbadni másoknak, de a mások nem vevők erre, én az életnek a forrását nem adom fel. Az evangéliumi öröm nem eladó. És ha nézzük Jézusnak a példáját, akkor benne is láthatjuk, vagy rajta is láthatjuk azt, hogy amikor Jézus szeretett, sok mindent tett, csodákat tett, volt, aki ott hagyta, nem bíztak benne, farizeusok vitatkoztak, sok minden volt, de elment, és utána az egész éjszakát Isten imádásában töltötte. Tehát mindig elment imádkozni, és mondhattuk volna azt is, hogy Jézus, ami körülbelül 3 éved van, persze akkor nem tudták az emberek, és hogy Jézusom, ne imádkozzál, éjjel-nappal gyógyíts. Annyi jót tudná tenni, és ő nem csak kísérletezett, hogy valakit meggyógyítottak, az meg volt gyógyulva. Tehát az, ő biztosra ment, és hogy mégis ez volt számára a legfontosabb. Tehát ő is erre példát mutat, amikor arról van szó, hogy a szeretet parancsa, akkor megnézzük Jézusnak az életét, először az atyához menni, vele lenni, vele megbeszélni mindent, ő mint forrás ott van az életében, ez az első és legfontosabb, és ez semmi és senki miatt nem adja fel, és ebből fakad minden küldetése, meg tud tenni nappal, amit tud. És ott is emberek volt, aki hitt, volt, aki nem hitt, ment tovább. Tehát ezzel nem úgy állt meg az, hogy jaj, ma szegény nem hisz, meg gazdag ifjúval mit csinálj, gyerekek, menjetek már utána, vagy én menjek utána, vagy nem ideges érte, elmondta mindent, elmondta, tudott mindent, Jézus ment tovább. És látható, hogy ebben a szeretetben, amikor az Istenhez jobban ragaszkodok, akkor kialakul egy másik képességem, jól tudok elengedni. Vagyis olyan szituációkat, ahol nekem ott nem kell küzdenem, mert nincs értelme, az igazából csak egy játszma, vagy nem tudom, miről szól. De mindig arra engedek el, amikor papi lelkiséget is tanítottam, kispapunak is mindig mondtam, bármilyen nehézség van, hogy az ember azt érzi, hogy szakad össze sok minden munkától, mindig úgy kell elengedni, hogy a hívek felé. Nem azt jelenti, hogy cserben hagyni, hanem hogy nem a híveknek, az embernek az elvárásait, hanem mindig az Istenhez visszatérni. Amikor általa helyreálltam, akkor utána vissza a hívekhez, őket szolgálni, de mindig, amikor szakad valami az életünkben, mindig az Istenhez megyek, tehát úgy szakadjon, hogy az Istenhez ragaszkodom, és a többi szakadjon, utána majd visszatérek hozzá. Ez az evangéliumnak a logikája, és ha Jézustól tanulunk szeretni, akkor az ő élete is példakép számunkra, aki hiteles volt, hogy hogyan kell szeretni, meg hogy mi a lényeg. Ezért gyakorlatilag ennek az előadásnak a lényege, a hitelességnek olyan megkülönböztetése, meg amit nagyon ki szeretnék hangsúlyozni, és úgy is, mint papa, aki már lassan 28 éve, hogy én is megszenvedtem azzal, hogy szeretnék sokat adni, és azt érzem, hogy elfáradok, de mintha másik oldal nem haladna. Én nekem a helyzetem romlik, de ők nem haladnak, és utána pedig akkor most pedig én mindent megtettem. És az alaphelyzet, amit az ember persze elméletben is megtanul meg gyakorlatban, hogy az Istenhez mindig ragaszkodom, mindent megteszek, de ez a ragaszkodás az a fix pont az életemben, a többit meg amit tudok, meg az Isten tud rajtam keresztül, de hogy azt a pontot nem engedem el. És itt mondja Jézus, hogy aki jobban szereti apját, anyját, férjét, feleségét, családját, az nem méltó az Isten országára. Itt jelenti, hogy mindig az Isten az első, hozzáragaszkodom, de a gyakorlatban ez úgy néz ki, hogy mivel hozzáragaszkodom, nagyon sok felesleges kört abba hagyok, nagyon sok aggodalmaskodást, torz szeretetet abba hagyok, és még jobban, szabadabban tudom őket szeretni, úgy, hogy közben bennem is a szabadság, az öröm és a békesség az nől. Tehát ez gyakorlatilag a hitelességnek az alapja, és hát Ferenc pápa írja, az evangelizáláshoz az első motiváció Jézus szeretete, amelyet megkaptunk. A tapasztalat, hogy ő üdvözített minket, arra késztett, hogy egyre jobban szeressük őt. De miféle szeretet az, amely nem érzi szükségét annak, hogy beszéljen a szeretet szeméről, hogy megmutassa, hogy megismertesse. Ha nem érezzük közelségének heves vágyát, meg kell állnunk imádságunkban. Kérjük, térjen vissza, hogy magával ragadjon minket. Szükségünk van arra, hogy minden áldott nap könyörögjünk, kérjük kegyelmét, hogy megnyissa hideg szívünket, és felkavarja langyos és felületes életünket. Nyitott szívben állva előtte, hagyva, hogy szemléljen minket, fel fogjuk ismerni azt a szerető tekintetet, amelyet Natánál fedezett fel azon a napon, amikor Jézus találkozott vele, és azt mondta neki, láttalak a fügefa alatt. Folytatja tovább a Szentlélek ezeket a nagyon mély gondolatokat, de gyakorlatilag ez a lényeg. És a hitelességben benne vagy időnként kemény a szívem, időnként langyos, időnként felborul az értékrendem, arra olyan értelemben, hogy sok minden felszínes dolgot csinálok, a lényegre meg úgy érzem, hogy nincs időm, és hogy mindig visszatérni a gyökerekhez. Emberek vagyunk, ez felborulhat, de hosszú távon ne boruljon fel, vagy ha érzem, hogy valami baj van, akkor nem azt mondom, hogy az Istenben csalódtam, hanem én elszakadtam a gyökerektől, mint szőlő vesző, elszakadtam a tőtől, és eljátszottam 2 hónapig, hogy én vagyok a banánfa, és nem visszamegyek a szőlőtőre, mert ott fogok gyümölcsöt hozni, és ez az alázatosság, és az Úrban hozok majd gyümölcsöt. Hát ezt szeretném átadni, ezeket a gondolatokat, hogy hogyan is éljünk. És még egy idézet, ami Kalkuttai Teréz anyától való, itt zárásként, Teréz anya az ima életről beszél, azt mondja, aggódom, hogy néhányotoknak még nem volt igazi találkozása Jézussal 4 szem közt. Csak te és Jézus. Lehet, hogy elidézünk a kápolnában, de láttad-e már lelki szemeiddel, amint szeretettel rád néz? Valóban ismered az élő Jézust, nem könyvekből, hanem mert vele voltál a szívedben. Hallottad-e már a szeretetteljes szavakat, amelyeket hozzád intéz. Kérd a kegyelmet, ő arra vágyik, hogy megadhassa. Hát ez a hitelességnek az alapja, és az is hozzátartozik, hogy még ezt nem tapasztaltam meg, de tudom, hogy ez a lényeg, és imádkozom érte, és ezt akár el is mondom másoknak. De gyakorlatilag ez a szíve az egész életünknek, nem meg kell játszani magunkat, mint hogy valaki azt gondolja, hogy Jézus sok mindent ígért, de nem adta meg, és én a mundér becsületét megvédem. Jézus nem működik, de én azt hazudom, mintha Jézus jó lenne, és egy idős teológiai tanár mondta, hogy a szűzanya nem szorul rá arra, hogy hazudjunk a nevében. Így Jézus Krisztus sem szorul rá arra, hogy hazudjunk az ő nevében, hanem bízunk abban, ahogyan ő működik bennünk, és akár ott van Ábrahámnak a példája is, aki az Úr ígérte, hogy gyermek születik, pár idősek, a felesége meddő, és Ábrahám pedig azt gondolta, hogy akkor ő ezt úgy külön úton intézi, és a szolgáló leánytól született gyermek, és itt benne van egy emberi lelkület, ami a hiteltelenségnek is az alapja. Az Isten ígért valamit, nem fogja megadni, ezért házilag én megoldom. És gyerek van, minden van, azt mondom, hogy tőle született, hogy valamit mondok, és majd én az Istent fedezek, mert ő ígérget minden, de igazából nekem kell itt állni a sarat, még én felelek az egyháznak a becsületéért, és ezért elkezdek hazudni az Isten nevében, hogy le ne járassa saját magát. Milyen furcsán hangzik így, ez így kimondva, és nem ez kell, hanem hozzá mindig közelebb kerülni. Ez az én életemnek az öröme, ez az első és legfontosabb pont. Az én életem öröme, és logikailag ebből következik, hogy ezt akarom másokkal is megosztani.
1: Szabó József, Miskolc Diósgyőri plébánost hallották.

Van vagy már rég veled. Mesélek a bornak, itt van, hogyha kell. Kezét a kezembe, és én így múlnék el. Vezess, jó uram, ha netán rosszabb útra tévedek. Jó ez a hely,

Mindig itt van, hogyha kell, büszkén búcsút int, mert fia ismét útra kell. Borban él az igazság, ezért én most elmegyek. Messze járok már, idegen földön ébredek, hátam mögött fenyvesek, előttem tengerek. Látogass felém, fiam, ameddig én még itt vagyok. Messzi szép hazám rokon.

0: Itt a Szent István Rádió, Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak.
1: 22 óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
2: Az országgyűlés elrendelte az alaptörvény 17. módosításának sürgős tárgyalását, amelyet a kormány kezdeményezett. Ruf Bálint miniszterelnökséget vezető miniszter 12 pontban foglalt össze a csomag központi elemeit. 12 éves vagy 3 ciklusos időkorlát az országgyűlési képviselőknek, a jelenlegi köztársasági elnök megbízatásának megszűnése, függetlenebb alkotmánybíróság, a 70 éves életkori határ visszavezetése, erősebb bírói önigazgatás, a kúria és az országos bírói hivatal elnökeinek bírók által kezdeményezhető visszahívása, a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal létrehozása, kevesebb sarkolatos törvény, az Alkotmánybíróság hatásköreinek visszaadása, a Költségvetési Tanácsai túljogának eltörlése, a közpénzvédelmének erősítése, a vármegyék visszanevezése megyékre, az önálló szabályozó szervek alaptörvényi szabályainak felülvizsgálata, az önálló országgyűlési őrség megszüntetése, egységes rendészeti igazgatás, sorolta Ruf Bálint. A Tisza minden határt átlép, emberit, erkölcsit, jogállamit, közölte a Fidesz elnöke a Facebook oldalán. A magyar választók nem erre adtak felhatalmazást, ne hagyjuk, fogalmazott Orbán Viktor, jelezze, hogy pártja tüntetés szervez csütörtökön 18 órára a Sándor palota elé. Még Isztambulban is hangosan felnevettek, amikor meghallották, hogy a Fidesz akar tüntetni az alkotmányosság és a demokrácia mellett, közölt a miniszterelnök a Facebook oldalán, mint a tolvaj, aki rendőrért kiállt, így fogalmazott Magyar Péter. Magyar Péter Törökországba utazott a NATO csúcs találkozójára, majd 4 napot még ott tölt a gyermekeivel. Facebook oldalán a kormányfő azt is közölte, távol léte idején Ruf Bálint miniszterelnök helyettes látja el itthoni feladatait. Hazahoztuk az uniós forrásokat, a hazugságokat ezzel kapcsolatban lelepleztük, a korrupció ellenes intézkedéseket és az egyéb szükséges jogszabályokat az országgyűlés elé terjesztettük, jelentette ki a parlamentben napirendelőt Vitézi Dávid. Az építési és beruházási miniszter kiemelte, az Európai Bizottsággal a tárgyalásokat lezárták, a helyreállítási terv szövege végleges. A döntés az Európai Unió tagállamainak pénzügyminiszteri tanácsülésén pénteken várható, és minden jel arra utal, hogy ez pozitív lesz, közölte. Az előző kormány is sokat tett azért, hogy megkapják a magyarok ezeket a forrásokat, ám az ellenzék folyamatosan és alaptalanul feljelentette az országot Brüsszelben, mondta Rétvári Bence, a KDNP frakció vezetője. Van uniós jogcím, amely alatt jogállamnak tekintik Magyarországot és folyósítják a pénzeket, míg egy másiknál nem, ezért nem fizetnek, mondta Tuson Bence. A Fidesz képviseletében felszólalt politikus szerint a Tisza például rábólintott Ukrajna uniós csatlakozására, de sehol nem látni, hogy milyen jogszabályokat fogadott el a kijevi törvényhozás, amelyek a kárpátaljai magyarok számára konkrét előrelépéseket jelentenének. A gazdasági és energetikai miniszter visszahívta Berta Adrient az Exim Bank ZRT és a Mehib ZRT vezérigazgatói tisztségéből, tudatta Kapitány István a Facebook oldalán. A visszahívás valamennyi kapcsolódó vezetői megbízása is vonatkozik, tette hozzá. Megkezdik az ebrendészet országos állapot felmérését, közölt az élő környezetért felelős miniszter a Facebook oldalán. Gajdos László azt mondta, az első lépés után az önkormányzatokkal közösen megpróbálják majd ezeket minél hamarabb korszerű európai telepekké tenni. Májusban a kiskereskedelem forgalmának volumene a nyers adat szerint 3,8, naptárhatástól megtisztítva 4,8%-kal meghaladta az egy évvel korábbit, jelentette a Központi Statisztikai Hivatal. Az élelmiszer és élelmiszer jellegű vegyes üzletekben 3,2, a nem élelmiszer kiskereskedelemben 7,4, az üzemanyagok esetében 8,4%-kal bővült az értékesítés. Az előző havinál 0,7%-kal nagyobb volt a forgalom. Az ipari termelés volumene májusban éves bázison 0,4%-kal csökkent, míg munkanaphatástól megtisztítva 5,4%-kal nőtt, jelentette első becslés alapján a KSH. A két adat közötti jelentős eltérés oka, hogy ebben a hónapban 2-vel kevesebb munkanap volt, mint tavaly. Az áprilisinál 2,3%-kal nagyobb volt az ipari kibocsátás. A héten Budapest 3. és 4. kerületében, továbbá Bács-Kiskun, Baranya, Békés, Borsod-Abaúj-Zemplén, Csongrád-Csanád, Hajdú-Bihar, Heves, Jász-Nagykun-Szolnok, Komárom-Esztergom, Pest és Tolna megyében lesz földi kémiai szúnyoggyérítés, közölte a katasztrófavédelem az MT-vel. A beavatkozás a méhekre nincs hatással, ahogy az emberre és a házi állatokra sem. Végül az időjárásról. Sokat süt majd a nap, de a megnövekedő felhőzetből helyenként újra kialakulhat zápor, zivatar, sokfelé megélénkül, felerősödik a szél. A hőmérséklet a reggeli órákban 12-14, napközben 29-31 fok körül alakul. Híreinket hallották.

0: Pákolic István, üdvözlégy! Üdvözlégy, mennyei tünemény! Tündökölsz az Isten tenyerén. Vert arany, hétlakat, zárt nyitott, örökké sóvárgott, áhított szent fiad marasztját meghoztad. Üdvözlégy, Mária! Spes nostra!
1: Pákolic István, üdvözlégy című versét Nagy Barbara mondta el. Pákolic István József Attila díjas költőíró, pedagógus, Pakson született 1919-ben. 1937 és 42 között a kalocsai tanítóképző diákja volt, szaktanítói és szaktaner képesítést szerzett, Maglódon és Pakson tanított. 1944-45-ben Felső Ausztriában hadifogoly volt, 1965 és 67 között az ELTE magyar szakán tanult. 1968 és 1980 között a Jelenkor szerkesztője volt, 1976-tól az Írószövetség Dél-Dunántúli csoportjának elnöke. Verseit a harmóniára törő lírai realizmus jellemezte, majd az 1960-as évek világkép változása megrendülést, elégikus rezignációt hozott. Igazi hangváltást Koronák című 1974-es kötete jelentett. Kísérletezett a modernizált klasszicizmussal, a szabad verssel, a szatirikus megoldásokkal. Kiemelkedők a gyermek és ifjúkori élményvilágot feldolgozó versei, diákori emlékeit az 1980-as Bögrés diákok című kisregényében írta meg. Gyermekeknek szóló kötetei is megjelentek. 1996-ban hunyt el Pécsett.
2: Közélet. Délelőtti magazin.
3: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztőriporter Sinkovics Andrea. 2026. július 6-a hétfő van. A 200 éves fennállását ünneplő Magyar Tudományos Akadémia a Magyar Tudomány Éve 2025-26 alkalmából elindította a Tudománybarát Település mozgalmat. A mozgalom célja, hogy a települések polgárai a tudományos ismereteket és kapcsolatokat mind jobban felhasználják a maguk, a családjuk és a lakóhelyük javára, a települési közösségek fejlesztésére, hagyományai ápolására és tudománybarát kisközösségeket, társadalmat és nemzetet alkossanak. Műsorunkban kis új szállásra látogatunk. Kérjük, tartsanak velünk!

0: Szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió mikrofonjánál dr. Habil Kovács Tibort, aki a Kisújszálláson működő tudománybarát település helyi munkacsoportjának a vezetője. Korábban már volt egy beszélgetésünk erről a tudománybarát településekről, hogy Kisújszállás is csatlakozott hozzá. Idén 2026. május 29-én pedig a Magyar Tudományos Akadémián megvolt ennek a tudománybarát település mozgalomnak a nyitó konferenciája, ahol Tibor is előadott és bemutatta a kisújszállási példát, gyakorlatot. Ez most a beszélgetésünknek az apropója, de arra szeretnélek kérni, hogy kezdjük a kezdeteknél, tudománybarát település, hogy miért csatlakozott Kisújszállás ehhez, eleve hogyan jutott el hozzád a településhez ez a felhívás, ez a lehetőség.
1: Én is köszöntöm a rádióhallgatókat. Igen, 2025. augusztus 20-án Balatonfüreden az MTA akkori elnöke, már leköszönt elnöke, Frany Tamás hirdette meg ezt a mozgalmat. Széchenyi szellemében, hiszen az akadémia 200 éves fennállásának ünnepe a tavalyi év, illetve az idei év, és ennek kapcsán, hogy a nemzetnagysága a kiművelt emberfők sokaságában látszik, bár én ezt feltételes módba tudnám csak tenni, hogy látszhatna, ha volna, és ennek a szellemében hirdette meg az MTA, hogy igazából szerintem aki nem foglalkozik vele, a legtöbb embernek a tudomány az egy elefánt csontoronynak tűnik, ahogy ülnek benne különböző elvont figurák, és akkor ott valamit vagy kotyvasztanak, vagy írnak, vagy mind a kettő ilyen vagy olyan módon, de igazából nem jut el a tudomány, nem hogy az eredményei, de szerintem még a kérdései sem az emberek legnagyobb részéhez, már ez érdekel ugye akárkit is, vagy bárkit, és ennek kapcsán, hogy ez az információs káoszban, kavalkádban, amit rajtunk van a média zajban, hogy érjen már el a tudomány, vagy szólítsunk meg minél több embert, települést, hiszen ugye alapvetően mégiscsak az emberek településeken élünk, és ennek kapcsán hirdette meg az MTA akkori elnöke a mozgalmat, és hogy a településeket bevonandó, kezdjük el ezt a munkát, és ennek kapcsán, hát Magyarországon ugye van több mint 3000 település, majdnem 3200, mint most a konferencián kiderült, 504 településnek, vagy 502 településnek a vezetőjét keresték meg értelemszerűen. Szerintem olyan annak mentén válogathatott az akadémia, ahol potenciálisan legalább a lakosság nagysága. Tehát nyilván senkit nem kirekesztve, csak van, ahol nehéz ennek teret adni és teret nyerni, és őket megkereste levélben az akadémia elnöke, és ennek kapcsán, ez tavaly októberben történt, és hát körülbelül abban a pillanatban, hogy polgármester úr elolvasta ezt Kisújszálláson, ezt a levelet, ugyan azzal a lendülettel továbbította nekem, mint talán az egyedüli Kisújszálláson élő tudománnyal foglalkozó embernek, akinek szívügye ez, egyébként is, meg amúgy is, és én akkor elkezdtem gondolkodni, felhasználva 10 éves a polgármesteri tevékenységemet, mert ha valamiben, akkor adminisztrációban rémületesen gyenge vagyok és bürokráciában, de felidéztem az emlékeimet, hogy csinálja a jegyző, meg az aljegyző, hogy ennek jogi vagy annak tetsző formája is legyen, úgyhogy én ennek mentén indultam el, mert azt azért jegyezzük meg, hogy Kisújszálláson a tudománybarátság az messze nem most kezdődött. Tehát azért, hogyha tágan tekintjük ezeket a dolgokat, ha már csak az irodalomnál, akkor ott tanított Arany János, ott tanult és érettségizett Móricz Zsigmond, ott született és töltötte gyermekkorát Csukás István, nálunk nőtt fel tőzsgyökeres kisújszállásiként, ott járt általános iskolába, középiskolába, és ott érettségizett Karikó Katalin, és még a jövő reménységei, akik majd pár évtized múlva lesznek Nobel-díjasok, Pardi Norbert, meg Szabó Gábor Tamás is, és még nyilván említhetnénk a mai élők Tóth Albert-től kezdve Duca Lajoson át, akik helyben, illetve a térségben nagyon jó szakembereknek számítanak, tudós embereknek, helytörténésznek, biológusnak. Tehát nálunk már nagyon régen elkezdődött ez, de örültünk neki, hogy ez országosan is így kezdeményezést kapott, illetve figyelmet nyert. És hát én bocsinálta jogászként készítettem szervezeti és működési szabályzatot, készítettem alapítóokiratot, megnéztem, hogy kik lehetnek a potenciális alapítótagok, természetesen a helyi döntéshozók benne kell, hogy legyenek, de mindenki, aki alapvetően a tudomány közelébe kerülhet, iskolaigazgatók, ahogy mondtam, helytörténész, érdeklődők, olyan tanárok, akikről tudtam, vagy megkérdeztem, úgyhogy végül 18-an lettünk alapítótagok, másfél tucat ember, és miután ezeket a jogi háttér anyagokat elkészítettem, utána összehívtam őket, és megalapítottuk ezt a tudománybarát település mozgalmat, a kisújszállási munkacsoportot, és elkezdtük a munkát. Úgyhogy igazából ennek olyan jó visszhangja volt, hogy nyilván ezek folyamatos kommunikációban voltunk az akadémiával, és utána jött egy levél egyszer csak februárban egy településről, Magyarországon szintén egy meghatározó hajdúbihari kisváros, hogy az MTA minket ajánlott jó példaként, jó gyakorlatként, hogy segítenénk-e nekik az ottani munkacsoportot megalakítani, és természetesen segítettem, minden anyagot elküldtem az aljegyző úrnak, illetve minden segítséget megadtam, úgyhogy már a kisújszállási minta kapcsán máshol is van erre példa, illetve mi segítettünk létrehozni az ottani munkacsoportot, és érdekes, hogy mi benne voltunk az első 20 településben, amely megalapította a helyi tudománybarát vagy TUBA munkacsoportját, és mostanra ez oda jutott ez a szám, hogy 62 település. És valóban így zárójeles megjegyzésként egyetértek abban polgármester úrral abban is, hogy amikor az MTA lépcsőn jöttünk lefelé, ő így feltette a kérdést, hogy és vajon a többi 440 polgármester, aki megszólítatott, az hol van? Ők mit gondolnak?
0: Milyen feltételeket kellett teljesíteni kisújszállásnak, hogy csatlakozhasson ehhez a tudománybarát mozgalomhoz?
1: A településekre egyaránt érvényes az, hogy a tudománynak helyt kell adni, a tudományt terjeszteni kell, a tudományt el kell vinni az emberekhez közérthetően, nagyon fontos. Alapvető fontossága az iskolákkal való kapcsolattartás. Nagyon fontos most, hogy a digitális világban az, hát nem tudom, hogy fogalmazzak finoman, a rádióban talán nem is tudom megfogalmazni elég árnyaltan és szofisztikáltan, de most már mindenki hozzászólhat mindenhez, és mindenki szakért mindenben. A futballtól elkezdve a vírusokon át, az oltásokon keresztül, a politikán, a jogon mindenhez mindenki ért. Sokszor magyarul próbálnak írni, de a gondolataikat nem tudják kifejezni. Szóval az álhírek, az áltudományosság, a mindenféle Istentől elrugaszkodott elméleteken keresztül, ezek ellen való küzdelemben, tehát hogy a tudomány eredményeit megismertessük az emberekkel, és a tévhitekkel pedig azért igyekezzünk szembeszállni. Bár ez is relatív, tudjuk, ami 500 éve esetleg azt mondták, hogy akkor tudományosként állították be, de aztán harcoltak ellen, hogy tévhitek, meg tévegés, aztán mostanra bebizonyosodott, hogy igaz, tehát majd 500 év múlva meglátjuk, hogy mi az, ami tévhit, és mi az, ami igaz. Minden esetre az akadémia természetesen fontos elvárás, tehát a tudomány terjesztésén az emberekhez helybe vinni a tudományt, illetve nagyon fontos abszolút a politikamentesség, a pártsemlegesség, az önkéntesség, díjat nem szedünk, tehát teljesen pénz nélkül és mindenféle anyagiaktól mentesen csináljuk, csak is lelkesedésből, helyi lelkes önszerveződésből ezeket a dolgokat, és ez mindenhol elvárás. Tehát ez nem csak kisújszálláson, ez az általános elvárás mindenkivel szemben.

0: Az elmúlt fél évben milyen programokat szerveztetek Kisújszálláson ennek jegyében?
1: Az MTA egyik kezdeményezés, hogy a tudományfáját elültetni a településen. Mi ezt megtettük 2023-ban, tehát mi proaktívak voltunk, akkor elültettük polgármester úrral, aki akkor még nem volt polgármester, Karikó Katalin tiszteletére a hásfát a könyvtár előtt, tehát nekünk már 2023 ősze óta van tudományfája, és hát ennek kapcsán a tavalyi évben volt egy olyan kezdeményezés, nálunk van évtizedek óta egy ösztöndi alapítvány, ami a felsőoktatásban tanuló kisújszállási diákokat támogatja. Annó egyébként még az elmúlt évezredben én is részesültem ebből ösztöndíjból, és most kiterjesztettük az új polgármester javaslatai alapján, jócskán kinyitottuk ezt, úgy hozzájött ehhez még a sportösztöndi, aztán hátrányos helyzetű, de jól tanuló gyerekeknek ösztöndíjat biztosítani, és ami a legnagyobb lépés, én szerintem egyébként is objektíve, meg szubjektíve is, az a kisújszállás kutatója, díj és ösztöndíj megalapítása. Nagyon örülök neki, hogy ezt a kezdeményezésemet, ötletemet elfogadta a polgármester úr és felkarolta, és ő már úgy vitte tovább, hogy erről Karikó Katalint is tájékoztatta, aki teljes mellszélességgel mellé állt, és hát ennek kapcsán tavaly először ezt meg is ítélte a bizottság, az ösztöndíj alapítvány kuratóriuma, és egy debreceni kutató, dr. Vasvári Máriát részesítette ebben, úgyhogy még az is a szépsége a dolognak, hogy novemberben kapta meg Mária ezt a díjat, és hát sikerült megszerveznünk azt, hogy egy női kutató az első női Nobel-díjasunktól, Karikó Katalintól vehette át ezt a díjat, és a vele járó nekünk legalábbis szép összeget. Úgyhogy amit a kutatásokra lehet szánni, fordítani. Amikor állítottuk össze az év elején a rendezvénynaptárat, most talán valami 170 rendezvény van Kisújszálláson, és közvetve vagy közvetlenül abban egy olyan 20-30-ban benne van a tudománybarát település, van, amit magunk főszervezőként, és van, amit társszervezőként. Már azzal kezdtük az évet, az egy erős nyitás volt, hogy januárban van Karikó Katalin születésnapja, és mivel a szombatra esett, előtte pénteken szerveztünk egy tudománykommunikációs ismeretterjesztést és egyben kutatást. Dr. Vasvári Mária volt az, aki ezt a januári rendezvényt megszervezte, és erre a két középiskolánk főigazgatóit, illetve rajtuk keresztül a diákokat invitáltuk meg, úgyhogy 30 fölötti létszám jött össze, leginkább diákok, de ott voltak a tanáraik, főigazgatók, akiket mondtam a tudománybarát település mozgalomnak jó néhány tagja, és hát ez egy kutatás is volt. A gyunktus asszony készített szenzációs feladatokat, ezeket megnéztük, négy csoportra voltunk osztva, eredetileg színekkel elnevezve, de aztán a tudomány objektivitása miatt kérték tőlünk, hogy inkább ABCD legyünk, jó, úgyhogy ez is megtörtént, és utána ezeket, tehát attól kezdve, hogy ki az, akit ismernek kisújszállási kutatóként, hogy milyen témakörök érdeklik őket, milyen súlyozással, ez mind benne volt, úgyhogy erről már készül is egy tanulmány. Úgyhogy reményeink szerint ezt már hamarosan majd a közvélemény elé tárhatjuk, angolul is, és utána magyarul is. És hát ez volt az első rendezvényünk, és utána természetesen volt a Geonight, abban is azt is én már évek óta rendezem otthon. Most ezt kisújszállás kutatója Vasvári Mária szervezte az ottani kolléganőkkel egyetemben, úgyhogy ott pedig geototó volt és szabadulószoba, parádés volt, mi is részt vettünk, 30 perc volt rá, és a kollégámmal 29 perc alatt sikerült megfejteni. Már nem mi voltunk a legjobbak, de legalább kiszabadultunk, úgyhogy már ez is megnyugtatott. A kezdetek kezdetén azért kétségbejtő volt a helyzet, úgyhogy a segítségnyújtást, azt a pici lökést elfogadtuk akkor a hölgyektől. Aztán februárban volt egy orvosi konferencia, amit a Kumánia Gyógyfürdő Kft. Rendezett meg, egyébként egy fantasztikus konferencia volt. Ott is az egyik előadást a tudománybarát település mozgalomról én tartottam ennek az orvos csoportnak. Aztán P-napon is részt vettünk, akkor is ugye bemutatkoztam az iskolákban, a középiskoláinkban, mind a kettőben közösen szerveztük, és ők is ezt már évek óta szervezik, tehát ezt közös szervezésben csináltuk. Aztán ugye ez március 14-e, aztán Süsü családi fesztiválon is tartunk, elsivatagosodás kapcsán játékot, illetve totót, illetve gyerekeknek, hogy mégiscsak gyerekkorba kellene elkezdeni a környezeti nevelést, ami nem nagyon megy, úgy látom, az országban, de hát ha egy-két fecske majd csak csinálja a nyarat, és most minden elismerésem azoknak a kevés iskolának és szülőnek, amelyik valóban komolyan veszi a környezeti nevelést, mert itt megint talán nem is zárójelben, ahogy Ferenc pápa mondta, nagyon meg kellene fontolni laikusoknak és nem laikusoknak is azt

neki egy logót, és nyilván az AI segítségével 4 verziót állítottam elő. Hát suták, de én ehhez nem értek, de így is legalább egyet abból elfogadtunk, úgyhogy hivatalos logónk is van. Ezek is ott szerepelnek, és hát az a jó a kisvárosban, hogy mivel ismerjük egymást, tudjuk, hogy kire miben számíthatunk, és így én is jelzem, meg ők is jelzik, hogy miben lehetne megjeleníteni a tudománybarátságot, vagy a tudománybarátság hol jelenhet meg.

0: A Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei kishújszállás is bemutatkozott a Magyar Tudományos Akadémia Tudománybarát Település Mozgalom konferenciáján Budapesten. Folytatjuk beszélgetésünket dr. Habil Kovács Tiborral, a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem tudományos főmunkatársával, a kishújszállási Tudománybarát Település Mozgalom munkacsoport vezetőjével. A május 29-i konferencián, a Magyar Tudományos Akadémián miről adtál elő, és kik voltak még a települések, akik ott előadtak és bemutathatták a jó gyakorlataikat, illetve hogy ti azokból tudtatok-e tanulni?
1: Délelőtt voltak a plenáris előadások, ez a díszteremben, a meseszép, gyönyörűen felújított díszteremben volt, úgyhogy nekem volt szerencsém, azt hiszem eddig 2 vagy 3-szor adtam elő az akadémián, és innen is nagyon nagy hálás köszönetem professzor dr. Szlávik Jánosnak, aki érdemesnek tartotta arra, hogy engem ott összehozzon tudósokkal, és hogy én előadásokat tarthassak az akadémián, de ez egy

0: más műfaj volt, és a délelőtti plenáris előadások után egy pazar ebédet követően a nagy terembe mentünk át, és ott voltak a települések bemutatkozása. Mindössze 4 települést kértek fel ebből a 62 résztvevőből, de egyébként érdeklődőket, tehát még nem tagokat is meghívtak, és ha jól tudom, akkor 90-en voltunk, úgyhogy az egy elég jelentős létszám. És Tab, Bonyhád, Miskolc, illetve Kisújszállás voltak a bemutatkozók. Hát a 3-ból 2 az egy település kategória, nagyjából Bonyhád és Kisújszállás. Tab az ugye 4000 valahány fővel, az kicsit kisebb, Miskolc meg egyetemváros. Így aztán én azt mondanám, harag, részrehajlás és elfogultság nélkül, hogy szenzációs előadásukat hallottunk mindenki részéről. Lenyűgöző volt mindenki részéről az elkötelezettség, az elhivatottság. Annyira jó látni, amikor vannak emberek, akik olyan terheket hordanak a vállukon, hogy egész közösségeket egymaguk hurcolnak és hordanak. És ők, én nekem úgy tűnt inkább, ők nem is közvetlenül feltétlenül a tudományból jönnek feltétlenül, vagy nem az a mostani elsődleges fonala az életüknek, vagy vonala. Egy szép átfogó városmarketing, település marketing előadásokat hallhattunk, hogy milyen rendezvényeik vannak kultúrával, tudománnyal kapcsolatban. Miskolc egy más kategória, ott az egyetem szemszögén, szemüvegén keresztül láthattuk, és a tudománybarát település mozgalomról, Kisújszállási vonatkozáséről beszéltem én.
1: Tehát akkor ott tulajdonképpen bemutattad ezeket a programokat, az eddigi tevékenységeteket?
0: Bemutattam, igen, egy idővonalon, ahogy megérkezett a levél az MTA elnökétől, a polgármesternek, aki rögtön továbbította nekem, aztán az én szervező munkámat, ahogy felépítettem SMS-től alapítókiraton át, tagok felderítése, utána meghívása, az ülés megtartása, megalakulás, formalizáltuk ezt a tevékenységet, és utána pedig, ahogy a bekapcsolódtunk, illetve magunk kezdeményezzük az éves programokat.
1: És ahogy mondtad, hogy akkor a többi település inkább városmarketing szempontjából adott elő, de tulajdonképpen Kisújszállás településnek a marketingje szempontjából is pozitív hatást generálhat az, hogy a Tubát ti létrehoztátok és működtetitek tartalommal, valódi tartalommal megtöltitek.
0: Így van, ez teljesen nyilvánvaló, ez pontosan így van. Mondom, tehát abszolút elismerve, én úgy éreztem, hogy is az akadémia szelleme miatt is, hogy ott nagyon el akartak mindent mondani. Teljesen érthető módon, tehát ezzel semmi gond nincsen, én úgy érzem, és le a kalappal megsüvegelendő ez az elhivatottság és lelkesedés. Nyilván 10 percbe vagy 15 percbe belesűrítve az ember mindent szeretne elmondani a településéről. Azért az nem egy mindennapi lehetőség, hogy a Magyar Tudományos Akadémián beszélhetsz a településedről. És én meg is értem, hogy minél többet ebbe beletenni. Én igyekeztem, mert én azt tanultam életemben, hogy amit kérnek, azért arra koncentrálj. Tehát én arra igyekeztem koncentrálni, de nekünk csak a tudomány kapcsán van, és most tényleg minden szerintelenség nélkül egy 10 000 fős kisvárosnak, hogy szerintem ez párját ritkítja. Nyilván ez véletlenek sorozata is lehet, de a tudatosságnak is mellette kell lenni. Tehát ez teljesen biztos.
1: Ahogy már említetted a beszélgetésben, hát Karikó Katalin nevét már mindenki ismeri, és ismerheti is, mint az első magyar Nobel-díjas nőt, aki Kisújszállásról származik, és azért készítettetek ti is egy fotót, ami tulajdonképpen a város marketinghez is hozzájárul.
0: Igen, ez pontosan így van. Még volt egy olyan lehetőség a délelőtti plenáris előadások után, és az ebéd előtt vagy helyett, és a délutáni szekció előtt, ahol a délutáni szekcióban mi voltunk, ugye mi adtunk előtt a 4 település, hogy egy kiállítást megnézzünk ott, egy szakszerű, nagyon profi vezetés mellett nézhettük meg, a Szózat kéziratától kezdve Széchenyinek a művét, tehát olyan műveket, olyan eredeti kiadásokat, akár néhány papírlapot, de könyveket, eredeti nyomtatványokat, hogy a hideg futkos az ember hátán, és nyilván ott van kiállítva Karikó Katalinnak is, amit ugye az akadémiának ajándékozott az eredeti Nobel-díj, az érem és az oklevél is, úgyhogy természetesen hát kisújszállásiak szerintem eléggé el nem ítélhető módon kicsit álságos lett volna, és álszerénység, ha úgy megyünk el emellett, hogy nézzétek, ott van, és akkor jó, menjünk tovább. Tehát nyilván polgármester úr pedig a kommunikáció területéről jön, úgyhogy meg a marketing, úgyhogy ő ezt teljesen érthető módon használja és alkalmazza, és hát az a nagyon jó ebben, hogy kiváló kapcsolatot ápol a polgármester úr és Karikó Katalin, úgyhogy ez nem egy olyan dolog, hogy mi arcátlanul felhasználjuk ezeket a dolgokat, hanem ezek mondjuk úgy, hogy teljes jóváhagyással is történnek.
1: Említetted a fiatalokat, hogy diákokat céloztok meg, hogy kifejezetten ők a célcsoportotok egyébként?
0: Én igazából azt mondanám, hogy mindenki a célcsoport. De ugye az időből, a korból, a korosztályokból fakadóan én nagyon örülök, hogyha a szenior korosztály vagy szenior plusz korosztály jön el, vagy a középkorúak, de igazából, hogyha akarunk jövőt magunknak, és legalább ilyen jövőt, de talán még egy kicsit jobbat is, mert emberek vagyunk, álmodunk mindig, és akár egy jobbat is álmodhatnánk, hogyha azt cselekvő módon akarnánk megvalósítani, tetszik, nem tetszik, a fiatalokra kell ezt valahogy bízni, és minél hamarabb meg kell őket fogni, én úgy érzem. De szerintem mindenben így van, tehát az olvasást, ha a gyereknek nem mesélnek, onnan el is van kapálva a dolog a jövőre nézve. Nem olvasnak neki, nem beszélgetnek vele, Magyarország pedig ugye a 7 perces gyerekek hazája, tehát azért volna mit tanulni, meg volna mit egy kicsit felzárkózni, bár ez nem az én szakterületem, de ez jó pár évvel ezelőtt meghűlt a vér bennem, amikor ezt olvastam, hogy naponta egy átlag magyar családban átlagosan egy gyerekkel hetes percet beszélgetnek, foglalkoznak a drága szülők, azért az egy kicsit szerintem, és ez egy átlag. Tehát, hogy ez nem tudom azóta mennyit változott, lehet, hogy ez már 7 óra hossza, tehát akkor visszavontam ezt a kijelentésemet, de nem gondolnám. És hát őket kell megfogni, és az iskolának ebben nagy szerepe van, nem levéve a kedves szülők válláról a felelősséget, mert azért alapvetően mégiscsak az ő elsődleges felelősségük lenne az, hogy értelmes, nyílt szívű és tekintetű fiatalokat neveljenek, de az iskolának is meghatározó szerepe, és hát kiváló kapcsolatokat ápol a város, illetve én magam is a két középiskolai főigazgató úrral, ők vevők erre, és hát ők is érzik a maguk felelősségét, meg szerintem az, hogy az ő nevük, meg Isten nevének a dicsőségére is, hogy a fiatalokat be kell vonni, és ezért volt ez a január közepi már általam említett beszélgetés, kutatás is nagyon fontos, mert igen, elmondták a diákok, hogy mire lennének kíváncsiak. A mentális betegségektől kezdve a daganatos betegségeken át, a környezetvédelmen át nagyon sokat felsoroltak, mi ezt táblázatba szedtük, és ez szerint szeretnénk menni. És azért van például most ez az elsivatagosodás is. Tehát, hogy ez nálunk, különösen Magyarországon, és azon belül különösen az Alföldön, és még ezen belül különösen a Nagykunságban, tehát tragédia, és hogy ennek kapcsán, úgyhogy ezért igyekszünk, és szeretnénk minden fórumon megszólítani őket. Van már új jelentkezőnk is, város egyik köztiszteletben álló fiatal orvosa, házi orvosa, tehát ő rajta keresztül majd igyekszünk az orvoslást is behozni. Ne legyünk szemellenzősek, a kapcsolatokon nagyon sok múlik. Mindenkinek a személyes kapcsolatán, ki kit ismer, a tudomány, a szakma, a gyakorlat területéről őket be kell hozni, be kell vinni az iskolába, és ott a diákok által kiválasztott témákban, ami őket érdekli, beszélni. És nem csak beszélni, hanem úgy, ahogy őket érdekli. Egyébként szerintem ez a legnehezebb. Viszont az nagy örömmel szolgált, hogy mint kiderült, nem elég a digitális tartalom, nagyon fontos a személyesség. Nem megy az sem, hogy egy sablonra mindenki, tehát ez a one size fits for all, tehát hogy ez az egy méret mindenkire, ez itt nem megy, ez teljesen biztos. És a csoportokból is nagyon jól kijöttek, hogy kit mit érdekel, tehát voltak társadalomtudomány, orientáltság, természettudomány, és mindegyik érdeklődési területet másként kell megszólítani.
1: Igen, pont ezt akartam még mondani, hogy mégis a tudománynak nagyon sok területe van, tehát hogy ez arra kell fókuszálni, ami tényleg itt a fiatalokat, vagy a helyieket érdekli, itt most jelenleg Kisújszállás esetében.
0: Így van, pontosan így van, tehát nekünk ezt monitorozni kell, folyamatosan érzékelni, hogy mi az, amire szeretnének fókuszálni, mi az, ami érdekli őket, és nagyon fontosnak tartom, hogy hiteles, jó nevű embereket vonjunk be. És én úgy gondolom, hogy azért én is ismerek jó pár embert, aki azt mondja, hogy itt van a tudása, és mégsem úgy hasznosul feltétlenül a köz érdekében, ahogy annak kellene, vagy ahogy ő szeretné. És szerintem jó páran vannak, akik megmozdíthatóak, hogyha jön az a kérés, hogy akkor most szeretnénk, ha jönnél.
1: Igen, és még végül erre a személyességre reagálva, hogy gondolom az azért is fontos a diákoknak is, hogy ők tudjanak kérdezni, mert ugye egy monitortól nem tudnak kérdezni.
0: Így van, pontosan, és én azt már egyetemi oktatói évszázadaim alatt is szomorúan tapasztaltam, hogy én nekem már szinte sokszor provokálni kellett őket, aztán akikkel több évig voltam együtt, örömteli fejlődés ment, tehát eleve volt, aki mehet kérdezni, de ez nagyon kevés. Én úgy gondolom, hogy még mindig nem sikerült 30x év után nagyon sok helyen oda eljutni, hogy partnernek tekinteni a diákot, és hagyni kérdezni. Nem győztem mondani a hallgatóimnak, hogy mikor ezzel kezdték, hogy tanár úr, ez hülye kérdés lesz. Mondom, ezzel ne kezdjem, mert nincs hülye kérdés. Tehát azért vagyunk ott, és különösen már egyetemen felsőoktatásban, hogy kérdezzünk és vitatkozzunk. Győzzük meg egymást is, hogyha meggyőzzük egymást, az nagyon jó. És lehetnek eltérőek a véleményeink. Virágozzék 100 virág.

0: Ahogy már fogalmaztunk, tehát ez, hogy a kisújszállásról létrejött a Tudománybarát Települések Mozgalom, csatlakoztatok ehhez a mozgalomhoz, a város marketing szempontjából és a város jövője szempontjából is fontos. A város vezetése, a polgármester úr, akkor gondolom támogat benneteket, hogyan fogadta ezt az egész kezdeményezést?
1: Azt hiszem, itt ragadtuk meg a lényeget, hogy marketing szempontból nagyon fontos, de a város jövője, ami mindennél fontosabb, mert nincs más esélyünk, én úgy gondolom, tehát lehet itt azon vacillálni, meg Facebook posztokat kiírni, hogy de teremtsen a polgármester munkahelyeket, ez a világ nem így működik már, fel kéne ébredni, tehát a legtöbben benne ragadtak a 70-es években is, azt hiszik, hogy azokkal a módszerekkel, azzal a tudással ráadásul most lehet, bár nem lehet. Nem lehet, a tudás naponta változik egyre gyorsuló ütemben, ezt kellene felfogni, de hát magyarok vagyunk, a tanult tehetetlenség és az, hogy jaj, ha rossz is, akkor is inkább nem változtatunk, mert azt legalább ismerjük, így nehéz előre jutni, de polgármester úr és a város vezetés ezt felismerte, amellett, hogy ezt is, bocsánat, már megint annyi minden felötlik bennem, meg így a gondolatok, ahogy egymásba öltik, hogy arról beszélünk mindig, hogy akár az ország, de egy-egy térség, azon belül különösen nagykunság, hogy erőforrás hiányos. Nem így van. Amit mi is kutatásokat csinálunk, egyre világosabb, hogy egyáltalán nem erőforrás hiányos, nem tudja az ott lakó nép rendesen ezeket az erőforrásokat kihasználni. A legnagyobb gond a humán erőforrásokkal van. Igen, a humán erőforrásokkal. És utána majd ezután jöhet a kövezés. Úgyhogy polgármester úr ezt és a városvezetés ezt nagyon fontosnak tartja, és ahogy mondom, nyilván a marketing ma minden, tehát sokszor ma már a terméket eladni fontosabb, mint maga a termék, pedig ez nem így kéne, hogy legyen, de itt abszolút az működik, hogy a város jövője, és az nem lehet más, csak a tudás. És most itt senki ne csak az akadémikus tudásra gondoljon, de arra is. Azért most már, ha csak a mezőgazdaságra gondolok, mert nálunk azért az elég hangsúlyos, aki még mindig ott tart, hogy majd nagy táblás, kukorica, meg búza, meg mit tudom én, feldolgozatlanul csak learatva, majd abból megélünk, nagyon rosszul gondolja. Tehát, hogy ezeket a tudást, akár a precíziós mezőgazdaság 3.0, 4.0, de mondhatnék bármit a vízgazdálkodástól kezdve, az egészséges életmódon át, a termálvízig, a gyógyvízig, és így tovább a klímaváltozásig, új kártevők megjelenéséig, a városokon belül, hogy most is szentségtörést követek el, hogy minél kevesebb legyen az aszfalt, minél több aszfaltot feltörni, valódi városközpontokat, hogy a hőszigeteket minimalizálni, hogy kisújszálláson is, ahogy átmegy a négyes, hogy egyszer, én nekem ez az álmom, hogy egy normális városközpontot, ahogy ezt már akár Kopenhágában Jangél megcsinálta évtizedekkel ezelőtt, hogy amit régen lebetonoztak, hogy az autóké legyen, vissza kéne adni az embereknek a város, nem az autóknak építeni. Felejtsük már el ezt az amerikai őrületet. És igenis, kisújszálláson is. Én ezt megmondtam is most a rádió nyilvánossága előtt, hogyha ez elhangozhat. A Rákóczi utca, a Szabadság utca és a Piac utca között lezárni, teljes mértékben kitiltani a forgalmat, feltörni az aszfaltot, és élhető közösségi térré tenni, ahol sétálni lehet, kerékpározni lehet, ahol az emberek találkozhatnak. Ráadásul több iskola is van, tömény életveszélyben vannak a gyerekek, kamionok száguldoznak, motorosok száguldoznak, aranyifjak száguldoznak a luxus autóikkal, amikor ők úgy gondolják. Nem gondolom, hogy ennek a pár tucat embernek az érdekei fontosabbak, mint több száz emberé, és különösen abban a gyerekeké. Valamint az ott lakóké, tehát, hogy folyamatos zajterhelés, rezgés, pollenek, por, én nem tudom micsoda, a teherautók, a közlekedés által, el se lehet mondani, hogy mennyi kár okozás folyik, és nem csak Kisújszálláson, hanem sok más településünkön is. Ugye amikor régen annak örültek, hogy attól fejlődik a település, ha majd jön be a forgalom, hát most ennek elértük az ellenkezőjét. Szóval, hogy ezek eljussanak az emberekhez, nyilván itt a divatos érzékenyítés szükséges, el kell mondani nekik, el kell magyarázni, hát ha 151 ére megértik, és így tovább, tehát ezek nagyon fontosak is. Én úgy gondolom, hogy a nyilván anyagiakból mindig hiányt szenvedünk, de már az erkölcsi támogatás is az egy nagyon fontos dolog, úgyhogy ezt a város vezetése részéről abszolút érzékeljük, és úgy, hogy a kölcsönös előnyök alapján. És hát ugye nyilván itt még a marketingben mindig csak azt értjük az átlag tudásban, hogy hát akkor mi kerül ki a Facebookra, az Instagramra, akár a médiába, én nem tudom. Azért ne felejtsük el, hogy mi amellett, hogy kutatunk, és ugye itt kifejezetten Vasvári Mária kolléganőmre is most rá, magamra gondolok, hogy mi angolul és magyarul cikkeket jelentetünk meg, kutatási eredményeket jelentetünk meg, konferenciákra járunk itthon és külföldön, és mi is végezzük a marketinget. Tehát ez is egy marketingje a városnak, amit mi a tudományon keresztül művelünk.
0: Kisújszállásról, mint a tudománybarát település mozgalom tagjáról, küldetéséről beszélgettünk dr. Habil Kovács Tiborral, a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem tudományos főmunkatársával, a Kisújszállási Tudománybarát település munkacsoport vezetőjével.

0: Kedves hallgatóink, elhangzott a közélet. További tartalmas rádiózást kíván a szerkesztő riporter Sinkovics Andrea.
1: Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja.
2: 23 óra.
1: Hírek a Szent István Rádióban.
3: Megáldotta a sírok kőkútpusztán található felújított Szent László kápolnát Ternyek Csaba egriesek szombaton. A Szent Misén azért is hálát adtak, hogy 30 évvel ezelőtt felépítették ezt a templomot 174 kőkútpusztai lakos kérésére. Vasárnap aztán Bánhorváti és Tája településeken mutatott be Szent Misét a főpásztor, hiszen ezeken a helyeken is felújították a templomokat a közelmúltban. A megújult templomban nem feledkezhetünk meg arról, hogy az igazi templom a hívő emberek közössége, mutatott rá Ternyák érsek. Az országgyűlés elrendelte az alaptörvény 17. módosításának sürgős tárgyalását, amelyet a kormány kezdeményezett. Ruf Bálint miniszterelnökséget vezető miniszter 12 pontban foglalt össze a csomag központi elemeit. 12 éves vagy 3 ciklusos időkorlát az országgyűlési képviselőknek, a jelenlegi köztársasági elnök megbízatásának megszűnése, függetlenebb alkotmánybíróság, a 70 éves életkori határ visszavezetése, erősebb bírói önigazgatás, a kúria és az országos bírói hivatal elnökeinek bírók által kezdeményezhető visszahívása, a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal létrehozása, kevesebb sarkolatos törvény, az Alkotmánybíróság hatásköreinek visszaadása, a Költségvetési Tanácsújtó jogának eltörlése, a közpénzvédelmének erősítése, a vármegyék visszanevezése megyékre, az önálló szabályozó szervek alaptörvényi szabályainak felülvizsgálata, az önálló országgyűlési őrség megszüntetése, egységes rendészeti igazgatás, sorolta Ruf Bálint. A Tisza minden határt átlép, emberit, erkölcsit, jogállamit, közölte a Fidesz elnöke a Facebook oldalán. A magyar választók nem erre adtak felhatalmazást, ne hagyjuk, fogalmazott Orbán Viktor, jelezze, hogy pártja tüntetés szervez csütörtökön 18 órára a Sándor palota elé. Még Isztambulban is hangosan felnevettek, amikor meghallották, hogy a Fidesz akar tüntetni az alkotmányosság és a demokrácia mellett, közölt a miniszterelnök a Facebook oldalán, mint a tolvaj, aki rendőrért kiállt, így fogalmazott Magyar Péter. Magyar Péter Törökországba utazott a NATO csúcs találkozójára, majd 4 napot még ott tölt a gyermekeivel. Facebook oldalán a kormányfő azt is közölte, távolléte idején Ruf Bálint miniszterelnök helyettes látja el itthoni feladatait. Hazahoztuk az uniós forrásokat, a hazugságokat ezzel kapcsolatban lelepleztük, a korrupció ellenes intézkedéseket és az egyéb szükséges jogszabályokat az országgyűlés elé terjesztettük, jelentette ki a parlamentben napirend előtt Vitézy Dávid. Az építési és beruházási miniszter kiemelte, az Európai Bizottsággal a tárgyalásokat lezárták, a helyreállítási terv szövege végleges. A döntés az Európai Unió tagállamainak pénzügyminiszteri tanácsülésén pénteken várható, és minden jel arra utal, hogy ez pozitív lesz, közölte. Az előző kormány is sokat tett azért, hogy megkapják a magyarok ezeket a forrásokat, ám az ellenzék folyamatosan és alaptalanul feljelentette az országot Brüsszelben, mondta Rétvári Bence, a KDNP frakció vezetője. Van uniós jogcím, amely alatt jogállamnak tekintik Magyarországot és folyósítják a pénzeket, még egy másiknál nem, ezért nem fizetnek, mondta Tuson Bence. A Fidesz képviseletében felszólalt politikus szerint a Tisza például rábólintott Ukrajna uniós csatlakozására, de sehol nem látni, hogy milyen jogszabályokat fogadott el a kijevi törvényhozás, amelyek a kárpátaljai magyarok számára konkrét előrelépéseket jelentenének. A gazdasági és energetikai miniszter visszahívta Berta Adrient az Exim Bank ZRT és a Mehib ZRT vezérigazgatói tisztségéből, tudatta kapitány István a Facebook oldalán. A visszahívás valamennyi kapcsolódó vezetői megbízása is vonatkozik, tette hozzá. Megkezdik az ebrendészet országos állapot felmérését, közölt az élő környezetért felelős miniszter a Facebook oldalán. Gajdos László azt mondta, az első lépés után az önkormányzatokkal közösen megpróbálják majd ezeket minél hamarabb korszerű európai telepekké tenni. Májusban a kiskereskedelem forgalmának volumene a nyers adat szerint 3,8, naptárhatástól megtisztítva 4,8%-kal meghaladta az egy évvel korábbit, jelentette a Központi Statisztikai Hivatal. Az élelmiszer és élelmiszer jellegű vegyes üzletekben 3,2, a nem élelmiszer kiskereskedelemben 7,4, az üzemanyagok esetében 8,4%-kal bővült az értékesítés. Az előző havinál 0,7%-kal nagyobb volt a forgalom. Az ipari termelés volumene májusban éves bázison 0,4%-kal csökkent, míg munkanaphatástól megtisztítva 5,4%-kal nőtt, jelentette első becslés alapján a KSH. A két adat közötti jelentős eltérés oka, hogy ebben a hónapban kettővel kevesebb munkanap volt, mint tavaly. Az áprilisinál 2,3%-kal nagyobb volt az ipari kibocsátás. Végül az időjárásról. Sokat süt majd a nap, de a megnövekedő felhőzetből helyenként újra kialakulhat zápor, zivatar, sokfelé megélénkül, felerősödik a szél. A hőmérséklet a reggeli órákban 12-14, napközben 29-31 fok körül alakul. Híreinket hallották.
4: Együtt éjfélig.

Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória hétfői adásunk tartalmából.

Jézus igája a szeretetből fakadó önátadás, Leó pápa vasárnapi úrangyalaimája. 14. Leó köszöntései az úrangyala elimádkozása után, ima Venezueláért. Leó pápa Castel Gandolfóba érkezésekor üdvözölte az egybegyülteket. 14. Leó levele az Amerikai Egyesült Államok megalapításának 250. évfordulója alkalmából.

0: Jézus igája a szeretetből fakadó önátadás, Leó pápa úrangyala imája. Osztozzunk Krisztus életében egészen a keresztig, amely egy édes teher, hiszen az Úr soha nem hagy bennünket magunkra, a legsötétebb pillanatokban sem buzdított rá 14. Leó pápa vasárnap délben az úrangyala elimádkozása előtt mondott beszédében. A pápa katekézisének középpontjában a Jézus által nekünk ajándékozott isteni bölcsesség állt, amelynek szíve az alázatosság, a mindenki iránt lángoló szeretet. Kedves fivérek és nővérek, szép vasárnapot kívánok, köszöntötte 14. Leó pápa a vatikáni apostoli palotában lévő dolgozószobája ablakából a Szent Péter téren összegyűlt mintegy 18 ezer hívőt.
1: Il Vangelo della liturgia odierna ci invita a condividere la lode che Gesù eleva al Padre, Signore del cielo e della terra.
0: Az évközi 14. vasárnap evangéliumi szakasza arra szólít minket, hogy osztozzunk abban a dicsőítésben, amellyel Jézus az Atyához fordul, aki a mennynek és földnek ura. Kezdte beszédét a Szent Atya, majd rámutatott, hogy Isten fia, aki emberré lett, úgy nyilvánítja ki szeretetét, hogy minden teremtményt bevon ebbe a hálaadásba. Ennek a közvetlen és örömteli gesztusnak az egyszerűsége megfelel Isten stílusának, aki a kicsinyeknek szereti kinyilatkoztatni magát, miközben rejtve marad a bölcsek és okosak előtt. Ez utóbbiak ugyanis annyira el vannak telve saját elveikkel, hogy nem ismerik fel Krisztus jelenlétét, a messiást, aki meglátogatja népét. Az emberi bölcsesség így kevésséggé válik, a tanítás pedig önteltséggé silányul. Isten igazi bölcsessége viszont a test alázatosságában nyilvánul meg, és tanítása azokhoz szól, akik leginkább fáradoznak. Jöjjetek hozzám mindnyájan, akik elfáradtatok, mondja az Úr. Jézushoz menni azt jelenti, hogy viszonozzuk a szeretetét, és osztozunk életében egészen a keresztig, mint ahogy ő maga magyarázta el nekünk. Ha valaki utánam akar jönni, tagadja meg magát, vegye föl keresztjét, és kövessen engem. Idézte Máté evangéliumának szavait a Szent Atya.
1: Proprio il dono di sé per amore e il gioco di Gesù, cioè la sintesi del suo insegnamento.
0: Éppen ez a szeretetből fakadó önátadási Jézus igája, vagyis tanításának összefoglalása, bölcsességének középpontja, szíve, amely a mindenki iránti szeretettől lángol. Leó pápa feltette a kérdést, hogyan lehet könnyű és édes a kereszt terhe? Válaszában megállapította, hogy ennek egyetlen egy oka van, mégpedig az, hogy a keresztet az Úr viszi elsőként és mindannyiunkkal együtt, anélkül, hogy valaha is magunkra hagyna minket abban, ami lesújt bennünket. Igazi mesterként Jézus magára vállalja a gonosz által megsebzett emberiséget, hogy gondoskodjon róla. Az ő általa nekünk ajándékozott bölcsesség tehát az üdvösség hirdetése, az ő igája emel fel minket minden elesettségből. Krisztus nyomdokaiba lépve utunk tehát nem egy megfeszítő aszkézis, önmegtartóztatás, hanem a szabadság iskolája, amely komolyan veszi a történelem drámáját, és mindig megvilágítja annak értelmét, főleg a legsötétebb pillanatokban, mutatott rá katekézisében Leó pápa, hangsúlyozva, hogy a rossz valójában csak Jézus keresztjében nyer megváltást, csak Jézus kínszenvedésében talál vigaszt, és megváltást halandó fáradtságunk. A rabszolgaságban Krisztus a felszabadítás. A háború csapásai alatt Krisztus a remény. A bűn órájában Krisztus a megbocsátás. Ez az igazi bölcsesség, vagyis az az út, amelyen együtt szeretnénk járni, tanítványként egyesülve az ő nevében. Jézus testvérünké válva, fiúként tanítja ezt nekünk.
1: Con la forza dello Spirito Santo, egli stesso manifesta la Chiesa, la verità di Dio e dell'uomo.
0: A Szentlélek erejével ő maga nyilvánítja ki az egyháznak Isten és az ember igazságát, mert nem ismeri a fiút senki más, csak az atya, s az atyát sem ismeri más, csak a fiú, és akinek a fiú ki akarja nyilatkoztatni. Emlékeztetett az evangéliumi szakasz szavaira Leó pápa, majd beszéde végén hálát adott az Úrnak irántunk való szeretettel teli bizalmáért, kérve Mária a béke királynőjének közbenjárását az egyház és az egész világ javára.
1: Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
2: Amen.
1: Amen.
0: 14. Leó pápa köszöntései az Úrangyala elimádkozása után. A Szent Atya mindenek előtt kifejezte reményét, hogy a csütörtökön az oltár dicsőségére emelt vietnámi pap közbenjárása támogatja majd az evangélium üldöztetéstől szenvedő munkásait, majd imáiról biztosította a földrengés által sújtott Venezuela népét. A vasárnap déli Úrangyala imádság után Leó pápa utalt rá, hogy július 2-án a vietnámi Thach Sai kegyhelyen boldoggá avatták Francis Xavier Truong Bu Diep papot, akit 1946-ban a hit iránti gyűlöletből gyilkoltak meg.
1: In un contesto di prevaricazione di violenza si pose come difensore dei diritti della gente.
0: A hatalmi visszaélések és az erőszak közepette a vietnámi atya az emberek jogainak védelmezőjeként lépett fel, és nem hagyta cserben plébániája híveit. A pápa annak a kívánságának adott hangot, hogy az új boldog közbenjárása és imádsága támogassa az evangélium munkásait, akik ma is üldöztetésnek vannak kitéve. A pápa szeretettel köszöntötte a Szent Péter téren összegyűlt híveket, először portugál nyelven a braziliai zarándokokat, majd spanyolul a venezuelai Mérida egyetemének kórusát.
1: Recuerdo siempre mis oraciones a las víctimas del terremoto y a todo el pueblo venezolano, que el Señor lo sostenga en este momento tan difícil.
0: Biztosította őket, hogy imáiban mindig megemlékezik a földrengés áldozatairól és az egész venezuelai népről. Azért fohászkodott, hogy az Úr adjon nekik erőt ebben a nehéz időszakban. 14. Leó pápa ezután a lengyel csoportokhoz fordult. Üdvözölte a kapucinus kisebb testvérek krakói provinciájának újonnan felszentelt papjait, a Loci érsekség gyermekkórusát, akiket segédpüspökök kísér, valamint a legnyicai egyházmegye csoportját. Végül a Szent Atya a Komói tó partján lévő Bellagio fiataljait és a Jubileum nevű szicíliai kórus tagjait köszöntötte, majd mindenkinek szép vasárnapot kívánva búcsúzott el a hívektől. XIV. Leó Castel Gandolfóba érkezésekor üdvözölte az egybegyűlteket. Vasárnap a Róma délkeleti részén fekvő Castel Gandolfóba érkezve 14. Leó pápa röviden megjelent az apostoli palota erkélyén, hogy üdvözölje a Piazza della Libertán összegyűlt híveket. Megköszönte nekik a szeretetteljes fogadtatást, és megerősítette a testvériség fontosságát. Az apostoli palota erkélyéről lelógó transzparens Leó pápa érkezését jelezte a Castel Gandolfói téren összegyűlt híveknek. A szombati lampedúzai apostoli útja és a július 5-i Szent Péter téri úrangyala imádság után 14. Leó délután az olaszországi Láció régióban található településre, a pápák nyári rezidenciájára utazott. Július 27-éig, hétfőig itt tölti pihenő időszakát, amint azt a pápai ház prefektúrájának közleménye is ismertette. Rezidenciája erkélyéről a pápa néhány szóval viszonozta a helyi közösség örömét, amely izgatottan várta a hagyományos júliusi tartózkodását, egy hónapot, amelyet általában a szokásos kötelezettségeitől mentes pihenésnek szentel. Jó estét, Castel Gandolfo, hangzottak Leó pápa első szavai. Köszönöm, nagyon örülök, hogy itt lehetek közöttetek, és a következő heteket egy kis pihenéssel, imával, olvasással és remélhetőleg egy kis sporttal tölthetem itt Castel Gandolfóban. Találkozni mindig fontos pillanat, és örülök, hogy mindannyian itt vagytok. Köszönöm a fogadtatást, és köszönöm, hogy testvérek vagytok. Miközben a hívek üdvözlünk éjjelzéssel, és tapssal fogadták a Szent Atyát, Leó pápa áldását adta, mondván, hogy újra találkoznak majd a vasárnapi úrangyala imádságon, és talán néhány más alkalommal is. Biztosíthatlak benneteket, hogy mindig imádkozom értetek, de különösen az elkövetkező hetekben. Isten kísérjen mindig benneteket. Leó pápa köszöntötte a villanovai Szent Tamás templom plébánosát és közösségét is, ahol 2025. július 13-án szentmisét celebrált. A pápa a pihenő időszaka során minden általános, valamint magán és különleges audienciák szünetelnek. Az általános audienciák augusztus 5-én szerdán folytatódnak. Július minden vasárnapján az úrangyala imádságra a Castel Gandolfóban található Piazza della Libertà, a Szabadság téren kerül sor. A 14. Leó levele az Amerikai Egyesült Államok megalapításának 250. évfordulója alkalmából. Leó pápa imádkozik minden amerikaiért július 4-ére az Amerikai Egyesült Államok alapításának 250. évfordulója alkalmából küldött levelében. Annak a reményének ad hangot, hogy 1776 szelleme továbbra is reményre és egységre ösztönöz, miközben az Amerikai Egyesült Államok a jövő felé halad. Leó pápa levele elején szívből gratulál minden amerikainak a függetlenségi nyilatkozat aláírásának 250. évfordulója alkalmából. Ez az évforduló az Amerikai Egyesült Államok történetének meghatározó pillanatára 1776. július 4-ére utal, amely kitartó hangot adott a szabadság, az egyenlőség, a boldogság keresése, az igazságosság és a demokratikus önkormányzás eszméinek. A pápa felidézi, hogy 2,5 évszázadon át amerikaiak nemzedékei dolgoztak együtt ezen elvek továbbvitelén, áldozatvállalás, szolgálat, innováció és polgári részvétel által. Ez az évforduló nem csak a nemzet figyelemre méltó útjának megünnepléséről szól, hanem arról is, hogy elgondolkodjunk azon a felelősségen, amelyet e haza fiai és lányai egymás, valamint a ma formálódó nemzet örököseivé váló nemzedékek iránt viselnek, figyelmeztet Leó pápa. Ezen alapelvek közül a legbecsesebb a vallásszabadság, minden ember joga a lelkiismerete szerinti vallásgyakorláshoz és a vallás nyílt gyakorlásához, kényszer és félelem nélkül. Ezen évforduló megünneplésekor fontos felismerni, hogy a vallásszabadság régóta központi szerepet játszik az amerikai ígéretben, védve mind az egyéni méltóságot, mind a sokszínű lakosság békés együttélését. Ugyanez a szabadság tette lehetővé a katolikus egyház számára, hogy gyökeret eresszen és virágozzon az Egyesült Államokban, nem csak saját tagjai, hanem az egész nemzet javára. Az egyház hűséges fiaiként és lányaiként a katolikusok arra hivatottak, hogy létezésük minden dimenzióját Krisztus szeretetével ruházzák fel, az evangéliumot a mindennapi élet körülményei között élve. Ez az életmód számos előnnyel járt, amelyeket az egyház az évek során nyújtott e nemzet fejlődéséhez. Különösen az oktatás, a szegények iránti törődés előnyben részesítése, az egészségügy és az alapvető szociális szolgáltatások terén végzett szolgálatára gondolok, hogy csak néhányat említsek, jegyzi meg Leó pápa. Ezután emlékeztet, a Sapientiae Christiane kezdetű enciklikájában elődöm 13. Leó pápa azt írta, hogy nincs jobb polgár annál a kereszténynél, aki tudatában van kötelességének. Valójában a hit távol attól, hogy szemben álljon az állampolgári felelősséggel, új erőt ad az igazságosság, a béke és a közjó keresésének, tökéletessé téve a teremtő által adott minden természetes ajándékot. Szent Pál arra buzdította a korai keresztényeket, hogy imádkozzanak a hatalmon lévőkért, hogy békés életet élhessenek Isten akaratával összhangban. Ebben a tekintetben Isten és a haza iránti kötelesség hűséges teljesítésében a katolikusok arra kapnak meghívást, hogy továbbra is szolgálják a nemzetet, mint kovász a szeretet civilizációjának növekedéséhez, kéri 14. Leó. Szintén az ország fejlődését irányító alapelvek közé tartozik Minden emberi élet Istentől kapott méltósága, emlékeztet a pápa. Minden ember olyan eredendő értékkel rendelkezik, amely tiszteletre, védelemre és gondoskodásra szólít fel. Ebben a szellemben e méltóság teljes megértése elvezet annak felismeréséhez, hogy fontos az emberi élet megóvása annak kezdetétől a természetes haláláig, és egy olyan társadalom felépítése, amelyben a kiszolgáltatottak, a szenvedők és az elfeledettek mindig együttérzéssel, szolidaritással és szeretettel találkoznak. A pápa továbbá rámutat, hogy az emberi élet védelme magában foglalja a migránsok befogadását, védelmét és támogatását is, akiknek reményei, áldozatai és hozzájárulása a kezdetektől része az ország történelmének. Minden nemzedékben a szabadságot, a lehetőséget, a hovatartozást keresve érkezettek, hozzájárultak a nemzet karakterének formálásához. Együttérzéssel és nagylelkűséggel fogadni őket nem csupán a jótékonykodás, hanem a minden embert megillető méltóság elismerése is, állapítja meg levelében 14. Leó. Utalva a legutóbbi enciklikájára, a Magnifica Humanitasra, a közjó érdekében végzett közös munkáról írva hangsúlyozza. Egy olyan világ építése, amelyben mindenki kivirágozhat, közös felelősségre és bátorságra van szükség. Senki sem tudja egyedül viselni a világ előtt álló kihívások súlyát. Szükségünk van egymásra, és egységben kell együttműködnünk, hogy szembenézzünk azokkal a kihívásokkal, amelyekkel a világ ma szembesül, figyelmeztet Leó pápa. Majd annak a reményének ad hangot, hogy ez a mérföldkő megújítja a szabadság, az igazságosság, a lehetőségek és a demokrácia ígérete melletti közös elkötelezettséget. Az amerikaiak tiszteljék azok bátorságát és vízióját, akik előttük jártak azzal, hogy megerősítik közösségeiket, tiszteletben tartják a különbözőségeiket, és együtt dolgoznak egy tökéletesebb egységért, kéri Leó pápa levelében. Végül gratulál ehhez a rendkívüli nemzeti évfordulóhoz. Az 1776-os év szelleme továbbra is árasszon reményt és egységet az Amerikai Egyesült Államok számára, amint a jövő felé halad. Mindenkit imáiról biztosít annak érdekében, hogy megújult erőfeszítéseikkel erősítsék meg a nemzetet, az alapító atyákat irányító alapelvekben. Majd a szeplőtelen fogantatás az USA védőszentjének közbenjárására bízza az amerikai lakosságot, hogy továbbra is őrködjön Amerika felett, és védelmezze mindenkit, aki ott él. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, hétfői műsorunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő, Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétur Jézus Krisztus!
2: Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallották.

0: Hitvalló. Hittan és beszélgetések.
1: Kedves hallgatóink, mai Hitvalló című műsorunkban Vámosné Jacsórit, a hitoktató, az Egri Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Jópásztoróvoda Alapfokú Művészeti Intézet 4. osztályos diákjaival beszélget József történetéről és alakok Szent Margit életéről.
2: Az Atya, a Fiú, a Szent Lélek nevében, amen. Mi Atyánk, aki a mennyekben

0: tele van izgalmas fordulatokkal, testvéri irigységgel, álmokkal és Isten különleges tervével. Tehát az Ószövetségben vagyunk most, folytatjuk a kis történetünket Jákobtól. Jákob álmot látott. Mi volt az álom?
1: Hogy egy létra a földet és a mennyországot kötötte össze.
0: Mit jelentett, hogy az angyal a létrán fel és lejárt? Azt, hogy Jákobot nem hagyja el az Úr, az Isten, annak ellenére, hogy cselt követett el, ugye az elsőszülöttségi jogot ő saját magának rendezte el, és ezért menekülnie kellett. És a menekülés során nem csak ezzel az angyallal, hanem még egy angyallal találkozott álmában, akivel mi történt?
1: Egy éjszaka egyedül volt a sátrában. Ekkor megjelent egy idegen, és viaskodni kezdett Jákobbal. Hajnalig küzdöttek. De nem bírták legyőzni egymást. Végül az ismeretlen kificamította Jákob csípőjét, s ő erőtlenül eléroskadt. És akkor az angyal ezt válaszolta neki. Istennel szemben erősnek bizonyultál, emberek fölött fogsz győzni. Ezután ne Jákobnak hívjanak, hanem Izraelnek.
0: És akkor mi történt Jákobbal? Ugye elmenekült Lábánhoz, a nagybátyjához, és a nagybátyjánál szolgált. Lackó.
2: 7 évig szolgált Lábánnal, és aztán Lábán egyszer megkérdezte tőle, hogy mit szeretne tőle kérni, és akkor Jákob pedig azt mondta, hogy Ráhelt szeretné, mert megszerette.
0: Megszerette a lányát. És ezután mi történt? Fruzsi.
3: Mondta Lábán, hogy Leát adja neki, de hogyha 7 évig még nála dolgozik, akkor odaadja neki Ráhelt.
0: Ez egy csel volt tulajdonképpen az ő életében. Úgymond visszakapta majdnem azt, amit ő csinálta testvérével, mert ugye megharagudott rá Ézsau. Elvette feleségül tehát először Leát, és született Leától több gyermeke, aztán pedig Ráhelt is, őtől le is született több gyermeke. Ráheltől született József nevű gyermeke, meg Benjamin. József volt az, akit nagyon-nagyon szeretett az apukája Jákob. Innen folytatjuk a történetet. Jákob Józsefnek mit csináltatott?
1: Jákobnak 12 fia volt. Közülük Józsefet különösen szerette, és kivételezett vele, mivel idős korában született. Nem kellett annyit dolgoznia, mint a többieknek, s ráadásul egy szép tarka köntössel is megajándékozta őt. Ezért testvérei megharagudtak Józsefre. A fiú időnként híreket hozott apjának testvérei viselt dolgairól, s ez bizony nem tetszett nekik. József egyszer különös álmat látott. Kévét kötöttünk a mezőn, az én kévém fölegyenesedett, a ti kévéitek meghajoltak az én kévém előtt. Testvérei rosszallóan jegyezték meg. Talán királyunk akarsz lenni, s fölöttünk uralkodni.
0: A testvérei irigyek voltak rá. Lackó.
2: Történt pedig, hogy József bátyai Sikemben legeltették atyuk nyájait. Izrael akkor magához hívott a Józsefet, és azt mondta neki, a bátyáid nem Sikemben legeltettek-e? Menj hozzájuk, nézd meg, hogy vannak ők és a juhuk, hogy hírt hozz róluk. Mikor azonban a bátyái a távolból meglátták a közeledő Józsefet, összebeszéltek, hogy megölik, és azt mondták, íme jön az álomlátó. Gyertek, öljük meg, és vessük valamelyik kútba. Majd azt mondjuk, hogy a fenevad falta fel, és meglátjuk, hogy mi lesz akkor az álmából. Meghallotta ezt Ruben, és megmentette Józsefet a kezükből, mert azt mondta, ne üssük agyon, ne oncsatok vért, vessétek be ebbe a kútba, de kezet ne emeljetek rá. Azért mondta ezt, úgy utána megsabadítsa Józsefet, és hazavigye az atyukhoz. Amikor azután József odaért, letépték róla a cifra ruháját, megravatták és belevetették a kútba. De a kút üres volt és száraz. József bátyái ezután leültek kenyerezni, és felemelve szemüket meglátták, hogy egy kereskedő karaván érkezett. Júda ekkor azt mondta, mi hasznunk van abból, ha megöljük testvérünket és eltitkoljuk? Gyertek, adjuk el kereskedőnek, és ne emeljük rá a kezünket. Testvérei hallgattak rá, kivették Józsefet a kútból, 20 ezüstpénzért eladták a kereskedőnek, azok pedig elvitték Egyiptomba.
0: Hazavitték a köntöst az apukájuknak, Jákobnak, és mutatták, hogy sajnos meghalt a te fiad. Mi történt Józseffel Egyiptomba?
2: A kereskedők Egyiptomban eladták Józsefet egy Potifár nevű embernek, a fáraó fő testőrének. Az úr azonban Józseffel volt. Így szerencsésen járt az egyiptomi főember házában. Látta Potifár, hogy bármit cselekedjék, új szolgája, az úr mindent sikeressé tesz a kezében. Ezért igen megkedvelte Potifár Józsefet, háza felvigyázójává tette, és minden vagyonát rábízta. És attól az időtől fogva, hogy József

0: elviselte Potifár házának minden gondját, megáldotta az úr az egyiptomi főember házát és gazdagságát, és Potifárnak semmire sem volt gondja, csak az ételre, amelyet megvett.
1: Hallottátok a történetben, hogy Isten mindig vele volt. Egyiptomba is ugyanúgy gondoskodott róla, és jó helyre került Potifárnak, szolgálója lett, illetve fő gazdasági vezetője. Ezután csak történt egy rossz dolog. Mi történt?
0: József szép arcú és szép termetű ifjú volt, Potifár felesége pedig szemet vetett rá, és azt mondta neki, háj velem! Azt felelte azonban József. Senki sincs nálam már nagyobb az uram házában, és tőlem semmit sem tiltott el, csak téged, mivel a felesége vagy. Hogy követhetném el ezt a nagy gonoszságot, és hogy védkezhetném Isten ellen?
1: Potifár felesége beárulta őt, azt mondta a férjének, hogy József ővele volt, és Potifár megharagudott, őt börtönbe vetette. Tulajdonképpen egy rágalom volt, mert nem volt igaz. József nem akart bűnkövetni el, és ő nem akart ebbe belemenni. De a feleségére hallgatott Potifár, és börtönbe vetette Józsefet. Mi történt aztán a börtönben?
0: Az úr azonban Józseffel volt. Hűséges maradt hozzá, és kedvessé tette a tömlöc tartó előtt. Az pedig a foglyokat Józsefre bízta, és semmi gondja nem maradt velük, mert az úr szerencsésé tette József minden dolgát.
1: Józsefet eladták Egyiptomba, ahol Potifár a fáraó egyik főtisztviselője szolgálatába került, bár nagyon nehéz helyzetben volt, de József hűséges maradt az Istenhez, és mindenben, amit tett, sikeres volt. Potifár hamar felfigyelt rá, és egész házának felügyelővé tette. Milyen nehéz lehetett szerintetek ez József számára, de még a börtönben is Isten vele volt, és ott is fontos feladatot kapott. Tudjátok, hogy hogyan került ki a börtönből? Fruzsi?
2: Álmokat fejtett meg.
1: Így van. Milyen álmok voltak ezek? Kiknek az álmai?
0: A fáraóé és a főpohárnoké.
1: Így van, a főpohárnok is bent volt a börtönbe, először megfejtette az ő álmát, és amikor a főpohárnok kikerült a börtönből, akkor szólt a fáraónak, mert a fáraó is álmot látott. Mi volt az álom?
0: Történt pedig két esztendő múlva, hogy a fáraó álmot látott. Egybe hívotta Egyiptom minden jövendőmondóját és minden bölcsét, és elbeszélte nekik az álmát, de senki nem tudta közülük megfejteni. Ekkor a főpohárnok megemlékezett Józsefről, és elmondta a fáraónak, hogy az ifjú héber szolga miként fejtette meg az ő álmukat. A fáraó nyomban magához rendelte Józsefet. Hamarjában kihozták a tömlöcből, megborotválták, újraáltattak rá, majd bevezették a fáraó elé. Így szólt Józsefhez a fáraó. Azt beszélik rólad, hogy értesz az álmokhoz, és meg tudod őket magyarázni. József pedig azt felelte a fáraónak. Nem én mondom meg, hanem Isten, hogy mi az, ami a fáraónak javára van. A fáraó akkor elbeszélte álmát Józsefnek. Álmomban folyó vízpartján álltam, s a folyóból hét kövér és szép tehén jött ki, és a nádasban legeltek. Utána pedig hét másik tehén jött ki a vízből, de azok nagyon ösztövérek és rútak voltak. Egész Egyiptom földjén nem láttam hasonlóan hitványokat, és ezek az ösztövér tehenek elnyelték a hét kövér tehenet. Nem látszott azonban rajtuk, hogy megették volna a kövér teheneket, mert épp olyan rúttak maradtak, mint azelőtt.
1: Mit jelent az, hogy rúttak maradtak?
0: Hát a csúnyák.
1: Csúnyák, így van. És mit jelentett ez az álom?
0: Ez az álom azt jelentette, hogy 7 év bőséges esztendő következik, de utána 7 válságos év jön.
1: Így van, pontosan az egész világon éhínség lesz.

0: Megfejtette az álmot József.
1: Ennek hatására a fáraó Egyiptom kormányzóvá tette őt. József nagyon bölcs volt, és felkészítette az országot az éhínségre. De mit gondoltok, mi történt ekkor a testvéreivel Kánaán földjén?
2: Kánaán földjén is már alig volt gabona, és akkor testvérei hallották, hogy Egyiptomba meg elraktároztak, mert tudták, hogy válságos év következik, és akkor elmentek Egyiptomba jó hosszú útra.
1: Így van.
2: Hogy kérjenek az egyiptomi helytartótól egy kis gabonát.
1: Így van, vásároljanak gabonát, nagyon jó, és el is mentek, és ott a kormányzó, éppen az ő testvérük volt, de felismerték őt az egyiptomi ruhában? Luca?
3: Nem.
1: Nem ismerték fel. És hogyan történt tovább?
3: A fáraónak megtetszett József okos beszéde, és így szólt: téged bízlak meg a munka szervezésével. Egész Egyiptom földje fölé rendellek. Népem köteles engedelmeskedni neked. S valóban a bő termést hozó évek után nagy szárazság következett az egész föld kerekségen. Józsefnek köszönhetően Egyiptomban volt bőven gabona a raktárban. Kánaán földjén azonban éhínség volt. Jákob ezért megbízta fiait, hogy menjenek Egyiptomba gabonát vásárolni, hogy éhen ne haljanak. Mikor József elé vezették őket, mélyen meghajoltak előtte. József felismerte testvéreit, de nem mutatta ezt, hanem keményen szólt hozzájuk.
1: Tehát beteljesült az első álom, Fruzsi?
3: Igen.
1: Mert mit csináltak a testvérei?
3: Meghajoltak.
1: Így van, meghajoltak a fáraónak a fő embere előtt. Mit érezhetett József, amikor meglátta a testvéreit? Lackó?
2: Szerintem nagyon örült, de biztos azért kicsit mérges is volt rájuk.
1: Így van, és azért is és egy akkor... kicsit tartotta magát, és hallottátok a történetben, olyan keményen felelt. Igen, Lackó?
2: József felismerte bátyáit, de nem árulta el magát, és keményen szólt hozzájuk. Honnan jöttetek? Testvérei pedig így feleltek. A Kánaán földjéről jöttünk eleséget vinni. József pedig azt mondta nekik: kémek vagytok, és azért jöttetek, hogy az ország védetlen részeit meglessétek. Igaz emberek vagyunk, feleltek erre József bátyái. Soha nem voltak kémek a te szolgáid. 12 vagyunk testvérek, egy ember fiai. A legkisebbik az atyánknál maradt Kánaán földjén, az egyikünk pedig nincs már meg. József pedig azt felelte nekik: úgy van, amint mondtam, kémek vagytok, de próbára teszlek benneteket. Egyik őtöket nem engedem el, míg ide nem hozzátok én hozzám a legkisebbi köcséteket, és ha itt tetszek, azzal igazoljátok szavaitokat, és nem haltok meg. És amint mondta, tömlözbe vetette Simeont.
1: Így van, az egyik testvérét. Hazamentek a bátyai Jákobhoz. Otthon pedig otthon volt Benjamin, és Benjamin ki volt nekik?
3: A legkisebb testvérük.
1: Igen.
3: És elmeséltek mindent Jákobnak, és azt mondta Jákob, hogy majd mehet. Nagyon nehezen engedte el Benjamint, amikor következőleg mentek.
1: Igen, mert miért engedte el nagyon nehezen? Luca?
4: Mivel már ugye a kedvenc fia, József ugye...
1: meghalt, igen, ő úgy gondolta.
4: Igen, így ugye Benjamint se akart elengedni.
1: Így van, pontosan. És nagyon sajnálta, de muszáj volt, mert a 7 év alatt még mindig kellett nekik gabona, és el kellett újra menni Egyiptomba. Hazamentek, és elhozták Benjamint is.
2: Adott megint nekik gabonát.
1: Igen.
2: Az összes testvérnek. De amikor a testvérek elindultak, a József szolgálója belerakta a Benjamin zsákjába az ezüst poharát.
1: Így van, igen, elrejtette, hogy ne vegyék észre. Aztán elindultak, és utánuk engedett egy szolgát azzal, hogy keressék meg az ezüst poharat, mert azt mondta nekik, hogy elloptátok. És akkor kinek a zsákjába találták meg? Luca?
3: Benjamin.
1: Fruzsi, akkor folytasd a történetet.
3: Ha valakinél megtalálod, halljon meg. Miután Benjamin zsákjából került elő a pohár, a testvérek összetörten mentek vissza Józsefhez. József szigorúan kérdőre vonta őket, majd így szólt: Benjamin itt marad és szolgám lesz, ti hazamehettek. Ekkor Júda előlépett, és töredelmesen elmondta Józsefnek, hogyan adták el testvérüket, apjuk kedvenc fiát.
1: Igen, ekkor vallották be, hogy volt nekik még egy testvérük. Na és ekkor József már sírva fakadt, Lackó.
2: És elmondta nekik, hogy ő a testvérük. És akkor a testvérek meg nagyon megijedtek, hogy akkor most mindannyiunk meg fog ölni, mert hogy mit csináltak vele a gyerekkorukban. És akkor utána meg mondta József, hogy gyertek, és akkor vendégül látlak titeket.
1: Így van, megbocsájtott nekik, nagyon jó. Pedig ez nem volt könnyű. Szerintetek könnyű volt Józsefnek megbocsájtani?
2: Nem
1: volt egyáltalán, de lehetett volna dühös is, és nagyon rosszat tehetett volna velük. De József nem így reagált, hanem ő megbocsájtott testvéreinek, és újra egyesítette a családot. József elmondta, hogy én vagyok a ti testvéretek, és szólt, hogy apátokat is hozzátok magatokkal, és itt Egyiptomba telepedjetek le, és ő itt mindennel ellátta őket. És így kerültek József testvérei, meg atya, meg anyja Egyiptomba. József története nagyszerű példa a megbocsátásra. Isten terve mindig a javunkra válik, még akkor is, ha nehéz helyzetekkel kell szembenéznünk. Most pedig játszunk egyet, fel fogok olvasni néhány állítást, és nektek ki kell találnatok, hogy melyik szereplőre vonatkozik. Viborka. Ő különösen szerette Józsefet, és színes köntöst adott neki.
4: Jákob.
1: Nagyon jó, köszönöm. Ő kapta az álmokat, amelyek miatt testvérei féltékenyek lettek rá. Lackó?
2: József.
1: Igen. Ki volt az, aki testvére védelmére kelt, és azt az ötletet adta, hogy adják el Józsefet rabszolgának? Fruzsi.
4: Róben.
1: Igen. Ki volt a legkisebb testvér? Bíborka.
4: Benjamin.
1: Igen. Kit kért József meg, hogy Benjamin zsákjába rejtse az ezüst poharat? Luca.
4: Egy szolgát.
1: Igen, pontosan. Ők voltak azok, akik először meg akarták ölni Józsefet, de végül kútba dobták, majd eladták rabszolgának. Kik ők? Laci.
2: A testvérei.
1: Így van. Ő volt az, aki álmot látott a 7 kövér és 7 sovány tehenekről, majd Józsefet kinevezte kormányzónak. Ki lehetett ő? Léna?
4: A fáraó.
1: Igen, pontosan. És ki volt az, aki megvette őt, megvásárolta őt, egy egyiptomi kereskedő? Laci.
2: Potifár.
1: Így van. Nagyon ügyesek vagytok. Isten a bajban sem hagyta magára Józsefet, ugye láttátok? Mondjatok 2 példát a történet alapján, amikor nem hagyta el Isten Józsefet. Lackó.
2: Az például, hogy Potifár vásárolta meg, hogy kiszabadult a börtönből.
1: Így van, pontosan. Mert hogyha nem szabadult volna ki, ugye, akkor lehet, hogy még mindig ott raboskodott volna, de mivel álomlátó volt, de azt is a történetben nagyon szépen olvastátok, hogy nem ő fejtette meg az álmot, hanem az Isten sugallta neki, hogy mit mondjon, és ő adta a válaszokat. És akkor így a fáraó is bízott benne. Volt még a testvérek közül egy lány nevű testvérük is, ott hogy hívták? Ki tudja? Bíborka.
4: Dina.
1: Így van. És József pedig meg Benjaminnak ki volt az anyukája?
4: Rákel és Leának a 10 fiú.
1: Így van, pontosan. És zárjuk a mai hittanóránkat egy köszönettel.
2: Köszönöm Istenem, hogy mindig velem vagy, és nehézségekben is segítesz. Segíts minket, hogy mi is megbocsássuk azoknak, akik ellenünk vétkeznek, és mindig hűségesek maradjunk hozzád.
1: Azt szeretném kérni tőletek, hogy ezen a héten ne bosszankodjunk, vagy ha valami idegesít, és nem mennek úgy a dolgaink, ahogy szeretnénk, akkor bízz az Istenre minden gondodat, jó? Ezzel zárjuk a hittanórát. Az Atya,
5: a Fiú, a Szentlélek nevében, Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úrban te veled, áldott vagy te az

0: az Atya, a Fiú, a Szentlélek nevében. Amen.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
0: Mindörökké. Amen.
2: Elhangzott műsorunkban Vámosnyi Jacsúrit a hitoktató beszélgetett tanítványaival. A műsort Vasvári Bernadett szerkesztette.
3: Napbúcsúztató.
2: Kedves hallgatóink, hamarosan éjfél, az éjszaka további részében ma elhangzott műsoraink ismétlésével jelentkezünk. Most lássuk a kínálatot. Elsőként meghallgathatják Neil Boyd Egek mit élvő legyek címírásának 6. részét, majd a Lélek útjain című műsorunkban Szabó József atya Miskolc Diós Győri plébános beszél a hitelességről. Egy órakor regionális hír összefoglalóval és a kora esti hírmondóval, 2:05-től mindennapi egészségünk című műsorunkkal jelentkezünk. A mai adásban először a cukorbeteg EGRI Egyesületének aktualitásairól hallanak, majd a vastagbél betegségeiről beszélgetünk Jakabné Jakab Katalinnal, a Cukorbetegek EGRI Egyesületének elnökével. 3:05-kor kezdődik Közélet című műsorunk, melyben Kisújszállásról, mint a Tudománybarát település mozgalom tagjáról, küldetéséről beszélgetünk dr. Kovács Tiborral, a MATE tudományos főmunkatársával, a Kisújszállási Tuba munkacsoport vezetőjével. 4 órától zenei összeállítás szól. Kedves hallgatóink, a mai műsorok szerkesztésében munkatársaim voltak Berecz Renáta, Birincsik Márton, Debnár Ádám, Domán Vivien, Farkas Erzsébet, Fekete Gábor, Grunda János, Karkus István, Koleszer Krisztián, Kónyai Éva, Kovács Krisztina, Kriston Tamás, Molnár András, Papildikó, Sinkovics Andra, Somosvári Eszter Anna, Tikovics Ernő, Tompos Péter, Túri Sarolta, Varga Ildikó és Vasvári Bernadett. Köszönjük megtisztelő figyelmüket a rádió elnöke Budapéter atya és az igazgató főszerkesztő Bércesi András nevében is. A bemondót Klész Beátát hallották. Minden kedves hallgatónknak nyugodalmas jó éjszakát kívánunk.

Az igazság gyümölcsét békében vetik el azok számára, akik békét teremtenek. Olvasom Jakab apostol levelében. A proféták és a bölcsek reménysége valósággá válik Jézus Krisztusban, mert ő benne és ő általa legyőzetett a bűn. De addig, míg a bűn meg nem hal minden emberben, addig, míg az Úr vissza nem tér az utolsó napon, a béke csak eljövendő jó. A prófétai üzenet tehát megtartja érvényét, az igazságosság gyümölcsét békében vetik el azok számára, akik a békét megteremtik. A keresztény a békért folytatott erőfeszítésben hallgat arra az Istenre, aki egyedül adja a békét, igazságosság jár előtte, és léptei útján a béke. Add meg, Uram, a kegyelmet, hogy inkább én vigasztaljak, mint engem vigasztaljanak. Hogy inkább én értsem meg a szerencsétleneket, mint hogy engem megértsenek, hogy inkább én szeressek másokat, mint hogy mások szeressenek engem. Adj belső békességet, hogy békét sugározhassak magam körül.

0: Hírek a Szent István Rádióban.
1: Megáldotta a Sírok kőkút pusztán található felújított Szent László kápolnát Ternyek Csaba egriesek szombaton. A Szentmisén azért is hálát adtak, hogy 30 évvel ezelőtt felépítették ezt a templomot 174 kőkút pusztai lakos kérésére. Vasárnap aztán Báhorváti és Tája településeken mutatott be Szentmisét a főpásztor, hiszen ezeken a helyeken is felújították a templomokat a közelmúltban. A megújult templomban nem feledkezhetünk meg arról, hogy az igazi templom a hívő emberek közössége, mutatott rá Ternyák érsek. Az országgyűlés elrendelte az alaptörvény 17. módosításának sürgős tárgyalását, amelyet a kormány kezdeményezett. Ruf Bálint miniszterelnökséget vezető miniszter 12 pontban foglalta össze a csomag központi elemeit. 12 éves vagy 3 ciklusos időkorlát az országgyűlési képviselőknek, a jelenlegi köztársasági elnök megbízatásának megszűnése, függetlenebb alkotmánybíróság, a 70 éves életkori határ visszavezetése, erősebb bírói önigazgatás, a kúria és az országos bírói hivatal elnökeinek bírók által kezdeményezhető visszahívása, a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal létrehozása, kevesebb sarkolatos törvény, az Alkotmánybíróság hatásköreinek visszaadása, a Költségvetési Tanácsvétó jogának eltörlése, a közpénzvédelmének erősítése, a vármegyék visszanevezése megyékre, az önálló szabályozó szervek alaptörvényi szabályainak felülvizsgálata, az önálló országgyűlési őrség megszüntetése, egységes rendészeti igazgatás, sorolta Ruf Bálint. A Tisza minden határt átlép, emberit, erkölcsit, jogállamit, közölte a Fidesz elnöke a Facebook oldalán. A magyar választók nem erre adtak felhatalmazást, ne hagyjuk, fogalmazott Orbán Viktor, jelezze, hogy pártja tüntetés szervez csütörtökön 18 órára a Sándor palota elé. Még Isztambulban is hangosan felnevettek, amikor meghallották, hogy a Fidesz akar tüntetni az alkotmányosság és a demokrácia mellett, közölte a miniszterelnök a Facebook oldalán, mint a tolvaj, aki rendőrért kiállt, így fogalmazott Magyar Péter. Magyar Péter Törökországba utazott a NATO csúcs találkozójára, majd 4 napot még ott tölt a gyermekeivel. Facebook oldalán a kormányfő azt is közölte, távolléte idején Ruf Bálint miniszterelnök helyettes látja el itthoni feladatait. Hazahoztuk az uniós forrásokat, a hazugságokat ezzel kapcsolatban lelepleztük, a korrupció ellenes intézkedéseket és az egyéb szükséges jogszabályokat az országgyűlés elé terjesztettük, jelentette ki a parlamentben napirend előtt Vitézi Dávid. Az építési és beruházási miniszter kiemelte, az Európai Bizottsággal a tárgyalásokat lezárták, a helyreállítási terv szövege végleges. A döntés az Európai Unió tagállamainak pénzügyminiszteri tanácsülésén pénteken várható, és minden jel arra utal, hogy ez pozitív lesz, közölte. Az előző kormány is sokat tett azért, hogy megkapják a magyarok ezeket a forrásokat, ám az ellenzék folyamatosan és alaptalanul feljelentette az országot Brüsszelben, mondta Rétvári Bence, a KDNP frakció vezetője. Van uniós jogcím, amely alatt jogállamnak tekintik Magyarországot és folyósítják a pénzeket, még egy másiknál nem ezért nem fizetnek, mondta Tuson Bence. A Fidesz képviseletében felszólalt politikus szerint a Tisza például rábólintott Ukrajna uniós csatlakozására, de sehol nem látni, hogy milyen jogszabályokat fogadott el a kijevi törvényhozás, amelyek a kárpátaljai magyarok számára konkrét előrelépéseket jelentenének. A gazdasági és energetikai miniszter visszahívta Berta Adrient az Exim Bank ZRT és a Mehib ZRT vezérigazgatói tisztségéből, tudatta kapitány István a Facebook oldalán. A visszahívás valamennyi kapcsolódó vezetői megbízása is vonatkozik, tette hozzá. Megkezdik az ebrendészet országos állapot felmérését, közölt az élő környezetért felelős miniszter a Facebook oldalán. Gajdos László azt mondta, az első lépés után az önkormányzatokkal közösen megpróbálják majd ezeket minél hamarabb korszerű európai telepekké tenni. Májusban a kiskereskedelem forgalmának volumene a nyers adat szerint 3,8, naptárhatástól megtisztítva 4,8%-kal meghaladta az egy évvel korábbit, jelentette a Központi Statisztikai Hivatal. Az élelmiszer és élelmiszer jellegű vegyes üzletekben 3,2, a nem élelmiszer kiskereskedelemben 7,4, az üzemanyagok esetében 8,4%-kal bővült az értékesítés. Az előző havinál 0,7%-kal nagyobb volt a forgalom. Az ipari termelés volumene májusban éves bázison 0,4%-kal csökkent, még munkanaphatástól megtisztítva 5,4%-kal nőtt, jelentette első becslés alapján a KSH. A két adat közötti jelentős eltérés oka, hogy ebben a hónapban kettővel kevesebb munkanap volt, mint tavaly. Az áprilisinál 2,3%-kal nagyobb volt az ipari kibocsátás. Végül az időjárásról. Sokat süt majd a nap, de a megnövekedő felhőzetből helyenként újra kialakulhat zápor, zivatar, sokfelé megélénkül, felerősödik a szél. A hőmérséklet a reggeli órákban 12-14, napközben 29-31 fok körül alakul. Híreinket hallották.
2: Nem múlik el a szerelem, csak fegyelmezett lesz. Szavak nélkül is minden tudó,

ellenállás lesz. Reszkető, fájdalmasan szép tiltakozás,

0: Beszélő könyvek. Irodalom folytatásokban.
1: Kedves hallgatóink, Neil Boyd Egek mitéből legyek című írásának 6. részét Tóth Levente előadásában hallják.
2: Neil Boyd Egek mitéből legyek.

0: A püspök a szertartás befejezése után fáradtan üldögélt Dudleyvel atya dolgozó szobájában, és egy pohár tejet szürcsölgetett. Lehetett egy mérföld, amit körbejárva a templomban, és áldást osztogatva megtettem, mondta csekéke hallgatóságának. Monsignore O'Connell, déli doktor Dudleyvel atya köpcös barátja, és jó magam, résztvevően mormoltunk valamit. A jó nép nagyon élvezett mindent, püspök úr, mondta Dudleyvel atya. Mindig mondom Monsignore Petnek, bólintott a püspök, a nép nagyon szereti ezt, igaz, Pet?
1: Valóban, püspök uram.
0: A püspök déli doktorhoz fordult. Itt tehát, doktor úr, ön a személyes orvosa-e két derék atyának?
2: Igen, püspök uram, és gondoskodom róla, hogy sokat igyanak a tehén levéből,
0: válaszolt a déli doktor, aki kicsit ingatagon állt a lábán.
2: És maga Neil atya, most rám került a sor, emlékszik még, mit prédikáltam magának azon az estén, mielőtt papot csináltam magából?
0: Igen, püspök uram.
2: Na, még fiatal vagy, különösen óvakodjon azoktól a nőszemélyektől, akiknek szélesebb a V-alakú ruha kibágása, mint a kacsa nyoma a vízen, és átlátszó harisnyát viselnek. Mindig mondom Monsignore Petnek, a fiatal papjaim minden teológiai problémája sejem harisnyákra vezethető vissza. Igaz, Pet?
0: Igen, püspök uram.
2: Na. Jókora tömeg volt ma este, püspök uram, mondta Dudleyvel atya, hogy megpróbálja felvidítani az öreg fiút. Ahányszor ekkora tömeget látok jó híveinkből összejönni, mint ma is, legszívesebben nem azt énekelném, hogy atyáink hite, hanem azt, hogy anyáink hite. Érti? Ebben van a hit, ahogy mindig mondom Monsignore Petnek, a hit drága anyáink szívében van. Nem ezt mondom, Pet?
0: De igen, püspök uram.
2: Ha a hitet nem tanulják meg az anyák térdén, folytatta a püspök, az apák könyökénél alig ha fogják megtanulni.
0: A titkár gondolkodás nélkül válaszolta, így igaz, püspök uram. Mrs. Spring jött bejelenteni, hogy megjött a püspök kocsia, elérkezett a búcsú ideje. Déli doktor letérdelt és megcsokolta a püspök gyűrűjét. Úgy tapadjon önhöz a szerencse, püspök uram, mint egy koldus az ír tőzeglápos vidékéről. A püspök megindultan viszonozta. Áldja meg magát százezerszer az Úr, Szűz Mária és Szent Patrik. Ezután én következtem, hogy megcsókoljam a gyűrűt, majd Dudleyvel atya. Neki csak annyit mondott hidegen, visszaadva az üres poharat. Hálás lennék, atyám, hogy amikor a jövőben meglátogatom, gondoskodna róla, hogy vadállatoknak ne adjanak a templomba belépőjegyet. Dudleyvel atya megadta neki a kívánt megnyugtatást, kezembe nyomta a poharat és kikísérte a püspököt a házból. Hány napi búcsút kapok, amiért megcsókoltam a gyűrűjét? Kérdezte tőlem megkönnyebbülve déli doktor.
2: Azt hiszem 100 napot, doktor úr. Na, azért kell, hogy könnyebb módok is legyenek arra, hogy az ember jó helyet kapjon a túlvilágon.
0: Megbakarta kopasz fejét.
2: De nem vett észre valami furcsát a püspökön Neil atya?
0: Nem.
2: Nem látta, hogy állandóan ingadozott ide-oda? És megmutatta, hogyan.
0: Nem, doktor úr.
2: Maga is részeg talán?
0: Mondtam neki, hogy én nem ittam.
2: Akkor talán eperohama volt, vagy lenyelt egy ingaórát, vagy mi lehetett?
0: Nos, Donnell, mondta aránylag vidáman Dudleyvel atya, amikor visszatért, legalább szépen nyakasztak le.
2: Olyan fagyos volt hozzá Charles, mint egy ing, amelyet kint hagytak egy fagyos éjszakán.
0: A püspöknek kétségtelenül éles, csípős nyelve van, ez tagadhatatlan, helyeselt Dudleyvel atya.
2: Charles, mondta a doktor, mikor azt a fehér dolgot láttam, ő méltósága a poharában, émelyekbe a gyomrára mutatott,
0: hát gondolom, talán akad egy korty italod itt.
2: Nincs, Donnell, és máshol sincs ebben a házban. A szemed már is üveges és inox.
0: Te vagy részeg, Charles. Vagy talán megütötted a szent fejedet a szentély kövén?
2: Hát bizony beütöttem alaposan, és...
0: Ó, Donnell, milyen vadul ver itt bent az a fekete szíve?
2: Másra se gondolok, csak arra, hogyan álljak bosszút Mr. Billy Bazlnon.
0: Jól aludt az éjjel, Neil atya. Reggeliztünk, és én biztosítottam Dudleyvel atyát, miattam nem kell aggódnia.
1: Tény, hogy sajnálta, hogy sem Mrs. Spring, sem én nem hallottuk reggel 6-kor a harangozást az első Angelusra.
2: Semmi fel nem ébreszti Mrs. Springet, mondta. Legalábbis nappal nem.
1: Csöngettek az ajtón. Billy Basil emelt hangja kért bebocsátást. Az ebédlő ajtaja kicsapódott, és már ott állt előttünk.
2: Maga, támad Dudleswell atyára, magát bíróság elé viszem.
1: Dudleswell atya kijelentette, nem tudja, mi indíthatta szomszédját erre a kegyetlen elhatározásra.
2: Ez a zaj, tajtékzott Billy, ez a pokoli zenebora ma korán reggel.
1: Foglaljon helyet, Mr. Basil, csillapította Dudleswell atya, és tárgyaljuk meg ezt nyugodtan, mint két elmebeteg úriember. Billy leült.
2: Ez az átkozott harang, zendített rá újra.
1: Kérem, kérem, Mr. Basil, nem engedhetem, hogy ebben a szent házban átkozódjanak. Dudleswell atya Mrs. Springhez fordult.
2: Kérem, hozzon egy csésze kávét, hogy lecsillapíthassuk vele a háborgó vizeket. Ez a fene harang csak nem átkozott túl.
1: Ejnye, ejnye.
2: Kifújt az ágyamból, fejezte be Billy. Tudja, hogy a hálószobám hátra nyílik, és ennek a harangnak olyan fürrepesztő a hangja, mintha Big Ben alig pár lábnyira az ágyamtól szólna.
1: Sajnálom, mondta Dudleswell atya egy szikrányi megbánást sem mutatva.
2: Azt szeretném tudni, hogy Mrs. Spring épp behozta a kávés csészét, az ajjal Dudleswell atya félbeszakította.
1: Kávét?
2: Azt szeretném tudni.
1: Tejjel?
2: Billy bólintott, és újra beszélni készült.
1: Cukrot?
2: Újabb bólintás.
1: Kettőt?
2: Billy bólintott.
1: Miért ilyen korán?
2: Billy végre ki tudta bökni az egész mondatot.
1: 6 órakor, maga szerint ez korán van?
2: Igen, átkozottul korán, főleg, mert alig 3-kor jöttem vissza a kék csillagból, és ha én egyszer felébredek, többé már nem tudok elaludni.
1: Úgy látszott, Dudleswell atyát megdöbbentették Billy tapasztalatai.
2: Neil atya, maga hallotta a harangszót?
1: Nem, atyám.
2: Mrs. Spring?
1: Az asszony megrázta a fejét.
2: Hát akkor csak azt tudom mondani, kiáltotta Billy, fej helyett átkozott kókuszdiókat viselnek a nyakukon.
1: Dühösen szürcsölte a kávéját.
2: Dudleswell atya várt néhány pillanatig, mielőtt megkérdezte.
1: És hogy van mostanában Poncius, Mr. Basil?
2: Billy vállat vont, remekül.
1: Hallotta, mit követett el a minap?
2: Hallotta. Nos, mikor az úr azt parancsolta, bocsássunk meg az ellenünk vétkezőknek, ebben nem értette bele, azt hiszem, a fekete labradorokat.
1: Teljesen házhoz van idomítva,
2: mondta Billy büszkén.
1: Isten házához nincs idomítva, mondta Dudleswell atya.
2: Mit vár tőle, talán hajtson térdet és csókolja meg a püspök gyűrűjét?
1: Azt várom, Mr. Basil.
2: Hagyja békén a püspökünket. Arra nincs felhatalmazás, hogy püspököt egyen.
1: Magában igazi Szent Ferenc veszett el, mondta Billy.
2: Dudleswell atya a kezet nyújtott. Szóval,
1: kvittek vagyunk?
2: Gondolom, igen.
1: Ismétlem, sajnálom, hogy fölébresztette a harangszó.
2: Billy eddigre teljesen megenyhült.
1: Na, jó, akkor hát rendben van, csak most az egyszer.
2: De gondoskodjon róla, hogy ez többet ne forduljon elő.
1: Dudleswell atya visszarántotta a kezét, mintha megcsípte volna valami.
2: Hát ezt nem ígérhetem meg, Mr. Basil.
1: Sőt, papi kötelességem biztosítani az ellenkezőjéről. Az Angelus fel fog csendülni minden reggel 6-kor, majd délben és este 6-kor, ahogy a Szent Anyaszent Egyház mindig előírta.
2: Dudleswell atya, könyörgött Billy, az, hogy én álmatlanná válok, az csak az egyik dolog, de gondoljon a szegény galambjaimra.
1: Egyetlen penny bért sem fizetnek a tornyomban.
2: Billy megmagyarázta, nem csak az aggasztja, hogy elveszítik a szállásukat. Amikor ma reggel felzendült a harang, 3 elrepültek úgy, hogy soha ne térjenek vissza, amit ő úgy fog fel, mint egyfajta galamb öngyilkosságot.
1: Billy végül azt akarta, húzzanak sorsa, de Dudleswell atya azon az állásponton volt,
2: miért kockáztasson, mikor anélkül is nyerhet. Azt hittem, ordította Billy magának, átkozott kötelessége szeretni fele barátját, mint önmagát. Ó, mondta Dudleswell atya, megcsípve a saját karját, és összerándulva a képzelt fájdalomtól, hiszen én ennél sokkal jobban szeretem magát. Ilyenek hát a jámbor emberek, mondta Billy dühösen. Mr. Basil, mint keresztény, szeretem magát, de csak addig tudok elmenni. Isten alig, hanem a bal kezével teremtette magát méghozzá a háta mögött. Azután előállt a végső fenyegetésével, amit a nyilvánvaló igazságtalanságnak tartott sérelem váltott ki belőle. Rendben van, ha háborút akar, jöjjön az átkozott háború. Ha én nem tudok aludni, maga sem fog. Jól jegyezze meg, amit mondok. Mit gondol Neil atya? Miben töri a fejét Billy? Nem tudom, feleltem, ahogy kilestem a kertre néző dolgozószobán függönye mögül. Vádlóan érintette meg a karomat. Biztos benne, hogy helyes dolog leselkedni a közvetlen szomszédunk után? Sajnálkoztam, és gyorsan leengedtem a függönyt. Két nappal ezelőtt 6 göngyöleg dróthálót szállítottak Billy hátsó kertjébe. Pár óra múlva emberek jelentek meg, és dróthálót feszítettek ki az egész terület fölé. Másnap hatalmas ládák érkeztek, bennük madarakkal. Először azt gondoltuk, Billy galamb állományát akarja növelni, de a ládákban vagy 100 csirke érkezett. Galambok és tyúkok, töprengett Dudleswell atya értetlenül. Isten legszelídebb teremtményei. Önuralmamat elveszítve óvatosan megint kilestem a függöny mögül. Várjon egy pillanatig, atyám, mondtam. Neil atya, uralkodjon a szemein, legyen szíves, emlékezzen rá, hova vitte a kíváncsiság az emberi nem ős szüleit. Emberek érkeztek újabb ládákkal, mondtam neki. Na, és azokban mi van? Azt mondtam, nem tudom. Nos, Neil atya, mire várunk, menjünk át, tudjuk meg a fenébe is. Billit kertje belső udvarán találtuk. Bőrvédőkesztyűk el a kezén, egy vasrúddal óvatosan feszegette le a ládák tetejét. És egymás után láthatóvá vált bennük Anglia 10 legkomiszabb kis kakasa. Jól alszik? Kérdezte Sunyin Dudleswell atya Billit. Napok óta lesem hunyom a szemem, Dudleswell atya, is akarja, hogy fogadjunk? Ettől a perctől kezdve maga sem fog már aludni. De nekem tiszta lelki ismeretem, Mr. Basil, és miért is ne lenne, mivel nem kapott választ, így folytatta. De mit csinál? Csirketenyészetet? Nem, Dudleswell atya. Zenebonát csinálok. Látja ezeket a kakasokat? Ezek nem fognak szerelmeskedni. Átkozottul aglegények lesznek. Ránk mutatott, ahogy maga meg ő. Hoppon maradt, kijátszott udvarlók, úgy is lehet mondani. Szexuálisan kiéhezett kakas mindegyikük. Minden egyes kakast egy dróttal fedett külön ketrecbe helyezett közvetlenül a nagy kerítés mellé, ahol szabadon mozogtak a tyúkok. A kijátszott baromfiak zaja már most is elég égtelen volt, de hamarosan felcsendült a déli Angelus. A harang zengése, a kutya ugatása, a vadul csapkodó galambok, a kotkodácsoló tyúkok, a rikoltozó kakasok teremtette zűrzavar leírhatatlan volt. Dudleswell atya letérdelt, hogy elmondja az úr angyalát, és azt gyanítom néhány külön imát is, amelyeket semmiféle kézikönyvben nem lehet megtalálni. Mikor felállt, Billy így szólt. Most majd meglátjuk, ó, Dudleswell atya, hogy még a maga hófehér lelkiismeretével is tud-e emellett aludni. A harmadik világháború, vakkantott Dudleswell atya öklével csapva a kerítésre. Itt tör ki a háború, emögött az átkozott kerítés mögött. Mikor visszavonult hálószobájába, hogy megejtse délutáni siestáját, tudtam, hogy nem fog tudni sokat pihenni. Hallottam, hogy nyugtalanul jár föl alá a szobájában, időnként kinyitva, majd nagy csattanással becsukva az ablakát. Egyszer hallottam, hogy felszakítja az ablakát és kiordít. Nem tudja, hogy a kakasviadal tiltja a törvény maga szerencsejátékos. Ezután becsapta az ablakát olyan csattanással, hogy elszakadt a zsinór és betört az egyik üveg. Mielőtt leszállt volna az este, az egész ablakkeret duplán be volt takarva, de úgy látszik, ez sem segített. Szerencsémre az én hálószobám, ahogy fölöttem Mrs. Spring is, a ház elején volt. Még aludtam, sem a harangszó, sem a kakasok vad izgalmának zaja nem hatolt be hozzám teljes hangerejével. Szegény Dudleswell atya azonban napjában kétszer a kakasok közvetlen tűzvonalába került. Egy héten belül árnyéka volt korábbi magának. Lefogyott és vörös szegélyű, vér aláfutásos szemei alatt táskás bőrredők képződtek, ahogy Billy Buzzle, ő is álmatlanná vált. Mrs. Spring ösztönzésére rábeszéltem Dudleswell atyát, hogy telefonáljon déli doktornak. Éppen a dolgozó szobájában voltam, amikor az orvos pár óra múlva megérkezett. Sajnálom, hogy csak ilyen későn jövök a hívásodra, Charles, mondta lihegve, de sajnos ittas vezetés miatt a zsaruk begyűjtöttek.
3: Nagyon sajnálom, hogy ezt kell hallanom, Donald, de nem megmondtam neked, hogy egy szép napon elkapnak?
2: Déli doktor nevetett. Nem én voltam a vádlott, Charles, a zsaruk gyanúsítottját vizsgáltam meg.
3: És mit gondolsz, részeg volt?
2: Az biztos, hogy egyikünk az volt, válaszolt déli kaján hangon, de feltételezve róla a jobbat, én kacagtam.
3: Pácienséhez fordult. Nos, mit hallok? Nem alszol túl jól, Charles?
2: Egyáltalán nem alszom, mondta Dudleswell atya csüggetten, már 10 napja.
3: Még a prédikációid alatt sem, kérdezte Déli, mint aki kínos emlékeket idéz fel. Ha előbb mondtad volna nekem, gyertyát gyűjtöttem volna neked a szűzanya szobra előtt.
2: Én annyit gyűjtöttem magamért, Donald, hogy félő az egyházkerületben már gyertya hiány van.
3: Déli doktornak nem tetszett ez a következtetés. Ha a jóisten és a szűzanya felhagyott vele, hogy figyelje a gyertyákat, ez borzasztó viaszpazarlást jelent.
2: Oh, Donald, mondta szívva csaróan Dudleswell atya, rettenetesen kéhezett vagyok egy nagy alvásra.
3: Megpróbáltad számlálni az elveszett bárányokat, Charles?
2: A kérdésnek nem volt túl kedvező a fogadtatása.
3: Kakaó? Ovomaltin, cián, és semmi sem használ.
2: Dudleswell atya nagy erőfeszítéssel minden egyes tételnél megrázta a fejét.
3: Furcsa egy dolog ez, Charles, de
2: Dudleswell atyának csak a szeme kérdezett, hogy mire is akar kiukadni. 4 napja egy szomszédodhoz hívtak ki.
3: Dudleswell atya megmerevedett, és szemében felcsillant a megszokott fény.
2: Billy Buzzle?
3: Ő bizony, ugyanolyan panaszokban szenvedett, mint te. Azzal a különbséggel, hogy nála ezt valami furcsa csengés okozta a fülében.
2: Segítettél rajta, hogy aludni tudjon, Donald, ez történt?
3: Még azon az éjszakán, felelte déli doktor némi büszkeséggel. Másnap telefonált, hogy 14 órát aludt, és teljesen meggyógyult.
2: Dudleswell atya arcán keserűség, irítség és remény váltotta egymást.
3: Mondd meg, Donald, mit tegyek?
2: Nincs véletlenül egy kort,
3: nincs.
2: Nem nekem kell, Charles, nem értelek. Minden esetre nem csak nekem, de nem számít.
3: Fekete táskájából egy üveg viszkit és 2 poharat halászott ki. A gyógyulásodat itt tartom a kezemben.
2: 2 jó adagot kitöltött.
3: Nos, Charles, védj be 4 pirulát ezekből az italoddal, ha ettől nem dőlsz ki, a világ nehéz súlyú bajnoka sem tud kiütni.
2: 1 korty viszkit szippantott fel, és a nyelvével végig simította a fogait.
3: Jegyezd meg, Charles, az álmatlanságnak 1 csalhatatlan gyógymódja van.
2: Vagyis?
3: Déli meglepetnek látszott, hogy ezt nem tudja.
2: Alvás, Charles, alvás, semmi más!
3: Dudleswell atya engedelmesen lenyerte a piruláit, és csendben iszogattak még együtt, és csevegtek, mintha ott sem lettem volna.
2: Ezzel a módszerrel gyógyítottad ki Mr. Buzzle-t, Donald?
3: Nem, dehogy, válaszolt déli doktor. Neki nem volt szüksége pirulákra.
2: Akkor csupán a viszkivel?
3: De még azzal sem.
2: Na akkor hát mondd meg, mondta Dudleswell atya töprengve nézve a poharába, hogy gyógyítottad ki?
3: Hát nagyon egyszerű, mondta déli doktor. Egyet kortyintott, aztán még egyet. Azt mondtam, neki menjen aludni a kék csillagba.
2: Másnap reggelinél Dudleswell atya rosszabbul nézett ki, mint valaha. Udvarias kérdésemre így válaszolt. Ha jól aludtam volna, úgy néznék ki vajon, mint egy tál úcska tört krumpli?
3: Nem használtak a pirulák?
2: Az éjszaka minden percét ébren töltöttem, nélatya.
3: Megtöltötte tüdejét, és lassan kilélegzett.
2: Unom már a saját társaságomat egész nap és egész éjjel. A legrosszabb pedig, vicsorgott, ez az átkozott harangozás Angelusra, mint ha kalapács veri a fejemet reggel 6-kor.

jó emberekhez. Szaggatottan engedte ki a lélegzetét, mint egy mozdony, amely nem akar elindulni. Kis pejhes csirkekáplánom, suttogta, ha békében akar velem élni, ne ismételgesse, hogy én mit mondtam, hanem tegye azt, amit mondtam. Kutyák, lovak és épp oly kevéssé felöltözött hölgyek képeivel felékesített irodájában Billy újságot olvasott és vidáman majszolta a reggeliét. Morgás nélkül beleegyezett kérésembe, és 15 perc múlva már ott voltunk a plébánián. Duddleswell atya egy karosszéken nyúlt el a dolgozó szobájában, lábát egy zsámolyra rakta. A mellette lévő kis asztalon összehajtogatott kockás takaró és egy viszkis üveg két pohárral. Mikor beléptünk, nem állt fel. Kedves, hogy átfáradt, Mr. Basil, mondta a bágyattan, miután helyjel kínálta Billit, és megkérdezte, hogy van. Soha nem éreztem magam jobban, válaszolta Billy, és én úgy láttam, erre minden jó oka megvan. És az én kedves öreg barátom Poncius remek állapotban. Nagyszerű, ez igazán nagyszerű, sajnálkozóbb hangot vett elő a készleteiből. Rájöttem, Mr. Basil, nem viselkedtem nagyon papi módon önnel szemben. Billy mosolygott, mintha azt mondaná, semmi különbséget nem vett észre, de beérte vele, hogy megkérdezze. Nem? Nem. Nem. Isten látja lelkemet, soha nem volt szándékomba, hogy kiűzzem a házából és az otthonából. Tényleg? Nem, nem. Egy angolnak az otthona. Ó, azok a kakasok. Igen, mondta Billy a győztes nagy lelkűségével. Megmozgatták a lelkiismeretemet, ahogy az apostolok fejének Szent Péternek is megmozgatták a lelkiismeretét. A küldönc azt jelezte, hogy valami ajánlata van a számomra. Duddleswell atya italt töltött a poharakba. Igen. Egy biszkit? Na, kérek. Na, lehetne róla szó, hogy eltávolítsa a kertjéből azokat a madarakat, a sétálókat? Billy az italáért nyújt. Megígéri, hogy nem fog harangozni reggel 10 előtt? Ünnepélyes szavamat adom, még ha marslakók szállják is meg az egyházközséget. Akkor sem, ha az én Ponciusom lenyeli a maga kis püspökét, akkor különösen nem. Na, áll az alkú. Ígyunk rá? Ígyunk. Kocintottak. Egészségére, mondták mindketten. Megható pillanat volt. Billy így szólt. Azon gondolkoztam, nem érdekelné-e egy kis fogadás. Holnap a Sandown Parkban egy ló. Jól áll, körülbelül 2:30-ra teszik. A szemben ülő szánalmas figurára nézett. Atyám, Duddleswell atya. Ellenfele szeme be volt hunyva, és nehéz lélegzetvétele ellenére poharát természetellenes szilárdsággal szorongatta mindkét kezével. Billy ránézett, kiürítette a poharát, lábújhegyen a karosszékhez lépdelt. Gyöngéden kivette az atya markából a poharat, az íróasztalra tette, majd segített nekem, hogy a takarót ráterítsük összeroskadt testére. Akkor csendült fel az Angelus. Az alvó megmozdult, hadart valamit, aztán horkolni kezdett. Billy arcán egy gyermek ártatlansága ragyogott. Mint derék ellenfelére, felemelte Duddleswell atya poharát, kihörpintette, és mire a harang utolsót kondult, már nem volt a szobában.

0: Neil Boyd Egek, mit évül legyek című írásának 6. részét Tóth Levente előadásában hallották. A műsort Somosvári Eszter Anna szerkesztette.
1: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről. Kellemes rádiózást kívánunk.
2: Közelkép. Portréműsor a Szent István Rádió.

0: Szeretettel köszöntöm a kedves rádió hallgatókat, Hajdú Mária vagyok. Mai műsorunkban Tóvaj Erikával beszélgetek, aki textilszobrász és a Való Álom kreatív műhely vezetője. Érdekes foglalkozást üzzel a hétköznapi ember számára. Kedves Erika, kérlek, beszélj egy kicsit a vállalkozásodról.
1: Teljesen más pályán mozogva, saját érdeklődésemre elvégeztem 2016-ban egy textilszobrász tanfolyamot, ez a Powerpol nevezetű, ami után oktatóvá váltam. Ekkor a cél az volt, hogy 10 pluszos gyermekeket és felnőtteket textilszobrászatra tanítsak, viszont nagyon hamar kiderült, hogy a kisebb gyerekek fogékonyabbak, szívesebben jönnek, és a szülőknek is nagy megelégedésére szolgált, hogy a gyermekük alkotással töltötte a szabadidejüknek egy részét.
0: Ez egy csodálatos dolog, amikor látod, hogy a kis fiatal gyerekek alkotnak, és a végeredményt te is, illetve a szüleik is látják, és gondolom ez mindenkit örömmel tölt el.
1: Igen, ez így van, és képzeld el, hogy már oda jutottunk, hogy nem is ez a 10 pluszos korosztály van, hanem 2,5 éves a legfiatalabb alkotónk a mai időben. Természetesen a idősebb korosztály és a felnőttek is szívesen jönnek hozzánk workshopokra.
0: Picit beszélnél, hogy mit jelent az, hogy textilszobrászat?
1: A textilszobrászat az egy ökodizájn újrahasznosítással foglalkozik, ami azt jelenti, hogy a megunt régi csipkék, pamut anyagok, lepedők, a legjobb a lepedő anyaga, ezekből egy speciális anyaggal, a ragasztóval, a Powerpol anyaggal összegyúrjuk, és egy csodás alkotásokat tudunk vele készíteni, képeket, szobrokat, amelyekhez hozzá tudunk adni kavicsokat, kajlót, faágakat, tehát természetes anyagokat is, és festékekkel, antikolóval sokkal szebbé tudjuk tenni ezeket a dolgokat. Ami nálam még pluszba bejött a képbe, hogy 3D nyomtatással is foglalkozik a vállalkozásunk, és torzókat, a szobrokhoz fejeket, különböző alapanyagokat, amiket nem lehet mondjuk megkapni, azokat 3D nyomtatással elő tudjuk állítani.
0: Tehát akkor te sokoldalú vagy, nem csak kifejezetten a szobrászattól, hanem az ehhez szükséges kellékeket is elő tudjátok állítani.
1: Így van.
0: Hol hallottál először, vagy hol találkoztál először ezzel a textilszobrászattal?
1: Gödöllőn mentem el egy tanfolyamra, ami nagyon-nagyon érdekes volt. Ott 5-6 órát alkottunk, de én annyira belemerültem az egészbe, hogy mondtam a páromnak, hogy nekem ez annyira tetszik, hogy mindenképpen megyek legközelebb is, és akkor nem, legközelebb nem lesz, hanem tessék elmenni oktatónak. És ugye letettem ezt a vizsgát, tehát ez egy vizsgát kell elvégezni, hogy oktatóvá váljál, egy kétnapos intenzív tanfolyam, és ezután kezdtem iskolákba is ezt a gyönyörű szép újrahasznosított technikát.
0: Én is tanúsíthatom a kedves rádióhallgatóknak, hogy csodálatos dolgok készülnek Erika kezei alatt, illetve a kis tanítványok kezei alatt is. A beszélgetésünk elején mondtad, hogy gyermekekkel foglalkozol. Egy-egy tábor, illetve egy-egy foglalkozás alkalmával honnan merítesz ötletet, hogy mivel fogtok készülni a gyerkőcökkel?
1: A témaválasztásban mindig az aktuális események, közelgő ünnepek a nézőpontnak a középpontjai. Húsvét, anyák napja, Halloween, karácsony. Viszont vannak olyan élményfestések, kreatív textilszobrászkodások, amikor visszatérő témák vannak, vagy pedig előfordul az is, hogy az alkotni érkező kívánság alapján elkészül akár egy-egy kép vagy szobor.
0: És ha jól tudom, 2 nagy jelentős tábor játszik szerepet az életedben, a nyári és az őszi tábor, meg gondolom közben is vannak még foglalkozások, de ezt majd el fogod szépen mondani.
1: Így van, ami a sűrűbb az a nyári tábor, viszont most már minden szünethez tudunk kötni egy-egy tábort, úgyhogy van téli szünetben, nyári, tavaszi és őszi szünetben, tehát elég sok szünet van manapság már az általános iskolákban, emiatt ugye próbáljuk lekötni ezekre az idők alatt is a gyerekeket. A nyári és az őszi táborák során több idő van, ott többféle művészeti ágat tudnak megismerni ugye a gyerekek, többféle technikát tudnak kipróbálni, ugye nekem az élményfestésen kívül van a szobrászkodás, a Powerpol technika, üvegfestés, sejemfestés, textilfestés, lézervágott termékek, amelyeket mi saját magunk vágunk, valamint gipszfiguráknak a festése is megtalálható a palettában. A gyerekek ilyenkor 4-5 napon keresztül alkotnak, a délelőttől kora délutáni órákban, és akkor egy ilyen csapatmunka szellemében nagyon jó társaság, jó kedv alakul ki, valamint barátságok szövődnek nálunk a műhelyben.
0: És a korosztály egy-egy tábor alkalmával, egy-egy csoport alkalmával hogy néz ki?
1: Hát a korosztály az változó, ugye az óvodásoktól, tehát a táborban mindenképpen 5 éves kortól felfelé szoktam gyerekeket fogadni. Felfelé korosztály az bármekkora lehet, akár felnőtt is, de nyilván a felnőttek ilyenkor pihenésre vágynak, és a gyerekeket küldik el alkotni, és maga a csoportok azok vegyesen alakulnak ki.
0: Tehát egy-egy csoport is vegyes korosztetételű.
1: Így van, vegyesen.
0: És akkor mi szokott lenni így a tematika?
1: Hát a tematika az változó, mivel nyári táborban nagyon sokféle tematika alapján tudunk dolgozni. Élményfestés, ahogy elmondtam, olaj, textilfestés, táskákat készítünk, pólókat festünk, lézervágott termékekből összeállítunk dolgokat, dekorációkat készítünk, ugye nyilván, mivel nyári táborban nyári dekorációkat, valamint a textilszobrászatot is nagyon sokan ki szokták próbálni, és oda is már a nyári tematikát, tenger, kagylók, napsütés viszik be a gyerekek, ezekből tudnak választani. Tehát mindenki, amit kiválaszt, az aktuális felrakott téma szerint, azt csinálja meg.
0: És akkor, ha jól értem szavaidat, a táborban résztvevő gyermekek nem ugyanazt csinálják, hanem egyedileg, amit előtte veled leegyeztettek, a gyerkőcök külön-külön szépen azzal foglalatoskodnak.
1: Így van. Mikor 5 gyerek van, általában 5 félét szokott csinálni. Tehát az nagyon-nagyon ritka, mikor 1 féle dolgot készítenek.
0: Hát ehhez neked nagyon kell koncentrálni, illetve toppon lenni, hogy minden rendben legyen. És hány napos egy ilyen nyári, illetve téli tábor? Ugye mondtad, hogy a minden évszakhoz most már kötődnek táborok, de ha egy kicsit ezeket bemutatnád a rádióhallgatóknak.
1: A tavaszi szünetben ugye nyilván rövidebb az időintervallum, ott sok gyerek fordul meg az alatt a rövid idő alatt, ott általában 1 napra szoktak jönni, inkább 1-2 napra, viszont a nyári tábor az, ami 5 napos, tehát az hétfőtől péntekig tart, 9 órától 12 óráig szoktak alkotni a gyerekek, és az általuk kiválasztott tematikát csinálják meg, amiben persze segítséget kapnak, a hozzáadott alapanyagot azt ugye mi nyújtjuk, meg valamint a segítőkezet.
0: Hát ez csodálatos dolog. Kedves Erika, van-e kedvenc évszakod, amit a munkában legjobban szeretsz megvalósítani? Ha igen, akkor kérlek, mutasd be és mondd el, hogy miért ahhoz ragaszkodsz a leginkább.
1: Minden évszak tartogat valami különlegeset, izgalmasat. Leginkább viszont, mikor a tavasz és a nyár bejön, ugye nekem a alkotásaimon is látod, nyilvánvalóan most a hallgatók nem látják, de te viszont ezt tapasztalod, hogy nagyon sok színnel szeretek dolgozni, és épp ezért a tavasz és a nyár dominál nálam. A kedvenc ünnepem viszont a karácsony.
0: Igen, ez ilyen nagyon meghitt.
1: Így van, és ennek a közelettével ugye a műhely, a családi házunk, valamint maga a tematikák is átalakulnak erre az ünnepélyes hangulatra.
0: És nyáron mi az, ami így a szíved csücske?
1: A nyári táborra gondolsz? A nyári táborban nagyon jó, mikor különböző gyermekek jönnek. Nyilván sokszor van olyan, hogy nem ismerik egymást. És olyan kedves barátságok alakulnak ki, hogy például most is egy visszatérő kislány, mindkettő, ugye, egyik Pestről jár, másik 60-ból, kimondottan azt kérték, hogy együtt legyenek a táborba, annyira megkedvelték egymást a tavalyi kézműves táborokban. Úgyhogy ez maga az, hogy kapcsolatok alakulnak ki, együtt vagyunk, jókat nevetgélünk, csipegetünk, eszegetünk, tehát nyilván itt vannak szünetek is, nem olyan...
2: Nem kötött.
1: Nem, így van, nem kötött, mint egy iskolában. Ha valaki előre halad a festésre, vagy bármilyen alkotásra, ki tud menni szünetre, ha nem reggelizett otthon, ezt ugye be tudja pótolni, tehát teljesen felszabadultabbak szerintem a gyerekek.
0: Ez hát biztos, hogy ez fantasztikus élmény lehet nekik, hogy egy ilyen táborban részt vesznek, akár hány napot is tudnak eltölteni, még ha rövidebb időt akkor is. És kedves Erika, hogyan tudod összeegyeztetni az életedben a vallást és a kézművességet?
1: A vallás és a kézművesség az majdnem, hogy egy időben alakult ki nálam. A vallás szempontjából felnőttként keresztelkedtem. Jártam végig azt az utat, ugye, ami ekkor szükséges. Első áldozó voltam, bérmálkoztam, utána 2 keresztgyerekünk lett, valamint az idei évben már egy bérma keresztlányjal is gyarapodik a családunk.
0: Gratulálok!
1: Köszönjük szépen! Természetesen ez a keresztény vallás kihat a munkásságomra is, így van. A hit, a szeretet, az egy nagyon jó téma szerintem. Nagyon sok olyan alkotást csináltam már, amiben pont ez a fontos két momentum szerepel.
0: Még maradjunk itt a témaválasztásnál, tehát amikor készülsz egy nyári, vagy egy őszi, vagy akármelyik évszakhoz kötődő táborhoz, akkor hogy fogsz ehhez hozzá? Tehát először fejben kigondolod a témát, vagy médiából merítesz ötletet, tehát internetet lapozgatsz fel, vagy hogy fogsz egyáltalán hozzá ehhez az egészhez?
1: Nyilván a médiából is merítek, viszont a nagyon jó barátom a Pinterest, rengeteg alkotás van, nagyon szép alkotások vannak, és ott mindig új technikák, különleges képek vannak, ahonnan ihletet tudok meríteni. Jelenleg a nyári táborra már készülök, gőzerővel, ilyenkor az összes élményfestésnek az alapját előszoktam készíteni, megfestem, hogy lássam, hogy mennyire nehéz a gyerekeknek, hogy amikor a választás van, tudjak nekik valamilyen szinten segíteni, hogy melyik kép felé tendáljunk inkább. Úgyhogy én már a nyári táborokra is készülök, valamint iskolákba szoktam nyári szünetben táborokat tartani, ahova meghívnak a tanárok. Már jelenleg van két iskola, ahová majd a szünetbe megyünk alkotni.
0: És akkor ott is egy kis kézműves tábort fogsz tartani?
1: Nem, ott nyilván nekik egy tábor jelleg van, ahol egy napot beiktatnak kézműveskedéssel, ott már ki vannak választva a tematikák mind a két iskolában, és akkor ott elég sok gyermeknek tartunk foglalkozást. Viszont itt már segítséget kapok a keresztlányom és a Bérma keresztlányom által.
0: Tehát akkor már egy kis csapat összeállt. És amikor például egy festményt készítenek a gyermekek a táborban állad, akkor te nem egy teljesen üres felületet adsz nekik, hanem te már előkészíted nekik a munkálatokat, ugye?
1: Így van. Elő szoktam rajzolni minden egyes vásznat. Ki vannak nekik készítve a festékek, mire megérkeznek, és folyamatosan segítünk, tehát lépésről lépésre tudunk haladni. Nyilván vannak olyan gyermekek, akik előre haladnak, saját kútfőből próbálják elkészíteni a képet, de általában lépésre.
2: Az alapok azok megvannak.
1: Nyilván megvannak, így van.
2: És akkor van egy mintakép, ahonnan te merítetted
0: az ötletet, és azt kiteszed nekik az asztalra, tehát ott tudják követni, hogy ők hol tartanak az ő kis alkotásaikkal.
1: Nyilván így van, de ugye a lépésre haladás az azt jelenti, hogy a vászonnak az első vonásaitól kezdve az utolsóig segítünk. Tehát különböző technikák vannak azért egy élményfestésben is, nem csak ecseteket használunk, tehát az ecset kezelés, különböző ecseteknek a váltása, ez mind segítség számukra.
0: Szóval az általad készített munkákat valahol megmutatod-e a közönségnek? Tehát részt veszel-e rendezvényeken, kiállításokon?
1: Nyilván kiállításokon részt veszünk. Van egy PowerPoint csapatunk, ahol közel 100 fő kiállításra szokott készülni. A tematika az mindig változó, a magyar irodalomtól kezdve a gasztronómia, az angyalok, a különböző virágok, természet, víznapja, a téma, és ezekbe szoktunk becsatlakozni. Általában a Mátra Művelődési Múzeumban Gyöngyösen szoktam a kiállításokat szervezni, tehát helyileg az van hozzánk közel, viszont jelenleg Budapesttől kezdve Szombathelyig, Pécs, nagyon sok helyen, tehát az országnak az összes pontján kiállításokat tartunk.
0: És akkor ennek a szervezésében te is részt vállalsz?
1: Én csak akkor szoktam részt vállalni, ami itt van helyileg közel hozzánk, a gyöngyösi, vagy esetleg a 60-i körzet, viszont megvan minden egyes városrésznek, vagy területnek a fontos személyisége, aki ugye levezényli az egész kiállításnak a szervezését, a teljes
0: végletet. Aki felelős az adott régióért.
1: Így van.
0: És ezek milyen gyakoriak, ezek a kiállítások évente? Körülbelül hány alkalommal kerülnek megrendezésre? Egyszer, kétszer?
1: Nem, sokkal többször. Szinte mondhatni azt, hogy 2-3 hetente vannak kiállításaink. Tehát próbáljuk megismertetni Magyarországot is ezzel a különleges technikával, ahol tulajdonképpen az újrahasznosítás a lényeg, ami nagyon fontos.
0: Ugye, ami a fenntarthatóság szempontjából különösen fontos.
1: Így van, amit már nem lehet elég korán kezdeni a gyerekeknek is, és ez szerintem egy nagyon fontos téma, és egy nagyon szép technikával lehet alkotni.
0: És általában ezeken a kiállításokon kik a célközönség?
1: Bárki. Nyilván becsatlakoznak gyerekek, felnőttek különböző műsorokkal, tehát akkor már fiatalabbak, idősebbek is ott vannak a kiállításon, mint résztvevő, de nincsen célközönség, tehát úgy mindenki.
0: És ettől lesz színes. És kedves Erika, most ugye itt a nyári szünet előtt állunk, mik a közeljövőben, illetve a távolabbi jövőben lévő célok, tervek?
1: A távolabbi célok bővülni a műhelykapacitással mindenféleképpen, az a legfontosabb. Jelenleg egy új telephelyen tudjuk ezt megvalósítani, sokkal nagyobb térben tudnak majd foglalkozásokra, workshopokra érkezni ugye a látogatók, és ezáltal lehetőség fog nyílni egy komplexebb táborok szervezésére, amelyek akár egésznaposak is lehetnek, és többféle tematikát be tudunk hozni erre a napra.
0: Ugye most április végét írjuk, amikor ez a riportfelvétel készült, itt a közelgő ünnepekre, anyák napja, ballagás, ezekre esetleg ti készültök-e? Ha igen, akkor hogyan?
1: Igen, már elkezdtük a készülődést. Most az elkövetkezendő két hétben is a foglalkozások az anyák napja körül fognak forogni, viszont elkezdtünk a ballagásokra is dolgozni. Nyilván a tanároknak, gyerekeknek a tarisznyába való ajándékokat is nagyon sokszor mi gyártjuk, úgyhogy gőzerővel dolgozunk az anyák napján és a ballagásoknak a ajándék kivitelezésében.
0: És ilyenkor vannak külső segítőitek is, vagy a kis csapat oldja meg, aki mindig is szokott dolgozni?
1: Hát jelenleg a kis csapat, viszont a nyári táborok besegítésében ott már külső segítséget fogok kapni.
0: Ugye az május az elég sűrű ünnepekben, ugye anyák napja, ballagás, pedagógus nap, esetleg ezekre készültök-e külön a megszokottól eltérő módon?
1: Nyilván, folyamatosan készülünk, mivel nagyon fontos nálunk az egyedi dolgoknak az elkészítése, amely saját névre szóló különböző idézetekkel, akár a tanároknak egy-egy jelzőjével megilletett terméknek az előállítása. Nagyon sok minden készül, lézervágott termékeket készítünk különböző témakörben, pedagógus napra szintén készülünk, tanárnőknek, dajkanéniknek, óvónéniknek, vezetőknek. Nagyon sokféle dolgunk van, és próbálunk szebbnél szebb dolgokat, és mindig újabb feelinget kialakítani ezáltal.
0: És a vállalkozásod által készített egyedi dolgok, ezek valahol bemutatásra kerülnek-e? Hol találkozhat vele a közönség?
1: Nagyon sok terméket készítünk, amik egyedi feliratozásúak. Most jelenleg a tanároknak búcsúzó ajándékokat készítünk, különböző tollakat, tolltartókat, dísztárgyakat, amik különböző névvel kerülnek, osztálytablók, akkor a gyermekeknek a nevei által kis szívecskébe egy életfa. Tehát bármilyen különleges terméket elő tudunk állítani lézervágott termékkel, 3D nyomtatással és különböző technikákkal. Viszont a vállalkozásunkon kívül különböző rendezvényeken is meg szoktunk jelenni. Most lesz a 4. aranybogrács főző verseny Horton, jelenleg paraszt olimpiával kombinálva.
0: Ez mit jelent?
1: A paraszt olimpiában ilyen kis vicces mezőgazdasági dolgok, gumicsizma, talicskatolás, bálacipelés, különböző vicces feladatokat kell teljesíteni a versenyzőknek. Tavaly kezdtük először, nagyon nagy visszhangja lett, nagyon tetszett nekik, nagyon sokat nevettünk. Szó szerint összekovácsolta azokat az embereket, akik kilátogattak a rendezvényeinkre, és itt ezen az aranyfőző bogrács versenyen általában, sőt az összes ilyen versenyre, általában mi szoktuk a díjakat elkészíteni 3D nyomtatással vagy lézervágott technikával. Jelenleg a főző versenyre is készítjük a legújabb ajándékokat.
0: Hát sok sikert kívánok a munkátokhoz! Kedves Erika, köszönöm szépen a beszélgetést, és további sok sikert kívánok a munkátokhoz, mert nagyon egyedi és nagyon értékes dolgokkal foglalkoztok. A Jóisten áldását és a szüzanya oltalmát kívánom további életutatokra.
1: Köszönöm szépen!
3: Kedves hallgatóink, Tóvai Erika textilszobrásszal, a Való Álom kreatív műhely vezetőjével Hajdú Mária beszélgetett.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről. Kellemes rádiózást kívánunk.
1: Egy óra.
0: Regionális hírek a Szent István Rádióban.
2: Köszöntöm Önöket, a szerkesztő műsorvezető Debner Ádámot hallják adásunk tartalmából. Eger nyerte az Okos Zebrát az országos programban. Gyöngyös új közbiztonsági referense válaszolt a legfontosabb kérdésekre. A nyíregyházi állatparkban is odafigyelnek az állatok hűtésére, hidratálására a kánikulában. Ezek mai műsorunk főbb hírei, tartsanak velünk! A lakosság döntött, Eger nyert, véget ért a Generália Biztonságért Alapítvány idei Okos Zebra szavazása, amelynek tétje, hogy melyik vidéki, iskola közelében található veszélyes gyalogátkelőhely kapjon korszerű, figyelemfelhívó gyalogosvédelmi rendszert a következő tanévkezdésre. A biztonságos iskolába járások család mindennapjait érinti. A Generália Biztonságért Alapítvány 2024-ben készült, 1000 fős, országosan reprezentatív kutatása szerint a hazai lakosság kétharmada csak viszonylag érzi magát biztonságban, amikor zebrán halad át, és mindössze 16% érzi magát maximálisan biztonságban ilyen helyzetben. Az alapítvány idén is közönségszavazást indított, a lakosság két héten át választhatott az OBB javaslat alapján összeállított 19 vidéki, iskola közeli és veszélyesnek ítélt gyalogátkelőhely közül. A cél egyértelmű volt tehát, a legtöbb voksot kapó helyszínen még a szeptemberi iskolakezdés előtt Okos Zebra segítse a biztonságosabb átkelést. A szavazás lezárult, az eredmény pedig ismét megmutatta, a gyerekek biztonságos közlekedése sokakat mozgósít. A győztesváros tehát idén Eger lett, így az Eszterházi tér 2 szám alatt található gyalogátkelőn a tervek szerint még a nyáron kiépül a Safe Cross Okos Zebra rendszer, amely aktív LED prizmákkal hívja fel az autósok figyelmét a gyalogosokra. A szavazáson a második helyezést Berettyóújfalu, a harmadikat pedig Székesfehérvár szerezte meg. A magyar lakosságnak 5 éve van lehetősége megszavazni, melyik klasszikus gyalogátkelőt alakítsák a programban okossá. 2021 óta a Generália Biztonságért Alapítvány és a közreműködő KFT olyan gyalogátkelők helyeket keres, ahol különösen veszélyes az átkelés. A Safe Cross Okos Zebra az útburkolatba épített aktív LED prizmákkal jelzi a járművezetőknek, ha gyalogos lép az átkelőre. A fényjelzés csak az áthaladás ideje alatt működik, így pontosan akkor hívja fel a figyelmet a zebrára, amikor arra valóban szükség van. Korábbi mérések szerint a rendszer egyes helyszíneken akár 20%-kal is növelte az autósok megállási hajlandóságát. Az alapítvány célja, hogy a programmal hozzájáruljon a gyerekek és családok biztonságosabb közlekedéséhez. Alig kezdte meg munkáját Gyöngyös új közbiztonsági referense, Mádi Attila Péter, már is komoly kihívásokkal kellett szembenéznie. Hogy milyen feladatok hárulnak a város polgári védelmére, hogyan lehet felkészülni a rendkívüli helyzetekre, és mi a teendő krízis helyzetekben, arról Mádi Attila Pétert hallják.
3: Valójában az ugye pár területet megjártam én itt már, ahol pont hasonló munkakörben, csak még nem ennyire kibővítetten és kiterjesztetten történt ez a dolog, mint például akár sportcentrumnak a vezetése, vagy akár az úszodából is ismerhetnek már egy páran, akár a medence mellől, illetve akár a városrendészetnek a táborából is. Az eltöltött éveim alatt itt a városban és a különböző létesítményekben, amikről már szót ejtettem, mind hozzátettek ez a dologhoz, mert nem tudom, én valamilyen fura szerencsés ember vagyok, és mindig kifogom a helyzeteket, és mindig meg kell oldani, bár megjegyzem, hogy nem tudok mindent megoldani. Vannak olyan dolgok, amik bonyolultak, de próbálok, amiből lehet a legjobbat kihozni lehetőségek szerint. Gondolhatunk arra, hogy az idősek otthonánál, amit volt is most nem is olyan nagyon régen eset, biztos, hogy tudnak róla. Egy eléggé gyors reagálás, már csak abból is kiindulva, hogy előző nap előkészítettünk mindent a hivatallal, illetve a hivatalnak a dolgozóival, tehát már csak a vízrendelés, a készlet. Mondjuk a készletnél én inkább fölélődtem a dolgoknak, de úgy látszik, hogy kapásból itt bejött. Ez például pont a létesítményekből hozott tapasztalat miatt volt, hogy inkább legyen egy kis plusz tartalék, mint hogy most utána gondolkozzon az ember, hogy mi lehetett a hiba. Tehát most én úgy gondolom, hogy ha van egy többlet, azt fel lehet használni. Főleg a jelen helyzetben, ami elég erősen kívánja ezt, amiről pont szó is volt, azaz a víz, amit jelen formában palackosan biztosítottunk ugye az idősek otthonának. Egy biztonsági tényező, amit vasárnapig ki is tudtunk még tartani, folyamatosan egyeztettünk a rendészetnek a munkatársaival, hogy a vizek ott fogynak. Próbáltunk arra törekedni, azaz próbáltam arra törekedni, hogy a vízosztások is a megfelelő mederben történjenek, bár mondom, megjegyzem, egy nagyon szélsőséges időjárás van, amire közel nem lehet felkészülni, csak amit említettem, ki lehet hozni belőle nagyjából a legjobbat. Sokan félreértik, ez akár ugyanannak a kérdése, hogyha valaki városrendész, akár a rendőrségnek, akár a polgárőrségnek a dolgozója, akkor ő helyre teszi, megoldja a közbiztonságnak a kérdését. Ez önmagában abszolút nem igaz, sőt, ha a tényeket összevetem, tehát itt a társszerveknek az együttes működése adhatja ki ennek a javulását. Megszüntetés nincs. Ez olyan, mintha én azt mondanám, hogy holnaptól megszűnik a bűnözés a világon. Egy valós tényezőt mondhatok az embereknek? Nem, abszolút nem. Viszont azt el kell fogadniuk az embereknek, és uram, hogy nagyon nehéz. Nekem is annól nagyon nehéz volt, hogy sajnos a világ változik. Ennek vannak melléktermékei. Ezekre a melléktermékekre szintén nehéz készülni, és én nem azt mondom, hogy ezeket el kell fogadni, de fel kell vennünk a világnak ezt az új ritmusát, különben az fel fog emészteni bennünket, és az említett formában maga a polgárvédelmi referens inkább egy preventív, előzékeny, akár itt a viharkárokra gondolok, vagy itt a gyakorlatról is volt szó, amikor a több társszervvel összejöttünk, amit az elődön nagyon pengén összerakott hozzá, és megpróbáltunk kimatekozni egy olyan helyzetet, ami önmagában nagyon szélsőséges, és nagyon bonyolult, és még bonyolultabbá tud válni.
2: A nyári időszakban sem maradnak felügyelet nélkül a gyöngyösi kisgyerekek. Gyöngyös óvodái ügyeleti rendben biztosítják a szülők számára a megszokott ellátást. A részletekről Molnár Lászlónét, Gyöngyösváros óvodáinak igazgatóját, tudósítónk Fekete Gábor kérdezte.
1: Most már vége a nevelési évnek hivatalosan is. Hogyan indul, meddig lesz, hogy kell igényelni, melyik óvodában, mikor lesz, mit lehet róla tudni? Bőven?
4: Hát ez egy korábbi időszakra tehető, tudnélik február 15-ig a szülőket tájékoztatni kell az óvodák nyári zárásáról. Ez az egy szünet, amit engedélyez az oktatási hivatal, tehát gyakorlatilag már február 15-től nyilvánvaló a szülők számára, hogy melyik óvoda mikor lesz zárva, ez annál is inkább fontos, hogy a szabadságolásokat tudják ütemezni. Ezt a kolléganők szépen felmérik, és akkor látni fogják, hogy melyik óvodába mennyi gyereket igényelnek a szülők elhelyezni. Most jelenleg 4 óvoda van zárva, és 5 óvoda van nyitva. Tehát folyamatosan egész nyáron nyitva vannak az óvodák, és aki nem tudja elhelyezni a gyermekét, azt természetesen szívesen látjuk abban az óvodában, amelyikbe éppen kérte, mert ugye ezt is aláírásukkal igazolják, hogy melyik óvodába és meddig kérik. Van, aki egy hétre kéri, de van, aki végig az 5 hétre kéri a gyerek ellátását, tehát senki nem marad ellátás nélkül.
1: És akkor meddig van ez az óvodai ellátás, tehát hány órakor kezdődik, és meddig tart egy
4: nap? Az óvodai nyitvatartás teljesen olyan, mint egész nevelési évben, hiszen az óvodában nevelési év augusztus 31-ig tart, ez egy nyári időszak, ahol másabb a napi rend, de egyébként reggel az óvodákban 7 órától délután 5 óráig várják a gyerekeket, tehát
1: és
4: teljes
1: akkor
4: ellátást biztosítanak.
1: Természetesen vegyes csoportok vannak, nincs az a konkrét csoportonkénti
4: hát
1: doltás, hanem egyben vannak a gyerekek.
4: Mert az óvoda saját gyerekeit is kell, hogy ellássa, plusz jönnek a vendéggyerekek, és ahogyan tudják, úgy rendezik, illetve hát ugye a szabadságolások közben mennek a kollégák részére, és akkor ahogyan beütemezték a tagintézmény igazgatók, úgy vannak a beosztások.
1: Akkor nagyon rugalmasak vagytok mind a 9 óvodában, és hogyan látod, mennyire van erre igény most, hogy a szülők tényleg nyáron is le vannak terhelve, is dolgoznak, nagymamák meg esetleg nem is itt laknak, hanem vidéken.
4: Hát igen, meg még fiatalok, a nagymamák is esetleg, és még ők is dolgoznak, tehát én azt látom, hogy egyre nagyobb az igény. Egyre több gyerek van, mondják is a kolléganők, hogy az ő óvodájuk, aki eredetileg nyitva van, onnan is sok gyerek jön, de még vendégóvodákból is érkeznek, tehát elég nehéz beosztani a szabadságokat a kollégák részére, mert az 50 nap szabadság van az óvónőnek, a pedasszisztensnek és a dajkának is.
2: A A nyári időszakban a Nyíregyházi Állatpark munkatársai is odafigyelnek arra, hogy a park lakói is folyamatosan hidratálva legyenek a nagy melegben. A gondozók minden nap figyelik az állatokat, a hőség idején is biztosítják számukra az optimális környezetet. Friss vízzel, locsolással, árnyékkal és lédús hűsítő takarmánnyal gondoskodnak arról, hogy fenntartsák az állatok megfelelő testhőmérsékletét. A részletekről Révészné Petró Zsuzsannát, az Oktatási és Közönségkapcsolatok osztályának vezetőjét hallják.
5: A Nyíregyházi Állatpark hatalmas helyzeti előnyben van, hiszen 35 hektáron egy tölgyerdőben terülünk el, de attól függetlenül 6000 állatunk van, 600 fajunk, tulajdonképpen 600 féle igényel, hiszen egyes fajok teljes élőhelye a trópusok, míg másoké a sarkvidék. Mindenkinek más-mással kedveskedünk ebben az időszakban. Például, aki bejön a jégpalotákba, a jégvilág interaktív bemutatóba, láthatja, hogy például 4 méter mély víz és légkondi várja a jeges mackókat, míg a királyi sziklaugró pingvineknek jeges hóval kedveskedünk, de nagyon szeretik a makifagyit, például a gyűrűs farkú makik, és mindennapi rutinná válik ilyenkor, hogy az ázsi elefántokat locsoljuk. Alapvetően nem a hűtés a legeslegfontosabb dolog, hanem például a hazánkban őshonos fajok esetében az, hogy még többször megnézzük, hogy van-e tiszta ivóvíz és árnyékot nyújtó fa, de emellett nagyon-nagyon szeretnek dagonyázni például az egyes fajok, hiszen a rájuk rakódó sárréteg nem csak az élősködők ellen nyújt kiváló védelmet, de a napsugarai ellen is.
2: A héten többek között Borsodabolyi-Zemplén, Hajdú-Bihar, Heves és Jászné-Kun-Szolnok megyében is lesz földi kémiai szúnyoggyérítés, közölte a katasztrófa védelem az MT-vel. A készítményt apró cseppekre bontva, nagyon alacsony dózisban, az esti és éjszakai órákban juttatják ki, így a beavatkozás a méhekre nincs hatással, ahogy az emberre és a házi állatokra sem. Jelezték azt is, hogy az érintett települések többségén az inváziós fajok, főleg az ázsiai tigris szúnyog térhódítása észlelhető. Az emberközeli élőhelyeken, házkörüli vízgyűjtőkben, kerti eszközökben megálló vizekben korábban elsősorban olyan szúnyogfajok fejlődtek, amelyek főként madarak vérét szívták. Az elmúlt évtizedben életterüket fokozatosan átvették az inváziós szúnyogok, amelyek az embert is támadják, gyakran még nappal is találkozhatunk velük, bár napnyugta környékén a legaktívabbak. Emellett a kisebb erdei tenyészőhelyekről a lakóvezetekbe berepülő hazai szúnyogfajok is megjelentek, hívták fel a figyelmet. Végül az időjárásról. Holnap is sokat süt a nap, de a megnövekedő felhőzetből helyenként újra kialakulhat majd zápor, zivatar, sokfelé felélénkül megerősödik a szél. A hőmérséklet kedden hajnalban 12-14, napközben aztán 29-31 fok körül alakul. Kedves hallgatóink, adásunk a Médiatanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében készült 2026. július 6-án hétfőn.
0: Regionális híreket hallottak a Szent István Rádió.

0: Kora esti hírmondó. A Szent István Rádió hírmagazinját hallják.
1: Jó napot kívánok! Az összeállítás szerkesztőjét, Klész Beátát hallják. Főbb híreink egy-egy mondatban. Czábocki Szabolcs kassai történész tartott előadást a 300 éve született második Rákóczi Ferenc életéről. Újra átadták a Radkó József díjat. Együttműködési megállapodást kötött a Tokaj-Hegyalja Egyetem és az Eduktusz Egyetem. Ezek a mai adás témái, most mondom a részleteket. Újra átadták a Radkó József díjat, melyet idén Korpa Tamás költő irodalomszervező vehetett át a Móri Zsigmond megyei és városi könyvtár kamara termében. Ezt az elismerést azoknak az alkotóknak ítélik oda, akik az ország keleti részéhez kötődnek, és műveikkel nyomot hagynak az utókor számára európai értékeket képviselve. Továbbá erkölcsi elkötelezettségük is megkérdőjelezhetetlen. Korpa Tamás költőt hallják.
2: Radkó elsősorban az ifjúságomat idézte fel bennem azokat az éveket és azokat az olvasási élményeket, amelyek Radkóhoz kötődnek. Ugye, mint minden gyereknek, a Zsoltár anyámnak című szövegemlik volt a legelső. Milyen érdekes, hogy a sok közhelyes anyáknapi vers között van egy ilyen karcos, fenséges szöveg, ami nem patetikusan beszél mondjuk az anyához fűződő viszonyról, hanem a maga természetességével belefoglalja a tragédiát és a mindenek feletti szeretetet is.
1: A kitüntetettel dr. Karádi Zsolt főiskolai tanár beszélgetett, aki szerint Korpa Tamás méltó volt erre az elismerésre.
3: A Radkó díj elsősorban azokat a költőket, írókat, író embereket jutalmazta, akik Radkó József szellemiségéhez, munkásságához valamilyen módon kötődtek, akik az irodalomnak a közösségiségéhez elkötődtek, és az évek során mindazok, akik megkapták ezt a programot, ezt az arcpoétikát is vallották.
1: Az anyanyelvünk tesz minket magyarrá, aki ezt mesterfokon űzi, műveli, ápolja, szórakoztat bennünket, nevel bennünket, költészete, művészete által. Megérdemli, hogy elismerjük tevékenységét, és legalább évente egyszer egy Radkó díjjal rájuk irányítsuk a figyelmet, mondta Sesták Oszkár, a Vármegyei Közgyűlés elnöke.
4: A nyelvünk tesz bennünket magyarra, az anyanyelvünk, tehát aki az anyanyelvet mesteri fokon űzi, műveli, ápolja, ezzel szórakoztat bennünket, nevel bennünket a költészete, a művészete által, megérdemli, hogy elismerjük az ő tevékenységüket, és legalább évben egyszer egy Radkó díjjal is rájuk irányítsuk a figyelmet.
1: Háromszázötven éve született második Rákóczi Ferenc fejedelem. Ebből az alkalomból tartott előadást a Felvidékház meghívására Czábocki Szabolcs kassai történész a Miskolci galériában, aki rendhagyó módon csak röviden vázolta fel a fejedelem életútját, a hangsúlyt a számüzetése idejétől napjainkig tartó Rákóczi kultuszra helyezte. A Rákóczi kultusz ugyanis sokkal később, 100 év múlva a reformkorban alakult ki, hiszen a magyar irodalom neves alakjai, mint például Kölcsey Ferenc, Arany János vagy Petőfi Sándor, mind a magyar függetlenségi hagyománybajnokát látták benne. A történész előadásában egyrészt magyar történészek munkáinak Rákócziról szóló interpretációira, másrészt a Rákóczi kultusz különböző jellegzetes példáira, megnyilvánulásaira fókuszált. Most Czábocki Szabolcs történészt hallják.
5: Tehát természetesen maga a mítosz, illetve a későbbi interpretációk nem választhatóak el magától a személyétől. Talán kezdeném ott, hogy eleve akkor, amikor megszületett második Rákóczi Ferenc, maga a korabeli felső Magyarország, ami tulajdonképpen így nagyjából a mai Szlovákia területének a keleti része, a mai Románia északi része, mára Marosvár megye, illetve Kelet-Magyarországnak a területei, tehát ez egy fortyogó katlan volt tulajdonképpen a felső magyarországi felkelések miatt, és hát ez nem választható el attól a ténytől, hogy ekkor még egy három részre szakadt ország volt. Ugye volt a Habsburg főhatóság alatt álló Magyar Királyság, az Erdélyi Fejdelemség, illetve a Török Hódoltság, és ezeknek az erőpróbái eléggé, tehát megpróbálták a korabeli felső Magyarországnak a lakóit, főleg a, itt elsősorban a jobbátságra gondolok. Ugye Rákóczinak maga a személye illetve hát már a később az általa vezetett szabadságharc volt az, ami neki nagy nevet generált, viszont tehát nem választható el magától, a családtól sem, hiszen hogyha így belegondolunk abba, hogy a Rákóczi névnek milyen, tehát a magyar fülnek ilyen mágikus kicsengése is van, de ez főleg azért is volt, mert már az elődjei erdélyi fejedelmek voltak, akár első Rákóczi György, az ő felesége Lóránfi Zsuzsanna volt, és általuk érkezett maga Comenius professzor is Sárospatakra, szóval a Rákóczi név nem volt ismeretlen, sőt kifejezetten ismert volt a korabeli felső Magyarországon. És hát második Rákóczi Ferenc neve valamennyire összefonódott a vallásszabadságnak az ideájával is ebben az időszakban, és hát már akkor a szabadságharc idején a jobbágyok, illetve a hozzácsatlakozó nemesség is rezonált vele. Miután a szabadságharc elbukott a szatmári békét követően, főleg ezen a felső magyarországi területen így a népi kultúrában hagyományozódott egyfajta Rákóczi kép, főleg népdalokon, illetve mondákon keresztül, hogy egyesek itt vagy ott látták még Rákóczi bújdosni, meg stb., hogy ő tulajdonképpen nem is távozott el, és még lehetne sorolni ehhez hasonlókat. Amikor úgy igazán, tehát a Rákóczi kép így újból előkerült, az főleg már második József idején volt, amikor egyfajta nemesi ellenállás bontakozódott ki a kalapos királlyal szemben, és ez félig meddig összefonódott aztán később jakobinus mozgalommal is, de igazán nagy, tehát egy igazán nagy lendületet már a reformkorban kapott, amikor tulajdonképpen a népi kultúrát a romantikában alkotók, mint például Kölcsey, Arany János vagy Petőfi Sándor, tulajdonképpen a népi kultúrát beemelik így a nemzeti kultúrába, és itt elég gondolni, tehát talán a legismertebb alkotás ebből az időből pont Petőfi Sándornak a Rákóczi című verse, amelyet tulajdonképpen aztán a 48-as forradalom és a Rákóczi szabadságharc között egy kontinuitást teremt. A kiegyezés utáni időszak tekintettel arra, hogy ekkor alakult ki a modern magyar pártrendszer is, meg politikai pártrendszer is, amikor így a közjogi vita megosztotta a korabeli magyar társadalmat, ugye a 67-es út, vagy a 48-as út, hogy együtt a Bécsi udvarral, vagy a 48-as eszmékhez híven egy független Magyarországot teremteni, és a függetlenség és 48-as párt azt tulajdonképpen a zászlajára tűzte Rákóczi nevét, és az előadásomban erre is ki fogok térni, hogy tehát a függetlenségi pártnak az egyik neves országgyűlési képviselője volt Tali Kálmán, aki tehát mondhatni a kuruckor krónikása is volt, sőt nem csak krónikása, hanem ő annyira lelkes volt a Rákóczi meg kora iránt, hogy ő a saját alkotásait is eladta korabeli kuruckori költeményekként.
1: Az idei tanévben együttműködési megállapodást kötött a Tokaj-hegyei Egyetem és az Edutus Egyetem. Ennek eredményeként megalakult az első magyarországos egyetemi borklub. A kezdeményezés célja egy olyan értelmiségi közösség létrehozása, amely a minőségi borfogyasztást kulturált és felelősségteljes szemlélettel ötvözi, mondta el dr. Toma Kornélia, a Sárospataki Egyetem Intézet igazgatója.
6: Szeretnénk, hogyha ez a borklub egy oktatási szintér is lenne, illetve az élményszerzés a színtere is lenne, hogy a bor nem csak mint gazdasági, mint turisztikai érték jelenjen meg, hanem egy olyan érték, amely mentén el lehet beszélgetni, amely mentén kapcsolatot lehet létesíteni, amely mentén tudást lehet szerezni a borkultúráról, a hagyományainkról, arról a borvidékről, amely éppen kínálja a borait. Számunkra itt élők számára a tokai borvidék, mint világörökség, az identitást jelenti. Tehát ez nem csak egy olyan közeg, amely, ahol mi élünk, hanem a zsigereinkben van, és amikor valahonnan haza érkezünk, akkor bennünket a Zempléni hegység ölelő karéja fogad, és a hegy és domboldalakon egymás mellett sorakozó ültetvények. A Tokaj Hegyalja Egyetem hallgatói már maguk telepítenek szőlőt, és viszik végig azt a folyamatot, amelynek eredményeként a palackokban és a poharakban a finom nedű megkóstolható. A Tokaj Hegyalja Egyetemen alakulása óta, 2021-et jelentő alakulása óta borklub is alakult, és ezzel együtt az egyetemisták is létrehoztak önállóan egy borklubot, és ezeknek a borkluboknak a működése jelenti azt a tudást és tapasztalatot, amit mi az első magyar országos borklubba be tudunk forgatni. Hogyan kell egy ilyet megszervezni, előkészíteni? Mi lesz az a tudás, amit a borkóstolók mentén az egyes borászatok képviselői szeretnének átadni? A mértékkel való alkoholfogyasztás kultúrája, az ízvilág megismerése, nevén nevezése, szavakkal illetése, és nyilvánvaló a különböző ízek megismerése. Ez egy fantasztikus lehetőség megítélésünk szerint mind a hallgatók számára, mind azok számára, akik az egyes borászatok képviselőiként bemutatkozhatnak, és munkájuk értékét bemutathatják mindenki számára, aki részt vesz.
0: Kora esti hírmondó.
1: Most hallgassák meg egyházi híreinket.
7: Dicsertessék a Jézus Krisztus! Templomfelújítások zajlottak az Egri Főegyház megyében. Legújabban bánhorváti és tájat települések hívei örülhetnek a felújított épületeknek. Felszentelésének 225. évfordulóját ünnepli idén a bánhorváti Szűz Mária Szentneve római katolikus templom. A jubileumra felújított épületet Ternyák Csaba egriesek áldotta meg vasárnap. A szentmise elején Deák Józsefné, az egyházközség képviselőtestületének elnöke köszöntötte a főpásztort, aki megemlékezett a jubileumokról. Deák Szinyéri József polgármester pedig háláját fejezte ki, hogy 280 millió forintot kapott a település, amely hozzájárult ahhoz, hogy a templomok megújulhassanak. Mint mondta, nem csak egy felújított épületet kaptak, hanem egy hitében megerősödött közösséget is, akiket összeköt a közös munka is ennek eredménye. Ternyák Csaba egriesek prédikációjában a szentelt vízről szólva emlékeztetett rá, hogy Jézus az a forrás, amely összeköti a hívő embereket. Az Istennel való első találkozásunk a keresztséghez kötődik, de tudatosan meg kell erősítenünk a vele való kapcsolatunkat. Rámutatott, hogy a megújult templomban nem feledkezhetünk meg arról, hogy az igazi templom a hívő emberek közössége. Szilárd, megbízható köveknek kell lennünk, hogy ellenálljunk a világ kísértéseinek, mert a bűneink, a hűtlenségeink, Istentől való eltávolodásunk porózussá tesznek bennünket. Bár vannak bűneink, mindig törekednünk kell arra, hogy méltók legyünk őseink hitéhez. Példaadása, kitartása, hűségre és dicsőítésre bíztatta a jelenlévőket, hogy mindig meg tudjanak újulni hitükben, és ne távolodjanak el Istentől. Az ember életének legfőbb célja az örök élet, az örök boldogság, amelyre Isten meghívott bennünket. Nana Paragasam de Rossi Raya, szalézi plébános elmondta, 2023. januárjában indult a munka, amely során megújult a tetőszerkezet, a harangok, az ólomüvegablakok, a megsüllyedt boltozatot helyreállították és felújították a padfűtést is. A munkálatok koordinálásáért háláját fejezte ki az egyházközség képviselőtestületi elnökének. Ugyanazon a napon, vasárnap délután táján és közös ünneplésre gyűltek össze a hívek, az 1332-ben felszentelt, az évszázadok során leégett, újjáépített és számos felújításon átesett Szent László templomban. Rózsa György, az egyházközségi képviselőtestület világi elnöke köszöntötte a főpásztort, és reményét fejezte ki, hogy a megújult falak között az egyházközség élete is megújul majd. Bízom abban, hogy ez a templom a hit, a remény, a szeretet és az összetartozás jelképe lesz, zárta szavait az elnök. Prédikációjában Ternyák érsek egyebek mellett az ember méltóságáról beszélt. Isten saját képmására teremtette az embert, majd elküldte fiát, Jézus Krisztust, hogy kereszthalála által megváltson minket bűneinktől. Isten megtisztít, magához emel és bennünk lakik. Isten gyermekei vagyunk, ami meg kell, hogy mutatkozzon az egymáshoz való kapcsolódásunkban is. A hivatásunk az, hogy felépítsük a lelki templomunkat. Az első keresztényeket arról ismerték meg, hogy szerették egymást. Vajon azok, akik távol kerültek az egyháztól és a mai világ kísértéseit követik, felismernek minket Isten gyermekeiként? Tette fel a kérdést a főpásztor. Arra biztatta a jelenlévőket, hogy Isten irántunk tanúsított szeretetére válaszoljunk szeretettel, imában és jó tettekkel. A szentmise végén Szabó Attila plébániai kormányzó elmondta, a 2 éven át tartott munkálatok során a templom teljes külső felújításon esett át, megoldották a csapadékvízelvezetést. A toronysisakot és a tetőfa szerkezetét kicserélték, és új külsőt kapott a tetőkereszt is. Háláját fejezte ki az Egri főegyházmegye és a főpásztor, valamint a hívek támogatásáért és segítségéért. Az érsek a felújított templomokra és a hívekre is kérte Isten áldását. Kiemelt jelentőségű nap volt az idei oklevél átadó díszünnepség az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem életében. Az intézmény ebben az évben egyetemmé válásának 10., valamint katolikus egyetemmé válásának 5. évfordulóját ünnepli, így a végzős hallgatók diplomátvétele nem csak személyes mérföldkövet, hanem a közösség jubileumi esztendejének egyik legmeghatározóbb eseményét is jelentette. Egerben 1158, Jászberényben pedig 202 hallgató vehette át diplomáját. Az oklevelet szerzők közül 992-en alapképzésben, 416-an mesterképzésben, 84-en osztatlan képzésben, 112-en felsőoktatási szakképzésben, még 119-en szakirányú továbbképzésben zárták le tanulmányaikat. A július 2-án és 3-án az Egri Bazilikában megrendezett oklevélátadó díszünnepségek méltó lezárását jelentették a végzősök egyetemi éveinek. Csütörtökön a gazdasági és társadalomtudományi kar, valamint a természettudományi kar hallgatói vették át oklevelüket, pénteken délelőtt a bölcsészettudományi kar és a pedagógiai kar, délután pedig a művészeti kar és az informatikai kar végzősei ünnepelhették tanulmányaik sikeres befejezését.

gazdag szellemi örökség részeseiként viszik magukkal mindazt a tudást, hivatástudatot és közösségi élményt, melyet az Eszterházi falai között szereztek. Dr. Ternyák Csaba nagykancellár egriesek ünnepi gondolataiban személyes emlékeket osztott meg a hallgatókkal, valamint arra emlékeztette a végzősöket, hogy a megszerzett diploma nem csupán szakmai felkészültséget tanúsít, hanem felelősséget is jelent. A Katolikus Egyetem küldetése, hogy olyan értelmiségieket bocsásson útjukra, akik tudásukat az emberek szolgálatába állítják, és munkájukkal közösségeik javát szolgálják. A végzősök nevében Csikós Eszter hallgató búcsúzott el, beszédében úgy fogalmazott, a mai nappal nem csupán diplomát szereztünk, hanem magunkkal visszük mindazt, amivé ezek az évek formáltak bennünket. Az ünnepség hagyományos mozzanataként Wagner Ákos polgármester vette vissza Egerváros kulcsát, majd köszöntötte a friss diplomás hallgatókat. A diplomások sikere nem csak személyes teljesítmény, hanem Eger jövőjének is záloga, hiszen a felkészült, elhivatott fiatal értelmiség meghatározó szerepet játszik a város fejlődésében, fogalmazott. A péntek délelőtti diplomátadó a Bölcsészettudományi Kar és a Pedagógiai Kar végzős hallgatóinak ünnepléséről szólt. Ekkor habilitációs és doktori oklevelek átadására is sor került. A Neveléstudományi Doktori Iskola és a Történelemtudományi Doktori Iskola fokozatot szerzett hallgatói is átvehették oklevelüket. A résztvevőket dr. Szűcs Zoltán, a pedagógiai kar dékánja köszöntötte. A végzős hallgatók nevében Benke Zoltán mondott búcsúbeszédet, melyben megköszönte az oktatók munkáját, a családok és barátok, valamint egymás támogatását. A péntek délutáni ünnepségen a művészeti kar és az informatikai kar hallgatói vehették át diplomájukat. A vendégeket és a végzősöket dr. Hoffmann Miklós, az informatikai kar dékánja köszöntötte. A végzős hallgatók nevében Gálik Zsombor osztotta meg ünnepi gondolatait, felidézze a hallgatók közös élményeit, majd jelképesen visszaadta a város kulcsát. Gulyás László alpolgármester köszöntőjében méltatta a friss diplomások teljesítményét, valamint elismerően szólt az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magas színvonalú oktatási és szakmai tevékenységéről, amely évről évre meghatározó szerepet tölt be a térség felsőoktatásában. A három esemény színvonalát az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem gyakorló általános iskola gimnázium, alapfokú művészeti iskola és technikum tehetségeinek kórusa emelte zenei darabokkal. A diplomátadó ünnepségek nem csupán az oklevelek átadásáról szóltak, hanem az összetartozás, a közösen megélt egyetemi évek és az elért sikerek ünnepéről is. A jubileumi tanév lezárását követően az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem már a jövő hallgatóit várja. A felvételi eljárás fontos határideje a dokumentumok benyújtására és a sorrend módosítása július 9-e, még a ponthatárok kihirdetésére július 23-án kerül sor. Azon a napon ismét megrendezik a pontot partit az Eszterházy téren, ahol a leendő hallgatókat felvételi információkkal és közösségi programokkal várják. Megáldotta a Sirok-Kőkút pusztán található, felújított Szent László kápolnát Ternyák Csaba egriesek szombaton. A szentmisén azért is hálát adtak, hogy 30 évvel ezelőtt felépítették ezt a templomot 174 kőkút pusztai lakos kérésére. Hárvai Ferenc siroki plébános köszöntötte az érseket, és kérte, imádkozzon velük és értük, azért, hogy ne csak falakból, hanem lélekből is tudják továbbépíteni Istenházát. Ternyák érsek homiliájában elmondta, amikor egy magyar szentet ünneplünk, akkor mindig különleges érzések fognak el bennünket, amelyek keverednek a büszkeség érzésével. Büszkék vagyunk arra, hogy az Árpádház olyan nagyszerű szenteket adott a magyar népnek, akikről azóta is évről évre megemlékezünk, fogalmazott. Szent István királyunk, Szent László királyunk és a többi szent arról tanúskodnak, az Árpádház a legtöbb szentet adó egyetlen család, amely a katolikus egyház történetében van a világon. A főpásztor hangsúlyozta, az idősebbek tapasztalták, hogy milyen nehézségeken ment keresztül Isten egyháza az országunkban, ezért olyan fontos, hogy megünnepeljük a szentjeinket, hogy kérjük tőlük az erőt, a bátorságot, a kitartást, hogy újra tudjuk kezdeni. Kiemelte, Szent László király egy fejjel magasabb volt mindenkinél, így írják le a krónikások, de az ő igazi nagysága nem a méreteiben volt, mi elsősorban a lelki nagyságát szeretnénk követni. Ő az, akiről Prohászka Ottokár úgy beszélt, István király megkeresztelte a magyar népet, László király viszont a magyar eszményt tette keresztényé. Abban az időszakban fontos volt az, hogy az emberek szíve is az Istené legyen, és így a magyarságot is oda terelgette Isten nyájához.
Időről időre szükségünk van a megújulásra, a közösségeinknek is meg kell újulniuk, emelte ki a szónok, majd hozzátette, van gyakran egy lehangoló, visszahúzó tendencia bennünk, amikor úgy gondolkodunk, hogy régen jobban mentek a dolgok, mint

0: manapság. Néha valóban így is van. Másrészt azonban a megújulást mindig önmagunkkal kell kezdenünk. Tudjuk azt, hogy minden családban az édesanyja az általában, aki a legjobban összefogja a családot. Ő az, aki emlékezteti a családtagokat arra, hogy vasárnap van, szentmisére kell menni. Ő az, aki emlékeztet arra, hogy mikor van szentgyónás, hogy ideje lenne most már meggyónia a családnak. Szentbeszédében a főpásztor az evangélium kapcsán elmondta, szükségünk van arra, hogy a szeretet parancsát a mindennapjainkban is próbáljuk megélni, hogy a családban, a szűkebb és a tágabb környezetünkben a szeretet uralkodjék körünkben. Az Isten iránti szeretet és a felebarát iránti szeretet. Ez a két dolog az, amelyik a keresztény embernek az életét leginkább jellemzi. Akkor, amikor azt látjuk, hogy környezetünkben sokak körében eluralkodott a közöny, a közömbösség vagy a hitetlenség, akkor nekünk hűségesnek kell lennünk. Mi, akik ma is itt vagyunk ezen a szép ünnepen, tegyünk szent fogadalmat, hogy mi Jézus Krisztushoz tartozunk, mi az ő törvényét, a szeretet törvényét életünkbe beírtuk, és ezt a törvényt mindig is meg akarjuk tartani. Tennyek érsek a szentmisében megáldotta a felújított kápolnát. Július 18-án szombaton 18 órai kezdettel lép fel az Istvánfi Balázs Németh András duó az Egri Ciszterci templomban. A koncerten szemelvényeket hallhatnak a kedves érdeklődők Bartók Béla hangszeres népzenei gyűjtéseiből, melyek Duda és Tekerő Lant segítségével csendülnek fel. Minden érdeklődőt sok szeretettel várnak. Az Egri Főegyház megye híreit és esemény előzeteseit megtalálják az interneten, egyrészt az eger.egyházmegye.hu, másrészt a szentistvánrádió.hu oldalon.
1: Kedves hallgatóink, a műsor elkészítésében segítségemre volt Debnár Ádám, Grunda János és Kolesszák Krisztián. A szerkesztőt Klész Beátát hallották. Hírmondóval legközelebb holnap várjuk Önöket ugyanebben az időpontban. Viszont hallásra!
2: Önök a kora esti hírmondót, a Szent István Rádió hírmagazinját hallották.

0: régió sportja.
1: Több játékos is távozik a Diósgyőr labdarúgó csapatától. A negyedik helyet szerezte meg az ötös a világkupa döntőn a miskolci Guzi Blanka. Kerékpáros időfutam országos bajnokságot rendeztek Debrecenben, Bocskai kert határában. Domináns támadó futball, cél az osztályozó, ilyen csapatot épít a Deacnál az új vezetőedző Kondás Elemér. Ennyi Dióhéjban, most pedig lássuk a részleteket. Johan Crozier, Kollár, Marco Lund és Varga Zétény távozik, Holdanf Gergővel és Demeter Milánnal még tárgyalásban áll a közös folytatás ügyében, a Merkantil Bank Ligába kieső Diósgyőr együttese jelentette be a miskolci klub hivatalos honlapján. A Diósgyőr a játékosok mellett két stábtagtól, Dobó László teljesítményedzőtől és Póti Krisztián videóelemzőtől is elköszönt. Budapesten a Bokcsarnokban rendezték az ötös a világkupa döntőt. A női mezőny döntőjének kombinált számában mind a két magyar versenyző sokat kapaszkodott fel rajthelyéhez képest. Az idén két világkupa versenyt is megnyerő Guzi Blanka negyedik, Erdős Rita pedig a hetedik lett. A viadal után Guzi Blanka elmondta, a szülőfalujából érkező szurkolótáborral ünnepelt.
2: Nagyon-nagyon jó volt, hogy kicsit úgy emlékeztetek arra, hogy honnan is jöttem én ide. Az a jó érzés ebben az egészben, hogy nekik teljesen mindegy, hogy 18. helyen futok be, vagy első, ők ugyanilyen buszkék lesznek rám. És az ember, hogyha egy ilyen feltétel nélkül szeretetet érez, azért az tud lelki pluszokat adni a nehéz pillanatokban. És ma biztos vagyok benne, hogy ők segítettek ahhoz, hogy be tudjam fejezni ezt a versenyt, mert azért szenvedtem egész nap. Tudtam egy kicsi lelki pluszt meríteni abból, hogy tudtam, hogy azért itt a segítség bent az arénában, úgyhogy kint, amikor még kint futottam, arra gondoltam, hogy nem sokára jön a finish, és ott lesznek ők is. Szerettem volna legyőzni a június 12-i Guzi Blanka teljesítményét, ugye az a sima világkupának a napja volt, és nem tudom, hogy sikerült-e, de azt gondolom, hogy küzdésben lenyomtam őt, mert végig szenvedős nap volt, nagyon sokszor szédültem a nap folyamán, szerintem ez valószínűleg a hőmérséklet miatt lehetett, de próbáltam azért figyelni rá, hogy megfelelően hidratáljam magam, meg apró dolgokat bevessek. Ez így sikerült ma, de azt gondolom, hogy a legértékesebb küzdelmeket sokszor nem méremmel díjazzák, és ez ma egy ilyen volt nekem, hogy sikerült legyőzni ezt a gyengét.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak. Hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon.
1: Kettő óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
1: Az országgyűlés elrendelte az alaptörvény 17. módosításának sürgős tárgyalását, amelyet a kormány kezdeményezett. Ruf Bálint miniszterelnökséget vezető miniszter 12 pontban foglalta össze a csomag központi elemeit. 12 éves vagy 3 ciklusos időkorlát az országgyűlési képviselőknek, a jelenlegi köztársasági elnök megbízatásának megszűnése, függetlenebb alkotmánybíróság, a 70 éves életkori határ visszavezetése, erősebb bírói önigazgatás, a kúria és az országos bírói hivatal elnökeinek bírók által kezdeményezhető visszahívása, a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal létrehozása, kevesebb sarkolatos törvény, az Alkotmánybíróság hatásköreinek visszaadása, a Költségvetési Tanácsújtó jogának eltörlése, a közpénzvédelmének erősítése, a vármegyék visszanevezése megyékre, az önálló szabályozó szervek alaptörvényi szabályainak felülvizsgálata, az önálló országgyűlési őrség megszüntetése, egységes rendészeti igazgatás, sorolta Ruf.